0: jöttek. Úgyhogy ez egy nagy könnyebbség az intézeteknek.
1: Így van, ugyanis a fegyházas zárt körleteken mindig ki kellett engedni a rabot, a rab verte az ajtót, hogy telefonálni szeretnék, és akkor kiengedték, az őrnek oda kellett menni, kinyitni, kiengedni, utána bezárni, mert ugye a fegyház körleten az emberek 23 órán zárva vannak, aki telefonálni akart, azt ki kellett ereszteni a folyosóra. Most, hogyha van benne nála egy ilyen mobil készülék, akkor a megengedett időben azt megkapcsolja neki a rendszer, és felhívhatja azt, akit megenged a rendszer, hogy felhívjon annyi ideig, amennyit megenged neki a rendszer, hogy felhívjon, és annyi pénzért, amennyit számláz neki a rendszer, hogy felhívjon.
0: Így van, úgyhogy mondjuk a maga a rendszer jó ötlet, és ez tényleg remek dolog, hogy nagyon végre egyszerűsített a kapcsolattartás. Az hagy némi kívánnivalót maga után, hogy miért kell egy amúgy is hátrányos helyzetű embernek, még hogyha jogilag ugye meg is van fosztva pár dologtól, duplaint fizetni, mint egy átlagosnak.
1: Igen, ez nagyon-nagyon érdekes kérdés, de ezt tovább ne feszegessük, mert ezzel úgysem tudunk mit csinálni, és az igazság, hogy magamból BV intézetben sem tudnak ezzel mit csinálni. Így ők van. A BV intézetben ezt kapják, ezt a rendszert. Tehát nem haragszunk mi rájuk, én haragszom személy szerint azokra, akik ezt a szerződést kötötték, de hát ez az én magánügyem, hogy én haragszom rájuk.
0: Így van. Most pedig áttérünk a következő műsorunkra, ami 2 hét múlva lesz. Itt lesz ugye vendégünk Boros Lajos és Csuka Tamásné Margitka. Az apak körletről fogunk beszélni, mely körlet erősen hívő és összetartó emberek körlete.
1: Igen, ez egy nagyon különleges társaság. Abban különleges, hogy a magyarországi 50-60%-os visszabukási rátával szemben ennek a kis 7 éve működő csoportnak 4%-os visszabukási rátája van, ami nem kicsiny dolog. Tehát valami a börtönben történik egy csoportban, és ennek a csoportnak a tagjai nem kerülnek vissza. Nem ez volna a cél? Ez volna a büntetés végrehajtásnak a célja tulajdonképpen.
0: Nem, a büntetés végrehajtás a célja.
1: Igen.
0: Nem ez a célja, de egyébként van, akinek ez a cél. Tehát a hivatás az sok emberben benne van még a mai napig.
1: Tehát Margit néni volt az, aki gyakorlatilag bábáskodott ennek a csoportnak a létrehozásán, a Boros Lajos volt az, aki végig is
0: ült. Volt akkor a parancsnok, a Vatai Gyula?
1: Vatai Gyula ezredes úr volt a parancsnok, és hogyha nagyon nagy szerencsénk van, akkor Vatai urat is meg tudjuk nyerni, hogy eljöjjön, de még ez nem biztos, úgyhogy ne mondjuk be, hogy vissza is szívtam az egészet, talán sikerül a Vatai urat ide meghívnunk, akkor ha mind a hárman itt lennének, akkor egy csodálatos műsort hozunk össze arról, hogy milyen jó dolgok is történnek a börtönbe, milyen jó dolgok vannak annak érdekében, hogy azok az emberek, akik változni akarnak, azok változhassanak is, hangsúlyozom, akik változni akarnak.
0: Ha jól tudom, te ennek a körletnek a tagja voltál ideig.
1: Igen, voltam apakos. Így van, úgyhogy belülről tudok én is kérdéseket feltenni nekik, és már előre fenem a fogamat ezekre a kérdésekre.
0: Találkoztál egyébként régebbi apakosokkal is a szabadulás után?
1: Igen, találkoztam, ugyanis az apaknak van egy olyan működő rendszere, hogy egymást segítjük. Magyarul, aki onnan kijött az apak körletről, és találkozik olyan apakosokkal, akik most szabadultak, vagy szabadulni fognak, annak segítjük az elhelyezkedését, az életét, a mindenét, amit csak tudjuk, mindennel, amivel csak tudjuk.
0: Nagyszerű. Egyébként itt találtam egy, még az előző témánkhoz visszakapcsolódva, a telefonálásra kapcsolatban egy dr. Végi József kriminálpszichológus idézetet. Megítélésem szerint ez egy remek intézkedés, amely nem csak az elítéltek, hanem a BV dolgozók életét is megkönnyíti. Hát erről beszéltünk.
1: Erről beszéltünk, így
0: ez
1: van.
0: Ez csodálatos.
1: Megkönnyített...
0: Az elítéltek mindennapjaiban a kapcsolattartás a legfontosabb esemény.
1: Pont. Így van, abszolút egyetértünk, úgyhogy végre a büntetés, végrehajtás tett valami jót, hurrá!
0: Nem a végrehajtás, hanem az intézkedő rendszer.
1: Az intézkedő rendszer.
0: Ne felejtsük, ha nem szidjuk a végrehajtást, akkor...
1: Nem szidjuk, nem bántjuk őket, szeretjük a büntetés, igen, végrehajtást, arról szól ez a műsor.
0: Ne vegyük el az állambácsitól az, ami az övé.
1: Igen.
0: Úgyhogy ennyi volt szerintem lassan mára. Mennyi időnk van még? Még van 3 percünk. Tamás, akkor viszont akkor következő műsor, még arra is kitérhetünk.
1: Igen.
0: Pince Színház.
1: Hoppá.
0: Hoppá. Tököli fogva tartottak előadást. Fogva tartottak előadást. Ezt ismételnem kell. És szeretném majd a Pince Színház titkárát, vagy legalábbis a szervezők egyikét meghívni a stúdióba. Szeretnénk, hogyha a színpadra állító BV intézet alkalmazott valamelyike itt tudna lenni, bár ez ugye...
1: Esélytelen.
0: Majd ma meglátjuk, megkérjük az OK-kát, hogy esetleg beszélhetjenek.
1: Nem fogják neki megengedni, hogy ide egy aktív BV-s beüljön.
0: Mert ez egy Nagyon jó kezdeményezés volt, és okulva a Váci színpadról is, hogy ott is milyen jó előadások voltak, ez igen, is egy nagyon jó sikerült előadás volt, erről szeretném mindenféleképpen beszélni. És mi volt még, amit a... Ja, és hát a tanár úr megint majd jönni fel a témáival, úgyhogy a neveléskérdést azért kicsit körbejárjuk, hogyan épült ki, és hogyan fejlődött a BV részéről ez a történet.
1: Hát akkor, kedves hallgatóink, reméljük, hogy tetszett nektek az első Real Shit, és hallgatni fogtok bennünket. Mi itt leszünk két hetenként, beszélünk nektek a börtönökről, arról beszélünk, hogy mi van a falakon belül, arról beszélünk nektek, hogy mi a frankó, hogy ott mi történik, mi az, ami a valóság, a Real Shit.
0: És próbálom segítséget nyújtani azoknak, akiknek kérdéseik vannak, akár kapcsolattartásról, akár bármi másról a börtönnel
1: kapcsolatban. Tényleg halálra rébítettek bennünket, hogy itt tönkre fognak bennünket telefonálni, és senki nem. Telefonáljatok már!
0: Az érdektelenségbe fulladt a dolog.
1: Majd a jövő héten.
0: De még azért a héttérítőben majd, ami utánunk jön, majd még lehet nyugodtan telefonálni, és a Feriéknek feltenni a kérdést.
1: Itt maradunk még egy fél órát.
0: Persze, nézni őket. Úgyhogy mi elköszönünk, Doki és Tom voltunk. Az utolsó számunk pedig a Magashegyi Underground-tól a Kicsi Égitest. További szép napot mindenkinek. Szavaztok.
1: Sziasztok!

Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hétterítő című műsort, közvetlenül a két hetente jelentkező Real Shit műsor után. Innen a Mária utcai bádjusról sugározzuk az adásunkat egészen 10 óráig. Számtalan kellemes, hasznos és érdekes szociális témával jelentkezünk. 8:30-tól vendégünk lesz majd Szilvia, nem sokkal később pedig majd Balázs, ki fog minden pontosan derülni, hogy kicsodák ők. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hétterítő című műsort.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hittérítő című műsor éppen elindul. Már megérkezett vendégünk Schneider Szilvia, de most ő még nem lesz adásban, hanem csak ilyen 20-30 magasságában, hiszen akkor fogunk majd beszélni a Fehér Paradicsomban kibontakozó rendkívül izgalmas projektről. Addig természetesen várjuk még ide a stúdióba Kittikét, aki a hétvégi golfversenyen és az azzal egy időben zajló hétvégi golf közvetítésen is tényleg azt gondolom remek teljesítményt nyújtott, illetve hát természetesen a távoli Romániából, Kolozsvárról visszatérő V ügynököt, aki egy Romániában megrendezésre került, óriási elektronikus zenei fesztiválon vett részt. Anélkül, hogy bármilyen módon előre elárulnék bármit is erről a fesztiválról, azt el kell mondanom, hogy közben V ügynök már írt egy ilyen szöveges üzenetet, hogy kétségkívül Románia az új világ, és hogyha magyar társadalom beszakad egyszer csak egy ilyen kút formájába, akkor Romániában fogunk majd tudni tovább élni. Hát én nagyon remélem, hogy ezzel kapcsolatban majd sokkal több információt meg fogunk tudni. 9 óra után nem sokkal érkezik hozzánk Albert Zwinger, a Heavy Balls Urban Golf Club elnöke, akivel most már a hetek óta futó Urban Golf témát fogjuk lezárni, hiszen a hétvégén lezajlott a For Budapest Nemzetközi Urban Golf Bajnokság, amely az első ilyen hazai szervezésű rendezvény volt. A For Budapest teljes teljes eseményt közvetítettük az FMXXX stream.tilos szájtnak a segítségével. Ennek a hanganyagai a Mixcloud csatornánkban meghallgathatók, tehát hogyha valaki majd a műsor után szeretne egy picit jobban elmerülni a közel 4-5 órás anyagban, akkor ezt is megteheti. A hittérítő a továbbiakban rendkívül vidám, illetve magas rezgést fog majd elérni, vagy legalábbis erre törekszünk, hiszen azt szeretnénk, hogy amikor elindul majd a hétfő, addig lesz egy kis borongós, esős időt valamilyen módon tudjuk áthidalni. Most van 8 óra 5 perc, ugye a Real Sheet okán most egy picit mindig korábban fogunk kezdeni, vagy legalábbis a műsor folytonossága sokkal sokkal folyamatosabb lesz, mint amit eddig megszoktatok. A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hittérítő című műsort. Ébredjetek!
1: Yeah. Küldöm ezt a dalt mindenkinek, aki érzi a ritmust, és áldja.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hittérítő című műsort, és vendégem Schneider Szilvia, aki a Fehér Paradicsom projekttel kapcsolatban érkezett hozzánk, vagy legalábbis számomra a Fehér Paradicsom rajzolódott ki. Összefoglalom nagyjából, hogy én mit hámoztam ki belőle. Van a Fehér Paradicsom nevű hely, amelyik azt vállalta, hogy az ő terében egy akadálymentes szórakozás lehetővé TV projekt fog megvalósulni, ami messze túlmutat a szórakozáson. Szia, Szilvi!
1: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Igen, valóban erről van szó, kicsit ezt így kiegészíteném azzal, hogy tehát kulturális közös teret szeretnénk létrehozni, amelynek célja igazából az, hogy a fogyatékossággal élők és az épek egy, hát mivel ugye különböző lehetőségekkel rendelkeznek, kölcsönös nyitottsággal fordulhassanak egymás felé, és így részt vehessenek az éjszakai életben is akár. Erről fog szólni igazából a mi projektünk, ezért vagyunk mi, úgyhogy...
0: De ez egy szórakozó hely akkor, aki ezt a projektet csinálja? Vagy ez egy klub, vagy hogyan áll össze ez pontosan?
1: Mi önkéntesek csoportja vagyunk, tehát igen, ez egy klub. Igazából próbálunk rá csatlakozni különböző rendezvényekre, vagy bulikra, és azokat akadálymentesíteni.
0: Ja, tehát igazából ez egy ilyen modellértékű program tulajdonképpen, amit bárhol meg lehet valósítani. Mennyire alkalmas mondjuk erre egy technóparti, vagy mondjuk egy goa parti, vagy mennyire nyitottak erre egyáltalán a szervezetek, vagy a szervezők?
1: Hát a szervezőkről igazából annyit tudok mondani, hogy egyelőre egy klubra vagyunk így rácsatlakozva, velük van egy közös szerződésünk, és egyelőre az odaszervezett programokra próbálunk rácsatlakozni, és azokat akadálymentesíteni. Szerintem igény van rá, mivel ez egy éve induló projekt, ezért még ezt igyekszünk felmérni még jobban.
0: De ez mit jelent, hogy egyszerűen csak megyek oda, és mondjuk, hogyha kerekesszékkel érkezem, akkor biztosan be tudok menni. Hogyha mondjuk vak vagyok, akkor van valami kívül a braille-írással, vagy hogy?
1: Igen, egyébként pontosan erről van szó, tehát, hogy nem csak nálunk az akadálymentesítés nem csak azt jelenti, hogy egy akadálymentes mosdó van a helyszínen, hanem azt is, hogy tehát különböző fogyatékossággal élőknek akadálymentes a helyszín. Például, hogy az asztalok mindenképpen kerek alakúak, mert például annak, aki nagyot hall vagy hallássérült, neki egy L-alakú asztal nem biztos, hogy jó, mivel nem látja a többiek száját például, és ezért nem tud bekapcsolni a beszélgetésbe. És illetve például a villogó fények is zavarják őket, ezt is próbáljuk csökkenteni, braille-írásos itallapok is vannak kint, úgyhogy igen, ez abszolút azt jelenti, hogy próbáljuk teljes körül lefedni a dolgot.
0: Mennyire vontatok be tapasztalati szakértőket, érintetteket a projekt kidolgozásánál?
1: Vegyes képességű önkéntesek csoportjáról van szó igazából, tehát pontosan vannak különböző fogyatékossággal élő önkénteseink, akik folyamatosan aktívan részt vesznek az események alakulásában, illetve a helyszínre kimennek, konkrétan nekünk mérik fel néha a terepet, derítik fel, hogy milyen akadálymentes szórakozó helyek vagy helyszínek léteznek már.
0: Mert léteznek már ilyenek?
1: Vannak, igen.
0: Erről
1: tőlük kapunk például információkat. Hát vannak például ilyen nem romkocsmaszerűségű helyek is, illetve ilyen rendes kiülős, beszélgetős helyek, illetve van ugye a Gödör Klub, ahova rendezzük a rendezvényünket, az pedig kifejezetten ugye a szórakozásra inkább.
0: De ezt jelent ez több pénzt, vagy több bevételt a szórakozó helynek vajon, hogyha ő részt vesz egy ilyen programban?
1: Én úgy gondolom, hogy jelenthet. Igen. Igazából, mivel kevés ilyen helyről van szó, ezért mi is azt próbáljuk elérni, hogy több ilyen hely legyen, tehát, hogy több helyre el tudjanak jutni az olyan emberek, akiknek erre igénye lenne. És úgy gondolom, hogyha ezt sikerül elérnünk, akkor nekik is biztos több bevételt fog jelenteni.
0: Kicsit én leszek az ördög ügyvédje, nem nagyon, csak picikét. Akkor, amikor mi a Parti Szervizzel a Kékpont alapítvány keretein belül próbáltuk a biztonságosabb szórakozásnak megteremteni a feltételeit partikon, tehát egy ilyen kis önkéntesekből álló tím kiment a partira, volt víz, szőrőcukor, gumiószer, kálcium, magnézium, ha valaki tényleg ilyen betzsibe került, akkor lefektették őt, és akkor így el lehetett az egészet így szépen biztonságosabban meg lehetett úszni a partizást. Nagyon sok esetben olyan profit szempontokkal kellett szembe mennünk a víz kapcsán, amelyik megakadályozta ennek a szolgáltatásnak az integrációját. Van-e nálatok olyan akár a stigmából adódó probléma, ami mondjuk oda torkolik, hogy azt mondja a szórakozó, hogy figyelj, én nem akarom, hogy itt azt gondolják, hogy ide akkor kriplik járnak, meg akkor ide kerekesszékesek, és hogy akkor nem akarnak majd mások időenni. Van-e ilyen típusú tapasztalat?
1: Hát úgy gondolom, hogy ezért is tűztük ki célnak azt, hogy nem az lesz a cél, nem az a célunk, hogy a fogyatékos bulit rendezzünk igazából, hanem azt, hogy épek és fogyatékossággal élők is ott legyenek a helyszínen. Igazából szerintem eddig, amiket tapasztaltunk, az az, hogy a helyszínek elég nyitottan kezelik ezt a dolgot, és nagyon kedvesek, és igyekeznek bevonódni ők is. Tehát mint például a következő rendezvényünk pultosai is részt vettek egy érzékenyítésen.
0: A fehér paradicsom pultosai?
1: Nem, hanem a rendezvényen, tehát a Gödör Klubnak a pultosai, akikre a pultosok lesznek a rendezvényünkön. Ők részt vettek egy olyan érzékenyítő programon, amit mi szerveztünk, ami igazából felkészíti őket a különböző helyzetekre, például, hogy oda megy egy kerekes székes vagy egy vak ember, és akkor italt kér. Hogy ez ezt óriási. Hogy kezeljük például, hogyha ugye tömeg van a pultnál, akkor ezt hogy kezeljük, meg ilyesmi.
0: És a mi a tapasztalat? Hogyan vették fel a ritmus, mennyire sikerült ezeket megérteni. Szia, Kittike, közben!
1: Hello! Én úgy láttam, hogy abszolút, és nagyon érdeklődtek a dolgok, iránt különböző szituációkat mondtak ők is, amikre például mi nem is gondoltunk, tehát abszolút jó volt ez az együttműködés mind a két részről, és hasznos volt szerintem.
0: Mi lesz a konkrét rendezvény, amit megrendeztek, és aki ellátogat oda, programjáról következik, ő mivel fogott találkozni?
1: Igen, hát október 15-én a Gödör Klubban lesz ez a rendezvény. Ez egy kulturális és szórakozási lehetőséget adó rendezvény.
0: Egy kicsit ez egy ilyen expo akkor igazából? Tehát ahol megnézheti valaki, aki mondjuk üzemeltető, hogy mik a pontos paraméteri egy ilyen helynek?
1: Igen, lényegében erről is lesz szó, illetve minden programunk jelnyelvi tolmácsolással és audionarrációval fog zajlani. Ilyenek lesznek például különböző előadások, vagy koncertek is. Például Szena jön hozzánk koncertet adni, és az ő száma is mind jelnyelvi tolmáccsal lesznek elénekelve. Illetve egyéb kulturális dolgok is ott lesznek, mint például zsonglarkodni fognak vak, illetve látássérült önkéntesek.
0: Vakon zsonglőrködni? Ne, ez most nem igaz.
1: Bizony, komolyan, sőt, közülük néhányan tűzzel szoktak alapból zsonglőrködni. Itt most erre nem lesz lehetőségük, de így is nagyon szívesen vállalták a feladatot. Úgyhogy
0: akkor úgy képzeljük el, mint egy ilyen bulit konkrétan, hogy oda megyünk, és akkor szórakozunk, vagy pedig úgy, hogy oda megyünk, és akkor inkább érzékenyítjük magunkat a problémára. Melyik az erősebb része ennek?
1: Próbáltuk egyenletesen elosztani ezt a dolgot, tehát ugye 5 órakor fog kezdődni, aki oda érkezik, részt tud venni különböző programokon, mint például egy az akadálymentes kulturális életről szóló kerekasztal beszélgetésről, ebbe be lehet kapcsolódni, de közben lesz audionarrált program, illetve meg lehet nézni egy ilyen kiállítást is. Ezek után pedig majd jönnek ilyen performance jellegű előadások, szórakozás, például DJ Pigment is fog játszani, illetve most Magyarországon először kerül megrendezésre nálunk a Blind Disco, ami azt jelenti, hogy DJ Pigment alatt bekötött szemmel, tehát ilyen szemfedővel lehet bulizni, illetve úgy lehet menni pulthoz italt rendelni, ezt is ki lehet próbálni, illetve aki nem szeretné, párhuzamosan megy majd egy másik ilyen hasonló program elektrozenével, és akkor majd jön Szena, és hasonlok meg.
0: Mennyire szól ez a program azoknak, akik érintettek akár a vakságban, akár a kerekesszékes életben, mennyire, hogy fejezem ki magam, próbálok én is a PC mentén haladni. Tehát, hogyha például elmegyek mondjuk vakként szórakozni, ugye akkor az, hogy megismerkedjek más emberekkel, az nagyon-nagyon sok problémát gördít elém az élet. Mennyire része ennek a projektnek az, hogy ti őket erre készítetek fel, hogy ezt hogyan lehet úgy csinálni, hogy ez valóban élményszerű legyen?
1: Igazából azt tudnám erről elmondani, hogy mi abban különbözünk a többi hasonló koncepciójú csoporttól, vagy alapítványtól, hogy mi nem azt vállaljuk, hogy személyesen segítjük őket, és személyesen figyelünk arra, hogy bevonódjanak a dolgokba, hanem hogy egy olyan közös teret teremtünk, ahol mindenki, fogyatékossággal élők és épek is közösen részt tudnak venni a programokon. Igazából, tehát ez azt jelenti, hogy Igazából én azt tapasztalom, hogy a vakok is és egyéb más fogyatékossággal élők is nagyon közvetlenek. Ők nagyon szívesen bevonódnak, inkább az egyik fő szempont az, hogy az épeket tudjuk érzékenyíteni rájuk, és akkor így létrehozni egy jó bulit.
0: Igen, talán minden egyes ilyen projekt esetében azt jó így körberajzolni, meg így látni, hogy azért ez elsősorban nekünk szól, hogy mi hogyan tudunk befogadó világgá válni, és hogyan tudunk eljutni, hogy mindenkinek jár a szórakozás, mindenkinek jár az éjszaka. Ki adott erre az egészre lóvét?
1: Hát ez az egész a Drogstop Budapest Egyesületnek a modell programja, amit a Norvég Civil Alap támogat, úgyhogy igazából ez egy pályázat volt a Drogstop Budapest Egyesület részéről, amiben mi is részt vettünk, és
0: mi közelek a droghoz?
1: Meg ez az egész. Valójában nem semmi. Túl sok minden. Igen, hát igazából én erről azt tudnám elmondani, hogy nagyon örülünk annak, vagy örülnénk is annak, hogyha hasonló szellemiségben működő csoportok együtt tudnának működni, és itt például erről van szó, hogy sok önkéntesünk, illetve a két fő koordinátorunk, Rácz Katinka és Gyulavári Ágnes is a Drogstop Egyesületben is tevékenykedik, illetve most ugye a Fehér Paradicsom klubban is, és igazából erről lenne szó, ezt szeretnénk, hogyha hasonló szellemiségben működő csoportok együtt tudnának működni különböző módokon.
0: Nekem továbbra sincs meg ez a Fehér Paradicsom klub, ez most egy létező hely, úgy klub, mint ahogyan a Koronita klub volt klub, vagy pedig új klub, mint a mi kis Urban Golf Clubunk, hogy amúgy nincs helye, csak így van a levegőben.
1: Pontosan ez az utóbbi.
0: Ja.
1: Tehát, hogy...
0: Ez nem volt nekem tiszta.
1: Igen, tehát, hogy igazából önkéntesek csoportja, amik próbálnak olyan helyet keresni az önkéntes találkozókra, amik akadálymentesek, hogy le tudjunk ülni, beszélni, ötletelni.
0: Tehát akkor a klubban vannak a tapasztalati szakértők, az érintettek, és mindenki így együtt, és egy ilyen önkéntes csoport. És akkor te ennek az önkéntes csoportnak vagy a tagja.
1: Igen.
0: Hogyan kerültél bele ebbe az egészbe?
1: Hát kb. Egy olyan fél évvel ezelőtt kerültem bele ebbe a projektbe. Az iskola, ahova járok, az
0: milyen
1: egyetem.
0: Iskola az?
1: Egyetem.
0: De hogy...
1: Hát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre járok pszichológia szakra.
0: Szóval pszichológia.
1: Igen, és van egy csoporttársam, aki már önkéntese volt ennek a klubnak, és ő rakta ki igazából a közös Facebook csoportra, és ott jelentkeztem.
0: Mennyien vagytok?
1: Hát igazából folyamatosan változik, van egy nagyon aktív központi mag, akik szintén vegyes képességűek, és minden találkozóra eljárnak. Hát igazából mondhatom, hogy olyan 15-en minimum, aztán 20-ra bővül néha ez, és vannak nagyon sokan, akik például úgy támogatnak minket, hogy nincsenek jelen fizikailag a találkozókon, viszont vállalnak különböző feladatokat, hogy terjesztenek minket, illetve például az audionarráció is kívülről támogat minket.
0: Van-e valamilyen feladat leosztása az önkénteseken belül? Tehát valaki a médiával foglalkozik, van, aki a szponzorációt intézi. Mennyire differenciált a munkamegosztásotok?
1: Az október 15-i rendezvény szempontjából ez most egy kicsit ilyen differenciált, tehát hogy most direkt le vannak osztva, hogy minden világos legyen. Ettől függetlenül úgy szokott ez zajlani, hogy aki amit vállal, tekintve, hogy önkéntesek vagyunk, próbáljuk az időbeosztásunkhoz ezt igazítani, viszont aki elvállalja az adott feladatot, azt meg is csinálja, tehát abszolút számíthatunk egymásra, úgyhogy ez most jelenleg így néz ki.
0: Hogyan látod, minek te ebből a haszon?
1: Hát én abszolút tudom mondani, hogy önkéntesnek lenni, pláne a Fehér Paradicsom klubnál, szerintem nagyon sokat ad, nekem is nagyon sokat adott. Én azt gondolom, hogy például profitáltam abból, hogy a Fehér Paradicsom klub előtt én nem, illetve nagyon-nagyon szerettem volna például segíteni embereknek, hogyha arról volt szó, vagy egy vak embert átsegíteni valahol, vagy elkísérni valahova. Nehéz volt egyébként megszólítani őket, mert nem tudtam, hogy kellene. Illetve nagyon sokan azt hiszik például, hogy egy vak embert úgy lehet átkísérni, hogyha takarolsz belé. És most már például nagyon, nagyon sokat profitáltam ebből, mert most már tudom, hogy nem így van. Tehát nekik kell megfogniuk engem, illetve egyéb fogyatékossággal élőkhöz is bátran oda merek menni. Például múltkor is egy nagyon jót listám néhány kerekesszékes sráccal, úgyhogy abszolút profitálható.
0: Érdekes, ezek az érzékenyítő programok mennyire hatékonyak, amikor a Gyulavári Ágék csináltak ilyen kerekesszékes tánc bemutatót a gödör fölött. Hogy hívek azt a nagy, van az a Budapest Áj?
1: Az. Ja, igen.
0: Az, igen, illetve a mellette található gyönyörű Ybl-kút mellett. A Rehab Critical Mass, azt hiszem az volt, ha jól emlékszem, de nem biztos, elnézést, ha mégsem.
2: De és az volt.
0: És akkor láttam először ilyen termutatót, és megdöbbentem, hogy majdnem elsírtam magam. De tényleg, és én pedig nem vagyok az nagyon érzékeny srác, de hogy így tényleg az ember megkönnyezi, hogy amúgy tényleg most itt vagyunk együtt, és nem is a látványon, hanem azon, hogy ez így ebben a formában megvalósulhat, és így dőlnek le így konkrétan a falak. Tehát ez olyan érdekes, hogy pontosan tudjuk, hogy ezek az érzékelhető programok működnek, meg ezek jó gyakorlatok, de mégis csak akkor szembesülünk a hatékonyságával, ha mi magunk benne vagyunk, és a saját bőrünkön tapasztaljuk, itt tökre kell hozzá, hogy érezzük azt, hogy egyébként mindenki játszik, de hogy tényleg mindenki, és hogy nincsenek kivétok, hogy akkor ti nem tudtok velünk jönni, hanem mindenkinek jönni kell. Azt pedig, hogy a vakot hogyan kísérjük át az úton, nekem azért ez az asszony illata, egy asszony illatából maradt meg, vagy vésődött be, amikor Al Pacino ugye a vakot játsza benne, és akkor át akarja kísérni őt a fiatal srác, és megfogja a karját, és mondja neki az Al Pacino, hogy mi van, bazd meg, vak vagy? Engedj el! Én kapaszkodok belé! És hogy akkor egy életre beégett az, hogy akkor hogyan is kell ez, de hát azért az ilyen típusú érzékenyítő programok azok nagyon fontosak. Még egy kérdés, mert engem mindig nagyon foglalkoztat, hogy az önkéntesek milyen csoportokat alkotnak, milyen tudományterületül érkeznek még hozzátok, és ez csak a Pázmányon ilyen erős, vagy pedig más iskolákból, egyetemekből is érkeznek?
1: Hát a Fehér Paradicsom Klubnál igazából egyetemi szinten a Pázmány az erős, de tehát inkább úgy tudom ezt elmondani, hogy 20-tal olyan 40 évig terjedő önkénteseink vannak igazából, tehát nagyon vegyes. Vannak, akik nagyon, tehát hogy nem igazán szakmában dolgozók, és nagyon érdeklődnek a program iránt, illetve a projekt iránt, viszont azt tudom mondani, hogy sokkal több az olyan ember egyelőre az önkénteseink csoportjában, akik hasonló dolgokkal foglalkoznak, például gyógypedagógusok, illetve például a Gyulavári Ági, ő szokott ilyen színházi performanszokat csinálni vegyes képviségűeknek, tehát hogy abszolút ilyen közegből jövünk, de tehát nagyon nyitottan kezeljük ezt az egészet, tehát hogy most is például a rendezvényre több önkéntest is hívtunk, nyilván kell a segítség ilyenkor, és például más egyetemekről is jöttek, például az ELTE-ről, és vagy a Pető Intézetből például, onnan jönnek majd nagyon sokan segíteni nekünk, de hogy mindenkit szeretettel várunk, aki nem is ilyen területen foglalatoskodik.
0: Igen, mert hogy ezért nagyon jól lehet csiszolni a saját kompetenciáját az emberek, illetve a pszichológusok esetében megfigyeltem, hogy azért ők nagyon tudatosan vadásznak olyan közegre, ahol ki tudják egy kicsit bontakoztatni a tudomány területekhez kapcsolódó gyakorlatot, mert hogy talán kevésbé van esély erre, hogyha csak az iskola által felkínált kereteket nézzük.
1: Igen, bár nekem nem ez volt az indítatásom, tehát hogy nem a pszichológiai vonal miatt jelentkeztem a csoportba. Igazából már több helyen önkénteskedtem már eddig, és jelenleg is. Én úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, tehát hogy én nagyon sokat profitálok az összes önkénteskedésemből, és továbbra is ezt fogom csinálni. Úgyhogy igazából magam miatt, amiatt, hogy jó érzés, hogy másokkal mi csinálunk, és hogy alapból lesz például ez a rendezvényünk, jó érzés, hogy egy ilyen rendezvényt, meg egy ilyen magas volumenű dolgot létre tudunk hozni, és hogy látni azt, hogy akiknek szól, azok mennyire élvezik, mennyire várják már, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog.
0: És akkor jól tudom, hogy ez egy norvég civil kampány pályázat.
1: Igen, igen.
0: Hála Jósnek, ezek pörögnek most egyébként, és de tényleg, tehát annyira jól lehet látni, hogy a Norvég Civil Alap által kiírt kampánypályázat, ami nem egy könnyű pályázat egyébként. Tehát ránézésre az, de amúgy tök nehéz a kampánynak a kategóriáját elérni, és hogy valóban kampányként működni, de azt gondolom, hogy ebben az esetben ez maximálisan megvalósul. Akkor még egyszer kérek, mondd el, Szilvia, hogy pontosan akkor hol lesz ez a rendezvény? Programjáról következik, mikor lesz ez a rendezvény?
1: Tehát október 15-én szeretettel várunk mindenkit a G3 rendezvényközpontban, ami a régi Gödör Klub a Király utcában, mert ugye sokan összetévesztik, de ott várunk mindenkit szeretettel 5 órától, különböző kulturális rendezvényekkel, mint például kerekasztal beszélgetéssel, az akadálymentes kulturális életről, illetve folyamatos audionarrációval és jeltolmácsolással működő előadásokkal, performanszokkal és koncertekkel, például lesz Slam, színész Bobékkal, és...
0: Tényleg ő lesz a műsorvezető, nem?
1: Igen, ő lesz az egyik műsorvezető.
0: Hát a színészből most nagyon-nagyon komoly műsorvezetői karrieret, ez látszik egyébként. Több megnyilvánulásában, ami nagyon jó nekünk, azt gondolom.
1: Én is azt gondolom, hogy ez szuper. És utána fellép Szena, és végül pedig kipróbálhatják Magyarországon először az érdeklődők a Blind Disco DJ Pigment zenéjével alatta, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.
0: Köszönjük szépen, Szvi, hogy eljöttél hozzánk, és ezt az igazán remek programot népszerűsítetted. Itt a Tilos Rádióban folytatódik a Héttérítő című műsor, egészen 10 óráig ébredjetek!

0: Bajsza, jó reggelt kívánunk mindenkinek, a hitelítőt halljátok, benne pedig Kitike és Feri. Mi lehet a Vikivel vajon?
1: Hát biztos nem pihentek ki a
0: Kolozsvárt. Szép város, Kolozsvár. Hát remélem, hogy beesik még a Vikike, mert nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mi volt a távoli Romániában a helyzet. Érted? Mikor mentek, kimentek pénteken? És hát most úgy volt, hogy vasárnap jönnek vissza, bár mondta, hogy nem biztos, hogy beír. Ide ránézek gyorsan a mobiltelefon segítségével, hát ha esetleg volt valami, de semmi ilyesmi. 9 után nem sokkal érkezik majd hozzánk Albert Schwinger, és akkor kicsit még rágódunk majd a Ford Budapestnek a utórezgésein, hiszen nagyon fontos Urban Golf esemény zajlott le. SMS nézők közben semmi jó, nem csak napra kész akarok lenni. Az mitől van, Kitti, hogy a Haramia valahányszor ebben az életben bejön ebbe a stúdióba, képtelenség, hogy közel jöjjön hozzám, csettingetek, nyelven búgatom, kolbászt mutatok a kezemmel, semmi.
1: Nem most, vagy hogy, elég most, kedves.
0: Most, hogy ázott kutya szagúan szarra ázva, vizesen jön be, az első dolga volt, hogy beletörgölőzzön a lábamba.
1: Na,
0: de van ez a kutya idomítva erre a dologra, hogy mennyi szívas Feri bácsit, amikor csak tudod, vagy... Nem. Jó, nem akartam, elnézést.
1: Pedig nagyon ritkán hízeleg, ez csak nekem szokott, és csak otthon vagy a liftben.
0: Nem hízeget, hanem belém törölte a vizes testét, ami azért nem ugyanaz. No, jó. Igen.
1: Valaki bedudált nekünk, hello.
0: Biztos hallgatod a Reelsittet?
1: Az elejét igen.
0: Na és mit gondolsz?
1: Szerintem nagyon ügyesek voltak.
0: Komoly
1: a
0: lesz,
1: fiúk.
0: Nem? Megmondom az őszintét, annyira jó lehet látni, hogy a Rács FM előkészíti a rádiós tudásra az önkénteseket, hogy valami elképesztő, hogy mennyire profi módon, kimérten tudnak kezdeni. Most visszagondolok a saját első műsorainkra, akár amikor még a morális vállalkozókat kezdtem ezelőtt, nem tudom, tizenvalahány évvel, vagy akár később a héttérítőt. Hát azt persze számtalan azt mondtam, hogy többször betelefonáltok, hogy szar a műsor, annyira szar volt, tehát hogy tényleg amikor a...
1: Jó, de ez azért így megesik akkor is, ha nem szar, nem?
0: Hát nem, azért így utólag visszagondolva szerintem eleve a tilos rádiós műsorok szerintem most sokkal magasabb színvonalon készülnek, mint 5-10 évvel ezelőtt. Nagyon sok műsor átment olyan változásokon, amelyek következtében sokkal struktúráltabb a műsortartalom. Amellett, hogy megtartotta ezt a tilosos hangulatát, azért van eleje, közepe, vége, kik vagyunk, bemutatkoznak,
1: nekünk
0: melyik rádiót.
1: Nekünk ezt még nem sikerült megugranunk.
0: Hogy mondhatsz ilyet, Kittike? Hát nekünk van mindig eleje, közepe, vége. Mindig mérő kezdjük. Elkezdjük mérő fölfelé pumpálni magunkat, hogy 10 órára már írtudatos magas rezgéssel bocsátsuk ki az emberiséget a hétre. Mai napon egyébként több olyan roma rapper is előfordul majd a műsorban, akik szerintem az utóbbi idők nagy lehetőségévé válnának. Talán utoljára a Kálo Bon volt az, akiről itt beszéltünk, aki szerintem az ország egyik legkomolyabb roma rapper tehetsége, de valahogy szépen lassan felszívódott. Volt egy komolyabb börtönbüntetése, és én úgy látom, hogy abból nem nagyon tud talpra állni.
1: Mennyi idő volt?
0: Hát egy ilyen kettest ült, ha jól emlékszem, 2-3, nem tudom pontosan, és azért merek ilyen, ilyen őszintén beszélni róla, mert volt bevonulós videójuk, tehát nem titok az, hogy a Kálo Bon

0: bement a, bőribe, de hát a bőribe nincsen kreativitás, nem jön semmi. Nem tudsz írni. Én nem gondolom azt, hogy politikai börtönnaplón kívül bármit lehetne, ami tényleg ilyen nagyon hasznos az emberiségnek. Eltekintve mondjuk olyan lecsukott politikusoktól, akik ott írják a könyveiket, illetve ugye, ahogyan Hunter S. Thompson mondta, sok könyvet írtak sitten. Aztán persze kérdés, hogy melyik volt belőle sikeres, és melyik nem. Az utóbbi időben, akiket én elkezdtem figyelni, az a Lupo nevű újpesti rapper, aki szépen lassan bontakoztatja ki tudását, és elsősorban a Wanted stúdió környékén. A Wanted produkciós iroda az a Paya G, illetve az Ázsani által tényleg remek módon elkészített Eldurvult a Rap Háború című videósozatból ismerhető meg, és hát ők tulajdonképpen a maguk egyszerű és sematikus módján, most így mondom, ilyen gangster rappet csinálnak. Persze annyira gangster rappet, mint amennyire a magyar gangsterek rappelnek. Nagyon sok, igen, de nagyon sok közöttük az olyan, aki egykori fogvatartott, valóban megjárta a sittet, és hogy ott valamilyen módon szocializálódott, és ezek jelennek meg ezekben a rap számokban. Ezek a rap számok nagyon sok esetben tényleg rendkívül alacsony színvonalat képviselnek, mind zenei, mind szöveges szempontból nézve, de nagyon rílek. Tehát valóban, amit ott mondanak, az úgynek a saját gondolatuk, a saját érzésviláguk. És tegnap este egész nap ezeket a számokat túrtam a YouTube segítségével. Nagyon sokat meghallgattam belőle, és a végén arra jutottam, hogy de hogy legalább alkotnak. Tehát, hogy legalább itt valami történik. És hogy minden fikázás mellett, meg milyen már ez a zene, meg mi kell ilyet csinálni, itt létrejön egy stúdió, létrejön egy produkciós iroda, Wanted elkezd kapusznisfősüket forgalmazni, meg elkezd egy pólót forgalmazni. Persze kicsit még sok a helyesírási hiba a posztokban, még lehet látni, hogy a respektek, ahonnan érkezik, az nem egy ilyen nagyon jól targetált gazdasági csoport, amiből vagy meg lehet élni, de így lépésről lépésre építgetik fel az életüket.
1: De nincsenek a gangster rap műfajnak egy ilyen társadalmi veszélyessége azzal, hogy ilyen ők lesznek példaképek a kis újpesti?
0: Hát van, de hogy szerintem amennyire a szövegeiket hallgatom, ezt úgy tompítják. Tehát akkor, amikor megy ez a nagyon erős, így megkurlak, úgy megkurlak, kijövök a sítről, véged van, semmit sem tudtak, mi vagyunk a lazák, ti meg a gyökerek, azért ezek mellett rengeteg olyan szám van, ami valóban arról szól, hogy én szeretnék normálisan élni, és hogy ebben az segít nekem, hogyha a spanokkal vagyok. Tehát van egy ilyen morálisan tisztább fold, amire azért úgy rá vetődnek az árnyék mellett. És hogy ezek közül például az amikor a Paya G-ről kiderül, hogy ő daganatos beteg, és a kórházi ágyról reper arról, hogy túl fogom élni, hogy nagyon közel húzza magához. És hogy nagyon őszintévé válik sok esetben. Halló?
2: Hello, Fetó!
0: Ciao!
2: Annyit akarok mondani börtön kapcsán, hogyha jól tudom, mint Kossuth Lajos, mint szegény jog, gyűrűk ura fordító Göncárpád, hogy sajátította el az angol nyelvet, Isten nyugtassa. De hát versmondó fiúként telefonáltam be, mert hogy szóba került Kolozsvár, úgyhogy megosztanám egy Tátán 11-esemet.
0: Lökétes vérem.
2: Az én erdélyem. Erdő elve erdő előtt, ahol fenyők a szák, ahonnan a család apai ággyökere. Először, mint gimnazista, Mártonáron liceumban átordított, ivott éjszaka Schneider Zoli szaval. Később Garaival Marosvásárhely, az átadott gyógyszer, mérgező barátság. Apuval Csomortánra, nagyanyai rokonság, medve a közelben, közös kirándulás. Én egy napon születtem Adival novemberben, apám vele egy helyen Irmincenten. Mellékdal. Nekem a Kárpát-medence világnak közepe, a magyar nyelv angyaloknak nyelve. Mellékdal, mellékdal, Csíksomjó és Kolozsvár, édes Erdély visszavár. Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük.
2: Kicsit klasszikus, még annyit hozzátennék, hogy mind a jobbik, mind a ballit kifejezés hatbetűs, és a közepén két azonos karakter található, de a magyar nyelv az magyar nyelv. Hello, hello, áldassék a hét.
0: Áldassék a hét, testvérem. Köszönjük szépen a verset. Szóval, hol tartottunk? Igen. Ja, igen, gangsterre van itt. Na és akkor én szerintem azért itt előbb-utóbb el kell indulni egy olyan folyamatnak, aminek a következtében ebben valahogyan pénz kerül, és hogy ahogyan lezajlott az Egyesült Államokban is, és nagyon-nagyon komoly dellák jelentek meg ebben a térben, szerintem előbb-utóbb itt is kiforja majd magát az, hogy lesznek olyan karakterek, akik a tehetségüket ki tudják bontakoztatni. Azt nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt valahogyan ezt a folyamatot picit így katalizálni. Tehát például akár a Lupo, akiről az előbb beszéltem, vagy amit is tettem, ő például egy újpesti roma gyerek, és hogy vannak zenéjén 5-10 évvel ezelőttről már, de nagyjából mostanra ér el oda, hogy az egyik klipjében már tudod, ilyen négeresen mozog, már úgy beszél, mert úgy négeresen, hogy ahogyan a hip-hop sztároktól látod mondjuk az MTV-n, vagy mondjuk a komolyabb YouTube csatornákon, van hozzá egy viszonylag jól összerakott refrén, és a különböző könnyen elérhető HD technológiák közül a klip már így nézhető, vagy legalábbis így érdekes, izgalmassá válik. A másik ilyen srác, akitől az előbb hallottunk egyébként a Ritmus Krisztus című számot, ő pedig a Beat. Ő nagyon sokáig a Fekete vonatban volt, az LL Junior meg a Fatima mellett, és aztán később föl-fölbukkan szóló számokkal, meg bebe bandázva adott esetben akár a Vantithoz a Paja G mellé, de ugyanakkor úgy tűnik, hogy ő megtért egy bizonyos ponton Jézus útjára, és azok a számai, amelyek elsősorban ebből táplálkoznak, na azok nagyon komolyak. Tehát ott lehet érezni azt, hogy valami nagyon, nagyon izgalmas van kibontakozóban. És csak azt nem tudom, hogy hogyan lehetne valahogyan azt elérni, hogy ezek a srácok ne tűnjenek el. Mert például, amikor a Káló Bont akartuk fölkutatni, a 8-ban egy cseh projekt keretén belül, ahol egy ilyen European Hip Hop Database-t akartak létrehozni, ott nem tudtuk. Ha megfeszültünk, se tudtuk. És már a Gypsy Side című filmben, amit a Füredi Zolék csináltak, már abban még volt a Rádió C, és már abban feszegették ezt, hogy a cigány rappereket fölkorolni milyen jó lenne, és már akkor mondta a Poncok, azt hiszem, hogy nem tudod őket elérni egyszerűen. Nincs meg a telefonja, ha megvan, akkor nem veszi föl, eltűnik, felszívódik, és mivel pont attól rílek, hogy ebben a nagyon erős sodró, alacsony társadalmi státusszal járó térből érkeznek, nem tudod kiemelni őket. Nem tudom, hogy máshol hogyan csinálják ezt, hogyan emelik be a mainstream médiába, hogyan teszik őket sztárrá, de hogy akár a Lupo, akár a Kálóbon, akár a Beat, szerintem nagyon-nagyon komoly tehetségek.
1: Kérdés, hogy van-e ilyen vágyuk, hogy ők sztárok legyenek?
0: Biztos. Biztos vagyok benne. Biztos. Hát szerintem kine, az, aki előadó művész, az, aki rapper, aki kiáll, aki elmondja, mind akar ilyen lenni.
1: Úgy azt gondolnád, igen, de hogy akkor, tehát hogy az annak meg velejárója, hogy akkor a telefont fel kell venni, hogy időkre oda kell érni helyekre, mert mit tudom én, és hogy így, hogy ezt az árat ezt így ki az, aki kifizetné.
0: Jó, most magam elcsúsztatni azt, hogy egyébként nem veszik fel a telefont a Kálóban, vagy esetleg a Lupo, mert szó sincs, nem kerestem őket, hanem inkább csak saját magam, mire próbáltam találni olyan előadókat, akik amúgy szerintem érdekes, izgalmas.
1: De egyébként igen, itt az szokott történni, nem, hogy egy valaki átüti a mainstreamet, bekerül a mainstream médiába valahogyan, és akkor ez kicsit húzza magával az egész szénát, nem?
0: Biztos vagyok benne, igen. Tehát azt mondjuk, hogy a BLR, Curtis, Majka, ez a vonal, ez így egy picit megy előre, ez húzza utána a többieket, de azért azt is gondolom, hogy igazán sikeres karriert vagy pályát, amelyik egy roma rappert kiemel ebből a térből, és hogy tényleg képes nagyon komoly odavágást csinálni, az még LL Junior óta nem nagyon volt szerintem, hogyha így végig gondolom. És ugye LL Junior is azért inkább a balladázás felé indul el, mert megvan a roma rapnek ez a kicsit cigánydiszkós éneklős változata, amit én nagyon szeretek, de hogyha ilyet játszanék le, mondjuk, akkor lehet, hogy az ablaküveg túloldalán dokkoló Atesz már nem biztos, hogy annyira boldogan hallgatná meg, mint mennyire boldogan meghallgatta még mondjuk a Beatnek a számát. Tehát nagyon nehéz meghúzni azért ebben a határt. Például az LL Juniornak van egy száma, amelyik a kábítószerezésről szól. Zeneileg nem annyira erős maga a szám, De az, ahogyan a drogozás témáját föltárja, és refrény az, hogy tedd le, meg valami hasonló érzék, azért az jó mutatja, hogy megint csak merít valahonnan, közel van valamelyik szintérhez. Úgyhogy a következő most egy pár ilyen számot fogunk majd meghallgatni, azért, hogy egy kicsit másokat is inspiráljunk arra, hogy ezeket a zenéket hallgassa. Most van 3:49-re érkezik majd hozzánk Albert Swinger, úgyhogy akkor addig itt különböző roma hip-hop számokkal fogjuk, illetve az erről folyó diskurzusról andalit a népet, Kittike, mintha lenne valami téma az arcodon, hogy...
1: Úgy nézek ki?
0: Nincs? Jó, mert akkor jó, akkor csak azt hallgassad, aki föl van készülve arra, hogy a roma hip-hop és gangsterek világában kalandozunk itt a héttérítőben. Van egy stúdió.

0: De nem benneket kritika, hogy ilyeneket csinálunk, nem?
1: Nem, hát.
0: Kicsit így hétfő reggel szerintem fontos, hogy áttekintsük hazánk roma hip-hop felhozatalát. Mert hogy amúgy ezek a számok nem jelennek meg sehol, semmilyen szinten, rádiókban. Ugye ezek most már teljes egészében YouTube-ra épülő zenei karrierek, ami azt is jelenti, hogy egymás között azért ők számolgatják a unique usereket, a letöltéseket.
1: Ami... Milyen nézettsége van egy ilyen videónak? Mondjam,
0: hát úgy gondolom,
1: számot.
0: Például a Lupónak 192 000-es, de például a Majkának ez a... az a híres száma, a fekete-fehér, az 10 milliós, nem tudom. Az
1: jó, ilyen... hát nyilván.
0: Csak mindig ugye oda méregetik egymást, meg a különböző ilyen, ilyen szájkarate akciókban, akár verbálisan, akár nonverbálisan, azért erre utalgatnak mindig. Na most például mondjuk a beatnek a nézettsége, vagy amiket nézegettünk számok, 17 000-18 000. Uh-huh. Kb. Ilyesmi. De itt a nézettség azért nagyon megcsavarja a dolgokat. Úgy sok esetben én azt figyeltem meg, amikor olyan szinteken dolgoztam, ahol azért az alacsonyabb társadalmi státuszba tartozó roma fiatalok hallgattak zenéket, akkor egy-egy számot meghallgattak egy nap, nagyjából amennyi belefért a 24 órába. Tehát volt úgy, hogy például a No Roxa I című számot, azt annyiszor meghallgattuk a tűcserében, hogy volt egy ilyen fallovás, trigulákat húztunk be, hogy aznap hanyatszor indították el. Tehát, hogy ez egy ilyen...
1: Azt még én is sokat hallom, csak így a nyitott ablaknál.
0: Igen, mert ezek ilyen nagyon-nagyon nagy slágerek. Persze az nagyon érdekes, hogy amit mondjuk én gádzsóként ilyen jó roma repnek tartok, vagy tetszett, azért általában a cigányok így fenntartásokkal kezelték. Tehát, hogy szerintük nem olyan jó a zenei minősége, nem tudom én, csíra az a gyerek, és akkor van egy-egy ilyen ikon, mint a Kálóban például, akire úgy egységesen mindenki pontosan tudja és kimeri mondani, hogy amúgy ő egy ős tehetség, és amúgy szerintem ő tényleg az. Tehát, hogyha van olyan, akiben egy igazi raga rapsztár bújik meg valahol lent, akkor az Kálóban a Magyarországon egyértelműen. Nem tudom, hogy mi lenne a legjobb arra, hogy egy ilyen karakter ne tűnjön el. Lehet, hogy el kell tűnnie, lehet, hogy amúgy ezek így működnek a dolgok, és nem kell mindenkinek rapsztárrá válnia. Sok esetben azt látom, hogy azok, akik mondjuk kisebb tehetséggel bírnak, de jobb üzleti érzékkel, ők magasabbra tudnak menni. És akkor itt van ez a Wanted nevű formáció, vagy produkciós iroda, ami tényleg ez a magyarországi gangster repre van kérezve, ami azért nagyon sok esetben tényleg alacsony színvonalat képvisel. De az, ahogyan a tartalom feldolgozásra kerül benne, és hogy az ember ilyen relatív szempontok mellett nézi, akkor azért lehet ez is izgalmas. Itt van például egy nagyon érdekes visszatérő a Wes Gotti. A Wes Gotti, ő egy ilyen tetovált, nagy darab, kopasz férfi, és hát ő tipikusan azt a fajta gangster repet képviseli, magyar gangster repet, amelyiknek mind a zeneisége, mind a szövegvilága sok ember számára alacsony színvonalúnak tetszhet. Ugyanakkor, hogyha úgy tekintünk rá, hogy valaki beszél arról, hogy milyen a börtönben, meg milyen a bűnözés, aki ott volt, akkor lehet izgalmas, meg fogjuk hallgatni a Wes Gottinak Ez a való világ című számát, hogy egy picit ezt is érzékeltessem.

0: Az az egészben egyébként a legérdekesebb, hogy ugye ezek nem nekünk szólnak, ezek a számok, nem mi vagyunk a célcsoport. És akkor, amikor az ember elkezdi kutatni egy picit azt, hogy milyen kommentek vannak, milyen hozzászólások, akkor lehet látni a helyesírásból, meg a kommentek szövegéből, hogy amúgy nagyjából honnan érkeznek ezek, és egy elképesztő respektelés megy, hogy igen, tesó, ez az, amiről beszélsz. Halló?
1: Kis ember, kis jó reggel.
0: Csáu.
1: Hát most engem nem fogtok szeretni.
0: Na. Sose szerettünk.
1: Köszönöm szépen. Proletár őszinteséget, köszönöm szépen.
0: Csak a vihetartás véget folytassa?
1: Szóval egy végtelenül primitív történet, amit elmondanak, Ócska keresztényben, és egy összesen, ami szerepel a dalban, az egy egyes és egy négyes akkord. Tehát az, amit az első...
0: Sok újdonságot nem mondta, ezzel kezdtük, hogy...
1: hogy az egészben semmi nincsen.
0: Az nem igaz. Nulla,
1: ez egy szemét.
0: De az nem igaz, mert ne azt nézd, hogy neked mit számít, hanem az, hogy azok, akik ezt valamiért ezt az emberek csinálják, akik, és hogy ebben mi keresünk
1: valamit. Végülis naív festők is vannak, érted, akik ceruzával kutyát rajzolnak, csak nincs az a gond.
0: Felkérem,
1: hogy
0: te
1: neked, hogy abból még nem lesz művészet.
0: Ki mondta, hogy művészet?
1: Ne,
0: senki nem mondta, hogy művészet.
1: Na, jó, csak mondom neked, hogy ez szemét. De más
0: ember munkáját szemétnek titulálni egyrészt nem érik, mondd azt, hogy neked nem tetszik, de nem értesz
1: ezzel egyet. Az, hogy nekem tetszik, vagy nem tetszik, az teljesen mindegy ilyen szempontból.
0: De nem mindegy.
1: Vannak olyan zeneszerzők, akiknek a művei nekem nagyon nem tetszenek, de azt mondom, hogy szakmai szempontból rendben vannak.
0: De mi ez
1: ezek
0: bizottság?
1: Meg nincsenek.
0: Mi ez bizottság? Megmondja, hogy szakmai szempontból mi van rendben?
1: De vannak alapvetések, amiket talán innene betartani egy zenének, mikből kéne állnia, szóval kellene benne legyen valami tudás. Ezekben nincsen, nulla.
0: De ezek az emberek innen kezdik, majd szépen lassan fejlődni fognak.
1: Már van rá esély, persze. Például kicsoda fejlődött.
0: A Beat például óriásit fejlődött szerintem, a Lupo is nagyon sokat fejlődött, szerintem a Paja G is a maga módján fejlődik, kétségkívül sok lesznek még menő rapperek, de hogy teszik a dolgukat, alkotnak, és ez mindenképpen van, akinek ad valamit. Lehet, hogy neked nem ad semmit, nekem tök sokat ad, mert egy olyan térből tudósít, amire amúgy nincsen máshol rálátásom. Én sem tartom magas színvonalnak, el is mondtuk, hogy nem a színvonaláról beszélgetünk, hanem arról, hogy honnan érkezik, mi ez a forrás, miért csinálják ezt, milyen témákat dolgoznak fel, és kinek szól ez az egész. Miben más, mint az amerikai, miért van az, hogy a Vantid az most kezdett el pólókat gyártani, ez egy izgalmas téma.
1: Elmondom róla azt a véleményemet, hogy én nem tartom magam nagyon nagy zenésznek, én egyszerű zeneipari szakmunkások, mindig el szoktam mondani, de ez zeneileg nulla.
2: Jó. És figyelj, hogy az amerikai gangster rap az oké neked? Tehát, hogy az egész műfajt minősíted most? Vagy?
1: Nem, az amerikai, nem tudom, ismered, de majd mindjárt belinkelem a csetre, ha nézed azt a képet, van egy ilyen, hogy na mindegy, nem mondom el a point, majd képben megmutatom neked, hogy mi a zenészek véleménye általában a rapről. De,
0: meg a technóról is ugye tudjuk
1: ezt is, hogy nem, na, a technó is elég szar volt, de ott legalább voltak benne hangszerek. Hogy az amerikai gangstereknek megvan az a tulajdonsága, ezt nekem egy basszusgitáros barátom mondta, és ez nagyon érdekes, hogy az amerikai rapper úgy gyalogol át a ritmuson, hogy az nem igaz, halálpontos órái vannak, és úgy érkezik meg a megfelelő helyre, hogy az valami brutális.
0: Benne itt van a vérébe.
1: Hát meg azt tanulja ott, azt látja. Érted? Tehát itt, ha megnézed, egyre kezdik a ritmust, 2-4-re befejezik. Tehát semmi. Tehát eszükbe nem jutna az, hogy ha meghallgatsz egy rendes rappet, akkor ott úgy megy át az izéken az ütemvonalakon, a négyeken, hogy az valami hihetetlen. Tehát ott azzal játszik. Tulajdonképpen a szájában dobol. És fantasztikusan csinálja. Itt pedig olyan, mint hogyha leülne papamomát játszani, ami dobórán az első lecke.
0: Felkérem a teljes magyar underground rap szintet, ameddig nem tudnak rendesen...
1: Jó, verjenek meg engem.
0: Fejezzék be, ne csináljanak semmit, ne jöjjenek elő semmit.
1: Csinálják nyugodtan, csak akkor ne csodálkozzanak, ha megkapják, hogy szóval.
0: Senki sem csodálkozik. Köszönjük szépen, bár még egyszer nem arról beszélgetünk jelenleg, hogy szar-e vagy sem. Köszönjük, Csumi. Hanem arról, hogy mennyire érdekes, izgalmas szintén. Itt valaki a cseten kérdezte, hogy, és ez egy érdekes és adekvát felvetés, hogy mennyire kreált szintér ez vajon, hogy mennyire real, mennyire szólnak valóban ezek olyan történetekről, életeseményekről, amelyek a valóságban léteznek, és mennyire kopizás ez az East Coast, West Coast őrületnek. Ez egy jó kérdés egyébként, hogy akkor hol húzzuk meg ebben a határt, vagy hogy van-e van-e egyáltalán ilyen szintér, és hogy talán pont azért is játszottam be ezt a Wes Gotti című vagy szereplőt, mert hogy ránézésre azért úgy tűnik, hogy ő gangster. Nem tudom, hogy követett el így mondjuk bűncselekményeket, de azt tudom, hogy a Kárhóban ugye volt sitten, és hogy többen voltak ebből a térből. Az, hogy a pajadzsiék valójában rendelkeznek-e fegyverrel, és lövöldöznek az utcán, hát gondolom, hogy nem. Vagy én inkább gondolnék piti bűncselekményeket, amelyek okán ők sitre kerültek, és hogy kicsit egy ilyen visszafelé konstrukció azért mindenképpen van ebben. Míg, hogyha kábítószeres zenékről beszélünk, tehát kábítószerekkel kapcsolatos, vagy drogokkal kapcsolatos tartalmakról, ott már az érintettséget sokkal jobban lehet egyébként érezni. Remélem megjött már Albert Winger, de közben kicsit talán megjött, igen, köszönöm, Tamás mutatja, akkor kicsit ilyen átkötésként, akkor az LL Juniornak a Ted Le című szemet még mindenképpen meghallgatjuk, mert hogy itt is az érintettség az, ami fontos, belehallgatunk ebbe. Halló?
3: Halló!
2: Csáó
3: vagyok. Szevasztok! Csumi. Csak szeretnék ajánlani egy számot, hogyha már ilyen kopizás, meg igazi gangsteret, meg ilyenek. Ogli G-nek a Börtön.
0: Ne, ezt nem ismerem.
3: Az nincs fenn a YouTube-on, arra keressetek rá, viszont a YouTube-on fenn a gangsterek. Na, azt érdemes meghallgatni, hogyha valakinek kételkedései támadnának esetleg.
0: Nagy király vagy testvér, mind a kettőt jövő műsor előszedem. Mi volt az első Ogli G-nek?
3: Az Börtön.
0: Aha. Zsír. Na, ezt megmondom.
3: Az konkrétan, amikor kijött a Börtönből, az akkor készítette. A gangstereket pedig rá egy-két hónapra, és volt szerencsém fölvenni neki egy szál kamerával a csepelművekbe, egy Chicagóba, úgyhogy odaérkezett az összes akkori, hát mondjuk úgy, hogy nem túl kopi gangster.
0: Aha, és te ezzel foglalkozol?
3: Hát néha igen, de akkor egy picit megállt bennem az ütő, amikor megjelentek ki mindenféle szamurájkardokkal különböző arcok, és akkor vége lett a videóklipnek elkészült, akkor rá egy pár hétre bejelentkezett a Ogli, és azt mondta, hogy figyelj már, hogy ki kéne szedni onnan egy-két embert a klipből, mert hogy azok most már nem a barátaim. És akkor mondtam, hogy erre valószínűleg az egész havi filmes költségvetés rámenne, hogy én most onnan kiszedegessem az arcokat. Aztán hát nem is lettek kiszedve, de szóval van egy olyan vonal, ami itt azért elég komoly.
0: Real.
3: Elég real, igen, tehát ez annak üzem, aki készelkedik, hogy van-e ilyen. És akkor hát van az új generációs, tehát akiket most hallgattam, akiket te mutattam, például őket nem is ismertem.
0: Hát a Lupo, meg a Beat.
3: Hát én meg a Wes Gotti, meg őket, igen.
0: A Wes Gotti-t én is tegnap fedeztem föl konkrétan.
3: Róluk egyáltalán tudtam, viszont hát azért azt is hozzá kell tenni, hogy mondjuk a Beat, meg a Junior, még a fekete vonat előtt, a Total Car-ba, amikor Underground Rap Club volt a 90-es évek eleje közepén, akkor azért ott még volt az SDO nevű firkás csapatnak egy olyan bandája, hogy Bad Domination, na az is van a YouTube-on. Arra is rákereshettek, hogy ott hogy nyomta a Beat, mert attól szerintem azért sokan össze fogják akilni
0: a bokát. De ugye, hogy a Beat nagyon tehetséges?
3: Hát a Beat az elképesztő.
0: Szerintem is. Tehát tényleg az a csehmű.
3: És a korai tudtai, még a fekete vonatban is, meg még mondom előtte ez a Bad Domination-os vonat, tehát az azért tehát nem nagyon tudta überelni az is senki.
0: És van egy hang, amin elkezd énekelni, ami konkrétan ilyen szívbe markolóan szép hang, de hogy tényleg a Beatben van valami olyan ősi tehetség, majd lejátszok még egy szemot majd az Albert Swingeres interjú között, amin a gyermekéről énekel, és ez már az a fajta roma rap kategória, amikor már elcsúszunk a roma névzenei motivumok irányába egy picit.
3: Kinőtte magát abszolút, és az a durva a Beatnél szerintem, hogy ő abszolút ezen a kicsit ilyen easy, Compton, Los Angeles-i vonalon nőtt fel, szerintem gyerekkorában, és ő teljes mértékben megtalálta saját magába azt a rap hangot, amit nagyon sokan nem találnak meg. Például most itt beszélt a kis ember ugye erről, hogy a Wes Gotti milyen szar, ő még valószínűleg nem találta ezt meg, lehet, hogy nem is fogja, de a Beat meg így azonnal rájezett 14-5 évesen, tehát hogy... Na mindegy, ennyi. Sziasztok!
0: Köszi, Csumi! Hello! Na és akkor már is folytatjuk a műsorunkat. Én azt gondolom, hogy már ezért a telefonért megérte, hogy belevágtunk ebbe a témába, és akkor LL Junior Ted Le című számát fogjuk még meghallgatni, illetve legalább még egy-kettő ilyen számot a mai hét térítőben biztosan. Mindenkinek jó reggelt vele!

0: De hála a jó Istennek legalábbis nem kell félünk attól, hogy tedd le, de csak a kábítószerre vonatkozik, nem pedig a golfütőre. A Heavy Balls Urban Golf Club elnöke, de bejut hozzánk Tamás is visszaműsorba, hiszen még a Blue Point Recovery Urban Golf Clubnak a színeiben elindult élete első nemzetközi golfbajnokságán, illetve itt van velünk Kittike, aki az FMXXX stábjaként volt. Jelen sajnos neve még nincsen neki, golfos neve, illetve jó magam akkor szolgálatba helyezem, mint Strici Franz, a Komplett Hundert Urban Golf Gruppe csapatnak. Mi legyek? Én is az elnöke akarok lenni. Lezajlott a Forrad Budapest közvetítés az Infoparktól, amely a Heavy Balls Urban Golf Club és a Drunken Golf Clubnak a szervezésében zajlott. Az első olyan nemzetközi Urban Golf esemény volt Magyarországon, amelyen azt gondolom, hogy Magyarország, illetve Budapest felkerült az Urban Golf Club térképére. Kérlek, Balázs, akkor foglald össze az eseményt, nevezd meg a győzteseket, számolj be arról, hogy hogyan volt az elejétől, addig, hogy most már rajta vagyunk a nagy hullámon.
1: Nos, most már hivatalos számokat mondatok, nem csak találgatás, mint múltkor. 59 játékos indult el végül is a versenyen, mert öten kb. Így kiestek menet közben különböző okok miatt.
2: Alkohol fogyasztás?
1: Hát, ez is benne van, igen. Ebből azt hiszem 57-en be is tudták rendesen fejezni a játékot. Két embert elvesztettünk menet közben. Két cseh játékost, ők
0: videófelvétel van az egyikről. Ha jól láttam, akkor a Black Hole csapat egyik tagja egy videófelvételt is közölt ezzel kapcsolatban. Gyönyörű.
1: Igen, nehéz volt már a járás a végére. A győztese a várakozásoknak megfelelően Vincent Stulp lett a távoli Karantek városából. Második helyen Norman Dick végzett Németországból.
0: És ez a rendes neve?
1: Ez a rendes neve. Nem kell golfosni.
3: Isten.
2: Egy ilyen igazi szép germán férfi.
0: Igen. Tetszett neked, mi? Megmondhatod.
2: Ja.
1: És ott a harmadik helyen pedig Csehországból a Haránt nevű fickó végzett, aki nem tudom a teljes nevét, mert csak beceneveket adtak meg.
0: Ja, akkor Norman Dick az, akivel te csináltál interjút, uh-huh. Kittike, nem? Fényképfelvétel is van róla. Uh-huh. Tényleg jó vegású srácról.
2: Az igen.
1: Ő golfoktató egyébként.
0: Ja, de azt nem is mondta ott. Hogy mond?
1: Hát ő nem mondta, de mi tudtuk.
0: Az de komoly. Azért ez nagyon más képet fest. Eddig arról nem volt szó, Albert, hogy golfoktatók is felbukkannak ebben az amatőr szintéren.
1: Hát akkor... mindenki számára nyitott, nem zárhatjuk ki rendes golfosokat.
0: Az világos, de utálni lehet őket? Nem. És amúgy egyébként akkor ő másokat is oktat az Urban Golfon belül? Tehát, hogy a tudását...
1: Szerintem rendes golfot oktat, meg elvileg talán versenyez is valami amatőr szinten golfba, de nagyon nagy név az Urban Golf szakmában, nagyon mindenhol ott van, meg nem tudom, nagyon szervezi, meg ilyenek, szóval ő egy pozitív figura azért. Nem pedig azt, hogy most ide jött, és akkor megmutatja.
2: Ja, hogy lealezze az egész mezőjét a nagy golfos.
1: Igen, megmutatja a kezdőknek, hogy hogy
3: de azért abba a körbe tartozik az egész társaságból, aki eltalálja a labdát, mert volt egy kisebb kör, aki nehezen hozta össze ezt is.
2: Igen. Én például egy kicsit gyakorolgattam, de...
0: Tehát a közvetítő kocsi stábtagja voltál neked. Nem kellett eltalálnod, Kittike.
1: No, visszatérve a versenyre, meg a végeremélyekre, csapatban pedig a... az Urban Golf Unit nyert, akik Hollandiából jöttek, meg tegnap összefutottam velük, és nagyon megünnepelték a győzelmüket, mert ez az első győzelmük bármilyen versenyen is.
2: Wow.
1: Úgyhogy az Urban Golf Unit.
0: Urban Golf Unit, big up Urban Golf Unit.
1: Ők szervezik idén az Európa Kupát Amsterdamba.
0: Mikor lesz?
1: Június közepén kb.
0: És az Európa Kupára válogatottak érkeznek? Országos válogatottak?
1: Ott, egyébként ez egy jó kérdés már reflexből, mivel a For Budapestre direkt úgy határoztuk meg, hogy ne válogatottak legyenek, hanem csapatok, mivel arra ott van az Európa Kupa. És az Európa Kupán ugye, mivel válogatottak vannak, azért limitált a létszám, minden országból csak kevés ember tud eljönni, és vannak a mánia vannak, hogy válogatót kell rendezni, hogy bekerülhesse be a csapatba. Például a németeknél, meg a franciáknál rendesen válogató verseny van. Nálunk még idén ez kiderül, hogy lesz, hogyha annyian vagyunk, pont amennyien szeretnénk menni, akkor oké, ha többen, akkor meg kell csinálni valami válogató eseményt.
0: Hogyan értékeled a versenyt teljes egészében, az előkampányt, a kampányt, a megvalósítást, illetve a lecsengetés? Azért azt gondolom, hogy amatőr sportversenyt így megszervezve ennyire profi, én még ebben az életben nem láttam, és ezt most tényleg nem azért mondom, mert volt tényleg egy halovány pici része az FMXXX-nek ebben, hanem végignézve a kiadványokat, a felépítést, a Facebook oldalt, a kétnyelvűséget, elképesztő profizmus volt. Hogyan értékelte belülről?
1: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy így látjátok. Mi tudatosan mentünk ebbe az irányba, hogy előkampány, meg kampány, szóval nem csak, hogy is mondjam, a két szép szemünkén nem jött volna el ennyi ember, hanem ezt nagyon fel kellett rakni, hogy meglegyen ez a szöveg. Most ennek a kampánynak a kidolgozásában talán az egyik legnagyobb, hogy is mondjam, elme, a Rolf Golf, akiről kevesen tudják, de olyan angol szövegeket ír, meg olyan magyar szövegeket, hogy így tényleg beszartok, most bocsánat a rádió hallgatóktól, így korán reggel, de szóval, hát hogy egy ember, aki a csodaszarvas Bad Boynak képes hívni, szerintem így nincs miről tovább beszélni, hogy elolvassátok a roadmap-et. Szóval ez nagyon sokat ad hozzá a kreatív faktorhoz is ahhoz, hogy eljöjjenek, viszont a másik eleme talán ott van, hogy az Urban Golf közösség ilyen, hogy ha van egy új dolog, arra nagyon rá tudnak ugrani, és egy kicsit szomjazza is a közösség azt, hogy legyenek új dolgok. Azért tudni kell, hogy egy ilyen verseny megszervezésén, akik szerveznek, azért nagyon nem tudnak játszani. Ez mindig az a mondás, hogy ha most csinálunk valamit, akkor mi ezt egy másik versenyen fogjuk visszakapni gyakorlatilag.
0: Uh-huh. Hát én konkrétan egyet nem tudtam ütni, jó, egyet ütöttem a kocsi mellett, de egyetlen flightot nem tudtam végignézni, és hogy alig várom, hogy legalább videó legyen egy kicsi róla, hogy nagyjából hogyan ütöttek az emberek, mert amúgy meg égnék a vágytól,
1: hát
0: tudod, hogy
1: igen, lássam. Csak mellette meg azt kell csinálni, nem csak azt, hogy meg kell nézni videó, hanem fogni magad, és elmenni Németországba egy másik versenyre, ahol visszakapod ezt a feelinget, ahol meg a úgymond a teseget alá tesznek mindent oda, hogy tudjál normálisan játszani, meg ilyenek.
0: Hát jövőre mindenki, a Blue Point Recovery Urban Golf Club jövőre mindenképpen elhozza az európai ezüstöt.
1: Hát nézd.
0: Megveszik kilóra a svájciakat a csapatnak, egyértelműen.
1: Hát rájuk férne a Ricardo.
0: Mi, hogyha a Dragon Golf Clubból meg tudod venni 1000 forintért egy prominens játékost a Heavy Ballsból, akkor ért, akkor bármi lehetséges.
1: Igen, ez még mindig fáj nekünk, úgyhogy nagyon törtek rajtunk.
2: De igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy hol van ebben a pénz, de akkor hát, itt az emberkereskedelem?
1: Nem, semmi ilyesmi.
0: A legeslegdurvább az benne, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly rendezvény volt, de úgy, hogy én még ennyi békés, jóra való, sportoló ember egy helyen, aki ennyire progresszív és ennyire haladó szellemiségű, én még nem láttam, komolyan mondom, megint csak most már napok óta az Urban Golf-al álmodok, de tényleg ütök egyfajtában, majd valamit csinálok, tehát most bemászott az agyamba, de ugyan többen megfogalmazták ott a külföldiek közül, az Urban Golf az maga az élet. De tényleg egyébként minden, de tényleg, mert mindent modellez, a türelmet, az odafigyelést, a befogadást, a játékot, a közösségi tereket, minden, ami korunkban fontos, az az Urban Golf-val egyesül, halljak meg.
1: Ezzel egyetértek, abszolút. És mondj még egy sportot, ahol egyszerre tud indulni, és normális összehasonlítható eredményt tud adni egy 13 és egy 62 éves ember. Nem sok ilyen van.
0: Hány országból érkeztek összesen?
1: 5 országból érkeztek, Csehországból legtöbben, 10. A végére már csak 8-an.
0: Csacsapater is volt egyébként. Nálunk is voltak veszteségek, de erről nem beszélünk.
1: Franciaországból érkeztek, még Németországból, Svájcból és Hollandiából.
0: De holland srácok is úgy elmondtak bóbiskolva néha.
1: Hát szerintem náluk ez már ilyen hivatásszerű.
0: Az érdekes, valakivel kapcsolatban mondtad, hogy egyébként akkor tud jól játszani, hogyha kicsit ki van ütve.
1: Az mert, egy ösztesség, igen.
0: Mert hogy akkor képes csak uralkodni az érzéseid.
1: Ez hogy nála ez úgy van, hogy nagyon jól játszik alapvetően is, de mondták a haverjai, hogy minél többet itatod, meg minél több más dolgot raksz bele, annál jobb. És szerintem azért, mert ki tudja zárni jobban a külvilágot, meg azokat a gondolatokat, amik elvonják a figyelmet attól, hogy egy adott ütés jól sikerüljön. Ugyanis semmi másról nem szól ez a játék, mint az, hogy az adott ütésed jól sikerüljön. Tehát ha azon gondolkozol, hogy milyen rosszat ütöttél, vagy milyen jót előtte, akkor már is vége.
0: Vagy bármi máson. De nálunk például ugye én két csapatnak vagyok a tagja, a Komplett Hundert Urban Golf Gruppe, az tipikusan a gonzó golfozás, az a rottyon levésből hogyan tudunk visszajönni. De a Blue Point Recovery Urban Golf Club esetében pedig pont az, hogy csütörtökön 2-kor délután van az edzés, makulátlan tisztaság, törekvés a felépülésre, és hogy ott viszont az egy nagyon fontos cél, hogy ott annak a napnak a közepén te tudj kiszakadni annyira egy csütörtöki napon délután, hogy képes legyél odafigyelni arra, hogy hogyan tudsz óramechanikus szerkezetté válni testileg, és az agyadban lemodellezett mértani ütés ívet egy szép röppájával abszolválni. És az egy nem nagyon egyszerű. és érdekes, hogy néha nekem megy jobban, néha meg mondjuk a Vikinek, a Frau Weiss-Spielernek, attól függő, hogy ki mennyire van benne egy-egy projektben, milyen az általános mentális állapota. Nagyon meglepő, hogy mennyire tornáztatja a türelmet egyébként ez a játék.
1: Nekem, amióta elkezdtem golfozni, nagyon ilyen rövid figyelmű ember vagyok, hogy úgy mondjam, ilyen 15-20 perceket tudok egy dologra koncentrálni, csak a váltok, de aztán visszatérek.
0: Akkor tök jó, pszichológus vagy egyébként.
1: Sőt, nem dolgozom pszichológusként.
0: Elrajzolgat közben tudom.
1: Igen, igen, mondja csak.
0: Amúgy nekem is ez a vége.
1: Be van kapcsolva a diktafon.
0: Nekem sem mondjuk mondtak, hogy szociális munkás, és mondtam, hogy nem vagyok szociális munkás, szociológus vagyok, én a szociális munkás, nekem nagy baj lenne, mert kb. 10 percig érdekel valaki, utána magammal foglalkozni.
1: Na és amióta elkezdtem golfozni, tudatosan elkezdtem kitolni ezt az időt olyan 45 percre, és nagyon furcsa, de meglátszik a melóban is. Tehát van, hogy már 45 percet tudok egy projekttel foglalkozni, amelyet nem nagyon volt meg. És hát ez semmi más, mint a golf.
0: Hogyan sikerült azt a rengeteg szereplőt mobilizálni, akik részt vettek ebben? Mivel győzted meg őket? Egy vendéglátóipari egységet, akkor itt autók mozogtak, transportok, egy halomeszközt kellett bevetned, én konkrétan pontos számokat is tudok, hogy mennyiből lehetett kihozni egy ilyen versenyt. Nézzük meg egy kicsit az átláthatóság szempontjából, hiszen mégis ez egy sportrendezvény, hogy milyen erőforrások mozogtak itt, Albert.
1: Nagyrészt az erőforrás, tehát az erőforrások nagy része az baráti kapcsolatokon alapult, de nyilván rengeteg dolog pénzbe kerül nekik is. Mondjuk azt, hogy nagyon keresni ezen senki nem keresett, kivéve nyilván a szórakozó helyeket, ahol bulizni voltunk. Az átláthatóság érdekében elmondanám, hogy 307 ezer forint volt a teljes költségvetésünk, és körülbelül olyan 20 ezer bukóba vagyunk, amit...
0: Az nagyon jó, hát ez tök jó.
1: Ja, szerintem ez teljesen korrekt így jövőre nézve.
2: És volt valami nevezési díj, vagy ilyesmi?
1: Persze, volt nevezési díj, hát különben nem tudtuk volna megcsinálni, de a nevezési díjat aznap is be lehetett fizetni a verseny napján, és ugye előfinanszíroztuk mi a szervezők az egész történetet, és utána gyakorlatilag az a lóvé jött vissza.
2: És mennyi volt a nevezési díj?
1: Nem tudom, pontos számot mondjak, vagy csak arányszámot.
0: Legyen most csak arányszám.
1: Egy futóversenynek az egyharmada. Kb. Egy ötrongy. Jó arányszám volt.
0: Gyönyörű volt. Talán még a 2 gram skankkal lehetett jobban lefedni. Gyönyörű. Azt gondolom, hogy tényleg nagyon szép. Jó, de akkor ezért mit...
2: Ez fejenként. Ezért? Tehát egy egyéni nevezési díj volt.
1: Igen, igen. Egyéni nevezési díj. És cserébe kapott a versenyző egy pólót, egy... karabineres szettet, ami rajta volt egy elütő.
0: Súly, azzal fog, mert csütörtökön azzal villantok.
1: Egy roadmap-pá. A roadmap-ről tudni kell az a...
0: Igen.
1: Aztán, igen.
0: Kitike bevillantott egyből zsebről. Nem hiszem el, hogy Kerti titott az már For Budapestes ízérbe.
1: Benne volt az esti kaja, ami székelykáposzta volt, benne volt az ingyen pálinka, ami ment körbe a versenyen, és hát csomó olyan költség, mit tudom én, buli, ilyen autóknak a benzinje esetleg, meg nem tudom. Szóval ebből nem csinált senki lóvét, na. Mondjuk ki, de körülbelül hát, szerda, csütörtök magasságában kész lesz egy infografika, ahol minden ilyen számszerűsített adatot szeretnénk közölni a versenyzőkkel, és mindenki, hogy lássák azt, hogy mire ment el ez a lóvé, amit befizettek.
2: Pedig egyébként szerintem kajak megérdemelnétek, hogy ezen keressetek is.
1: Hát megérdemelnénk, csak akkor meg már megint jönne az, hogy miért csinálja az ember. Én nem tudok szívvel élek-e belállni egy olyan projektben, amiből lóvén van, ezt nem tudom, hogy a beállítás, de hogyha kapok valamiért pénzt, akkor egy idő után így elkezdem érdekelni.
0: Igen, az a durva egyébként, hogy én most két olyan rendezvényen vettem részt, ahol beszélnem kellett, és mind a kettőt egész normálisan megfizették. És gyerekek, az a szorongás, stressz, nyomás, amikor azzal szembesülsz, hogy mennyire jó a Tilos Rádióban, ahol nem kell semminek megfelelni. Tudod, te azt mondasz, testvérem, amit gondolsz, jónak tartasz, viszont hogyha valamiért pénzt kapsz, akkor tökre igazítanod kell az ő elvárásaihoz, az ő piaci igényeihez, az ő felelősségéhez, és ha jól akarsz elvégezni a munkát, akkor ezzel foglalkozol, és van, akinek ez így megy, és van, akinek meg nem. Én nagyon szeretem a pénzt, és a legkevésbé sem arról van az, hogy nem szeretném, hogy megfizessenek nagyon keményen, csak azt mondom, hogy sokkal nehezebben élem meg, és szerintem nem végzek végzek olyan jó minőségű munkát pénzért, mint amilyen jó minőségű munkát végzek egyébként ingyen. Tehát például a legjobb előadásokért soha nem fizetnek, tehát egy TEDxért az életben lóvét nem kapsz, vagy nagyon kicsi le az esély, ugyanakkor óriási élményt csinálni. Mondjuk holnap előadok a Corvinuson, a nyitott egyetemi előadás lesz, mert azt mondták, hogy figyelj, hát amit gondolsz, az a címe, amit akarsz, beleraksz, úgyhogy a biztonságos kalandozása kábítószerek varázslatos világában című előadásért egy fillér nincsen, de hát alig várom, hiszen jó környezet, jó hangosítás, jó technika. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ez a pénz és a nyilvánosságban betöltött szerep ez milyen módon jelenik meg, és talán a Tilos Rádiónak szerintem az egy óriási ereje, hogy de senki nem kap lóvét ezért közvetlenül, viszont közvetve elképesztő értéket termel. Tehát a saját életedben megjelenő munkákat tudod úgy elnyerni, hasznosítani, hogy itt szereztél hozzá kompetenciát és tőkét. Tehát az, hogy...
1: Meg szerintem az élmények nagyon fontosak ezért. Tehát hogy ez gyakorlatilag egy olyan befektetés, amiért te cserébe rengeteg élményt és rengeteg kapcsolatot fogsz kapni. És ezt lehet lóvért csinálni, de vannak rá rossz példák, hogy például konkrétan az Urban Golfon belül, hogy kivetette magából az Urban Golf szövete azt, aki ezen igazán komolyan nyerészkedni akart. Volt egy francia srác, aki elkezdte a 19e Trou nevű csapatot csinálni, a 19. lyuk, ez azt jelenti, és idő után rájött, hogy tök sok melója van, meg minden, és hogy elkezd belőle lóvét csinálni, és ahogy jött az első pénz, egyre jött az étvágy is, és ezt nem, tehát én vele is beszéltem, és ő is mondta, hogy ez valahogy kb. Így volt, meg a haverja is mondták, hogy így elszállt a csávó, és már mindent ilyen reklámért, meg pénzért akar csinálni, és így a srácok gyakorlatilag kitették maguk közül, és el is költözött Amerikába.
2: Hoppa. Az egész ország kitaszította. És a versenyzőket egyébként ti ismertétek korábbi helyekről személyesen, vagy voltak
1: akik? Keveset ismertünk. Aha. Egy-két sráccal találkoztunk már az Európa kupán, illetve beszélgettünk velük, amikor elindultunk, mert azért kellett ilyen, hogy is mondjam, tanácsadás, hogy most akkor szabályok, hogy vannak ilyenek itt tavaly ilyen november fele, és akkor írtunk egy-kettőnek, és mondom, szerintem 3-4-jel találkoztunk eddig személyesen, a többiek meg így hozták magukat. Szóval voltak olyanok, akik én nem is tudtam, hogy léteznek, és így jöttek ide. Ami számomra a legmeglepőbb, hogy Dávid Ferenc fogalmazza, mi a jó Istenért kerekedik fel egy ember 1500 kilométerre, és ül be kocsiba, hogy eljöjjön ide játszani egész nap.
0: És mindenki kocsival, az volt a legmeglepőbb.
1: A hollandok repülővel jó lesz hazavinni a macskakövet. Ja, nem macskakő volt az eredmény.
0: Jó, akkor egy pici zenélünk, meghallgatunk egy beat számot, és akkor utána még folytatjuk a beszélgetést az Urban Golf tapasztalatairól, az estéről, az esti partiról, meg kicsi kitekintéssel az FM XXX-ről, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hét Térítőt.

0: ha ilyen meg szívemből folyik ki ez a zene teljesen, meg tudom bolondulni érte, tényleg, ez a beat, ez a beatért.
1: De egyébként benne az a csodálatos, hogy ő abszolút hozza ezt, tehát tényleg ezt az autentikus roma vonalat nagyon, is, nagyon, nagyon jó, csak milyen is.
0: Egy része a hangjának, amikor, hogyha ezt kiengedi, ami az egyik Pajazsi számban van, hagyjad meg, azt beteszem a végére, még engem már nem érdekel. Közben még itt Izzinek a csetes hozzászólásait nézem. Egyébként a Black Hole is nagyon komoly volt, azt hozzá kell tennem. A Black Hole a Csillával, a balkezes kis ütőjével sasszizik. Mellette konkrétan kis kosztümkébe beöltözve az Izzi a kutyával, hallod, mint valami kíséret, annyira komolyan néztek ki. Nem akartam elhinni, hogy a Black Hole itt tart.
2: Na, óriásiak már egyébként, nagyon, nagyon összekapták magukat szerintem, játékban is.
0: Nem bírtam rávenni interjúra egyik őket, sem titkolózó módon csinálták végig, mint ahogyan az Izzit sem bírjuk rávenni a golfozásra, pedig hát nagyon-nagyon közel van hozzá, hiszen már a legkorábbi golf eseménytől, a tavalyi idei Tilos Rádió maraton golf bajnokságtól már azért rajta tartja a tekintetét ezen a szintén.
2: Minden üzenem neki, hogyha elkezd golfozni, felajánlok neki 3 labdát.
0: Én meg hozzáteszek egy ütőt, halljak meg.
2: Jó.
0: Tessék, akkor itt is van.
2: Ennyi. Viszont most válaszolt a cseten.
0: Viszont akkor nincsen Black Hole, akkor a Blue Point Urban Golf Club recovery-be lehet benni, vagy pedig a komplet Hundert, még azt gondolom, hogyha a Black Hole-tól átvenne valakit, az egy picit elismerése lenne azért a komplet Hundert munkásságának. De én egyébként most tervezem, hogy meg kéne csinálni az első versenyt a Blue Point Recovery Urban Golf Clubnak, és arra gondoltam, hogy itt a Ferencvárosi Nagycsarnokban, az üres csarnokban fogjuk megcsinálni. 7 felfújható állatot fogok szerezni, és akkor a
2: egyet tudunk adni.
0: Nagyon jó. És akkor a 7 állat challenge lesz majd, és akkor azt a szépen elhelyezni abban a óriási csarnokban, és akkor azt meg lehetne csinálni.
2: Ez egy zseniális ötlet. Zseniális. Az a csarnok az nagyon jó, csak veszélyes, szóval ott óvatosan kell.
0: De mi?
2: Mert vannak olyan liftaknák, amik 3 méter mélyek, és mi ott nagyon sok labdát vesztettünk, egyrészt, másrészt meg, hogyha oda beesik az ember, az úgy halál közeli élmény.
0: De az amúgy az illegál, az a hely ott? Mert nincs lezárva.
2: Teljes mértékben illegális.
0: Ja, mert úgy arra gondoltuk, hogy megyünk ki a héten PR rendszerrel mindennel döngetni.
2: De mehetsz a közterület.
0: Mert nincs lezárva.
2: Lezárva nincs, de elvileg van egy őr, de azt semmit nem csinál. Mi amikor oda mentünk, akkor nem fizettük le az őrt, és úgy mentünk be.
0: Le kell fizetni, ez nem gond.
2: Nem fizettük le. Ja, mondanám még egyszer, ja, rádió kevér.
0: Értem. A téli edzéspályánk nem a Ferencvárosi Nagycsarnokban lesz, hanem valami teljesen legális helyet, egy sportcsarnokot fogunk kibérelni, hiszen van rá pénzünk.
2: És akkor nem, a 7 állat lesz.
0: És nem csütörtök 3-kor találkozunk a Blue Point Recovery Urban Golf Clubban, hiszen mi csak is legális dolgot végzünk, addig, amíg lehet. Ha már nem lehet, akkor illegálisan már, de hát arról itt tehetnénk. Az olyan dolog, mint most, hogy betiltják a rádiót, akkor abba hagyjuk, nem? Hát akkor rádiózunk tovább. Mindenkinek úgy jobb, ha lehet.
2: Innen, mondjátok, nem fogtok rádiózni.
0: Na, egy picit nézzük meg akkor, hogy mit is akartunk, mi volt a másik téma? A golfon belül. Egyrészt az FMXXX, másrészt, igen, FMXXX. Hogyan tetszett a közvetítői szerepkör? Nagyon jól csináltad, és meg kell, hogy mondjam.
2: Én most értettem meg, hogy miért rádióztok.
0: Igazán ekkora nap?
2: Tehát ilyen nincs. Fél óra után bepörgött az agyam, és ráálltam egy olyan vonalra, hogy így nem lehet abba hagyni. Nagyon kemény volt. Hát, nem tudom, elkezdtem már visszahallgatni tegnap este, hát igen. Szóval érezhető, hogy egy ilyen kettővel magasabb szint, amin így a normál élethez képest halad az ember, ilyenkor szabad asszociációs játékot illetően, de...
0: A 6-os nincs a legkeményebb.
2: Igen, ott van azért.

0: De akkor ott kezdünk rádiózni amúgy.
1: Az már a peak, ja. Nagyon jó volt, én nagyon élveztem.
0: Egyébként a peakünk 17 volt, tehát 17 volt a legtöbb hallgató, aki hallgatta egyszer, és általában 6-7-en hallgatták, de tipikus esete az FM XXX-nek, hogy sokkal jobb csinálni, mint hallgatni sok esetben. Van az a 6-7 ember, aki szereti hallgatni, nekik csináljuk egyébként, túlozon magunknak, de azt el kell, hogy mondjam, hogy tényleg az egész Ruszti család nagyon komolyan média személyiségnek született. Kivétel nélkül mi a család minden tagja képes volt azonnal a szájhoz emelni a mikrofont oda, ahová kell. Tehát nem mellé, nem hátra, nem előre, hanem oda, és nagyon gyorsan vették át a mikrofont, és ha megkapták, nem nagyon akarták visszaadni. Szépen volt, el akartam valni, és akkor köszönjük szépen XY-nak.
1: És még elmondanám.
2: Igen, de volt olyan, amit körülbelül háromszor próbáltál lezárni, de nem sikerült.
0: Igen, a húga volt az, hiszem. Ez ágában sincs a valamit. Nem, itt még figyelj, most itt még kell kérdezni.
1: Hát, igen.
0: És nagyon jó is volt. Mindennek ellenére azt gondolom, hogy azért ez bizonyos szempontból média történelem, hiszen nem tudom, volt már egyetlen ilyen golf közvetítés?
1: Most teljes mértékben média történelem, soha nem volt Magyarországon rádiós golf közvetítés, amennyire az archívumokból ki tudtuk kaparászni. Nem is tudom, hogy volt-e egyáltalán élő golf közvetítés valaha Magyarországon, magyar versenyről, szerintem az sem. Hát nem véletlenül hallgatózott a Magyar Golf Szövetség, mert mi megkerestük azért őket nem egyszer. Uh-huh. Semmi reakció, semmire.
0: De van egy ilyen ellentét?
1: Nem hiszem, hogy lenne ellentét, szerintem még egyelőre úgy tekintenek ránk, mint valamilyen csírákra, tudod, akik még csak így bóckodnak.
2: Ja, aztán majd pár év múlva, amikor... puha labdájukkal.
1: Igen.
0: Hallod, az Ivet lefényképezte a svájci csapatnak a felszerelését, úgyhogy otthon meg tudtam nézegetni a ipari kém fényképezőtől. Nike ütők.
1: Hát tudom.
0: Hallod, a legkomolyabb a golftáska saját, azt láttad? Saját golftáska volt, saját felvarrókkal.
1: Az nekünk is van.
0: Nem mondod?
1: De, hát én nekem három golftáskám van, mind a hármat saját magam vartam.
0: Azt nem tudtam, tudsz varni?
1: Aha, megtanított a csajom.
0: Azt az Albert Swinger nem viszont, mert kicsiknek nem láttátok az a... Szóval igaz, ilyen van. Azt nem tudtam.
1: De, mert felvarrunk is, mert de a tavaly, amikor elkezdtük, mi úgy indultunk neki, hát tudod, ez a metálos vonal, hogy akkor felvarrók legyenek kitűzők helyett, csak aztán kézzel csináltuk a felvarrók nagy részét, és ez nem egy kis meló. Befesteget, nem tudom, 25 felvarrót ugyanolyanra, meg nem tudom. És akkor maradt ez a kitűzőzés, meg hogy valami tárgy minden versenyről maradjon emlékbe. De az első verseny, az első 3-4 versenyről felvarró van minden háromra. Glory Holes volt az utolsó márciusban, ahol volt egy ilyen szivárványos lyuk, ami a felvarró volt. Ja.
0: Az FMXXX által készített videó hanganyagokat a Mixcloud csatornán tudjátok meghallgatni, ha valaki beírja a Mixcloudra, hogy Fore Budapest így felkiáltó nélkül, ahogyan mondom, akkor egymás alá rendezi a legelső héttérítős bemutatkozótól teljesen az utolsó adásig. Sajnos az utolsó etap annyira rövid, de sikerült a beszédes, hogy a Mixcloud visszadobta, hogy ezt most egy ilyen single tracknek tartja, és hogy akkor ezzel kapcsolatban nem fogunk tudni mit csinálni, úgyhogy ne lepődjön meg senki, mögébe van dobva egy-két nagy visszatérő héttérítő szám, amiket aztán később ugye fel van annyira hízlalva, hogy akkor legyen egy ilyen 30 perces legalább ez a blokk. Kicsit a jövőre tekintsünk ki, hogyan halad most tovább így, hogy Budapest fölkerült az Urban Golf térképre, úgy látom a külföldi visszajelzésekből, és mindenki azt mondta, hogy gyerekek, ez iszonyat jó volt, és hogy tényleg respect mindenért.
1: Csak a saját nevemben tudok most beszélni, úgyhogy ez egy szubjektív beszámoló vagy vélemény lesz. Én azt gondolom, hogy tekintve a magyar közigazgatás jelenlegi helyzetét nem érdemes velük kezdeni, és nem érdemes hivatalosan egyesületeket vagy szövetségeket alapítani, viszont érdemes lenne leülni már azokkal az emberekkel, akik szeretnének bármit is kezdeni az Urban Golf-el, és komolyabban foglalkozni vele. Ezért innen is jelzem, hogy egy hónapon belül össze kéne hozni egy úgynevezett alkotmányozó országgyűlést Urban Golf témában minden érintettel, és kitalálni azt, hogy mi legyen a sportág magyarországi jövője. És én arra gondolok, ez csak egy javaslat, hogy egy úgynevezett gentleman's agreement-tel zárjuk ezt, nem pedig valamilyen ügyvédek, meg bírók, meg nem tudom kik által négy hónap alatt megvárt papírok aláírásával. Kitaláljuk, hogy legyenek a csapatok, hogy legyen az, hogy ki jut ki az Európa kupára, ki mit szervez, ki hogy szeretnéd csinálni, stb. Stb. És én azt gondolom, hogy direkt demokráciában, aki eljön, annak egy szavazat van, és kész.
0: Akkor két dolog jut erről eszembe, egyrészt az, hogy természetesen a Zsefem XXX stábja tudósít akkor erről a rendezvényről, másrészt pedig az egyházunk alapítása, amelynél szintén mi sok kört futottunk, hogy akkor bejegyzés, nem jegyzés, és rájöttünk, hogy kicsoda nekünk Babilon, akitől azt várjuk, hogy bármilyen módon legitimálja egyházunkat. Egyházunk attól létezik, hogy belemondtam a levegőbe, hogy létezik. És ez mindenkinek ősi joga, és nem kell állami beleegyezés ahhoz, hogy mi egyházasat játszunk. Kétségkívül az intézményesülés során mondtad, mondjuk számlát nem tudunk adni semmiről, az nem is szükséges, mert nincsen vagyonunk, nincsen hatalmunk. De egy Urban Golf Club esetében azért valahonnan lovinak kéne belekerülnie. Sőt, mást mondok, a Recovery, a Blueprint Recovery Urban Golf Clubnak egy fontos célja, hogy az emberi felépülést segítse, az egyének felépülését, legyen az bármilyen típusú, tehát én például nagyon sok szempontból felépülőnek tartom magam, biztos vagyok benne, hogy a Tamásnak is vannak felépülési dimenzióban szeretne épülni, ugyanakkor az is fontos, amiről beszélgettünk, hogy Lóvi ott lehet benne, hogy ezek az emberek mások számára urban golf edzéseket tartanak a városban, kikapcsolódás, csapatépítés.
1: Abszolút.
0: Na de ott már számla van, ott már Lóvi van, tehát ezt valamilyen módon át kell akkor hidalni.
1: Szerintem ezt a tehát a cégek alapításával esetleg ki lehet hidalni, vagy ha valaki tud számlát adni, akkor tud számlát adni, tehát akkor kap hivatalosan lóvét, és magán adományként bele tudja tenni az Urban Golfba vissza ezt a pénzt, ha éppen úgy gondolja.
0: Vagy
1: én az beszéltünk erről, nekem az az alapállásom, de megint csak egy szubjektív véleményt mondok, hogy az Urban Golf szerintem nem egy olyan dolog, amire pénzt pályázni kell különböző támogató szervezetektől, mivel sokkal fontosabb projektek vannak, úgymond szerintem, amire pénzt tudom adni. Én az Urban Golfot alapvetően egy szórakozásnak tartom, ahol inkább magán pénznek kell úgy megjelennie, hogy mondjuk én, vagy te, vagy bárki azt mondja, hogy figyelj, nekem ez megér, mit tudom én, havonta 1500 forintot, és ennyit belerakok a klubomba, hogy mindig legyen labdám, meg mit tudom én, micsoda. De azt, hogy most én nem tudom, támopra, vagy akármire pályázzak ezért, és csak azért kitalálja különböző pályázati szövegeket, szerintem ez nem is korrekt, és nem is való ide.
0: Így van, szerintem.
1: De ez szubjektív vélemény.
2: De, és cégek támogatóként?
1: Persze, jöhetnek, jöhet a lóvé. Gazdagon.
0: Meg szerintem valahogy az lehet egy érdekes modell, hogy megvannak ezek a nagyon spontán, autonóm módon szerveződő urban golf klubok vagy csapatok, és hát egy-egy alapítvány, amelynek a küldetésében benne van az, hogy népszerűsítse a felépülést, ő azt mondja, hogy oké, akkor te benne vagytok ebben a projektben, és akkor teljesen legális, átlátható módon, transzparensen ezt a munkát elvégzitek, és hogy külön van tulajdonképpen a golfklubnak a tevékenységétől, ugyanakkor
1: egyfajta
0: társadalmi vállalkozás jelenik meg, hiszen azért itt egy sportról van szó, és a sport mentén kibontakozó közösségről.
1: Pontosan, tehát ebben az esetben, amit te mondasz, szerintem az Urban Golf inkább egy eszköz arra, hogy egy másik munkát segítsen, vagy ilyesmi, de magát egy klubot megtámogatni pályázati pénzekkel, szerintem az egy necces vonal. Én személy szerint mondom ezt, mondom, nem bárki bármit
0: szerintem
1: csinálhat.
0: Szerintem nem járható, meg ez nem erre van.
1: Nem tehát, erre van,
0: igen,
1: pontosan.
0: Tehát pont azért vannak a cégek, meg azért van a szponzoráció törvényileg beszabályozva, hogy az oda tartozzon, ahová kell. De például, amikor voltam az egyik nagy telefontársaságnak a fenntarthatósági napján, a Millenarisban, akkor a megbeszélésre éppen a Blue Point Urban Recovery, nem, mindegy, a BPRUGC, egyszerűen, hallod, mire az ember belázik a golfnevekbe, a klubnevekbe is
1: fejlő, az meg az kell szokni, igen.
0: A Blue Point Recovery Urban Golf Club edzésére mentem utána, úgyhogy föl volt éve a kerékpáromra három golfütű, meg tudod, golflabdák a zsebbe. És akkor, hát nem fogom mondom, ott hagyni a kerékpárom, bevittem magammal a megbeszélésre. Először squashnak néztél, aztán bepillantottam a végén, fú, hogy akkor golf. És ők egyből lecsaptak rá, hogy mi lenne akkor, hogyha lenne esetleg itt valami jövőre. És akkor ebben az esetben, hogyha azt mondja mondjuk egy alapítvány, egy egyesület, vagy egy klub, hogy akkor oké, itt szervezünk valamit, akkor ha ez átlátható módon történik, teljesen törvényes formában, akkor ezt akkor ezt a pénzt, ezt a sportág népszerűsítésre lehet visszaforgatni, és ez viszont egy nagyon-nagyon pozitív életélmény lehet azoknak, akik először kerülnek ezzel kapcsolatba, sőt, akik részt vesznek benne akár oktatóként, akár ilyen presenter, vagy nem tudom, hogy kivek ezt, aki ezt az egészet ott bemutatja, a számukra egy nagyon fontos lépés, megint csak egy boldogabb, tisztább, élhetőbb élet irányába, tehát a felépülők számára egy lehetőség arra, hogy kibontakoztassák tudásukat, adott esetben akár pénzért.
1: Ez a teljes megértettek.
0: Na hát akkor ez lesz az az irány, amin tovább fogunk majd haladni. Most van 9 óra 46 perc, még lezárásképpen még elengedek egy Wanted Razó és Paja G is beatet, és aztán akkor később majd talán kevesebb ilyen típusú zene lesz, de most még ez szól itt a Tilos Rádióban, a Héttérítő című műsorban.

0: van fajta, úgysem kaphat szenep ide. Csak fengtetent ide. Ezt meg tudok bolondulni ennek a srácnak a hangjáért. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádióban a Hétérítő című műsort hallgatjátok. Utolsó etapjához érkezünk. Most van 9 óra 50 perc, 10 percünk van arra, hogy felszálljunk a magas hullámra, másik telefonnal folytatjuk. Halló?
1: Halló, sziasztok! Én csak egyetlen egy szót szeretnék mondani, és nem többet, annyi, hogy Boba Fett.
0: Já, tényleg, ja, így van, köszi, Csumi, tényleg. Boba Fett, hogy nagyon sokat játszottunk, mert Boba Fett a leges-leges legkomolyabb
2: legszeg,
0: az
2: szám
0: is. Meg a nénike, illetve a miniszter úr. De tényleg egyébként, talán a másik nagyon-nagyon jó példa arra, hogy mit is jelent az igazán mély és őszinte. Boba Fett, ha jól tudom, ráadásul cukrász a szakmál vagy pék, a kettő közül valamelyik. De tényleg az a típusú, nagyon-nagyon tiszta rapper, akinek ez az igazi belülről fakadó József Attilás tehetség, kiegészülve egy nagyon-nagyon tűpontos társadalom kritikával. Nem szippantja be őt a hülyeség, nincsenek olyan elhajlásai, mint aminek Boba Krumnak mostanában egyébként a saját szájtján felbukka menekült kérdésben. Boba Fett kiáll, az emberiségért áll ki, és tényleg őszintén tisztán nyomja, big up innen Boba Fettnek is, így van.
2: Szerintem a Boba Fett nagyon ritka tehetség egyébként, mert az itt eszembe róla, egyszer meg a Sound Systemmel volt egy interjú, amikor sikerült felkutatni őket, mert ők tényleg a sötétben éltek, és senki nem tudta, mindenki azt, hogy ezek tényleg ilyen kemény vonalas bűnözők, aztán kiderült, hogy csak ilyen 16 éves hülye gyerekek. És akkor mondták, hogy a srácok, hogy tényleg legalább a töredékét elkövettétek azoknak a bűnöknek, amikről ti így reppeltek, és mondták, hogy hát hülye vagy? Szóval, semmi közünk nincs hozzá, és mondták, hogy hát ez, hogy Amerikában is volt egy-két zenekar, akik nem tudom, ilyen bűnözésre repeltek, tehát hogy rendes szabadult, meg nem tudom, bűnözők voltak, és mondták, hogy így kihozták őket, és oké, hogy teljesen őszinte volt az üzenet, de hogy nem volt a minőség olyan magas szintű, mint azoknál, akik soha semmit nem követtek el, viszont azon pörögtek, hogy a zene iszonyú forró legyen, és valahol ez a különbség.
3: Studio gangsterek.
2: Igen.
0: Igen, mert nagyon nagyon nehéz, hogy mondjam, megvan a magyar hiphopban is azok, akiknek a szülei mondjuk tanárok, és mondjuk második, harmadik generációs értelmiségiek.
2: Vagy írók,
0: és látod, hogy nagyon-nagyon, tényleg nagyon forró tartalmat tesznek le szövegileg, zeneileg. És vannak azok, akik, mint a Sziszka Finucci, akik tényleg tatabánya legmélye, jön a tréből, gyalogol felfelé, és nincsen nagyon sok jó száma, de van egy-kettő, amivel tényleg annyira oda tud vágni, amire azt mondod, hogy oké, hát a holnap hajnalig, vagy a jön a tré, azok olyan hip-hop számok, amik meghatározó jelentőségűek. Persze sok esetben ezeknek a srácoknak a szövegtartalmak miatt semmi esélyük nincsen arra, hogy megjelenjenek a Tilos Rádión kívüli szintereken. És nálunk is, csak úgy, hogy amikor készülök a műsorra, leszámolom a csúnya szavakat, és mondjuk 2-3 után már akkor nem fog beleférni. Mert egy-kettő, tudod, belemegy, de a legkomolyabb kilakikit számokat nem tudod lejátszani. Ezért arra gondoltam, csinálhatnánk egy ilyen FMXXX adást, ilyen egésznapos hip-hopot, és akkor abban nyomatnánk ezeket, meg streamen keresztül játszanánk. Benne vagytok egy ilyenbe?
4: Csak akkor meg a Sound System.
0: Igen.
4: Hát, hogy akkor oda jöjjenek az arcok, és akkor mondják el, hogy az hogy lehet.
0: Na, csináljunk egy ilyet?
2: Jó,
0: akkor itt vagyunk, mi becsapjuk magunk mellé még a V-ügynököt, azt az FMXXX, akkor csinál egy ilyen magyar hip-hop napot.
2: Azt nagyon kemény.
0: De meleg lenne az itt a rádióban, vagy külső helyszínen? Akárhonnan már
4: minden tudom. Nagyon tél lesz.
0: Tél, hát akkor van meleg helyről csináljuk.
4: Ja.
0: Na, érzel ebből alter egóból.
4: Ne, a gólyából vagy az aurórából csináljuk.
0: Hagyjad már, a Viki meghallja, az aurórából lesz, a gólyából föláll.
4: Aj, mert.
0: Nem, azt nem fog átmenni. Én tőlem lehetne, de biztos, mivel a V-ügynek nagyon fontos szereplője ennek az egésznek, és hogy ő, az biztos vagyok benne, hogy hát az aurórából, vagy esetleg még a műsziből nyomjuk, az jó lenne onnan szerintem, az megfelelő hely erre.
4: Az azért nagyon ki van már a szélén a nyolcnak. És hogy én szerintem az úgy lenne stílusos, ha ezt úgy rendesen benne a nyolcban csinálják.
0: De akkor mert miért nem inkább egy mikrobuszból a önkormányzat elől?
2: Ez teljesen jó.
0: Ez a legjobb.
2: És akkor simán.
4: Vagy oda beparkolhatnánk ott a Diószegi utcán a mobilrendőrőrs mellé.
2: Vagy miért nem a mobilrendőrőrsben?
0: Hagyd menjünk már, hagyd szórakozzunk, mert legyen már
2: szukkálás. Senki.
0: Te engedjél már be, Dik. A kékek nem engednek be. Amúgy is arra gondoltam, hogy úgy lehetne fejleszteni tovább ezt a mobil közvetítést, hogy lehetne hittérítőt csinálni most már kocsiból. Mert ugye ennek a 220-as Indertennek a segítségével, köszönjük szépen Kittikének és a támogatónknak, aki odatta ezt az Indertert, hogy tudtunk ezzel adni, ami azt is jelenti, hogy akkor a V-ügynök BMW-jéből simán lehet csinálni úgy a műsort, hogy előbb betesszük az első ülés, ez a PR rendszer, beülünk hátra hárman, azt akkor élőben nyomjuk is, megyünk körbe a városon.
2: És akkor nem is kell a vérzsák?
0: Nem, mert
4: hát
0: akkor...
4: nem, mert akkor mozgásban vagyunk.
0: Igen, a hallgató kedvét, amit a vérzsák... Az... A vérzsák az az autó volt a közvetítés során, a kis Fiat Punto, amelyiknek semmilyen más feladata nem volt, mint hogy a szivargyújtón keresztül táplálja árammal a nagy Citroen C4-est. A kis vérzsák nagyon jól teljesített, azt gondolom. Tényleg abban többször megbelegedett DJ Nixon is, illetve Evelyn L. Cloud, aki szintén még stábunk tagja volt. Pár szót Balázs, kérlek még akkor az esti showról, hogyan sikerült, volt-e veretés, ki mint ütött, úgy veretett.
2: Nagy veretés már nem volt, mert nagyon-nagyon rottyom volt mindenki a végére. Igen. Volt egy eredményhirdetés, még a kertben megettük a kaját, amit Leslie Swinger prezentált a népnek, tirosos bográcsban, amit tegnap este kitisztítottunk és visszaszállítottunk a rádióba.
0: És még ezúton nagy big up Leslie Swingernek, aki végig szolgáltatta az ételt is.
4: Igen. Az egyébként respekt, amit végignyomott.
2: Igen. Nos, lement az eredményhirdetés, utána pedig a fotelbárba jöttek Nixon és Litz, és hát körülbelül olyan 1:30-ig.
0: Ó, ment. Azt nem gondoltam volna, addig verettek.
2: Hát verettek, de már fotelből veretett mindenki, meg a DJ-k is, szóval nem nagyon voltak álló emberek. Volt egy-két elfáradt versenyző, akik telematricázták a fejét. Én amikor jöttem el, az egyik csajsrác éppen a kabátomat próbálta felvenni. Mondtam neki, hogy ezt most elkérném, és további kellemes szórakozást kívánunk. Nagyon jól sikerült. Aztán még a Facebook tanúsága szerint többen ütöttek az utcán. Ez egy ilyen bevett dolog versenyek után, hogy az ember félig illuminált állapotban még végigüsse a várost. Ezt a németek abszolválták idén, úgyhogy ez sem maradt el. Szerintem nagyon jól sikerült, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk eddig.
0: Én tényleg egész Budapest nevében köszönöm nektek azt, hogy megraktátok a Ford Budapestet, mert tényleg ez egy olyan dolog, aminek valós társadalmi haszna van, amelyik halomembert mobilizált, jó energiákat gyűjtött egy fókuszra, ebből évekig el tudunk menni abból az energiából, ami itt kibontakozott. Mielőtt bezárnánk a műsort, aki urban golfozni szeretne, hogyan tudja megtenni, milyen módon tud kapcsolódni?
2: Úgy tud kapcsolódni, van a Facebookon egy csoport, aminek az a neve, hogy Urban Golf Fórum. Azt megkeresi, kéri esetleg a tag felvételét, vagy hogyha felvesz engem ismerősnek, Ruszti Balázs, akkor be tudom rakni ebbe a csoportba, és el tudom irányítani. Ott minden héten mindenki bedobálja, hogy körülbelül hova megy ütni, mikor, és hogy lehet csatlakozni. És szerintem nagyon könnyen lehet csapatot találni, mert rengetegen keresnek, meg akár alapítani is lehet újra.
0: Ha valaki szeretne az a Blue Point Recovery Urban Golf Clubhoz csatlakozni, amelynek elsősorban az a célja, hogy segítse az egyének felépülését az Urban Golf által, ő pedig akkor írjon a Kékpont alapítványnak az infokukac@kekpont.hu címre, vagy akár a Héttiltök az e-mail címére, vagy akár a Tilos Rádióra, hogyha beleírja egyébként, hogy engem keresés, hogy Blue Point Recovery Urban Golf Clubba szeretne jelentkezni, akkor bármikor meg tudja tenni ezeken az elérhetőségeken, és hát minden csütörtökön 3 órától van egyébként edzés, nagyjából másfél-két órás, és most nem a Ferenc városi nagycsarnokban lesz, a nem illegális területen, és nem fogunk lefizetni senkit ezzel kapcsolatban, és senkit nem szeretnénk bajba keverni, ott fogunk pötyögni a folyosó, nincs ezzel semmi probléma.
4: És a Komplett Hundert játék az rendszertelen?
0: A Komplett Hundert játék, megmondom az őszintét, hogy az egy külön kategóriát képez.
2: Versenyekre fókuszálódik.
0: Így van, versenyekre is, általában olyan rendezvényekre, ahol az FMXXX megen, hiszen a Komplett Hundert csapatnak a tagjai Ivetnet, Taylor Woods, Frau Weisspieler és jó magam Cici Franz. De a Komplett Hundert Urban Golf Gruppe az egy olyan legendás csapat, amelyik csak ritkán áll össze. Ha összeáll, akkor általában nagyon komoly eredményeket ér el, illetve hát...
4: Mihez képest?
0: Ne felejtsük el, hogy Taylor Woods a csapatunknak az a tagja, aki tényleg rendkívül tehetséges, és aki egyébként Frau Weisspieler a jövőik egy jelentős részét alapozza a megélhetés szempontjából.
2: Sok sikert innenik.
0: Így van. Úgyhogy ezzel a sok sikerrel és ezzel a jó kedvel kívánunk mindenkinek nagyon boldog és kellemes hetet.
4: Köszönjük
0: szépen mai vendégeinknek. Áldassék a hét, áldassék a Riosít, ami mai napon indult el, áldassék a Ford Budapest. Mindenkinek boldog hetet kívánunk. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Szevasztok.
4: Hello.
2: Ciao.

Nagy szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a Tilos Rádióban. Hétfő délelőtt van 10-től 12-ig a Szőke Rádiózik című műsor részt halljátok. Vidékről, Taliándörögdről, az Ősök házából élőben. És ha minden jó megy, akkor most Pink Floyd.

0: Itt a Tilos Rádióban, hétfőn délelőttönként, amikor 10-12-ig van egy kis idő, elsősorban a vidékkel kapcsolatban, azokkal a településekkel kapcsolatban szoktunk történeteket megosztani veletek vagy önökkel, amelyek akár a nagyvárosoktól vagy a fővárostól is távolabb esnek. Hát részben én azt hiszem, hogy ez fontos, hogy a Tilos Rádió nagy éléstárában, vagy nevezhetjük ezt spejznak is, a polcokon rengeteg minden megtalálható, és hogyha ezt egy ilyen klasszikus értelemben vett a térre jól felkészült spejznak tekintenénk, akkor ott mindenfélének szerintem helye van, befőtteknek, savanyúságoknak, füstölt húsokat, szárított gombákat, akkor tésztaféléket, lisztet, mindent megtalálhatunk egy ilyen helyen. Talán ezért is a hétfő délelőtti merítés az ezért is foglalkozik ilyesmivel, hogy abban a virtuális pályzban ott legyen a vidék is. Másrészt pedig hétről hétre, akik itt vannak, azok tudják, hogy időnként különböző kis településeket köszöntünk. Ennek az az oka, hogy egyre több olyan információ, vagy hír, vagy üzenet érkezik a Tilos Rádióhoz, vagy közvetett módon a Tilos Rádióhoz, amely a hallgatókról mesél. Tehát ugye van egy lehetőség nem csak az ilyen közösségi rádiózásban, a Tilos Rádiónál is, hogy különböző szakmai szervezetek mérik ezt komoly mérőrendszerekkel, tesztekkel, hogy mekkora a hallgatottsága, vagy milyen a hallgatottsága egy-egy rádiónak, hanem ez valójában is bekövetkezhet, főleg akkor, ha erre van idő, vagy éppen úgy működik, mondjuk úgy, hogy nem a mérőknek, hanem a mindennapi életben jelenlévőknek a pillanatrendszer, találkozik a hallgatókkal. Tehát ezért történik az hétről hétre itt a Tilos Rádióban, a Szőke és az Illés Rádió című műsorban, hogy elhangzik mondjuk Mezőkovács háza neve, vagy Oros háza, vagy Körmend, mert egy-egy ilyen pillanatban, ha valaki ott áll az adott szintéren, és azt mondja, hogy figyelj, én hallgattam azt az adást, hogy, és itt akkor egész hosszú sort lehetne a Tilos különböző műsorairól, vagy műsoraival kapcsolatban idézni, akkor az ott egy bizonyító erejű tény. Igaz, hogy ezek apróságok, mert egy-egy találkozás van ilyenkor, de szerintem ez fontos, fontos közölni is. Tehát mondjuk az elmúlt hét egyik ilyen kis gyöngyszeme, vagy mondjuk ilyen kis égköve a találgatásokban, vagy a fejlődésben, vagy abban, hogy természetesen ma már a Tilos Rádiónak nem csak Budapest vételkörzetében, vagy nem csak Budapesten vannak bázis hallgatói, az hát Magyarországot elhelyezve tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy a Mátrának az alsó része, vagy a Mátra aljának találkozása az Észak-Alfölddel, vagy az Észak-Alföldi régióval, ezt nagyon nehéz lenne. Ha település nevet nem mondok, akkor nehéz lenne ezt így pontosan körbehatárolni, mert hogy ezek az emelkedések vagy átcsúszások más-más régióba, ezek nem pontosan kimérhetők. Nyilván vannak szabályok, vannak megyehatárok, és vannak ilyen régióhatárok, de azért mindig mindenütt, ha azokon a határokon egy kicsit elrébb vagy arrébb lépünk, akkor azt látjuk, hogy hagyományaiban még ahhoz a másik régióhoz tartoznak. Csak egyetlen egy teljesen nem ide kapcsolódó példa, Csemő település, ahol lehetséges, hogy ma közigazgatásilag inkább Pest megyéhez kapcsolódóan tekintünk erre a helyszínre. A hagyományaiban, az üzeneteiben pedig inkább mondjuk a kunsági régióhoz kapcsolódnak. Miben lehet ezt felfedezni? Akár gasztronómiában, állattartásban, mezőgazdasági munkákban, építészetben, saját családi hagyományokban, és származástanban is. Tehát ugyanígy, hogy a hosszabb bevezetőt egy picit pontosítsam, a Mátra aljának és az Észak-Alföldnek a találkozásánál, és ott akár sok települést is lehetne sorolni, Gyöngyöstől nem messze létezik egy város, egy kisváros, Gyöngyöspata. Nem olyan régen város, hiszen 2000-nél nem sokkal több a lakosainak száma, és természetesen sok felől meg lehetne közelíteni, de a monológnak a legelején ugye az hangzott el, hogy természetesen a Tilos Rádió szempontjából vizsgáljuk ezt a kérdést, ha már itt a rádióban hétfőn délelőtt Gyöngyöspata neve elhangzik. És ha nem a megszokott médiában jelenlévő történeteket keressük ide rögtön, ezt azért is mondom, mert nyilván egy aktív csetes jelenlét van, igaz, hogy egy kis közösség, de ők azért úgy folyamatosan figyelik a elsősorban számítógépeken keresztül begyűjthető különböző információkat, tehát ha Gyöngyöspatát az elmúlt évek tekintetében is nem onnan keressük meg, hogy akár milyen társadalmi jelenségek, milyen média visszhangot kiváltó történetek zajlottak ott, hanem ugyanebben az időszakban, tegyük föl kb. 5 évre visszatekintve nézzük ezt a területet, akkor természetesen egy fontos helyszínt is megtalálunk ezen a településen. Ezt én nem biztos, hogy most pontosan fogom tudni mondani ennek a nevét, de talán ezek alapján utána lehet keresni. A Hét Sor Pince falu, vagy mondhatnám úgy is, hogy hét utca, hét szint, hét réteg a településnek egy olyan különleges helyszíne, talán így is utána lehet nézni, hogy Vári pincék, ahol egészen szokatlan módon és egészen különlegesen egy pici kis területen nagyon sok minden megtalálható. Nyilván ebben a felsorolásban a Hét Sor Pincében a pince szó ott van, tehát logikusan következik, hogy ez szőlők és ez borok és borászok is kapcsolódnak ma is, és nagyon finom borok készülnek ott, de azt hiszem, hogy ha borról, pincékről és egy különleges területről beszélünk, akkor oda tartozik természetesen a mai világban a vendéglátás is. Hosszú lenne az a történetet, de lehet, hogy ma délelőtt még ennek neki fogok itt elmesélni, hogy egy pince belső klímája, egy pince belső mágiája hogyan működik, de legyen az most ebben a pillanatban, hiszen joggal mondhatják a hallgatók, vagy mondhatjátok, hogy igen, de megint egy csomó ideig fog dumálni, és nem lesz egy deka zene sem. Tehát a zene talán egy ilyen pincének, a Varga pincészet pincéjének szóljon, és a Varga pincében lévőknek, vagy akkor ott lévőknek, hiszen abban a csapatban, bár teljesen más feladatkörrel jelen lévőként, szembesülni kellett avval, hogy bármilyen fura, hogy a Vári pincék program, a Hét Sor Pince falu program keretében ott jelen vagyunk, és esetleg azt nézzük, hogy milyen hagyományokkal rendelkezik a helyszín. Az egyik ott lévő természetesen büszkén, és azt hiszem joggal mondta, hogy ő is hallgatója a Tilos Rádiónak, a Tilos Rádió műsorainak, és természetesen a Tilos Rádió hétfő délelőtti műsorainak is. Úgyhogy a Vári pincészet, vagy Vári pince rendszer a Hét Sor Pince falunak, és itt nagyon sok pincéről van szó, de különösképpen a Varga pincészetnek szeretnék küldeni, és az akkor ott jelen lévő Tilos Rádió hallgatónak a konkrét nevet azt így fedje a feledés homálya, hiszen ha hallgatja a hallgató, akkor tudja, hogy ott álltunk egy ilyen elég furcsa boros hordó mellett, ahol ilyen speciális domborzati rész volt, és én ugyancsak egy pillanatra néztem be hozzájuk, hiszen nekem más feladataim voltak, ezért nem is tudtam bort fogyasztani velük, de ott álltunk, és én jeleztem is, hogy hétfőn küldeni fogok egy dalt. Tehát a Varga pincészetnek a Kissy and the Sunshine Band együttestől küldenék egy vidám dalt. All right, yeah! The
1: National back in 1975. 1, 2, 3.

Nagy szeretettel köszöntöm a Tilos Rádió hallgatóit. Ez a Szők és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, a Liánderögözősök házából, és Gyöngyös Pata kapcsán, a Hétsor Pince falu, vagy a Vári pincék kapcsán a Varga pincészet be szerettem volna küldeni az előző dalt, de azok számára, akik esetleg keveset tudnak ilyen helyekről, vagy éppen onnan közelítjük meg mindezt, hogy nem televíziós műsort fogadnak be most az itt lévők, a fogyasztók, hanem rádiómisort. Hát azt hiszem, hogy meg kell próbálni valamilyen módon szavakban is ezt egy kicsit körbe járni. Tehát ha csak annyit mond egy műsorban valaki Hétsor Pince falu, akkor azt mondhatja az ember, hogy jó, jó, és mitől érdekes, vagy mitől különleges. És ezt ugye először is próbáljuk picit elképzelni, hogy valójában sok száz éven keresztül egymásra rétegeződve egy hegyoldali részben, aránylag elég kis területen a földbe vált, és ez bizonyos szempontból eltér például a Dunántúl egy-két ilyen pince rendszerétől, ahol ugye a dongaboltozat úgy készül, hogy létrehozzák a kövekből, vagy téglákból, vagy más építőanyagból a boltozati részeket, majd mindezt fedik, tömedékelik földdel, mint egy védik is, de tulajdonképpen ez az alföldre is érvényes a 19. századig meglévő jégvermekre, hogy téglákból létrejönnek ezek a boltozati részek, majd ezt befedik, és akár esetleg épületeket építenek föléjük. Itt a Hétsor Pince falu az más módon képzelendő el. Logikailag, ami ebben a műsorban már egyszer körbejáródott, igaz, hogy csak nagyon kevéssé, a Mátraballai területen is találunk hasonlót, ami nem messzire van innen, természetesen egy másik úton lehet megközelíteni. Gyorsan zárójelesen mondom, hogy ma, ha Gyöngyöspata kapcsán, vagy éppen Mátraballa is, amelyik régebben településrendszerében itt említése került, ha azt mondják, hogy miért szánunk ennek ennyi időt, hát mert a Tilos Rádió hallgatóinak jó része, szintén a visszajelzésekből, amit tudunk, nagyon sokat jár, kirándul vidékre, biciklivel, autóval, telekocsival, de hát sokat látogatnak különleges helyszínekre, tehát ezért történik valamilyen fajta, hogy úgy mondjam, íztálalás is. Tehát visszatérve a pincehálózatra, itt alapvetően inkább valamilyen fajta, hogy is mondjam, csak bányászati tevékenységet kell inkább elképzelni. Ahhoz, hogy könnyen, hosszú, akár több száz méter hosszú, de még a 20 métert képzelünk is el, föld alatti termet létrehozzon valaki, vagy valakik, és többnyire az úgy tűnik, hogy régen, ismerni kellett a talaj szerkezetet, hogy

0: az EU és az Egyesült Államok között készülődő szabadkereskedelmi egyezmény.
1: És a vendégeinket is mutasd be.
0: Amelyet trójai egyezménynek is hívhatunk akár. Két vendégünk van, dr. Darvas Béla, a GMO kerekasztal elnöke, és Kupi László, aki a Latin Amerika Társaság ügyvivője. Egy EU-USA szabadkereskedelmi egyezmény, ez hogy kapcsolódik a Latin Amerikai Társaság? Azt igen, később megbeszéljük, de azt hiszem, hogy azért a műsor gazdáját, Lacit is fogja érdekelni ez a téma, mert többek között ennek a készülő egyezménynek egyfajta befektető állam vitarendezési mechanizmus, egyfajta kvázi magánbíróság is majd a része lenne, de erre majd szerintem később fogunk rátérni.
1: De bádogdobod, hogy nem csak jövő műsor szokott lenni, azért hasonló témákat is fel szoktunk dolgozni, úgyhogy de egy próbálom akkor azért modellelni. Na, beszélj akkor erről a egyezményről. Ennek ez már egy megkötött egyezmény, vagy a terben lévő egyezmény?
0: Tavaly júniusban kezdtek el tárgyalni erről az egyezményről az EU és az Egyesült Államok képviselői, amely hát eléggé ilyen titokzatos, vagy titokban folynak egyelőre a tárgyalások, zárt ajtók mögött meg egyebek, de az eddig kiszivárgott hírek alapján az itt eléggé egész komoly aggodalomra van, ami véleményünk szerint ok, hogyha ez az egyezmény tető alá kerülne, akkor az lényegében visszavethetné kvázi elsöpörni mindazokat a vívmányokat, amelyeket mondjuk környezetvédelem vagy szociális emberjogi téren az elmúlt évtizedek során elértünk. És hát ami miatt mondjuk például a Darvas Bélát is elhívtuk, az, hogy véleményünk szerint többek között ez Magyarország génmódosítás mentességét is veszélybe sodorná, és hát erről a témáról június 25-én a Fehérházban, tehát a Országgyűlési Képviselő Irodaházban a GMO kerekasztal tagja is beszéltek erről a témáról.
1: Darvas, arról kérdezném, hogy miért veszélyesek ezek a génmanipulált növények? Gyakorlatilag itt hosszas viták vannak ebben kapcsolatban, én ismerem, és az egyik fél azt mondja, hogy ennek igazából semmi fajta veszélye nincsen az emberi szervezetre, még azért van egy másik tábor, aki azt mondja, hogy ez komoly veszélyeket rejt magában minden téren, itt nem csak az emberekre, hanem akár a vegetációra nézve is.
2: Hát ez sokkal szélesebb körű, és ebben a relációban nem is az jelenik meg elsősorban, hogy környezetbiztonság és élelmiszerbiztonság szempontjából milyen problematikája van, hanem az európai és az Egyesült Államoknak a élelmiszer és környezetbiztonsággal kapcsolatos elképesztően eltérő álláspontjáról van szó. Tehát míg az európai élelmiszer biztonságot az elővigyázatosság elve jellemzi, addig az Egyesült Államok élelmiszer biztonságát nála tudománynak igazolni kell valamiről azt, hogy káros hatású, abban az esetben tiltják. Na most az az érdekesség, hogy a világon az élelmiszer biztonság és környezetbiztonság az Egyesült Államok két nagy irodájához fűződik. Az egyik a Food and Drug Administration, ami gyakorlatilag az élelmiszerbiztonságnak a letéteményese. A környezetbiztonság pedig a EPA-hoz, amely felállította azokat a szigorú standardeket, amik például lehetetlenné tették azt, hogy kódrendszer tüntesse fel az élelmiszerekben az összetevőket, tehát például hogy e-jelöléssel lehessen ezeket használni, hanem konkrétan ki kellett írni. Mikor aztán az Európai Unióban az élelmiszer biztonsággal kapcsolatos iroda létrejött, ez az EFSA, akkor elsősorban skandináv és német kezdeményezésre, az elővigyázatosság elvére alapítva egy sokkal szigorúbb elvárást tűzött ki céljául, és így szól a szabályozás, ami viszont az Egyesült Államoknak mára már nagyon nem tetszik.
1: Közben Gégé szerzett mikrofont, őt is üdvözlöm a pultnál.
3: Engem is megkérdezel?
1: Igen, nem csak azért, hogy itt vagy, azért, hogy nem jeleztük a hallgatót felé, mert be se tudtam volna köszönni eddig. És akkor visszatérve erre az egyezményre, akkor itt látok egy ilyen nagyon szép trólói falovat. Itt azt jelenti, hogy akkor ez gyakorlatilag az európai gyakorlatot valamilyen szinten megpróbálja felhigítani. Erről szól ez az egyezmény, vagy vannak benne olyan rejtett...
0: Ez a készülő

0: egyezmény, ez mondjuk ellentétben korábbi ilyen szabadkereskedelmi megállapodásokkal nem azt a tűzi ki célú, vagy nem az a fő cél kitűzése, hogy még tovább csökkentsék a vámokat az EU és az Egyesült Államok között, mert már most is elég alacsonyak a vámoknak ezek a szintje, hanem alapvetően két fő eleme van, ami miatt szerintünk problémás. Az egyik az, hogy az egyik fő eleme az úgynevezett szabályozási koherencia megteremtése az EU és az Egyesült Államok között, ami azt jelenti, hogy megpróbálják harmonizálni az EU-ban és az Egyesült Államokban a különféle vegyi anyagokkal, génmódosítással, stb. Környezetvédelemmel, stb. Kapcsolatos szabályozásokat.
1: Idáig ez nem hangzik rosszul.
0: Igen, csak az a probléma, hogy ez nem azt fogja jelenteni, hogy ahol hatékonyabb és erősebb a környezetvédelmi szabályozás, arra a szintre majd felemelik, tehát mondjuk mivel Európában szigorúbb a szabályozás, ezért majd az Egyesült Államokban is szigorúbb lesz a szabályozás, hiszen többek között ugye az elmúlt másfél évben, meg a korábbi években is számos alkalommal elhangzott, hogy hát többek között a szigorú európai génmódosításra kapcsolatos szabályozást az amerikai multinacionális cégek a kereskedelem akadályoztatásaként tekintik. Tehát már a kívánságlistákból, meg az amerikai kormány megnyilatkozásaiból is az látszik, hogy nekik azok fő céljuk, hogy az európai szabályozást lehetőleg eltöröljék, vagy legalábbis sokkal nagyobb mértékben lazítsák. Legyen ez génmódosításra, vagy vegyi anyagokra, vagy egyéb más területre vonatkozóan. Tehát ennek következtében ez az úgynevezett szabályozási koherencia, ez lényegében egyfajta ilyen lefele irányuló spirált indítana meg. Tehát tulajdonképpen veszélybe sodor mindent, ami korábban mondjuk itt elértünk Európában, akár a génmódosításra, vagy akár vegyi anyagokra, stb. Területen. Ez az egyik.
1: Mivel érvelnek?
0: Hát abban érvelnek, és ezért is használjuk tulajdonképpen ezt a trójai faló szimbólumot, hogy hát ez az új egyezmény majd felpörgeti a kereskedelmét az Atlanti-óceán két oldala között, és a GDP növekedni fog, munkahelyeket teremt ez az egész, és
1: hasonló. Én úgy képzelem el, hogyha két ilyen különböző álláspont ütközik, vagy egy asztal mellőül, akkor megpróbálnak valamiféle középső konszenzust kialakítani. Oké, lehet behozni, de előtte 600 évig vizsgálgatjuk, vagy mit tudom én, plusz eredetvizsgálatot kérni, tehát nincs valami olyan kompromisszum, nem rajzolódik, egyszerűen csak azt mondják az európaiak, hogy jaj, hát eddig is Amerikának volt igaza.
0: Na hát ennél a helyzet sokkal bonyolultabb. Ugye az egyik fő probléma az, hogy az egész tárgyalássorozat abszolút zárt ajtók mögött zajlik. Tehát igazából az, hogy konkrétan mi fog történni, azt például korábbi más szabadkereskedelmi megállapodások alapján sejthetjük. Tehát ugye például itt van a NAFTA, az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás, egyezmény, amely keretében szintén annak idén azzal hitegettek minket, hogy ez majd pontosabban az amerikaiakat, meg a kanadaiakat, stb., hogy mennyire jó lesz nekik, mennyi munkahelyet fog teremteni, stb., és ehhez képest igazából legfeljebb az amerikai-mexikai határ környékén az különféle izzasztó műhelyek létrejöttéhez járult hozzá, és amerikai gazdaságnak meg viszonylag kevésbé hozott hasznot. Tehát itt azért komoly problémák vannak. Tehát mondjuk vannak olyan hatásvizsgálatok, amelyek azt mondják, vagy elemzések, amelyek azt mondják, hogy ez a készülő megállapodás az EU, illetve az Atlanti-óceán két partján körülbelül 1 millió munkahely megszűnéséhez fog vezetni.
1: De nem mindegy, hogy melyik parton.
0: Igen, tehát ha bejönnek az amerikai hormonkezelt marhahús, meg egyéb termékek, meg akkor itt, tehát Magyarországgal kapcsolatban mi úgy látjuk, hogy ez igazából a Magyarországnak az Európai Uniós piaci pozícióit veszélyezteti, de ami miatt mi mégis inkább foglalkozunk, azok a környezetvédelmi szempontokból leselkedő veszélyek. Tehát az, hogy felhigul az engedélyezési rendszer meg. De hogy konkrétan mi fog történni, ezt nehéz egyelőre megjósolni, mert zárt ajtók között zajlanak ezek a történések. Ugyanakkor a kiszivárgott eddigi kiszivárgott anyagok elég komoly aggodalommal töltenek el minket. A másik fele a történetnek, hogy ennek az egyezménynek része lenne egy úgynevezett befektető állam vitarendezési mechanizmus, ez az úgynevezett Investor to State Dispute Settlement, ISDS, amely lehetővé tenni, hogy különféle multinacionalis cégek bepereljék például Magyarországot azért, mert mi tiltjuk a monyosz és kukorica termesztését, vagy például román kormányt beperelhetik azért, mert nem engedélyezi esetleg a verespataki cianidos aranybánya beruházást.
1: De inkább a parlamentet kéne perelni, az is lehetséges?
0: Hát országokat tudnak beperelni, de itt az a lényeg, hogy innentől kezdve multinacionális cégek perelhetnek be országokat. Tehát ez volt egy olyan kvázi demokratikus vagy antidemokratikus azért, irány, ami ilyenkor, tehát ezzel tulajdonképpen a multikat felemelik egy nemzetállami szintre jogilag, ami egyszerűen nonsense. És hogy ez milyen problémákat jelenthet, hát szerintem a Kupilati barátunk tudna mesélni, hogy pont ilyen mechanizmust felhasználva mi történt mondjuk Ecuador kormánya és a Chevron kőolajcég között.
2: Igen, tehát, hogy amiről a Fidusz beszélt, van már ilyen történet a világon, és nem is most kezdődött. A történet kiindulási pontja az, hogy 1964 és 1992 között az akkor még Texaco néven futó amerikai kőolajvállalat kőolaj kitermelést végzett az ecuadori őserdőben, és ennek nyomán, mint később kiderült, 64 millió liter nyersolajat és 71 millió liter toxikus egyéb vegyi anyagot, vizet folyatott ki, illetve hagyott ott az ecuadori dzsungelben. Tehát ennek az az oka egyébként, hogy akkoriban már létezett ugyan biztonságos technológia ezeknek az anyagoknak a földbe való visszafecskendezésére, amit a Chevron ugyanebben az időben, illetve Texaco még akkor az amerikai, tehát az Egyesült Államokbeli kitermelésekkor alkalmazott is. Ecuadorban nem. Ott ilyen medencékben tárolták, amik nem voltak megfelelően lefedve, ezeket a vegyi anyagokat, illetve folyókba, patakokba engedték vissza, aminek következtében az ott élő, főleg őslakosok, hát értelemszerűen komoly egészségkárosodást szenvedtek, sőt egyes hírek szerint annak idején még szegény őslakosokat azzal is hidegették, hogy ezeknek a ásványi anyagokkal feldúsított víz, ez majd jó lesz az ő egészségükre. 1993-ban megalakult, 92-ben kivonult a Texaco Ecuadorból, és 93-ban az őslakosok megalapították az Amazónia Védelmi Front nevezetű szervezetet, és beperelték a Texacót ezek miatt, a környezeti károk miatt. Ez húzódott ez az ügy, és közben 1997-8-ban nem az Egyesült Államok, hanem a Texaco aláírt az ecuadori kormánnyal egy egyezményt.
3: Közben telefonálunk van.
2: Igen, egy egyezményt, aminek...
3: Halló?
1: Bocsánat,
4: meghallgatjuk előbb a telefonálatot?
3: Nem, nyugodtan hallgatlak titeket,
4: türelmesen. Akkor miért telefonáltál be? Hát ezzel kapcsolatban, ugye az eljárásokkal kapcsolatban, hogy miképpen lehet a fosszilis energiaforrásokat kinyerni a földből. Hogy itt mondhatok, szerintem egy-két, lehet, hogy ti is olvastátok, de egy-két képtelenség benne volt a lexikálisban, hogy nem egészen úgy van az, ahogy.
3: Mire gondolsz pontosan, és milyen lexikálisra?
4: Hát most már nem emlékszem, mert legalább olyan 10 perc vagy 15 perc mondtátok.
3: De mivel kapcsolatban?
4: Hát ez az eljárásról, módokról, hogy pedig ki a energiahordozókat a földből.
3: Igen, de mi nem mondtuk semmit, szerintem.
4: Hogy mennyire szar az
1: az lehet, hogy még az előző
3: műsor volt, szerintem igen.
0: Szerintem valami másik rádiót hallgattál.
1: Nem, az előző műsor
4: is nem. Ugyanaz.
1: Te pont ott voltál. Nem volt ott?
0: Atomenergiáról nem beszéltünk.
3: Fosszilis energiáról van szó.
4: Nem, hát a fosszilis energiákról
0: Arról sem beszéltünk.
4: Volt a szóval.
1: Húha.
4: Hát meg egyik fülem se jobb.
1: Aha. Eltérült az adás.
3: Jó, köszönjük szépen.
0: Élelmiszer önrendelkezésről, mezőgazdaságról beszéltünk az előző műsorban.
1: Kérünk vissza
2: Texacóval. Igen, jó, tehát hogy rövidre zárva, az lett az ügy vége, hogy beperelték az ecuadori állam, vagy a Texacót az őslakosok, és az, amit egyébként közben 2001-ben megvásárolt a Chevron. És a Chevron ragaszkodott hozzá, hogy ezt a pert Ecuadorban folytassák le, és ne az Egyesült Államokban, és ezt végül is helyben is hagyták, és 2011-ben született erről ítélet, 9,5 milliárd dollárra megbüntette egy ecuadori megyei bíróság a Chevront emiatt az ügy miatt. És nyilvános bocsánatkérésre kötelezte a vállalatot, aminek nem tett eleget, ezért duplájára emelték a kártérítési összeget. A Chevron ezt nem hagyta annyiban, és innen jön itt jön az érdekes történet számunkra, hogy több pert is indított az Egyesült Ecuador ellen, igen, Hágában is, illetve az Egyesült Államokban is. Többek között arra hivatkozik, hogy ő 97-ben aláírta az akkori ecuadori kormánnyal azt a szerződést, amelynek értelmében ő eltakarított minden kárt, és hogy őt nem lehet ezért felelősségre vonni. Igen, ám csak az eredeti per az 93-ban kezdődött, és ja, és így, bocsánat, tehát ennek az egyezménynek az értelmében az is benne volt, hogy Ecuador nem perelheti a Chevron. De nem is Ecuador perelte be, hanem az ősi lakosok, és hát úgy nem hajlandó fizetni, sőt, hát több pert is indított, az egyik az most hirdette ítéletet 2014 márciusában egy New Yorki bíróságon, ahol az volt a per tárgya, hogy az ecuadori ítélet, az ottani bírósági eljárás a Chevron szerint manipulált volt, csalás eredménye volt, és ezért ez nem tekinthető érvényes ítéletnek. És ez a New Yorki bíróság március ennek helyt adott, tehát a Chevron mellett ítélt. Ezen kívül Hágában is folyik, választott bíróságnál per, ahol a Chevron szintén az ecuadori, ja, és ez a New Yorki per is az ecuadori államot perelte, az ecuadori közigaz, vagy igazságszolgáltatást, és a Hágában folyó perek is Ecuador államot perelik. Többek között azért, mert volt egy kétoldalú Egyesült Államok-Ecuador közti kétoldalú megállapodás is, amelynek értelmű befektetési megállapodás, amelynek értelmű befektetőt nem lehet perelni, de ezt is később írták alá, mint hogy 92-ben befejezik.
3: Nem, még most nem a fosszilis energiák nyerésével kapcsolatban telefonálnak.
1: Halló,
3: szervusz, kedves hallgató!
4: Sziasztok! Ez egy mekkora egy szemétség, hogy még az terel vissza, aki a fölbújtó. Hát ez valami dőrűségesen szemétség, nem?
0: Hát igen, pont ez a problémánk ezzel a történettel.
4: Akkor értitek.
0: Tehát hogy ki akar bújni a szennyezés miatti kártértés, ahol is egy kereskedelmi egyezményt használ fel.
4: Indiánokról elfeleli azt, hogy elvettük a földeteket, és aztán még egy pertanyagokban kaptunk. Nem? Tehát ez valami gyönyörűséges.
2: Igen, hát ugye itt mindent megpróbáltak, tehát hogy a Texaco egyébként az Ecuador...
4: Amúgy mondom, mit csináljak? Hát önmagam nyakát átharapnám, csak nem érem el, már nem fordul vissza úgy a fejem, az nekem. Most erre ezt tudom mondani csak.
3: Jó, köszönjük szépen az észrevételt, így folytatnám egy rövid a műsor most, jó? Köszönjük szépen. Folytatnak a műsort, mert most rövid a műsoridőnk, jó? Köszönjük jó, szépen az észrevételt. Semmi, nem kell elnézést kérni. Szóval igazából akkor itt arról van szó, hogy attól tartotok, hogyha esetleg mondjuk Magyarország nem hajlandó mondjuk befogadni a génmódosított kukoricát, vagy bármilyen gabonát, akkor egy amerikai nagy multi beperelheti Magyarországot emiatt.
0: Igen, pontosan. Tehát,
3: és kényszerítheti bírósági úton.
0: Hát itt ugye többféle következmény lehet. Ugye az egyik az, és szerintem erről Béla tudna jobban beszélni, múltkor nagyon érdekesek mondott, hogy akár független attól, hogy ő most ténylegesen akar a Magyarországon ilyen game módosított fajtákat használni, beperelheti, és az elmaradt haszont kikövetelheti Magyarországról, vagy például a verespataki beruházás esetében is, vagy egyszerűen ki is kényszerítheti mondjuk azt, hogy Románia engedélyezze a verespataki beruházást, a cianidos technológiájú verespataki beruházást.
3: Ismerem így a nemzetállamok működését, akár magyar, akár Romániát, azért szerintem, hogy ilyen ítéletnek hűrően nagyon tudnának érvényt szerezni, szóval lehetséges, hogy megvan a esély, de azért ez elég el lehet ezt így
1: levonják az EU támogatást.
2: Hát igen, ugye egyébként a Chevron esetében is ugye úgy próbálják, ugye nincsen már tulajdon a Chevronnak Ecuadorba, Ecuador külső argentin, illetve kanadai, brazil érdekeltségeken keresztül próbálja ezt az összeget ennek érvényt szerezni.
0: Ugye az előző műsorban a Lőrinc hivatkozott itt arra, hogy a José Bové pár évvel ezelőtt egy kicsit megrongálta az egyik épülő McDonald's létesítményt. Ugye abban az esetben is egy ilyen hasonló ügy volt, annak az előzménye az volt, hogy a WTO egy olyan döntést hozott, hogy az EU nem lett volna jogosult arra, hogy betiltsa a hormonkezelt marhahús importját. És ezért, mivel az EU nem volt hajlandó a WTO döntés után sem ezt az álláspontját megmásítani és az ezzel kapcsolatos szabályokat, ezért a WTO lehetővé tette az Egyesült Államokra, hogy büntető szankciókat, kereskedelmi szankciókat vessen be különféle európai termékekkel szemben, és többeket ennek az volt az egyik következménye, hogy itt hormonkezelt marhahúsról beszélünk, hogy például a francia Roquefort sajtra 100%-os büntetővámot vetett ki, és hát ez bőszítette fel a francia paraszt azért, hogy itt a hormonkezelt marhahús miatt a WTO lehetővé teszi, hogy az amerikaiak büntetővámot vessenek ki a francia Roquefort sajtra.
3: De Béla volt megszólítva, hogy van valamilyen jó példája, akkor
5: még mielőtt erre válaszolnék, úgy átséklottunk ennek az esetleges pozitív várakozásai fölött, amit ez a megállapodás hozhat, arról azt szokták mondani, hogy 0,27%-os GDP növekedést érhető el így EU szinten. Ugye az Agronaplóban megjelent egy nagyon jó tanulmány az Akitól, amit azt is lehet mondani, hogy mivel ez a Földművelésügyi Minisztériumnak a háttérintézete kvázi ilyen kormány álláspontot is tükröz, ugyanis politikailag már látszik, hogy eléggé szertágazó ez a dolog. Szijjártó úr július 11-én arról beszélt, hogy jelen pillanatban is az Egyesült Államok 90 000 embernek ad munkát Magyarország területén. Ugyanezen a nap Schiffer András az tiltakozott ennek a, tehát mindenképpen ellenezni kell, vagy Jávor Benedeknek a nekünk két oldalas írásában, és úgy tűnik, hogy kifejezetten ellenzi ezt a dolgot. Szóval azt lehet, vagy azt mindenképpen látni kell, hogy Magyarország mezőgazdasági szempontjából, hogy az Egyesült Államok a legkihasználatlanabb mezőgazdasági piac, tehát nem nagyon irányul oda a mezőgazdasági termék, tollat és csebege kukoricát szállítunk. Ez az, amit ugye a kukoricapiacot veszélyezteti leginkább az Egyesült
1: Államoknak. Ilyen téli szalámi az nem játszik?
5: Nem igazán, tehát Magyarország szempontjából, tehát hogyha üzletlátságot nézünk, akkor nem. Tehát nem igazából.
1: Tokai a szó, az sem?
5: Az sem, nem igazán. Ezek a területek. Tehát szóval a lényeg az, hogy Magyarországot még a nagyon pozitív előrejelzések sem hozzák ki ebből a szempontból nagyon pozitívan, tehát nagyon nem változik a magyar, legalábbis a mezőgazdaság helyzete. Hogy aztán az ipari, meg a foglalkoztatottsági szempontból ez mit jelent, az már egy másik dolog. Egyébként például a franciák nagyon hezitatívek ennek a dolognak a gazdasági részét tekintve. A francia külügyminiszter azt mondta, hogy az európai közbeszerzési piacok már most is 80%-ban nyitottak, még, tehát az Egyesült Amerikaiak számára még az amerikai közbeszerzési piacok csak 25%-a nyitott az Európai Unió számára, tehát nagyon egyenlőtlen ami.
1: Tehát, hogy ők egy kicsit lezárják a piacokat?
5: Jelen pillanatban lezárják, nyilván Franciaország abban reménykedik, hogy ez az egyezmény felnyitja valóban ezt a piacot. Ennek ezzel teljesen paradox, ami a mérleget jellemzi. 2012-ben közel 13 milliárd eurós többlet jellemezte, tehát az uniónak volt pozitívuma ebből a szempontból. Ezt sokan úgy gondolják, hogyha felnyílnak ezek a gátak, akkor ez el fog tűnni, ez a 13 milliárd forint, hiszen az Egyesült Államokban egy csomó terméket olcsóbban állítanak elő, rosszabb minőségben. Ezt azért mondom, mert visszatérve a Fidusznak a rávaló utalására, ez nem igazán csak a GMO dolgokról szól, hanem kémiai biztonságról elsősorban. Tehát tudni kell azt, hogy az élelmiszerpiacon az Egyesült Államoknak az élelmiszerbiztonsága egyáltalán nem jó reputációjú a világpiacon.
3: Úgyhogy olyan tartósítókat, meg olyan adalékanyagokat használnak, amely...
5: Igen, mindjárt elmondom, az európai riasztási rendszer gyakorlatilag Kína, Törökország és India után a leggyengébb, tehát a legtöbbet kifogásolt piac jelzővel az Egyesült Államok piacát érinti. Ennek egyik dolga, vagy egyik összetevője, hogy olyan jellegű növényvédőszer maradékok és műanyag lágyítószerek fordulnak elő a élelmiszerekbe, vagy szennyeződnek át ezek az élelmiszerek, amelynek hormonmodulás hatása van. Ugye mindenki hallott például a kóros elhízásról, amit nagyon sokan ezzel hoznak összefüggésbe.
1: És Amerikában tényleg van látható egy erősebb kóros elhízás?
3: Igen, mondom.
5: Igen, az egyértelmű. Tehát sokfajta oka...
1: Akkor szóljunk már nekik, hogy azért figyeljenek oda erre.
5: Sokfajta oka, tehát az egyik dolog, amit ugye amiután az Európai Unió a szarvasmarha hús beszállítását megtiltotta a 15 évvel ezelőtt, annak az volt az oka, hogy növekedési hormont adtak a szarvasmarhának. Na most ennek cserébe meg az Egyesült Államok megtiltotta az Európai Unióból való marhahús kiszállítását az Egyesült Államokban, mert ők meg ugye a kerge marha kórtól féltek, és ez a bizonyos egymásnak a kereskedelem tiltás, ez 15 éve fent áll. Tehát,
1: hát a kerge marha kór az egy lehetőség volt, még az ő nevekedés.
5: Az egy lehetőség, egy év alatt lecsöngett, de 15 év óta megvan ez a tiltás.
1: Halló, tessék!
4: Annyira igazat adok a vendégnek, hogy nem igaz. Biztos, hogy ez folyik.
1: Tehát?
4: Amit a vendég mondott, hogy a marha húsa, hogy manipulálnak, a sertés húsa, stb.
1: Az amerikai.
4: Ez valami félelmetes. Ez összeesküvés elméletet kíván.
3: Igen, köszönjük szépen a készenvételt előtt. Erről mindig az jut eszembe, hogy az egyik ilyen gasztro barátomat hívtam disznót ölni, és akkor kérdezte, hogy csak akkor száll be a disznóba, hogyha tudom bizonyítani, hogy a leülés előtt 3 hónapig makkot evett. Azt nem evett, de komoly zenét hallgattattak a disznóba, ez nem volt elég, hogy jól érezze magát az oda, bocsánat. Egy
1: kis labdákat is kell neki.
5: A mak megváltoztatja egyébként a zsírösszetételt, és ilyen gyakorlatilag ízben valóban komolyan befolyásolja.
3: Ezt én sem kétlem, csak hát nem egy tűzfa. Erdő mellől szereztük a aranyt, úgyhogy...
1: Hát ez téged minősít, Bodi.
3: Hát igen. Jó, csak egy kicsit visszatérve, akkor ez a hormonkezelt marhahús is oka lehet annak, a növekedési hormon, hogyha ebből eszik valaki, akkor is jobban elkezd növekedni, vagy
5: hát sokan van ilyen összefüggés ebben? Sokan azt gondolják, de azért azt is lehet mondani, hogy a környezet és élelmiszerbiztonság eredményeinek, sejtéseinek, elővigyázatosságának a politikai célra való kihasználása az mindkét részről létezik, de mondom, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az Európai Unióban az elővigyázatosság elve, ugye, ami nagyon fontos, magyarul itt a termőföldtől az asztalig, én szívesebben mondom azt, hogy a házi orvosig, körben vizsgálódnak az emberek, ugye az Egyesült Államokban pedig tudományos bizonyítékok kellenek arra, hogy valamit ugye ne kerüljön az asztalunkra. Ez nagyon nagy koncepcionális eltérés. Más problémák is vannak, tehát például a csirkék esetében a fertőtlenítéshez használt klórtartalmú vegyületeknek a használata Európában nem engedélyezett, és ez az Egyesült Államoknak a beszállítási lehetőségét csökkenti. Árban sokan egyébként úgy gondolják, hogy a tájföld és brazil csirke, amelyik nem akarom mondani, milyen minőségű, azt gyakorlatilag nem veri. Tehát nem valószínű, hogy például a magyar piacon Egyesült Államok beli csirkék fognak megjelenni. De tény az, hogy vannak európai országok, amik viszont tartanak ettől. Magyarul, hogy az egyik oldalon Európa próbál minőségi élelmiszereket előállítani, ez többbe kerül. A másik oldalon van egy olcsóbb, de sok tekintetben gyanúval szemlélt élelmiszer csoport, ami a mezőgazdasági területen való szabad kereskedelemben, mintha Európa számára nem feltétlenül kedvező végeredményt adna.
3: Azért ezt mondják gyakorlatilag az Egyiptomba termelt görögdénye vagy paradicsomra, hogy annyira fel van fújva, hogy gyakorlatilag gehetetlen, szóval itt meg az EPR-rel kapcsolatban, hogy olyan szennyezett, hogy igazából nem is nagyon lehet venni. Ezek között így felbukkanak ezek a, akár hoax-szerűen is ezek a hírek, hogy ezek mennyire igazak, hogy...
5: Hát az Európai Uniónak van egy gyors riasztási rendszer, ez a RASF 2F-fel a végén, bárki megnézheti az interneten. Ott vannak gyakorlatilag napra készen azok a riasztási esetek Európában, ahol a beszállított élelmiszereknek a durván normát sértő termékei vannak. Tehát rajta van, hogy kiszállítja be, meg ki a forgalmazó, és ebből lehet felállítani egy listát, hát meg rizikós termékeket, ugye például az Egyesült Államok beli földi eper, az nagyon hosszú ideje vezeti a szermaradékok listáját az Egyesült Államokban is. Érdekes módon az Európai Unió úgy látszik másképpen kemizálja ezt a kultúrát, és hát persze a fejlődő országok ebből a szempontból magukon hordozzák azt a növényvédőszer használatot, vagy higiéniai standardet, ami abban az országban megvalósul. Tehát nyilván, ha valahonnan beszállítanak az országba, akkor az ottani higiénia az megjelenik itt is, tehát nem véletlenül a dél-ázsiai országokból behozott élelmiszerekben jelentősebbek a szalmonella találatok.
3: Többek között nagyon sok támadás éri ezt a pangázius nevezetű halfajtának a...
5: Igen, hát az sem véletlen, az részben összefügg a vietnámi, ugye ez nagy rész vietnámi eredetű, ugye a vietnámi háború idején az Egyesült Államok ugye az Agent Orange nevezetű keveréket használta, és ez egy kellően ki nem tisztított gyomítószer volt a dzsungel lomtalanítására, és nagy mennyiségű dioxin került be a mocsárerdőkbe. Na most a mocsárerdők ugye a vízben lévő, vagy az élő vizeket, hát ökológusok szerint több mint egy évszázadra szennyezte el, tehát az onnan kifogott halak, vagy hogyha tenyésztőhelyekre, nyilván ennek egy része még most is megjelenik, mint maradék, de ezen túlvenően a korszerűtlen vegyszerezés, az úgy szintén szermaradékokat eredményez ebben az esetben. Hát az EFSA működése után több mint 100 hatóanyagot vontak ki az Európai Unió területéről. El lehet képzelni azt a feszültséget ebből a szempontból, hogy mekkora a feszültség az Egyesült Államok, vagy Észak-Amerika, Dél-Amerika növényvédőszer használata, és az Európai Unió által ma elfogadott minőség között. Tehát Magyarországon is több mint 100 hatóanyagot nem lehet ma már használni.
3: És itt Amerikában, vagy az Egyesült Államokban ez gyakorlatilag a métjű, ez a gyakorlat, tehát ott, mint ahogy hallottuk, a pereskedés hazája, azért gyakorlatilag, hogyha kiderül valamilyen szerről, később tudományos kutatások során, hogy az káros, akkor perek hát, tucatjait lehet akkor indítani.
5: Ha kiderül, de hát volt például egy felmérés a módosított növényekkel szemben, egy nagy fogyasztói csoportot kérdeztek arról, hogy mi a véleménye, vagy evette már módosított növényeket, és azt válaszolta, hogy soha. Hát nem is tudja, mert nincs jelölés. Tehát például ennek a bizonyos tárgyalás sorozatnak az egyik lényeges pontja, hogy Európa törölje el a jelölési kötelezettséget, ami jelen pillanatban Európa, az Európai Unió minden országában kötelező. Tehát ez a 0,9% fölötti GMO tartalom elérésekor jelezni kell. Igazából, hogyha a előállító tudja, hogy belekevert, és alacsonyabb ennél, akkor is jelölni kell. Most az Egyesült Államoknak ebben a szabadkereskedelmi dologban az egyik fő célja, hogy ezt az európai jelölést ezt eltörölje, hiszen náluk ez
0: nem szükséges. Tényleg nem kötelező. Tehát a fogyasztók nem tudnak róla, hogy génmódosított élelmiszert esznek. Pár évvel ezelőtt, amikor az előző elnökválasztás idején, például a Kaliforniában volt egy népszavazási kezdemény, és akkor összegyűjtöttek 1 millió aláírást, és az volt a cél, hogy szerették volna, hogy ebben az államban ott kötelező legyen jelölni, hogyha egy élelmiszer génmódosított összetevőt tartalmaz. És ekkor a Monsanto és a különféle élelmiszeripari cégek, a PepsiCo-lát, a Coca-Cola, mint egy csomó élelmiszeripari cég, így kb. 50 millió dollárnyi összeget költött agymosásra, hogy megakadályozzák, hogy ez a népszavazás keresztül menjen sikeresen, és végül csak 47%-a a lakosságnak szavazott igennel, és több más államban is ez volt. Tehát egyszerűen az Egyesült Államokban egyrészt nem tudják a lakosság, vagy fogyasztók, hogy génmódosított élelmiszereket esznek, a másik meg az, hogy olyan szabályozás van az Egyesült Államokban, hogy a génmódosított élelmiszereket például azt mondják, hogy ezek lényegileg azonosak, ezért nem is szükséges megvizsgálni engedélyezés előtt, hogy ezek most károsak vagy sem az egészségre.
3: Az a kérdésem lenne azért, hogy most beszélünk a jelölésről, de ennek az élettani hatásairól vannak-e már kutatások, hogy most én mondjuk egy génmódosított kukoricából főzött patogatott, sőt, patogatott kukoricát elfogyasztok, akkor az valamilyen szinten van rám hatással, erre vannak már bizonyított eredmények, hogy...
2: Annyiból hadd szóljak bele, hogy ugye én Latin-Amerikával foglalkozom, és hát ugye ez a génmódosítás, a Monsantónak a jelenléte az Latin-Amerikában is elég erőteljes, és ott például létezik, hogy amennyire én érzékeltem, nem értek hozzá, de hogy itt csak egy része az, hogy maga a növény génmódosított. Miért van az génmódosítva? A Monsantónak van egy Roundup Ready nevezetű kukoricája, amit azért génmódosítanak, hogy aztán ezzel a Roundup nevezetű vegyszerrel le tudják permetezni, ami körülötte kiírt mindenféle kártevőt, növényeket főleg, vagy lehet, hogy rovarokat is, és viszont a kukoricában nem tesz kárt. Tehát, hogy azért van génmódosítva, hogy ezt az elég durva vegyszernek ellenálljon, de hát tehát, hogy ez a vegyszer is hozzájárul hozzá, hogy...
3: És ő magában, hogyha génmódosított kukoricát teszünk, maradjunk a kukoricánál, mert általában mindig a kukorica kerül legjobban elő ebbe a történetben.
0: Én valami... amint ökotoxikológus.
5: Ez volt az első kérdésed, és amielől kitettem, annyira szétágazik, hogy erről azt hiszem, hogy én kétszer voltam itt 2 órát beszélni, de megpróbálhatjuk, hogy megpróbáltak erre válaszolni. Az egyik dolog, ami a módosított növényekkel kapcsolatban felvetődik, ez a környezetbiztonságra való hatása, aminek egyik összetevője például a glifozát maradékoknak a feldúsulása a talajvízben. De sok minden egyéb is a védett lepkékkel kapcsolatos probléma. Ezeket nem vitatják már, igazából a még a legkritikusabbak és már pontosabban a leginkább a technológiai lelkesedők is azt mondják, hogy hát a veszély létezik, azon folyik, hogy ez milyen, mennyire súlyos. Most az egészségügyi területen szabályos állóháború áll, vagy állóháború van jelen pillanatban a tudományos területen, ugye egy francia kutatócsoport ebből a szempontból a legfrekventáltabb az eredményeivel, aki azt találta például, hogy az ilyen glifozát toleráns kukoricákat fogyasztó patkányoknál egy élettartam alatt kialakult, megnőtt az emlőrák valószínűsége. Most azóta ebben alapban visszavonták, most ugyanez a cikk kicsit módosított tartalommal megjelenik egy másik labban, rengeteg pro és kontra dolog látott napvilágot. Na most az egyik legfontosabb kérdés, hogy állatkísérletek modellezik az embert. Magyarul igazából rengeteget tudunk az egerek és patkányokon gyakorolt hatásokról, és nem tudunk szinte semmit az emberen elérhető hatásokról. Tehát, hogyha még patkányon azt is mondják, bár azt mondhatom, hogy a tudás, toxikológiai tudásunk jó része patkányról származik egyébként, hogyha tudunk is valamit, az még mindig nem biztos, tehát irtózatos lassúsággal kerül ki a biztos, vagy születik meg a végső tudás, hát dohányzásról is nem tudom, évtizedek teltek el, amíg aztán a dobozokra rákerültek azok a bizonyos dolgok. Itt is azt oda tudok visszatérni, hogy az Európai Uniós elővigyázatosság elvű engedélyezés, élelmiszerengedélyezés, az pontosan ezért alakul ki, mert a tudomány irtózatosan bizonytalan, az eredményei nagyon labilisak, szinte ugyanabban a pillanatban jelenik meg egy támogató és egy ellenző cikk különböző módszerekkel, szóval ezek egymással szembeállnak, úgyhogy a fogyasztónak vagy egy hatósági embernek nagyon komoly problémája van azzal, hogy mit tegyen. És Magyarország őt tökéletesen elővigyázatosság alapú döntést hozott a MON-810-es kukorica tiltásával, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy Magyarország ugyanúgy nem tiltja ezeknek a termékeknek a behozatalát, tehát módosított terméknek a behozatalát, tehát igen sok genetikai esemény, amit az Európai Unió engedélyezett, az beszállítható Magyarországra, például a glifozát rezisztens szójából készült pép vagy dara, és ez takarmányokba keverhető. Tehát nem olyan egyszerű és világos ez a kép, mint ahogy gondolnánk. Vetni nem lehet Magyarországon, de beszállítható, mint ahogy Dél-Amerikából veszünk is ilyen szóját, és azt takarmányokba keverik.
0: Igen, én egy picit visszakanyarodnék azért ez a szabadkereskedelmi egyezményhez. Tehát tavaly júliusban kezdték el ezt tárgyalni, zárt ajtók mögött tárgyalnak. Néhány dolog már kiszivárgott, ami elég komoly aggodalommal tölt el minket. Ugye ennek az egyezménynek része lenne ez a befektető állam vitarendezési mechanizmus, egyfajta kvázi magánbíróság, hogy a multik beperelhetik az egyes államokat. Hogyis ez mennyire nem csak egy tényleges elméleti lehetőség, hogy erre egyik példa volt ez a Chevron versus Ecuador ügy, amiről ugye Kupi László is beszélt az elmúlt fél órában, de ugyanúgy, tehát mondjuk egy Hongkong és egy Ausztrália közötti két oldalú szabadkereskedelmi megállapodást használt ki pár évvel ezelőtt a Philip Morris, és hongkongi leányvállalatán keresztül például beperelte Ausztráliát azért, mert pont említette itt a dohányzás egészségügyi hatását, azért, mert az ausztrál kormány egyfajta egyencsomagolás módon próbált előírni, tehát, hogy ne lehessen mindenféle színes, szagos cigarettás dobozokban forgalmazni a dohánytermékeket, és tehát ezt a mechanizmus használva perelte be az amerikai cég egy hongkongi lányváltón köröztem Ausztráliát, és számos más egyéb példa van, többek között a NAFTA Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményben is. Tehát ez az egyik legvitatottabb pontja egyébként ennek a készülő megállapodásnak. Nagyon sok civil szervezet is tiltakozott már, voltak tüntetések is az elmúlt egy év során, és de nem véletlen az, hogy az Európai Bizottság a végén arra kényszerült, hogy a tárgyalásoknak ezzel foglalkozó részét, tehát ez a vita, ez a magánbíróság mondjuk így, az ISDS, ezt a részt felfüggesztett az Egyesült Államokkal, és most március és július között egyfajta társadalmi vitát indítottak ebben a témakörben. 150 ezer ember mondott véleményt. Tehát eddig példanélküli módon ennyi európai polgár még nem vett részt ilyen jellegű társadalmi vitában. Túlnyomó többségük egyértelműen azt mondta, hogy nem kérünk ebből, hogy a multicégek csak úgy simán beperelsenek demokratikus döntések miatt egyes államokat. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság ezt azért megpróbálja tovább erőltetni, és a Kanadával nemrég lezárt szabadkereskedelmi tárgyalásokban abszolút ugyanúgy benne lesz ez a vitarendezési mechanizmus, épp jövő pénteken, nem, bocsánat, mi van ma kedd? Hétfő. Most pénteken fogják bemutatni, vagy csütörtökön, vagy pénteken fogják ott továbban kvázi bemutatni ezt az egyezményt. Az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy ezt azért továbbra is próbálja erőltetni. Noha próbálják a közleményt megnyugtatni azzal, hogy élelmiszerbiztonság, meg génmódosítás nem lesz, nincs napirenden, a kiszivárgott anyagok ennek az ellenkezőjét bizonyítják. Tehát ezért is szervezünk mi most egy akciósorozatot, egy 8 méteres trójai faló jön el ma este Magyarországra, és holnap Győrben, Szerdán, a Kossuth téren, és aztán később Szegeden, Nyíregyházán, Miskolcon is szervezünk akciókat. Budapesten a Kossuth téren a parlament előtt, tehát egy ilyen 8 méteres felfújható szimbolikus trójai falóval próbáljuk felhívni azt a figyelmet, hogy a véleményünk szerint ez a készülő meg egy egyezmény, ez bizony komoly veszélyeket jelenthet a társadalomra.
3: Honnan veszélytek adóval?
0: Hát ez a földbarátai Európa
3: legyártott ló vagy?
0: Kampányának a része. Tehát ez ilyen műanyag felfújható, tehát levegőt fújunk bele, és ezt fogjuk majd úgy felállítani. Hát ezt szerintem valahol Németországban állították elő, talán nem tudom
3: Szeperen pontosan. Szeperen gyárba biztos?
0: Lehetséges, nem tudom. De egyébként van Magyarországon is olyan cég, akik ilyen felfújható cuccokat gyártanak. Ugye nekünk is van egy ilyen 3-4 méteres óriás kukoricánk, amivel a Génpiszka kampányunkban a kampányultunk régebben, illetve a kedvencünk a Szilaj Béla, amely egy kb. 3 méteres óriási szürke marha. Ezt is nagyon szeretik egyébként. Tehát ilyenjeink voltak.
1: És hát most ezek nem génmódosítottak. Nem génmódosítottak.
0: Hát ezek csak fel vannak fújva levegővel, tehát abszolút génmódosításmentes, de viszont látványos akció, és hát ezért is hozzuk el Magyarországra ezt a trójai.
3: Magyarországon hogy látjátok, mennyire tudatosult az emberekbe ez a probléma? Vagy nem hát, úgy nézek, hogy van most egy ilyen...
0: Igazából nagyon kevesen tudnak erről, tehát alig létezik ebben az ügyben bármiféle párbeszéd Magyarországon. Ezért is jöttünk el ezzel a trójai falóval, hogy egyetlen felhívjuk a figyelmet ezekre a problémákra. Ahogy én tudom, egy-két újságcikk jelent meg erről a témáról, talán a Magyar Nemzetben, a Kettős Mérce blogon, Magyar Hírlap egyszer közölt egy sajtóközleményünkből egy részletet. Volt néhány az egyezmény inkább népszerűsítő pártoló hír. Hát baloldali lap nem tudom, hogy nagyon foglalkozott ezzel a témával. A Napi Gazdaság. Amikor szerveztünk egy viszonylag zárt kerekasztal beszélgetést, ahol elhívtuk a kormány egyes képviselőit, meg másokat, akkor a Napi Gazdaság érdeklődött a témáról, és készített egy rövid interjút.
5: De Világgazdaság, HVG, Figyelő, Lánchíd Rádió. Én szerintem egyre növekszik azoknak a hangulatok a száma, amelyik...
3: Hát olyan ez volt egy kicsit hasonlítva, hogy annak idején a különböző ilyen hormonkészítmények, amit a testépítők használtak, és annak is az elején abszolút tagadták a hatását, és a később nagyon durva eredménnyel zárult egy-két embernek az élete. Ez ügyben, úgyhogy vannak erre azért példák a piacon. A
0: ugyanakkor piacon viszont azért az interneten azért egyre több hírt próbálunk terjedni, tehát mint közösségi portálokon keresztül, és amikor volt a finise ennek a társadalmi vitának erről a magánbíróság történetről, akkor nagyon sokan megosztották ezzel kapcsolatos felhívásunkat.
3: Hát és nem magánbíróság szerintem, csak hogy pontosan, hogy hát ez egy választott
0: hivatalosan választott bíróságnak hívjuk.
3: És egy önkéntes alávetettséget biztosít, gondolom, a illetékességének.
0: Igen, de a lényeg az, hogy itt a multinacionális cégek simán beperelhetnek kormányokat, és ez a lényeg. És hát ebben az ügyben, ha jól tudom, visszajelzés alapján körülbelül 1000 ember Magyarországról is véleményt mondott, hogy nem kér ebből az ISDS-ből.
3: Jó, szerintem véget ért a műsoridőnk, ahogy látom. Nagyon szépen köszönjük a vendégeknek a részvételt. Én is sokat okosodtam most ez alatt a műsor alatt, és hát remélem, hogy ez egy sikerrel. Mert hogyha mikor lesz ennek a letárgyalása, vagy mikor lesz ennek valami
0: hát ez egy jó kérdés, valószínűleg még több évig el fog tartani. Tehát hallottunk olyan híreket, hogy szerették volna még az idei évben lezárni ezt a tárgyalás sorozatot. Reméljük, hogy az új Európai Bizottság nem fogja már ennyire támogatni. Tehát már hallottunk olyan véleményeket, hogy az új biztos jelölt legalább ezt a vitarendezési folyamatot nem szívesen látná ebben az egyezményben. Meglátjuk, hogy mi lesz. Minisztere úgy tűnik, hogy egyre többen tiltakoznak ellene. Igen, még egy dolog, amit elfelejtettem, de felírtam magamnak, hogy nem, a nyár folyamán indult egy nagy európai polgári kezdeményezés, amely ugye EU-s szabályok alapján lehetővé tette volna, hogy 1 millió aláírást, ha összegyűjtünk, akkor az Európai Bizottság foglalkozzon ezzel az üggyel. Na most ezt néhány héttel ezelőtt az Európai Bizottság elutasította, tehát még az aláírás gyűjtés sem kezdődhet el hivatalosan. Úgyhogy most egy kvázi alulról jövő, úgymond valódi aláírásgyűjtési kezdeményezés fog indul a következő hetekben, csak épp nem a hivatalos EU-s keretek között, hanem úgy csinálunk, mintha ez tényleg egy hivatalos európai polgári kezdeményezés lenne. Tehát úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság sem szeretné, hogy az állampolgárok véleményt mondjanak erről a készülő egyezményről, ami szintén sejtett valamit a szándékokat.
5: Én olvastam két határidőt, az egyik az Európai Uniós 2015-ös dátum, míg az Egyesült Államok részéről az Obama elnöksége, tehát 2016.
0: Hát mindenképpen szeretnék minél hamarabb végighajtani ezt a témát, de egyelőre úgy tűnik, hogy lehet, hogy elég jól lelassulnak a tárgyalások.
3: Jó, nagyon szépen köszönjük akkor a vendégeknek, és hát akkor holnap újra várunk, Robit, a műsor nem tudom, mivel folytatódik ez majd, és a mai kampány. Majd, nem tudom, biztos, hogy meg van hirdetve valahol a honlapon, úgyhogy nem tudom, mi lesz a következő műsor.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok! Köszönöm, köszönöm a lehetőséget.
6: Élhetünk világ. Tematikus nap az emberek és a természet viszonyáról gyakorlati szemmel. Szeptember 22-én, hétfőn, a Tilos Rádión. A 25 éves Magyar Természetvédők Szövetsége közreműködésével. Reggel 7-től este 8-ig. Zöld hírek, ökotudatos programajánló, tudj meg többet a génmódosításról, az élelmiszer önrendelkezésről, a fenntartható fejlődésről, a közösségi energiáról, a zöld civil mozgalmakról, piszkos energiás befektetésekről, a szabad kereskedelmi egyezmények buktatóiról, hogy mi történik a világban, hazánkban, és mit tehetsz te, hogy egy élhetőbb világban éljünk. További információ és a nap programja a Tilos oldalon.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szerbuszok, ez bizony itt a Tilos Rádió, és benne az Élhetőbb Világ tematikus nap. Azt gondoltam, hogy ennél szebb és jobb nem lehet már a nap, mint ami eddig volt. Ekkor megérkezett Gál Georgina. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Te a Friend of the Earth európai alszervezetének voltál az elnökségi tagja. Hú, nem is tudom, miről, mennyi mindenről kéne beszélgetnünk. Bemutatod magadat egy kicsit?
2: Igen, sziasztok, Gál Georgina vagyok. 10 éve dolgozom a Magyar Természetvédők Szövetségénél, ami valóban a földbarátai, magyarul földbarátainak nevezett nemzetközi hálózatnak a tagja, immár 97 óta. A szervezetről érdemes tudni, de szerintem elmondták itt a kollégáim a nap folyamán, hogy 25. születésnapunkat ünnepelhettük a múlt héten, úgyhogy tele vagyunk feladatokkal és programokkal. A születésnap előtt is, és azóta is.
1: Egy dolog nagyon megragadott engem, amikor olvastam az önéletírásodat.
2: Nincsen önéletírásom.
1: Jó, hát akkor valamit olvastam, ami rólad szólt. Méghozzá az, hogy szerepelt a biodízel szó ebben a leírásban, hogy foglalkoztál ezzel a nagyszerű találmánnyal, ami nekem mindig egy kicsit ilyen hidegrázást jelent. Vagy nem, ne csapjunk ennyire bele a lecsóba rögtön legelőre?
2: Belecsaphatunk, de rájöttem, hogy nagyon veszélyes dolog ez az internet, minden nap tanul az ember valamit. Igen, ezt gondolom, hogy hol olvashattad. Valóban volt több ilyen programunk, ami a bioüzemanyagoknak a felhasználásával foglalkozik világszerte. Jó magam koordináltam ezt a programot, amiben több külföldi szervezettel dolgoztunk együtt. Ez többnyire a cél az volt ennek a programnak, vagy ennek a munkának, hogy egy picit elosztassuk ezt a hurrá optimizmust, ami a bioüzemanyagok felhasználását manapság körülövezi.
1: Ez nagyon jó, mert pont ez a hurrá optimizmus engem nem jellemez. Mert hogy azt gondolom,

0: A 90-es évek elején beleszerettem egy dél-franciaországi projektbe. Akkoriban zeropollution.com volt a címe. Az egy olyan cég volt, amelyik sűrített levegőhajtású autót fejlesztett. Értelemszerűen ez az autó hát nem volt nagyon-nagyon sikeres a kőolajgyártók és autógyártó cégek nagy közös hatalmának. A mai napig egy pici üzemben egyre jobb és egyre érdekesebb módon állítják elő ezeket a sűrített levegőhajtású autókat. Ugye nekem az volt a problémám, hogy azért az, hogy az autók, tehát nagyon nagy tárgyak, amikkel amúgy tök jó költséghatékony módon tudunk vinni embereket, tárgyakat ide-oda, de azt is jelenti, hogy már megint nem tettük fel azt a kérdést, hogy miért, csak azt a kérdést, vagy arra kerestük a választ, hogy hogyan. Tehát hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát, és hogy azért szerintem például a városi életben elég zavaró az, hogy milyen mennyiségű szennyezés jön ki az autókból, kerékpárosként azért tudnék erről mesélni. És ezt kiváltani egy másik ugyanilyen típusú szennyezéssel elég furcsa.
1: Bocsánat, hadd szóljak hozzá, sziasztok, papu! Én is a
0: műsorban akartam mondani, hogy nem harmadik utas, hanem harmadik szakács.
1: És nagyon helyes, hogy nem mozgalmárkodunk, hanem konkrét dolgokról beszélünk. A bio dolgokkal kapcsolatban valóban a bioüzem, vagy a biomassa, a biogáz, ugye sokféle megközelítés és típus van. Nekem is nagyon verzióim vannak. Például érthetően nem azt használjuk, hanem a fosszilis alapú üzemanyagokat adatnak. Jóval, de jóval nagyobb az energiasűrűségük, a belül fajlagosan kényelhető energia. És akkor, amikor a hurrá optimizmus volt, ha jól emlékszem, a Bush volt az, aki, az a fiatalabb Bush, aki meghirdette, hogy a nagy hatalmas állami támogatásokat is fognak adni a bioüzemanyagok felfuttatása ügyében. Aztán ez a dolog szépen lassan elkezdett csendesedni, laposodni, illetve óvatosabbá válni. Tudnélik a szakértői számítások azok azt mutatják, hogy az egész Egyesült Államok gyakorlatilag összes termőterületét bevetnék energia kukoricával, vagy mit tudom, olyan bioüzemanyagnak alkalmas növényel. Az az Egyesült Államok jelenlegi kőolaj szükségletének nem fedezni a 3%-át se. Tehát óvatosan kell bánni ezekkel a dolgokkal. Ezzel együtt van egy gazdasági politikai vetülete is a dolgoknak.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

0: Xenofón az ókori harcos, keresztül ment egész Kis-Ázsián, és Isten tudja, hová el nem jutott térkép nélkül. A régi gótok szintén minden topográfiai tudás nélkül hajtották végre expedícióikat. Mindig csak előre masírozni, ezt hívják anabázisnak. Utat törni, ismeretlen tájakon, ellenségek közé kerülni, akik lesik az alkalmas pillanatot, hogy kitekerjék a nyakat. Cézár légiói is térkép nélkül találtak vissza Rómába, a galliai tengertől, méghozzá más úton, mint odafelé, hogy érdekesebb legyen a kirándulás. Hát valószínűleg azóta mondják, hogy minden út Rómába vezet. Hasonlóképpen minden út Cseszke Bugyajovicébe is vezet. Miért ne?
1: Aztán, mondja...

0: Annak a szülei?
1: Nincsenek!
0: Jobb is. Így legalább senki nem fogja siratni a szerencsétlent. Na és... hogy érzi magát itt Csehországban?
1: Én Csehországban mindenütt jól érzem magam, őrmester úr. Közben... útközben igazán csupa jó emberekkel találkoztam.
0: Bizony. Nagyon derék, kedves népamiénk. Egy kis lopás ide, verekedés oda. Nagyon békés nép. Én már 15 éve itt vagyok. És ha jól számítom, minden évre egy háromnegyed gyilkosság esik.
1: Úgy tetszik gondolni, hogy be nem fejez egy gyilkosság? Kaphatnék egy darab papírt, őrmester úr?
0: Hát dehogy is, kamerád. Hanem 15 év alatt csak 11 darab gyilkosság. Hát maguknál ez biztosan másképp számolják. A vezérkarban. Tizedes, adjon be neki egy újságot.
2: Parancsára.
0: Na és mit akar csinálni abban a Bugyajovicében?
1: Szolgálatba akartam lépni a 91-eseknél.
0: Értem.
2: Megtart, fogja.
0: És mit akart csinálni abban az ezredben?
1: Ki akartam menni vele a frontra?
0: Aha. Ez a legjobb módszer, hogy Oroszországba kerüljön az ember. Igazán jó kis spekulálta. Látja, most megfogta. Erre nem tud mit mondani. Hallgat. Hiába vannak a célidegei. Na.
1: Nem voltam oda bent túl sokáig. Nem tartottam fel az őrmester urat?
0: Egy csöppet se, barátom. Öröm beszélgetni egy ilyen finom, illedelmes emberrel. Egy bátor emberrel. Most szépen bemegyünk, aztán megeszi az ebédet. Füstölt hús gombóccal és káposztával. Meg rumos teja.
1: Nagyon jó hozzám ez, őrmester úr. Én ilyen jóságos csendőr őrmestert még életemben nem láttam.
0: Látja, ilyenek vagyunk mi csehek. Szereti a rumos tejet, igaz?
1: Igen.
0: Igaz, hogy Oroszországban sok teját isznak. Ott is van rum.
1: Rum? Az mindenütt van a világon, őrmester úr, kérem.
0: Nagyon egy rafinált fiszkó maga.
3: Szép kis vércsaft. Berúgnak, mint a disznók. Ha nem lehet lelket verni beléjük, nem szégyeli magát? Tizedes úr, felöltözve aludni, mint az Isten barma. Na, menjen már be, és költse föl az őrmester urat. Meddig döglenek még? Takarítanom kell.
2: Jól van, ne tárgyom, meg megjárja.
3: Meg. Na maga meg fog a júr.
1: Igenis.
3: A slicét igazán begombolhatná, ha asszonyt lát. Na maga is finom kezekbe került, mondhatom. Egyik nagyobb korhely, mint a másik. Elinnák még az orrukat is a szemük közül. Nekem már harmadik éve tartoznak a takarításért. De ha szólok, az őrmester mindig azt mondja, hallgasson, vénbanya, mert lecsukatom. Mi tudjuk, hogy a maga fia vadorzó és fát lop az urasági erdőből. Így kilódok velük már negyedik éve. Kivált az őrmester előtt vigyázzonám.
1: Igen.
3: Mízes mázosan beszélte közben, nagy gazember. Mindenkit elkap és lecsuk, ha teheti. Hát nem ezt a szegény falu bolondját? Ezt a Pepiket is lecsukatta? 12 évre hazaárulásért. Na de... én tudom ám miért. Mert az őrmester úr föl akarta bérelni Spiclinek a Pepiket. Mást itt nálunk erre úgyse talál, mint egy szegény bolondot. No, aztán mondta neki, hogy na Pepik, jegyezd meg magadnak, ha valaki azt mondja a császár őfelségére, hogy egy marha, meg hogy nem fogunk győzni, akkor te idefutol hozzám és elmondod. Hallottam, hogy ezt mondta bizony.
1: Tényleg? Ha.
3: Az a szegény meg mindjárt elmesélt a plébánosnak, hogy mit mondott neki az őrmester, hogy ugye a császár őfelsége egy nagy marha. A plébános persze, hogy szólt ennek a flanderkának, ez meg fogta és lecsukatta Pepiket. Új, nagy gazember ez, úgyhogy csak vigyázzon.
4: Pejzlerka néni! Alussad magába, hol van már?
3: Megyek már!
5: Bezzeg, tegnap még beszélni se tudok.
4: Elmegy, hoz egy korsó sört, meg szódabikarbonát. Fürgén, egyik lába itt, a másik meg ott.
3: Jó.
4: Gyerünk!
3: Megyek.
4: Szóval, nem szökött meg?
2: Mondom, hogy nem. Ez egy becsületes ember.
4: Spion! Nem becsületes, hanem spion.
2: Az lehet, de tegnap még máshogy beszélt az őrmester úr.
4: Talán csak nem dühöngtem, meg rundíztam tegnap. Nem emlékszem pontosan.
2: Azt megkészem, hogy nem.
4: Na, mondja már, mondtam valami olyant?
2: Hát, csak azt, hogy nem helyes, ha a kémeket felakasztják. Meg hogy te aranyos szláv kölyök, aki az én kis pionom vagy nekem.
4: Ajaj.
2: De ez hagyján, mert azt is mondta neki, hogy mi csehek és oroszok mind ugyanabból a szláv vérből vagyunk, és hogy Ausztria már nem bírja sokáig, és hogy csak tagadjon nyugodtan, mert a kozákok úgyis kiszabadítják. Aztán Nyikolaj Nyikolajev is cseh király lesz. Különben is úgy is összedől az egész, és a parasztok cséphadaróval mennek majd Bécsbe, mint a huszita időkben. És hogy a Vilmos császár egy nagy állat. Na, szóval én erre jól emlékszek, mert csak egy kicsit voltam becsípve. Aztán, hogy mi volt később, nem tudom. Az biztos, hogy az öreg asszony egész éjjel hordta a söröket a kandúrból, meg a kontusafkát.
4: Kontusafkát. Na de maga is mondottam ezt az tizedes, hogy ilyen Oroszország például. És úgy lőgött, mint egy bika.
2: Az lehet, de maga se kötött szalvétát a szájára. Pont mielőtt eláztam volna, akkor mondta az öreg asszonynak, hogy minden császár és király a maga zsebére csinálja a háborút. Még az olyan vén ember is, mint a Proászka, akit már ki se engednek a klozetról, mert összecsinálja az egész Schönbrunnt.
4: Hogy én ezt mondtam volna?
2: Igen, és éppen ezt, őrmester úr, mielőtt kiment okádni az udvarra. És ott azt kiabálta, hogy Pejzlerka néni, dugja le az ujját a torkomon! Pejzlerka
3: néni! Jézusom, már megint kezd! Jézusom, hát nem volt elég tegnap!
4: Pejzlerka néni, jöjjön ide! Térdeljen le oda a feszület elé!
3: Jézusom, segíts meg!
4: Maga tegnap nagy események tanúja volt. Az a katona kint, egy orosz kém!
3: Én drágasz kocsicei Szűz Mária.
4: Csöndesen!
3: Jaj!
4: Mi ki akartunk szedni belőle valamit, és ezért igen furcsa dolgokat kellett, hogy mondjunk. Hiszen hallotta, hogy miket beszéltünk, nem?
3: Azt kérem, hallottam.
4: Na hát, ezzel csaltjuk lépre. Maga ott volt és hallott mindent. De ez egy hivatali titok, és erről maga még a halálos ágyán se beszélhet, mert akkor nem lenne szabad magát a temetőben elföldelni.
3: Jó, Jézus Mária, Szent József!
4: Ne bőgjön! Ne bőgjön! Esküdni fog a feszület előtt. Gyerünk, mondja utána. Esküszöm a mindenható úristennek.
3: Esküszöm a mindenható úristennek.
4: És magának is, őrmester úr.
3: És magának is, őrmester úr.
4: Hogy arról, amit itt hallottam és láttam.
3: Hogy arról, amit itt hallottam és láttam.
4: Holtom napjáig senkinek egy szót se szólok.
3: Holtom napjáig senkinek egy szót se szólok.
4: Még akkor se, ha kérdeznének.
3: Még akkor se, ha kérdeznének.
4: Isten engem úgy segéljen.
3: Isten engem úgy segéljen. Édes Jézusom, Szkocsicei Szűz Máriám. Jaj, miért tettem én itt be a lábamat?
4: Na, most pedig csókolja meg a feszületet. Egy-kettő. Na, gyerünk. Úgy, most elmehet. De rajta van magán a szemem.
3: Igen, igen.
4: Meg a fián.
3: Jaj, jaj. Na,
4: gyerünk.
3: Én megyek.
4: Tizedes.
6: Igen.
4: Hívja be a foglyot.
6: József Schweik.
7: Szép jó reggelt kívánok!
8: Hogy aludt?
7: Nyugtalanul, őrmester úr. Már nagyon el vagyok késve az én főhadnagyomtól. Én azt nem gondoltam volna, hogy egy ilyen út Bugyajovicébe ilyen sok nehézséggel jár. Én majdnem úgy jártam, mint a kobiliszi haura mészáros. Az berúgott a Kontusovkától, őrmester úr, és egész éjjel járkált körbe a palacki emlékmű falánál. Tapogatta, tapogatta, de a falnak csak nem volt vége. Jött a patrulj, és ő meg megkérdezte, hogy hogyan kell Kobiliszibe menni, mert ő már 5 órája járkál valami fal mellett, és annak sosincs vége. Erre bevitték, és az meg összetörte nekik az egész fogdát.
8: Micsoda rafinált alak.
9: Tud maga fényképezni?
7: Fényképezni? Hát tudni tudok.
9: Akkor miért nem hord magánál fényképezőgépet?
7: Mert nincs gépem.
9: De ha volna, akkor fényképezne vele, mi?
7: Őrmester úr, ha a nagymamának kereke volna, hát tetszik tudni.
8: Jézusom, de fáj a fejem. Nehéz dolog pályaudvarokat fényképezni.
7: Azt könnyebb, mint bármi mást, őrmester úr. Mert a pályaudvar folyton egy helyben áll, az nem mozog, kérem. És az embernek nem kell rászólnia, hogy barátságos arcot kérek.
8: Barátságos arcot kérek. Na, menjen oda a kályhoz és gyújtson rá.
7: Ahogy parancsolja, őrmester úr.
8: Ne látja, tizedes?
4: Igen. Írja. Kereszt kérdéseim súlya alatt bevallotta.
9: Bevallotta.
4: Hogy a legszívesebben pályaudvarokat fényképez.
9: Pályaudvarokat.
4: Feltehető, hogy azért nem hord magával fényképezőgépet, hogy elterelje magáról a gyanút.
9: Elterelje.
4: Ezt a saját bevallása is igazolja, miszerint, hogy igenis fényképezne, ha volna nála fényképezőgép.
9: Ne.
4: Na, pont. Pont. Na, végeztünk is. Így kell ezt csinálni. Egy jelentésnek így kell kinézni. Na, barátom!
10: Parancs!
4: Magát a tizedes úr bekíséri píszekbe. Szabály szerint meg kéne magát bilincselni. De én azt hiszem, maga egy rendes ember, úgyhogy nem kap bilincset. Na, és ne legyen rossz emléke rólam.
7: Hát Isten áldja, őrmester úr. Nagyon köszönöm, amit értem tett. Ha megint errefelé járnék, feltétlenül benézek az őrmester úrhoz. Feltétlenül. Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, megint itt vagyok.
10: Meg... Szóval... Megint! Szóval megint itt!
7: Megint jelentem alással.
10: Van szerencsém itt vezetni magát Cseszke Bugyajovicében. Akinek akasztófát rendelt, a sors nem fullad vízbe. Már köröző levelet adta ki magáról, és holnap regiments raportra megy. Én már nem mérgelődöm többet magával. Ha meggondolom, hogy mennyi ideig kibírtam egy ilyen hülyével, ez borzasztó. Azon csodálkozom, hogy nem lőtte főbe magát. Mi történt volna velem? Semmi. Felmentettek volna. Érti ezt?
7: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, tökéletesen értem. A piszeki König kapitány is ezt mondta, de hogy mivel degenerált vagyok, ezért a regimentemnél van a helyem. Tetszik tudni, én mint orosz kém kerültem oda. Mert a putyimi Flanderka őrmester úr...
10: Ne kezdje nekem, ne kezdje megint a marhaságait, mert nem állok jót magamért. Na de most majd megtanítjál magát kesztyűbet utálni.
3: Bizony, Schweik, magának most már,
10: ámen,
3: magától szépen bezárják a fogdába, aztán az Isten legyen irgalmas magához.
11: Isten hozta, kedves bajtárs, Isten hozta, épp jókor jött.
7: Hát...
11: Halálra untam magam itt egyedül. Ma második napja. Ha nem embernek van, úgyszent igaz. Ne is kérdezz, hogy miért vagyok lecsukva.
7: Azt kérem, sose lehet tudni. Az én esetem is
11: pontos. Egy csekénység miatt. Mondjuk fölpofosztam a főtéren, hogy tűzérhadnagyot. Látott nekem háttal. Nyilván valami prostituáltat várt, én meg összekeveredtem egy jó ismerősömmel. Szevasz, Franci, mondtam, hát én vagyok a Marek. Leütöttem a zsapkáját hátulról, viccből. Az is pont olyan vakacs. Megesik az ilyesmi.
7: Ha jól sejtem, a hadnagy meghozta az őrjáratot.
11: Pontosan, kolléga, pontosan. Persze elképzelhető, hogy pár pofon is leesett, de akkor is nyilvánvaló a tévedés. Na mindegy. Aztán persze lehet, hogy azzal a Krankenbuchal is vacakolni fognak.
7: Krankenbuchal?
11: Hát a beteg nyilvántartó könyvben. Az úgy történt, hogy mikor berukkoltam, előbb kivettem magamnak egy szobát a városban. Aztán próbáltam reumát szerezni. Hiába. Kijártam a másikba fürödni télen, de semmi. Úgy megedződtem, hogy egész éjjel kibírtam a hóban fekve, s reggel olyan meleg volt a lábam, mint a papucs lett volna rajta. Aztán anginát próbáltam szerezni, az sem ment. Még egy nyavajás trippen se, pedig eljártam a Port Arthurba. Néhány kollégám már heregyulladást kapott, de semmi. Na, aztán egy klubokai rokkant beinyekciózta a lábam, és mehettem a kórházba. De elrontottam azzal a nyavajás Krankenbuchal, pedig jó ötlet volt. Szereztem egy nagy könyvet, ráírtam, hogy a 91. ezred beteg nyilvántartója, teleírtam, kitalált nevekkel, betegségekkel, és minden nap kijártam vele vizit után. Csak felmutattam, s mehettem, ahová akarok. Hanyagom meg, vissza a kórházba. De ez a hülye tüzérhadnagy mindent elrontott. Úgy bizony. Nem nőnek a fák az égig, büszkeségnek gyász az ára. Addig jár a korsúak útra, amíg el nem törik. Az ember vigász akarna lenni, barátom, pedig csak egy darab szar. Istenem, a zsógornőm testvére, itt orvos Bugyajovi célban, ilyen őrült protekcióval végig dögölhettem volna a háborút, és tessék erre, gondatlanságból kitöröm a nyakam. Így van ez. Kartágóra is sor került. Ninivét romhalmazzá változtatták. Marek egy éves önkéntes sem kerülheti el a sorsát. De azért fel a fejjel. Ne higgyék, ha kiküldenek a frontra, egyszer is elsütöm nekik a puskámat. Regiments raport, kicsapni az iskolából. Éljen a császár és királyi kretenizmus. Majd bolond ezek kuksolni és vizsgázni nekik. Szalom rájuk. Fajj! Nem akarja, kedves bajtárs, hogy megtanítsam a plafonra köpni?
7: De igen. Gondolja, én nagyon szívesen megtanulok a plafonra köpni.
11: Na, ide nézzem.
7: Na?
11: Uh-huh. Vátra! Na, vátra van, elő vátra van. Ó, gyönyörű! Gyönyörű volt! Visszajön, de gyönyörű volt! Na, most tapadósat fölfele. Gyönyörű, gyönyörű. Hát én akár verset írni is megtaníthatom.
7: Igen?
11: Magányomban írtam is egy párat szeretett uralkodók dicsőségére. Egy bebörtönzött férfiú, akire a regiments raport vár, s cigarettája sincsen. A trónhoz való ragaszkodás gyönyörű példáit nyújtja. Dalaiban hódol hazájának, amelyet minden oldalról fenyeget a segre pacsi. Ave Cézár, Moritur, itt a szalutant, a halottak köszöntenek császár. Maga bajtás, miért került ide?
7: Én kamerát szintén félreértésből. A regimentemet kerestem, aztán kicsit eltévedtem. Indultam Taborból, aztán valahogy mindig csak nyugatra, dél helyett. És most egy ilyen eltévedés miatt regiments raportra kell menjek.
11: Akkor találkozunk a vérpadon kamerán. Schröder Robert úrunknak megint nagy öröme lesz. Azért afférok, nagyon adnak rá. Száguld az udvara, mint egy kamkutya, köpködve üvölt, olyan, mint egy nyálazó töve. Akkor is, amikor civilben vonultam be, cilinderrel a fejemen. Hát majdnem megütött a guta. Az bömbölte, hogy az egyéves önkéntes az egy fenkölt fogalom, a dicsőség embriója, és majdnem kipukkott a dűtől, mint egy disznó. Látja, kedves bajtárs, milyen nagy az Isten állatkertje. Egyáltalán a hadseregben, kedves bajtárs, minden bűzik a rothadástól, minden. Nincsenek hősök, csak vágóhidra terelt marhák vannak. A vezérkarban meg mészárosok. Éljen a hadsereg. Jó éjszaka. Hmm.
7: Alszik, bajtás?
12: Nem alszok. Gondolkodok.
7: És? Min gondolkodik, kedves bajtás?
12: Azon a nagy ezüst vitézségi medálián gondolkozok, amit egy Mücskó nevű asztalos kapott, mert a regimentjéből ő neki tépte le elsőnek a lábát egy gránát. Kapott egy műlábat, és mindenütt dicsekedni kezdett, hogy ő az első nyomorék az ezredből a háború óta. Egyszer a vinokradi Apollóba összeveszett valami mészárosokkal, akik a végén letépték neki a műlábát, és fejbe vágták vele. De amelyik letépte, nem tudta, hogy műláb, és az ijegységtől elájult. Aztán ez a Mlicskó az őrszobán visszakapta a műlábat, de ettől fogva úgy megdühödött a nagy ezüstjére, hogy bevitte az állokházba. Erre aztán letartóztatták, és a hadirokkantak becsületbírósága arra ítélte, hogy vegyék el tőle a nagy ezüstöt. Aztán meg még a lábától is megfosztották.
7: Hogy?
12: Talán nagyon egyszerű. Kijött egy bizottság, hogy a Mlicskó nem méltó a műláb viselésére, és mindjárt lekapcsolták neki, és elvitték. Egy ilyen medáliával mindig sok baj van. Na, egy apa, amikor a fia eleste után elküldték neki a nagy ezüstöt kölcsönbe, hogy akassza ki valami vízhelyen, úgy megdühödött, mert azt hitte, hogy a hatóságok gúnyt tűznek belőle, hogy kiakasztotta a klozetban. De ez neki közös volt egy rendőrrel, aki feljelentette hazaárulásért. Így aztán szegényt még le is csukták.
7: Bizony, barátom, nekem az az érzésem, hogy mi nálunk hanyatlik a katonai szellem. Úgyhogy azt javaslom, az éj sötétjében és börtönünk csendjében énekeljük el a Jabúrek tüzérről szóló dalt. Az megerősíti a katonai szellemet.
12: Egyetértek.
7: De ordítanunk kell, hogy az egész Márjaka szárnyában meghallják. Három és
13: az ágyon oda, mert a

0: Mi champion, Chocolat is in the hinterland. Ah, you could also Chocolat is in the land.
1: Na szóval, kirontanak a lövészárokból, puska, kézigránát, minden. El se képzelitek Szerbiában, bizony, fütyülnek a golyók. Elesik egy katona, kettő, három, csacsak előre, előre bajtársak. Akna lehetők, elesik egy, tíz, kettő. Akkor kapom a súlyos sebet, elborít kérek szépen a vér, mit tudom, bocsánat, nem bírom tovább. Be vagyok rúgva!
2: Szájhős! Még hogy súlyosabb. Felökölte egy tehén a tábori konyhán, amikor részegen megakadt a fej.
3: Kérem, jól gondolják meg ezt. Nálunk fegyverben vannak a landverlánosok. A landveresek. Kérem, a landveresek. A boszniai vadászok, az asztrák vadászok, a magyar honvéd gyalogság, a honvéd huszárok, a satöbbi, a satöbbi. Értik kérem? És Belgium? Na, Belgium? A hadsereg első és második korosztálya alkotja a hadrakeltsereg. A harmadik a hadtáv területen teljesít szolgálat.
4: Ezredes úr.
2: Keménynek kell lennünk, igen. A tuberkulotikusokat is ki kell küldeni a frontra.
3: Jól tesz nekik.
2: Jó, én mondom, jól tesz nekik. Jobb is, ha a betegek esnek el, és az egészségesek életben maradnak. Ki kell mennünk?
5: Hátok!
6: Gyönyör nagy úr! Csodálom, hogy Lukács főhadnagy kerül bennünket. Amióta megérkezett, még egyszer se jött el közénk.
5: Fiatal tiszt, ezredes úr, annyit mondok. Fiatal tiszt.
6: Fiatal.
5: Annyit mondok, hogy mindent mondok.
7: Verseket írdogál, ezredes úr. Alig jött meg, már is beleszeretett a Schreiter mérnök feleségébe, akivel a színházban találkozott.
2: Állítólag nagyon jól tud kuplékat énekelni.
7: Az biztos, már a kadét iskolában is jól elszórakoztatott bennünket. És micsoda vicceket tud. Hát az valami nagyszerű. Nem tudom, miért nem jön közére.
2: Amerika, uraim, Amerika!
7: Kérlek szépen, Amerika nem léphet be a háborúba. Azt kérlek szépen,
6: ma már nincs meg köztünk az igazi bajtársiasság. Régebben kérlek szépen, minden tiszt igyekezett hozzájárulni a kaszinóban a mulatsághoz. Emlékszem, hogy Dunkrew nevű főhadnagy egyszer mesztelenre vetkőzött. Lefeküdt a padlóra, és herény farkat dugott a fenekébe. És azt játszotta, hogy ő egy tengeri sellő. Meg kellett szakadni. Freisner hadnagy remekül tudta mozgatni a fülét. Nagyszerűen utánozta a csődör nyerítést. Vagy skotai kapitány, jó? Skotai. Azaz mindig hozott nőket a kaszába. Akartuk. Három nővért. Úgy be voltak idomítva, mint a kutyák. A kapitány vezényelt nekik a karmesteri pálcájával, azok meg taktusra vetkőztek. Így rá négy. És mit művelt velük a diván, uram, mit? Én egyszer hozzatott egy kád meleg vizet, abban mi sorban megfürödtünk ezekkel a lányokkal, és ő lefényképezett bennünket!
1: Én eredetileg könyvelő. Pontosan tudom, hogy az angolok és az amerikaiak esküdt ellenség. Bizony, úgyhogy Amerika...
6: Micsoda fogadásokat csináltak abban a kádban!
1: Azt akarom mondani...
6: Amikor még a kuplé énekesre jön közénk, még inni se tudnak a fiatal tisztek. Nincs még 12 óra, de már 5 részeg fekszik az asztal alatt. 5!
5: Új van, ezredes uram. A fiatal tisztek
8: mondod? A fiatal tiszt, ez aki fekszik az asztalon.
6: Volt, amikor két napig ültünk együtt, és minél többet ittunk, annál jól az az abbadnak lettünk. Pedig megállás nélkül töltöttük magunkba a likőröket, meg a sört, a bort. Na már, nincs meg a katonai szellem. Semmi vicc. Csak a végtelen szócsépés. Amerikáról beszélnek. Amerikáról! Hői! Fúj!
7: Tartalékosok! Azok tudnak így fecsülni.
6: Ezeket is az ördög ültette a nyakunkba. Egy ilyen fickó tegnap még körmölt valami bankban. Vagy cipőpasztát árult. Esetleg azt mesélte a gyerekeknek az iskolában, hogy az éjség kiűzi a farkast az erdőből.
7: Fiatal.
6: És ma már szeretné felvenni a versenyt az aktív tisztekkel. Mindenhez érteni akar, mindenbe beleüti az orrát. Az aktív tisztjeink meg a Lukás főhadnagy meg nem hajlandó közénk fára aktív. Az ördög buzerálja meg ezt az egész bagást.
9: Vagy buzerálja.
6: Hazamegyek, uraim! Ez nem mulatság, ez uzsonna az angol kisasszonyoknál.
10: Önkéntes iskola! Vigyázz! Herr Obers, Marek egyéves önkéntes és Schweig infanterist regiment raportra előállítva.
11: Marek egyéves önkéntes.
12: Tudom! Az egyéves önkéntesek szemete. Mit csinál maga civilben?
11: Jelentem, klasszikus filozófiát hallgatok.
12: Te! Szóval egy részeges entellektüel. Klasszikus filozófiát hallgat a nagyságos úr. És egy ilyennel kell nekünk bemocskolnunk magunkat. A köpenye ráncai sincsenek rendben. Mintha egy ringyótól jönne. Mintha a bordélyházban henterget volna. Nézzék meg ezt az embert!
10: Önkéntes iskola! Vigyázz!
12: Elitta a maguk becsületét is. A magukét. Akiknek az a szent feladata, hogy dicsőségre vezessék csapataikat. Mint Voltát, egyéves önkéntes. Aki 15 ellenséget ejtett fogjul egymaga. 15-öt! És éppen amikor átadta őket, darabokra szaggattatott egy gránáttól. Aztán 5 perc múlva megjött a parancs, hogy kadéttá léptették elő Voltát önkéntest. Ez várna erre az emberre is. Ragyogó jövő, kitüntetés. Beírnák a nevét az ezred aranykönyvébe. Te! De hová vezetni a katonáit ez a boros kancsó? Kacsmából kacsmába. Elinná a legénység elől az összes romot, amit faszoltak. Fel tud hozni valamit a mentségére? Nem tud. Nézzenek rá! Civilben klasszikus filozófiát hallgat, és nem tud felhozni semmit a mentségére. Valóban. Klasszikus eset. Tve! Klasszikus filozófus, aki részegségében éjszaka leveri a tisztek fejéről a sapkát. Az ilyen fickót ki kell zárni az önkéntes iskolából. Van elég entellektüel a hadseregben úgyis. Marek, egyéves önkéntes! 21 napi elzárás, és utána a konyhára megy krumplit pucolni. És az egész önkéntes iskola 5 nap kaszárnya áristromot kap, hogy sose feledkezzenek meg egykori kollégájukról. Ez ki?
13: József Schweig, közlegény.
12: Hülye?
13: Oberst úrnak alázatosan jelentem. Hülye.
12: Adjutáns, mutassa a papírjait. Aha. Aha. Szóval ez a Lukás főhadnagy tiszti szolgája, aki elveszett táborban. Akkor ezért kérte a Lukás főhadnagy úr egy új tiszti szolga kiutalását. Nos, jól van. Azt hiszem, a tiszturaknak kötelességük, hogy maguk neveljék meg a tiszti szolgájukat. Ha Lukás főhadnagy egy ilyen notórius hülyét választott tocsernak, kínlódjon vele ő maga. Van rá elég szabad ideje.
9: ha már sehová se jár. Van elég ideje, hogy a szolgáját bedresszírozza. Hülye állat! 3 napi elzárás, és ha túl lesz rajta, jelentkezik Lukás főadnagynál. Bevezetni!
14: A katonák vallási nevelését ápoló arisztokrata hölgyek szövetsége hisztérikus vénasszonyokból állt, és a kórházakban és a pályaudvarokon szentképeket osztogattak a katonáknak, továbbá füzeteket egy katolikus katonára, aki meghal a császár bőfelségéért. E füzeteknek színes borítólapja volt, mely a csatateret ábrázolta. A képen emberek és lovak hullái hevertek szanaszét, azon kívül felborult muníciós szekerek és ágyuk. A láthatáron egy falu ég, srapnelek robbannak, az előtérben egy haldokló katona fekszik, a lába le van tépve, egy angyal hajol fölébe, és koszorút nyújt neki, melynek szalagján a következő felirat áll. Még ma velem leszel a paradicsomban, és a haldokló átszellemültem mosolyog, mintha fagylaltal kínálnák.
15: General,
16: vind is vész,
15: meg az egész
17: ház. Abszolút! Éj, Svejk, megint mi jártunk jól. A jó katonák hátul lépkednek, a szuronnyal kísértek meg elől. Azokat bepréselik a marha vagonokba, nekünk meg ott a jó kis fogdavagon. Ott mindig van hely.
18: Na, hogy van. Egy fogdavagon a legjobb hely a világon.
17: Így van ez, kolléga úr. Már régen tudja mindenki, hogy minket áthelyeznek Magyarországra. Maga is tudta, tizedes?
19: Nem tudta.
17: Nem? Hát pedig úgy van. Megyünk Királyhidára.
19: Milyen Királyhidára?
18: Brugba, Rukander lejtába.
17: Aztán irány a Kárpátok. A magyarokat meg áthelyezik Bugyajovicébe. Na, abból lesz aztán a jó kisfajta keveredés. Van egy elmélet, hogy az idegen nemzet leányainak a megerőszakolása a legjobb módszere degenerálódás ellen. Hát így csinálták már a svédek és meg a spanyolok. Most a magyarok is ezt fogják csinálni. Méghozzá minden durva erőszak nélkül. Egyszerű vércsere. A magyar katona cselánnyal hál, a magyar menyecske meg cseh katonával. Aztán évszázadok múlva az antropológusok tűnődhetnek, hogyan kerültek kiugró pofacsontú emberek a Marse partjára.
18: Igen, ez a kölcsönös párosítás nagyon érdekes dolog. Prágában volt egy néger pincér, Krisztián nevű. Az apja Abeszin király volt, és a Stvanice szigeten a Vursliban mutogatta magát. Itt aztán beleszeretett egy tanítónő, aki mindenféle gyerekverseket írt pásztorokról, meg erdei patakokról a Lada című gyerekújságba. És elment el egy szállodába, és bujálkodott vele, ahogy a Szentírásban mondják, és borzasztóan meg volt lepve, amikor fehér kisfia született, és persze meg is volt nyugodva. De aztán feketülni kezdett neki a gyerek, és akkor elvitte egy klinikára, hogy bőrbajos. Vegyék le neki valahogy a színét. De azt mondták, nem lehet semmit se csinálni. Ez egy igazi szerecsen bőr. A tanítónő erre belebolondult. Irkálni kezdett az újságokba, hogy milyen ellenszer van négerségre. És aztán becsukták a Katerzsina utcai őrültek házába. Ez a kis szerecsennek kitanulta később a pincérséget, most meg táncolni jár éjszakai lokálokba. És aztán majd születnek tőle mindenféle keverékek, barnák, feketék. Na, képzelje csak el, tizedek.
19: Ha?
18: Maga elvesz egy ilyen kisasszony, teljesen fehér, és egyszerre csak négert szül magának. Ugye? És ha 9 hónappal ezelőtt elment maga nélkül a varietébe valami atlétikai versenyre, ahol egy néger is fellépett, hát akkor azt hiszem maga fejében is motoszkálni kezd valami.
17: Igen. Ez egy katonailag is nehéz kérdés. Ha ezt a néger például behívják, és mondjuk fogjul ejtik az oroszok, Ugye? Akkor ott rögtön megírják az újságok, hogy Ausztria ráfanyolodott a gyarmati katonasságára, nem? Ha de!
16: Azt beszélik Ausztriának, van valahol északon egy gyarmata, valami Ferenc József földnek hívják.
19: Maguk csak hagyják az ilyesmit. Manapság nem okos valami Ferenc József földet emlegetni. Jobban teszik, ha nem neveznek néven senki.
16: Értette?
19: Különben is őrizetesnek tilos alakzatban beszélgetni.
17: Nézze csak meg a térképen, hogy tényleg van ilyen föld. Az egész Európát onnan látják el jéggel. Prágai hajókkal, az összes jéggel. Tudja, az milyen veszélyes? Hm? Ilyen jéghegyeket átvinne sarkön.
16: Ajaj. Csak az a baj, hogy lassan halad a gyarmatosítás. Képzelje, tizedes, az eszkimók nem akarnak németül tanulni. Építettek nekik iskolát jégtáblákból és vasbetonból, mert az egyik nagyobb jó tart. De azok a disznó eszkimók tüzet raktak. A jég meg fölolvadt, és az egész rászakadt az igazgató tanítóra. Ezért most ott is háború lesz. Látott már maga szelídített jeges medvét, tizedes. Borzasztó vad.
17: Kegyetlen!
19: Ez hiányzott még éppen. Úgyis elég háborús találmány van már. Vegyük például a gázmaszkokat a mérges gázok ellen. Elhúzod a fejedre, és már meg is vagy mérgezve. Itt tanultuk az artisztiskolát.
16: Ahol csak ijesztegetik magukat. Egy katona ne féljen semmitől. Még ha csata közben bele is esik a latrinába. Csak lenyalja magát, és megy vissza az útközepbe.
17: Méghozzá, pergő tűzben, hogy mi hamarabb a paradicsomba jusson a latrinába.
19: Na most már hallgassanak el.
16: Épp most, az állomáson, az ünneplő tömeg előtt. Inkább éljenezzünk, kollega úr.
17: Úgy van, kollega úr.
16: Éljen.
17: Éljen.
16: Éljen.
17: Éljen. Éljen.
19: Éljen. Éljen. Éljen. Fogják már a pofájukat.
20: Hát, nem megmondtam, hogy csak akkor kezdenek zenélni, ha jól a haját adok. Nem mondtam. Megmondtam, hogy akkor is kemertetek, annak megmondtam. Ha csinálok én rendet, ezek még nem tudják, ki az a Laci Lapáter. Zerecs? Hát, ki az a Laci Lapáter?
19: Alázatosan jelentem.
20: Na. Maguk hova mennek most?
16: Jelentem az Oberfeld kurát úrnak, hogy a fogdabagomba. Minket Királyhidára visznek. Az Oberfeld kurát úrnak úgy tetszik. Hát tessék velünk jönni.
19: Hé!
20: Mi az, hogy na, megyek itt. Justus! Ki mondta, hogy nem mehet? Beszállak! Raguleves vargányával, uraim, annál jobb, minél több benne a vargánya. Előbb meg kell dísztelni hagymával, azután beletenni a babérlevelet.
17: Ja, Istenem.
20: Meg a hagymát.
17: A hagymát már előbb belevéltóztatott tenni.
19: Hallgasson már, hogy beszél. Ez mégis egy Oberfeld kurát.
16: Az mindegy, tizedes úr. Akkor is igaza van neki. Minél több a hagyma, annál jobb. A Pakonyerzsicében volt egy serfőző, aki még a sörbe is hagymát tett, mert a hagymára szomjazik az ember. Kelésekre is sült hagymát szoktak rakni.
20: Minden a fűszereken múlik, és az arányokon semmit se szabad túlborsolni, de tök a bóba túlszeg fűszereknek, cikromozni, túlszerencsedik az a bolygó,
17: Ez ugyan nem ébredt föl egy hamar. Teljesen bevarrúgva.
19: Nem mondtam, hogy hallgasson már.
17: Mindegy ennek, tizedes úr, de van ez rúgva, mint a parancsolat. Ezen már nem lehet változtatni. Ezeknek a tábori lelkészeknek olyan tehetségük van az Úristentől, hogy az orrukat elisszák a szemük közül. Én a Kacfel kurátnál szolgáltam, én ezt tudom. Ez a disznó semmi ahhoz képest, pedig az nem is volt kapitány. Az, ami elittük együtt a monstranciát, és még talán az Atyaúristent is elittük volna, ha kapunk rá kölcsönt valakitől. Hát, ahogy elnézem, ez már Brookig hortyogni fog.
19: Brookig? Talán el kéne menjek jelenteni.
17: Eszébe ne jusson! Maga itt az őrkíséret parancsnok, hát magának nem szabad eltávolodnia tőlünk. Egy tapottat sem. Másrészt meg elő van írva, hogy a fogdavagomban senki illetéktelen nem tartózkodhat. Jó, ez kemény dió, tizedes úr. Kemény dió. Én nem tudom maga ebből, hogy fog kikeveredni. Legfeljebb azt csinálhatná, hogy eltünteti a kihágása nyomait, és kidobja ezt az illetéktelen szemét a mozgó vonatból, de ez sem megy. Nem megy. Mert itt tanúk vannak, akik látták, hogy maga beengedte. Ez biztos lefokozás, káplár úr.
19: Ezt én nem engedtem be. Ez magától jött. És az nekem mégis csak feljebb való.
17: Tizedes, itt csak maga a feljebb való.
0: Még ha
17: a
0: császár őfesége akarna is bemászni ide hozzánk, még őt se szabadna magának beengednie.
19: Nagyon vagyok, ha hallgat. Maga hívta, hogy jöjjön velünk Brugba.
0: Azt én megengedhetem magamnak, káplár úr. Mert én hülye vagyok. De magától senki se várt volna ilyesmit. Egy tizedestől.
19: Most kell előlépjek, Csúszfűrernek.
17: Hát arra már keresztet vethet. Ennek nagyon lefokozás szaga van. Bár az úgyis mindegy, hogy milyen rangban esik el. Persze, lefokozottakat mindig az első vonalba küldik.
19: Harmadik éve vagyok tényleges szolgálatban.
18: Az is tálát. Biztos valami zabálásról álmodik. Csak nehogy még ide csináljon magának, tizedes úr. Az én feldkurátom az ilyesmit észre se vette álmában.
17: Csodálom, hogy még nem jött az inspekció. Magának az állomáson meg kellett volna bennünket jelenteni a vonatparancsnoknál, és nem mindenféle részek, főlelkészekkel foglalkozni.
18: Úgy bizony.
19: Nem foglalkoztam.
17: Bizony, ha meggondolom, hogy senkinél se vagyunk lejelentkezve, hát felágaskodik bennem a katonai vér. Olyanok vagyunk, mint a
18: cigány.
17: Mint a cigány.
18: Vagy a csavar.
17: Úgy van.
0: Nekem ez úgy jön elő, mintha félnénk az Isten világától, és sehol sem mernék jelentkezni, hogy le ne csukjanak.
17: Azon kívül a fogdavagó sincs teljesen rendben. Nem, kollega? Ezt magának ellenőriznie kellett volna. Egy 1879. november 21-i rendelet alapján a fogdavagon tráccsal kell ellátni. Nem, mondjuk, ez itt rendben van. Azon kívül minden fogdavagonban klozetnek kell lenni, vagy legalább egy fedett edénynek a letartóztatottak és a kísérő őrszemélyzet számára.
18: Úgyhogy,
17: ha nincsen klozet, ugye, ez nem is fogdavagon, hanem egy külön kupé. Mert hogy fedett edény, az sincsen.
19: Most mit is élnek?
17: Nincs.
19: Kicsinálhatnak az ajtón.
0: Az tilos. Letartóztatott nem mehet az ajtóhoz.
17: Megjegyzem, ivóvíz sincsen. Apropó, tudja, hogy melyik állomáson fognak menázsit osztani? Nem tudja, nem tudja. Tudtam, hogy nem tudja, mert nem érdeklődött.
0: Látja, kápláról, a letartóztatottak szállítása egyáltalán nem tréfa dolog. Bizony.
17: Ugyan.
0: Mi rólunk gondoskodni kell, nem úgy, mint holmi egyszerű katonákról.
17: Ugyan.
0: A lecsukott ember olyan, mint a pólyás gyerek, ahogy egy csavargó ismerősöm mondta. Azt ott gondozni kell. Egyébként 11 órakor legyen szíves szólni nekem.
19: Hogyhogy? Egy mit nem szólni?
0: Úgyhogy engem a regiments raporton 3 napra ítéltek, és az 11-kor letelik. Attól fogva én nekem itt nincs semmi keresni való.
19: Nem áll, szórakozik. Én erről nem kaptam semmiféle papírt.
17: Ha elment volna a vonatparancsnokságra, kapatolna. Ő, aki ehelyett részek főlelkészeket szobáztat, nem?
19: Szobáztat!
17: Ez egy nehéz helyzet, kápláró. Nagyon nehéz. Egyrészt itt illetéktelen, ugye nem tartózkodhat. Másrészt senki se hagyhatja el a fogdavagon. Én nem tudom, mit fog maga csinálni fél óra múlva, ha ennek a Schweiknek letelik a büntetése.
0: Bizony. Én fél óra múlva a marhavagomba tartozom.
19: Ha magának nem sürgős, azt hiszem itt mégis kényelmesebb, mint a marhavagomban. Azt hiszem.
17: Bizony, tizedes úr, látja? Az Oberfeld kurátúr is azt álmodja, hogy maga benne van a szószban.
0: De ne féljen. Én tudok bánni az ilyennel.
21: Vazalékom az a Szent János mustár maga Szent Tamá. Fokadj ma! Szent Ágaston! Majorán!
0: Te

0: Na látják, hogy az ajtó is van olyan jó, mint a kübli.
1: Önkéntes úr, nekem közben még valami az eszembe jutott a gyarmati eszkimókról. Hát mi lesz, ha átjátszák az oroszok kezére a harci pingvineket?
0: Olyanok nincsenek.
2: Na-na, tizedes, na-na. Nem ismeri véletlenül az Állatok világa című folyóiratot?
0: Az járt az én falumban a kocsmárosnak. Mert ő szerette a svájci kecskéket, és mind megdöglött neki. És az ebben a lapban kért tanácsot.
2: No, én szerkesztője voltam annak a lapnak. Hogyan? Nagyon egyszerű. Baráti szeretetből egy régi cimborán bizonyos Hayek iránt, aki becsületesen szerkesztette ezt a lapot, amíg bele nem szeretett a tulajdonosnak a lányába. És a Fuchs úr erre fölmondott neki, azzal a feltétellel, hogy keres maga helyett egy rendes szerkesztőt. Ez lettem én. A Fuchs úr megkérdezte, van-e fogalmam az állatokról, és nagyon meg volt elégedve a válaszommal, miszerint én mindig igen nagyra becsültem az állatokat. A féle átmenetet láttam bennük az ember felé, és mindig respektáltam a vágyaikat. Hogy például? Fájdalommentesen öljék meg őket, mielőtt megenni. Az jó, mondta a Fuchs úr, de hogy értek-e a baromfi tenyésztéshez? A házi nyulakhoz, a kutyákhoz, a méhészethez? Tudok-e szakcikkeket fordítani külföldi közlönyökből? Kiismerem-e magam a Brémben, s tudnék-e vele együtt vezércikket írni? Különös tekintettel a nemzeti és katolikus ünnepek. Hogy ne, mondtam én már régóta töröm a fejem, Fuchs úr, hogyan lehetne átszervezni egy ilyen folyóiratot, és hogy például új rovatokra van szükség a példányszám fellendítéséhez. Vidám állatcsarok meg, állatok az állatokról, a politikai helyzet óvatos figyelembevételével. Az a fontos, hogy az olvasó lélegzethez se jusson két állat között. Na, a Fuchs úr itt félbeszakított, hogy ez neki tökéletesen elég. És ha ennek csak a felét megvalósítom, nekem ajándékoz egy aranyérmes Wyandotte jópárt.
0: Az vagy micsoda?
2: Ez az tizedes. Ezt kérdezték az én áldásos működésem alatt az olvasók is, hogy az meg micsoda. Mert állítom, hogy nem jutottak lélegzethez. Szép lassan elkezdtem kitalálni különféle állatokat, mert hogy az olvasót fel kell rázni valami újdonsággal. A kénhasú bálna, mely bálnasavat fecskendez, csak az első lépés volt. Aztán jött az agyafurt bubu, az erszényesek rendjéből, az édeshúsú ökör, az izlandi denevér és a házi macska, mely a Kilimandzsáró hegy tetején lakik, ingerlő szarvas pacsuha néve. El se hiszik, hogy a nagy brém mennyi kiegészítésre szorul. Hallott már maga tizedes a kunmérnök bolhájáról, amelyet borostyánban fedeztem fel, és teljesen vak volt, mert a prehisztorikus vakondon élősködött, aki szintén vak volt, mert az ükanya a föld alatti vakgőtével párosodott, és ez a gőte a posztonyai cseppkő barlangban tanyázott, mely egész a balti tengerig ért akkoriban. Na, hát ebből egész kis sajtópolémia lett. A klerikális lapok mellém álltak, hogy amit Isten cselekszik, azt jól cselekszik, a liberálisok meg az állatok világa ellen fordultak, és az előfizetők elkezdtek nyugtalankodni. Lehet, hogy bizonyos cikkei miatt is, mely a következtében egy méhész szabályosan megütött a guta, és bizonyos helyeken meg, hogy úgy mondjam, felütötte fejét a baromfipest is. Aztán ebben a Fuchs úr szépen lassan felevonandul. Önök is mondta minden ezt maguknak. Ja, igen. Hát azért, mert a fák nem nőnek az égig. És az ember bizony néha követel hibákat.
1: Oh. Jaj, de szépen csinálta, tizedes úr. Erőjt eszembe, Bolyistél lakott egy pince lakásba a Mahácsek nevű utca seprőn. Ő mindig az ablakra fújta az orrát, és olyan ügyesen szétkente, hogy egy kép lett belőle, amin Libuse ősanyánk látszott, mint tengeri sellő, ahogy megjósolja Prága dicsőségét. Igaz, egy ilyen képért egyszer akkora állami ösztöndíjat kapott a feleségétől, hogy olyan lett a pofája, mint egy zsák. De azért nem hagyta abba, és folyton tökéletesítette magát. Ez volt neki az egyetlen szórakozása.
0: A hülye.
1: Egy Mesztek nevű ember pedig felfedezett egy tengeri sellőt, és azt mutogatta a Vinohradin a Havlicsek úton egy spanyol fal mögött. Volt rajta egy luk, csak 16 éven felüljének. Ott be lehetett nézni, és a kanapén egy zsiskovi nő hentergett. A lába valami zöld hálóba volt csavarva. Zöldre volt festve a haja, meg buszonya volt papundekliből. És a nagy fenekére rá volt neki írva, hogy a viszontlátásra. De amellé az nem ért semmit. Lelógott neki egész a köldökéig. Aztán, amikor a mesztek bezárta a boltot, és azt mondta, Sellőkém hazamehet, akkor a nő átöltözött, és este 10-kor már lehetett látni a tábori utcán, hogy feltűnés nélkül leszólít minden urat, hogy szép fiú, gyere vele biciklizni. Hát persze, hogy nem volt a Sellőnek bárcája, és hamar elkapták. A mesztek meg becsukhatta a boltot.
3: Nem a mai pofába mi vagyok én. Kifülök, úgy vagányom. Egy emberékű hagyma szószorra. Tigyalmatotot egy
0: állam. Vizsázzanak már. Óbrászárkulátúr. Azért maguk is segítettének egy kicsit.
1: Adja csak ott, ahol van egy ilyen Oberfeldkurát, mindenhol tud aludni. Hát még kificamítja neki valamiért, aztán maga kerül bajba.
0: Húgyan be a száját és ne pofázol. Minden pucán csak pofázik. Olyanok, mint a poloska.
1: Bizony, tizedes úr. Maga pedig az atyaisten.
4: Sőt, maga a fájdalmas szűzanya.
0: Kikérek magamnak mindenféle megjegyzést és sértegetést. Megértett, őkéntes?
4: Hogy vagyom menni? Maga nem tett semmit. Nem tett arról, hogy a természet az élőlényeknek igen sok fajtáját tökéletesen megfosztotta az intelligenciát.
1: Nem bizony.
4: Nem lett volna jobb, ha maga egy másfajta emlősnek születik? És nem kell viselni ezt a hülye nevet, hogy ember és káplár. Ha odavarnak magának még egy olyan kis piszkot, és a zupás nevezetű élőlénynél léptetik elő, akkor sem mondhatjuk el magáról, hogy most már rendben van. Ha levágják a csillagjait, akkor maga egy nulla, aki teljesen érdektelenül agyonlőnek minden lövészárokba, minden fronton. És ha végső nyugovóra helyezik azokat a kulturálisan elsatnyú csontjait, az egész Európában senki se fog sírni maga után.
0: Lecsukhatom?
4: Hát nyilván azzal a váddal, hogy én gyaláztam magát. De hát a maga szellemi kincses háza képtelen bármiféle sértés befogadására. Egyáltalán fogadok, hogy semmire se emlékszik az egész beszélgetésünkből. Nem igaz? Na. Azon kívül kérdezzem meg bárkit, hogy mondtam-e én magára valami sértő.
1: Hát én a magam részéről tanúsíthatom, hogy semmi sértő itt nem hangzott el. Csak épp a tizedes úr folyton sértve érzi magát. Ha mi például itten az orángutánokról diskurálnánk, és éppen azt fejtegetnénk, hogy az orángután füle úgy be van nőve szőrrel, mint... Na jó, hát például a tizedes úré, abból maga biztosan azt gondolná, hogy mi itten magát orángutánnak néztük, és úgy elkezdene ordítozni, mint egy orángután. Pedig a harag az rossz tanácsadó, tizedes úr. Szerintem az orángután szó nem büntetendő még a hadseregben sem. Vagy igen? Akkor meg nem lehet érte megharagudni miatta. Ha például magának azt mondanánk, hogy pézsmapocok, azért be akarhatna minket csukatni?
4: A jókor tetszik kiabálni, tizedes úr. Hogy mikor jön az inspekció?
5: Mit üvölt, mit üvölt, mint egy orángután? Állatkerthez? Melyikük a parancsnok?
0: Alázatosan jelentem, én.
5: Maga? Akkor ne üvöltsön, hanem jelentsen!
0: Vonatparancsnok úrnak alázatosan jelentem, a létszám 2 letartóztatott, 1 fő őrkíséret parancsnok.
5: És az ott kicsora?
0: Lajtan úrnak alázatosan jelentem,
5: Mit izérget? Mit izérget itt mindenki? Mindenki izérget? Ez egy kupleráj! Tiszta káosz! Hol 2 tábori konyhával van több, hol 2 kadéttal kevesebb. Ittal kevesebb. Az ördög buzerája meg ezt az egész vonatot. Szóval...

0: Mi van vacsorára?
1: Jézus Mária, ez Lacina. Maga tizedes, ezért raportra fog menni, megértette?
2: Lajtnant úrnak alázatosan jelentem, nekem csak 11-ig kell lecsukva lennem, mert lejárt a határidőm, és én a marhavagomba tartozok. Pontosabban nekem a Lukás Oberlajtnant úr mellett a helyem.
3: Mi a neve?
2: József Schweik, jelentem alásan.
3: Szóval... Maga az a híres Schweik.
2: Igen.
3: Valóban, 11-kor kellett volna szabadulnia, de a Lukás főhadnagyúr külön megkért, hogy Bruckig ne engedjen ki magát. Legalább nem követel az úton semmi gazemberséget. Itt marad!
2: Értette.
4: Na látja, Schweik. Hiába fordult a magasabb hatóságokhoz, szart se ért vele. Akarnám, befűthetnék mindkettejüknek.
5: Tizedes úr. Ha valaki szarral dobálódzik, azt én többé-kevésbé meggyőző érvelésnek tartom. De nem egy intelligens ember részéről. Annak nem volna szabad ilyen szavakat használnia.
2: És mi az, hogy mindkettőnknek befűthetne? Miért nem tette meg az előbb, amikor alkalma volt rá?
5: Miért nem? Hát a lelki érzékenysége és a nagy lelki finomsága miatt. Nem igaz, tizedes?
4: Elegem van ebből. Mindkettőnket fegyházba küldetem.
5: És milyen okból galambom?
4: Ez az én dolgom.
5: Még hogy a maga dolga. Én inkább azt mondanám, hogy magára rendkívüli hatást gyakorolt az a megjegyzés, hogy raportra fog menni. És ezért üvöltözik mi ránk. Persze egyáltalán nem szolgálati út.
4: Disznók! Galamba disznók!
2: Szerintem az ilyen disznózásra nagyon rá tud fizetni az ember a hadseregben. Egyszer én panaszt tettem, és addig jártam raportról raportra, amíg a Schreiter őrmester úrnak bocsánatot kellett kérnie tőlem egy hasonlóan sértő kifejezésért. Na, ez a Schreiter, ez bocsánatot is kért, és aztán utánam futott az udvaron, és megígérte, hogy a helyőrségi fogházba juttak.
5: És?
2: Hát, végül sikerült is neki. Hiába vigyáztam. Mert az őrségen a raktár falára valaki fölírta, hogy a Zupás Schreiter egy nagy marha. Ott nagyon sok ilyen fölírás volt, és én is fölírtam valahogyan a nevemet unalmamba. A pechemre pont ez alá a bizonyos fölirat alá. És egy szerencsétlen véletlen folytán ez fölött volt egy másik fölírás, hogy nem megyünk mi a háborúba, mind az egész le van szarva. És ezt is mind rám akarták fogni. Bécsből hozottak írás szakértőt. Le kellett írnom vagy 15-ször ezelőtt az írás szakértő előtt azokat a mondatokat, meg mindenféle szavakat S betűvel. Szerb, szőr, szikra, szopornyica. Mert a hadbíróságot főleg a szar érdekelte. És az az ember megállapította, hogy nem az én kezemtől származnak, kivéve az aláírás. Na de hát azt én egy pillanatig se tagadtam. És akkor 6 hétre elítéltek azzal, hogy amíg a nevemet írtam, nem őrizhettem a raktárt.
4: Na ugye, hogy meg lett minden. Maga egy közönséges bűnöző. Én nem 6 hétre, hanem 6 hétre csuktam volna be magát.
5: Ne legyen olyan kegyetlen, tizedes. Inkább gondoljon arra, hogy raportra fog menni. Tűnődjön el azon, hogy milyenek egy tizedes utolsó órái. Tartson penitenciát, ez nagyon jó tud állni magának. Egy ilyen magába szállás. Ha elnézem, ahogyan bámulja az ablakon át a zengő erdőke és az illatos hegyeke, tizedes úr, maga engem határozottan a Dante alakjára emlékeztet.
2: Igen.
5: Ugye, kollega, nem? Ugyanaz az átszellemült arc, ugyanaz a fél profil, ahogyan dülleszti a szemét a tájra és a tavaszra gondol. Mikor a kopár téreken tarka mezei virágok szőnyege terül el.
2: És ezt a szőnyeget patakocska szeli keresztül, és a tizedes úr megnyál azzal a ceruzáját, leül egy fatönkre, és valami versikét ír az Ifjú Olvasó című újságban.
5: Én egész biztos vagyok, hogy láttam már a maga fejét megmintázva valami szobor kiállításon. Nem ült maga véletlenül modellt a Sturza szobrásznak?
4: Nem ültem. Semmiféle szaros szobrásznak nem ültem. Meg vagyok értve? Hanem ide figyeljenek. Mondok én maguknak valamit. Ezekkel a nagy intelligenciákkal én szétnyomhatnám magukat, mint egy poloskát. Én már készítettem ki különbet is, mint maguk. Igazi szerkesztőt. Egy őrvezető koromban. 20 feküdjöt csináltattam vele a pocsolyában. Erre azt mondta, hogy maga őrvezető út a hadsereg szégyene, mert nem tiszteli bennem az embert. Na én azt aztán tiszteltem neki, ne féljenek. Napokig henteregtettem ott a sárban.

0: Carbon. Állta a fölötte, és azt kérdeztem. Leszerkeztünk. Mi a nagyobb? A hadsereg szégyene, vagy az az ember, aki magában van? Mert mindig csak az emberre jött. Én megfeleltem neki. Na hát, mondom. Ha mindig az emberről meg a sárról jár a szája, hát jusson eszébe, hogy az embert is sárból teremtették, és biztos, hogy úgy kellett neki. Ezeket aztán megírta az újságoknak. És akkor láda vizitet csináltak nála, és micsoda könyveket találtak ott. Mind a leszerelésről szólt, meg a nemzetközi békéről. De a puskáját, azt nem tudta megpucolni. Olyan rozsdás puska nincs is, mint amilyen ennek volt. És a kabátját, olyan vörösek voltak a gombjai, mint az Ézsau haja. Hiába hozott Prágából mindenféle pasztákat a gombpucoláshoz. Őt szalutálták, mint egy majom. Na és azok a fordulások, Úristen! Mikor masíroztunk és járni tanult, tap-tap-tap, mint a kerge birka. De pofázni azt tudott. Aztán azokért a könyvekért le is csukták. Nem én lettem lecsukva, hanem ő. Világos.
1: Ugyanilyen szekírozásokért évekkel ezelőtt a 35-ösöknél valami Konyicsek nevű katona leszúrta a káplárját. Benne volt a kurírban. A káplár 30 szúrt sebet kapott, és ezekből több mint egy tucat halálos volt. Aztán ez a Konyicsek ráült a halott káplárra, és agyon szúrta magát is. És akkor nem volt kit lecsukni, tizedes úr. De nem ám.
2: A szentség, hol vagyok?
0: Tábori főlelkész úrnak alázatosan jelentem, a fogdavagomban tetszik lenni.
2: Fogdavagom? És ha szabad kérdeznem, kinek a parancsára lettem mindig a fogdavagom?
0: Alázatosan jelentem, parancs nélkül.
2: Nem értem. Valamit én itt nem értem. Tulajdonképpen hova megyünk?
0: Brugba, jelentem aláson.
2: És minek megyünk mi abba a Brugba?
0: Alázatosan jelentem, oda helyezték az egész 91-es regimentet.
2: Oda helyezték már abba. Akkor se értem. Önkéntes úr, maga intelligens embernek látszik, el tudná nekem magyarázni őszintén, hogyan kerültem én ide? De ne hallgasson el semmit.
3: Kész örömmel. Reggel, amikor beszálltunk a vagomba, egyszerűen csatlakozott hozzánk az Oberfeld kurátúr, mert ködös volt a feje.
2: Ködös?
3: Ködös. Bemászott hozzánk ebbe a vagomba, és kész. Lefeküdt nekünk a padra, és ez a svejk itten a feje alá rakta a köpenyét. Az előző állomáson, mikor a vonatot ellenőrizték, beírták az Oberfeld kurátúrat a tisztek jegyzékébe, és ezért ez a mi jóságos káplárunk raportra fog menni.
2: Na jó. Majd a következő állomáson átmegyek a stábvagomba. Nem tudja, volt már ebédosztás?
0: Ebéd csak bégyben lesz, Oberfeld kurátúr, kérem.
2: Szóval maga a fejem alá tette a köpenyét.
1: Igen.
2: Szívből köszönöm. Na, tessék, kamerát, gyújts rá.
1: Ó, köszönöm. Egyébként nekem ezért nem jár semmilyen köszönet. Tüzet is tetszik tudni adni?
2: Várjál.
1: Csak úgy cselekedtem, ahogy minden katonának cselekednie kell, ha látja, hogy a feljebb valója ki van készülve. Nekem a feltkurátokkal nagy tapasztalatom van. Mondhatom, vidám és jószívű népség.
2: Úgy van. Mi vagy te civilben, tizedes?
0: Jelentem alása, marhapásztor.
2: Na te marhapásztor, ne félj semmit, ha raportra mész én miattam. Majd én kihúzlak a bajból. Nekem nagyon sok ismerősöm van. Te neked önkéntes, ha akarod, hozatok csokoládét. Na, Rumot, jó. Hozassak nektek rumot?
3: Hát...
2: Na, téged meg tizedes akarod, áthelyeztetlek a 7. lovassági hadosztály fényképés csoportjába. Jó van? Nem akarom, hogy rossz emléketek legyen róla, már nem. Láttam én, hogy jóra való emberek vagytok, akiket az Úristen szeret. És megnyugvással tűritek, amit az Isten rátok mért. Miért ültök? Hadd halljam.
4: Én rám regiment raportom mért büntetést az Isten. Ártatlanul késtem az ezredemtől.
3: Aha. Én pedig azért, mert az irgalmas Istennek Reuma képében tetszett meglátogatni engem, és én elbíztam magam. Ha levezekeltem a bűnömet, megyek a konyhára krumplit pucolni.
2: Ajajaj, hát amit az Isten intéz, az jól van intézve. És a konyha, az fontos dolog, az nagyon fontos dolog. Rendes ember ott is karrier csinálhat. Épp a konyhára kéne küldeni az intelligens embereket. A kombináció miatt. Mert nem az a lényeg, hogy hogyan főznek, hanem hogy milyen szeretettel állítják össze azt az ételt. Intelligencia nélkül az nem megy. A konyha. Tegnap ettem egy vesét a la Madeira. Hát mondom, aki ezt csinálta, az intelligens ember kellett, hogy legyen. És igazán volt, mert van ott egy szkucsei tanító, azt csinálta. De a múltkor a 64-eseknél ugyanez a vese, na hát, az pocsék volt. Kapaszkodjanak meg, köményt raktak bele. És mi volt civilben a szakács, aki készítette? Marhapásztor. Na. Ha legalább egy kis rum volna. Egy kis rum.
5: Esetleg... Megkínálhatom az Oberfeld kurátorat, ha meg nem sértem.
2: Hát egyáltalán nem vagyok megsértve. Arra iszom, hogy szerencsés legyen az utazásunk. Na. Jó rumod van, fiam? Látom rajtad, nincs ellenedre, hogy ezt a két vezeklő bűnöst is megkínáljuk belőle. Húzzátok meg!
3: Hát, a parancs az parancs.
4: Parancs az parancs.
2: Jó. Jó.
4: Az üres üveget megtetszik tartani az Oberfeld kurátúrnak? Vagy visszaadjam a tizedes úrnak?
2: Azt te csak tartsd magadnál, fiam. A legközelebbi állomáson elmész a tisztikonyára, és telitölteted nekem. És hozol mindjárt ebédet is. De mondd meg, hogy dupla porciót adjanak, mert a Lacina Oberfeld kurátnak lesz. Meg faszolsz nekem egy üveg bort is. Na, várjál csak. Nincsen most nálam apró. Tizedes, adjon nekem kölcsön egy forintot.
5: Igenis.
2: Na, ezt fogja maga. Ez a magáé, hogy is hívják?
4: Schweig.
2: Jó van, Schweig. Ezt a forintot az útért kapja. Tizedes, adjon még egy forintot, jó van. Schweig. Ez is a magáé lesz, ha mindent rendesen elintézett nekem. Na várjam, ha gombóc lesz, ne a tetejéről vegyem, mert arra mindig ráfizet az ember. Nem igaz? Tizedes.
5: Lentem. Talánhoz. Na, ez is aztán jó kis alak. Szegény káplától kölcsönkérni egy forintot borravalóra.
6: Tessék, fogja itt a forint. Én nem akarok a maga kontójára meggazdagodni. És ha majd megkapom, hát azt a másikat is visszaadom magának, hogy ne bőgjön. Inkább örülhetne, ha a katonai főjebb valója pénzt kér magától kölcsön a cehre. Maga borzasztóan önző. Itt csak 2 nyavajás forintról van szó, és én nagyon szeretném látni, hogy mit csinálna maga, ha az életét is fel kellene áldoznia a fejjebb valójáért. Amikor ő sebesülten feküdne ott az ellenséges vonalban, és magának a hátán kéne elcipelnie őtet, miközben a túloldalról mindenfélével lőnek magára.
5: Maga ott összecsinálná magát, meg a kutyamosó.
3: Na, ott mindenki összecsinálja magát. Bugyajovicében mesélte egy bajtárs, hogy ő 3-szor egymás után csinálta magát össze. Először, amikor kimásztak a dekkunkból, másodszor a drótakadályok előtt, és 3-szor, amikor az oroszok elkezdtek üvölteni a szoronyra hammal, hogy urrá! Élő és halott mind összecsinálja magát. A roham után lábban lefelé lógott ott a dekkunk tetején egy katona. Annak ketté volt hasítva a feje. És az utolsó pillanatban úgy összecsinálta magát, hogy az egész kifolyt neki a csizmájára, és bele a dekkunkba, a vérével együtt. És a koponyájának a másik fele a velővel, az is ott volt alatta. Az ember észre se veszi, és már is megvan.
6: Néha meg egy ilyen roham már egyszerűen rosszul lesz az ember. Például megundorodik valamitől. Prágában mesélte a pohozseleci kilátókocsmába egy lábadozó, aki Przemyszlből jött vissza, hogy éppen szuronyroham volt, és ővele egyszer csak szembe került egy orosz, marha nagy ember, mindegy hely, és az rárontott a szuronyával, és egy jó nagy csepp lógott az orrán. Ahogy ő meglátta ezt a csepptaknyot, mindjárt rosszul lett. És el kellett menni a segélyhelyre, ahol azt mondták, hogy meg van fertőzve kolerával. És elküldték a pesti kolerás barakba, ahol aztán tényleg meg is kapta a kolerát.
3: Közönséges baka volt, vagy pedig káplár?
6: Káplár volt.
5: Az megtörténhetett volna minden önkéntessel is.
6: Na tessék, már is Bécsbe vagyunk. No, csupa szöges drót, meg fedezék. Hát itt a vécsiek, ha kirándulnak, könnyen eltéphetik a nadrágjukat. Bécs az egy nagyon fontos város, hogy ne mondjak mást. Mennyi vadállat van abban a Schönbrunni menazsériában? Én, amikor évekkel ezelőtt Bécsben voltam, legjobban a majmokat szerettem volna megnézni. De ha valami személyiség kijön a császári várból, akkor senkit se engednek oda a kordonon keresztül.
5: Aztán volt a várban is?
6: Nem voltam, de hallottam valakitől, hogy az egy nagyon szép hely. Főleg a várőrség. Azt mondják, mindegyiknek 2 méter magasnak kell lennie, és utána kap egy trafikot. És hercegnő annyi van ott, mint a személy. Na, de én most már nem érek rá magával diskurálni. Nekem el kell mennem ennek a disznónak az ebédjéért. És ugye, ez most már a maga érdeke is tizedes úr, hogy szerencsével járja. Nem?
7: Svej!
8: Parancs, főhadnagy úr!
7: Látom, szépen vételezett.
9: Meg itt már egy fél órája várok a Kirchner főhadnagy tiszti szolgájára. De ez a Kirchner úgy látszik, hogy csak ígérte, hogy nekem is hozott a puccerjével ebédet. Kinek viszi ezt a sok mindent, Svej?
8: A főhadnagy úrnak jelentem alásan. Csak nem tudom, hogy hol van a főhadnagy úr kupéja. És azt se tudom, hogy a vonatparancsnok úrnak nem volna egy kifogása ellene, hogy a főhadnagy úrral menjen.
9: Ez a vonatparancsnok egy disznó.
8: Igazán disznó főhadnagy úr, kérem? Amikor inspekción volt a vonatban, én mindjárt jelentettem neki, hogy már 11 óra van, és én leültem az egész büntetést azért a kis tévedésért. Tetszik tudni, na hát, én ezt jelentettem, és hogy akkor már az Oberleutnant úrhoz tartozom, de ő nagyon durván elbánt mi délünk, mert azt hazudta, hogy meg lett neki mondva, hogy engemet ne engedjen ki Bruckig, hogy legalább útközben ne csináljak a főhadnagy úrnak botrány, mintha én bármikor is csináltam volna a főhadnagy úrnak valami botrányt.
9: Istenem, Svejk!
8: Én biztos, hogy sose csináltam a főhadnagy úrnak semmi botrányt.
1: Ha történt valami, az véletlen volt. Kizárólag az Isten rendelése, ahogy az öreg Banicek mondta, amikor leülte a 36. büntetését. Én semmit se csináltam szándékosan az Overlightnant úrnak. Én mindig valami ügyes és jó dolgot akartam csinálni, és én nem tehetek róla, ha egyikünknek se lett belőle semmi haszna, hanem kizárólag fájdalom és szenvedés.
10: Na, jöjjön Svejt, és ne sírjon annyit. Majd én mindent elintézek, hogy megint velem lehessen.
1: Overlightnant úrnak alázatosan jelentem, hogy nem sírok. Nekem csak egyszerűen megfájdult a szívem, hogy mi ketten vagyunk a legszerencsétlenebb emberek ebben a háborúban, és az egész világon, és egyikünk se tehet róla. Borzasztó sors ez, ha meggondolom, hogy én egész életemben olyan gondos voltam.
10: Nyugodjon már meg, Svejk!
1: Overlightnant úrnak alázatosan jelentem, hogy ha ez nem lenne függelemsértés, akkor most azt mondanám, hogy én egyáltalában nem tudok megnyugodni. De így azt kell mondanom, hogy Overlightnant úr parancsára már tökéletesen nyugodt vagyok.
10: Hát akkor ez az én vagonom. Másszon be, Svejk!
1: Overlightnant úrnak alázatosan jelentem, hogy már mászok.
11: A Brook fölötti magaslatokon a császári és királyi húskonzervgyár fényei látszottak, éjjel-nappal folyt itt a munka. Különféle hulladékokat dolgoztak fel, s ha a katonatábor fasorai felé fújt a szél, vele jött a leveskonzervbe főtt rothadó inak, paták, karmok és csontok bűze is. Lent a völgyben világosan látni lehetett a kukorica kalászhoz címzett bordélyház vörös lámpáját, mely igen nevezetes hely volt az 1908-as hadgyakorlatok idején, még István főherceg is megtisztelte látogatásával, s most is tiszti társaság gyűlt össze benne minden nap. A színházban valami operettet játszottak, melynek a főszerepeit molett zsidó színésznők alakították, akiknek az volt a roppant előnyük, hogy tánc közben magasba rúgták a lábukat, és nem viseltek se trikót, se bugyit, s a tisztorakra gyakorlandó nagyobb vonzerő kedvéért alul leborotválták magukat, mint a tatárnők, amit persze a karzat egyáltalán nem élvezhetett, viszont annál inkább a földszinten helyet foglaló tüzértisztek, akik egy gyönyörű látványhoz magukkal hozták a színházba tüzérségi kukkereiket.
12: Parancsoljon a tinta, toll, levél, papír, főhadnagyőr. És itt a konyakocska, amit rendelni tetszett. A lányokat mikor küldhettem?
10: Lelépni, hagyjon békén.
12: Igen is van.
10: Nagyságos asszonyom. Tegnap este magam is láttam a városi színházban azt a darabot, amely kegyedet annyira felháborította. Micsoda nő, micsoda ennivaló bestia. Nem is tudom, mit keres azzal a borotvált páviánnal. Az egész első felvonás alatt figyelemmel kísértem önt és férje urát, és mint észrevettem, férje ura a legnagyobb érdeklődéssel szemlélte a színpadon lejátszódó trágárságot, mely kegyedből, nagyságos asszonyom, visszatetszést váltott ki. Mivel az nem művészet volt, hanem
13: undorító kísérlet az ember intimebb érzéseinek megnyerésére. Ez az... Micsoda melle van a bestiának? Micsoda melle? Csak rajtam, katonásan. Bocsássa meg nekem, hogy ismeretlenül is őszinte vagyok kegyedhez. Sok asszonyt láttam már életemben, de egyik se tett rám olyan hatást, mint kegyed, kinek gondolkodásmódja is világszemléletet tökéletesen megegyezik az enyémmel. Meg vagyok győződve, hogy a kegyed férje ura csak a saját rút önzésének enged, mikor ilyen alantas előadásra viszik egyedet. Semmiképpen sem óhajtok betolakodni az ön magánéletébe, de arra vágyom, hogy négy szem közt beszélgessek kegyeddel. Tiszta nézetről. Az itteni szállodákban nem lehet. Kénytelen leszek elcipelni Bécsbe. Na, mindegy. Ezért bátorkodom, nagyságos asszonyunk, mert találkát kérni kegyettől, hogy tisztességes formák között közelebbről megismerkedhessünk, amit kegyed bizonyára nem fog megtagadni attól, akire a legközelebbi jövőben a háború gyötrelmes tapasztalatai várnak.
14: Bocsánat.
13: Mi van?
14: Én nem sírtam, főhadnagy úr. Van itt egy egész prima román nő. Az mindent megcsinál a főhadnagy úrnak, amit csak akar.
13: Köszönöm, zavarja el, és hozzon még egy üveg konyakot.
14: Igen is, főhadnagy.
13: A háború gyötrelmes tapasztalatai várnak. Igen. És aki a kegyed szíves meghívása esetén a csaták forgatagában a leggyönyörűbb emléket őrzi majd a ma lélekről, mely őt épp úgy megértette, mint ő a ma lelket. A kegyed válasza útmutatás lesz számomra, és életem döntő pillanatát fogja jelenteni.
15: Egészségedre, vagyicska! Vagyicska, vagyicska! Ezt se gondoltam volna, hogy én itten pont te veled találkozom.
16: Egészségedre, aztán te hová igyekszel tulajdonképpen?
15: Az titok. Na de tégedet, mi régi bajtársamat beavatlak. Tudod, melyik a Soproni utca 16?
16: Pont azt ne tudná az öreg vagyicska. Ez itt, mindjárt a sarkon túl.
15: Na, oda kell nekem elvinnem egy diszkrét levelet az én Lukás főhadnagyomtól. De ez egy borzasztóan diszkrét dolog ám. Mindig lesz a Kákonyini őnagyságának.
16: Menj már. Hát azok magyarok.
15: Na, és a magyarok? Az nem magyar, hanem egy kapitális nő.
16: Akkor is magyar? Te még nem ismered a magyarokat, pajtás.
15: Eredj már, vagyicska.
16: De ne félj. Majd én szépen eljövök veled. Nehogy valami bajod es. Egy ilyen kákonyék. Fúj.
15: Nem, azt nem lehet. Ezt nekem egyes egyedül kell elintéznem.
16: Már mondom, hogy nem ismered a magyarokat. De igen. Mit verekedtem én már ezekkel?
15: Csináljál meg engem is, vagyicska. Köszönöm.
16: Például, bemegyünk valami kocsmába itt a közelbe, ott meg valami honvéd géppuskás osztagulat.
6: Aha.
16: Járják a csárdásukat, és bömbölnek, hogy uram, uram, bíró, uram. Lányok, lányok, lányok a faluba. Na, mi leülünk? Kirak.
17: Mert mi lesz ezután?
18: Kertakaró.
19: Jó.
18: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
20: Sanyi, Hatesz és Varek.
18: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
21: Kettős vállalkozás.
18: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
22: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
18: Régi könyvek életre kelnek.
17: Nem értem.
18: Hallgass, hallgass, hallgass.
23: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
20: Tilos Rádió?
18: Jó.
6: Ez nagyon jó.
20: FM 90.3. Hallgass.
18: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Erich Kästner, az eltűnt miniatűr, avagy egy érző lelkű hentes mester kalandjai. Első fejezet. Külc papa egy kis hideg tálat rendel. Kopenhágának azt a terét, ahol a királyi operaház áll, Konges Nytorvnak hívják. Roppant barátságos, igencsak tágas tér ez a tér. És ha az ember amúgy szép komótosan óhajtja szemügyre venni, már amint ezt a tér megérdemli, legjobban letelepszik az Hotel d'Angleterre elé. A szálloda előtt a szabad ég alatt székek meg asztalok állnak hosszú sorokban. A földkerekség minden tájáról összeverődött vendégek itt üldögélnek, tűrik a gondos kiszolgálást, és jobb híján beletörődnek az élet apró örömeibe. Egyéb iránt nem igen esik meg, hogy akár csak egyetlen szék, egyetlen vendég is hátat fordítson a térnek. Úgy ülnek itt az emberek, mint egy pazarul berendezett szabadtéri színház földszinti zsőjeiben. Szemlélik az operaház homlokzatát, és élvezik a vidám nyüzsgést, amivel a kopenhágai polgárok járulnak hozzá az idegenforgalomhoz. Furcsa egy hely ám ez a Konges Nytorv. Megesik például, hogy az ember hosszú évekig nem jut el Dániába. Ez alatt egy csomó országban bizonyosan forradalom üt ki. Afganisztán bitorló zsarnokát esetleg fel is húzzák unoka öccsének párthívei. Japánban egy földrengés alkalmával legalább 10 000 ház omlik össze, mintha römi kártyából építették volna. Aztán, ha az ember újra kilép az Amager-gádéból, balra fordul és odapillant a d'Angleterre felé, látja ám, a szálló előtt 5 lépcsőzetes sorban változatlanul ugyanazok az elegáns nők, disztingvált turisták ülnek és csevegnek, vagy tucatnyi nyelven. Nézegetik türelmesen a vidám sürgést, forgást, szemtelen ábrázatukkal iparkodnak palástolni a dán konyha szerezte gyönyörűségüket. A Konges Nytorvon áll az idő. Fenti körülmények következtében érthető módon fölösleges tehát közelebbről meghatározni az időpontot, amikor Oszkár Külc, hentes és mészáros mester átment a téren, megcélozván az Hotel d'Angleterre-t. Külc vízhatlan, zöld lódenöltönyt, barna velúrkalapot, valamint bozontos, őszbe vegyülő bajuszt viselt. Jobbjában göcsörtös sétabotot szorongatott, baljában gríben, Kopenhága és környéke című úti kalauzát. Az első asztalsor előtt a korlátnál megállt és töprengve tétován pillantott a székláncolatokon sorakozó vendégek felé. Közben észrevette, hogy egy égtelenül puccos, kimázolt dáma kísérője fülébe súg valamit, az pedig végigméri őt, mármint Külc hentes mestert, és elnézően mosolyog rá, mintha bizony meg kellene bocsátania neki valamit. Ez mindent eldöntött. Ha az a bizonyos úr nem mosolygott volna, Külc hentes és mészáros mester folytatja útját. És akkor a történet, amely most lassacskán megkezdődik, kétségtelenül másként zajlott volna le, mint ahogyan végezetül és a valóságban lezajlott. Így azonban Külc csak annyit dörbögött. Te fasírtnak való! És hegykén oda pöffeszkedett egy szabad asztalkához. És ezzel már is elkapta az események fogaskerékrendszere olyan eseményeké, amelyekhez köze nem volt ugyan, de amelyek egészen rövid idő alatt mégis 3 kilóval apasztották meg élő súlyban. Külc helyet foglalt. A törékeny szék feljajdult fájdalmában. Egy pikoló fiú cikázott oda. Please, sir? Kérdezte. A vendég tarkójára lökte a belúrkalapot. Nem tudok én dánul, gyermekem. Hozzál nekem egy bögrécske világos, de aztán jókora bögrécskével. A pikoló egy kukkot sem értett. Meghajult és eltűnt a szállodában. Külc a kezét dörzsölgette. Ekkor egy frakkos pincér lépett hozzá. Mit parancsol, uram? A vendég bizalmatlanul sandított rá. Egy korsó pilzenit. Nyakamra küldi még az üzletvezetőt is, vagy odnak látja, ha írásban nyújtom be a kérelmet? Egy pilzenit, igenis. Harapnék is hozzá valamit. hozzon egy kis hideg tálat, ha ez nem okoz maguknál nagyobb nehézséget. Különböző felvágottakból. Már csak szakmai szempontból is érdekelnek a dán hurka és kolbász féleségek. Hentes mester vagyok, ugyanis Berlinben. A pincér nem nyilvánított véleményt, ehelyett meghajolt és eltűnt. Külc a korláthoz támasztotta sétabotját, barna velúrkarapját az elsárgult szarufogantyúra akasztotta, és jólesően hátradőlt. A szék támlája nyögve recsegett. Tisztára, mint egy babaszobában, állapította meg gondterhelten. A megjegyzés a szomszédos asztalnál magányosan ülő fiatal lányt hangos nevetésre késztette. Oszkár Külc meglepődött. Felső testét félig jobbra fordította, és esetlenül meghajolt. Ezer bocsánat, mondta. A lány derűsen biccentett vissza. Miért? Magam is berlini vagyok. Aha, örült meg Külc, szóval azért tud németül. Aztán rájött, hogy mi feneketlenül mély értelmű ez a következtetés. Olyan bosszus lett magára, hogy a fejét rázta mérgében, és mivel semmi okosabb nem jutott eszébe, bemutatkozott. Nevem Külc, mondta. A lány összecsapta a kezét. Ön volna Külc úr? Na hát, milyen muris, hiszen mi önnél vesszük a húst. Oszkár Külcnél? Azt bizony nem tudom. Több Külc is volna? Mondhatnám, akad. Mi a Kaiserdamon vásárolunk. Akkor Ottónál, a legkisebb fiamnál. Kiváló hentes üzlete van, lelkendezett a lány. Persze, persze, hanem a májas hurkáról gőze sincs. Májast húgótól kell egyszer vennie, a középső fiamtól, Steglitzben, a Schlosschasszén. Hogy az hogy tud májas hurkát csinálni, te jó szagú úristen? Kissé messze van, mármint ha az ember a Kaiserdamon lakik, vélekedett a lány. Májas ide, májas oda. Húgónak viszont halvány segédfogalma sincs a hússalátáról. Hiába is próbálta megtanítani. Tudott a Zordonon az idős hentes mester. Ennyi, csóválta fejét a lány. A hússaláta, Erwin különlegessége. Ő a legnagyobb lányom férje. A Landsbergen Erwin olyan majonéz készít kiskegyednek, csapott papadot hagyna ért a kisasszony. És hol van az ön üzlete? Kérdezte a lány kissé kábultan. A tömérdek hentes és mészáros már összecsapott a feje fölött. A York utcában, magyarázta Külc. Októberben volt a 30 éves jubileumom. Karl öcsém jövőre tartja. Áprilisban. Nem is, májusban. A kedves öccse szintén hentes? Érdeklődött aggodalmasan a lány. Hát persze. Három kirakattal, a Spittelmarkton. És Arno, a legidősebb fiam, szintén az. Neki a Breitenbach téren van boltja. Na és Georg, a másik vejem, az Ulland utcában árusít. Pedig Hedvig, a kisebbik lányom inkább ment volna férjhez bárki máshoz, tanítóhoz, zongoristához, vagy akár tűzoltóhoz is, csak henteshez nem. És lám mégis Georgot választotta. Első segéd volt nálam két esztendeig. Menj, Béli, atya úristen, nyögte kimerült el a lány, ennyi hentes, hisz ez államnak is beillik. A sors keze, merengedte Külc. Hentes volt a nagyapám, hentes volt az apám, hentes volt az apósom. Nekünk úgy szólván, a vérünkben van a hurkakészítés. Gyönyörű hasonlat, vélte a lány. Ebben a pillanatban jelent meg a főpincér. Kerekeken gördülő asztalkát tolt maga előtt óvatosan, mint egy hármas ikrek számára méretezett gyerekkocsit. Az asztalkán egy pohár pilzeni állt, továbbá egy tál teli különféle felvágottakkal. Ha egy hentes és mészárost egy hideg tál láttán elönt a rémület, annak feltétlenül van valami különös oka. Márpedig Külc határozottan megriadt.
1: Itt alig, ha nem valami félreértés lehet, mormolta. Én csak egy kis hideg tálat rendeltem, ön pedig 12 személyre való adagot hozott.
0: A pincér vállat vont. Uraságot a dán hurka féleségeket óhajtja tanulmányozni. De nem karácsonyig, ördült fel Külc. Szomszédnője nevetett.
1: Így lesz valaki hivatásának áldozata. Szedje össze az erejét, kedves Külc úr, és lásson hozzá. A Konges Nyutorvon galambok sertepert éltek, kék, szürke, ezüstzöld tollú galambok, és egytől egyig mind serényen bólogattak. Hogy vajon miért, nehéz lenne megállapítani. Talán puszta rossz szokásból. Valahányszor egy-egy autó suhant át az úton, felrebbentek, mint az égre hazatérő felhők. Az idős hentes kést és villát ragadott. Kellett nekem kiruccanás, motyogta megrendülten. Néhány sorral hátrább, a szálloda bejáratánál két úriember ült és olvasott. De meg lehet, hogy más okból tartották arcuk elé az újságot. Gutenberg korszakalkotó felfedezése óta túlságosan is megszoktuk a feltételezést, hogy mindenki, aki teli nyomtatott papírt tart az orra elé, csak ugyan olvas is. De szép is volna, ha ez így lenne. Annyi minden esetre bizonyos, hogy az említett esetben nem így volt. A két úriember a legkevésbé sem olvasott, hanem csak búvóhelynek használta az újságot. A lapok széle fölött Külc hentes és mészárost, valamint a berlini lányt figyelték. Az egyik úriember lekivált egy hős tenorra emlékeztetett, aki 40 éves kora óta éneklés helyett vörösborral foglalkozik. Mégpedig nem annyira a vörösbor termelésével, mint inkább fogyasztásával. Az orra, ha már a zenei hasonlatoknál tartunk, egész bordalt tudott volna zengeni erről. Ez az orr kék-vörös színben játszott, és fagydaganat képzetét keltette. A másik úriember kis növésű volt és rosszul táplált. Az ő ábrázata sem látszott már éppenséggel vadonatújnak. Füle szokatlanul magasan ült a fején, akár a bagolyé. Ráadásul el is állt, és a napfény átvilágított rajta.
2: Nyilván előre kiagyalták a dolgot,
1: vélte a hőstelor. A hangja épp olyan rezes volt, mint az orra. A kis növésű hallgatott.
2: Azt a látszatot akarják kelteni, mintha véletlenül találkoztak volna,
1: folytatta a másik. Csak hogy én nem hiszek a véletlenekben. A fölsikeredett fülű, kis növésű úriember a fejét rázta.
2: Pedig ez mégis véletlen,
1: jelentette ki.
2: Hogy az öreg Steinhöfel idekül valakit a lányhoz, elképzelhető. De olyan hülyeséget, hogy egy behemótot küld, aki tirolit játszik Kopenhágában, nem csinál. Ezzel az erővel a pasas akár táblát is akaszthatna a nyakába, és ráírhatná, miben sántikál.
1: Nem is bánnám, ábrándozott a borszakértő. Örökké ez a bizonytalanság. A kis növésű vigyorgott.
2: Oda is mehetsz hozzá, megkérdezheted.
1: A másik mordult egyet, kihűrítette poharát, és újra teli töltötte.
2: És mit gondolsz? A lány miért nem mondta még fel a szállodaszobáját?
1: Mert csak holnap utazik el.
2: Azért, mert a tirolit várta. Majd meglátod, hogy igazam van. Olyan biztos, mint az, hogy engem Philipp Achtelnek hívnak.
1: Mennyei tészta!
2: A kis növésű kuncogott. Olyan biztos, mint az, hogy téged Philipp Achtelnek hívnak? Csak annyira?
1: Achtel úr megdühödött. Mellőzd a célzásaidat, vetette oda. Hangját még erősebben belepte a részrosna, és idegesen simított végig a haján.
2: Már egész tisztességesen kinőtt,
1: nyugtatta be a kis növésű, és vígan kacsintott.
2: Igazán nem is látszik rajtad, hogy csak a minap jöttél ki a szanatóriumból. Fogd be a nyamvad pofádat, szólt Achtel úr. Ez a tiroli egyébként úgy tömi a fejét, mint egy szecskavágót.
1: A kis növésű felállt.
2: Felhívom a főnököt. Kíváncsi vagyok, mi a véleménye a szecskavágókról?
1: Külc hentes és mészáros mester álhatatosan nyeldekelte a felvágottakat.
2: Tehát ez sziszifuszi munka volt.
1: Végül félretolta a terítéket meg az asztalkendőt, merev pillantással méregette a még akkor is dúsabb megrakott állat, majd vállat vont.
2: Feladom,
1: morogta, s rámosolyogott a csinos leányzóra. Íz lett? Külc pillette bólintott.
2: Az igaz.
1: Ezek a dánok egész rendesen értenek a hurkákhoz.
2: megjelent a főpincér és leszette az asztalt. Kürtz elővet egy szivart, és nagy hozzáértéssel rágyújtott. Aztán keresztbe vetette a lábát, és megszólalt.
1: Az asszony látná, amint itt ülök.
2: Voltaképpen miért nem hozta magával a kedves nejét? Érdeklődött a lány. Ott kellett maradnia az üzletben?
1: Á, nem kicsit más a helyzet, válaszolt elmerengve az idős hentes. A feleségem egyáltalán nem is tudja, hogy én Kopenhágában vagyok.
2: A lány elhűlt emberet rá.
1: A fiaim se tudják, folytatta kisé zavartan Kürtz. A lányaim sem, a vejeim sem, a menyeim sem, a testvéreim sem, sőt, az unokáim sem.
2: Lélegzetvételnyi szünetet tartott. Egyszerűen megléptem.
1: Rémes, ugye?
2: A lány tartózkodott a bírálattól.
1: Egyszer csak nem bírtam tovább, gyónta meg Kürtz úr. Szombaton este kezdődött minden. Hogyan, magam sem tudom. Rengeteg dolgunk volt az üzletben. Átmentem az udvaron, hogy a mészárszékből elhozzak egy szép Stefániát. A mészárszék ablaka előtt megálltam. A második segéd éppen darált. Mi ugyanis nagyon sok darált húst adunk el.
3: Igen.
1: És akkor rázendített egy rigó.
2: A hentes mester megsimította bozontos bajuszát.
1: Talán nem is a rigó volt az oka. De hirtelen felrém lett előttem az egész életem. Mintha a jó Isten megnyomott volna egy gombot. Az elmúlt 30 esztendő borjúvesei, kötözös sonkái, ürücombjai, disztócsülkei mázsássúlyjal nehezettek a lelkemre. Elfulladt a lélegzetem.
2: Tűnődve szívott egyet a szivarján.
1: Az én életem persze nem éppen különleges, de nekem elegem volt az egészből.
2: Valahányszor az ember azt gondolta, na most már összekuporgattál egy pár garast, valamelyik gyerek rögtön házasodni akart, és hol az egyik fiamnak, hol a másik vejemnek kellett üzletet venni, vagy beállított valamelyik bátyám, valamelyik sógorom, és nyújtotta a markát. Az idős hentes lehorgasztotta őszfejét.
1: Hát igen, és pont amikor ez eszembe jutott, rázendített az a dögrigó.
3: Látja, kisasszony, egy hosszú élet, és sehol semmi. Csak hurkapálcikák, jégszekrények, vágótőkék, bérrendelések, meg pászteknők.
1: Hiszen ezt még egy sertés sem bírja ki. Hentes mesterről nem is beszél.
2: Az öreg ember fáradtan felemelte kezét, aztán ismét leejtette. Becsületes képe gyászba borult. És azután? Kérdezte a lány.
1: Azután még előre vittem a Stefániát. Zárás után pedig megcsináltuk a kasszát. Ahogy ezt szombaton este szoktuk. De én mindent úgy csináltam, mint egy automata. Később ellátogattunk Hedvighez és Georghoz. Otto meg a felesége is odajöttek. A forgalomról beszélgettünk, a nagykereskedelmi árakról, meg a gyerekekről. Hogy Fritz szamárköhögés kapott az iskolában, és a kis Kurt azt mondta, nagykorában ő lesz a főmester a hentesek között.
2: Oszkár Kürtz előhúzta zsebkendőjét, és megtörölte homlokát, amelyet úgy barázdáltak a ráncok, mint meg annyi üres kottavonal.
1: Én szeretem a családomat, sóhajtotta.
3: És szeretem a mesterségemet is. De egyszerre csak a könyökömön nőtt ki az egész. A hurkatöltőgép, amivé lettem, hirtelen megállt. Rövid zárlat. Kész. Hát örökké csak dolgozni kell, és örökké csak másokra gondolni. Hát csak azért olyan szép a világ, hogy az ember hátra se forduljon, és a mészárszékből egyenesen a temetőbe ügessen. Nincs a világon senki, aki alkalomattán legalább egyszer életében ne gondolna önmagára.
1: Csak az öreg Kürtznek nem szabad. Megcsóválta a fejét.
3: Talán nem ártana, ha Rigónak rendőrileg megtiltanák a fütyülést.
1: Lehet, de nem biztos. Ez nem az én szakmám. Minden esetre vasárnap hajnali 5-kor felkeltem. Azt mondtam Emilynek, mármint a feleségemnek, hogy elmegyek Bernauba, meglátogatom Zeldmant. Annak idején együtt voltunk segédek Schmitznél, Potsdamban. Aztán zsebre vágtam egy kis pénzt, és kimentem a stetteni pályaudvarra. Megnéztem, mikor indul gyors vonat valahová, lehetőleg minél messzebbre. És vasárnap délután már itt voltam Kopenhágában. Amint visszaemlékezett szökésére, elmosolyodott. Úgy mosolygott, mint egy kisfiú, aki ellógott az iskolából. Tekintette sűrű ősz bajuszára, nagyon-nagyon megkésettnek hatott ez a mosoly. Külcz úr, ítélkezett a lány, ön egy vén bűnös. Az azért mégsem. És legalább alaposan megnézett mindent? Ugyám, büszkélkedett. Ami csak belefért. Voltam Roskildében, voltam oda át Malmöben, voltam Hamlet sírjánál. Na, erősen kétes, hogy benne fekszik-e. Voltam odafönt Gillejében, és fürödtem a tengerben. Jaj, kedves kisasszony, hogy miért nem kezdtem el korábban körülnézni a világban? Hát, órákig tudnám falba verni a fejem. Na és? Érdeklődött a lány. Hányszor írt a családjának? Egyáltalán nem írtam, hallotta Pekülc. Képzelem, hogy csodálkoznak, hogy mennyi ideig rostokolok ott Bernauban. Már megbocsásson, komolyodott el a lány. Ez aztán igazán több a soknál. Egészen biztos, hogy a felesége legkésőbb hétfő reggel telefonált Bernauba, és megtudta, hogy a lábát se tette be oda. Gondolja? Kérdezte aggodalmosan a hentesmester. Ez jellemző volna az asszonyra. És most talán azt hiszik, hogy olyan szerencsétlenség érte. A családja bizonyosan megőrül már félelmében. Hadd őrüljön, szólt a hentesmester rendületlenül. Egyszer már Külcnek is jár egy kis nyugalom. Utóvégre nem vagyok egy nyári Mikulás. A lány egy darabig hallgatott. Persze, kezdte újra, én nem tudhatom pontosan, milyen érzés, ha az ember hentesmester és nagyapa. Hát azt nem is tudhatja, vélte Külcs. De egyet azért tudok, hogy ő most haladéktalanul vesz egy levelezőlapot és ír a feleségének. A szálloda hajában kapni képes lapot. És hozzátette. Nagyon szépen kérem. Külcs papa neki gyűrkőzött, felállt és beporoszkált a szállodába. Már megint papucs alatt vagyok, dünnyögte közben. A szálloda hajában egy kioszk állt. Külcs elővette a tokból az olvasó szemüvegét, az orrára biggyeztette, és vizsgálgatni kezdte a képes levelezőlapokat. Hosszabb válogatás után egy pompázatos kikötői látkép mellett döntött, és az eladónő felé nyújtotta a lapot. Erre kérek egy 60 pfeniges bélyeget. Vagy Németországba többe kerül? Az eladónő szinte csüggött az ajkán. Egy 60 pfeniges bélyeget kérek, mordult rá Külcs. De kicsit szaporábban. Ekkor megszólalt mellette egy kisnövésű úriember, aki feltűen magasra sikeredett fülekkel rendelkezett. Itt bizony alig ha fog kapni 60 pfeniges bélyeget, meg aztán nem is menne valami sokra vele. Hát akkor adjanak 12 vagy 15 pfeningest. A kisnövésű úriember a fejét ingatta. Itt olyat sem tartanak. Érthetetlen. Aki levelezőlapot ad el, annak bélyeget is kell árusítania. A kisnövésű úriember elmosolyodott, minek következtében a füle még magasabbra csúszott. Árusítanak is bélyeget, mondta. Csak nem németet. Mi lenne, ha dán bélyeggel próbálkozna meg?

Második fejezet. Irene Traurig megijed. A kisnövésű úriemberben buzgott a segítőkészség. Végtére is a derék embereknek mindig örömet szerez, ha segíthetnek másokon. A derék emberek epikúreusok, és a jó cselekedetekkel morális élvvágyukat elégítik ki. Akárhogy is, külcentes és mészáros mester kezében tartotta a szabályszerűen felbélyegzett, pompázatos kikötői látképet, és vígan csevegett a kisnövésű úriemberrel. Imárom teljes 5 perce társalogtak. Nincs, ami felérne az érett férfiak kölcsönös rokon szemvével. Külc végezetül megmutatta pénztárcáját is az idegen úriembernek, és részletes felvilágosítást nyert a dán bankjegyek vásárló értékéről, különösen annak a német valutához való viszonylatában. A kisnövésű úriember hajszál hián elfelejtette visszaadni a pénztárcát. Ezen aztán mindkét férfiú szívből kacagott. De most már vissza kell mennem az asztalomhoz, jelentette ki a berlini. Nevem Külc. Roppantul örventem. Részemről a szerencse, válaszolt a pici úriember. Nevem Storm. És kezet ráztak. Ebben a pillanatban a szálloda elé egy lapkihordó érkezett. Leugrott a kerékpárjáról, és egy köteg újsággal berontott a halba. A kioszkban az elárusító kisasszony rápillantott a főcímekre, és mindkét orcáján kerek, piros foltok jelentek meg. A küldönc gyorsan visszafutott a kerékpárhoz, és szélsebesen továbbhajtott. Az utcán megálltak a járókelők, és együtt olvasták a fislapokat. A halba nyüzsgő vendégek is megérezték, hogy történt valami. A kioszkhoz tódultak, és újságot vásároltak. Elolvasták a híreket, és össze-vissza karattyoltak az összes létező világnyelveken. Szakasztott, mint a Bábel tornyán, állapította meg Külc. Tulajdonképpen nem is bánom, hogy egy árva mukkot sem értek ebből a cirkuszból. A kisnövésű úriember udvariasan biccentett. Kétségtelen, a tudatlanság az úr adománya. Aki sokat tud, az sokba éri. Ő is vett egy lapot, és átfutotta az első oldalt. Lassan még én is kíváncsi leszek, szólalt meg Külc. Történt netán valami? Kitört a háború? Nem, felelte Storm. Műkincsek tűntek el. Körülbelül 1 millió korona értékben. Nocsak, mondta Külc. Hát akkor megírom a képeslapomat. Nyájasan kezet nyújt a Storm úrnak, és távozott. A kisnövésű úriember ökkenten merett utána. Aztán kilépett a szálló kapuja elé, és letelepedett Philipp Achtel úr mellé. Az is a frissen megjelent lapot olvasta. Az első oldalt szer fölött tüzetesen tanulmányozta át. A tetteseknek egyelőre nyó

0: Keresem a pasast. Melléd meg kiküldi Garstent. Storm Külc felé bökött a fejével. Azt kérdezte tőlem, mi van az újságban. Megmondtam neki. Erre azt mondja. Nocsak, hát akkor most megírom a képeslapomat. Fura, mi? Veszedelmes nagyapu, mélázott el Achtel úr. Az ártalmatlanok a legcudarabbak. Oszkár Külc félretolta az üdvözőlapot, a ceruzát visszadugta a noteszébe, és megkönnyebbülten fellélegzett. Aztán odafordult a lányhoz. Szíveskedne aláírni? Kérdezte. Mert akkor ugyanis az asszonyon kitör a féltékenység, és olyankor mindig rémmulatságos. Jó indulatúan nevetett. A lány írt egy sort, és visszatette a lapot az asztalra. A hentesmester fogta a lapot, és elolvasta, mit írt a szomszédnője. Hálás köszönetem, örvendezett. Hálás köszönetem, Traurik kisasszony. Kérem, hanem kegyednek sürgősen férjhez kell mennie, gondolkodott el a hentesmester. És pedig miért? Mert a neve Traurik. Szomorú. Ismertem egy embert, úgy hívták Pech. Annál szerencsétlenebb ember nem is született még a világra. Mert Pechnek hívták? Világos. És rajta még a házasság sem segített. Alkalmasít, mert az esküvő után is Pech maradt, jegyezte meg éles elmével a lány. De függetlenül ettől, gondolja, hogy mindjárt vidámabb lenne az életem, ha férjhez mennék az első jöttmenthez? Pusztán azért, mert vidámnak, lustignak hívja? Az öreg hentesmester ingatta őszfejét. Ráadásul korán sem vagyok olyan búval bélelt, mint ahogy a nevem kívánna, állította a lány. Dehogy is nem, kardoskodott Külc papa. Dehogy is nem, dehogy is nem. Kivárd, mióta elmentem megvenni a képeslapot. És tulajdonképpen miért? A lány orra töve fölött keskeny, függőleges ránc jelent meg. Megvan annak az oka, Külc úr. Bosszankodik valamiért? Nem, mondta a lány. Félek. És egy ujjal megpöccintette a frissen megjelent lapot. Megjelent az újságban egy hír, amitől nagyon megrémültem. Csak nem az elrabolt műkacatokkal kapcsolatos históriáról van szó, meg a milliókról, de bizony arról, mi köze annak is kegyedhez, kérdezte halkan az öreg. A lány óvatosan körülnézett, aztán megvonta a vállát. Hát azt itt nem tudom elmesélni önnek. Ebben a pillanatban egy fiatal ember haladt el mellettük. Magas volt, karcsú, és szemlátomás dúskált az időben. Oda sétált a lépcsőnél álló partáshoz, üdvözlésképpen egy ujjal megbökte kalapja karimáját. Lakik itt a szállodában egy bizonyos Traurik kisasszony Berlinből? Igen, kérem, válaszolta a portás. Épp ott ül elől a korlátlán, amelyet a nagy darab kövér turista mellett. Hát ez remek! Lelkesedett a karcsú fiatalember. Köszönöm szépen! Üdvözlésképpen megbökte kalapja karimáját, és sarkon fordult. A partás szalutált, és utána nézett. A fiatalember elindult a korlát felé, de egyáltalán nem állt meg Traurik kisasszony asztalánál, sőt, még csak egy pillantás sem vetett a hölgyre, akifelől épp az imént érdeklődött. Közönösen elcsalinkázott mellette, kilépett az utcára, és eltűnt a tolongásban. A portásnak kigúvadt a szeme, és bár hivatása folytán igazán sok mindent megértett, ezt végképp nem értette. Hajlandó volna egy óriási szívességet tenni nekem? Kérdezte Traurik kisasszony. Ottó fiam kuncsapjáért a világon mindent, tüzelt az idős hentes, emberölést és gyilkosságot kivéve. Ezt remélhetőleg sikerül mellőznünk, mondta komolyan a lány. Kérem, kíséljen el, szeretnék még vásárolni valamit, és menet közben elmesélem, miről van szó. Valahogy úgy érzem, hogy itt figyelnek minket. Ez csak amilyen idegesség, legyintett Külc papa. Hedvignek, a kisebbik lányomnak is az volt a baja régebben. Az első gyerek után rendszerint nyomtalanul elmúlik az ilyesmi. Sajnos olyan sokáig nem áll módomban várni, sóhajtott a lány. Jöjjön, menjünk el innen.
1: Na jó,
0: rumbogott az öreg Külc, odaintett a főpincért és fizetett. A hurka féleségeik kiválóak, tudatta elismerően. kiváltképpen a

0: füstölt májas. A főpincér meghajolt. Ez igen kedves öntől, közölni fogom a konyhafőnökkel. Mondja, nem tudja véletlenül, honnan szerzik be hozzá a belet? Ezt még véletlenül sem tudom, sajnálkozott a főúr. Tehát a pincérnek általában csak futólag van dolga a hurkákkal.
1: Boldog ember,
0: sóhajtott Külc. Traori kisasszony is fizetett. Aztán mindketten felálltak, és együtt léptek ki az utcára. Furcsa pár voltak, a karcsú, ízlésesen öltözött ifjú hölgy, meg a széles, kövér, roppant termetű, lódenruhás turista. A szálloda előtt üldögélő vendégek kíváncsian bámultak utánuk. Storm úr, valamint Philip Achtel úr serényen felpattantak, néhány pénzdarabot vetettek az asztalra, és szintén a kijárat felé igyekeztek. Külc megállt a járda szélén, és az aszfalton sertepert élő galambokra mutatott. Ezek kóburgi pacsirták, magyarázta. A bátyám ugyanis galambot tenyészt, pedig folyton hajtogatom neki, hogy hagyja abba. Az az ember, aki bocikat mészárol, ne simogasson galambokat. Szerintem ez ízléstelenség, de hát ne hagyj Isten, hogy le lehessen beszélni róla. Induljunk már, Külc úr, kérte suttogva a lány. Achtel és Storm kinyomakodtak az asztalok között. Akkor láttál a kisnövésű oldalba bökte a társát, és odalépett az asztalhoz, amelynél előzőleg Külc ült. Az asztal fölé hajolt, és a gyufatartóból kihúzott egy szál gyufát. Cigarettára gyújtott. Majd a hamutartóba dobta a leégett gyufát. Achtel türelmetlenül várakozott. Mi a fene történt? Kérdezte kint az utcán dühösen. Storm vigyorogva varázsolt elő egy képes levelező lapot. Külc barátom ezt felejtette az asztalon. Mindketten a levelező lap fölé hajoltak és elolvasták. A lapon ez állt. Kedves Emily, bocsáss meg, hogy ilyen hirtelen eltűntem. Majd elmagyarázok mindent, ha hazamegyek. Képzelt, találkoztam itt Otto egyik kuncsavtyával. Misoda véletlen, mi? Hát igen, ha Isten úgy akarja, a kapanyél is elsül. Ne aggódjatok miattam, csalámba nem üt a ménkű. Szeretettel a te Oszkárod. Az esetlen kézírás alatt karcsú, gyakorlott betűkkel ismeretlenül is üdvözli Irene Traurig. A két úriember határozatlanul bámult egymásra. Ez a pasas vajon véletlenül felejtette itt a lapot? Töprenges Storm. Ökörség! Állította Achtel. Figyelj csak meg a szöveget! Szúdalul agyafurt alagatiroli. Még hogy Otto kuncsavtyával találkozott. Ez persze világos szélzás. Először megjátsza a hülyét, aztán meg egy képes levelezőlap segítségével röhelyessé tesz minket. Micsoda hihetetlen pimasság! Storm úr túlságosan felsikeredett fülei, amelyeket a kalap karimája lenyomott és derékszögbe hajlított, szinte felágaskodtak ennek hallatán. És ha Isten úgy akarja, a kapanyél is elsül, ismételte acsarkodva Philip Achtel. Na, itt jön végre Karsten. Üdvözölték kollégájukat, majd tisztes távolságban Traori kisasszony és Külc úr nyomába szegődtek. Storm a Külcné asszonynak Berlinbe címzett koppenhágai kikötő látképét miszlékbe szaggatta, és leszórta az úttestre. Az ifjú hölgy, valamint Oszkár Külc hentes és mészáros mester nem is álmodták, hogy három férfiú követi őket, sőt mindhárman roppant érdeklődést tanúsítanak irántuk. A három férfit viszont szintén tisztes távolságban egy magas, karcsú fiatalember követte. S a három férfiú nem is álmodta, hogy őket is követi valaki, aki meg irántuk tanúsít roppant érdeklődést. Lám, milyen különös játékai vannak az életnek. Harmadik fejezet. Itt művészetről esik szó. Akkor hát elmondom a dolgot, kezdte Traurik kisasszony. Az Amelienborg valamelyik udvarán üldögéltek egy padon. A várépület méltóság teljesen nyájas homlokzata előtt a kőlapok közül kibújt a fű. A kikötőből áthallatszott a tengerszorosba beálló gőzhajók kürtje. Egyébként csend volt. A várudvart magas, ősöreg fal választotta el az utcától. Csak a közepén volt egy nyílás. A nyílást hatalmas kovácsoltvas rácsos kapu töltötte be, amelyet feltehetőleg már évtizedek óta nem nyitottak ki. Aki végigment az utcán, megállhatott előtte, és a művész ilyen kacskaringozó cirádák, díszecskék és rózsácskák között bekukucskálhatott az úton udvarra. Szakasztott úgy, ahogy most bizonyos, Karsten úr. Két régi jó ismerőse az utca másik oldalán sétálgatott fel alá. Nem töltötték az időt fecsegéssel, várták barátjukat. Trauri kisasszony és Kürtz úr nem is sejtették, hogy figyelik őket. Az utcának háttal ültek, és a vár ablakait, kapuit szemlélték. Akkor hát elmondom a dolgot, kezdte tehát a lány. Én egy gazdag, világszerte nagyra becsült berlini műgyűjtőnek, Steinhöfel úrnak a titkárnője vagyok. Nos, az elmúlt héten itt Kopenhágában elárverezték a világ egyik leghatalmasabb műgyűjteményét. A gyűjtemény eredetileg egy amerikaié volt, aki élete alkonyát Dániában töltötte el, és nemrégiben elhunyt. Tudja ön voltak éppen, micsoda egy művészeti aukció?
2: Így kapásból nem, mentegetőzött Kürtz, de gondolom az is csak olyas forma, mint a többi árverés. Szünet nélkül ordibálnak és csapkodnak a kalapáccsal, és akinél háromszor kalapálnak, annak a nyakán marad a cucc. A lány bólintott. Steinhöfer úr főként miniatűröket gyűjt. A miniatűr a féle pirinyó festmény. Gyakran rendkívül értékes keretbe foglalják. A régi miniatűrök borzasztóan drágák. Steinhöfer úr azonban bármilyen összeget megad értük.
1: Mindenkinek megvan a maga bolondériája, állapította meg Kürtz úr. Ez se külön, mint az öcsém meg a tupicái. Hogy arra is, mi mindent rá nem sóztak már, és micsoda árakon? Az embernek megáll az esze. Egyszer például vett egy pár galambot, mert hogy olyan különleges rajzolatuk volt, gondolta elviszi velük a nagy díjat a madár kiállításon, de sajnos nem sokkal a kiállítás előtt elerett az eső, és az esővíztől kiment a színük, ugyanis csak be voltak mázolva a nyavajások, az öcsémet meg jól átejtették.
2: Ismeri ifjabb Holbeint?
1: Hogy őszinte legyek, nem. Sőt, az idősebbet sem.
2: Az ifjabb Holbein német festő volt. Egy darabig 8. Henrik udvarában élt.
1: Azt ismerem, örvendezett Kürtz. Ő volt, aki egy teljes napig mezitlábált a hóban.
2: Nem, az 4. Henrik.
1: De azért úgy hozzávetőleg eltalálta, mi?
2: Hát úgy hozzávetőleg. Bár 4. Henrik német császár volt, 8. Henrik pedig Anglia királya. És arról a leghíresebb, hogy igen sűrűn nősült, és néhány feleségét kivégeztette.
1: Az volt a szép idő, merengett el az idős hentes, és meggyalogatta a szája szélét. De nem csak kivégeztette feleségeit, hanem festményt is készítetett mindegyikről.
2: Remélem, előzőleg, hahotázott harsányan a hentesmester, és nagyot csapott vízhatlan zöld nadrágjára.
1: No persze, erősítette meg Iréne, előzőleg.
2: Az első hitvesét, akinek fejét vétette, Balein Annának hívták. Holbein nem sokkal az esküvő előtt a király tudta nélkül lefestette. Balein Anna pedig csodálatos drága kövekbe foglaltatta a képet, és megajándékozta vele születésnapján a királyt.
3: Manapság inkább fényképet szokás csináltatni, jegyezte meg a hentesmester. Gyorsabban megy, és nem is olyan drága.
2: A miniatűr hátán pedig Balein Anna saját kezüleg írt, gyengéd ajánlása olvasható.
3: Aha! Kiáltott fel Kürtz úr. Most esett le a tantusz. Ez a miniatűr került árverésre itt Kopenhágában. Steinhöfer úr pedig megvásárolta.
2: Pontosan.
3: Potom 600 000 koronáért.
1: Uram segély!
2: Steinhöfer úr tegnap elutazott Brüsszelbe, ahol meg akar tekinteni egy miniatűrt 4. Károlyról. A kép gyermekkorában ábrázolja a Luxemburgit, amikor még a francia udvarban élt. És a főnök engem bízott meg, hogy az angol miniatűrt Kopenhágából Berlinbe szállítsam.
1: fogadja szívből jövő részvétemet. Steinhöfer ugyanis nem óhajtotta magával vinni a képet Brüsszelben. Ráadásul úgy véli, hogy nálam nagyobb biztonságban van, hiszen őt mindenki ismeri. A titkárnőjét pedig a kutya sem. És most beütött ez a mai újsághír. Kürtz hentesmester a fejét vakargatta. Milliós értékű műtárgyakat raboltak el. A lány szinte magánkívül volt, és kivétel nélkül csupa olyat, amely ezen az aukción kelt el. A tetteseknek nyoma veszett. Már most, ha én holnap elindulok Berlinbe Boleinon a miniatűrjével, megeshet, hogy a miniatűrt ellopják tőlem. Sőt, nem csak megeshet, hanem hold biztos. Világosan érzem ma délóta. Ön ugyan azt állítja, hogy az ilyen balsejtelmek az első gyerek után megszűnnek. De hát, mint már mondtam, nem áll módjában olyan sokáig várni. Lassan már kapiskálom én is. Csak hogy most aztán mi legyen? Hát itt nem maradhat. Elutazni nem utazhat el. Harmadik lehetőség pedig nincsen. De van, szólalt meg halkan a lány. Kigondoltam valamit. Karsten óvatosan eltávolodott a vaskaputól, és átment az utca túlsó oldalára. Két barátja megállt, és várakozás teljesen pislogott rá.
4: Semmi értelme az egésznek, morogta Karsten. Egy árva mukkot se hallani.
1: Fogad jó kívánságaimat, sziszegte Philipp Achtel. Akkor meg miért bámészkodtál ott egy negyed órát, mint a borjú az új kapura? Pusztán azért, hogy közöld velünk, miszerint nem hallottál semmit?
4: Azt hittem, talán megfordul a szél,
1: magyarázkodott sértődötten Karsten. Philipp Achtel megvetően kacagott. Storm vette át a szót. Ez a harmatos rózsaszál előbb-utóbb csak elbúcsúzik az élt Tirolimtól. Aztán kis pártatva véletlenül összetalálkozom a pasassal. Elviszem a négy levelű lópatkóba, és ott majd meglátjuk, melyikünk bírja jobban a kis üstit.
4: Ez a kis üsti nem is rossz ötlet,
1: csillant fel Philipp Achtel szeme. Amott a sarkon van egy csehó. Ne húzódjunk fedél alá, míg a párocska kibújik az udvarról.
4: Fedél alá húzódni?
1: Képet el Karsten. De hiszen nem is esik. Achtel úr kinyújtotta a tenyerét.
4: Na hát, ez az asszály!
1: Az utca másik oldalán egy magas, karcsú fiatalember közeledett. A vaskapu előtt megállt, zsebéből kihúzott egy útikönyvet, belelapozott, szemügyre vette a várat meg az udvart, és kedélyesen tovább ballagott. Kigondoltam valamit, mondta halkan a lány. Azt hiszem, ön segíthetne rajtam.
4: Ezen nem újjék,
1: szólt lelkesen az ősdalja. Csak tudnám, hogyan. Úgy, hogy holnap délben hazautazik velem Berlinbe.
4: Ilyen hamar.
1: A felesége borzasztóan meg fog örülni.
4: Az még nem ok semmire.
1: De ez szorosan hozzátartozik a tervemhez, Kürtz úr.
4: Az már más.
1: Engedett Kürtz papa. Na jó, hát akkor holnap délben elindulunk. Csak hogy én harmadik osztályon utazom.
4: Ragyogó!
1: Ujjongott a lány. Én meg másodikon. Ne is haragudjon, de nem értem, hogy ez miért olyan ragyogó. Hiszen ha nem egy szakaszban utazunk, igazán fölösleges, hogy én is menjek. Az őszhentes megsértődött. A lány a füléhez hajolt. Amennyiben el akarják lopni tőlem a miniatűrt, és ebben egy másodpercig sem kételkedem, akkor utazás közben fogják megkísérelni. Én másodosztályon utazom, nyilván szemmel tartanak majd, esetleg elrabolják a bőröndömet is. És tapsikolt, mint egy kisgyerek. Kürtz papa aggódva pislogott rá. Csak nem tetszett meggabajodni? Ilyen öröm, hogy ellopják a miniatűrt? Csupán a bőröndöt, Kürtz úr, a bőröndöt.
4: Úgy, és a miniatűr nem a kegyed bőröndjében lesz?
1: De nem ám.
4: Hát hol?
1: Egy bizonyos uraság podgyászában, aki harmadosztályon utazik, és akiről a banda még csak nem is álmodja, hogy nála lehet a Boleinonnát ábrázoló miniatűr.
4: És ki az az uraság?
1: Firtatta kíváncsian Kürtz papa.
4: Aztán a homlokára csapott.
1: Vagy úgy! Most már érti, ugye? Bíztatta a lány. Én holnap a pályaudvaron átjuttatom önhöz a miniatűrt. Ön pedig Berlinben visszaadja nekem.
4: Kutya teremtette,
1: rikkantott fel az Agdalia.
4: Ez aztán a csalafintaság.
5: Egyszerre lépünk ki a peronra, de mintha nem is ismernénk egymást. Én majd titokban egy kis csomagot csempészek a kezébe. Senki sem fog észrevenni semmit. Külön-külön utazunk. És ha engem kirabolnának, semmit se találnak nálam.
4: De ha a banda még nálunk is ravaszabb, és tőlem lopja el a kis csomagot?
5: Az lehetetlen, jelentette ki a lány. Ilyesmi senkinek nem jutna eszébe.
4: Ahogy gondolja, Traoré kisasszony, de én már eleve elhárítok magamról minden felelősséget. Mi sem természetesebb, kedves Kürtz úr.
5: Irene felállt. Jaj, de nagy kő esett le a szívemről.
4: Köszönöm, hogy hajlandó segíteni nekem.
5: Forró megszorította az őszhentes kezét. Az is az övét.
6: Hát így,
4: mondta Irene. Most pedig szépen elválunk. Különben még tán feltűnnénk valakinek. Ahogy parancsolja. Eszerint holnap délben találkozunk a főpályaudvar bejáratánál. De egyetlen szót sem beszélünk egymással. Rá sem nézünk egymásra. Ön feltűnés nélkül átveszi a csomagocskát és eldugja a bőröngyében. Berlinben pedig, a stetteni pályaudvaron, egyszerre csak kiderül, hogy régi ismerősök vagyunk. Rendben van?
5: Vért fogok izzadni, rémültözött az idős mester. De kis kegyedért még a holdból is disznó sajtot csinálnék.
4: Viszontlátásra, búcsúzkodott a lány. És megígérem, hogy a jövőben Steinhöfel úr egy gram hús sem betethet másnál, csak önnél. Különben elsőjén felmondok neki.
5: Inkább Ottóéknál, ha lehet, kérte az apa. Ottóéknál nagyobb szükség van rá.
4: Áll az alkú. És most elindulok a város felé. Ön menjen az ellenkező irányba, kérem. Nehogy szemet szúrjunk. A holnapi viszontlátásra, külcapu.
5: Irene hálásan mosolygott az öregre, és tovalejtett.
4: A holnapi viszontlátásra, motyogta az apu. Hosszan nézett a lány után. Irene áthaladt egy kapuhív alatt, és eltűnt.
5: Hogy én micsoda egyvén szamár vagyok, dünnyögte magában.
4: És ezt sokáig nem lehetett kiverni a fejéből. Kipallagott az Amelienborgból, és a Bredgádéra tévedt. Ebben az utcában csak úgy hemzsegtek a régiségboltok. Kürtz papa úgy érezte, hogyha, bár nem is régen, miniatűrökkel akad dolga, kutya kötelessége foglalkozni a művészettel. Türelmesen szemügyre vett minden kirakatot. Látott hímzett miseruhákat, ezüstgyertyatartókat, fából faragott, festett madonnákat, japán vízfestményeket, néger bálványokat, ásatak kalendáriumokat, polinéziai táncmaszkokat, elefántcsont faragványokat, mozaik képeket, meg még tömérdek egyebet. Legtöbbje egy csöppet sem tetszett neki. Az egyik üzlet előtt viszont ott ácsorgott az a kis növésű úriember, aki oly kedvesen adott felvilágosítást a német és dán bélyegek közötti különbségről. Áhítatba merülten szemlélt valamit. Mint közismert, Schopenhauer megállapítása szerint a művészi alkotások értek nélküli szemlélése, más néven a kontempláció, az ember egyik legbámulatosabb képessége. Ilyenkor elcsitul a követelő akarat és a szerzés mohó vágya. Csupán az ember valódi lénye nyilvánul meg valahol a nirvána tőszomszédságában. Schopenhauer kiváló emberismerő volt. Storm úrról talán csak ennyit.
5: Lám, ezt nevezem szerencsének, gurjantott nagyot Oszkár Kürtz, és meglapogatta a kis növésű úriember vállát.
4: Storm úr, aki durván kiszakítottak a mohó vágyaktól mentes szemlélődésből, riadtan felpillantott. Arcára zavart mosoly ült.
7: Na hát, micsoda véletlen, tisztel. Elnézést, mi is a becses neve, uram?
4: Magogta. Becses nevem Kürtz, tudatta elégedetten a hentes mester. És istentelenül unatkozom, drága Storm uram. Képzelje, én világ életemben arra vágyakoztam, hogy egyszer, egyetlen egyszer egyedül lehessek néhány napig. Most aztán teljesült a kívánságom, és csak annyit mondhatok önnek. Egyszerűen pocsék.
7: Gyakorlat dolga az egész, vélte Storm.
5: Nekem például egy csöppet sem esik nehezemre egyedül lenni.
4: Gyakran volt már hosszabb ideig magában?
5: A kisnövés úriember lesütötte a szemét. Az ilyen személyeskedő kérdéseket valahogy nem vette jó néven,
3: kiváltképpen olyan pasasoktól, akik megjátsszák az ütődöttet. Ezért úgy tett, mintha meg sem hallotta volna a megjegyzést, és a művészetre terelte a szót.
8: Annyit értek hozzá, mint tyúk az ABC-hez, vallotta be az idős hentes.
3: Sokkal többet én sem, szerénkedett Storm. De hát valami reménytelen szerelem fűz ezekhez a holmikhoz. Valahányszor Kopenhágában vagyok, legalább egyszer végig bandukolok ezen az utcán. És mert holnap előreláthatólag vissza kell utaznom Berlinbe, ma elzarándokoltam ide.
8: Holnap Berlinbe utazik?
3: Ha semmi nem jön közbe feltétlenül.
8: Nagyszerű, én is, harmadosztályon.
3: Persze, mehetnénk esetleg együtt is. Külcs úr mód felett boldog lett. Kettesben indultak tovább, közben diskuráltak. A következő kirakat előtt Storm úr megtorpant.
8: Oda nézzen, suttogta. Micsoda Szent Sebestyén? 13. század, kölni iskola.
1: Szakasztott, mint a céllövöldében,
3: nyilvánított vélemény Külcs.
8: És az a miniatűr? Tüneményes, nem de?
1: Nocsak, bámészkodott el Külcs. Ez itt egy miniatűr? Egy szóval ilyes formák ezek a micsodák.
3: Társa hajszál híján fejjel esett a kirakatba.
1: Milyen picurka?
3: Becsmérelte a képet az öreg.
1: Legfeljebb, ha igazolványba jó. Mibe kerülhet ez a vacak?
3: Mint említettem, nem igen értek hozzá, válaszolta a kis tövésű úriember, de úgy 500 koronát biztosan legombolnak érte.
1: Külcs lenézően mustrálta a miniatűrt. De nyilván akadnak drágábbak is, nem?
8: Ó, igen,
3: ebegte Storm, és arca hamuszint öltött. Iréne Trahori kisasszony ugyanebben az időben a belvárost járta. Egy bizonyos cipőboltot keresett, amelynek kirakatában néhány nappal ezelőtt igazán csinos szandálokat látott. Szeretett volna venni egy párat, feltéve, ha talál megfelelő számban. 35-ös lába volt ugyanis, és az igazi sorscsapásoktól eltekintve alig ha érhet nőt ennél nagyobb szerencsétlenség. Valahányszor lát egy jóképű cipőt, amelyet szívesen megvenne, és melyiket nem venné meg szívesen, 35-ös számot soha nem talál. Némi távolságról két úriember követte.
1: Le kéne szólítani a cicababát,
3: jegyezte meg egyikük, bizonyos Ártel úr. Mit lehessen tudni, talán hasznunkra válna.
8: Na jó,
3: egyezett bele Karsten. Hát akkor csipked magad. Philipp Ártel tétovázott.
1: Tudod, az én orrom nem különösebben alkalmas a flörtöléshez. Többé-kevésbé hadilábon áll a klasszikus arányokkal. Ezt a csipcsup ügyet igazán lebonyolíthatnád te is.
3: Nos, legyen, vállalkozott Karsten.
1: És te mit csinálsz?
3: Követlek titeket, mint az árnyék.
1: Csak aztán el ne ugorj valahová piálni,
3: figyelmeztette Karsten.
1: A főnök még betalálná nyomni a kobakodat.
3: Azzal megszaporázta lépteit, és iparkodott utolérni Trauri kisasszonyt. Már csak néhány lépés választotta el tőle. Ekkor azonban megelőzte egy magas, karcsú fiatalember. A fiatalember megfogta az ifjú hölgy vállát, és meglepetten rá kiáltott.
1: Halló, Iréne? Hát te hogy kerülsz Kopenhágába?
3: Iréne Traurig összerezzent, és hátrafordult.

0: Negyedik fejezet. Szimpozión a négy levelű lópatkóban. Karsten a púról járt szoknyapecér visszasombolygott. Philipp Achtel ádázvigyorral fogadta. Szegény kisfiú, hiába neked nincs nagy szerencséd a nőknél.
1: Ne dumálj baromságokat,
0: mordult rá Karsten. A hapsi ismeri a csajt, a keresztemén szólította meg. Lassan már az idegeimre mennek a segédcsapatok, amelyeket az öreg Steinhöfer küldözget a titkárnőjének, sóhajtozott Achtel. Vagy mit gondolsz, lehet, hogy ezek a konkurencia emberei? Mert az persze még sokkal elragadóbb volna.
1: Nem hiszem,
0: vélte Karsten. A hapsi a keresztemén szólította, mire a csaj hátrafordult, mint a villám. Márpedig a hátraforduló villámoknál nincs veszedelmesebb, nyilatkoztatta ki Philipp Achtel.
2: Mit óhajt tőlem? Kérdezte Zordonan Traori kisasszony. Jóformán alig látszott rajta az ijedelem. És mi jogom mer a keresztnevemen szólítani?
0: Na nézd, hát önt is Irénének hívják. A karcsú fiatalember mérhetetlenül elképett, aztán megemelte a kalapját. Ne haragudjon, kérem, de ahogy így ment a járása hátulról, a megtévesztésig hasonlított egy lipcsai unokahúgoméhoz, mosolygott a lányra. Ám bár arca milliószor csinosabb, mint az unokahúgom. Furcsa, hogy az unokahúgának szintén Iréne a neve. Előfordul az ilyesmi, bölcselkedett a fiatalember. Az én nevem például Rudi. Traori kisasszony hátat fordított, és ment tovább. Egyáltalán nem ritkaság, hogy az azonos keresztnevű emberek hasonlítanak egymásra, folytatta bölcselkedését a fiatalember, akit Rudinak hívtak. Traori kisasszony metszőn kacagott. Ma már egyszer arról is felvilágosítottak, hogy a vezetéknév jellege befolyásolja viselőjének lelkivilágát. Hiába a jó pap holtig tanul. Kétségtelen, bólogatott a fiatalember. A vezetéknévről jut eszembe az enyém Struve. Rudi Struve vagyok. Iréne gyorsított. Fiatalember nem maradt le. Voltak éppen még örülök is, hogy maga nem az unokahúgom. Miért? Arról már tudom, kicsoda, micsoda. Felelte a fiatalember mély értelműen. Iréne egy-egy vizsga pillantást vetett a kirakatokra, amelyek mellett elhaladtak. Különös dolog ez, kezdte újra a fiatalember. Amellett elgondolkoztató is, még soha nem találkoztam senkivel, aki más akart lenni. Igaz, van, aki örülne, ha olyan gazdag volna, mint Rockefeller. Egyesek meg nem bánnák, ha olyan szépek lennének, mint Garbo. Kivált a nők, nevetett. De olyan ember, aki szőröstül-bőröstül azonos akar lenni valaki mással, nincs. Egyetlen egy sem. Még ha púpos és pincében lakik, akkor sem. Hát nem különös. Mit gondol erről?
1: Semmit az égvilágon,
0: jelentette ki az ifjú hölgy, és igyekezett minél nagyobbakat lépni. A fiatalember megátalkodottan gyalogolt mellette. Iréne váratlanul megtorpant, és önfeledten egy kirakatra mutatott. Ez az! Zsikkantott, és eltűnt az üzletbe. Az üzlet egy cipőbolt volt. A fiatalember hosszasan szemlélte a kiállított lábbeliket. Majd amikor az egyik kirakat hátsó falának tükrébe megpillantott két járókelőt, akik az utca másik oldalán várakoztak, maga is bement a boltba. Traori kisasszony egy karosszékben kuporgott. Előtte egy eladónő térdepelt, és éppen egy fél cipőt próbált a vevő jobb lábára.
3: Ez nagy, panaszolta az ifjú hölgy. Még ladiknak is. Értse meg, a lehető legkisebb számot kérem.
0: Az elárusító nő felemelkedett a térden állásból, és másik dobozt nyitott ki. Ez a cipő is nagy volt. Az elárusító nő ekkor a polcokhoz lépett, felmászott a létrára, és egy újabb dobozzal tért vissza. Traori kisasszony felpróbálta a cipőt, toppantott benne néhányat, és szinte döbbenten állapította meg. Ez jó.
3: Mintha a lábára öntötték volna, szólalt meg valaki mellette.
0: Iréne felnézett.
3: Az a tolakodó fráter volt, akit Rudinak hívtak.
0: Nyájasan bólogatott.
3: Szívesen járok hölgyekkel bevásárolni. Az ilyesmi igen kellemesen tereli el az ember gondolatait a fontosabb dolgokról.
0: Az ifjú hölgy megkérdezte az elárusító nőt, hogy mennyibe kerül a cipő. Az egyesség létrejött.
3: Iréne belebújt régi cipőjébe, és ment a pénztárhoz fizetni. Az eladó nő közben becsomagolta a cipőt, és átnyújtotta a fiatalembernek. A fiatalember átvette, mintha mi se volna természetesebb.
2: Hol a cipő? Érdeklődött Rauri kisasszony, miután a visszajáró pénzt táskájába tette.
3: A fiatalember magasra emelte a csomagot.
2: Itt.
3: Az elárusítónő kitárta az ajtót.
1: Minden jót,
3: köszönt el a fiatalember, előre engedte az ifjú hölgyet, és maga is utána ment.
2: Hosszú ideig némán bandukoltak egymás mellett.
3: A fiatalember ösztönei azt súgták, hogy helytelen volna erőltetni a beszélgetést.
1: Sejtelme nem csalta meg.
3: A városház téren, az Abszalom ház előtt Rauri kisasszony megállt.
2: Megkérhetném, hogy add ide a cipőmet?
3: Kérdezte. Természetesen, válaszolt készséggel a fiatalember. Íme a kis hétmérföldes. És átnyújtotta a dobozt.
2: Most pedig úgy vélem ideje volna, hogy a távozás hímes mezejére lépjen.
3: Holott a boldogság a közelben virul, jegyezte meg költőjén a fiatalember.
2: Elég a fecsegésből,
3: tett pontot Iréne. Nem is értem, miért molesztál engem, Isten önnel, uram. A fiatalember megemelte kalapját.
2: Isten önnel, hölgyem,
3: mondta, majd sarkon fordult és távozott.
2: Iréne kisé megrökönyödött, és néhány másodpercig mozdulni sem tudott. Aztán gőgösen felszegte a fejét, és elindult az ellenkező irányban.
3: Ennyire madortalannak azért nem kellett volna lennie, gondolta megbántottan.
2: Rébesen szeretett volna hátra nézni egy kicsit, de mert tudta, mit követel az illem, nem fordult vissza.
3: Pedig akkor láthatta volna, hogy a fiatal ember zsebrevágott kézzel, mosolyogva sétál a nyomában. Szemközt a Frascati előtt két úriember tárgyalta meg az esetet.
2: Ehhez mit szólsz? Kérdezte Karsten.
3: Achtelú összeráncolt a jelentős térfogatú orrát.
2: Közönséges szerelmi história.
3: Undorító, vintorgott Karsten. És ők is elindultak a magas, karcsú fiatal ember után, akit Rudinak hívtak. Rudi viszont az ifjú hölgyet követte, akit ugyanúgy hívtak, mint az ő lipcsei unokahúgát.
0: A négylevelű lópatkó meglehetősen kétes hírű matrózkocsma. A Newhaven közelében van, egy kis sikátorban. Jó néhány csálér a taposott lépcsőn kell lemászni hozzá, és később ugyanezeken a lépcsőkön fel is kell jutni. Ez a túra nehezebbik fele.
3: Oscar Kültz az egyik beugróban ült. Storm, a felsikeredett fülű egyén mellette kuksolt.
0: Eléggé előre haladott hangulatban voltak már, és sűrűn kacintottak.
3: Olykor tuborgi sörrel, máskor kisüstivel. A többi asztalnál kék tengerész zubbonyt viselő férfiak követték példájukat.
1: Szép város,
3: jelentette ki Kültz. Storm megemelte a kupicát. Kültz szintúgy.
1: Prosit,
3: mondták egyszerre, és kiürítették a poharukat.
1: Csavá szép város,
3: szólalt meg ismét Kültz.
1: Mese szép város,
3: vélte Storm.
1: A világ egyik legszebb városa,
3: állította Kültz. Szakasztott úgy hangzott az egész, mint az ultiban a kontrázás. Megint ittak egy kicsit. Ezúttal sört. Majd a pincér minden külön felszólítás nélkül két kupica kisüstit helyezett elébük.
1: Pazarváros,
3: mormolta Kültz. Storm meghatott a helyeselt.
1: És ezt kell itt hagynunk holnap.
3: Az idős berlini hentes és mészáros bánatosan ingatta őszfejét.
1: Még szerencse, hogy együtt utazunk. Csatyú, egymagamban nem is mernék neki vágni az ilyesminek. Egészségére, Storm! Egészségére, Kültz! Veszedelmesre is fordulhat ám a dolog, Storm! Csoda veszedelmesre! Van magának vér a pucájában, Storm! Meghiszem azt, öreg úr! De mi az, ami olyan veszedelmes? Arról egy szót se. Éljen a művészet!
3: Éljen, éljen, éljen! És Storm váratlanul azon kapta magát, hogy nótázik. Rémülten konstatálta, mindössze egy pohár sör meg két fél deci hiányzik, és úgy berúg, hogy gyakorlatilag hasznát se veheti, ha a társa netán részegebb is valamivel nála.
1: Prosit!
3: Divalgott az ősz dalia, és ivott.
1: Prosit!
3: Storm a pohár mellé nyúlt. Külc atyai kedvességgel a kezébe igazította a poharat.
1: Pincér, még két fél decit, két korsó világost!
3: A pincér megjelent az újabb adaggal.
2: Te bánatos élet! Hogy milyen szomjas lesz az ember az ivástól, szoborkodott Külc.
1: Kész szerencs, hogy előtte lenyomtam egy 12 személyes idegtálat.
3: Felnevetett, amit eszébe jutottak a hurkaféleségek. Aztán odabetette, csak hogy mellékesen, a derekasan lealapozom,
1: akár 24 óra hosszat is eliszogatok egy húzamban. Egészségére, Stormikám!
3: Storm homlokát a hideg veríték verte ki, káprázó szeme előtt, mint a szúnyogok raja cikázott volna.
1: Én is legény vagyok ám a gáton.
3: Örökte rekedtem, és magába döntötte a sört. Külc újra töltötte a poharakat.
1: Minket csak ugyan a sors keze hozott össze. Most aztán majd legénykedhet.
3: Ki legénykedhet?
1: Mert a világban csak úgy nyüzsögnek a rossz emberek.
3: És az ősz dalia olyat csapott a kisnövésű vállára, hogy az csak nem az asztal alá esett.
1: És nem tudja senki, de senki, hogy miért olyan rosszak.
3: Miért ne próbálhatnánk meg becsülettel boldogulni, mi?
1: Miért kell, hogy valaki rossz legyen? Erre bizony még a papok se tudnak igét. Én is rossz vagyok, motyogta Storm. Illetve én rosszul vagyok.
3: Agyát köd borította el.
1: Ezen csak a pálinka segít,
3: jelentette ki erélyesen Külc.
1: Pincér, még két fél decit.
3: A pincér rohant, és hozta a rendelést. Storm érezte, hogy pálinkát csurgatnak a szájába, de már tiltakozni sem tudott.
2: Ha ez a pasas átrázott,
3: utott még át a fején, aztán lezuttyant a székről.
1: Egészségedre, öreg cimbora,
3: szólt Külc.
1: A rossz embereket meg vigye el a fene!
3: Csak ekkor vette észre, hogy egyedül ül az asztalnál. Az Osterbrogádi egyik háza előtt taxi állt meg. A taxiból egy lóderuhás férfi mászott ki, némelyest ingatagon, a kapuhoz lépett és elolvasta a rászerelt táblát.
1: Hurrá! Rikkantotta. Curtius Pansio, még szerencs, hogy a kölyök nem felejtette el, hol lakik.
3: Visszament az autóhoz, az ülésről kiráncigált egy mozdulatlan élőlényt, és a vállára betette. A sofőr segíteni akart.
1: Fölösleges?
3: Állította el a turista. Cipeltem én már ennél nehezebb ökröket is. Gyakorlat dolga az egész. A kapunál hátranézett, és visszakiáltott.
1: Várjon meg, pilóta úr!
3: Aztán bement a házba, és nagy szuszogással földübörgött a lépcsőn. A Curtius Pansio az első emeleten volt. A turista becsöngetett. Sehol egy moccanás. A turista vészjelzéseket adott le a csengőn. Végre valahára csoszogó léptek hallatszottak az előszobából. Valaki hosszasan kibámult a kukucskálón.
1: Nyisson már ajtót!
3: Ripakodott rá a turista. Kulcs csörrent. Kinyílt az ajtó. Előbukkant egy előkelő öreg úr, aki hosszú, fehér körszakált és sötét szemüveget viselt.
2: Mit óhajt? Kérdezte.
1: Bizonyos Storm urat szeretnék leadni önöknél.
3: Sajnos én csak tegnap óta lakom itt, sóhajtotta szeliden az öreg úr. Egyedül vagyok a lakásban. Mi baja az úrnak, akit a vállán hozott? Elhunyt, netán?
1: Nem, beszívott.
3: Ejnye, ejnye.
1: Mondja meg inkább, mit csináljak Storm úrral? Gyömöszöljen be a levélszekrénybe?
3: Tudakolt a turista.
1: Vagy volna valami más javaslata?
3: Az öreg úr visszalépett az előszobába. Talán lefektethetné az ebédlőben a kanapéra. Előre ment. Valahol hátul becsapódott egy ajtó. Húzat van, magyarázta az öreg úr. Nyitva hagytam a szobám ajtaját. Kinyitott egy ajtót, és villany gyújtott. Az ebédlőben álltak. A zöld lóderuhás behemót óvatosan a kanapéra fektette rakományát, és betakarta egy teveszőr takaróval. Aztán megigazította magának kabátot, és gondterhelten vizsgálgatta Storm sápat ábrázatát. Remélem, holnap azért pontosan kiér a pályaudvarra.
2: Ez az úr utazni szándékozik?
1: Bizony, együtt megyünk Berlinbe.
2: Majd értesítem a tulajdonost. Az előkelő öreg úr szelíden mosolygott. Ő bizonyára idejében felébreszti Storm urat.
1: Óriási szívességet tenne ezzel nekem?
2: Könnyebbült meg a turista.
1: Iszonyúan fontos dologról van szó ugyanis.
2: Ha szabadna megtudnom.
1: Nem szabad!
2: Jelentette ki a zöld lódeggabátos. Storm úr sem tudja. Enyhén imbolyogva átment a szobán, majd visszafordult.
1: Sőt, még én se tudom egész pontosan.
2: Nagyot nevetett, megpörgette göcsörtös sétabotját, és fickósan felkurjantott.
1: Ilyen a művészet!
2: Kinn az előszobában, kicsit még nekilent a fogasnak, aztán becsapódott mögötte az ajtó. Alig tette ki a lábát, meg elevenedett az ebédlő. Legalább egy tucat ember vette körül a kamapét, amilyen Storm úr szendergett. Ritkán tapasztalni, hogy egy panzió, ahol csupán egy magányos öreg úr tartózkodik, ilyen zsúfolt legyen. Az öreg úr letette sötét szemüvegét, s bele szelítségének tetemes hányadát.
1: Ez meg miféle disznóság?
2: Dühöngött, sőt egészen kancsal lett dühében.
1: Melyik te tudja megmagyarázni?
2: Én. Jelentkezett egy illető, Philip Aktel úr volt az, a vörös borszakértő.
1: Nos, de minél gyorsabban. Storm összehavárkodott azzal a pasassal, aki a Dagleterben Steinhöfel titkárnője mellett ült. Az Amelienborg előtt pedig elhatározta, hogy amúgy véletlenül megint összeakad vele, és egy kis kalapkúrára viszi. Pontosabb értesülések véget. És?
2: Aktel úr vigyorgott.
1: És úgy látszik, végrehajtotta a tervet. De ki volt a Bernát hegyi, aki ide cipelte nekünk Stormot? Éppen sikerül az a bizonyos Külc, akiről még most sem tudjuk, hogy tényleg olyan ütőt, ami ennek látszik, vagy csak teszi magát, felelte Aktel.
4: Hát piálni minden esetre tud,
2: állapította meg valaki röhögve.
1: Szerintem ez pazar,
2: szólalt meg egy másik lakó.
1: Storm elhatározta, hogy leítatja és kifaggatja a balit, ahelyett meg azt hozta haza őt a vállán, mint a postás, a tértivevényes csomagot.
4: A sors iróniája,
2: jegyezte meg Aktel úr keretteljesen.
1: Pofa be!
2: Recsed rá az előkelő öreg úr, és a kanapéhoz lépett. De egyet már most is elárulhatok nektek. Ha kiderülne, hogy Storm baromságot csinált, olyas valamit ér meg, amit még életében nem ért meg soha. Storm ekkor a másik oldalára fordult, és váratlanul felrikkantott teljes hangerővel.
1: Egészségedre, kis Külc!

0: Sziasztok! Ez a Tilos Rádió az FM 90,3-on és a www.tilos.hu-n.
1: Sziasztok! A roma műsort halljátok. Kivételesen nem Budapestről, hanem Hegymegről, a Dr. Ámbédkár Gimnázium egyik épületéből adjuk a műsort nektek.
2: A mikrofonnál pedig Ami és Suzi egyelőre.
1: Suzi, elmondod akkor, hogy hol vagyunk tulajdonképpen, mert nem biztos, hogy mindenki tudja.
2: Igen, Borsod megyében vagyunk, Hegymegen, ami a Dr. Ámbédkár iskolának az egyik kihelyezett, illetve az egyik épülete. Itt középiskolai oktatás folyik, és ez egy tehát egy középiskolában vagyunk, nem csak egyedül, hanem természetesen diákokkal, sőt az iskolánkat többen is képviselik ezúttal, nem úgy, mint egy hónappal ezelőtt a Tilosban az első műsorunkkor, amikor egyedül én tudtam beszélni az Ámbédkárról. Én most is beszélnék még arról esetleg, hogy hogy kerülünk ide, és mi ez az iskola, de sokkal inkább kihasználnám a lehetőséget, hogy itt van most az iskolánk igazgatója is, aki tudna egy kicsit beszélni arról, hogy hogyan indult ez az Ámbédkár Gimnázium, ugyanis én csak őszóta vagyok munkatárs és kollega ebben a munkában. Igen, szervusz, Tibor!
3: Szervusztok! Nagyon örülök, hogy együtt lehetünk ebben a műsorban. Mi találtunk itt egy épületet. Ez az épület pont iskolának épült, és üresen állt. És hát azt is láttuk, hogy viszont a környéken meg egy csomó olyan fiatal is van, aki meg nem jár iskolába egyáltalán, vagy pedig esetleg olyan iskolába jár, ahova nem szeret, vagy nem jár be eleget, mert ilyen is van. És hát elkezdtünk dolgozni, elkezdtük megkeresni azokat a családokat, akik szívesen dolgoznának velünk együtt.
1: Ne haragudj, Tibor, ez úgy nézett ki konkrétan, hogy végigjártatok házról házra a falvakat, és megkérdeztétek, hogy ki az, aki...
3: Eleinte csináltunk ilyet, aztán már később nem kellett, mert az unokatestvérek bemutattak bennünket egymásnak, tehát mi igazából nem úgy hirdetjük magunkat, mint egy megszokott gimnázium, hogy a felvételi tájékoztatót a 8. osztályfőnök kiosztja, és akkor behúzzák az X-et, hogy ide, meg a hanyadiknak jelölik. Nem erről van szó, mivel még olyan diákunk is van, aki a 8. osztályát nem is az általános iskolában töltötte, hanem már nálunk. Esetleg nem 13 évesen, hanem 16 évesen, vagy 18 évesen. Tehát mi olyan fiatalokkal dolgozunk, akik egy kicsit kikoptak a iskolából, egy olyan épületbe, ahol meg nem volt diák. Tehát összehoztuk ezt a kettőt.
1: Egy olyan faluban, ahol nem nagyon vannak gyerekek.
3: Igen, igen, igen.
1: Ezért aztán hoztok.
3: Ide jöttünk, igen. Hát azért van, aki reggel 6-kor kell azért, hogy ide érjen. Ugye Szikszó elég messze van. És ráadásul a volánbusz az valahol a mezőn rakja le őket, ahol értük kell mennünk egy mikrobusszal. Tehát azért elég kalandos dolgokat vállalnak azok, akik eldöntötték, hogy ők akkor most le fognak érettségizni, visszakapcsolódnak az iskolába. De van olyan is, aki példásan tanult 8. osztályig, ide jártak az unokatestvérei, vagy valaki ismerőse mondta neki, hogy itt jó, és most is ide jár, és általában nyilván, aki nem maradt ki soha az iskolából, az azért általában most is jobb tanuló. Hát persze. De majd lesznek még jobbak, meg lesznek azok is.
1: Felveszik a ritmust a többiek is.
3: Persze.
1: És hány diákotok van?
3: Hát összesen 300 diákunk van, de nem csak itt, hanem máshol is dolgozunk. Sajókazán is dolgozunk, Ózdon, Baranya megyében. Szóval sokfelé dolgozunk.
1: És a Hegymegi iskola az mióta működik?
3: Hát
1: mert ahol most vagyunk.
3: Ezt egy tanévnek a kellős közepén találtuk, mert ugye egyre több diákunk lett, és nem fértünk el egy közösségi házba, egy szobában tanultunk először, főleg alsóvadásziakkal. Kik vannak itt alsóvadásziak? Igen, azért.
4: Balogh Riárd, én alsóvadászi vagyok.
3: Igen, te még akkor nem jártál hozzánk, de Évike például eléggé hamar hozzánk került. Mikor kerültél hozzánk?
5: Hát én már 3 éve.
3: 3 éve? Bizony, bizony. Azóta már nekem is több őszhajszálom van. Na, te például neked úgy alakult, hogy az általános iskolát azt nálunk kellett befejezni, és nem az eredeti helyeden az általános iskolában.
5: Hát nem.
3: Jobb volt, hogy így alakult?
5: Hát szerintem igen.
3: Miért jobb ez így?
5: Hát mert ott nem voltak jó. Nem volt jó nekem az általános iskola.
3: Uh-huh. Ez meg olyan jó?
5: Hát jobb, mint az általános iskola.
3: És mi ebben a jobb?
5: Hát, mit tudom én.
1: Bocsánat, az az általános iskola, ahova te jártál, az egy közös iskola volt fehérekkel, és attól volt neked rossz, hogy ott kevésbé figyeltek rád, vagy kevésbé voltak türelmesek?
5: Valójában ez is benne volt.
1: És itt több segítséget kapsz?
5: Hát valamennyivel többet.
1: Itt a adás előtt beszélgettem valakivel, az egyik fiú valaki. Ja, itt vagy mellettem. Szevasz! Mindjárt. Hogy nem nagyon kaptok leckét? Ez igaz? Tehát, hogy megtanultok itt mindent, ha hazamentek, akkor már nem...
5: Hát nem minden esetben, mert valamikor adnak leckét, és otthon is meg kell tanulni.
1: És olyan leckét visztek már haza, amit már biztos meg tudtok csinálni ott is, akkor, hogyha még 6 másik dolgod van?
5: Hát, valójában igen.
1: De hogyha valami nem megy, akkor itt tudsz segítséget igen. kérni? Úgy kezdjétek el, jó? Oké, okay. Jó, szépen elakadtunk itt. Nagyon sokan ülünk egyébként, és nem tudom, hogy az jó ötlete, hogy most sorba mindenkit bemutassunk, de én nekem tetszik ez a rendszer, Tibor, hogy te így tudod, hogy kitől mit kérdez, mert ismered a gyerekeket, mi pedig nem.
3: Hogy jó, hát most én a legutóbb a Lufiékkal dolgoztam együtt Sajókazán.
1: Ez nem ér el.
3: Az jó lenne, ha például arról mesélnétek, mert az nekem egy élmény volt, nekem az nagyon érdekes volt. Ugye nem iskolában töltöttük azt a 2 napot, és mégis tanultunk. Hát, ez mi volt?
4: Hát igen, hogy innen... persze. Balogh Riárd vagyok, 16 éves alsóvadászon lakom, és hát ide a Dr. Ambedkár iskolába Hegymegre járok most fél éve.
3: Igen. Riárd vagy, de mások is Riárdok, úgyhogy te vagy a Luffy.
4: Igen, a Luffy, így. Aki.
3: Mi volt ez a 2 nap, amit Sajókazán töltöttetek? Ott is nekünk sulink van, tehát ott is jártatok az egy picit iskolába ott is.
4: Hát igen, elmentünk ugyebár Sajókazára, mert ez a Jobbik párt szeretett volna ott egy ülést tartani, és ebbe segítettünk mi, hogy valahogy megpróbáljuk beakadályozni, hogy ne legyen rendbontás, meg hogy ne kaszával, meg kapával oldjuk meg ezt a felvonulást.
3: Tehát a Jobbiknak segítettetek?
4: Nem a Jobbiknak, hanem hogy...
1: Hogy ne legyen baj.
4: Hogy ne legyen baj, igen.
3: Igen, mert azt tudni kell, hogy a Sajókazaiaknak a rokonsága a Sajóbábony, ahol már egyszer volt baj november közepén. Ülnek is börtönbe azóta cigányok. Csak cigányokat csukott le a rendőrség egy olyan verekedésben, amiben hát az egyik fél volt csak a cigányok, a másik fél a Jobbik. És hát nyilván a Sajókazaiak attól féltek, hogy ez majd megismétlődik, a Jobbik azért jön.
1: Hogy itt is csináljon valamilyen botrányt, igen.
3: Igen, igen. És akkor ti mit csináltatok? Ezek szerint nem botrányt.
4: Nem botrányt, hanem hát az ottani házakba, cigánysoron elmentünk, először szórólapokat osztottunk.
3: Mi volt ráírva a szórólapokra?
4: Hát, hogy a közösségi házba jöjjenek el egy ülésre, ahol megbeszélik ezt a dolgokat, hogy milyen féleképpen kéne ezt a dolgot megbeszélni, hogy normálisan meg tudják beszélni a Jobbik párttal, hogy ne legyen rendbontás.
3: Ugye hát a rendőrség
4: igen.
3: akarta ezt a gyűlést, és a rendőrség is tartotta. Ti már magán a gyűlésen nem voltatok, ott 300 ember volt jelen ezen a gyűlésen.
4: Igen.
3: Dugig tele volt, és akkor még mindig a cigányok nagy része még csak nem is volt ott. Tehát ez egy olyan közösség, ahol nagyon sok cigány lakik együtt. Jártatok már ilyen telepen régebben, ahol ennyi sok ember lakik?
4: Hát nem nagyon, mert ez elég nagy település, és ilyen nagy cigánysort, ahogy szokták mondani, még nem láttam, mint ami
3: tehát akkor te ezt tanultad.
4: Hát igen.
3: Jó, nem csak ezzel foglalkoztunk, ez véletlenül úszott be a képbe akkor. Esetleg ki volt még veled? Beszélnél arról nekünk, hogy mi volt az oka, ami miatt hívtunk benneteket, mert nem, ez véletlenül úgy alakult, hogy volt egy ilyen esemény a faluba, persze. De nem ezért hívtunk benneteket. Miért is hívtunk? Mutatkozz be!
6: Molnár Gergely vagyok. Szikszóról.
3: Így van, és te is ott voltál ezen a 2 napon.
6: Igen.
3: Miért hívtunk benneteket oda?
6: Jó kérdés. Jó kérdés.
3: Ki volt a vendégünk akkor?
6: Szoputi,
3: aha, aha. Igen. Hát ilyen furcsa neve van neki. Miért?
2: Ki ő?
6: Hát egy buddha.
3: Hát egy élő buddha? Egy buddhista vezető.
6: Buddhista, igen.
3: Igen. Mit keres egy buddhista vezető a mi sulinkban? Igen, hát ez furcsa, mert azért a gimnáziumokban nem szoktak buddhista vezetők jönni. Ez egy milyen suli ez a mi sulink? Mi a neve a sulinak?
4: Hát a mi iskolánknak a neve az, hogy Dr. Ambedkar, ezt a nevet egy buddháról kapta.
3: Uh-huh, van, vagy legalábbis egy buddhista szentről, így van.
4: Buddhista szentről, igen. És ez a Szuputi és a segítője a Rucsi, azért jöttek el hozzánk Sajókazára, hogy hát ebből a vallással megismertessenek így minket. Uh-huh. Vagy miről is van szó így.
3: És miről van szó?
4: Hát arról, hogy ez a buddhista vallás, ez arról szól, hogy nem hisznek Istenbe, hanem az, hogy ha saját maguk úgy, amit ők elterveznek, annak úgy kell lenni, hogy...
3: És mit terveztek el?
4: Hát...
3: Ugye ezek az indiaiak, akikről beszéltek sokat. Milyen sorsuk van ezeknek az indiaiaknak?
4: Hát az indiaiaknak elég rossz sorsuk van, mert

0: koszosak és annyira büdösek.
1: Igen.
0: A többi indiai undorodik hozzájuk érni.
1: Igen, igen, igen.
0: Nem akarnak melléjük ülni az iskolapadban, nem kapnak munkahelyeket, általában a falu szélén laknak. Ismerős ez nekünk?
1: Hát ismerős, mert így hallottunk már róla, hogy hogy is élnek ezek a dalitok.
0: De... Igen. Így van. Jó, és ezzel ismerkedtünk meg, hogy ki is lehet lépni egy ilyen helyzetből, hogy az ember a falu szélén lakik, hogy nem kap munkát, hogy nincsenek rendes iskolái.
1: Hát igen.
0: Nekünk személyesen jelent ez valamit?
1: Hát hasonlóak hozzánk, így romákhoz, aha, a dalitok.
0: Miben?
1: Hát abban, hogy valamilyen szinten így nekünk is olyan nehéz, mint nekik így a tanulás, vagy hogy mondjam ezt?
0: Aha.
1: Így.
0: Jó, hát én örülnék, ha beszélne olyas valaki, aki már régebb óta sikeresen itt tanul, hogy mit jelent ez a tanulás. Igen, te rád gondoltam pontosan, ezt nagyon jól látod. De addig a Józsi is megszólalhat, amíg te a bátorságot gyűjtesz, mert Józsi viszont új diákunk, és...
2: Jó hát, napot.
0: Igen, az jó lenne, hogyha hangosan köszönnél mindenkinek, bemutatkozná.
2: Jó napot kívánok, Kamec József vagyok, alsóvadászi lakos. Egy fél éve járok ide ebbe az iskolába, mivel az előző iskolám, hát nem tudom, hogy miért bezárt, ezt nem kötötték az orrunkra, de gondolom anyagi vonzata volt, nem tudom. Hát... Kérdezem valamit.
0: Ismered a társaidat, akivel együtt jársz ide?
2: Igen, persze. Tehát szándékosan jöttem ebbe az iskolába, mivel elég nagy itt az ismeretségem.
0: Aha, tehát esetleg már régebben is voltatok ti osztálytársak valakikkel?
2: Osztálytársak nem, de egy iskolába jártunk. Ja, de mondjuk igen, mert Csibivel osztálytársak voltunk.
0: Nagyon jó, hát ennek örülök, hogy akkor ezek szerint régi kapcsolatokon alapszik ez a dolog. Viszont, amit a Lufi az imént mondott, hogy a cigányoknak vannak ilyen-olyan és amolyan problémái, ez téged nem érint?
2: Hát, nem nagyon őszintén megmondva, mert én nem vagyok roma származású, de viszont elég szorosan kötődök hozzájuk.
0: Az mit jelent, hogy szorosan kötődsz?
2: Hát, a falu, ahol én élek, ott, hogy mondjam, elég... Sok azért a roma származású, elég jól kijövök velük.
0: Aha.
2: Tehát nekem így...
0: Tehát a haverjaid között is.
2: Igen.
0: Vannak cigányok?
2: Persze, uh-huh, vannak.
0: És szívesen tanulsz együtt más...
2: Persze.
0: ...származásúakkal is. Na, hát ennek örülök. Akkor halljuk, most már közben erőgyűjtött a Betty, én látom. Átadod a Bettynek?
2: Igen, persze.
0: Hát mutatkozz be.
3: Hello, Csikja Bernadett vagyok. Szikszóról jöttem. 19 nem? Éves vagyok.
0: 19 éves vagy? Fiatalabbnak tűnsz.
3: Köszönöm.
0: De tényleg te már elég régóta jársz hozzánk, és van olyan időszak neked néha az életedben, amikor nem Szikszón laksz mégse?
3: Hát igen, volt olyan időszak. Tavaly, azt hiszem, Budapesten laktam.
0: Uh-huh.
3: És itt kellett hagynom a sulit.
0: Hát akkor mi nagyon szomorúak voltunk, mert nélküled az egész suli nem ér semmit.
3: Hát tudom.
0: És akkor ott hogy alakult a tanulás, amikor Pesten voltál?
3: Hát magántanuló voltam, elvileg.
0: Gyakorlatilag?
4: Miért?
3: Hát nem.
4: Ezt megkérdeztetem, hogy miért? Miért mentél föl Pestre?
3: Ja, hát családi okok miatt fel kellett mennünk.
4: És magántanulóként hogy boldogultál?
3: Hát nagyon nehéz volt, de hát valahogy megoldottam.
4: És lemaradtál?
3: Hát le. Jó, alaposan.
0: Tehát addig, amíg Pesten voltál, nem is jártál suliba?
3: Nem.
0: Hát ez a baj, igen. Pedig te szerintem, hogyha egy picit ez nincsen, ez az időszak, akkor te már májusban érettségizel valamelyik tantárgyból.
3: Igen.
0: Melyik tantárgyból hoznál előre az érettségit?
3: Szerintem a földrajzból, meg a történelemből.
0: Aha, tehát földrajzból törőből előrehozott érettségit tennél, de ez akkor nem májusban lesz most, hanem mikor?
4: Szúzi,
3: októberben.
0: Tehát októberben.
5: Örömmel hallom a terveidet.
0: Ja, itt ülő töri tanár.

0: Árad is, igen.
1: Így van, ez jó nekem is tudni, hogy októberre itt ilyen dolgok vannak, úgyhogy nyáron folyamatosan történelmet tanulunk, minden héten dolgozom. Yeah. Nincs nyári szünet, ezt most eltöröltem neked, be kell pótolnom minden.
2: De már most nem fog velünk tovább beszélgetni, Szuzi, ezt később fél óra múlva kell tanulni.
1: Bet, nagyon jó törisem. Csak ne lenne persze. Akkora szája időnként.
0: Ez most nem halljuk nézd, különben.
1: Ez most nem jön, azért is mondom a hallgatóknak, hogy ez egy másik Betty most, akit én hallok. Sokkal nagyobb szája van ennél, és egyébként vele már máskor is találkozhattunk, vagy esetleg láthattátok is az Indexnek a videóján, a tematikus hétünkről készült Index videón a Betty is gyakran föltűnik, és ott viszont sokkal nagyobb szája a szerepe.
2: Igen. Uh-huh.
1: Igen. Megnéztétek?
2: Persze.
3: Én erről nem is tudtam. Te...
0: Paparazzók fölvették hátulról, hogy te mit csinálsz, és leadták le a nyilvánosságnak.
3: Kivel volt?
1: Hol? A tematikus hét? Hát az első hetünk volt szeptemberben.
0: Akkor kirándultunk az elején.
1: Mindenki jött. Te is voltam. Merre jártunk?
4: Hú, én nem tudom.
5: Jó napot kívánok, Kóta Riárd vagyok, Alsóvadászról.
0: Bizony.
5: Meg a tévé élébe.
1: Hát nem tévé, hanem rádió. És emlékszel akkor, hol jártunk szeptemberben? Milyen?
5: Nem emlékszem rá. Sajnos.
1: Uh-huh. Emlékszik-e valaki, hol jártunk szeptemberben? Amikor az Index is jött velünk kirándulni. Kamerával.
0: De mondja csak a mikrofonba.
3: Szalonnán?
1: Például szalonnán voltunk. Aha. Merre voltunk még? Voltunk egy temetőben is.
3: Ja, az a zsidó temetőre gondolsz?
1: Így van, ja. Egy zsidó temetőben. Így van, Szendrőn, pontosan itt hátulról jön a súgás, ugyanis az iskolánkban gyakran azért tartunk tematikus hetet, tehát azért nem túl sűrűn, de az évet ezzel kezdtük. Ilyenkor kirándulunk, és megpróbálunk az iskolán kívül tudást összegyűjteni, meg mindenféle tapasztalatokat. Például mit csináltunk a zsidó temetőben, emlékszel?
3: Le kellett rajzolni a sírokat, vagy valami ilyesmit?
1: Így van, így a kópja fent, így van. Rajzolni egyébként egész sokat rajzoltunk. Volt még ott velünk valaki egyébként, a kirendrezen.
2: Bocsánat, hogy közbeszólok, csak ilyen technikai információ, hogy akkor most zenéljünk egy kicsit, és utána jöjjünk vissza a Katával, jó?
1: Oké, rendben. Kata jön.

Mm-hmm.

0: Hello! Tilos Rádió Aroma, Hegymegről, élő adás a Dr. Ambedkár Gimnáziumból.
1: Sziasztok!
0: Na hát, kicsit nehezen rázódunk össze. Azért, hogy nem tudom, hogy mennyire jön ez át, de mi egy osztályteremben vagyunk, és nagyon sokan. Azért van elég sok technikai szünet és fölösleges megjegyzés, mert ezen a szinten már, hogy most összesen tudom számolni, de legalább 15-20-an vagyunk itt, a szemkontaktus nehéz mindenkivel egyszerre tartani.
1: De most egy nagyon jó riportalanyunk lesz, a Bodori Katát fogjuk kérdezgetni, és már fölvettem vele a szemkontaktot. Azért van most itt, mert ő is, neki is van egy saját telephelye, az egyik iskola, az Ózdi, ahol ő a főnök, illetve ő a fő szervező, és erről szeretnénk egy kicsit kérdezni itt Hegymegen.
2: Sziasztok, kedves rádióhallgatók! Örülök is, hogy én is az éterbe kerülhetek, hogy Ózd mennyire az én telephelyem, azt, az egy kicsit erős azért, de valóban a napjaimból 3 órát, minden nap legalább 3 órát Ózdon töltök. Egy általános iskolában délutánonként 3 és 6 között, ott is tanítunk diákokat, ott is cigánydiákokat tanítunk elsősorban, és hasonló körülmények között, mint itt Hegymegen.
0: De ugyanezt a korosztályt tanítod ott is?
2: Nagyjából ezt a korosztályt tanítjuk, igen. Vannak nálunk, a különbség az annyi, hogy nálunk vannak felnőttek is, illetve itt Hegymegen is vannak felnőttek, csak ők délután tanulnak. Mivel Ózdon csak délután tanítunk, tehát nincsen délelőtt foglalkozás, ezért együtt vannak a felnőttek és a fiatalok is. Ez annyira meglepő?
0: Nem, csak az, úgy láttam, hogy a Suzi akar kérdezni, nem. Csak, hogy könnyebb az idősebbekkel?
3: Azért mondanék erre példát, tehát olyan is volt egyébként éppen Hegymegen, hogy a nagymamája beiratkozott egy diákunknak, meg a diák maga is beiratkozott. Nyilván azért nem szívesen ülnék egy tanteremben a nagymamámmal.
0: De azért ez egy példa, nem?
3: Persze, szóval azért ez tulajdonképpen marha jó, mert ez azt jelenti, hogy az a generáció, amelyiknek nem jutott osztályrészül az, hogy középiskolába valaha is járhasson, az nekiveselkedik, megpróbálkozik vele, kipróbálja magát, és ezzel lelkesíti azt a nemzedéket, akinek azért ez már a világ legtermészesebb dolga kell, hogy legyen, hogy igen, leérettségizek, miért ne érettségiznék le? Holott ugye a nagyszüleitek, vagy a szüleitek nemzedékében nem hiszem, hogy nagyon sok, hát nagyjából senki, aki leérettségizett volna. Igen.
0: Tényleg olvastam valahol, talán a ti honlapotokon, talán egy rólatok szóló újságcikkben, hogy nagyon, nagyon rossz az érettségizettek aránya itt ezekben a falvakban. Ez mit jelent nagyjából ez a nagyon rossz arány?
3: Ahol nulla. De hát azok a cigánytelepek, amiről az előbb például a Luffy beszélt, hát ott nem is lehetne elképzelni, hogy valaki valaha is leérettségizett volna. És azért bizony, ott lakik 1000 ember, ilyen körülmények között, és föl sem merül a lehetősége. Hát már pedig, de hát a 8 osztály sem mindenkinek adatott meg. És hát amíg voltak bányák, voltak gyárak, hát el lehetett menni így is dolgozni. De most már nem lehet. Tehát hogyha a ti veletek egyidős fiataloknak ma már a 3/4 leérettségizik az országban, akkor nektek is muszáj. Nincs más választásotok, mert az életben nem fogtok munkahelyet kapni sehol. Igen.
1: Én visszatérnék egy kicsit a Katához ezzel kapcsolatban, hogy azért Ózdon is elég rossz a helyzet, annak ellenére, hogy ott azért egy városról van szó. Valamivel másabb jellegű az iskola, mint mondjuk itt a Hegymegi, de azért alapvetően ott is ugyanezek a problémák. Hogy mit tapasztalsz az ottani gyerekek között? Most arra gondolok, hogy egyre több diákunk van Ózdon, tehát gyakorlatilag beindult egy ilyen tömeges igény, mióta beindult ott az oktatás.
2: Igen, gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy valaki ne iratkozzon be. Ugye Ózd egy 38 ezer fős város, elég magas a cigány lakosság, nagyjából 10 ezerre tehető, és hát nyilván ez az arány nő, illetve hát aki teheti, elhagyja ezt a várost munkalehetőségért, ugyanis a városban nagyon kevés munkalehetőség van, mióta bezárták a gyárat. A diákjaink hasonló helyzetből jönnek, mint ti. Csak nyilván az a különbség, hogy Ózd egy város, ti pedig falvakból jöttök. Tehát ez nyilván egy nagy különbség. Tehát vannak iskolák Ózdon egyébként, de érettségit adó intézményekbe cigány fiatalok nem nagyon jutnak oda be, vagy ha be is jutnak, akkor csak nagyon kevesen jutnak be.
3: És hamar kihullanak.
2: Így van, és ki is hullanak, vagy egészségügyi osztályba kerültek, nem, vagy hogyha le is érettségiznek, nem nagyon tanulnak tovább. Nyilván nagyon kevesen tanulnak tovább.
0: És nincs, tehát hogy mondjuk a családjaitokban most itt a gyerekeket kérdezném, vagy de te is, Tibor, ha gondolod, akkor válaszolj, hogy a családjaitok inkább azt akarják, hogy menjetek, és, vagy gyertek el ide, és tanuljatok, és legyen érettségitek, vagy meg kell őket győzni, hogy az jobb, ha ide jöttök, mint hogyha elmentek dolgozni alkalmanként, hogy akár.
3: Hát ezt szerintem a fiatalok jobban tudják, hogy anyuci, apuci, nagybáty mit szeretne. Mondja, Zoli.
4: Hát én Zoltán vagyok, a Sordászról jöttem, és már másfél éve járok ebbe az iskolába. Hát nekem anyukám még azt mondták, hogy én tanuljak, legyen érettségim, meg legyen szakmám is, hogy el tudjak helyezkedni.
3: Tehát téged biztogatnak otthon?
4: Igen, igen, igen.
3: Mindenki?
4: Persze. Hát már a nővérem is leérettségizett, szakmája van.
3: És amikor van az almaszedési szezon, akkor mit mondanak otthon?
4: Van, amikor azt mondják, hogy menjek valahova el, azért keresni kis pénzt úgy nyárára.
3: Ugye ez szeptember-október, amikor az alma érik.
4: Igen, igen. Csak az, hogy én oda azért nem akarok elmenni, mert akkor a sulit ki kéne hagyni, azt meg nem szeretném.
3: Van, aki ezt másképpen gondolja, hát, másképpen csinálja.
4: Van.
3: Halljuk az ellenvéleményt is, jó? Tehát, hogyan alakul ez nálatok?
5: Hát, hogy alakul?
3: Megérik az alma az almás kertekben?
5: Hát igen, olyankor el szoktam jönni, de anyukámmal elkérdezkedünk tőled, és ha elengedel, akkor úgy megyek dolgozni, ha nem, akkor valahogy megoldom.
0: De hogy te szeretnél inkább elmenni almát szedni, mint iskolába? Vagy anyukád szeretné, hogy inkább almát szedni menjen,
5: hát,
0: iskolába?
5: Hát inkább én, mert azért így jobban tudok segíteni anyukáméknak is.
3: Pénzzel?
5: Hát igen, de ők is azt szeretnék, hogy jöjjek, csak ők, nekik is meg kell érteni, hogy kell a pénz.
0: Többiek?
3: Hát Ricsi, halljuk.
6: Most én mit mondtam?
0: Hát, hogy nálatok, hogy van otthon, Ricsi?
6: Nem járom.
3: Te
6: nem
3: jársz? Ricsi, pont ma beszélgettünk édesanyáddal. Azért ez egy komoly kérdés most nektek. Beszélj róla.
6: Kérdezzen, talán. Hát,
3: azzal a kéréssel fordultatok hozzám. Na és akkor innentől te jössz.
6: Hát, hogy engedjen el, mert most menni szeretnék dolgozni, mert megbüntettek, és akkor nem tudom befizetni a büntetést. És ha nem fizetem be, elvisznek a börtönbe.
3: Isten őriz, ugye? Azt meg mi nem akarjuk, meg hát nyilván te se. És akkor nekünk még mindig jobb, hogyha elmész dolgozni. Hetente ez hogy fog kinézni?
6: Hát úgy, hogy max. Egy héten egyszer fel tudok jönni suliba.
3: És nekem az lenne jó, hogyha max. 3-4-szer jönnél a suliba.
6: Hát az jól volna, de akkor meg elvisznek, mert nem fogom tudni befizetni a csekket.
3: Ja, hát igen.
0: És ilyenkor, hogyha így hirtelen kell valami alkalmi munka, könnyen találsz?
6: Persze, van ott alsóvadászon.
0: És mit csinálsz?
6: Egy mezőgazdaságnál. Metszem a fákat, télen.
3: De tudod, hogy hol kell? Nem tudnám. Engem biztos hamar hazazavarnának.
6: Hát már...
0: Fes vagy?
6: 18-20.
0: És mióta dolgozol ott?
6: 14 éves koromtól. És iskolában most jöttem ide egy fél év, és ott kellett hagynom a munkát.
0: És te szerettél volna iskolába járni, vagy a szüleid szerették volna, hogy gyere?
6: Az én érdekem is volt, mert nekem is van 8 osztályom, és azt szeretném letudni.
3: Szabad megkérdezni, hogy mennyi van meg?
6: Talán 5 vagy 6.
3: Igen.
6: Nem tudom.
3: Jó, hát minket persze nem az érdekel, hogy a papíron mennyi van, hanem a tudás mennyi. És én most azért izgulok, hogy ha te most egy hónapon keresztül most kevesebbet leszel itt, azért a tudás haladjon. Hát fog igen. Az haladni?
6: Hát, nem fogok abból haladni előre, de muszáj.
3: Uh-huh. Jó, hát mindent kitalálunk, hogy ne veszítsük el ezt a kapcsolatot. Tavaly te mit csináltál meg tavaly előtt tanítani?
6: Akkor is dolgoztam.
3: Akkor is dolgoztál végig?
6: Igen.
3: Tehát igazából iskolában tulajdonképpen te nem jártál.
6: Nem. Magántanulóként voltam otthon.
3: Hát az meg a nagy nudli, az semmi sem. Hát,
6: nulla.
3: Igen. Így van. De most viszont ebbe az évben ez hogy alakult?
6: Hát most is voltam tavaly. Az egész fél évben nem voltam itt iskolában, mert dolgoztam otthon az Almásban.
3: Igen.
6: És most jöttem ide.
3: És mióta van vége az Almásnak?
6: November.
3: December. Hát ez az. Meg itt van február. Jó, hát azért én most nagyon szomorú lennék, ha most ez újra kezdődne, mert kicsit kisüt a nap, meg le kell dolgozni ezt, aztán azt. De hát...
0: Igazából én azért kérdezgettem ezt, hogy mennyire... Tehát mondtad, hogy van, hogy eljött a nagymama is beiratkozott az iskolába, hogy mennyire gyakori az a családoknál, hogy itt nálatok, hogy a szülők inkább akár anyagi áldozat árán, tehát mondjuk kieső bevétel árán is azt mondja, hogy menjél és tanulj, vagy inkább úgy gondolják, tehát hogy nektek kell megdolgozni azért otthon, meggyőzni a szülőket, hogy tanulni akartok. Hogy mi a jellemző általában?
7: Mondár Járd vagyok, 16 éves, Szikszóra jöttem, 2 éve járok az iskolába. Hát én nekem a szüleim nem mondják, hogy menjek, mert én el akarom végezni iskolát, le akarom tenni az érettségét, legyen egy jó munkahelyem, tehát egy családot szeretnék alapítani, és annak legyen értelme.
0: És ez, tehát ezt megértik otthon?
7: Persze, persze.
0: Többiek?
8: Én Molnár Árpád vagyok, Szikszóról jöttem, 18 éves leszek, és évelején jöttem ebbe az iskolába. Hát az én szüleim inkább biztatnak, hogy tegyem le az érettségit, legyen munkahelyem, és hogy legyek valaki.
0: Csak ahogy jön, úgy mondják.
8: Hát inkább biztatnak, hogy járjak iskolába.
3: Mi leszel, ha nagy leszel?
0: Mit szeretnél elérni?
8: Hát én tavaly a 100-as iskolába jártam, Gyors Győri Vasgyár iskolába jártam Miskolcra. Szakközépbe jártam, a rendészetet tanultam. És én azt szerettem volna, hogy 4 évig leteszem az érettségit, és utána 2 évig a rendészeti szakra megyek. Rendőrnek akartam menni, de nem sikerültek úgy a dolgok, ahogy akartam, és úgy jöttem ebbe az iskolába.
0: De változatlanul úgy tervezett, hogyha leérettségiztél, elmész, és...
8: Lehetséges, még nem biztos. Lehet, hogy meggondolom magam.
0: Hány éved van most az érettségi?
8: Nekem most 3.
0: Hát az alatt még lehet, hogy meggondolod magad. Beti, nézd rá! Beti!
3: Mi leszel, ha nagy leszel?
5: Hát asszony.
0: Asszony. Ez.
5: Hát egyszer úgyis asszony leszek.
0: Oké.
6: Okay. Ez nem biztos.
5: Miért lenne nem biztos?
0: Hát leérettségizel?
5: Jaj, hát igen, persze. Hát le szeretném tenni az érettségét, utána lehet, hogy elmennék dolgozni, de még nem biztos. Nem tudom. Utána még asszony leszek.
3: De hány gyereket akarsz?
5: Hát nem sokat. Vagy 2. 8-at, 2. Vagy 3-at, nem tudom.
1: Azt egyébként a többiektől is megkérdezhetjük, hogy milyen életcélokkal ülünk itt, mert az, hogy akkor hogyan járunk iskolába, meg itt, hogy támogatnak a szülők, azt hallottuk, de hogy kinek milyenek a tervei, azt végül is csak tőletek még, úgyhogy ezzel végig mehetnénk még egyszer, szerintem. Aha.
9: És ott a hátsó, is megszólalhatnak.
0: Mondd el, hogy mit szeretnél csinálni, hogyha elvégezted a sulit.
10: Ja. Molnár Gergely vagyok.
0: Mi az, amit te csinálni szeretnél? amikor...
10: Hát én az érettségit leszeretném tudni, és azután a járműfényező szakra szeretnék menni, mert nekem az a szak nagyon tetszik nekem, és tavaly a Diósgyőri szál... a Vasgyári Diós lekvárba. A Diósgyőri Vasgyári iskolába jártam, de sajnos anyagi problémák miatt nem tudtam tovább oda járni, úgyhogy muszáj voltam ide átjönni a Hegymegre.
0: Ezt nem teljesen értem nyilván, mert nem látom át a viszonyokat, hogy miért olcsóbb ide járni.
10: Mivel Hegymegen állják a bérletet, sok mindenben könyvén segítenek.
0: Uh-huh. Mert egyébként erről eddig nem volt szó. Tehát itt az iskolában nem csak, hogy mondjuk jobb közegben tanultok, tehát segítőkészebben, hanem hogy eleve az életeteket megkönnyíti az iskola azzal, hogy ad ahhoz igen. is segítséget, hogy ide tudjatok járni, anyagi segítségre gondolom.
10: Igen, igen.
0: Mint például a bérlet. Értem. Köszönöm. Gyere.
11: Igen, egy kisebb fajta kergetőzés van a következő.
3: Mindenki a mikrofont akarja.
0: Aha, hát nem konkrétan, de oké.
12: Okay. Hellóztok, Virág Dávid Dániel vagyok. Hát én... Leszeretném tenni az érettségit, aztán megpróbálok valami könnyebb szakmával.
0: Például?
12: Például kőművessel, és aztán kiváltani a vállalkozóit.
0: Mielőtt így a sorba tovább megyünk, van egyébként itt olyas valaki, aki érettségi után szeretne tovább tanulni? Nem szakmát, hanem főiskola, vagy egyetem, vagy ilyen.
11: Mutatja.
0: Igen?
13: Ber István vagyok.
11: Aha, azt kellene mondani, hogy mi a célod, tehát azért jelentkeztél, hogy te szeretnél tovább tanulni érettségi után. Mégis mire gondoltál? Milyen
13: hát szakít? Leszeretném rakni az érettségit, utána leszeretném rakni a heggesztő szakmát, és ki szeretnék menni külföldre majd.
11: Aha. Ja, ami az, arra gondolt, hogy főiskolán vagy egyetemen, tehát nem szakmát adó, továbbképzésen, hanem valamilyen másik főiskolára az érettségi után akar közületek menni valaki.
0: Senki?
14: Uh-huh. Főiskolára, egyetemre?
0: De miért? Tehát, hogy... Na, Lufi.
14: Van egy csúcs, gyere csak ide. Tessék. Te remélem, hogy főiskolára egyetemre fog menni.
0: Az időt sajnáljátok rá, vagy miért? Miért? Miért mindenki csak egy szakmáig szeretne jutni? Erre nagyon kíváncsi vagyok.
15: Hát, valahogy ebben én is így vagyok, hogy valahol nekem ez a... Hát az érettségi mindenféleképp itt Hegymegen szeretném lerakni, utána meg vadgazdászakra szeretnék menni levelezőin, mert hát ahova ezt a szakmát tanítják, elég messze van, és így nem lehet ezt megoldani. Inkább levelezőin szeretném lerakni a
0: de
15: szakmámat.
0: Jó. Oké.
15: Okay. És ez az életcélom.
0: Nagyon jó, köszi.
14: Aztán ami? Te Józsi?
0: Józsi, mond.
16: Ja, én érettségi után, nem tudom, szerintem szakásnak szeretnék menni. Az egy jó szakma, jó, hát mondjuk fiúk nem nagyon űzik azt.
0: Dehogy is nem, a világ legjobb szakácsai mind férfiak. Mind férfiak.
16: Na, hát én ezzel nem voltam tisztában.
0: Akkor most szólok.
16: Most már akkor tudom. Mit mondjak még?
3: Jó, hát szóval ez nekem mindenképpen egy nagy lecke, mert nyilván mi az érettségit azért tűzzük ki a diákok elé, hogy utána ne álljanak meg, és menjenek tovább a felsőoktatásba. De bizony valóban ez egy-két év alatt nehezen születik meg ez az elhatározás. Tehát azok, akik végül is végigmentek ezeken a lépcsőfokokon, és már oda jutnak, hogy na most akkor megvan az érettségim, tovább megyek, akkor a mi feladatunk nem fejeződik be. Tehát mi onnantúl tovább küzdünk azért.
0: Nagyon reális, meg nagyon jó dolog az, hogy leérettségiztek és szakmát szeretnétek, de hogy egyikőtökben sincs olyan, hogy szeretnék tanítani, szeretném én ezt továbbadni például, vagy szeretnék én itt óvónő lenni, orvos.
3: Igen, hát ha Beti óvónő akar lenni, akkor neki mindenképpen a felsőoktatásba kell menni, tehát igen. Az érettségi után
0: főiskolára kell menned akkor. Asszony, főiskolára kell menned.
17: Hát de még ez nem biztos.
0: De hát ez az elhatározásodon múlik, figyelj. Nem. Ha úgy döntesz, akkor mész? Miért nem biztos? Döntsd el.
17: Hát még ezen gondolkodom.
0: Ja, még gondolkodom. Szóval miért nem terveztek tovább? Azért, hogy hamarabb keressetek pénzt? Tehát ez inkább kényszer, vagy?
17: Ja.
7: Hát addig megyek, amíg lehet, ha nem, akkor már nem, mert nehéz.
0: Tanulni nehéz, hát, vagy anyagilag nehéz?
7: Hát mind a kettő. Tanulni is nehéz, mert hát anyagilag is mindkettő.
0: És de van elég sok olyan ösztöndíj, vagy rosszul tudom, Tibor, lehet, hogy én rosszul tudom, de... ami segíti azt, hogy ti tovább tudjatok tanulni. Tehát, hogy mondjuk, hogy egy családnak ne legyen plusz költség, hát igaz, hogy mondjuk nem jut be.
7: Az ellet ösztöndíj, nem mindig sikerül megkapni az ösztöndíjat, mert ha van, hogy megkapjuk, van, hogy nem.
0: És hogyha... És de tehát tényleg mennyire van ez biztosítva? Tehát, hogyha mondjuk valakiben megvan az elszántság, hogy szeretne tovább tanulni...
3: Úgy, ahogy a fiatalok mondják. Tehát a állam óriási pénzeket fektet ilyen ösztöndiakba, és ez minden választáson mindig elhangzik, hogy hány milliárd forint, de ez az ő szempontjából bizony azt jelenti, hogy ez sose szeptemberben jön az ösztöndíj, amikor neki szüksége lenne arra. Hát elkezdi a tanévet egy egyetemen. Ugye egy egyetemre mindenféle felszerelések kellenek, ha csak a ruhát nézzük, nem lehet egyetemre járni ugyanolyan ruhába, mint amilyenben otthon a focipályára kimegyek. Rengeteg költség merül föl szeptemberben. Nincs olyan állami ösztöndíj, amelyik szeptemberben adna ezeknek a fiataloknak pénzt. És hogy egyáltalán ad-e, az pedig egyik évben sikerül, a másik évben meg nem sikerül. Na most hát erre nem
0: van úgy, hogy elkezdi az egyetemet, vagy a főiskolát, és nem tudja folytatni, mert a következő évben már nem, nincs meg a pénz.
3: Amire... Ez így van. Tehát ezek az állami ösztöndíjak, ezek alkalmatlanak pedagógiai célokra. Ezek politikai célokra vannak, ezek azért vannak, hogy a politikusok elmondhassák, hogy mi milyen sok pénzt ráköltöttünk ezekre a cigányokra. Mindenki hát erre ki a maga módján reagál a társadalomban. Van, aki ezt sajnálja ezektől a fiataloktól, van, aki pedig örül neki, és akkor szavaz ezekre a politikusokra.
0: Mert milyen jó fejek, hogy igen. Gondoskodnak. Ja, értem.
3: De a gyakorlatban ezeknek a fiataloknak ez egy olyan bizonytalanság, aminél sokkal biztosabb megszerezni egy olyan szakmát, amivel esetleg például külföldön el tud helyezkedni, aztán jól van. És keresi a pénzt.
0: És a cigány szervezetek különféle... már nevet.
3: Hát ilyen nincs is.
0: Nincs?
3: Hát, nem, hát, olyan, én még nem találkoztam, hogy Borsod megyében egy cigány kisebbségi önkormányzat ilyenfajta ösztöndíjat nem is engedheti meg magának. Szóval egy kisebbségi önkormányzat az azért olyan 500 000 forintból gazdálkodik egy évben. Most ezeken a településeken olyan tömegben élnek a családok, hogyha mindenkinek el akarnak kezdeni segíteni a CKU elnök, hát hamar elfogyna a pénze. De van ilyen, úgyhogy halljuk.
7: Hát van a cigány kisebbség is, ők intézik az ösztöndíjat nekünk. Ha jár 40 000.
0: Ha vonta?
7: Hát,
0: ez egy egyszeri, aha.
7: Igen.
14: Hát ez is nagy dolog.
0: Persze, csak mire elég? Tehát, hogy...
7: Hát sem mindenkinek adják. Az átlagtól számít.
0: Hogy tanulsz?
7: Ja, az átlagtól.
0: Hát ez végül is logikus. Hát annak adják, aki tényleg tanul, persze. Mert annak a pénznek van értelme, hogy oda kerüljön. Ez mondjuk így érted. Hogy mondod? Oké. Bocsánat, hogy...
1: Én azt mondtam, hogy lassan csinálhatnánk egy szünetet, és mivel elhangzott itt az igény, hogy... De mondjuk fejezzük
0: be, hogy... Ja, jó, akkor... Jó, akkor most tartunk egy kis szünetet.
1: Oké, csak annyit akartam még, hogy elhangzott itt az, hogy küldenénk a számokat valakinek.
18: Igen, igen, persze.
1: És hát ugye a dalt az most mindjárt jön, és esetleg akkor most egy-egy mondatban mindjárt küldjük már valahova, akik itt tűnünk. Mindjárt jön a dal, azt itt a technikusok ránk keverik. Ti mondjatok egy-egy mondatot, hogy kinek küldjük, oké, Petti?
17: Én küldöm Szikszóra az egész bandámnak.
1: Ah, oké. Okay. Azt hiszem, elég is lesz egy embernek. Na, attól. Elég. Kinek küldöd?
8: Én küldöm Szikszóra a testvéreimnek és vadászra.
1: Oké. Okay.
18: Küldeném Kotlának a vadászra, az egész Szikszói cigánynak, és a Gyulának Kamrotra.
15: Én a számot szeretném küldeni az alsó vadászjaknak, és mindenki, aki szereti, hallgassa.
0: Köszönjük. Kata, te?
2: Mindenkinek, aki szereti.
0: Ózra is.
15: Én is szeretem küldeni ezt a számot Szikszóra, az egész Szikszói vasas cigánynak. Fogadjátok sok szeretet. Ennyi legyen esetleg.
1: Jön a dal.
0: Na, hát akkor technikai fennakadás van, úgyhogy tovább beszélünk. Suzi.
1: Áó. Most akkor én fogok énekelni Szikszóra.
2: Egyszer már beleestem ebbe a csapdába az Index videón, hogy én nekem kellett énekelni cigánydalokat. Még egyszer nem fogok.
1: Kata az hangosabban sikerült, mint a gyerekeknek a dala. De nagyon jó volt viszont.
2: Itt van a zene.
1: Akkor mégis megúszta a tiros, hogy a...
0: Akkor gyertek vissza, még egy kicsit beszélgetünk, mert nem működik a zene. Ez az élő adás varázsa. Ennyire voltunk kalibrálva. Nem tudom most, mit mondjak.
1: Oké, okay, szerintem kérdezgessük a Katától, eléggé úgyis elsikadt meg ezek az ózdi dolgok. Most hegy meg ilyek, azok már kicsit kivoltak tárgyalva. Picit szünetezünk, mindjárt visszatérünk. Hát, ha esetleg mégis lesz zene is. Hogy? Jó, figyelj, te maradj, az ami van, én meg megnézem akkor a...
0: Jó. Kati, és te most mit csinálsz, amikor itt Hegymegen hospitálsz? Azt mondtad, bemész órákra és nézed, hogy ők mit csinálnak?
2: Igen, én bementem a Suzi órájára és megnéztem, hogy hogyan tanít. Ezt majd jól megbeszélem vele.
0: De te tanár
2: mit csinált
0: tanár
2: jól,
0: vagy
2: mit csinált rosszul? Én nem vagyok tanár, én szociológus leszek majd, ha egyszer megszerzem a diplomámat. Most kéne egyébként szakdolgát írnom, tehát ahelyett, hogy itt ülök, most nekem a szakdolgozatomat kellene írnom.
0: Jó, most
2: írnom,
0: nem lesz lelkifutálásom.
2: Köszönöm. Úgyhogy nem vagyok tanár, viszont gyakran tartok órát, mert tulajdonképpen...
0: Miért?
2: Hát tartottam már mat, itt egyébként Hegymegen tartottam már matek órát, történelem órát is tartottam, magyar órát tartok. Egyébként most, amivel foglalkozom, mert ez engem is érdekel, ez a szövegértés. Tehát szövegértést tanítok a gyerekeknek, illetve elkezdtünk egy regényt olvasni, ilyet még nem nagyon csináltunk, úgyhogy...
0: Melyike?
2: Az Előttem az élet című regényt. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes volt az első pár oldal, mert egy óra volt eddig, amit tanultunk.
3: Igen, szóval a közös olvasás az szükséges, tehát nincs olyan, hogy kiadjuk a kötelező olvasmányt. És a két hét múlva megírjuk belőle az olvasónaplót, szóval ez nem létezik. És a közös olvasás az egy élmény, például azért, mert ugye van, aki gyöngében olvas, van, aki jobban. És aki gyöngében, az mindig rettenetesen szégyeli magát. De ugyanezt csináltuk a Gandhi gimnáziumban is, mindenhol, ahol ilyen sorsú fiatalokkal dolgozunk együtt, hogy nem megvárjuk, amíg majd egyszer magától el kell az olvasni, mert akkor várhatnánk, hanem ezt a közös élményt megadjuk, igen.
0: És az a tapasztalatod, hogy a Katát szeretném egy kicsit forszírozni, hogy attól függetlenül, hogy milyen órára mész be, ugyanolyan hatást sod... Szóval, hogy működik a pedagógia tantártól függetlenül mindenhol egyformán, vagy neked mondjuk nehezebb itt helyettesíteni, mint ahol Ózdon rendszeresen
2: tulajdonképpen
0: ismernek a gyerekek?
2: Inkább ott nehezebb esetleg Ózdon, mert engem nem tanárként ismernek a gyerekek, hanem inkább osztályfőnökükként, de szoktam nekik mondani, hogy én még az osztályfőnökük. és ezért nehéz volt az elején, amikor más helyzetben találkoztunk, tehát ugye tanár, tehát ben voltam az osztályteremben, de ez most már egyáltalán nem probléma. Itt Hegymegen nem volt probléma matekórát tartani, szintén.
0: Nem tudom, hogy most mindenki eltűnt körülöttünk, és
2: elfogytak a gyerekek, sajnos... és a felnőttek maradtak itt, úgyhogy...
3: Mert megy a mikrobusz, igen, mert ugye ide nem jön a volánbusz, nem hajlandóak nekünk ezt a szolgáltatást nyújtani, és ezért mi vásároltunk egy mikrobuszt, ami egy drágábbik megoldás nyilván, de hát legalább az a miénk. És hát elviszük őket az első volánbuszig, azért az 10-15
0: kilométer. És most már ez zajlik kint, hogy mennek haza a srácok?
3: Persze, igen.
2: Igen, kétszer fordul a kis busz, úgyhogy vannak még diákok, csak
0: nem tudom, esetleg
2: pihennek.
0: nem lehetne az, hogy a Pétert behívnánk?
3: Hát ő most éppen a buszra teszi fel a fiatalokat, meg
0: ja,
3: ugye
0: értem.
3: Mindig, ezt gondolom más iskolákban is van, most itten végignéztem egy ilyen küzdelmet, hogy az első órán elvettünk egy telefont egy diáktól, mert megszólalt óra közben, akkor a diák most írt egy kérvényt, hogy írásban kérelmezi a telefonnak a visszaadását, akkor a kérvényt elbíráljuk.
0: Ja, most zajlanak.
3: Fókusz van, vitatkozás van. Ezek ilyenkor zajlanak. Hát le kell zárni valahogy a napot, és hát ezek fontos pedagógiai pillanatok, úgyhogy most a Pétert ne vonjuk el.
0: Jó, csak nekünk most már körülbelül 20 percünk van hátra a műsoridőből.
3: Mindjárt előkerülő, de föl kell rakni őket a buszra. Addig hadd helyettesítsem, végülis csak én meg a főnöke. Ez a...
0: Én tulajdonképpen azt nagyon szeretném tudni, hogy hány tanár dolgozik itt, hány...
3: Hát egy olyan 20-an vagyunk, azt szoktam erre mondani, de azért amikor az oktatási hivatal kijön bennünket ellenőrizni, akkor például a Katát mindig le kell tagadni, mert neki még nincsen meg a diplomája. Szociológus végzettsége lenne. Nagyon kell ide egy szociológus végzettségű ember nekünk. Láthatóan nagyon be is vált, és nagyon szívvel léleket csinálja meg mindent. De jó, de ez az oktatási hivatalt nem érdekli. Ők pedagógus diplomát szeretnének tőlem, az meg még nincs a kezében, és ezért bennünket mindig megbüntetnek. Tehát nem esik egybe a hivatalos állami elvárás a mi valódi szükségleteinkkel. Tehát ezért, hogy hány tanárunk van, hát azt nehéz megszámolni. Van egy csomó óraadunk, van egy csomó angol anyanyelvű fiatal, aki dolgozik nálunk, egészen kiválóan tanítják az angolt. Úgy, mint annak idején a békehadtest küldött ilyen önkénteseket ugye Magyarországra iskolákba, ma már az nincsen, de hozzánk jönnek. Ugye a buddhista szálaink azért messzire elnyúlnak egész Indiáig, és mindig vannak itt olyan külföldiek, akikkel csak angolul lehet szót érteni. De hát őket például nem tudom elszámolni tanárként.
0: Értem, és a tantárgyi bontás az nálatok ugyanúgy működik? Tehát a tantervetek megegyezik az általános...
3: Hát igen, a mi generációnk, elnézést, hogy itt töregítelek, de az enyém biztosan még azt ismeri, hogy van a központi tanterv és utasítás, és annak alapján ki lehetett számolni, hogy
0: keretek.
3: Nem tudom én, a Isaszegi csata, az március 12-én kerül szóba pont a történelem órán, hát ma már ilyen nincs. Tehát ma már az iskolák azért eléggé szabadon gazdálkodnak a tananyaggal. Az a lényeg, hogy ha kijön a bizottság ide érettségiztetni...
0: Ugyanazt a tudást fogják számon kérni a te gyerekeiden, mint akármelyik.
3: Hát igen, ráadásul ugye az írásbeli része az olyan, hogy az tényleg ez egy pillanatban az egész országban ugyanazok a borítékok kibomlanak, és azokban ugyanaz a feladat van. Helyt kell állni, most akár hol is végzett a diák. Nyilván van emelt szintű érettségi, meg középszintű, meg lehet tovább tanulni könyvesnek is, meg szívsebésznek is, tehát különböző szintek azért persze, hogy vannak, és való igaz, hogy a mi diákjaink közül csak azok szoktak eljutni a felsőoktatás gondolatáig, akik tényleg éveken keresztül körülöttünk vannak, találkoznak a Tilos Rádióval, mindenféle kirándulások vannak Budapestre. Hát tényleg, tehát ezek az élmények kellenek ahhoz, hogy kinyíljon a világ, és elhiggyem, hogy én belőlem is lehet majd mérnök. Hát itt azért a hegymegi diákok körében még hát nagyon kevés ilyen diákok van. Ahol sok évet dolgoztunk, Baranya megyében, ugyanezzel a programmal, ott azért van egy csomó, aki nem csak hogy álmodozik róla, hanem el is végezte. Akár az én főnököm például, tehát akik föntartják ezt az iskolát, az az egyházi szervezet, az csupa cigány fiatalokból áll, akik cigánytelepen megszülettek, leérettségiztek valamelyik programunkban általában, felsőoktatásba kerültek, és most működtetik ezt az iskolát.
0: És milyen arányban jutnak el az érettségig a gyerekeitek?
3: Hát ez nagyon nehéz még itt megszámolni. Borsod megyében erről még számadatok nem állnak a rendelkezésünkre. Az biztos, hogy azért települtünk le ilyen falvakba, hogy bármikor, ha valaki abba hagyja, mert például asszony lett a lányból, ugye, ahogy az imént hallottuk a Betitől, hogy ő most azt szeretne lenni igazából. Őt most hát, ja, előrehozott érettségi. Ja, ha a tanárnéni kéri, akkor ő persze leteszi ezt az érettségit, nem gond, de ő most asszony akar lenni. Akkor hadd legyen asszony, és hadd ne jelentse ez a tanulmányok végét. Tehát az, hogy lemorzsolódik valaki, az nem biztos, hogy örök időkre. Vagy a Ricsi például, aki elmondta, hogy ő az almáskertbe tölti az idejét, igen, amikor csak van munka, ő megy az almáskertbe. Hát azért éveken keresztül tényleg egyáltalán a színét se látta semmilyen iskola. Nem is emlékezett, hogy neki most 5 osztálya van, vagy 6, szerintem nyilván 4. Nem is fontos ugye egy ilyen éles stratégiával, de most itt van. Itt vannak a haverjai, itt udvarol a lányoknak, egyszer csak létrejön egy ilyen diák karrier. Hát, ha ebből tényleg lesz 8 osztály, aztán hát, ha ebből lesz érettség, na hát nem lehet ezt előre megmondani.
0: Nem lehet kiszámítani.
3: Persze.
0: És Baranyában mióta működtök?
3: Hát egy olyan 20-valahány éve különböző falvakban. Szóval Baranya azért az egy egész más világ. Ott nem omlott össze a nehézipar, ott nem Ukrajna a szomszéd, hanem Ausztria, meg hát Horvátország, szóval
0: ott... Egyel könnyebb.
3: Hát nem egyel, sokkal könnyebb. Tehát Pécs, ugye a világ kulturális fővárosa most, vagy csak Európáé, mindegy.
11: 2100-ra.
0: Köszönjük, Szuzi.
3: Jó, tehát azért sokkal kisebb a cigányság aránya, tehát ezért sokkal több lehetséges munkahely is van arányaiban. Ugyanolyan helyzetű családokkal dolgoztunk ott is, mint itt is, úgy, ha megszámolom, hogy hány forint érkezik a családban, vagy mekkora négyzetméteren laknak, hány gyerek van, de mégse ugyanolyan a helyzet. A Gandhi gimnázium például ugye 15 éve ott van. Hát azért az egy távlat. Azt a 8. osztályfőnökök szerte a Dél-Dunántúlon a számon tartják, hogy itt egy ügyes, jól teljesítő cigánygyerek menjen a Gandhiba. Mi azon is dolgoztunk egyébként elég sokat, hogy ne csak a Gandhi legyen az egyetlen lehetőség, hanem tényleges választási lehetőség legyen, menjen ide, oda vagy amoda. Matek szakra, vagy mondjuk a Kodályba énekre, vagy ott van egy olasz kéttannyelvű, ugye az ottani cigányok román anyanyelvűek, melyik az olasz kéttannyelvű, az nagyon megy. Jó, hát szóval sok-sok lehetőség, na hát ez itt mind nincs. Tehát itt egész egyszerűen egy 8. osztályfőnökbe meg se fordul a gondolat, hogy ezek a gyerekek valaha is leérettségizzenek. És ezzel találkozunk. Nem is rendelik meg a továbbtanulási tájékoztatót, ezt Szentdrőládon tapasztaltam néhány évvel ezelőtt, hogy kérdeztük valamikor december-január fordulóján a 8. osztályfőnököt, hogy akkor nézzük csak, meg most van itt az ideje, hogy hova is menjen XY.

0: először a szakiskolába, és utána mehet.
1: Még abban sem vagyok biztos, hogy félretájékoztatja. Tehát egyszerűen a gesztusok világa, ami körülveszi ezeket a fiatalokat, az lezárja ezeket az utakat. Nincs arra lehetőség, hogy átjárás legyen ezek között, a társadalmi rétegek között. Tehát ez bizony olyan, mint a Dél-afrikai köztársaság volt 20 évvel ezelőtt, csak nincsenek hivatalos jogi falak emelve az emberek közé, hanem olyan társadalmi távolságok vannak, hogy az elegendő ahhoz, hogy ne tudják átlépni ezeket a árkokat, szakadékokat, igen.
2: De én itt forszíroztam ezt, hogy a család hogy viszonyul, meg kit biztatnak, meg kit nem, hogy a szülőkben sem merül fel az, hogy a gyerek tanuljon tovább?
1: Hát különösen a lányok esetében nagyon durva ez.
2: Hát ezt itt is látom, hogy nagyon túlreprezentáltak a fiúk az iskolában, és amikor kérdeztem, hogy és hol vannak a lányok? Hát otthon.
1: Hát persze. Jól néznénk ki. Igen, hát neki rengeteg dolguk van, nekik ott mosogatni kell, a kisebb testvéreket őrizni kell, hát ők arra nem érnek rá, hogy ők tanuljanak. Hát ez borzasztó. Meg egyáltalán az erkölcsi világ, ami ezek körül, a lányok körül fölépül, az úgy tekint minden olyan lányra, aki ki akar pillantani abból a csador alól tulajdonképpen, hogy hát az nem rendes lány. Ugye az iskola az mégiscsak egy olyan hely, ahol fiúk, mint láthatjuk, nagyon is sokan vannak, és nem a család ellenőrzése szerint zajlik az, hogy akkor hogyan kerül kapcsolatba esetleg a jövendőbeliével. Hát ezt a család nem akarja.
3: De nem csak a fiúknál van ez, én úgy tapasztalom, hogy nagyon sokszor a szülő maga akadályozza, hogy a gyerek eljön az iskolába, mert fontosabbnak tartja, hogy elkísérje a valamelyik testvérét vagy unokatestvérét a kórházba, vagy valami ügyet intézni, vagy a kisebb gyerekekre kell vigyázni, vagy fát kell szerezni. Tehát nagyon sokszor az éppen ott megoldandó problémák miatt ugye a szülő nem engedi a gyereket iskolába, tehát a jövőképük az nagyjából nincsen.
1: Nem kenném rá a szülőkre, tehát itt az van, hogy az iskola nem nyújt valódi perspektívákat ezekben a társadalmi rétegekben. Hát akkor miért is gondolná, hogy fontosabb bemenni az iskolába, mint a kórházba elintézni a következő igazolást, vagy papírt, vagy mit tudom én. Hát az ember életének vannak realitásai, és a továbbtanulás az irrealitások birodalmába tartozik. Hát akkor miért kéne azt elvárnunk, hogy ennek ellenére? Hát,
2: Mert hogy úgy gondolja, hogy a gyereknek úgysem lesz rá szüksége. Hogy elvégezzen egy gimnáziumot, mert úgysem fog tovább tanulni.
1: Nekem viszont... is szükségem volna rá, hogy űrhajós legyek. De ez nem realitás.
3: Értem.
0: Az, hogy egyetem is főiskola, ezt nem is ismerik sokan. Nem tudják, hogy ez mit jelent. Nem tudják, hogy az érettség után hogy hova lehet tovább
2: Igen,
0: tanulni.
2: Ezt most láttam, ahogy az előbb körülnéztem, hogy... És ez engem nagyon meglepett, hogy mennyire másképp tervez egy srác itt nálatok, mint Budapesten, hogy én ezt szeretnék lenni, azt szeretnék lenni, abba csupa magasabban kvalifikált szakma szerepel, még hogyha mondjuk nem is jut majd el odáig, de mondjuk most még úgy tervezi, még csak bennetek hát
4: csak
2: nem is?
4: Annyi, hogy nekem anyukám azt mondta, hogy olyan túl nagy iskola nem kell, mert ilyen időszakban nem nagyon lehet elhelyezkedni se. Hogy most így, hogy most bejött ez a válságidő, meg ilyesmi.
2: Egyébként ebben teljesen igaza van.
4: Mert most ilyenkor komolyan? Munkahelyet találni egyszerűen lehetetlen, mármint olyat, amilyet az ember szeretne.
2: Igen.
1: Hát én meg nem értek vele egyet. Nem?
4: Hát jó.
1: Mert
4: jó.
1: Engem sose fog fenyegetni a munkanélküliség, mert egyszerűen annyi végzettségem van, annyi tudásom van, és annyi társadalmi kapcsolatom alakult ki közben, hogy ettől én nekem nem kell félni. Itt meg mindenki ettől fél, hogyha ha egy pillanatra is kockáztatom a pillanatnyi hasznot, a pillanatnyi kapcsolataimat. Tehát például nem ülök otthon reggel, akkor nem az én házam előtt fog megállni az a mikrobusz, amelyik esetleg Pestre viszi egy hétre az embereket dolgozni, vagy két hétre, vagy három hétre. Ezért nekem érdemes heteken keresztül otthon ülni, és minden reggel várni, hogy hát, ha az én házam előtt megáll. Tehát nem tehetem kockára a megélhetésemet mindenféle bizonytalan kimenetelű továbbtanulási

0: tervekkel. Na, erről van szó.
1: Értem.
2: De viszont most is van ez a helyzet, hogy sok ember elveszítette a munkáit, és nem is tud máshova elhelyezkedni.
0: Én erre, nekem azért, Zoli, erre az a válaszom, hogy ezért kell leérettségizni, ezért kell egyetemre menni.
2: Hát de van olyan ember is, aki érettségivel, meg más szakmával is nem tud elhelyezkedni, mert egyszerűen nincs hely.
0: Ilyen is van, csak ilyen sokkal kevesebb van. Hát, és hogyha neki nincsen hely, akkor majd ő arrébb tud menni egy megyével, vagy egy várossal, vagy egy országgal arrébb. Mert érted, ha nekem Magyarországon nem jut állás, akkor elmegyek Angliába, vagy elmegyek Franciaországba, mert ezeket a nyelveket én beszélem, mert megtanultam a gimnáziumban, és akkor majd ott találok magamnak munkát.
2: Hát az is egy megoldás. Mondjuk mostanság már sokan azt választják inkább, hogy külföldre.
0: Hát persze. Igen, ezt mondták is azért többen is. Tehát Németország azért az egy valódi esély, hát az meg az. Hát Anglia pláne. Nyilván ezért is tanítunk angolt, ezért is akarjuk, hogy tanuljanak. Tehát minket...
1: És ti komolyan veszitek a nyelvtanulást itt az iskolában?
2: Igen, igen.
1: És ti is úgy látjátok ezt, akik tanítjátok őket?
0: Nem. Nem, tehát ahhoz, hogy valaki igazán komolyan vegye a nyelvtanulást, ahhoz kellenek külföldi barátok.
2: Attól,
0: tehát én azért tanultam meg franciául a gimnáziumi idő alatt, mert nekünk volt egy külföldre szakadt rokonunk, ott született egy unokatestvérem, aki velem majdnem egy idős volt, most is ugye,
1: jó, ez szóval, így maradt?
0: Ő egyébként nem maradt ott, hanem Magyarországra jött, ideházasodott, itt dolgozik. Tehát, hogy élő igazi kapcsolatok kellenek ahhoz, hogy az ember...
1: És ti tudtok abban segíteni, hogy ők külföldre jussanak, vagy kapcsolatba
0: kerüljenek?
1: Szerintem
0: ez a mi egyik legfontosabb funkciónk. Nem csak külföldre, Budapest is innen azért külföld. A Tilos Rádió is valami egész más világ. Tehát igazából nagyon sokat beszélünk az oktatási ügy kapcsán, cigányok kapcsán az integrációról. Tehát, hogy a szegregáció nem jó, az integráció jó. Ezt szoktuk mondani. Na, de hát itt ugye azért nagy rész cigány fiatalok tanulnak együtt. Ezt hívjuk szegregációnak. Azt kell mondjam, hogy ez nem jó. Na, de ha nem itt lennének, ezt elmondták, akkor nem lennének sehol se. Tehát egyelőre itt most elkezdtük ezt a munkát, de a munkának az igazi értelme az, hogy kinyíljon a világ, ne az, hogy becsukódjon.
3: Nekem pont ezzel lett valami így gondolatom, hogy akkor ezek szerint a külföldre menetelben az is pluszt jelenthet, hogy ott nincs rasszizmus annyira, mint nálunk.
0: Rasszizmus ellenük? Mindenhol van, de az, hogy te cigány vagy, igen, az Magyarországon, hát különösen Borsod megyében, az lehetetlenné teszi a te tovább lépésedet. Már a Dunántúlon nem teszi lehetetlenné, és aztán ahogy átlépted a határt, hát arról ez számol be mindenki. Hát én nagyon sok embert ismerek, akinek a rokonai Kanadába kerültek, vagy Angliába. Hát ott nem is ismerik ezt a problémát, hogy cigány.
3: Persze. Uh-huh. És a másik költői kérdés az, hogy ez nekünk jó-e vajon?
0: Hát én azt gondolom, hogy nekünk...
3: Hát az, hogy egy cigány fiatal külföldön jobban érzi magát emiatt.
0: Nekünk Magyarországról nagyon jó, hogy a Soros György annak idején úgy döntött, hogy ő egy szállinkbe kimegy külföldre. Mert ez nekem személy szerint annak idején azt jelenti, hogy amikor visszajött ennek a struktúrának a fölépítésében, köszönjük Soros Györgynek, és reméljük, hogy azok a fiatalok, akiket mi itten elindítunk a világba, azok valahogyan visszajönnek, nem biztos, hogy úgy, hogy majd itt lesznek asszonyok és szülnek 8 gyereket, az is egy módszer, de az is egy módszer, hogy nem felejtik el, hogy honnan jöttek, de nem itt törekszenek meg, és távlatot nyújtanak majd másoknak, akik
3: reméljük.
0: Meg itt törekszenek.
3: Reméljük, így lesz.
1: Köszönjük szépen, ez nagyon jó terv volt így, és az árulmondatnak is a műsornak. Vége van az aroma.
0: Köszönjük
1: szépen. Adásunknak. Hegymegről búcsúzunk.
4: Sziasztok, megyünk Ózdra.
5: Ma befejeztük negyedévi termünk anyagát, s a fűhelyt, ha jól végzett munka, zsőkje hagyja át. De másnap reggel hová tűnt a termelési láz? Itt vadárszaki munkahelyet ásít magyarán, ez ácsorog, az amottál, az üzem.

Várhatunk a tervel, hordtam úgy sem berfel, ráhozunk majd minden rendbe jön. Ha egyik szól a másikból, így sajnos így van ez, s ki rákapcsolna, az is bizony mormotává lesz. Himél a szemle húnyó csend, csak rákos keresztúron lengs, egy hónapig nincs itt se zaj, se ne. Venni a műhelyére szőtevet meg 10 dekát, mert mint feléled, hogy eltelt a 3. dekát. S így volnád, aki meg ilyet, hogy potagot ered, nos kénytelen és kelletlen már mozgolódni kezd, s körötte mások számosan így ébredeztek álmosan, sőt van olyan, kit munka vágyepet. Ráérünk, mondja pedő, 2 hónap rém nagy idő. Várhatunk a tervel, portam úgy sem ver fel, ráhúzunk majd, s minden rendbe jön. De akad józan, akit bánt, hogy múlik napra nap, az egyenletes munka iram vágy a lábra kap. A műhelyben egy szó, mint 100 felélet, most a munka lát, itt ott a dolog jól halad. És látod hegyek mozdulását túlgó vízözön, a 3. hó első napja, hogyha beköszön. Mert volnád, aki úgy szikázik, mint a motolla, nem válaszol, így feltűnik a kormás modora, s bár nincs itt előkészület, de mind-mind fürge nyuszi lett, az ágre hát vidág sasóbora. Ráhúzni bődül bedő, 4 hét van rém kis idő, ha nem állsz csülökre, lusta vagy örökre, szegény bedő csupa ráncredő. Mert Jézus sebesen megjő az utolsó dekád, hát egyesek lefogynak 10-90 dekád. Arról szóljon kis dalom, hogy minden csupa szorgalom, s már ez is az is bánja, hogy nem húzott rejá elején tegyen.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

az Zsuzsánna, egy szép német leány. Bécsben lakik Tiefengráb utcáján. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az ajakán. Kit sok vitéz kíván, szép voltát csodálván, de csak Heában szeretik sokan. Vagyon ennek egy szép atyafia, kinek neve Víg Anna Mária. Sok jó úrfi csak az síja ríja, mert mint nénye szép, s nincs semmi híja, aranyszínű haja, mint egy gyöngy az foga, tiszta mézzel foly ő édes szava. Egy társammal midőn én ballagnék, szerencsére reályok találék. Rájok nézve ottan felgerjedék, jó társom is szerelemben esék, ők ottan éleszték, kedveket jelenték, velek azért mi megesmerkedénk. Kezet fogván egymással azon túl, házban lépénk mindnyájan utcáról. S mint az méhek, szegfő szép virágról, mézet szedénk egymás ajakáról, minden bánatunktól ott mi esénk távol, hogy szerelmet nyerhetünk egymástól. Többet szólnom dolgunkról nem szükség, elég, hogy megvolt minden édesség, ölelgetés, csók, tánc, gyönyörűség, ékes beszéd, tréfálás, nevetség, ki ugyan nem elég dús szívemnek, mert ég, de versemben itt legyen immár vég. Kurta oktáván a sovány bőjtben, Pozsony városából kimentemben, szerzém ezeket ilyen versekben, táncnótára egy kis dedénekben, az másfél ezerben és 89-ben, hogy bécsi virág jut a eszemben.

Furvicsán egy prima pipa dohány, pipába rosszat, úgysem szív a gomám, de hogyha füstben úszik, már a szobám, azt mondom, csi, de prima pipa dohány, ez a furvicsán, a furvicsánnak ízes levele van, a pipa száram bívül betele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van, azt mondom, hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a furvicsánom, jó pipának hosszú szára eldugul a furvicsánba, s az ember mint hiába, mit tehet-e hús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a furzicsán szereti, az rossz ember nem lehet. Jó dohány ma drága, felszökött az ára, de azért semmi baj.

0: Azt mondom, csíde prima pipa dohány, ez a purzicsán, a purzicsámnak ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Azt mondom, hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára eldugul a purzicsámba, mert az ember mint hiába mit tehet e fús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a purzicsán szereti, az rossz ember nem lehet. Purzicsán egy prima pipa dohány, pipába rosszat, úgysem szivakom át, de hogyha füstben úszik már a szobám. Azt mondom, hogy de prima pipa dohány, ez a purzicsán, a purzicsánnak ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára eldugul a purzicsámba, mert az ember mint hiába mit tehet, ebb hús világba egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a purzicsán szereti, az az ember nem lehet. Purzicsán egy prima pipa dohány, pipába rosszat, úgysem szivakom ám, de hogyha füstben úszik már a szobám. Azt mondom, hogy de prima pipa dohány, ez a purzicsán, purzicsának ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára eldugul a purzicsámba, mert az ember mint hiába mit tett, ebb úgy világba egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a purzicsán szereti, az rossz ember nem lehet.
1: A tavasz. A tavasz rózsás kebelét kitárva szál alá langyos levegőn mezőnkre, balzsamos fürtjén zefírek repesnek, s illatot isznak. Alkotó étert lehel a világra, melyre a zárt föld kipihenve ébred, számtalan létek lekötött csirái, s magvai kelnek. Flóra zsengét nyújt mosolyóan még. Nyomdok én rózsát, s violák fakadnak, a vidám tréfa örömek, szerelmek, lejtnek utána. Én is üdvözlő dalomat kiáltam, s egy virágbimbót tűzök édes emlén gyenge mellethez. Valamint te oly szép, s mint mi, Mulan. Szent címhez.

0: wat onze bejaren was. Hier mekke weg, dur mekke weg, de joa met weg en de weg.
1: Van minden en mit csak szeme szája kíván, és nincs a barlangjában sem semmiben hiány.
0: A medve, a medve, de jó a medve, kedve.
1: A medve,

0: Mario, treba ma tu me reši.
1: Jamo, o Mario, moš mi, jamo Mario, o tebe, der me tebe, o puška žive tebe.
0: Felder meg egy csüttentet, nem hagyja magát.
1: Felállva két lábára, meg fente agyarán.
0: Agyarán.
1: A medve, a dörv, most egyre, hajszolja földre, hegyre.
0: A medve,
1: hajó, csak csendesen, csendesen nem ért véget még történeten. Hey! Látja remegve, hogy harcol a medve, s vág szörnyű pofán. Mindent felejtve, a fegyvert elejtve, futok rokonán.
0: A medve.

apostolani alla szüvetségre. Medve. Mindig ölelnék mindent. A világot, a fát, a sziklát, a kisgyereket. Vagyok a lompos és otromba jóság. A láncra vert, esetlen szeretet. Nyúl. Bátor vadász, ki átlövöd acéllal, alázatos és tiszta szívemet, tiszteld az én százszor szent gyávaságom, ki meghalok az életért zokogva, mint az egyéves, síró kisgyerek. Hattyú, hogy énekelnek mindenféle fattyúk, pimasz, verét, csicsörke, banka, vattyúk, mi hallgatunk az űrzavarba, hagyjuk csivogjanak, legyen meg akaratjuk. Csodásan úszunk a csodás halálba, de ottan az igaz dalt megtalálva, az égre sírunk, gőgös néma hattyúk. Kolibri. Kincs voltam, el nem múló fényes ékszer, de szárnyra keltem élni csélcsap ésszel. Bolond is vagy, ha hírrel megelégszel. Csókolni itten nem lehet elégszer. Örgyöng, röpülj, s örülj, ha lázban égszel. Japán versek. Csalogánydal. Estente hallani, és éneke mégis oly édes, friss, és hajnali. Légy, ne üsd agyon a kis legyet, nézd, tördeli kezét, úgy kér kegyet. Szent János bogár. Szerelmes tücskök énekelnek, de a kis fénybogár nagyobb, az némával szerel. Ragyog. Sirály. Ha kérdezed, áre, apály van, így víjog a sirály. Kérdezd a víztől, én a fellegekben vagyok király. Pille. Jaj, mi csodás is volna, hogyha egyszer a hópihék közt a fehér idillbe röpülne egy fehér parányi pille, fehér pillangó. Fehér pillangó szállt a gyöngyvirágra, s én szinte félek, nem lélek. József Attila, hangya. A bábok között elaludt a hangya, szél. A bábokat most el ne fújt, különben jó az is. Kis fáradt fejét csillámokra hajtja, és alszik véle csöpp árnyéka is. Egy szalmaszállal föl kell tenni szépen. De jobb, ha már indulunk haza, erősen beborult. A bábok között elaludt egy hangya, és hopp, egy csöpp már a kezemre volt. József Attila, a kanász.

kertünk bokrán színege, színege, szobámba behallik éneke. Asztalom mellett olvasok, asztalomon könyvek, hírlapok. Értelek fajtás, színege, színege, azt fütyörézed, mineke, mineke. Tisztes a munkát, szeretet, szeretet, az ágyat fejénél feszület, feszület. Nem elég ennyi, mire több, mire több, a többire hékán, fütyülök, fütyülök. Igazad van pajtás, színege, színege, egy füty az ember élete, egy pici füty az életem. Elég az gondnak, hogy szép legyen, elég az gondnak, hogy jó legyek mindenkinek, amíg lehetek. Mire nekem bánom igaz-e, bolond-e más, vagy gonosz-e? Ember öröme panasza úgyis az úr eneke, igaz-e pajtás, színege, színege. Egy az igazság, kicsikén, egy az okosság, tudom én, vagyok-e Isten gyereke, mint te kicsi testé, színege, színege.

0: Tóth Árpád, elég jaj egy rekettye bokorhoz. Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve. Stömött aranydíszét fejem fölé lehajtja, a csónakos virágú, karcsú, szeléd rekettye. Sok-sok ringó virág, 100 apró légi sajka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj, vihar már nékik az váratlan sodru vész, s megreszkedt az egész aranyhajóraj. Boldog, boldog hajó, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kéklegén. Tűrjétek kedvesen, hogy sóhajjal riaszgatalom, ha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor bányáiból a búvihetere kereng fel. Ti nem tudjátok azt, mi mondhatlan nyomor aknáit rejti egy árva szörny, egy ember. Ti ringtok csendesen, s hűs ezüst záporok, s a sűrű napsugár forró aranyverése gond nélkül gazdagulló mélyetekig csorog, méz, s illatrakománnyal telnyülvény gyengerése. Ti súlyos drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát. Az öntudat nem űz, a konok kapitány. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vasszöge szorítja össze testét, s melyet a vadhajós őrült utakra visszét, nem hagyva lágyöbölben ringatni búját resté. Bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét. S nem lenni zordutak hörgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányódok, törött vagy undok kapzsibárkák, kiket komiszvitorlák, vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok, s könnyes árvák. Ó, a vér, s könny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sorsa sok szegény emberhajóé, tán mind elpusztulnak, s nincs közöttük egy se, kit boldog Ararát várhatna, tiszta Noé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak milliárd virág szelíd sajgálja meg. Szivárvány lenn a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé. Ember után egy csend, egy boldog remegés, és felpiheg sohajtó a fájó ősanyag, immár a kínnak vége. S reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe a hószín szárny béke.
1: Március. A ritkás ágak zöldjén átveti a messzi nap a sűrű sugarat, mint végtelen aranysodront, egy égi vezeték dús hálózatát. S a fák zsonganak, mint a simmenti nyurga póznál, ha rajtuk szárnyas forró hírre. A földnek a tavasz telefonál. És reszket a liget, mint zsenge szűzlány, feszült ezer kis lombkednek keménye. A város, ez a bús, tüdőbeteg gyári munkás is mozdul. Karjait, a vézna gyárkéményeket kinyújtja, beszippantja a távolillatot, és mámoros, gyulladt dalokba kezd. Ó, gyúlt világ! Ó, drága Márci! Rügyek, szerelmek, forradalmak évadja. A villámló ablakokban Celsius létráját riadva kúszza az izgatott, Rabhigany szál. A vén hűlő világnak újra láza van. Trilláz a fényben reszkető magas tűzfalak közt, mint furcsa és kemény rigóhang. Egy inas száj szurtos füttye, s rekett autótülök, biciklicsengés, sikoltó sín, trappos paták alatt az utcakő gránit feleselése, harang, rikkancsok, anda zongorák skálája a politúros homályból, s az emberi lélegzés halk zenéje szédülten szaporázza ritmusát. Ó, most minden zugát messzi gömbnek, tág tengerek zöld ínyű habtaréját, folyó parallel partját, ifjú erdők testén az átnyilalló édes allét, a földeken a millió barázdát, és minden városok sűrűn rakott ragyogó házsorát, valami vad vágy feszíti szét, mint megszámlálhatatlan gigászi fogsort, felvonagló ajkat, hogy vélük a sötét föld felrikolcsa örök dalát a titkos végtelenbe. Ó, élet! Élet! Élet! Március! S konok trónusán reszket a hal.

0: Pesti éj.
1: Én így szeretem ezt spaléta nélkül. Mikor keresztet vet rám az ablak keresztlécével, és a hold bekékül szobámba, jaj, hogy éről éjre kapjak a bús mosáshoz, mely lelkemben öblök titkos kékítőt. Ó, bemaraluk! Tiszta éjvize, töltsd színig a csöbröt, és szent alázat oldj belé hamut. Kutyám halódik, és állati kíny a hörgését csurrogatva rebesélteppek nejébe, olyan a hangja, mint a víz vezetéké, mely csepeg az éjbe. Ó, kínok csepje, mely követ kívánna, vigasztalan sötétség, állati egyedülség. Ha elég mélyre fájna belém keserve, talán, mint aki erős szöggel szögezve egy keresztre, úgy csügnék Isten eleven keresztjén, amelyre minden élet rászögezve kínjaik föloldódnak a keresztény lelkek egyességében. Drága oldás, hol kín a kínnak titkos orvosa, mert egyé, mint a kereket a forgás olvasztja, mind a szívek ritmusa, mely az élet ritmusa. Minden bűnöm oldódjon az életbe. Hújjon, hújjon kereszt ágyamra, lúg szívemre. Szűnjön külön életem kicsi kínja. Múljon a minden élő kínjaiba. Csöpp lesz, melyet az Úr szent tengere lepel. Fű, ember, állam. A halál se több lesz, mint két ink közt egy mesztelen.

Március a körúton. Az idő langyosodik, a felhő rongyosodik, itt is, ott is lyukakat éget már rajta a nap, s bár közben zúg az eső, mindnyájan tudjuk, ez ő, ez már az új hatalom, a legszebb forradalom, mely gyógyít és kicserél, s mindennek jó, ami él. Az áldott drága tavasz vonul most a sugaras körúton, és a kofas tangyáról kék ibolya integet, és kikeríts, s a nárcisz is kivirít, és oly jó ez a csodás párába szőtt ragyogás, hogy szinte szédülök, és mint mikor angyali szép jelenést lát a gyerek karácsonyfát, nevetek, s köröttem már remegő gyöngyzene csak az eső, s ég és föld éneke, mint a vér friss üteme ring, s egyszerre semmi se fáj, hisz meghalt, meg a halál, és nincsen szomorúság, és boldog lett a világ, mindenki gazdagodott, és a nők fiatalok, pedig csak az az egész, hogy nézem az eget, és az idő langyosodik, a veréb hangosodik, a felhőn kék lyukakat szakítva perzsel a nap, s én kezdem jól érezni magamat.

Esti sugárhoz szorul. Előttünk már hamvassá vált az út, és árnyak teste zuhant át a parkon. De még finom halk sugár koszorút font hajat sötét lombjába az alkony. Halvány, szelíd és komoly ragyogást, mely már alig volt fények földi mása, s félig illattás csendé szűrte át a dolgok esti lélek vándorlása. Illattás csendé, titkok illata fény lett hajadban, s béke égi csendje, és jó volt élni, mint ahogy soha, s a fényt szemem behitte a szívembe. Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te, vagy áldott csipkebokor drága tested, melyben egy Isten szállt a földre le, s lombjából felém az ő lelkereszked. Igézve álltam soká csöndesen, és percek mentek, ezred évek jöttek. Egyszerre csak megfogtad a kezem, és alélt pilláim lassan felvetődtek. És éreztem, szívembe visszatér, és zuhogó mély zenével ered meg, mint zsibbat erek út. Mennyire szeretem.

Zelg Zoltán, válasz a kérdésre, hová valósít. Hány falvam és hány városom az egyetlen hazában? Ha szabadon, ha bujdosón, ha botolva, ha futkosón, ha látják, ha nem, ott oson majd lelkem s földi árnyam, Biharban és Szilágyban, Budán, Zuglóban, Borsodon,

A poézis, hajdan és most. Halljuk, miket mond a lekötött kalóz. Tündérváltozatok műhelye a világ, mint a poézis pályalakja. Ám de csak egy az igaz, nagy és jó, melyek mosolygó jelcíme lett a szép. Hogy mint a szerelem játszi gyönyör kezén, folytassa titkon a teremtés műve örök folyamát gyönyörrel. Ennek teremtő ihlete alkotá Hellász rózsakorán a vidor életet, midő mosolygó égieknek innepein lebegett az élet. A szépet érző emberek ajkain, szívből szívbe gyönyört zengve, s vidám erény. Midőn a nyájas áldozóknak nyájas örömbe jelent meg a mely. Ó, a poézis rózsaszín ujjai fonják azt, az öröm gyenge virágiból, örömre intve csalta össze a vadonok ridegült lakóit. Most a halandó, mint a büszke jány, villámfénybe vonult Isten ölén enyész, a szent poézis néma hattyú, s hallgat örökre hideg vizekbe. Szűnj meg te is hát, zárt fületés kebelt a szép ifjú világ bájra inteni, halottas ének szúg felette, mint mikor Afrika sámjelje, a port az éggel összezavarva dúl, forró porvihara folytja az élet. Ó, a halandó jányka szíve, emberi szép kebelén virgulja, mint a mosolygó helleni szép, midőn a félisteneket szülte szerelmében. Gyönyörre nyílt szív nyíladozza a szeretet csuda két virág, a szent poézis és a dicső erény, melyek hajdan örömünnepi vékenék a nagy görög nép boldog éltét, s létrehozák örök ideálit.

senkinek, hogy merre jár. Hogy sírva, hol bolyongok én, mi fél után.

Költészet. Zenét minék. Csak zenét. Ezért a versed lebegőben ragad meg, a lágy levegőben, amint cikházik szerteszi. Ha szókat írsz, csak légy hanyag, és megvetőn dobd a zenének, mert édes a tétova ének, és a kétes olvadó anyag. Fájtlak mögött tüzes szemek, és déli, reszkető verőfény, s a langyos őszi ég merő fény, kék csillagot tündöklenek. Mert csak te kell lesz árnyalat, és semmi szín, koldusi ékül, ó, fuvolas kürt összebékül e sima álomszárny alatt. A gyilkos csattanó gazúr! Baj lenne, ha versedbe hagynád az ötletet, e durva hagymát, melytől könnyez a szent azúr. Szónoklat, törd ki a nyakát, és jó, ha izmod megfeszíted, pórázra szoktatván a rímet. Mi volna, ha nem volna gát? Ó, jaj, a rím, silány kolomb! Süket gyerek, oktondi néger, babrál olcsó játékszerével, s kongatja a szegényból. Zenét minékünk, muzsikát. Legyen a vers egy meg nem álló lélek, mindig új vágyba szálló, mely új egekbe ugrik át. Egy jó kaland legyen dalom. Hajnalva az ideges szélben mentákra üljön, észrevétve. A többi csak irodalom.

Az etikett, az etikett, mire tanít az etikett? Hát arra bármi is adódik, a halat késsel sose ett, de arról megfeledkezett az etikett, az etikett, hogy mi illendőbb az emberüléshez, ágyú, gáz vagy bajonett. Ó, ó, etikett,

az etikett, az etikett. Hát arra, hogy úri társaságban a hölgyeknek csókolj kezet. De arról megfeledkezett az etikett, az etikett. Hogy hogyan tisztelj gyerekes anyákat, ha rájuk dől az emelet. Ó, ó, etikett, csak a halottak tudnak illemet. Az etikett, mire tanít az etikett? Hogy mikor húzd fel a lakcipődet, s az antilop petét esett.

0: ha mindkét lábad elveszett. Ó, ó, etikett, csak a halottak tudnak illemet.
1: Köszönts rám, vers. Köszönts rám, vers. Várj meg a tengerparton este. Tárd felém pálmáit, felső szoknyáit. Mutasd meg nekem a biztos csillagot. Köszönts rám, vers. Emeld meg szalmakalapod az utcán. Incs vissza, ha rád nevetnék. Hiszen téged kereslek minden tájon. Csak érted vállalom ezt a prolongált, gyönyörű nyomorúságot, amit az újságok az egyre biztonságosabb és szakadatlanul fejlődő létnek neveznek. Te tudod legjobban, 20 éves korom óta többször meg kellett volna halnom, és én túléltem a biológia baleseteit, a mikrobák hadjáratait, többször túléltem saját halálomat. S ma már csak puszta ajándék éveimet élem. Mit kapok, mind nem várt ráadás. Ezért csak nevetek ezen a pimasz szerencsén. Amit én élek, halálon túli élet. Azok akarata ez, kik annyi nyomorúság ellenére kénytelenek élni. Az ő tiszteletlen, vigyorgó grimaszuk vagyok én, hogy a szabályszerűek pofájába nevessek, s mocskos kis törvényeiket sértegessem puszta létemmel naponta. Sokan élnek itt lehajtott fejjel. Az ő arcukat emelem fel arcomon. Sokan harapnak ajkukba közöttünk. Azok helyett nyitom ki én a számat. Sokan görnyednek alázatos robot ritmusában. Kell, hogy valaki közülük felálljon egyszer. Nálunk a nép az úr. Azt mondják, hát legalább néhányan közülük, jártassuk itt a szánkat. Ha már annyian kushadnak közülük, s ha már annyian beszélnek helyette mások, ki beszélne róluk? Ha én nem, aki annyiszor meghaltam közöttük, kinek temetésére összegyűltek a tanyai parasztok, súlyos szívüket szánokon hozták a betemetett tanyákról, s akit feltámasztott minden halálból a tanyai parasztok új öröme, új káromkodása. Ki beszélne róluk, ha én nem? Ki meghalt közöttük annyiszor, s ki feltámadott közülük annyiszor, mert fel kellett kelni itt a halottnak is, hogy ne maradjanak némák, akiknek föld tömi száját. A föld fia vagyok, de kiköpöm számból a földet, s most sokak igazsága jár kél szabadon. Feltámad végre egyszer minden, aminek élni kellett volna. A korán haltak élete tovább ég, a koplalók most mindent megkóstolnak. És mindenhez te adtál erőt, vers. Köszönj hát itt.

Ezer nyelven hallgatok. Ezer erdő zsong bennem ébren, mindent érző levelével. Ezer rét fűszálával érzem, hol jár barátom, ellenségem. Tenyeremben fut mind, tudom ki, hol jár sok ezer úton, kilopakodik ellenem, lépte visszhangzik mellemen. Ezer lehúnyt pillám alatt millió rögzített adat. Ezer húnyt szemmel őrizem, mit felednek már csendesen. Míg kötözik a csonkokat, egyengetik a sírokat, lehunyom százezer szemem, ellenállok, emlékezem. Ezer arccal rejtőzöm el, arcom viseli százezer, és mind mögül én figyelem előretörő seregem. Ezer arc, ezer pajzs elém, ezer arc mögött várok én, hogy összegyűjjön seregem. Várakozom mindenkiben, szétosztva, mint a szétszedett részenként cipelt lövegek. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról, mit tudok. Ezer el nem sírt szót tudok, százezer tilos mondatot. Hallgat ezer átok, szitok, fogadalom és esküvés, fogak között ezernyi kés. Megszólal, miről hallgatok, beszélni kezd és dalba fog. Világ hallja egy dallamot, beleborzad és feldobog. Ezer elhallgatott dolog kinyitja ajkát és susog. Lábak alatt a föld mozog, nyöszörögnek a friss sírok, ökrendeznek a zöld folyók, hörög a kút, a csonkított halott sebe felbugyborog. Nyűszít, sír, miről hallgatok, százezer nyelven hallgatok, piszkos árnyak erdeiben, a horda vonul, nem pihen, vakkan, szemvillan, száll a kés, pénztől, vértől mocskos a kéz, őserdők ösztöne üvölt, kitör, borzadva vár a föld. Hatalom, pénz és babonák, fajgők, vallás, politikák tüzelt, vad ritusára ráng, újra elvadított hadak árja, a gát már átszakad. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok, de egyszer még megszólalok. De egyszer még megszólalok.

0: legkorszak. Íme így termeljük a legmodernebb technológiával a legkülönbözőbb célokra a legazonosabb termékeinket a legkülönbözőbb osztályozásban, de azon belül a legegyformább méretekre, a legéberebben vigyázva, a legérthetőbben, nem de, mivel egy-egy osztályon belül a legkisebb különbözés a legnagyobb zavart okozná, ez csak a legvilágosabban a legérthetőbb, ugyebár. A legnemzetközibb érdek kívánja a legegyedibb szükségletek leguniverzálisabb kielégítését. Ma akkor a legegyénibb valami, ha a legáltalánosabban elterjedt, akkor a legeredetibb, ha a legeslegolyanabb, mint a legeslegkülönbözőbbek legtöbbje. Mindenki leginkább olyan szeretne lenni, amilyen ma már leginkább mindenki. Az a legegyénibb egyéniség, aki a leghasonlóbb mindenkihez, és akihez a legkönnyebben hasonlíthatunk. Az a legeredetibb, ami a legtöbb által a legkönnyebben megvalósítható. Ma az a legellenállóbb, aki a legkönnyebben elfogadható. Az a legellenzékibb, akivel a legkönnyebb a legtöbbnek a legtöbb dologban egyetérteni. Az a legforradalmibb, ami a legkevesebb kockázattal, a legártatlanabb céllal, a leghaszontalanabbul a legtöbbnek eljátszható. Ma az a leg, ami csupán csak. Ez talán a legérthetőbb, a legkevesebbek előtt is, a leghiába valóbban, ugyebár. Staccato. Ó, hajnali felkelések, ébresztők doppergése, vekkerórák sortüze, az öntudat puskatusa, eszmélet szomorú szélütése, ébredés. Az álmatlanság koronája, a kábulatok sisakja fejünkön. Esdeklés hűs zuhanyokhoz, a friss levegőhöz, a kávé varázsigéi, motyogás, mákonyaink, új mi atyánkjaink, jaj, az ingomb, a reggeli torna, a reggeli hírek, a halottak, földrengés, kolera, lezuhant, feldarabolta, figyelmezteti, forradalmi, kivégzi. Fürdők, tornák, kávék szertartása, undorító italok hordóbűzeti, mérgek, porok és ihletek, szánalmas hiúságok rajta, segítsetek élni, rohanni a buszhoz. Tárgyalások ritusai, imamalmai. Igen, az elvtárs, építés, fegyelem, szociális, pénzügyi érdek, találkozók vallásos áhítata, presszók, sekrestje homályai, füst, vita, átok, főpapi méltóságú fotőjök, cigaretták, áhítatos konyakok, uralkodói gőg, államtitkok úrvacsorája, ostyában bevett fogadalmak, kávonalak, deus ex machinája, titkárnők szentpéteri kegyei, napidíjak, Bélájultan az utcán, na végre pihenhetsz. Dehogy, itt jön a költő, a korfia, hősünk, a régi barát, az egykori iskolatárs. Ölelés, ima, csók, hogyne, igyunk rá, az volt az idő, hagyj le, az a tróger, eladta a hazát. Nem közlik a versem. Nincs Isten az égben, rend idelen. Így áll, ha magyar vagy. Gyere fel feketére. Mit az a gyűlés? Jaj, tényleg a gyűlés. Villamos, átszálló, balra 2 kilométer. Ott kell a kultúrforradalomba avatkozni. Üdvözöljük a döntő súlyponti időben. Mi persze nem olvastuk. A kezdeti nehézségek 20. éve a front szakaszon. Na végre, arra tessék a kijárat, hazadöcöghet a szív. Kerestek ezek és ezek is, hidd őket azonnal. Telefon, humanizmus, vicsorgó mosolyok. 10 óra, barátok, kezdődik előről. A probléma merő hipotézis, a vidék ugyan a nép. ezt a lemezt újra. Imádom, hülye vagy. Nép, ezt a lemezt újra. Nép, ezt a lemezt újra. Imádom, hülye vagy. Tölts még a vesém. Holnap a tárlat... Olvasni, de hol kezdjem el, kihull a kezemből. Jaj, a levél, haza sürgöny, apám neve napja. A cikk, az anyag, az elemzés, Lajosék is, a röntgen, Marival séta a várban, a kontroll, az orvos, ma is hova lettek, de mikor? És ott az a fasor, nem arra mentem, arra hosszú az út. Végül mit is értem el? Mit is végeztem, tettem e nap? Csak az van eszemben, amit ma megint kiirtottam a szívemből. A bevégzett kis ügyecskék rajzolják ki a dolgaidat, amit tenni kellene itt. A legürcölt robotocskák írják fel a fejfa keresztre, mi az, amihez kezdeni kellett volna nekünk. A felépült házakat többé sose nézzük, csak a foghíjas telkek kezdenek hangosan ordítani. Te bolond! Már összeroskadsz. Végre mondd, mit is akarsz hát, te bolond? Ki biztatott e sorsra itt, hogy szívedet rohamra vidd, és kitárt mellel oda állj, hol a veszély szíven talál? Honnan vetted rá a jogot? Ki volt ki felhatalmazott, hogy érte és a neviben egy szót is szóljál? Senki sem. Kiválasztott és kijelölt, hogy ostorozd és védjed őt. Kikérte forró haragod, szeretni, kibújtogatott. S hogy felgyújtsd magas éjjelet csúcsán lobogó életed, és élni is kevés erőd úgy szervezd, mint egy haderőt, hadseregek indulatát vezényeld a szíveden át. Mondd, miért becsülted túl magad, hogy fejed így dologra add, és magad olyan ügyre szánd, melyre téged senki se várt. Látod? Már azok, éppen ők, kikért elszórtad szép erőd, megvannak nyugton nélküled. Kivívják győztes ügyüket, sorsukat bizton terelik cél felé időnk medrei. Mi űsz hát mégis? Végre mondd, ez az értetlen hajsza gond, kamasz szerelem, mire kell, hogy izgas, tüntes, énekelj, s országos árulásokon elbőgd magad még? Te bolond! Te hivatlan is érkező, szólítatlan jelentkező, kit minden jó ügy besoroz, a baj magához toboroz, hol nem számítnak rád soha, ott vagy legjobb sorkatona. Lóhátról gúnyolt szuronyos, taposó szívű gyalogos, a homokzsáknak szánt baka, aki hadjárat egymaga. Cselédek fia, drága, szép ügyhöz szegődött hű cseléd, kamaszként már a tanító eljegyzett sorsát álmodó, tanya ügyvédje, mérnöke, történelmünk vadügynöke, paraszt fiúkért szájaló, állásaikért házaló, nyilvános összeesküvő, biztat cinkosod, a jövő, eszpresszók és tanyák között bújkáló, mindig körözött, népszerűsített lázadó, ki érvet, fegyvert, lázító híreket hordoz, jelszava, járda, villany, gyár, iskola. Te gondok fölött számadó, országügyében utazó, történelmi alkalmazott, irodalmi vándorbotok örököse, zarándoka, te eszmék hivatalnoka, ünneprontó az ünnepen, te országosan szemtelen, feszengve hallgatott pimasz, számon kérő hangú paraszt. Rád szólnak, lásd, leintenek, mosolyognak, legyintenek, hagyják, hogy haragot kiöntsd, nem árt, ha magában dühöng, s halálos indulataid nem érti, kire tartozik. De mondd, kiáltsd, terjezd, dadogd jogos igazad, igaz jogod. Kiáltsz, s nem hallgatnak oda? Te nem hallgathatsz el soha. Elhallgatnak? Légy hangosabb. Nincs jogod, hogy hangot ne adj azoknak, kiknek motyogás a hangjuk, meg káromkodás. Verd magad, mint a szív. Zuhogj, ne éltessen már csak e gond. Magad értük halálra roncsd, míg össze nem rossz. De bolond.
1: Még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni, élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el. Jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is, elsőnek, elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. S csak azt hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell, az értelem. Mit ér a hűvös ész? Több kell, az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresti, hogy miért élj, szeres, szenvedj, remélj. Nem elég a világért, több kell, a nemzetért. Nem elég a hazáért, több kell most, népedért. Nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rét. Csak nem látják még, hogy nem elég. Még nem elég.

mint egy hegyomlás. Köd volt, amikor újra látni kezdett. A vízparton feküdt. A nád. Mellette másik test is az iszabban, oly hűvösen nyújtózva, oly hanyatt, mintha külön hó hullott volna rá. Fölkelt mellőle. Egyetlen mozdulattal emelkedett föl, mint a füst, mellőle vagy belőle fölkelt, s oly áttetsző volt, amikor feküdt. Fölkelt, feküdt, egyetlen mozdulattal. És vitte akkor is, mikor elindult. Homályosan a testet vitte még. Elnyúlt ködök visszintesében ment, jobb kezével tartva bal kezét. Amikor én Istent faragtam, kemény köveket válogattam. Keményebbeket, mint a testem, hogyha vigasztal, elhihessem. A csak jó, hogy a csak jó se hal, se hús. Én nem vagyok manícheus. Az örök üdvösséget én nem unnám. Eknáton az égben.

0: mert mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Tisztelt vendégeim, tisztelt Gyoma Endrődiek, kedves barátaim! 100 éve gyomán született a 20. század egyik legnagyobb hatású irodalmi alakja, Határgyőző. Abban a szerencsében van része városunknak, hogy ennek a kitűnő embernek az első 6 évéhez járulhatott hozzá. Sajnos az az első 6 év annyira fájdalmasan rövid idő volt, hogy tárgyi emlékei nem is maradtak. Erdélyi 100 család sarjaként, mint említettem, 6 éves koráig élt Gyomán, és onnan került el egészen Budapestig, ahol tanulmányait folytatta. Kitűnő műszaki érzékkel megáldott mérnök ember lett belőle, aki mindeközben Kodály Zoltántól zenét is tanult, Határgyőző hegedű művészként is megállta volna a helyét, tehát egy páratlan tehetségű ember volt több területen is. Élete, pályája, sorsa úgy alakult, hogy több rendszer is üldözte nézeteiért, politikai hitvallásáért. Az üldöztetés nem csak abban nyilvánult meg, hogy műveit betiltották, vagy nem engedték publikálni, hanem börtönbe zárták, életét is fenyegették. 1956-ban hagyta el Magyarországot, és egészen a rendszerváltozást követő időszakig nem is tért vissza. Amikor Magyarországra visszatért, szerencsére Gyoma Endrődre is visszatalált, és ezt elsősorban az akkori és a későbbi könyvtárvezetőknek köszönhetjük, akik hívták, hozták Gyoma Endrődre, itt fogadták és ápolták a vele való barátságot. Határgyőző világpolgárként talált vissza Gyoma Endrődre, és vette fel újra a kapcsolatot szülőfalujával, ami ekkor már Gyoma Endrőd városa volt. 2008. szeptember 1-én a Városi Könyvtár ünnepélyes keretek között vette föl Határgyőző nevét. 2013-ban könyvtárunk lehetett az a hely, ahol a Határgyőző emlékévet megnyitották, amely 2014-ben tart, amikor is a születésének 100. évfordulójára emlékezünk. Ennek az emlékévnek a nyitánya egy országos szavalóverseny volt, valamint egy Határgyőzőről szóló irodalmi konferencia. Több rendezvény is van ebben az évben, amikor Határgyőzőről emlékezhetünk meg. Most fölkérem dr. Mohácsi János irodalomtörténész urat, hogy Határgyőzőről szóló gondolatait ossza meg velünk, illetve hozza hozzánk közelebb egy kicsit Határgyőző személyét és Határgyőző munkásságát.
1: Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóság! Azért gyűltünk ma össze, hogy a magyar kultúra egyik nagyszerű, emblematikus alakjára, Határgyőzőre emlékezzünk, és őt ünnepeljük. Ebben az évben lenne 100 éves. Határgyőző eredeti nevén Hak Viktor 1914. november 13-án született Gyomán, Hak Vilmos, a gyomai knernyomda papírszakértője és Túri Mária Margit gyermekeként. Sorsa olyan volt, mint a katasztrófák sújtotta 20. század Magyarországon élők sorsa. El kellett szenvednie Magyarország megcsonkítását, annak következményeit, apja háborús megnyomorodását, a szegénységet, a forradalmakat kísérő pusztításokat, a gazdasági világválság következményeit, a szélsőséges politikai erők uralomba jutását. Sorsa egyre másra keresztezte hol az egyik, hol a másik szélsőség útját. Mindkét esetben súlyos börtönbüntetéssel, veréssel, kínzással lakolt. Először 1943. május 1-én a németek elleni szervezkedés vádjával és felségárulásért ítélik halálra. Majd rónak rá hosszú börtönbüntetést. 1944 késő őszén sikerült megszöknie, de amikor 50. januárjában a dühöngő kommunista rémuralom elől kísérelt meg határátlépést, már nem volt ilyen szerencsés. 2,5 évet töltött különböző börtönökben. A Szegedi Csillagban, a Budapesti Gyűjtőben, Sátoraljaújhelyen, Helyő Csabán, vagy épp Mária Nosztrán. A börtönökben töltött szenvedéseit szívesen kihagyta volna, de amint írta, olyan tapasztalat birtokába került, amely egész életére, művészetére hatással volt.
2: Óra sarok, Heliani című regényemből. Este az órák esnek, a vének egy napot siratnak, s hol lányokat adnak, vesznek, széles az utcapiacnak. Rikkant a rokkant rikkancs, indul a fény a popsin, utána hiába pislancs, hosszú a villamos sín. A sarkon az óra kettyen, fénykéve csapás a gőzés, emberszag, jó a hidegben, oly jó a baráti kifőzés, s kiszidja sorát a világnak, és éhes magára gondol, csak mennek, menni se látnak, csak lótnak a fájdalomtól. A lámpák lógni megunják, ragyogni a szenvedésen, s kilencre befutnak a kújvák, Magdolna szent nevében. Kilencre befutnak a kújvák, Magdolna szent nevében. Kronométer. Ha már tudom, hogy időm letelik, másra se ügyelek, csak múlására. Olyannal mérem utolsó perceit, ami a kronométerek királya. Csak aranydélcegek, bábos sora billegelő, lapátkép, maskarádék, aranykalapáccsal elütni a felett verő halálharangjáték. Csak felettesse megrövidültem, ezzel is fogyott aranyat érő, kincses időm ezen a földön, legyen hát hozzá méltó a mérő. Ne rugóra járjon, se mély rováson lecsurgó tartálycsobolyóra, víziorgonásan, klepszidrásan. Legyen száraz, bölcs, lakonikus óra, homokóra, csak egy égig érő, annak tűző aranykáprázása, csak gyémántpor legyen benn a mérő, annak gyors gyémánt homokfosása. Az mérje krőzusi lomha pergésével, üveggaratján megfordíthatatlan, mint feleződik fél a felével, kopó fogyásom úgy leshessen abban. Ha mire futja életidejéből, eszméletemnek kitán még világból, aki azt pergeti gyémánt permetével, kronométer legyen a javából.

0: Csikáló lekoppan. Amiben? Egy más időszámítás szerint volt. Egy más volt. 1956. decemberében elhagyta az országot és feleségével Londonban telepedett le. Élete a már diktatúráktól mentes országban sem volt egyszerű. 42 évesen hagyta el az országot. Egész egzisztenciáját kellett újra teremtenie. Többnyire saját honfitársai áskálódásai jelentették a legnagyobb problémát. De a haza ott is fontos volt számára. Népművészeti tárgyakkal vette körül magát, és mint egy múzeumban úgy élt. Francia költő barátja Jean Russellot kis Magyarországnak nevezte el otthonát. Határgyőző sokoldalú tehetséget kapott örökségül. Már gyermekkorában hegedült, később komponált, és élete végéig szoros kapcsolat fűzte a zenéhez. Nyelvérzékesen maradt el zenei tehetsége mögött. Számtalan nyelvet sajátított el, beszélt és olvasott. Műfordításait a legjobbak között tartja számon a szakma. Műegyetemistaként festészettel is foglalkozott, és műveinek eladásából tartotta fenn magát. A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán építész diplomát szerzett 1938-ban. Tehát a reáliák között is nagyszerűen tájékozódott. Ma már jól látszik, hogy határ az irodalom területén bizonyosan maradandót hozott létre. A szép irodalmon belül szinte minden műfajban alkotott. Verseit irodalmi esteken, versmondó verseken szavarják, drámáit több-kevesebb rendszerességgel neves színművészek adják elő, regényeit olvassák, irodalomtörténészek kutatják. Világnézetét az apjától örökölt szélsőséges kételkedés jellemezte. Gyakran mutatott rá a vallások ellentmondásaira, különösen a keresztény és mohameden vallásokat bírálta. Mindezt pedig tette az ógörög, ismerd meg önmagad elvvel szemben, az ismerd meg a körülöttünk valókat elv jegyében. Feltűntek számára a nyugati társadalmak ironikusan, politikailag korrektnek nevezett demokráciainak ellentmondásai. Korát megelőzően nem csak esszéiben, de verseiben, regényében is bírálta a kulturális keveredést, a szinte anarchiába hajló rendet, a fogyasztói társadalom olyan visszásságait, mint a túltermelés, a túlfogyasztás, a környezet tönkretétele, az uniformizáltság, a külső-belső igénytelenség, a műveletlenség. Csak épp le nem írta, hogy mindez az új rabszolgáság felé vezető út. Határ alapvetően filozófusnak vallotta magát. A lét nagy és megfejthetetlen problémái foglalkoztatták. Úgy tartotta, hogy szépírói tevékenysége csupán mellékes filozófiai művei mellett. Bármely műfajban alkotott művét is olvassuk, mindenhol a filozófus gondolataiba botlunk. Ezért műveinek befogadása bizony sokszor még a professzionális olvasónak, a kutatónak is komoly nehézséget okoz. Alkotásai kezdetektől fogva ambivalens érzelmeket váltottak ki a befogadókból. Vörös Sándor 1956. október 15-i levelében lelkesedéssel szólt Magyarországon második nyomtatásban megjelent írásművéről, a Helianéről. Idézem Vörös Sándor határnak írt levelét. Ezelőtt pár héttel Balatonfüreden írótársaságban beszélgettünk arról, van-e olyan magyar regény, mely világsikert arathatna? Mely francia, angol vagy német fordításban nem sikkadna középszerűvé, hanem pótolhatatlan értékként ragyogna? Sorra vettük a múlt, jelen, kb. Fél száz íróját. Egy részüknél, például Kemény Zsigmondnál, Krúdinál, az látszott valószínűnek, hogy világhírű klasszikusok árnyékába kerülnének. Más részük, például Jókai, a nemesebb fajta félponyvához hasonlít fordításban. Legtöbbjük pedig olyan volna, mintha az ember belép Paks vagy Balmazújváros múzeumába. Végül is mindnyájunk nagy meglepődésére a te Heliane regényednél kötöttünk ki. Ez a regény európai. Anélkül, hogy úgy volna európai, mint a nyugatiak. Érdekes. Dunavidéki. De nem mucsai. Ha lefordítanák nyugati nyelvre, nem zökkenne valamely nagy előtt hatáskörének. Ugyanakkor Király István a könyvről a politikai kurzusnak megfelelően megsemmisítő kritikát írt a Csillagban, amelynek hatására határkönyvét bezúzták.
1: Az idő pedig Vörös Sándor ítéletét igazolta.
0: Határ az Őrző könyve című regényét elküldte Illyés Gyulának és Szabó Lőrincnek is. Illyés reakció a 16 évvel később, 1964. júniusában érkezett meg a Nemzetközi PEN oszlói kongresszusán. Lesújtó volt. Szabó Lőrinc azonban kézbe vette a könyv furcsaságot, sőt, levélben reflektált a könyvre, és azt írta. Mulattam, már ahogy ilyesmi mulatni lehet, az ötletem, és szeretném, ha egy kicsit kitanítanál erre a munkádra, mert bizony nem nagyon értem. Határ győző emigrációból való hazatérése első könyveinek kiadásával kezdődött. 1986-ban jelent meg a Pepito és Pepita, majd 1988-ban az Amibel című regénye. Igazi áttörést azonban a 89-90-es fordulat hozott. 89 őszén látogatott haza először hivatalosan, ezután gyors egymás utánban jelentek meg az emigrációban már kiadott és új kötetei. 90-től haláláig szinte minden könyvhétre hazajött, szerzői esteket tartott, dedikált. Egyre másra érték a hivatalos elismerések is. 75. születésnapja alkalmából a Magyar Köztársaság aranykoszorúval ékesített csillagrendjével tüntették ki. 91. márciusában Kossuth díjat kapott. 93-ban a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia választotta tagjai közé. 1994-ben szülővárosa Gyoma Endrő díszpolgárává vált. Ugyanebben az évben a Miskolci Egyetem díszdoktori címet ajándékozott neki. Mégis elégedetlen volt, mert úgy érezte, hogy művei visszhangtalanok maradtak, ebben azonban tévedett. Ezt mutatja műveinek idézettsége, a művészetéről rendezett konferenciák, a röviddel ezelőtt Tokajban avatott emléktábla, de még inkább a most avatásra kerülő szobra. Magas hőfokon élt és alkotott, szerette, habzsolta az életet. Nem akart meghalni soha. Ezer évig akart élni. Irigykedve emlegette a görög Epimenidészt, aki Laertiosz szerint 300 évet élt. Jól lehet, hosszú életének csupán első 6 évét töltötte gyomán, életművében mégis nagy szeretettel beszélt róla. Külön versben emlékezett meg szülővárosáról. Az Összmagyar Kultúra nevében köszönjük azoknak, akik segítették létrehozni ezt az emlékhelyet. Köszönjük a fiatal, de nagyszerű művésznek, Holán Mátyásnak e szobrot, hogy megalkotta. Köszönjük Gyoma Endrődnek, hogy kiemelkedő helyen kezeli az egykor oly sokat üldözött, nyugtalan fiának emlékét. Köszönöm a figyelmüket!
2: Köszönöm szépen, dr. Mohácsi János irodalomtörténészt hallották, és most pedig következzék Mészáros Mihály, a Békéscsabai Jókai Színház színművésze, aki szintén határgyőzőre fog emlékezni az ő sajátos eszközeivel.
3: Messze még az olyan messze, fedél fejünk fölött lesz-e, nyűhetetlen oly lábbeli, mely az óceánt átszeli. Bokaszárnyakat növesztő írótábla, palavessző, palatábla, íróvessző. Papír sárkányt eregetnek, aki elmegy, rongy eretnek. Annak, akit hátára kap kalandor nép, 100 szám akad. Át felszéllel hét határon, mint a pók az ökörnyálon, mint a pók az ökörnyálon. Egy pogácsát hamuba sült, meg is koplalt, úgy keserült. Hátra dűlve tart a korlát, lesd a lógó tatvitorlát. Tenger, tenger, mozdulatlan massza, vásznad jó szél, ne dagasz.

0: Liljomszor elfogysz, ember liljomszál. Ott vesztél a szín két sávon, örvenc tűhegy látásában, tüves tűhegy látásában. Egy vagy a hány angyalból, inget hamvad hangot halkul, vissza már hiába bánod, elkopott járó topánod. Öreg anyád megkövetned nincs, maradj csak rongy eretnek, az maradsz, csak rongy eretnek. Hogy marognyi hamuvá hamvadjunk, és tartogassuk is markunkban hamvainkat, egyszeri tüzetes megnézésre, az volna csak a pünkösdi királyság édesei. Íme én, aki voltam tenyérnyi hamunak a tenyér tartogató hamuján. Íme a két látószem, amivel nézem, csak két vizsgaszemnek aláhamvadott visszanézése, fehérek szürke perce. Íme a látóideg mögöttes vidéke, agykaréról hamuvá omlott agykaréra. Hogy a birtoklás vágyából és jogi tételességéből való ezen végkivetkőzésen tulajdon magunk legyünk, az az utolsó dologi tulajdon, amit még magunkénak mondhatunk. Mármint, ha bűnkösdi cseleszerrel az égetőn keresztül jövet, megmaradunk annak, ellátó hamunak, hamu tartó tenyerünkben édesei. S hogy is tudnánk betelni vele, mi közel tartjuk, s legeljük látását. Hiszen ha tekintetünkből elengedjük, aláhull egyik pergetője, s amibe pergette a másik, hamvában vizslató valónkat is magával rántja a másik tenyér. Hogy mi magunk legyünk annak a mi maroknyi pernyénknek széllel szóratója, széteregetője, tulajdon tenyerünkből, valamik tartogatónak is el nem fogyunk, s nagy kavarogvást el nem enyészünk. Hogy sem utána nézőjének, sem kiénekelőjének, sem hírének hamvának meg nem maradván, sívó medrekkel, bitankatlanokkal osztakozzunk az ülepedésben. S mint pálmás üvegtetejű törökfürdő szakértő tögönyözőjének keze alá átadjuk magunkat jégnek, napnak, eróziónak. Mi jó, mi jó, jobban sose kímélj, oda se neki! Éj, micsoda bűnkösdi királyság édesei! Itt megyek én, ilyen vagyok. Ilyen kikopott, ilyen leégett romja csupán a felszárnyazott, a rebeghető repülhetnék. Mint kísértet elimbolyog, kirakat London káprázatában pezseg a kásakőt gombolyog. Vattává omlad az a lábam. Elvörösrő rendőrfákja tükrében én a tűzfonákja. Megszületlen verseim. Útszélre hulló elvetéltem, mint aki hazajárni sem mer. Múljék el tőletek, hogy éltem.
1: Említettem, határgyűző emlékév van Joma legkitűnő birodalmárának emlékére, az író-költő, filozófus, bölcselő. A mai napon talán egy kicsit újra visszatér Joma Endrő, de egy kicsit hazatalál hét határon át, és megérkezik egy szobor képében. A szobrot Joma Endrőd város az emlékév emlékére kívánta emelni, és egy pályázat segítségével, valamint az önkormányzat költségvetéséből hozzátett pénzzel tudta megvalósítani. Ezzel a szoborral határgyőzőre kívánunk emlékezni, és most megkérem Várfi András polgármester,

0: gazdag ok töredelme. Fonákjával kifelé felderítettem bíbor köpenyemet, megállítottam a hordszéket, és elhatároztam, hogy úgy megyek végig a fórumon, mint aki valaha jobb napokat látott. Visszaparancsoltam kíséretemet, és a törpülési görnyedve, ólálkodó alázattal és oly koldú szerénységgel loptam az irhán, hogy bármelyik publikánus viszkető lábbal rúgott volna belém. A gladiátor iskola előtt, ha nem sietek, behúznak.
1: Picegni! Hogy piceg? Ki vagy? Disznó, akinek a lába combi pucér, az a disznó vagy?
0: Igen, uram. A szobrok alatt már úgy olvastam az epigráfiumot, hogy császárok, istenek, betűiteket porszemmel felérni bokáig sincs jogom.
1: Mit maradsz?
0: Én, uram, egy szót sem.
1: Feleselsz? Mit maradtál, motyogtál magadban?
0: A szenátorok gyomra korog.
1: A szobroké?
0: Világosan hallottam, uram, a szenátorok gyomra korgott.
1: Polgárok! Polgárok! Korog a gyomra a szobroknak, a szenátorokról ez, ez!
0: Aki itt a porban kúszik, láthatatlan lábak alattatok, a féreg a tér fenségétől kimúlt. Hadd sütkérezzem benne, messziről kövessetek. Ez hát a szegénység védtelensége?
1: A halpiacra veled az osztrigás kofák közé, a fajtád!
0: Én római polgár vagyok.
1: Rosszabb a barbárnál, piaci kutya!
0: Akiket a gondolat tején neveltem, így tereltek belső hajcsáim.
1: Még fitog vele. Majmolja a nincse, hogy van mit rejtegetnie. A torkot szakadjon bele, röhögj, hemperegj, hűjülj a családoddal a szajháknál. Hányszor szöktél a gájáról, kurafi? De ez a tisztelettudó unokaöcs, majd az öklömmel a szájába, akivel társalkodol. He?
0: Ízlés és mérték, te trák!
1: Az elmajmolt tartás, a pimasz türelmes modor, amivel jó madár, kelleted magad, hogy valaha jobb napokat láttál. Hagyma evő szenátor! Mi? A kuka nem szól! Halljátok! A császár szobra elő, polgárok, polgárok, hely!
0: Ha a kíséretet még ugyan illő távolban követ, nem ismerne meg a szobrod előtt, ahol utolérés, szenátor, amúgy Isten igazában elpáholnának. Hé, rab!
2: Uram!
0: A hordszékemet. Alig értem haza, az első dolgom volt.
1: Hol a görög?
0: Megvesztőztettem házi filozófusomat.
3: Hajnal derek.
4: A porondon Pepito és Pepita!
5: Stúdiójáték határgyőző hangfelvételei alapján.

0: Az üvegfalon látom a kalapomat. Igen. Igen, igen. Csinálódott. Az 1970 és 84 közötti esztendőkben. Mi volna, ha úgy van, hogy Piroska ifjasszonnyal?
1: Nem, Piroskámmal.
0: Londonországban Piroskámmal. És 2001-ben Pest-Budán. Egyes stúdiójában. Nem akarok semmit. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van. Kapok egy fényt. Hol a fény? Nos.
2: Tengertánc.
3: Egyet fejre, egyet félre, egyet hopszra, zsupszra, hátra, véletlen törünk az élre, mi vagyunk a bátrak bátra.
2: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
3: Elkapjuk a kantinos lányt, életrutin galacsinja, egyet haránt, egyet hasmánt, felkacsintva, lekacsintva, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Vízdíj, gázdíj, villanyszámla, totószelvény trafikosnak, fizes köles, nagy évszámra, tisztességből, rutinos vagy, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Egyet eljobbra balrázva, lóra balló piruettel, farkat farott fejed rázva, meghibálni nem ulaszd el, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Rendes buta, ha kerülget, tisztes gödör, ha megállít, megszámlálnod életünnek rutin, naptár numeráit, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Mint a felhúzható bábuk görcs koreográfiája, úgy ugratnod rángó lábod rántó rutin ritmusára, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Veszendőbe rutin élet, hétköz, napok, évek nyája, hajtanálak, terelnélek, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.

0: A kökömnyei vérfeledő. Ötfelvonásos nemzeti rémdráma. Harmadik felvonás, párjelenet a Nádor és Jedibró király között. Nádor.
1: Nem úgy, király! Kívántad így cseves, lobestendéken, hogy vivadra les? Vagy holmi gőj, trónlátó fattyazat legyen király, s ringribrab langy magad?
2: Mi gözmenyét csivál a nyüzsge ég, nem tűnék, sem tevék, s tejendenék.
1: De majd potyomra mind!
2: Manyom s nemem, bizucsomra s csökömre mondva, nem!
1: Zsivok ki komnya úr, s a pők zsupán, jők ákon pilli néppel zsurgyebán, országodolkodik, drág marta jog.
2: Míg én?
1: Lilex, spitongra pál a jog.
2: De nőm a jó!
1: Csánk táborába szít, a cifka nőt puják nem vértezik, ne bizlaj nődben, húga, nem fia, polyákhoz cúhul!
2: Meg kell halnia!
3: Figyelmeztetés. Bár tudjuk, hogy korjelenség, s nincs ki tőle ment marad, csak megkérünk, kedves vendég, ne lopj ezüst kanalat, de ha nincs mi megkísértsen, nem lopj se villát, se kést, ne olvasd a világért sem ezt a figyelmeztetést.

0: káromkodó vers kisgyermekeknek. Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fennvirraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hely, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregbe silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a burr, gundibor, hely, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni, pókhálós kupáját, szakála által veri, talveri, hely, talveri, asztala lapáját. Bükfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom. Szorít engem ez a bük, ejna bük, hely, ficva bük, fékom ihajlárom. Azt a céket szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő, hely, jégverem, Isten úgyse fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapcám berostált, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, megennék egy rozmár. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa, helybe kupa, göröngyöse fája. Fagyú gyertyát rágicsál, morgicsál, rágicsál, gyertya fagyút rágcsál. Barbarossa rőtszakál, rúdszakál, hely, rőtszakál, búm borong a császár.
1: Keresztre feszítés. A mogorva szobrász és a megrendelő. A mogorva szobrász keresztre feszítés című Krisztus szobrán dolgozik. A magasrangú megrendelő térdig érő hímes bojtos köntösben és aranyos zsákocskáját rázva a háttérben türelmetlenül ösztökéri szobrászát. A keresztre feszítés százöles, irdatlan kolosszus keresztjének rézút tömegével túlnyúlik a Signoria tornyán és a piaccát környező minden előkelő tornyokon. Szobrász ingázó póznacsátjákkal a rászegezést igazgatja, morog magában.
0: A feje félre billenése, a válla kilógása, a hóna jelernyedése, sehonnan, sehol semmit. El nem venni, hozzá nem tenni. Kész. Vége.
1: Kalmár. Aranyát csörgeti.
2: Harciasabbra nekem az én Krisztusomat! Harciasabbra!
1: Szobrász.
0: A szeme odba, a szemöldöke megvonaglása, a felső ajak lefittyetése, az alsó ajak félre lógása, a keresztre feszít.
1: Kalmár előbbre jön, körülugrálja.
2: Harciasabbra azt az én Krisztusomat hallod-e? A Krisztusodat, te szobrász! A Krisztusát! Harciasabbra!
1: Szobrász az összképet vizsgálja, hunyorog, számvetést tesz.
0: Se hozzátenni, se elvenni. Az öt sebe a maga öt helyén, a négy meg a lándzsától, ami ahol átalszult, a néhogy patagzik. Konzumátum ezt. Megvolna ez is, ez a nagy kő. Ihol elbocsát engem, és most úgy érzem, megint facér vagyok. Kész. Vége. Ez a keresztre feszítés.
1: Kalmár zsémbel toporzékol, előre tartott kézzel aranyos zacskóját rá, húz a lengyel.
2: Mi lesz, szobrász? Mi lesz? unokabra nekem az én Krisztusomat, az asztalra csapjon nekem, mutassa meg, hogy kicsoda, mutassa meg, harciasabbra azt a Krisztus, hallod-e a hét szentséges szentháromságát, a kutya Krisztusának, aki mindene van, harciasabbra!
1: Szobrász lassúdan odafordult, indulatát szolgálatkészen tűrtőztetve, fensőbb szüget megalázkodással.
3: Együgyű kép faragód vagyok, nagy uram, hiszen ha csak az kell, faraghatok én neked olyan fene Krisztust, hogy öröm lesz rád nézni, ahogy égnek áll tőle a hajad. Harciast, hogy a ráfeszítetés helyett két marokra fogja, és mint a buzogánnyal úgy zúdul a pogányra, keresztjével halálos csapásokat osztogatva. De azt engedelmeddel alig, ha lehet majd keresztjével.

0: Sátorajóújhely 1943. Emberkék, örüljünk a rossznak, a Parányi Fegyházi földabrosznak. Örüljünk a tetvünknek, a kosznak, s amit hoznak, ha hoznak, a kosznak. Jóca, ha szerbül is, szavaljál, felhőnek szerelmet te valjál. Jövőre tovább lett tavajnál, vár anyád, ki ajnál, ki sajnál. Te még a tegnapi dongót hajtod? Én már a holnapival nyavajgok. Légyfogásban verseny, mi majmok. Bajnok a bajnok, ha bajnok. Kié kis udvarnak sugárja, a boldog, hogy kiblivel bejárja. Belevakul, kelepel orszimpája, míg a zárt, a zárja bezárja. Mi lét a táncol, jóca szaval hát. Ki csokoládét képzel, ki almát. Ki pincérlány, ki könyvtár nyugalmát. De falnák, nyalnák, nyakalnák. Aki jehovista nem neheztel, elintéz mindent az kereszttel. És egy-két szellentést ereszt el a mester, aki restel is restel. A ruszin tutul, a szektás térdel, horkol a tót álmában ebédel, s szemközt a hétalvók antitézisével, tézis szintézis tervet érvel. Emberkék, örüljünk a jónak, télen a hőnek, nyáron a hónak, a holnap harmaddal szabadulónak, a nap ez a mai, ha mai, ma jó nap. Hajnalderengés. Elkésett hangok a marhavásártér tájékán.
1: Aztán eladó ez a csillagos ég.
2: Eladó.
1: Nem valami szapora.
0: Nézze meg azt kent jobban, hány topánkára való boglár, hány diadémnak való kincs vagyon rajta.
1: Sokallom.
0: Hiszen még nem is tudja.
1: Hát, ha a feléért ide adja.
2: Ha a duplájáért akkor sem adom, hanem vesztegetem. 7 peták meg egy az áldomásra, annyi nem kevesebb.
1: A 6-ot már megadnám, csak hold, 2 volna rajta.
2: Kifújik, majd kifújik az is.
1: Csak tavi tükröt terítsen a lányát. Hattyával, no.
2: Annyi.
1: Sok az egy égér.
2: Ilyen csillagos égér.
1: Nem bánom. Még megsebeztem, és a csillagaim már lealtanak.
2: Amott az ivó, no erre állomás.
1: Az is tünedezik, mint a csillagaim, a csillagaim.
2: Aha, itt a csillagos ege, ha megvette, ha ott vigye.
0: Zsák. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, húzolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Vihar ver, delejtű elrombol, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos reteszem. Húszsákom, lehűdöm, lerakom, szerkeztem vetített alakon. Árnyékrajz eljut a körrajzig, porrajza, korrajza kirajzik. Nevemet kizengem, felzubog, énemnek ez engem hazudott. Húskámzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője nem voltam. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban. Nem hiszek én már a múzsákban.
3: Lilli Bollero.
4: Nem szól a zene, nem szól? Jézus Mária! Nem emlékszem a szövegre.

0: Jó van. Igen, igen. Kívül volt a látómezőn. Igen. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van.
1: A novícius. Sétaájtatossága jámborít a rend kolostor udvarán. Álombeszélgetés a perjel és a novícius között. A perjel kezdi. Szereted a fagylaltot?
2: Szeretem.
1: A vaníliát? A csokoládét? Az epret is? Vagy csak a mánát?
2: Mind valamennyit.
1: A torkosság bűne ugyan, de ezúttal jóra vezet. Ez adja érveink bizonyító erejét. Nem bánom. Hát a mandulafagylaltot?
2: Azt is.
1: A magyarót?
2: Azt is.
1: De ha egyszeribe fagylalt tenger közepén találnád magad, amely mind mélyebbre süllyedt talpad alatt, hidegsége áthűti ágyékodat, vesédet, s utoljára a félelemtől vacogva ismered fel, hogy végórád ütött. Volna-e valami útállatosabb előtted, mint jobban gyűlölnél, jobban kárhoztatnál, mint a fagylalt tengert, amely benyel?
2: Nem volna, ó, atyám.
1: A bűnök tengere, a háborgó óceánom, a kárhozaté. Igen?
2: Igen, atyám.
1: Hát a finom francia salátát. Szereted?
2: Szeretem.
1: De csak a spárgáját, borsóját, vagy a halasat
2: is? A halasat is.
1: Hát az olajbogyó, az ajókát benne.
2: Azt is.
1: Hát a pisztáciát, a tormás, borsos, gyömbéres, sőt, sonka, vattalékos salátát élet.
2: Mind valamennyit.
1: De ha azt mondanám neked, hogy egy feneketlen pisztáciás macsáron kellene átgázolnod, és már az első lépések után elveszítenéd lábod alól a szilárd falait. Nem sokára a Szardínia és a Pasui nyúlós nyákos vagdaléka már a szemöldöködig ér, és te a majonéztől ökröndözve utolsó segélykiáltással fordulsz egy arra vetődőhöz, akit képzeletet teremt. Mert puszta és kihalt a pisztácia mocsár, s ahol a madár se jár, hollók kárognak fölötted. Tudnál gyűlöletesebbet elképzelni, mint a tengernyi tenger francia salátát, mely életedet követeli, szívedbe döfölő élesebb gyilkot a sátáni szakács kacagásánál, kinek saláta tengerét ma holnap pászolt hulláddal fűszerezett, csak elképzelni is tudnál-e?
2: Nem tudnék, ó atyám!
1: A kárhozott tengere. A hullámtarajától csak sajkát felett gyermekem, s te martalékává leszel. Ezt akarod?
2: Nem akarom.
1: Figyelj a szóra. Szereted az édességet?
2: Szeretem.
1: Ha volna, ennél, és inkább azon élnél rendünk köleskásája helye?
2: Ha volna.
1: Nem bánom, vegyük ezt. Igen, csak benne leledzel a pákosztosság nagyon nagy bűnében, fiam. Te majd megmutatjuk, hogyan fogjuk meg saját kelepcéjével az ördögöt. Nem árt, ha vinyogva bár, de ő is mond értünk néha napján egy-két miatyánkot. Nem bánom. Te csak a fánksütők édességeit szereted, vagy az ostyasütők édességeit?
2: Azokat is.
1: A mézes bábot is, vagy csak a mézes habos csókot?
2: Mindenfajta csókot, ó atyám.
1: De csak a mazsolás, a téja, vagy az óriás mandulával tűzdeltet is, a szultán kenyeret és a pirógot? Török mézet és a marcipánt, a latinok mézes ciberéjét, csak úgy, mint a barbárok aranygaluskáját.
2: Valamennyit?
1: A világ minden édes süteményét szereted?
2: A világ
1: fiú!
2: Minden édes süteményét, uram!
1: De ha a világ minden édes süteményével tengert rekesztenének körüled, vége láthatatlan, feneketlen tengert! Érzed, hiába tapodod, hogy nincs hűjjedez veled a fertelmes sárga hab. Homlokodon meggyűl a halálveríték, s míg végtusádat vívod, fölötted elsötétül az édesség tengere. Már nem te vagy a gyomor, ő a gyomor, mely téged elemész, s egyre mélyebbre csúszol az iszamos méz sárban. Tudnál-e utoljára is, tudnál-e köpedelmesebbet elképzelni az édesség ízénél, mely betüremlik bár zsingodon, tüdődön, s minden egyéb testnyílásodat is megduggatja. mérges, keservesebbet a cukorhab cudar tengerénél, mely hullámsírod is, tudnál-e?
2: Nem tudnék.
1: Látod-e a bűnök háborgó óceánumát, az örvényt, amelyben forogsz? Mit keres az, akinek dibdáb sajkája a bűnök háborgó óceánumán téstovahányódik? Milyen világító tornyot keres? Hogy hívják az üdvöt, amely kivezet és hová? Amely a buja vágyak és mértéktelen gerjedelmek, amely a henye dínomdánomok hiú helye hújják háborgó óceánumáról biztos révbe vezet? A refektórium ajtajában már verik a gondot. Hol is tartottunk? Távozz a háborgó elementumok torkából, parányi sajkáddal, távoztass magadtól a gonoszt az imádság erejével. Elméd világosul már?
2: Még nem egészen, atyám.
1: Egy veszendő lélek. Rágd meg jól a hallottakat, vesperáig. Tartsd mentől szigorúbban bőjtünket, s majd az esteli ájtatosság végeztével még mondok számos mentől szebb jámból példázatokat, hogy megvilágosuljon elméd.

0: Döla. Och så jomnog dylo, säga bula su. Nämte hete krula, rula, njäjo, sulva su. Mekse musdule koponja bolto za smär albumban ellátoma dolgomat. Ki Tamás Tamáskodóba mást gondolna tán. Elfaragtak rossz fából a vérem sarlatán. Tolakodik a betűsor, kedvem iparos, szegény fejem önfejűs, oly arbitrárius. Én úgy veszem eszem, mint a zimposztort a nép. Hálat eltem, nem számít a közerkölcsiség. Álomtök lopón a vaksi hólyag megtelik, hólyag én magam vagyok, ürítem reggelig.
1: Íni-míni.
2: Szülőasztal, szülőszék, szülőkészülék, íni-míni, májni-mó, édes egy szülék. Én is mennék, mehetnék, elnyugodni jó, örökrendet tehetnék, íni-májni-mó. Aki voltál én nekem szülőasztalon, íni-míni, májni-mó, édes angyalom, lettél tűzi gyertya ár, visszahamvadó, gyermekágyi mátkapár, íni májni mó. Hullapója, hull potyog, élni oly sebes, íni míni májni mó, foglak, ne keres, kiszámolás rám esett, vagyok a hunyó, anyám édes, jó leszek, íni májni mó.
1: Vidám táncdal.
3: Fiúk, lányok, hopsza, hopla, hadd mondok el egy mesét. Szentháromság vasárnapján befejezte életét. Hártya vékony, két papíron írta búcsú levelét. Egy mesémből hopsza, hopla, soha, soha nem elég. Szentháromság vasárnapján, amennyit ő sírhatott, nincsen annyi ég az égen, keserűnek oly patak. Volt még 50 pirulája, rózsaszínű meg fehér, Szentháromság vasárnapján méreg, kivel ember él. Sárga nyelű késfokával úgy morzsolt a törteszét, felement a poharába, felét szórt a szerteszét. Vizet töltött kancsójából, amit oda készített, nem teszek én szemrehányást, senkinek, de senkinek. Nem is tettő Szent Háromság vasárnapján, zokszavát nem hallatta, húz magára takaró nagy éjszakát. Öklöcskéjét homlokához téve rínyög, keserül, éjbe lejtő mély vizébe elfogy és alá merül. Szent Háromság vasárnapján, fiúk, lányok, hopsza, hopp! A szobája függöny éje sötét volt, amint szokott. Miért is most bemenni hozzá? Rossz alvót miért verni fel? Kinek úgyis jó reggelre rendezgetni kell, mi kell? Ruhácskája ágya mellett, papucs és az éjjeli, üres, unos, megürülten ott már nem fog kelleni. Meg is mondták boncoláskor, volt már benne szép adag, amennyit az ezred orvos egész regimentnek ad. Szentháromság vasárnapján nem készített reggelit, mert ahányszor megbántottam, nagyon bántottam pedig, úgy találtam, homlokát is kis öklére hajtva le, egy halállal, száz hiába. Száz hiába élete, gyermeknek is csak bibéje, gumónak is kezdeménye, most már bennem öle mérge, holtig vérző kelevény, minden kancsó az a kancsó, minden késhez portapad, már minden pohár hasonlít, minden reggel az a nap, az robajlik dörrenőben, azt csapja rám fedeli. Hopsza-hopla, én mesémből soha-soha nem elég. Fiúk, lányok, Szent Háromság vasárnapján így esett. S most egy más szobát szeretnék, más ablakot keresek. Rózsát, ki nem ő rózsája, ablakot, kiben nem ült. Ágyat, kiben kénsárgára nem ő teste merevült. Utcát, hol nagy utca hosszat nem vár, fordul, integet, mert ígyen tulajdonába vétettünk mi mindenek. Mind övé már, mind a kertje, szirmok, loncok, tátikák, ide szúrt a sátorával. Más világ ez, más világ. Eddig volt, ha tartott volna, nékem is lett volna más, jobb mesém is, nem az urna, urnán zörgő elmúlás. De azért csak hopsza hopla, tánc legyen, jó nyargaló. Mi magunk vagyunk a bőgő, mi a talpalá való.
4: Bálint napra.
5: Álmunkban is érdelegve, az egekig fellebegve, bújdisztunk már előlegve, bújdisztunk már dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. S mint ki messze útra indul, szálltunk, repdestünk bolondul, bontakoztunk álmainkból, álmodoztunk dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. Fülembete álomkása, fújdogáló muzsikása, vízi liliom ringása, rengetőzi csónakocskán, nem sok alul csillagocskán. Amit lábunk, fejünk áhít, első perctől mind a máig, lába lábbal fejbúbjáig, bújdikáztunk bújton jócskán, mint a bunda csillagocskán. Jó volt világfeledőbe, szerelembe füröztőbe, lesz is annak hamar bőtje, sötét bőtje. Éj piroskán, ragyoghassál csillagocskán. Bújdi éjben úgy ragyogjál, derekamon által fogjál, rám letűző égi boglár. Tündökölj az ég magossán, fényeskedjél csillagocskán.
6: Te rámadtad a háló ingedet.
7: Emlékszel? Úgy áll.
6: Mint egy kamasznak.
7: Milyen gömbölyű volt.
6: S milyen hideg.
7: Hogy loholtál.
6: Túlóráztam aznap.
7: Vártál?
6: Jöttem.
7: Lélek szakadva.
6: Esőbe.
7: Késtél.
6: A vasúton át.
7: A kopogtatásra.
6: Az édes szabadra.
7: Mit mondtam, azt is?
6: Minden szabadra.
7: Hallgass, édes, ezt nem add tovább. Hisz csupa víz vagy.
6: Jó, hogy vigyázol.
7: Gyorsan!
6: Dunyhát melegítsz a kályhán.
7: Teát is kapsz.
6: De te is hiányzol.
7: És most? Boldog vagy?
6: Mint egy királylány.
7: Hogy hívtál?
6: S te engem?
7: Kérdezhetnél.
6: Hallgassunk. A varást megbontanád.
7: Hogy anyáskodtál?
6: Mit kényeztettél?
7: S a hajnal táján?
6: Felébresztettél?
7: Hallgass, édes, ezt nem mond tovább. S ha forrón oly kulcsolódva fogtál.
6: Hajnalban.
7: Jégbarlang volt a lakás.
6: Milyen fáradt voltam.
7: S hogy nyafogtál.
6: Hol nappalos voltam.
7: Hol éjszakás.
6: S reggel.
7: Keltünk.
6: Sosem volt szabad nap, emlékszel?
7: Kérded?
6: Ma is mondanád.
7: Már a nap kelt, piros volt az ablak.
6: Azt mondtad, nem adsz, mondtad.
7: Nem adlak.
6: Hallgass, édes, ezt ne mondd tovább.
7: Ne mondd tovább.
8: Rendben vagy, édeském? Minden rendben van?
9: Jó van.
8: Nem akarsz itt maradni valahol, édeském? Nem leülni valahol egy cukrászdába, vagy micsoda, nem?
9: Nem.
8: Nem? Menjünk haza. Feküdjünk le. Na.
10: Hogy itt mindent itt vagyunk?
8: Hát a kalapot.
10: Na. Minden megvan, azt hiszem.
8: Elloppa, óriási kérdés. Ott ugye, ott már benne van a vacskóban.

keserbő, özvegy menyecske hadaró ritmusaiból. Ejszem, piros kendőn ujjam babra, nem köthetném babosabbra. Piros párnám is hímeztem, cigányozás lett a vesztem. Magahányom, fújom, ringom, félreáll a farmatringom. Márkatáncot magam járom, elhátkozott édes járom. Van egy kaskám, ilyen magos, benne gyúkom kendermagos. Kotlósom is alattomba, karistol az áristomba. Gondapásztor, monca öcskös, disznófüle, miért oly csücskös? Rálógál az ordikára, kötött mindjárt pántlikára? Árnyékadó ökörfogat alatt fogják bojtáromat. Kumbordál, amint próbálja, másfél mázsa rengő hája. Ejszem! Égpatyán a pap az apja, van imának fogan atya. Újik kölke, olyan herda, ezer helyet van iberda. Kamrán élő mind válogat, szedi ringló lekváromat. Már a mézem eszi bontja, én mindenki jó bolondja. Frossebb, aki eszkóságon, oda lesz a majorságon. Bűlöngélő kántorének beadott a keszőcsémnek. Utamásom más legényem, kármentőben nevedgélőm. Hallod már is, szaladj Kláris, utcánkban az olajkáros, azzal járó lajtos korté, hasa, mint a boros hordó. Ha nem néznék kiskáromra, lennék egy kiskárolva. Ejszem! Kutyára dérjön még rátok, itt hiába kolendáltok. Nincs se sonkám, se szakajtón, hücs ki, buksengel az ajtón. Félmeszei jársz, leves csontja, kujonokként és kujonta. Vetett lábba a devernyében, már hevertek a fenyéren. Tengerimet hántó, aki szememet is ott fosztja ki, zsebre tömő, koszlott gatyás ez a tolúfosztogatás. Előjáró rossz példája, ez országot felprédálja. Szárító bú szűz dohányom, ahány lopó aláhányom, hát a kukorica góri és benne, ami nem az úré. Te bandás túl tolvaj gazda, fellármázlak a falban. Ha ejszem, furkóbonkós vasvillások, jöjjön nagy szorongattatásod. Csimborád a cigányhóért, nem is adná egy baklóért. Rugó részem, egyet rándús, akkor részem dézsmálásból. Szíves hamar engedésed, kasznár előtt kerengésed. Ki bajúsz a szikrátány, belesápad a szivárvány. Táncra perdű ustorára, háton cserdű mustborára, ámbitusan deresemre magam húzlak, most verem le, ha mi verni valom csakban, kújtorgókban, kullancsokban. Örök égő haragvásom, nincs se egyebem, se másom. Jó flastromom, özvegységre, ígmén bajom, feleségbe.

0: dörrskitting, sensar och sånne mara. Hon leder urak i våta passere, vamser vince, velebukort etsere, jufets i opan, etse tutta átrázni, vigyolgóba hátán viszi két házi. Jaj, gebines etel, jaj, kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Stenkerülik, beretváják, súrolják, elseftelik szállonként a séróját, legdrágább a csimbókosabb felérül, mogyoróstú csajkásoknak emlékül. Ahol viszik, lóg a lubnyai a rácsról, nagy a didi, ha bedobja filácsol. Jaj, gebines etel, jaj, kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Tisztelendő kiskáplán megy elől, szemlesütve frájer képpel Geyerről, vonalzóján füstölővel szenteli szín és udvars masszernővel van teli. Ha tehetnék, koporsót is szétmarnák, elszajrézni azt a híres félbarnát. Jaj, gebines etel, jaj, kunteri, szokog a ház, szokog a galeri. Bugás, böske, kecel, gizik, lányliszka, hadováját, aki ette kajdiszta. Leszögezve a hadova ládája, beszélőre Pável piszi nem várja. Vanzer Vincét nem dobták a buliból, sírásónak külső munkán furikol. Jaj, gebines etel, jaj, kunteri, szokog a ház, szokog a galeri. Lipa, Gádzsó, Gró, Frihonya, Pőcs, Dani, kivel Ványán voltak mackót dönteni. Cinkes, ilyen Ciklucsó, Ferke, Frankillés, Csabán, kivel Frankó ment a serenkölés. Angyal, Frici, Gyufec, Jópár, Blongida, ki Héderén tojót dobtak partiba. Jaj, kebines etel, jaj, Gunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Lázi, Duda, meg öreglin, Fráj, Pinkász, Döncivel volt Egerszeged főhintás. Pável piszi ki, azóta is bánja, Csóró Zsivány első haver komája. Szűcs Ancsúrnak a csillagba ment a drót, beszélőre küldtek hozzá egy mandrót. Jaj, gebines etel, jaj, Gunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Cirkli fordul, mi levél az Ancsúrka, kulcsos margú, jössz te ide, kis furcsa. Kidöncie, bűvölnéd a kobráját? Hesszöly pöme, bezengte már a bugás, hepajon lesz hajzer, tréja lezúgás! Jaj, gebines etel, jaj, kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Téla, dönci, strül, szólsz, asszer kis balog. Olaj, dönci, bekapod a jampamot. Falcoj, dönci, leprasrenk, almás már. Ugrik a stex, kaja, pia, leimras már. Nagy az illen, dönci, dekkol, kaserol. Hol a piszi, Tóni, Vince, de sehol. Jaj, gebines etel, jaj, kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Gyufec, Jópál, Vince, hol vagy, suvernyák? Duda, Lázi, riadózi, húz, zsernyák! Menj a bőbe! Vince, hol vagy, szarjankó? Nem ismersz meg? Nagy vérveres zimankó! Riadózi, Gida, Fréri, Strülla, hé! Dönci, gépne, hajókázna elfelé! Jaj, kebines etel, jaj, kunteri! Zokog a ház, zokog a galeri!
1: Szajrét, passzer, köpjed, dönci, faldumás! Dobva leszel a balhéból, viszi már!
0: Okrós alatt felítjük a kakabát, Oberhébül, ötös tábla, sitre vág, megtiszteli gyoma ványa, nyékladány, menősíten mindig princa nagyvagány. Jaj, gebines etel, jaj, kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Hullaháznak szélcibálja fedelét, zsugfedélen szalmakakas kukorjét. Sittek felett, hely, hét ágra tűz a nap, hekus dönci heted napra feltámad, meglóbálja híres Bráner pistolát, s masszer népet hazavágja, nincs tovább. Hely, gebinet etel, húj, kunteri, mulat a ház, mulat a galeri!

0: az agyamnak dől a dől a szájából a szó. Nem tehetek róla, róla nyájas olvasó. Meg sem mozdul-e koponya bolto-boltozat, s már álmomban ellátom a dolgo-dolgomat. Ki Tamás, Tamáskorúba mást gondolnatán, elfaragtak rossz fából a vérem sarlatán. Tolakodik a betűsor, kedvem iparos, szegény fejem önfejűs, oly arbitrárius. Én úgy veszem eszem, mint a zimposztolt a nép, hálat teltem, nem számít a közerkölcsiség. Álom tök lopóna, vaksi hólyag megtelik, hólyag én magam vagyok, ürítem reggelit.
1: A tűzben. Elmondható, hogy nagyokra törtem. Elmondható, hogy mindez tűzre volt. Írásainkkal én is sorsbetölten megemelkedünk az alvilági körben, mely tápjainkkal új út fellobolt. Bár lettem volna hóhér, s a zsarnok ellen sem kelek hűszár küzdelem. Szántattam, szenvedtem, hiába szavalnak verseimből, a szaturnuszi szarvak kibújnak, a tűz van minden művemen.

0: öreg költő ismétli magát. Öreg költő ismétli magát.
1: Öreg költő, csak ismétli magát, légy köpte mindenütt a moly kirágta, a trottyos rímek, lotty parábolák, semmit se változott világa. Abból él az ismételgetésből, ha nyeli nyögve, ha nyalja rágva, él, mint a hörcsök csócsál a kézből, s egy ugyanaz orrának borvirága. Kicsiklantozhatnánk megújhodását, szélül toporog azt is habozva, ugorna fejest, mindenek lássák, s ne ódivatúságával illatozna. Ő nem, ez már kiéget, az ihelletét is csak komédiázza, mintha nem tudná futcsa jelenésnek, de ilyen a vénköltő már hiába. Lírája lepedéke is mi pudvás, még hogy elfogadta ezt a magvető, az eszméivel meg előhozakodvást két lábon járó elefánt temető. Miféle mű ez, miféle zsáner, se nem képver, se nem szűr szocreál, írónak ürge, bárdnak pitiáner, újnak akkor sem új, ha fejre áll. Mit picsog ez itt, Liliomher vadást? Kihátráló ripacs pózolása, elég érkezőben a redves ragyás, gyászkeretes kajsza képe mása, jótét lelkek, ha lepuffantanátok, meddig modern a halálfélelem, ha meg múltakon kérődzik az átok, nosztalgiázásból elégtelen. Vén poéta már annak is utolsó, a kadáver ismételgetése. Tuszkoljátok bele, ihol koporsó, az indulását, hogy lenekésse. Öreg költő, csak ismétli magát, légy köpte mindenütt, a moly kirágta, a trottyos rímek, lotty parábolák, semmit se változott világa.

0: s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúr fölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állon cirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat áldoztál sereghajtóinak. Maskarák, költők, karusszele, kurvák erre hozó rossz szele, ürítsd ki koldúsi szákodat, mosolyog, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet, a múzeum. Már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult.
1: Kilobbanásra. Szerettelek, szerettelek világ, szerettelek, imádtam lenni. Te igazítottál gyűlni, teremni, te oldhatatlan igazándiság. Te parancsoltad, megszeretnem a rémületes lét végveszélyét, napot, világát, holdadnak éjét, mind faltam vélet, betelhetetlen. A létesülésbeli kényszerűség így lett, mi átkomuladatot, a te rám rótt ima feladatod, a gyönyörűség és a hűség. Regnálnom rajtad, még lehessek, imádok lenni, adjad, mérjed, felgombolítni temérdekséged, ordas mohóságért, jaj, ne vess meg, ne a szerelmek, ne a muzsikálás, ne rohamágyuk dörgésében, te végső dolgodban hadd kísértsem a visszaolvadást, az egyéválást, amennyi beléfért megmarkoltam, agyam tenyerében, ez a parányi. Így fog üveghitem valóra válni a közöny özön üvegében. Én ma holtam, felmerek szemmel kallak, csodállak, nem kergetlek istenkedve másban, öncsalásban, fals megalkuvásban, légy a könyörtelen tiszta párlat. Egy ostorcsapással ide cserdítettél, szemet, fület, öt érzéket adtál, így lettél özönkép égtelen tér, elmondhatatlan pazar adattár. Mind sorolnálak, csak lajstromozlak, te ékes, táltos, kikutathatatlan, új meg új nap, vemhét, kivető, katlan, csillagnapórával pompázó oromzat, nincs máslás, mi érted, kárpótoljon, hitvány, túlvilág, halva létezése, hogy mind te belém, én az egészbe, lét a létbe így együvé hatoljon. Akárhogy jöjjön az óra alattomba, rondája, rákja, legyen akármi, én csak te érted fogok kiabálni, kapaszkodj észlelésbe és hatalomba, te oldhatatlan igazándiság, te igazítottál gyűlni és teremni, szerettelek, imádtam lenni, szerettelek, szerettelek, világ.
0: Húzzsák! Kezemmel, lábammal csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húzzsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Viharver, delejtű elromból, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, leteszem, rátolom ármányos, reteszem. Húzsákom, lehűdöm, lerakom, szerkesztem vetített alakom. Árnyékrajz eljut a körrajzig, korrajza, korrajza, kirajzik, nevemet kizengem, felzubog, énemnek ez engem hazudott, húskánzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője, nem voltam, kezemmel, lábammal, csontgúsban, húcolom magam a zsákhúsban, ülök szegény pára húszsákban, nem hiszek én már a

Morbus Sacer, les poètes n'aiment que leurs manuscrits. Alfred de Vigny, Chatterton. Elkésten én a szeretettel, valakinek csak vittem. Elszöktek tapintatukban, elhidegültek tetemükben. Tíz körömmel kaparnám mind, kik emlékeimbe vesztek, de besugároznak még, és vissza-vissza sebeznek. Ó, ha megújra ott állhatnánk, önzésem görcs rohanásán, s én a szerencsétlenségem az ő szeretetükben megmagyaráznám. Adósa vagyok, ki nem ad ingyen, de jaj, ha önzésemre támad. Démonom van, segítség! Ördög hűtözi szent nyavajámat.

csutorás. Az élet felölt egy embert, az ember egy emberöltőt, emberöltőknek szentelt álmát öltik a költők, a vágyak álmokat öltnek, a sorsok sorsjegyet váltnak. Kit élet ördöge öl meg, kit angyala a halálnak. Aki él a láz jelöltje, alig kap lángra kilobban, fortogatója előtte leszáll. A rendnek roppan, csendje fogadja a házban, s ő, mit iker, szíve áhít, kidalolhatatlan fohászban zengeti csont.

amelyel megtisztelték határgyőző szellemiségét és szellemi hagyatékát, azzal, hogy eljöttek erre az ünnepségre, és itt részt vettek rajta. Ezzel ünnepségünk véget ért, kérem, hogy fáradjanak közelebb a szoborhoz, nézzék meg közelebbről, esetleg akit érdekel, a jelenlévő alkotóval is beszélhet a szoborról. Köszönöm kitüntető figyelmüket, viszontlátásra!

Ez a Tilos Rádió FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgatok.

Én éjjel dolgozom, mert akkor van nyugalom. Nem csenget a telefon, vagy a postás, vagy a díjbeszedő, vagy a látogató, vagy a munkatárs. Úgyhogy az éjszaka adja meg azt az egy hullámú nagy darab időt, amikor dolgozni tudok. Többnyire látom az estét, akkor jön az éjszaka, és akkor látom a hajnalt. Szóval az én napjaim az este és a hajnal magába foglalja az éjszakát, és a nappalt, mint a bagoly vagy a denevér, nem is igen látom.

0: Meg szokták kérdezni tőled a neveddel kapcsolatban, hogy ugyan nem vagy rokona a 16.-17. század fordulóján élt Nyéki Vörös Mátyás költőnek, aki egyébként szintén dunántúli volt, állítólag baranyai születésű, egy ideig a prágai kancelláriában dolgozott, aztán pedig Győrben vásárolt magának házat, ott telepedett le.
1: Nem tudok róla, hogy a Nyéki Vörös családdal az én családomnak rokonsága lenne. Roppant hasonlít a két vezetéknév írásmódja. Az én vezetéknevem ője két ponttal van, Nyéki Vörösé Veoresnek írva, de az ön két pont nélkül. Az írásmód rendkívül hasonlít. Egyébként a 17. század közepén így írták a vörös-veres szót, az első ő megduplázva elővé, a második érdekes mód nem duplázva. Ha egyszerűen a színről volt szó, a vörös-veres színről, akkor is így írták, Veoresnek vagy Veoresnek. Szóval gondolom, hogy ez az egybeesés inkább a 17. század közép helyesírási szokásának a megmaradása, mint rokonság.
0: Neved szokatlan és furcsa írásmódja, akkor ezek szerint innen ered a 17. századból? Ezt azért kérdezem, mert veled kapcsolatban már azon is vitatkozni szoktak, hogy hogyan kell kimondani, Vöresnek-e vagy Vörösnek.
1: Hát ezt én is szeretném tudni, hogy a 18. jobban mondva a 17. századi kiejtés vörös volt-e, vagy vörös, vagy esetleg vörös.
2: Nem szándékom, hogy kérjelek a jóra. Perzselő szomjat kell tenni a jóra, ezért jöttem. Nem szándékom, hogy hívjalak a jóra. Korbó éhet kell tenni a jóra, ezért jöttem. Nem szándékom, hogy kérjelek és hívjalak. Ha nem iszol meg engem, torkod lángot vett. Beled összefacsarodik, ha nem eszel meg engem. Nem kérdem, akarsz-e követni. Választhatsz köztem és kínod között, s a kínt választani gyálva vagy, igen gyálva. Nem tervem, hogy vonjalak a jóra, lépést sem teszek érted. Nem tervem, hogy várjalak a jóra, magad kívánsz jönni hozzám. Hogy vonjalak és várjalak, nincs olyan jelen. Kicsiny vagyok, mint a porszem. Szolgád vagyok, de meggörnyedsz előttem. Királyom vagy, de meg kell görnyedned előttem, mert ostobán bántál hatalmaddal, igen ostobán. Kicsiny vagyok, mint a porszem, s az atya megnevez engem, s az anya karján visz engem, mert szomjat fakasztok benned a jóra, mert éhet támasztok benned a jóra, mert hiába hívtak téged a jóra.
0: A 17. századból? Ezt azért kérdezem, mert veled kapcsolatban már azon is vitatkozni szoktak, hogy hogyan kell kimondani, Vöresnek-e vagy Vörösnek?
1: Hát ezt én is szeretném tudni, hogy a 18. jobban mondva a 17. századi kiejtés vörös volt-e, vagy vörös, vagy esetleg veres. Ezt nem tudjuk a korabeli embereket meghallgatni, hogy beszéltek. Feltételezhető mind a három alak, a vörös, vörös, veres alak. De melyik volt abban a korban használatos? Azon kívül különböző dialektusok is voltak, mint ahogy ma is vannak. Lehet, hogy egyik dialektus így mondta, a másik amúgy.
0: Hát ezt nem tudjuk valóban, de lehetséges volt.

0: minőség mellett a mennyiség kérdésehez feltétlenül foglalkoztatott. Azt hiszem, hogy akiktől kevés maradt mennyiségileg, mint Mallarmé vagy Erédia, azok is rengeteget írhattak, csak elegendő önkritikájuk volt ahhoz, hogy csak a javát tartották meg. Mennyiséggel általában így áll a dolog, szerencsés költők azok, és akik közé nem tartozom sajnos, akiknek van elég lelki ereje ahhoz, hogy csak a javát adják ki, és a többit elszórják, vagy egy kis része hagyatékként marad meg. Általában a költészetben a nagy kvantum, a Victor Hugo-i szörny kvantum nem jó. Mégis azt hiszem 100 költő közül 99 ennek a kvantumnak a nagy részét megőrzi, kiadja, és ez talán sajnálatos, de hát így van.
1: Hogyan születik?
0: Annak nincs egy módja, egy sine, hol így, hol úgy. Hol valami formai vagy hangzási elemből indul, hol tartalmi motívumból, hol csak valami puszta és egészen határozatlan sejtelemből, hol egy meglehetősen kialakult, majdnem kész dolognak a szavakba foglalása, nagyon sokféle útja, módja lehet, hogy van.
1: Ezek a sínek, amikről beszélsz, hogyan ágaznak ki az élményből? Mondanál erre egy példát?
0: Hát, ezek nem az élményből ágaznak ki okvetlenül. Valami lelki tartalom létrejön, és az valami módon realizálja magát szavakba. Erre példát a vers születése című tanulmányomban elég sokfélét írtam. Azt említeném így hamarjában példának, hogy megjelenik csak egy puszta sejtelem, amit valamiképpen szavakkal követni kell. A vers születése tanulmányomban a Rövid dal című vers van említve ilyen módon. Ne félj, harmattal jő az éj, bogjas felhők sietnek a hold előtt. Ahol a szavaknak nem annyira a tartalma, hanem egy ilyen e-é, vagy e-ő, vagy egyéb hangzás elemek rögzítik azt a sejtelmet, ami ott fellépett.
1: Te azt is írod ugyanebben a tanulmányban, hogy a költészet tartalmilag fogalmi, formailag auditív művészet, vagyis a fülhöz szól. Ezek a sejtelmek a szavak által valamilyen jelentést vesznek fel azért. Na most mit kezdjünk azokkal a versekkel, az újabb verseidre gondolok, amelyeket te magad is letrista verseknek, képverseknek nevezel, amelyeket nem lehet a fülnek megszólaltatni, elmondani.
0: Sőt, ezek a versek tekintve, hogy nem szavakat, hanem hangalapokat tartalmaznak, éppen hogy a fülnek szólnak inkább, mint az értelemnek. Csak hangzás alakok. Ange amban ulanoje, balanga janebol. Mojitu lae mante, utua hai manan. Jekale mulli temme, ajaja mimeno. Golopandu amenia, ukua hai manan. Nem értelmetlenek, hanem az a közvetlen jelentése, mint mondjuk az asztal vagy a szék szónak, nyilvánvalóan nincs annak, hogy ange amban ulanoje. Szótárilag nem határozható meg, hogy ezek a szavak mit jelentenek. Mindamellett mégis valami módon meg kell, hogy legyen a jelentésük, hiszen felfogható.
1: amikor te megtaláltad a magad számára a te csak versben elmondható tartalmaidat, amiről egyébként egy levélben is beszámoltál Várkonyi Nándornak, akkor ebben a fölismerésben az európai avantgárd költészetnek volt-e szerepe? Milyen szerepe volt?
0: Távoli szerepe volt, leginkább talán Valéry Szimetier-Marin című versének, nem is annyira eredetiben, mint inkább Kosztolányi Dezső fordításában. Vagyis volt benne szerepe a nyugati avantgárd költészetnek.
1: Hogyan érinti meg az embert egy ilyen felszabadító hatás? Lehet ezt rekonstruálni most utólag?
0: Hát furcsának, idegenszerűnek hat, és fölkelti azt az érzést, azt a vágyat, hogy magyarban is valami hasonlót létrehozni.
1: Ami egészen más egyébként. Most így visszatekintve, meg tudnád-e mondani, hogy mi köt össze, vagy mi köt össze mégis Adival, Babicssal, Kosztolányival? Tulajdonképpen azt kérdezem, hogy hogyan látod, érzed a saját helyedet a magyar költészet folyamatában?
0: Hát Adit, Babicsot, Kosztolányit feltétlenül költőnek érzem. Magamat inkább kísérletezőnek, valami átmenet a költő és a kutató között. Nem érzem egészen költészetnek azt, amit én csinálok, sokkal inkább kutatás, kísérlet.
1: Én azt hiszem, valami mégis összeköt nagyon erősen Adival például a létélményetek azonossága bizonyos vonatkozásban. Ugye az Adiról tanultuk, hogy egyik alapélménye volt ez, hogy minden egész eltörött. Ugyanennek te is hangot adsz, hogy volt egy ősegész, és ez tarka részekre szakadt. Ez az élmény egészen más kifejezési formát kap nálad, mint Adiban. De mint létélmény valamiképpen meghatározza a te költészetedet is. Vagy ez csak egy feltételezés?
0: Nem feltételezés, de Adinál az, hogy minden egész eltörött, egy süllyedésnek, egy pusztulásnak, egy korrupciónak a kifejeződése. Nálam az, hogy a tarka egység részekké szakadt, rám zúdult a különbségáradat, ott arról van szó, amikor a csecsemő öntudatlanságából átlép valaki a részekké tagolt világba. Szóval egy biológiai, pszichológiai mozzanatot jelent, ami természetes, nem pedig beteges vagy ijesztő dolog. Mert hiszen, ha valaki megmarad a tagolatlan világnál, és nem válik a világa tagolttá, egy éves, két éves, három éves korban, hát akkor nyilván hülye marad, hiszen ismerünk olyanokat is, ez is bekövetkezik, hogy valakinél nem tagolódik a világ, hanem megmarad a csecsemő öntudatlanságában. De hát ezek beteg lények, és zárt intézetben vannak.
2: Urat, mit málló kőre nem bizol, mintázd meg levegőből. Van néha olyan pillanat, mely kilóg az időből, mit kő nem óv, megőrzi ő, bezárva kincses öklét. Jövője nincs, és múltja sincs, ő maga az öröklét. Mint fürdőző combját, ha hal súrolta, s tovalít bent, így néha megérezheted önön magadban Istent. Fél emlék a jelenben is, és később, mint az álom, s az öröklétet ízleled még innen a halálon. Suttogás a sötétben. Kútból szállsz föl, te kedves gyermek, fejed mágja, karod vízfolyás, törzsed levegő, lábad iszap. Megkötözlek, de ne félj, szeretlek, és az én kötelékem a te szabadságod. Fejedre írom, szilárd vagyok, készséges, biztos és otthonos, mint aki a nőnek tetszeni kíván. karodra írom, ráérek, nem sietek, enyém az örökké valóság. Törzsedre írom, mindent betöltök és mindent befogadok, nem vagyok válogatós, de ki az, aki be tudna szennyezni engem? Lábadra írom, megmértem a sötétséget és lenyúlok annak mélyére, semmi sem süllyedhet odáig, hogy én ne legyek alatta. Aranyjá változtál, kedves gyermek, vegyél magadért kenyeret a vakoknak és kardot a látóknak. Öregek, oly árvák ők mind az öregek. Az ablakból néha elnézem őket, hogy vacogó szélben, gajjal hátukon mind cipekednek hazafelé, vagy tikkat nyárban a tornácon, hogy üldögélnek a napsugárban, vagy téli estén kályha mellett hogyan alusztak jó ízűen. Nyújtott tenyérrel a templom előtt úgy állnak búsan csüggetek, mint hervadt őszi levelek a sárga porban. És ha az utcán bottal bandukolnak, idegenül néz a napsugár is, és oly furcsán mondja minden ember, jó napot, bácsi! A nyári nap, a téli hó, őszi levél, tavaszi friss virág, mindazt dalolja az ő fülükbe. Életkatlanban régi étek, életszekérrel régi szalma, életgyertyán lefolyt viasz, téged megettek, téged leszúrtak, te már elégtél, mehetsz aludni. Olyanok ők, mint ki utazni készül, és már csomagol. És néha, hogyha a kezük játszik egy szőke gyerek fején, tán fáj, ha érzik, hogy a két kézre, dolgos kezekre, áldó kezekre senkinek sincsen szüksége többé. És rabok ők már, egykedvű, álmos, leláncolt rabok, 70 nehéz év a békó karjukon, 70 év bűne, baja, bánata, 70 nehéz évtől leláncolva várják egy jóságos kéz, rettenetes kéz, ellentmondást nem tűrő kéz parancsszavát. No, gyere, tedd le! Valstriszt, hűvös és öreg az este, remeg a venyige teste, elhull a szüreti ének, kucskóba bújnak a vének, ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik, mindegy, hogy rég volt vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros lázban, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontja, kolompol az ősz kolompja, a dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este.

Vals Triszt, Vörös Sándor költeménye. Hűvös és öreg az este, remeg a venyige teste, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserjét este. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik. Mindegy, hogy rég volt, vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros lázban, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték, mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörrem a cserje kuntja, kolompol az ősz kolompja, a dér a kökényt megeste, hűvös és öreg.

0: Térjünk át magyar nyelvű és saját anyagra. Néhány magyar ritmusvázlatot fogok bemutatni. Elsőnek talán egy olyat, amiben a szokatlan Kretikus vagy Prokeleus Maticus nevű versláb dominál, ti-ti-ti-ti, négy rövid. Árok mellett üszkös a fadereka kikorhat. Felhőcápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl ne mász, mert üszkös a fadereka kikorhat.
1: Szerinted mi lett annak a magyarázata, hogy nem veszik észre, sokan nem veszik észre a művedben, a költészetedben, azt például, hogy te írtad az első Hitler ellenes verset a magyar költészetben még 1933-ban?
0: Hát az a helyzet, hogy mindenkire ráragasztanak egy címkét, Szép Ernő a gyermeklélek poétája, és Ady Endre a szenvedélyes, vagy a bohém, a züllött, ráragasztanak egy cédulát, ami a verseinek egy részére illik, a többire pedig nem. Hát ugyanígy jártam én is, rám ragasztották a közélettel, a politikával nem törődő költő címkéjét, és azokra a versekre, amikben nincs ilyen vonatkozás, ez nyilván talál is. Azokra viszont, amikben pont ez van, azokra nem találhat. Ars poetica, öröklétet dalodnak emlékezet nem adhat. Ne folyton változótól reméld a dicsőséget, bár csillog néki sincsen, hát honnan adna néked? Dalod az öröklétből, tán egy iszkört lobogtat, s aki feléje fordul, egy percig benne éghet. Az okosak ajánlják, legyen egyéniséged. Jó, de ha többre vágyol, legyél egyén fölötti. Vesd le nagy költőséged, otromba sárcipődet, szolgálj a géniusznak, add neki emberséged, mely pont és végtelenség akkora, mint a többi. Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket, táplálnak, melengetnek valahány világévet, s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak. A sorsuk örök élet, mint sorsod örök élet, társukként megölelnek és megint messze szállnak.
1: Mibe lehetne összefoglalni azt, amit költészeted mond az emberi történelemről?
0: Hát ez elég kényes kérdés. Ugyanis én azt mondom, hogy a történelmen csattak most már túl kell lépni. Át kell menni egy történelem utáni korszakba, addig béke és nyugalom nem lesz. Sőt, atomfegyver és hasonló birtokába az ember előbb kifüstöli lába alul a talajt, mint mielőtt elérhetné a történelem utáni kor felnőttségét és békéjét.
1: De a régi természetével hogy tud átlépni az ember egy történelem utáni korba?
0: Úgy látszik sehogy se, és itt van a baj.
1: És a remény, hogy mégis át tud lépni?
0: Hát reménykedni mindenbe lehet.
1: Te is reménykedsz ebbe, hát mit jelent, mi mást jelentene a kommunisztikus ember, akiről beszélni szoktál?
0: Amikor ezt leírtam, akkor talán még reménykedtem benne. Ma már ez a remény legalábbis nagyon halványka.
1: Miért?
0: Mert annyira a történetiség kategóriáján belül tud csak létezni az ember, ami viszont úgy látszik kisodorja alul a sámedlit. Nagyon nehéz helyzet ez. Az a történelmi nyomás, amiben mindnyájan élünk, ez nem bennem indult el. Ki tudja, hogy ez mikor így. Ez az emberiségnek most már nagyon régi élménye, talán nem ősi, de legalább 5-6 ezer éves élmény.
1: Ezzel azt akarod tulajdonképpen mondani, hogy az emberiség...
0: Majomország. Hely, de messze, majomország, ott terem majomkenyér, majomablak, majomrácsán, majomnótát ráz a szél. Majomtéren, majomréten, majomhősök küzdenek, majomszanatóriumban sírnak majombetegek. Majomtanártól majomlány majom ABC-t tanul, gazmajom a majombörtönt rúgja irgalmatlanul. Megépül a majommalom, lesz sok majommajonéz, győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majompóznán majom király, majom nyelven szónokol, egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, pávián, orangután, mind majom újságot olvas majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom reterát, majom bakák menetelnek jobbra át és balra át. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák, majom kézben majom fegyver, a majmoké a világ.

0: bevezetésül nem saját vers, hanem egy ausztrál néger, esőhívó, esővarázs, minthogy nem szavakból, hanem indulatszavakból áll, lefordíthatatlan, tehát az eredeti nyelven hangzik el.
1: Sándor Vörös, La Hund Bazar. Marden la strato mordo mal fermigis Hund Bazar, per tamburgini inauguris Hundorela Baltazar. Hund Bazar, Hund Bazar, Hundorela Baltazar. Bunta hundo ok forinto in blanca costas nure kvar, ecz por du forinto estas jam hundet por clientar. Hund Bazar, Hund Bazar, Hundorella Baltazar.

A következő ritmusvázlat egy kis magyaros táncütem. Sejhaj folyóba, sok a hal valóba, Dunába, Tiszába, seszeri, seszáma. Sejhaj vadomba, kivirít a gomba, keményre, kerekre, habolond, neszed le. Sejhaj fonóba, sok a lány valóba, kibarna, kiszőke, sose fuss előle. A következő magyaros ütemben a Ionicus a minore, titi tátá versláb fut végig. Ha vihar jő a magasból, ne bocsáss el, kicsi bátyám, ha falomb közt teli hold lép, kicsi néném, te vigyázz rám. Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik, de az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik. A következő kis ütemvázlat legyen egy aszimmetrikus jazz ritmus. Itt kilépünk a magyar ütemek világából, és aritmiás néger ütemek lépnek be. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilúgozom a tüdőm, de a tollas bűrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakke, a nyak kebeleidet én ma kitaposom, meg a bádog minták is, mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. A következő megint nem magyar ütem lesz, rumba ritmus. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. Nevet a Rika, nevet a Rika, nevet a kicsi Sárika. Meg kell értetni a Sárikával, hogy jó lesz vigyázni a bikával. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika.

0: beszélnek erről a piacon és az utcán és akárhol is, csak az nem jelenik meg nyomtatásban, az elvész. Ha egy öreg parasztnéni, vagy egy külvárosi iparos ember, vagy bárki naplót ír, leírja az élete történetét, különösebb művésziség nélkül, a saját szavaival, abban ez az atmoszférikus nyomás ugyanúgy megjelenik.
1: Legújabb kötetedben egy egész ciklus vers van gyerekhangon, ami egészen más, mint mondjuk a Roncszőnyegnek, vagy a Magyar Etüdöknek a darabjai.
0: Igen, Karácsony Gábor, a festő és grafikus figyelmeztetett arra, hogy érdemes a gyárfalakat, a kapukat megnézni, amit gyerekek telefirkálnak rajzzal is, szöveggel is, malacságokkal, mindenfélével. Ezeket érdemes jegyezni és valamit alakítani belőle. Karácsony Gábor is ezt művelte, ő a gyerek rajz és nem a gyerek szövegek terén, amit az apró gyerek közönség igénye nélkül oda rajzol egy telepnek a vaskapujára, vagy a háznak a falára, kerítésére. Ez egész más, mint amit gyerekversként ismerünk. Sokkal spontánabb és kidolgozatlanabb jelenségek, nagyon érdekesek, és sokat lehet belőle csinálni.
1: De ezek a versek, amikről beszéltem, nem a gyerekversek, a falakra írt gyerekversek lemásolásai, hanem egy kifejezési, új kifejezési lehetőség nyílt meg ebben számodra, amit eddig nem műveltél. Ezt azért tőlük kaptad, szemléletet, látásmód, nyelvet.
0: Igen, valóban.
1: És mégsem az övék.
0: Hát az baj, ha nem az övék. Én azt hiszem, hogy lényegében mégiscsak az övék.
1: Úgy értem ezt, hogy ők nem tudnák megcsinálni. Pedig rengeteg verset fölírnak a falra.
0: Sőt, ők tudják csak megcsinálni, hiszen én is abból veszem, amit ők csináltak.
1: Akkor mégiscsak jelen kell lennie a teremtés valamilyen elemének.
0: Jelen is van, csak ez a teremtés elem ilyenkor nem belőlem fakad, hanem azokból az ismeretlenekből, akik a falakra firkálnak, akik különben sokszor nem is gyerekek, hanem kamaszok.
1: Hát aki hallgatja ezt a beszélgetést, akkor most beleszólna nyilván, hogy mi a te szereped ebben az egész tevékenységben. Miben látod te, ha mindent elhárítasz magadtól?
0: Nem hárítok el mindent, mert lejegyzem, és ha szükséges, valami módon megformálom.
1: Hát valaminek eszköze vagy végül is te is, amikor a saját verseidet írod.
0: Igen, kétségtelen.
1: De minek?
0: Olyan erőknek, amiket nem egészen tudunk definiálni, nem egészen tudunk nevén nevezni. Van úgy, hogy amit megírni, amit megformálni nem tudok, az egyszerre csak zápor esőszerűen megjelenik az ember agyában, megformáltan készen. Ezeknek az erőknek a működése nagyon nehezen követhető, nagyon nehezen fejthető meg, vagy éppen se ugyan sem.
1: Előfordulhat a költővel, hogy a
0: A negroid ritmusok után most térjünk át az ütemeknek egy olyan furcsa világába, ahol a molosszus versláb, a tá-tá-tá ütemű versláb és a pájon tá-ti-tá viszik a domináns szerepet.

0: Most olyan ütem következik, amelyikben ősi jelleggel nincs ritmikai szabályosság, teljesen az indulat viszi az ütemet.
1: Dal a jégpacsokról.
2: Jégpacsmacskák ez estelen, jégpacsmacskák mind ül meg áll. Jégpacs hold süt szépségesen, jégpacsmacskák meg jégpacsi bál. Jégpacsmacskák fehér-feketék, jégpacsmacskák kicsit kicsik, jégpacsmacskák vígfényesek, ha kornyikálnak, jól esik. Jégpacsmacskák vígarcúak, jégpacs szemeik ragyogó feketék, figyelt kecses úri modorukat, várják, kell a jégpacs holdkerék. Jégpacsmacskák lassan növők, jégpacsmacskák nem túl nagyok, jégpacsmacskák kigömbölyödők, s a tánc tudományok dzsik-zsgabok. Míg a jégpacshold meg nem jelenik, toalettüket rendezgetik, mosakodnak és ringnak füleik, tappancsaik törő közé. Jégpacs fekete-fehér kekút. Jégpacsmacskák arányosak, ugrálnak, mint dzsimegen fabohóc. Jégpacshold pillantások. Még délelőtt mind hallgatag, még délután sziesta volt. Terpszikoréi tudományukat lejti, ha kél, pacs, macska, hold. Jégpacsmacskák fehér-feketék, és mondtam, nem figyelsz, kicsik. Amikor viharzik az éjjeli jég, halban fickántani jobb nekik. Mikor ragyogva ég a nap, azt hinnéd, mind mit sem csinál. Őrzik kondíciójukat. Lesz pacsmacshold, pacsmacska bál.

Vörös, a disznó. Sárban fetrengtek, és azt mondják, hogy mocsok a sár. Milyen mocskosak. Sárban fetrengek én is. De nem mondom, hogy nem szabad így. Én tiszta vagyok. Én tiszta vagyok. Lemarjátok egymást az elederről, és azt mondjátok, szeretet, milyen mocskosak vagytok. Elmarom társamat a vájú mellől, nem szeretem és nem is gyűlölöm. Én tiszta vagyok. Én tiszta vagyok. Megeszitek egymást, és engem is, és azt mondjátok, ne, és azt mondjátok, ne ölj, milyen mocskosak.

gyorsan repül a föld, vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny suhogását, még iramodva merül a tél sötét retőjébe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tél? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál ereink bukdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, és megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibb, s még titkosabbat. Figyeld csak, ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mint a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudom. Néha bizalmas kicsiny, máskor határtalan, pedig nem változik. És láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs mérete se rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, a kinti űr s a bennünk rejlő egymásba ölünk. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csonkok szamatával. Ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fény illat. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk. Kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más. De látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gond fészke szívedben, kérge alatt minden dolognak a tünemények medrei, a világ elesztékei ragyog. Örvénylik a láng. Parttalanul forog az eleven tűz, az ezerszemű. Párába borult paripák dobognak. Megvillan tajtékos tomporuk. Áthallik ércpatáig csattogása. Füled mellett süvít a híg elem. Bőrödet érinti.

végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint hégből az olvont acél. Szóri, vagy képzelet, ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled,

Most átlépünk a szanszkrit ütemek világába. Jayadeva 12. századi bengáli szanszkrit nyelvű költő Gita Govinda Pásztor ének című hosszú költeményéből következik négy részlet. Maga a teljes Gita Govinda 800 verssor és a benne gyakran visszatérő szó a Jayadeva, üdv az Istennek, szóval valószínűleg Jayadeva nem annyira szerző, mint inkább a versben előforduló szó. Jayadevának szokták nevezni a Gita Govinda szerzőjét, de tulajdonképpen ennek a 900 évvel ezelőtti szerzőnek a nevét nem ismerjük. Jayadeva Gita Govinda pásztorének részletek az első énekből Rádhához szól barátnője. Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemül a szavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyai szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méhárajos szíromárban emelkedik a bakulatárt lejezője. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsenge füzérű tamála, a szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kincsuka szála. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vágy fejedelme aranyjogarával a kés arabiben ma vetekszik, méhraja nyílra hasonlatos ivalakú lenge liánra lefekszik. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Makacag a karunarügy, ó, hogy a föld terein hova lett a szemérem. Két aka tövisek a vágyteli vándorokat sebesítik a réten. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű atimukta futók a füzérrel övezve felébred a mangó, és Jamuna folyam árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mézfüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon, a remete szíveket is átszövi a fiatal évszak az illatos álom. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben.

a második énekből rátkához szól barátnője. Látod a lombkoszorús fejű, sárga redőzetű, könnyű futású, tánc ütemén libegő, csigafülbe valójú, örök kacagású Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Ez öleli, mint buja, rengedező, teli fürt borul a kebele rája, mámorosan tovalengve lezengi a pancsama ütemet utána, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az pedig álmatagon lesideli Madhuszúdan a taviszirom arcát, víg ragyogó, szerelemre hívó szemeit s a szemöldöke rajzát, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Most a malenge csipőjű reásimul, az ajaka susog a fülébe, happuha csókot ad, és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Lát szerelemre kíváncsi a másika, édese Hari ölelése, vágyva fogódzik a köntöse szélibe, párosan a sűrűbe térne. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet, a tenyerek, a csatok, a perecek a csuklón, sorra dicséri a férfi az ügyeseket, és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Osztja jutalmait, ontja a csókot a sok kecses ifjú leányra, mosolyog a szépre, a bájosat ölel is, a gyönyörűnek ered a nyomába. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az ötödik énekből Rádhához szól barátnője. Hari jelet adván nevedet a sípján zengeti puha zene reszket, szereti a sűrűport, mit a vihar odahord, mert az is érte a tested. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Ha madár rebben, ha levél lebben, azt hiszi közeleg a lépted, gyűjt avarágyat, nézi a tájat, várhat-e végre ma téged. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Vesd le kötényedet, old le az ékedet, a derekad ad takarónak, illatos ágyon tégedet áldjon, vallana örömet adónak. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Hald, Hari büszke, alkonyat üszke, immár beszegi a pályát. Értsd meg a szavamat, kéreted-e magad, töltsd be uradnak a vágyát. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár.

a hatodik énekből, Harihoz szóra barátnő. Édesed érted a pedve tekincét, míg te is áhítod az ajaka mézét. Ó, Hari úr, ráthá ott a lugasba simul. Vágyik utánad, elindul az éjbe, de oda van az ereje, roskad a térde. Ó, Hari úr, ráthá ott a lugasba simul. A kegyesem eljön-e, Hari, Hari, hol vagy? Kérdezi egyre s a búban elolvad. Ó, Hari úr, ráthá ott a lugasba simul. Öleli a köd alakú fekete vakéjet, vágya kibont-e belőlem a téged? Ó, Hari úr, ráthá ott a lugasba simul. Nem titok a panasza, sír keseregve, őrzi a ligetet a te jöveteledre. Ó, Hari úr, ráthá ott a lugasba simul.

Hát most kilépünk az értelmes versek világából, és áttérünk a szaggatott, mit sem jelentő hangokra, hangok különböző ritmusaira. Panyigai, panyigai, panyigai, ű, panyigai, ű, panyigai, panyigai, panyigai, ű, panyigai, ű, kudora, panyigai, panyigai, kudora, ű, panyigai, kudora, kudora, panyigai, ű, kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ű, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ű, ház, panyigai, kudora, ű, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ű, panyigai, ház, kotta.

Most három kis hangcsoport. Az első puha forró hangok. Ange amba nula noie balanga janegol mohitula e mante ukua haimanan. Jekale munni temme ajaja mimenu gulupandu ame niia ukua haimanan. Gyors, gyöngyöző, vidám hangok. Vikulili helyrili sziggaga mukofoki kupu kájlili vikufuja kájru burofuro furudozori klippipa kájrila. Áradó, sugárzó hangok. Kunai afhaist háj mengok álkén ovaj láj. Manés goliken unnu lojmbopi, ajlojken osándes táj.

Most néhány forró övi motívum következik. Maláj, indonéz, szingál motívumok ezek. Az első. Gyümölcsfürt ingatja a szél, ágon libeg duzzadtan a fénytől, gyümölcsfürt kelő melegben, puha lomb közt ingatja a szél, gyümölcsfürt hozzuk le, add nekünk boldog ág, gyümölcsfürt ingatja a szél. A második. Madár, te madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi húgunk vagy, mi is tudunk messzire szállni, ha fejünket álomra hajtjuk. Madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi húgunk vagy. Harmadik. Világos, világos az idő, virágok hajladoznak a réten, az idő álmában fordul, mi is álmunkban fordulunk. Füvek borzolódnak a réten, világos, világos az idő. Negyedik. Ballag a folyó, mindig ballag, szakálla mögött gondolkodik, sokféle szirmot gondol a folyó. Fürdünk, siklunk, szaladunk, minket gondol a folyó, azért csillog a bőrünk. Ötödik. Mikor nevedet kaptad, sietve adták neked, sietve, szemed csupa kéz, ajkad csupa láb, rejtsd el, hallgass és aludj. Hatodik. Ég a tűz, lobog a tűz, dobog a tűz, lüktet a parázs, a nagy szív, lélegzik a láng, a nagy tüdő, mindenről beszél, mégis néma, okosabb, mint mink vagyunk. A tűz. Hetedik. Rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Tejről, mézről szóljon az ének, virágról szóljon az ének, sok, nagyon sok virágról, anyáról szóljon az ének, rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Dob és tánc. Dob és tánc. Csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd, fényes, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, kövek, kövön, fény, csöndje, kőben csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes, béke, kő, lomban, fény. Kút, csöndje, fű, kútra hajló, béke, csönd, kút békéje, inda, fű, inda, kő, lombhintája, kúton fényingája, kútban csöndajkája, csepp, csepp, kút, cseppje, cseppek, csengő, csöndje, csönd, cseppje, fény, kút, habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fény, halmai, föld, keblei, kút, karjai, kő, lábai, víz, szél, lomb, torkú, csönd, fűruhájú, fény, kő, arcú, béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, dél sziklája,
alkony karéja, éjsziklája, csönd, béke, fény hímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzirása, örökös szálak verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövöngyík, fénylő, néma bálvány. Béke veled, szeretőd, lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, hüve, béke, kutya, szállj, békés lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lenk, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, szállj, ima, fénye,

Most egy részlet 11. szimfóniámból a harmadik tétel. Suhan éjfél tájt, viszi lámpáját, laza felhőben, mit a fény jár át, habon eltáncol, fedi rőt bársony, s lila légfátyol, hol a tengerpart fordul a hegy alatt, mit a víz megmart, fut a fenyvesben, meg a tisztáson. De te honnan kelsz, hogy a tengeri szél sose fodroz a lepleden árnyékot, sose vonul a habok pásztáin tova, se a part kútsora, se a sivatagi tér, nem az árnyat helye, sem az alakod nyoma, mégis a völgyben a suta hajlékok, szerelem paloták, ha te megjöttél. Mennyei, hova tűnsz, mi a szándékod, rőzsetűzünkkel ahonnan a lángfoga, lebegő lépteidig fel sosem ér, sem a parazsak-e, tűzidarazsak-e, rózsák, csak az üszkök, a hűlt pernyék, hamupora, csak a bánat, vágy, fekete mohóság, mesztelen égi való, hova hívsz haza? Halad éjfélben, hol a fellegben, hol a felhőn túl lepi mennykatlan, tere bontatlan, maga rejtetlen, szíve befödetlen, szeme álmatlan, kegye akaratlan, heve hihetetlen, neve sértetlen, szava mondatlan, vágya segíteni áldatlan, soha míg vaslánccal leszegik a bika fejet, és patkány csiga őrzi a kincseket, és disznóvér eteti a gyerekeket, a nagy istennő addig mostoha.

0: a tóba, nagypapa leszállt a tóba, a magyar etűdök sorozatból. Aranyágon ül a sármány, kicsi dalt fúj fuvoláján, aranyégen ül a bárány, belezendít citeráján. Piros alma szívem ágán, kivirító koronáján, aki kéri, neki szánnám, akinek kell, sose bánnám.
1: Volt nekem egy cimborám, mosakodni restelt, kéményseprő fogta meg, vitte a kisembert. Volt nekem egy cimborám, nem volt soha tiszta, aki arra rátalál, mégis hozza vissza.

zebra, csíkos szép lovacskák. Afrikai vadlovacskák, jól játszatok ti bujócskát, dúsfűben a réten. Dúsfűben a réten. Csupa csík a zebra írha, mint a megvonalazott irka, lábtól fejig vonal minta, rajzolódik szépen. Rajzolódik szépen.

Cheep, trap, egg, trap, öt, trap, meg, tíz. Olvad a jégcsap, lecsepeg a víz. Bolygó zápor libben táncol, suhog a fűsűrűjén faágán. Kéklő halvány felhők alján kivirul a ragyogó szivárvány. Falu végén van egy mély kút, ottan fürdik három szép lúd. Falu végén van egy mély tó, abban gázol három szép ló. Fut, robog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó.

Irenádon sikló kúszik, kicsi patak ágyon vízicsibe úszik. Hajló nád közt kotlós ízzen, vízicsibe népét tereli a vízben. Ér tükrében látszik az ég is, feje tetején a vízicsibe nép is. Siklók, békák, pókok látják vízicsibe pásztor vízicsibe nyáját. Alsó végen, felső végen, csoda nagy sürgés, forgás. Malacok, oi, oi, disznók, röf, röf, csördít nagyokat a kondás. Alsó végen, felső végen, fakapuk nyílnak máskor. Tehenek, birkák, be, be, ordít nagyokat a pásztor. Alsó végen, felső végen, nem öröm héjból kelni. Akacsák, zsáb, zsáb, pulykák, rup, rup, őket sose viszi senki. Istár pokoljárása, Babilon rege. Ama honba, amit ismersz, honnan soha sincs visszatérés, küldte vágyát Istár úrnő, hold leánya, emberek anyja, vonuló felhők szép nővére, mint nyilidegről lőtte vágyát árnyak házába, a sötétség hajlékába, ama házba, hol a betérő befele fordul, vissza se pillant, ama az útra, amely lefelé visz, vissza nem hoz soha többé, ama házba, hol a kapun világosság nem világol, ama helyre, hol agyaggal táplálkoznak, iszapot esznek, ama házba, hol madárként öltözködnek tollrugába, ama partra, hol a sás közt hódként fészkelnek a lelkek, ama házba, hol sírás sincs, féltésre sajog, vérse lüktet, ajtó és zár porlepet. Mikor Istár a határt elérte, a kapu őrének kiáltott, hely, te kapus, te nyisd ki a kapudat, hogyha nem nyitod ki, letöröm a lakatot, szétverem a kapufélfát, fölvezetem a holtakat, hogy egyenek, éljenek, az élőknél többen legyenek a holtak. Szólt Istárhoz a kapu őre. Állj meg, úrnő, hely, ne rombolj, megyek jöttödet, megjelentem, hadd tudjon róla, állatú asszony. Amint állatú hallotta a beszédét, a levágott fához, a levágott nádhoz lett hasonló, és sikított, mi vezette szívét hozzá? Menj víz őre, nyisd neki kapuidat, bánj vele rendjén áll a törvény, ment a víz őre nyitogatni kapuit. Első kaput rányitotta, koronáját elrabolta. Mélység fia, koronámat miért veszed le rólam? Csitte szót se, jöjj be, állatú parancsa. Másodikat rányitotta, ékes övét elrabolta. Mélység fia, ékes övem, miért veszed le rólam? Csitte szót se, jöjj be, állatú parancsa. Harmadikat rányitotta, melkendőjét elrabolta. Mélység fia, melkendőmet miért veszed le rólam? Csitte szót se, jöjj be, állatú parancsa. Negyediket rányitotta, szőttes ingét elrabolta. Mélység fia, szőttes ingem, miért veszed le róla? Csitte szót se, jöjj be, állatú parancsa. Hold leánya, emberek anyja, vonuló felhők szép nővére, szült mesztelen fényességben áldogált a sötétségben. Siratni jöttem az ifjakat, kik szerelmük előtt elpusztultak, siratni jöttem a lányokat, kik hasztalan vártak, elhervadtak, siratni jöttem a férfiakat, kik asszonyuk mellől földbe rogytak, siratni jöttem az asszonyokat, kik emberükről leszakadtak, siratni jöttem a nyíl halottait, kiontott vérükbe roskadókat, siratni jöttem az aggokat, kik háznépük közt elszáradtak, idejük előtt elpusztuló picinyeket siratni jöttem. Hömpölygette, kondította Istár hangját a pokolöble, árnya oszlott, csöndje foszlott, vízszállt a magasból, láng tört a mélyből, tűzhult a magasból, habkelt a mélyből, a halottakba élet nyilallott, jajgatás, kiabálás verte a házat, vergődtek a porban, nyüzsögtek a sárban, látták a fényességet és feléje tülekedtek, bokáját húzták, térdét ölelték, kezét kapkodták, lábát marták,
Istár szívét átfogta a mélység. Mikor látta Allatú asszony, kiáltott Namtárnak, szolgájának, vidd őt, Namtár, lökd a zuhogóba, szemét sújtom sötétséggel, derekát sújtom dermedtséggel, lábát sújtom súlyossággal, szívét sújtom homályossággal, fejét sújtom bénasággal, egész erejét semmiséggel, minden világ végeztéig. Vitte Namtár, a zuhogóba lökte, hidegér csordul a falakról, üres visszhang csörög a mélyben, ki itt alszik, hold leánya, ki itt alszik, tiszta derekát nem fedi inge, keblét kendő nem takarja, fekszik a vízben, mint a szikla, mint ár ellen beledült szálfa, halántékán zuhan a zúgó, térthajlásán zubog az örvény, minden világ végeztéig. Akkor föl kell Ea Isten, emeli fejét, szól fennszóval, férfit alkotok, harcos teremtek, Uddusunám írta győzhetetlent, fordítsa szemét az éjházára, négy kapu nyíljék sorra előtte, Allatú örüljön jövetelének, hárfákkal vigadjon és fuvolákkal, szálljon öröm az éjházára. Amint Allatú látja a harcos csipejét, veri, ujját harapja, rikoltoz a sötétségben. Ostoba dolgot kértél tőlem, tűnj előlem, Uddusunamir, a mélység iszapja legyen lakásod, az ösvény homokja legyen ételed, szemét dombot túrj körmeiddel, élő csontot kásává rohadjon, véred megbüdösödjön, fuldokolj saját szagottól, mert te házamba törtél, oda van az én uralmam. Kidöntöm a kapufélfát, szétzúzom a palotát, beverem a boltozatot, kővel, érccel összelapítom, tövig rontom a falakat, recsegjenek a küszöbök, hulljanak az eresztékek, égjen, ami éghet, törjön, ami törhet, a kapukat széthasítom, forgáccsá verem. Majd Istárhoz megy a harcos, megtört szemét megsimítja, dermedt derekát megsimítja, nehezült lábát megsimítja, homályos szívét megsimítja, béna fejét megsimítja, ruháját, ékét visszaadja. És majd föl kell Istár úrra, és majd föl kell és megindul, nyomában az ifjak lányok mennek a földült palotából, tolongnak a férfiak, asszonyok, tódulnak a csecsemők vének, és a nyíltól elesettek, kivontott vérnek halálát haltak, mennek, mennek nagy tömegben, áradatként föl a mélyből, lobogó lángból, törmelékből, mennek, mennek énekelve. Majd ha föl kell Istár úrnő, majd ha föl kell és megindul, mennek mögötte hosszú sorokban, mint nagy folyamok hömpölyögve, mennek, mennek koszorús fejjel, fadobokkal, fuvolákkal, s raknak négy szép magas mágját, édes füstű ritka füvekből, s fényük, mint a nagy erős nél, beragyogja a négy tájat. Látja Istár a mágiákat, táncol és tapsol örömében, odalép az első tűzhöz, beledobja koronáját, odalép a másodikhoz, beledobja ékes övét, odalép a harmadikhoz, beledobja melkendőjét, odalép a negyedikhez, beledobja szőttes ingét, szürt vesztelen fényességben világol a teljesség.

kínai templom. Szent kert, bőlom, tár, zöld szár, hönlen tág, éjjő, kék árd. Négy fém cseng, szép jó hírrang, majd mély csönd leng, mint hűlt hang.

Pinus Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és Vörös Sándorra emlékeztünk születésének 100. évfordulója alkalmából, amit tegnap volt. További jó tudósodást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

három vakegér, nézd csak, hogy szalad! Nézd csak, hogy szalad! Futottak a gazdasszonyka után, levágta késsel a farkukat ám. Ilyet nem pipáltál még soha tán, mint a három vakegér. Prológus. Dermesztő hideg volt. Az égen komor és a le nem hullott hótól terhes felhők gomolyogtak. Egy férfi sötét felöltőben, sálba bugyolált arccal, szemébe húzott kalapban végigment a Carver Street-en, és fölment a 74-es számú ház lépcsőjén. Megnyomta a csengőt, mely élesen fölberregett az alaksorban. Mrs. Casey, aki épp a mosogatással bajlódott, törődötten így szólt. Fene a csengőbe! Én mondom, nincs az embernek egy csöpp nyugta se! Lihegett egy sort, majd fölcaplatott az alaksorból, és ajtót nyitott. A kint álló férfi alakja kirajzolódott a fenyegető szürkületből. Mrs. Leon? Kérdezte suttogva. Második emelet, mondta Mrs. Casey. Nyugodtan fölmehet. Várja magát. A férfi tétován nemet intett a fejével. Menjen csak föl, és kopogjon! Utána nézett a férfinak, amint az fölfelé haladt az elrongyolódott szőnyeggel bevont lépcsőn. Később azt állította, furcsa érzése volt vele kapcsolatban. Valójában persze azt gondolta csupán, jó rendesen megfázhatott, hogy ennyire berekedt, meg hogy ilyen időben ez nem is csoda. A férfi a lépcsőfordulóhoz érve halkan fütyörészni kezdett. A három vakegér dallamát fütyülte. Molly Davis visszalépett az utcára, és fölnézett a kapu melletti frissen pingált táblára. Monksfell udvarház, vendégfogadó. Helyeslően bólintott. Úgy fest, tényleg úgy, mintha szakember készítette volna. Na jó, egyesek talán azt mondhatják, majdnem úgy. A vendégfogadóból a V egy kissé fölfelé dőlt, az udvarház szó végén pedig enyhén összezsúfolódtak a betűk. Mégis egészében Giles remek munkát végzett. Giles kifejezetten ügyes volt. Rengeteg mindent meg tudott csinálni. Molly mindig fölfedezett valami újat a férjében. Mivel Giles annyira keveset beszélt magáról, a nő csak fokról fokra ébredt rá, milyen sokoldalú is a párja. Egy volt tengerész mindenhez ért, ahogy mondani szokták. Ami azt illeti, Gilesnak szüksége is lesz minden tehetségére, most, hogy új vállalkozásba fogtak. Hiszen náluk tapasztalatlanabbakat keresve se lehetett találni a fogadó üzemeltetés terén. Minden esetre jó mókának látszott, és a lakás problémájukat is megoldotta. Molly ötlete volt az egész. Amikor Catherine néni meghalt, és az ügyvédek írásban tájékoztatták arról, hogy nagynénje ráhagyta a Monkswell udvarházat, a fiatal pár elsőként az eladásra gondolt. Giles azt kérdezte. Na, és milyen? Molly így felelt. Ó, hát egy hatalmas, rossz beosztású régi ház, tele dohos és ódivatú Victoria korabeli bútorokkal. A kert egészen szép, de a háború óta szörnyenben nőtte a gaz, mert csak egyetlen egy öreg kertész maradt, aki ápolja. Tehát úgy döntöttek, túladnak a házon, és épp csak annyi bútor tartanak meg maguknak, amennyivel egy kis házikót vagy lakást berendezhetnek. De egyszerre két nehézséggel is szembe kellett nézniük. Először is egyáltalán nem találtak kis házikót vagy lakást, másodszor pedig a bútorok egytől egyig ormótlanul nagyok voltak. Akkor hát, szólt Molly, mindent el kell adnunk, ugye el fognak kelni? Az ügynök biztosította őket afelől, hogy manapság bármit el lehet adni. Nagyon valószínű, tette hozzá, hogy szállónak vagy fogadónak veszi majd meg valaki, a teljes bútorzattal együtt. Szerencsére a ház igen jó állapotban van. A néhai Miss Emory közvetlenül a háború előtt alaposan rendbehozatta és korszerűsítette, s lényegében azóta se romlott le. Igen, kifejezetten jó állapotban van. És ekkor jött Molly ötlete. Giles, mondta, miért ne üzemeltethetnénk benne fogadót mi magunk? A férje először csak gúnyolódott ezen, ám Molly kitartó volt. Nem kell sok vendég, legalábbis egyelőre. A ház igazán alkalmas fogadónak. Hideg-meleg víz a hálószobákban, központi fűtés és gáztűzhely. Lennének tyúkjaink, meg kacsáink, és persze tojásunk, és termeszthetünk zöldségeket.
és kivégezné el az ezzel járó munkát. Nem túl nehéz személyzetet találni? Ó, hát mi csinálnánk mindent? De bárhol élnénk is, ez akkor is így lenne. Néhány alkalmi kisegítővel sem mennénk sokkal többre. Esetleg szerezhetnénk majd egy bejárónőt, ha tényleg beindul az üzlet. Még ha csak 5 ember szállna meg nálunk, és mindegyik 7 guineát fizetne hetente... Molly valamelyes derülátó fejszámolgatásba merült. És gondolj csak bele, Giles, fejezte be mondókáját. Ez a ház a sajátunk lenne, a saját dolgainkkal. És ahogy elnézem, évekbe telne, mire találnánk magunknak lakóhelyet. Ez bizony, Giles egyetértett vele, igaz volt. Kutyafuttában kötött házasságuk óta oly kevés időt tölthettek együtt, hogy már nagyon szerettek volna otthonra lelni és megállapodni. A nagy kísérlet ideje vészesen közeledett. Hirdetéseket tetettek be a helyi újságba, meg a Times-ba, melyre érkeztek is különféle válaszok. És most a mai napra várták az első vendég érkezését. Giles korán lement, hogy bemelegítse az autót. Katonai dróthálót szándékozott venni, amit a megye másik végében kínáltak eladásra. Molly bejelentette, besétál a faluba, hogy még utoljára beszerezzen néhány apróságot. Az egyetlen zavaró tényező az időjárás volt. Az utóbbi 2 nap csípős hidege után még a hó is elkezdett esni. Molly a kocsiúton szaporázta lépteit, esőkabátját és fényes göndörhaját kövér hópelyhek lepték el. Az előrejelzés kivételesen kemény időjárási viszonyokat jósolt. Erős hózápor volt várható. Molly a vízvezeték miatt aggodalmaskodott, remélte nem fog befagyni. Igazán nem lenne szép, ha rögtön a megnyitás után minden elromolna. Az órájára pillantott. Vége a teaidőnek. Vajon Giles visszaérte már? S kíváncsi lesz-e arra, hogy ő merre járt? Megint be kellett mennem a faluba valamiért, amit elfelejtettem megvenni, fogja mondani Molly. És a férje nevetve kérdezi majd, még néhány konzervért? Gyakran viccelődtek a konzerveken. Állandóan újabb doboz ételekre vadásztak. Mostanra egész tisztességesen föltöltötték a kamrát, fölkészülvén az ínséges időkre. Molly elfintorodott, amint fölnézett az égre, és azt gondolta, ezek az ínséges idők úgy látszik, igen hamar rájuk köszöntenek. Üres volt a ház. Giles nem jött még vissza. Molly először a konyhába ment, aztán föl, hogy körbejárja a frissen előkészített hálószobákat. Mrs. Boyley a déli szoba a mahagóni bútorokkal és a mennyezetes ágyjal. Metcalf őrnagyé a kék szoba a töltyfa berendezéssel. Mr. René az ablakfülkés keleti szoba. Mindegyik nagyon jól mutatott. Micsoda szerencse, hogy Catherine néninek annyi csodás vászonágyneműje volt. Molly megigazította az egyik ágytakarót és lement. Csak nem besötétedett már. A házban hirtelen síri csönd és kongó üresség támadt. Az épület elhagyatottan állt, 2 mérföldnyire a falutól, 2 mérföldnyire, ahogy Molly megfogalmazta magában, mindentől. Azelőtt is sokszor volt egyedül a házban, ám ez igazán csak most tudatosodott benne. A hó lágyan záporozva ütögette az ablaküveget. Kellemetlen, susogó hangja volt. Mi lenne, ha Giles nem tudna hazajönni, mert hogy az autó a vastag hóréteg miatt képtelen volna tovább menni? Mi lenne, ha egyedül kellene maradnia, egyedül, akár több napon át? Körbenézett a terebélyes és nyugalmat árasztó konyhában, mely valósággal kiáltott egy terebélyes és nyugalmat árasztó szakácsnőért, aki az asztal főn ülve, állkapcsát ritmikusan föl-alá mozgatva, ropogós kekszet enne, s hozzá fekete teát inna. Egyik oldalán egy magas, idősecske szobalány ülne, a másikon meg egy rózsás képű, gömbölyde cselédlány, és az asztal másik végében ülő konyhalány rémült szemmel lesné följebb valóit. És mindezek helyett csak ő volt itt egymaga, Molly Davis, olyan szerepben tetszelegve, mely egyelőre nem állt túlságosan közel hozzá. Ebben a pillanatban az egész élete valószerűtlennek látszott, Giles-t is beleértve. Molly szerepet játszott, csupán szerepet. Ány suhant el az ablak előtt, s ő fölugrott. Valaki közeledett a havon. Zárt csörgést hallott az oldalajtó felől. Az idegen ott állt az ajtóban,
s lerázta magáról a havat. Egy ismeretlen férfi sétált be az üres házba. És akkor egyszeriben szerte foszlott a képzelgés. Ó, Giles, kiáltotta Molly, úgy örülök, hogy megjöttél. Szervusz, édesem, micsoda ronda idő, Istenemre majd megfagytam. Dobbantott a lábával, és belelehelt a tenyerébe. Molly gépiesen fölszedte a kabátot, amit férje amúgy Giles módjára ledobott a tölgyfa komódra. Válfára rakta, a kitömött zsebekből kivett egy sálat, egy hírlapot, egy kötek spárgát és a reggeli postát, amit Giles trehányul begyömöszölt. A konyhába tartván az újságot letette a konyhaszekrényre, és fölrakta a gázra a teáskannát. Megvetted a dróthálót? Kérdezte. Olyan sokáig voltál távol? Nem volt számunkra megfelelő. Egyáltalán nem tudtuk volna használni. Elmentem egy másik telepre, de az ottani se volt jó. Hát te, mit csináltál ez alatt? Gondolom nem jött még senki. Ha már itt tartunk, Mrs. Boyle csak holnap érkezik. Metcalf főrnagynak és Mr. Brennek még ma itt kellene lennie. Metcalf főrnagy küldött egy lapot, hogy holnap jön. Hát akkor csak Mr. Wren maradt, aki ma velünk vacsorázik. Milyennek képzeled? Derék, nyugalmazott köztisztviselő, ez az én tippem. Nem hiszem, szerintem művész. Ebben az esetben, mondta Giles, jobban tesszük, ha előre elkérjük az első heti bérleti díjat. Ugyan már, Giles, hiszen hoznak magukkal podgyászt. Ha nem fizetnek, megtartjuk a podgyászukat. És mi van akkor, ha újságpapírba csomagolt kövek vannak bennük? Az igazság az, Molly, hogy halvány fogalmunk sincs róla, mit is ró ránk ez a vállalkozás. Remélem nem tűnik föl nekik, mennyire kezdők vagyunk. Mrs. Boyle-nak egész biztosan föltűnik, mondta Molly. Az a fajta nő. Honnan tudod, hiszen nem is láttad, ugye? Molly elfordult. Újságpapírt terített az asztalra, elővett egy darab sajtot, hogy lereszelje. Mi készül? Érdeklődött a férje. Sajtos krumpli, tájékoztatta Molly. Kenyérbél, tört krumpli, meg egy icike-picike sajt, hogy méltó legyen a nevéhez. Még mondja valaki, hogy nem vagy leleménye szakácsnő, igaz? Mondta a feleségét csodáló férj. Mondhatná. Egyszerre kizárólag egyfélét tudok készíteni. A műveleteket összehangolni, na, az kíván csak igazán nagy gyakorlatot. A legnehezebb a reggeli. Miért? Mert minden egy időben készül. A tojás, a szalonna, a forró tej, a kávé és a pirítós. Vagy a tej fut ki, vagy a pirítós ég meg, vagy a szalonna pöndörödik össze, vagy a tojás főkeményre. Az embernek olyan ébernek kell lennie, mint a leforrázott macskának, aki egyszerre figyel mindenfelé. Holnap reggel majd észrevétlenül lelopódzom, és meglesem ezt a leforrázott macska imitátort. Forra tej a víz, szólt Molly. Bevisszük a tálcát a könyvtárszobába, hogy hallgathassuk a rádiót. Mindjárt híreket mondanak. Úgy látszik, jóformán minden időnket a konyhában fogjuk eltölteni. Ide is vennünk kéne egy rádiót. Hát igen, milyen barátságosak is a konyhák. Szeretem ezt a konyhát. Szerintem messze a ház legszebb helyisége. A tálalószekrény és a tányérok is tetszenek, de az egyszerűen fantasztikus, hogy az ember már is nagy stílűnek érzi magát, hogy ilyen hatalmas tűzhely van a birtokában. Persze, hálát adok az égnek, hogy nem kell főznöm rajta. Gyanítom, az egész évre való fűtőanyagunk elfogyna egyetlen nap alatt. Az bizony könnyen meg lehet, de képzeld el azokat a jókora pecsenyéket, marha hátszínt és ürügerincet, amik benne sülhettek. Vagy az óriási rézbefőző lábasokat, tele házi szamócalekvárral, sok-sok kiló cukorral. Milyen nagyszerű és nyugodt is volt a viktoriánuskor. Nézd meg a fönti bútorokat, hatalmasak és masszívak, mégis cifrán díszítettek. És Istenem, az a mennyei kényelem, s bennük a rengeteg hely az ember ruháinak. Ráadásul a fiókok mindegyike könnyedén kihúzható és betolható. Emlékszel arra a modern lakásra, amit kibéreltünk? Minden beépített és tolóajtós volt, csak éppen a tolóajtók mindig beszorultak. Ha betoltad, hogy bezárd őket, nem maradtak csukva, vagy ha igen, akkor nem nyíltak ki. Hát igen, ez a legrosszabb ezekben a szerkentyűkben. Ha nem működnek, az embernek elmegy tőlük a kedve. Gyere, menjünk, hallgassuk meg a híreket.
A hírek főleg az időjárásra vonatkozó riadalomkeltő előrejelzésekből, a külügyi tárgyalások szokásos megfenekléséről, a szenvedélyes parlamenti civakodásokról szóltak, valamint egy a Paddington Carver Street-en történt gyilkosságról. Mondta Molly, mindig csak a baj. Nem fogom újra és újra végighallgatni a fűtőanyag takarékosságra vonatkozó felhívásokat. Mégis mit várnak tőlünk? Üljünk és fagyjunk meg? Azt hiszem, nem télen kellett volna megnyitunk a fogadót. Várhattunk volna tavaszig. És egészen más hangon folytatta. Vajon milyen lehetett az az asszony, akit meggyilkoltak? Mrs. Leon? Így hívták? Kíváncsi vagyok, ki ölhette meg és miért. Talán egy egész vagyon tartott a padlódeszka alatt. Mikor azt mondják a rendőrség, mielőbb kikívánja hallgatni azt a férfi,

0: Mák is a férfiak, gondolta, a civilizációt jelképező egyenruháikban. Sötét felöltő, szürke kalap, sál a nyakban. A következő pillanatban Giles becsukta az ajtót, kirekesztvén ezáltal az elemeket. Mr. Wren letekerte a sálat a nyakáról, ledobta a bőröngyét és elhajította a kalapját. Úgy tűnt, mindezt egyszerre műveli, és közben még beszélt is. Magas és éles, szinte nyafogó hangja volt, s ahogy ott állt a halban, a lámpa fénye egy kócos, napszitta hajú, zaklatott, fakó tekintetű fiatalembert világított meg. Ez igazán rettenetes, kezdte. Az angol tél a legrémesebb fajtából, éppen mint Dickensnél, Scrooge és Pici Tim meg a többi. Az embernek szörnyen szívósnak kell lennie, hogy ellenálljon neki. Nem gondolják? És iszonyú volt, mi keresztül utaztam az országot Wales-től egészen idáig. Ön, Mrs. Davis? Há, és milyen elragadó! Csontos ujjai egy gyors mozdulattal megragadták Molly kezét. Egyáltalán nem olyan, mint amilyennek elképzeltem. Tudja, úgy láttam magam előtt, mint egy indiai tábornok özvegyét. Félelmetesen zord és olyan memsahib, és olyan penaresi miaszösz, egy igazi viktoriánus miaszösz. Csodás, egyszerűen csodás. Vannak viaszvirágaik? Netán paradicsom madaraik? Ó, akárhogy is én mindenképpen imádni fogom ezt a helyet. Attól féltem, tudják, hogy túlontúl régi módi lesz. Úgy értem, egy nagyon-nagyon vidékies udvarház, leszámítva persze a belaresi részholmikat. És ehelyett minden káprázatos, csupa vérbeli viktoriánus előkelőség. Mondják, van maguknak olyan mahagóni, szilva, kékes, lilás árnyalatú mahagóni pohárszékük, amin nagy vésett virágok vannak? Ami azt illeti, mondta Molly, aki csak nem lélegzett, visszafojtva hallgatta ezt a szóáradatot, van. Ne mondja, megnézhetem, most azonnal, ide bent van. Fürgessége már-már nyugtalanító volt. Elfordította az étkezőajtó gombját, és meggyújtotta a lámpát. Molly a balján álló Giles rosszalló arckifejezésének tudatában bement utána. Mr. Wren végigfuttatta hosszú, csontos ujjait a súlyos bútordarab gazdagon vésett mintázatán, és közben elismerése jeléül aprókat sikkantott. Majd szemrehányó pillantással fordult kísérője felé. Nagy mahagóni étkező asztaluk nincs is? Inkább ezeket a kis asztalkákat szórták szét mindenfelé? Azt gondoltuk, az embereknek így jobban fog tetszeni, mondta Molly. Persze, tökéletesen igaza van, drágám. Csak magával ragadott a kor hangulata. Természetesen egy ilyen asztalhoz nagy család is dukál, aki körbeülik. Szigorú, jó kiállású, szakállas apa, dolgos, hervatag anya, 11 gyerek, zord nevelőnő, és még valaki, akit csak szegény Harrietnek szólítanak. Ő a szegény rokon, aki mindig mindenben segít, és borzasztóan hálás, hogy ilyen remek otthonra talált. Nézze azt a tűzrostét! Képzelje el, amint a kandallóban lobogó lángok szegény Harriet hátát perzselik!
1: Fölviszem a kofferjeit, mondta Giles. Keleti szoba?
0: Igen, válaszolta Molly. Miközben Giles fölfelé tartott, Mr. Wren ismét a halban termett.
2: Van benne mennyezetes ágy, apró rózsa mintás vászonhúzattal?
1: Nem. Nincs,
0: mondta Giles, és eltűnt a lépcsőfordulóban.
2: Azt hiszem, a férje nem fog kedvelni engem, mondta Mr. Wren.
1: Hol szolgált? A tengerészetnél?
0: Igen.
1: Gondoltam.
2: Kevésbé béketűrőek, mint a gyalogságnál vagy a légierőnél.
1: Mióta házasok? Nagyon szerelmes belé?
0: Talán szeretne följönni, hogy megnézze a szobáját.
1: Igen, ez pimasság volt a részemről, de komolyan szeretném tudni. Úgy értem, maga szerint nem lenne érdekes mindent tudni az emberekről? Mármint azt, hogy mit éreznek vagy gondolnak, és nem csak azt, hogy kik ők és mivel foglalkoznak.
0: Ha nem tévedek, mondta Molly higgadt hangon, ön Mr. Wren? A fiatalember hirtelen megállt, mindkét kezével beletúrt a hajába, és megcibálta.
2: igazán rémes. Sosem a legfontosabb.

0: kezdem a dolgokat. Igen, Christopher Wren vagyok. Most ne nevessen. A szüleim romantikus hajlamúak voltak. Azt remélték, építész lesz belőlem. Így kiváló ötletnek tartották, hogy Christophernek kereszteljenek. Azt gondolták, ez már tulajdonképpen fél siker. És ön építész? Kérdezte Molly, és nem tudta palástolni mosolyát. Igen, az vagyok, közölte Mr. Wren diadalmasan. Legalábbis majdnem az. A képzésem még nem fejeződött be, de csak ugyan figyelemre méltó példája vagyok annak, amikor a vágyálmok egy csapásra valóra válnak. Jegyezze meg, a név valójában hátrányt is jelenthet. Én soha nem leszek a Christopher Wren. Azért a Chris Wren-féle előre gyártott építőelemek még sikert arathatnak. Giles lejött a lépcsőn, Molly pedig így szólt. Most már tényleg megmutatom a szobáját, Mr. Wren. Amikor Molly néhány perccel később lejött, Giles azt kérdezte tőle. Nos, megnyerte tetszését a gyönyörű tölgyfa berendezés? Nagyon szeretett volna mennyezetes ágyat, ezért a rózsaszín szobát adtam neki. Giles fölmordult és dörmögött valamit, ami úgy végződött, hitvány suhanc. Na, ide figyelj, Giles, komolyodott el Molly. Ez nem estély, ahol szórakoztatnunk kell a vendégeinket, ez üzlet. Akár kedveled, Mr. Brent, akár nem. Nem kedvelem, szólt közbe Giles. Ez egyáltalán nem tartozik ide. 7 guineát fizet hetente, és kizárólag ez számít. Mármint, ha kifizeti. Beleegyezett, hogy kifizeti. Nálunk van a levele. Te hurcoltod át a bőröngyét a rózsaszín szobába? Természetesen ő vitte át. Roppant gáláns. De nem szakadtál volna bele. Az nem is kérdés, hogy nem újságpapírba csomagolt kövek vannak benne. Annyira könnyű, hogy még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy semmi sincs benne. Csitt, itt jön, figyelmeztette Molly. Christopher Wrent betessékelték a könyvtárszobába, amely Molly szerint igazán tetszetős volt, köszönhetően a nagy székeknek és a kályhának. Vacsorázni, tájékoztatta Mr. Wrent Molly, úgy fél óra múlva fognak. Kérdésére válaszolva elmondta, jelen pillanatban nincs más vendégük rajta kívül. Ebben az esetben, mondta Christopher, mi lenne, ha bemenne vele a konyhába és segítene neki? Készíthetnék omlettet, ha szeretik, ajánlotta föl barátságosan. A további teendők elvégzésére a konyhában került sor, ahol Christopher a mosogatásban is segítkezett. Molly úgy érezte, egy hagyományos panzió megnyitásának valahogy nem éppen ez lett volna a megfelelő módja. Gilesnak pedig egyáltalán nem tetszett ez az egész. Nos jó, gondolta Molly, mielőtt elaludt. Holnap, ha a többiek is megérkeznek, minden másképp lesz. Sötéteget és havat hozott a reggel. Giles komornak tűnt, Molly elkedvetlenedett. Az időjárás kezdte igencsak megnehezíteni a dolgokat. Mrs. Boyle hóláncol ellátott taxival érkezett, melynek sofőrje az utak állapotáról tartott borulátó beszámolót.
1: Estére hófúvások várhatók.
0: Mrs. Boyle maga semmit nem tett annak érdekében, hogy föloldja a kialakult rossz hangulatot. Nagy darab, rideg külsejű asszony volt, zengő hanggal és parancsoló modorral. A természetéből adódó agresszivitást csak növelte háborús karrierje, melyet kitartó és harcos tenni akarásának köszönhetett.
1: Ha nem hittem volna, hogy ez egy működő vállalkozás, soha nem jöttem volna ide,
0: jelentette ki.
1: Természetesen úgy gondoltam, hogy ez egy bejáratott panzió, amely tudományos megalapozottsággal rendben üzemel.
2: Nem kötelező itt maradnia, ha nincs megelégedve, Mrs. Boyle, mondta Giles.
1: Valóban nem. Ha így lesz, eszem ágába se fog jutni ilyesmi.
2: Esetleg, mondta Giles, szeretne telefonon taxit rendelni? Még járhatók az utak. Ha valami félreértésről van szó, tehát jobb lenne, ha máshova menne. Annyi szobafoglalásunk van, hogy egy-kettőre be tudjuk tölteni a helyét.
1: Csak ugyan, a jövőben magasabb árat fogunk felszámolni a szobákért, tette hozzá.
0: Mrs. Boyle élesen rápillantott.
1: Természetesen nem megyek el addig, amíg meg nem tapasztaltam, milyen is a hely. És nagyméretű fürdőlepedőt kérek, Mrs. Davis. Nem vagyok hozzászokva, hogy zsebkendővel törülközzem meg.
0: Giles rávigyorgott Mollyra a távolodó Mrs. Boyle háta mögött.
3: Drágám, csodálatos voltál, mondta Molly, ahogy szembeszálltál vele.
2: A nagy szájúak rögvest meghátrálnak, ha a saját fegyverüket fordítod ellenük, mondta Giles.
1: Ó, egek! Kíváncsi vagyok, hogy fog kijönni Christopher Wrennel.
3: Sehogy.
1: És tényleg. Mrs. Boyle még aznap délután megjegyezte Mollynak jól kivehető nem tetszéssel a hangjában. Rendkívül furcsa fiatalember. A pék úgy festett akár egy sarkutató, amikor megérkezett, és azzal a figyelmeztetéssel adta át a kenyeret, hogy a következő két nap múlva esedékes szállítás meghiúsulhat.
3: Minden akadozik, közölte. Remélem, van bőségesen élelmiszerük, ugye?
1: Ó, igen, válaszolt Molly. Rengeteg konzervünk van, bár az lesz a legjobb, ha veszek még lisztet. Halványan rémlett neki, hogy az írek csinálnak egy szódakenyérnek nevezett valamit. Ha minden kötél szakad, esetleg azt el tudná készíteni. A pék az újságokat is behozta, melyeket Molly a halban lévő asztalon terített szét. A külügyek háttérbe szorultak. Az időjárás és Mrs. Leon meggyilkolása került a címlapra. Molly a halott asszony arcvonásait tanulmányozta az elmosódott fényképen, amikor Christopher Wren szólalt meg a háta mögött.
3: Elég mocskos gyilkosság, nem gondolja? Egy ronda nő egy ronda utcában. Az ember el sem tudja ugyebár képzelni, milyen történet volt a háttérben.
1: Nem kétlem, horkant föl Mrs. Boyle, hogy az a teremtés csak azt kapta, amit megérdemelt.
3: Ó! Oh!
1: Mr. Wren mohol lecsapott Mrs. Boyle válaszára, s odafordult felé.
3: Szóval azt gondolja, hogy egész biztosan szexuális bűntény történt, nem de bár?
1: Semmi efélét nem állítottam, Mr. Wren.
3: De hiszen megfojtották, nem?
1: Azon tűnődöm, és kinyújtotta hosszú fehér kezét, milyen érzés lehet megfojtani valakit?
4: No de, Mr. Wren!
1: Christopher közelebb hajolt hozzá, és lehalkította a hangját. Belegondolt már, Mrs. Boyle, milyen lehet, amikor megfojtják az embert?
4: No de, Mr. Wren!
1: Ismételte meg Mrs. Boyle, még jobban fölháborodva. Molly kapkodva fölolvasta. A sötét felöltőt és világos puha kalapot viselő férfi, akit a rendőrség mielőbb kikíván hallgatni, közép magas és gyapjú sál volt rajta.
3: Valójában, mondta Christopher Wren, pont úgy nézett ki, mint akárki más.
1: Igen, helyeselt Molly, pont úgy, mint akárki más. Parmintőr felügyelő Scotland Yardi szobájában így szólt Kane nyomozó őrmesterhez.
3: Jöjjön az a két munkás.
1: Igenis, uram.
3: Milyenek?
1: Tisztességes munkás emberek. Kissé lassú felfogásúak, megbízhatóak.
3: Rendben,
1: bólintott Parmintőr felügyelő. Ekkor két zavartnak látszó férfit vezettek be, akik a legjobb ruhájukat viselték. Parmintőr gyors pillantással fölmérte őket. Jól értett az emberek megnyugtatásához.
3: Tehát olyan információ van a birtokukban, amely fontos lehet számunkra a Leon üggyel kapcsolatban, mondta.
1: Kedves önöktől, hogy elfáradtak. Foglaljanak helyet. Cigaretta? Megvártam, míg elfogadták és rágyújtottak.
3: Szörnyű az idő odakint.
5: Úgy van, uram.
1: Nos, hát akkor vágjunk bele. A két férfi összenézett, és most azért jöttek zavarba, mert tudták, nem lesz könnyű előadni a mondókájukat.
5: Kezdjed el, Joe,
1: mondta kettejük közül a nagyobbik. Joe neki kezdett.
5: Nézze, az úgy volt. Nem volt gyufánk.
3: Hol történt ez?
5: A Jarman Street-en, ott javítottuk a gázvezetékeket.
1: Parmenter felügyelő bólintott. Majd később visszatér az időpontra és a helyszínre vonatkozó részletekre. Tudta, hogy a Jarman Street a Culver Street közvetlen közelében van, ahol a tragédia történt.
5: Nem volt gyufájuk,
1: ismételte meg bátorítólag.
5: Nem, pont kiürült az a doboz, ami nálam volt, a Bill öngyújtója meg nem működött. És akkor megszólítottam egy pofát, aki arra jött. Uram, tudna adni egy szál gyufát, mondok. Nem gondoltam én semmi különöset, akkor még nem. Csak arra járt, mint sok a mások, és én éppen őt kérdeztem meg.
1: Parmintőr ismét bólintott.
5: Szóval gyufát azt adott, nem szólt egy szót se. Kegyetlen hideg van, mondta neki a Bill, ő meg csak olyan suttogásféle hangon felelte.
3: Az bizony.
5: Légcső hurutja van neki, gondoltam. Ja, és rendesen be voltam bugyolálva. Köszönjük, uram! Mondok, és visszaadom a gyufáját, és ő rögvest elhúz, olyan gyorsan, hogy amikor észreveszem, hogy elejtett valamit, majdnem túl késő, hogy visszahívjam. Egy kis notesz volt, amit biztos akkor húzott ki a zsebéből, amikor elővette a gyufáját. Hé, uram! Szólok utána. Elejtett valamit! De mintha nem hallaná, begyorsít, és mire a sarokhoz ér, már fut is. Igaz-e, Bill?
3: Igaz hát, helyeselt Bill. Iskolt, mint a nyúl.
5: A Hero Road felé futott, igen, az volt az, és nem igen értük utol ott se, bár nem is mentünk olyan gyorsan, mint ő, és különben is eléggé későre járt. És hát csak egy kis könyv volt, nem pénztárca vagy ilyesmi, már nem is volt fontos.
3: Fura pofa, mondok.
5: Állig be van gombolkozva, a kalapja meg a szemébe húzva, pont mint a gazfiszkók a képeken, mondok a Billnek. Igaz-e, Bill?
3: Ezt mondtad, helyeselt Bill.
5: Furcsa, hogy ezt mondhattam, hiszen akkor még nem gondoltam semmi ilyet. Csak az járt a fejemben, hogy siessek haza. Nem törődtem én ő vele.
3: Nem akármi hideg voltám. Nem akármi, helyeselt Bill.
5: Szóval, mondok a Billnek,
3: nézzük már meg azt a kis könyvet, hogy meglássuk, fontos-e.
5: Nos, uram, én megnéztem.
3: Csak egy csomó cím, mondok a Billnek. A Carver Street 74, meg valami istenverte udvarház. Puccos,
2: horkantott föl rosszallóan Bill. Joe érezhető lelkesedéssel folytatta a történetet, most, hogy a végéhez közeledett.
3: Carver Street 74, mondok a Billnek, hisz az csak egy sarokra van innét. Ha leléptünk, majd arra kerítünk.
5: És akkor meglátom, hogy valami írás van a lap tetején.
3: Hát ez meg mi,
5: mondok a Billnek. Erre elveszi és felolvassa.
3: Három vakegér. Nincs ki mind a négy kereke, annyi szent,
5: mondja, és ebben a pillanatban, igen, éppen ebben a pillanatban, uram, meghalljuk, hogy egy-két utcával odább egy asszony azt sikoltja, gyilkosság.
2: Joe drámai csúcspont után hatásszünetet tartott.
3: Nagyon is nagyot sikoltottám, igaz-e? Folytatta. Nosza, mondok a Billnek, szaladjál már oda. Mikor végre visszajön, mondja, hogy nagy a tömeg, és a rendőrség is ott van, és valami nőnek elvágták a torkát, vagy megfojtották, és hogy a ház tulajdonos nője találta meg, és az kiáltott rendőrér is. Hol volt ez? Mondok neki. A Carver Street-en, mondja. Hanyas szám? Kérdezem tőle, mire ő azt mondja, hogy nem figyelte meg rendesen.
2: Bill köhécselt, ide-oda rakosgatta a lábát, olyan szégyellősen, mint aki nem tett meg mindent tőle telhetőt.
3: Szóval, mondok, elnézünk arra, hogy megtudjuk. És amikor megtaláljuk, hogy a 74-es szám az, megbeszéljük a dolgot, és a Bill azt mondja. Lehet ám, hogy a címnek a noteszban nincs is semmi köze hozzá. És én mondok, hogy mi van, ha igen?
5: És amúgy is, miután megbeszéltük, és halljuk, hogy a rendőrség ki akarja hallgatni azt a férfit, aki abban az időben jött ki a házból, no, akkor eljöttünk, és megkérdeztük, hogy nem találkozhatnánk-e azzal az úriemberrel, aki az üggyel foglalkozik. És hogy biztosan nem tartjuk föl hiába. Vagyis hát, remélem.
2: Nagyon jól tették, mondta Parmentier elismerően. Elhozták magukkal a noteszt?
3: Köszönöm.
2: Most akkor kérdéseit fürgén és szakszerűen tette föl. Birtokában voltak immár az időpontokra és a helyszínekre vonatkozó adatok. Az egyetlen, ami nem volt még a birtokában, annak a férfinak a személy leírása, aki elejtette a jegyzetfüzetet. Ehelyett megkapta ugyanazt a leírást, amit a kiborult házi néni adott róla. Szemébe húzott kalap, begombolt kabát, a fél arcot eltakaró sál, jóformán csak suttogó hang, kesztyűs kéz. Mikor a férfiak eltávoztak, a felügyelő még mindig az íróasztalán fekvő nyitott könyvecskét bámulta.
5: Most majd az ezzel foglalkozó ügyosztály is megvizsgálja, kinek az új lenyomata van rajta, ha van rajta egyáltalán, ami kézzel fogható bizonyítékul szolgálna. Azonban most a két cím kötötte le a figyelmét, valamint fölötte, a lap tetején, azaz apró betűkkel írt sor. Fejét a belépő Kén őrmester felé fordította. Jöjjön ide, Kén! Nézze meg ezt! Kén megállt mögötte, s miután elolvasta, halkan füttyentett egyet. Három vakegér! Hát ez döbbenetes! Az! Armintőr kihúzta az egyik fiókot, és kivette egy fél levélpapírt, amit lerakott az asztalán lévő jegyzetfüzet mellé. A cédulát a meggyilkolt asszonyra gondosan rátűzve találták meg. A következő állt rajta. Ez az első. Alatta a három egeret ábrázoló gyerekes ábra, és egy ütem nyikotta. Kane elfütyülte a dallamot. Rendben, ez az. A gyilkos szignálja. Őrült, nem de uram? Az. Armintőr összevonta a szemöldökét. A nő személyazonossága biztosan helytálló? Igen, uram, itt van a jelentés az új lenyomat vizsgáló részlektől. Mrs. Leon, ahogy nevezte magát, valójában nem más, mint Maureen Gregg. Két hónapja szabadult a Holloway-ből, mint hogy letöltötte a büntetését. Armintőr hangosan gondolkodott. Maureen Leon néven lakott a Carver Street 74-ben. Alkalmanként iszogatott, és hébe-hóba egy férfit vitt föl magához. Nem mutatta, hogy félne bármitől vagy bárkitől. Nincs okunk feltételezni, hogy veszélyben érezte magát. Ez a férfi becsönget, őt keresi, és a házi néni azt mondja neki, menjen föl a második emeletre. Nem tud pontos leírást adni róla, csupán annyit, hogy középmagas volt, és úgy tűnt, nagyon meghűlt és berekedt. Visszament az alaksorba, és semmi gyanús természetű dolgot nem észlelt. Nem hallotta elmenni a férfit. 10 perccel, vagy valamivel később teát vitt föl a bérlőjének, és fölfedezte, hogy megfojtották. Ez nem hirtelen felindulásból elkövetett gyilkosságként. Alaposan kitervelték. Szünetet tartott, majd váratlanul folytatta. Vajon hány házat hívnak Angliában Monkswell udvarháznak? Valószínűleg csak egyetlen egyet, uram. Nem lehet ilyen szerencsénk, de igyekezzünk. Nincs vesztegetni való időnk. Az őrmester elismerően nyugtatta tekintetét a jegyzetfüzet két bejegyzésén. Carver Street 74, Monkswell udvarház. Megszólalt. Tehát azt hiszi, bármint őrnyomban rávágta, azt, maga nem? Lehetséges. Monkswell udvarház, na, hol is? Tudja, uram, a fejemet teszem rá, hogy láttam valahol ezt a nevet mostanában. Hol? Hát éppen erre próbálok visszaemlékezni. Várjon egy percet. Újság. Times. Hátsó oldal. Várjon egy percet. Szállodák és panziók. Fél pillanat, uram. Egy régebbi szám. Keresztrejtvényt fejtettem benne. Kirohant a szobából, és diadalmasan tért vissza. A felügyelő követte szemével az őrmester mutató ujját. Monkswell udvarház, Harpreden, Berkshire megye. Magához húzta a telefont. Kapcsolja a Berkshire-i megyei kapitányságot. Metcalf őrnagy megérkeztével a Monkswell udvarház rutinszerűen működő vállalkozássá vált. Metcalf őrnagy nem volt félelmetes, mint Mrs. Boyle, sem szeszélyes, mint Christopher Wren. Egy katonáson elegáns, egykedvű, középkorú férfi volt, aki nagyrészt Indiában szolgált. Úgy látszott, elégedett a szobájával és a berendezéssel, és bár Mrs. Boyle-al nem bukkantak közös barátokra, ismert néhányat a hölgy barátainak unokatestvérei közül. Yorkshire-jágon, kint Púnában. Podgyásza, két súlyos disznó bőrkoffer, még Giles eredendő gyanakvását is elaltatta. Az igazat megvalva, Molly és Giles nem igen ért rá morfondírozni a vendégeken. Ők ketten főzték meg és szolgálták föl a vacsorát, s miután mindenki evett, el is mosogattak mindent. Metcalf őrnagy megdicsérte a kávét, Giles és Molly fáradtan, de győzedelmesen nyugovóra tért.
1: Ám hajnali kettőtájt szűnni nem akaró csöngetés verte föl őket.
5: A fene egye meg, mondta Giles. A bejárati ajtó az. Mi a csuda?
1: Siess, mondta Molly. Eredj és nézd meg! Giles szemrehányóan pillantott rá, majd belebújt a hálóköntösébe, és lement a lépcsőn. Molly hallotta a zár kattanását, meg a sutyorgást a hal felől. A kíváncsiságtól vezérelve azonnyomban kimászott az ágyból, és oda ment leskelődni a lépcső tetejéhez. Lent a halban Giles egy szakállas idegenről segítette le a hóborította kabátot. Mollyhoz csak beszédfoszlányok jutottak el. Brrr! Ilyen ropogósan csak külföldi ejthette ki. Annyira hidegek az ujjaim, hogy nem is érzem őket. A lábam pedig... dobbantást lehetett hallani.
5: Jöjjön be ide!
1: Giles kitárta a könyvtárszoba ajtaját. Itt meleg van. Jobban teszi, ha itt várja meg, míg előkészítek önnek egy szobát.
5: Tényleg szerencsés vagyok, mondta udvariasan az idegen.
1: Molly mohó érdeklődéssel kandikált ki a korlát mögül. Kis, fekete szakált viselő, mefisztói szemöldökű, idősebb férfit látott. Egy őszülő halántékát meghazudtolóan fiatalos és könnyed járású férfit. Giles becsukta mögötte a könyvtárszoba ajtaját, és sietve fölment a lépcsőn. Molly fölemelkedett a guggolásból. Ki az? Kérdezte türelmetlenül. Giles elvigyorodott.
5: A fogadó újabb vendége. A kocsija fölborult egy hóbuckán. Kikászálódott belőle, és minden erejét összeszedve elindult az úton. Hallgass csak, még mindig őrítő a hóvihar, amikor megpillantotta a hirdető táblánkat. Azt mondta, úgy érezte, az imája meghallgattatott.
1: Gondolod, hogy minden rendben van körülötte?
5: Drágám, a betörők nem az ilyen éjszakákon teszik meg szokásos körútjukat.
1: Külföldi, ugye?
5: Igen, Paravicininek hívják. Láttam a pénztárcáját, szerintem szándékosan mutatta meg. Egyszerűen tömve volt bankjegyekkel.
1: Melyik szobát adjuk neki? A zöldet. Rend van benne és készen áll, csak az ágyat kell fölhúzni.
5: Gondolom, kölcsön kell adnom neki az egyik pizsamámat. Mindenhol mi a kocsiban maradt. Azt mondta, az ablakon kellett kimásznia.
1: Molly lepedőket, párnahúzatokat és törülközőket szedett elő. Míg sietve megágyaztak, Giles azt mondta.
5: Egyre sűrűbben esik. Ki se látszunk majd a hóból, Molly. Teljesen el leszünk vágva a világtól. Valamiképpen még izgalmas is, nem?
1: Nem is tudom, mondta Molly bizonytalanul. Szerinted tudok én szóda kenyeret sütni, Giles?
5: Persze, hogy tudsz. El tudsz te bármit készíteni, mondta a lojális férj.
1: Még soha nem próbáltam kenyeret sütni. Az ember természetesnek veszi, hogy van. Lehet friss, vagy lehet száraz, de a pék hozza, az biztos. Ám ha belep minket a hó, akkor pék se lesz.
5: Se hentes, se postás, se hírlapok, sőt, lehet, hogy telefon se.
1: Kizárólag a rádióból értesülünk majd róla, hogy mi a teendő.
5: Bármi történjék is, saját magunk is tudunk villannyal világítani.
1: Holnap újra be kell indítanod a generátort, és a kazánt is jól meg kell rakni.
5: Gyanítom, a következő szénszállítmányunk nem fog megérkezni, pedig már igen fogytán van.
1: Ó, a csutába, Giles. Úgy érzem, rettenetes idők várnak ránk. Siess és keresd meg para... hogy is hívják ott. Én megyek és visszafekszem.
2: A reggel igazolta Giles bal sejtelmeit. Kint 5 láb magasnyira tornyosult a hó, eltorlaszolta az ajtókat és az ablakokat is. Még mindig havazott. A világ fehér volt, csendes, és valami megmagyarázhatatlan módon fenyegető. Mrs. Boyle leült, hogy megreggelizzen. Rajta kívül nem tartózkodott más az étkezőben. A szomszédos asztalt, Metcalf őrnagyét már leszették. Mr. Wren asztala még reggelihez volt terítve. Alig, ha nem egy korán és egy későn kelő. Mrs. Boyle tisztában volt vele, hogy a reggeli elfogyasztásának egyetlen alkalmas időpontja létezik. A 9 óra. Mrs. Boyle végzett pompás omlettjével, és erős fehér fogai közt pirítóst ropogtatott. Haragos, ugyanakkor bizonytalan volt.
6: A Monkswell udvarház egyáltalán nem olyan volt, mint ami ennek szerinte lennie kellett volna. Azt remélte lesz Bridge, meg néhány roskatag vénkisasszony, akiket elkápráztathat társadalmi rangja és kapcsolatai révén, s akik előtt célozgathat titkos és fontos háborús működésére. A háború befejeződése úgy érintette Mrs. Boyle-t, akárha kitették volna egy lakatlan szigetre. Mindig is tevékeny asszony volt, aki egyfolytában hatékonyságról és szervezésről papolt. Erélyes és energikus természete miatt az emberek meg sem kérdőjelezték, hogy csak ugyan jó vagy hatékony szervezője. A háborús ténykedés tökéletesen illett az egyéniségéhez. Irányította az embereket és zsarnokoskodott fölöttük, zaklatta az osztályvezetőket, ám azt el kell ismerni, soha nem kímélte magát. A szolgálatában lévő nők föl-alá rohangáltak, és már attól megrémültek, ha alig észrevehetően összeláncolta a homlokát. És ennek az izgalmas, sürgő, forgó életnek egyszeriben vége szakadt. Újra magánemberként élt, ám a korábbi életének nyoma sem volt már. Háza, amelyet kisajátított a hadsereg, alapos javításra és átalakításra szorult. Ez a tény és a személyzet hiánya mindenféleképpen lehetetlenné tette az azonnali visszaköltözést. Barátai jó részt szétszélettek, szétszóródtak. Idővel meg fogja találni az őt jogosan megillető helyet, erről azonban még várnia kell. Egy szálloda vagy panzió jelenthette a megoldást. Ő pedig a Monkswell udvarházat választotta. Lekicsinylően pillantott körbe. A legtisztességtelenebb az, mondta magában, hogy nem közölték velem, hogy még csak most nyitottak. Eltolta maga elől a tányérját. A tény, hogy a reggeliét remekül készítették el, stálalták föl, nem is szólva a kitűnő kávéról és a házi narancslekvárról, valami furcsa módon még jobban bosszantotta. Ugyanis megfosztotta attól, hogy jogos panasszal hozakodjon elő. Ráadásul az ágya a hímzett ágyneművel és a puha párnával rendkívül kényelmes volt. Mrs. Boyle szerette a kényelmet, csak hogy szeretett gáncsoskodni is. A kettő közül az utóbbi szenvedélye bizonyult erősebbnek. Méltóság teljesen fölemelkedett, és elhagyta az étkezőt. Az ajtóban amellett a nagyon különös, vörös hajú fiatalember mellett haladt el, aki ezen a reggelen epezöld kockás nyakkendőt, gyapjú nyakkendőt viselt. Nevetséges, mondta magában Mrs. Boyle, kifejezetten nevetséges. És az sem tetszett neki, ahogy ránézett, oldalvást azzal a fakó szemével. Volt valami zavaró, valami szokatlan abban az enyhén gunyoros pillantásban. Egyáltalán nem lepődnék meg rajta, ha kissé zavarodott lenne az elméje, gondolta Mrs. Boyle. A férfi cikornyás meghajlását kis fejbólintással viszonozta, és bevonult a nagy szalomba. Itt kényelmesek a székek, különösen az a széles rózsaszínű. Jobban teszi, ha mindenkinek értésére adja, ez az ő széke. Óvintézkedés gyanánt rárakta a kötését, és odasétált a fűtőtesthez, hogy rátegye a kezét. Amint az gyanította, csak meleg volt, nem forró. Mrs. Boyle szeme harciasan fölvillant. Ezt feltétlenül meg kell említenie. Kitekintett az ablakon. Rémes idő, kifejezetten rémes. Nos, úgysem marad itt sokáig, ha csak nem érkeznek új emberek, akik szórakoztatóvá varázsolják ezt a helyet. Némi hó csúszott le a tetőről halk, surrogó hang kíséretében. Mrs. Boyle fölpattant. Nem, mondta hangosan, nem maradok itt sokáig. Valaki nevetett, erőtlen, magas hangon kuncogva. Mrs. Boyle hirtelen megfordította a fejét. Az ifjú Wren állt az ajtóban, s őt nézte azzal a talányos kifejezéssel az arcán. Nem, mondta. Én is úgy sejtem, hogy nem. Metcalf őrnagy segített Gilesnak ellapátolni a havat a hátsó ajtó elől. Nagy hatásfokkal dolgozott, és Giles hangot is adott hálájának. Remek torna gyakorlat, mondta Metcalf őrnagy. Muszáj minden nap tornáznom, hogy megmaradjon a kondícióm, tudja. Tehát az őrnagy a testgyakorlás megszállottja volt. Giles aggódott is emiatt, ugyanis 7:30-ra kérte a reggeliét. Az őrnagy, mintha csak olvasott volna Giles gondolataiban, így szólt.
3: Nagyon kedves a feleségétől, hogy ilyen korán elkészítette a reggelimet. És az is jól esett, hogy frissen tojt tojást kaptam.
1: Giles a szállodavezetés követelményeinek megfelelően 7 óra előttre időzítette a fölkelést. Ő és Molly főtt tojást tettek és teát ittak hozzá, aztán nekiláttak a nappali szobák rendbehozásának. Minden tökéletes volt. Gilesnak akaratlanul is az járt a fejében, hogyha vendég volna a saját fogadójában, amíg csak tehetné, nem kelne föl senki kedvéért egy ilyen reggelen, mint a mai. Ezzel szemben az őrnagy már fönn volt, megreggelizett és a ház körül kószált. Nyilván rengeteg energiáját próbálta levezetni.
3: Rendben, gondolta Giles, hó akad bőven, amit ellapátolhat.
1: Oldalról rápillantott a társára. Nem igazán tudta, hova tegye. Kemény kötésű, középkorúnak már rég nem mondható, s a szemében valami szokatlan éberség tükröződött. Egy olyan ember, aki semmit nem árul el magáról. Giles azon tűnődött, vajon miért jött a Monkswell udvarházba. Alig hanem leszerelt katona, és nincs munkahelye, ahová bejárjon. Mr. Paravicini későn jött le. Kávét és egy szelet pirítóst, szerény kontinentális reggelit fogyasztott. Egy kissé zavarba hozta Mollyt, mert fölállt, amikor az bevitte neki a tálcát. Eltúlzott hajbókolással üdvözölte, és így kiáltott föl.
3: Az én bűbájos háziasszonyom? Eltaláltam, avagy nem találtam el?
1: Molly meglehetősen kurtán közölte vele, hogy eltalálta. Ezen a korai órán nem volt ínyére az udvariaskodás. És miért van az, mondta, miközben oda se figyelve bepakolta az edényeket a mosogatóba, hogy mindenki más időpontban reggelizik, azért ez így elég nehéz. Rádobálta a tányérokat a tartóállványra, és fölsietett, hogy rendbe tegye az ágyakat. Ma reggel nem várhat segítséget Giles-tól. Neki a kazánházhoz és a tyúkólakhoz vezető utakról kell lepucolnia a havat. Molly villámgyorsan és, valljuk be, fölöttébb hanyag mozdulatokkal vetette be az ágyakat. Elsimította a lepedőket, és amilyen sebesen csak tudta, elrendezte az ágytakarókat. A fürdőszobát takarította éppen, amikor megcsördült a telefon. Molly először szentségelt, hogy megzavarták, ám egy kicsit megkönnyebbült attól, hogy a telefon még mindig működik, és lerohant, hogy fölvegye. Kifulladt kissé, mire leért a könyvtárszobába, és fölemelte a kagylót.
4: Igen?
1: Egy erőteljes hang, enyhe, de ízes tájszólással azt kérdezte.
3: Ez a Monkswell udvarház?
4: Monkswell udvarház vendégfogadó.
3: Beszélhetnék, kérem, Davis parancsnokkal?
4: Attól tartok, most nem tud a telefonhoz jönni, mondta Molly. Mrs. Davis vagyok, ki beszél, kérem?
3: Hagben, főfelügyelő, a Berkshire-i rendőrkapitányságtól.
1: Mollynak egy pillanatra elakadt a lélegzete. Aztán megszólalt.
4: Igen?
3: Mrs. Davis, meglehetősen sürgős ügyről van szó. Telefonon nem szeretnék sokat mondani róla, de leküldtem önökhöz Trattor detektív őrmestert. Most már bármelyik percben ott kell lennie.
4: Csak hogy nem fog eljutni idáig. Beborított mindent a hó. Tökéletesen beborított mindent. Az utak járhatatlanok.
1: A hang magabiztossága mit sem csökkent a vonal túlsó végén.
3: Trattor rendben eljut önökhöz, mondta. És kérem, emlékeztesse arra a férjét, hogy nagyon figyelmesen hallgassa meg Trattor mondandóját, és fenntartás nélkül kövesse az utasításait. Ennyi az egész.
4: De hát, Hogben főfelügyelő, mi...
1: Határozott kattanás hallatszott. Hogben világosan elmondta azt, amit akart, és letette. Molly megrázta még párszor a telefonkagyló villáját, aztán feladta. Az ajtó nyitódásra megfordult.
4: Ó, Giles, drágám, hát itt vagy?
1: Giles haját belepte a hó, az arca pedig jócskán össze volt kenve korommal. Fölhevültnek látszott.
3: Mi az, édesem? Föltöltöttem a szenes vödröt és behoztam a fát. Aztán enni adok a tyúkoknak és megnézem a kazánt. Jó lesz így?
4: Mi a baj, Molly, riadtnak látszol? Giles, a rendőrség volt az.
3: A rendőrség, hitetlenkedett Giles.
4: Igen, ide küldenek egy felügyelőt, vagy őrmestert, vagy mit.
3: De miért? Mit követtünk el?
4: Nem tudom. Gondolod, hogy amiatt a 2 font vaj miatt lehet, amit Írországból kaptunk?
1: Giles összevonta a szemöldökét.
4: Úgy emlékszem, megkaptam az engedélyt a rádióra. Vagy lehet, hogy mégsem? De, igen, ott van az íróasztal fiókban. Giles, az öreg Mrs. Bidlack 5 élelmiszerjegyet adott azért az ózsdi tweed kabátomért. Gyanítom, hogy ez nem helyes, ám abszolút méltányos. Egy kabáttal szegényebb lettem, hát miért ne tarthatnám meg a jegyeket? Te jó ég, akkor hát mit csinálhattunk?
5: A minap kis híján koccantam a kocsival, de vitán felül a másik fickó volt a hibás. Vitán felül.
4: Valamit elkövettünk, nyöszörögte Molly.
5: Az a baj, hogy manapság voltak éppen minden illegális, amit tesz az ember. Ezért van örökösen bűntudata, mondta Giles komoran. Egyébként szerintem azzal kapcsolatos, hogy fönn tartjuk ezt a helyet. A panzió vezetés feltehetőleg rengeteg olyan buktatót rejt, amiről életünkben sem hallottunk.
4: Azt hittem, hogy az alkohol az egyetlen, ami számít. De mi senkit nem kínáltunk ilyesmivel. Máskülönben miért is nevezethetnénk úgy a panziónkat, ahogy nekünk tetszik?
5: Tudom, ez így is jól hangzik. De ahogy mondtam, többé-kevésbé minden tiltott mostanában.
4: Ó, jaj, sóhajtotta Molly. Bárcsak sose fogtunk volna bele. Napokra be fog temetni bennünket a hó, mindenki ingerült lesz, és megeszik az összes tartalék konzervünket.
5: Föl a fejjel, édesem, mondta Giles. Most rossz idők járnak ránk, ám a végén minden jóra fordul.
4: Kissé szórakozottan megcsókolta a felesége fejebúbját, és miután elengedte, más hangon folytatta.
5: Tudod, Molly, gondolj csak bele, ennek valami egészen komoly dolognak kell lennie, ha egy rendőrőrmestert küldenek ide, aki ilyen körülmények közt kénytelen megtenni ezt a nagy utat. És a kinti hóesésre mutatott. Majd hozzátette, nagyon sürgős dolognak kell lennie.
4: Miközben egymást bámulták, kinyílt az ajtó, és bejött Mrs. Boyle.
7: Ah, megvan végre, Mr. Davis, mondta Mrs. Boyle. Tud róla, hogy a szalomban a fűtőtest tulajdonképpen jéghideg?
5: Sajnálom, Mrs. Boyle. Igencsak fogytán van a szenünk, és
4: Mrs. Boyle könyörtelenül közbevágott.
7: Heti 7 guineát fizetek. 7 guineát. És ezért elvárom, hogy ne fagyjak meg.
4: Giles elvörösödött.
5: Megyek, és megrakom a kazánt, vetette oda szűkszavúan.
4: Kiment a szobából, Mrs. Boyle pedig odafordult Mollyhoz.
7: Ha nem bánja, hogy ilyet mondok, Mrs. Davis, lakik itt maguknál egy fölötté furcsa fiatalember. A szokásai és a nyakkendői, és soha nem fésülködik.
4: Nagyon kiváló építész, mondta Molly.
7: Hogy mondta?
4: Christopher Wren, építész, és...
7: Kedves asszonyom, csattant föl Mrs. Boyle, természetesen hallottam Sir Christopher Wrenről. Hát persze, hogy építész volt. Ő építette a Szent Pál katedrálist. Úgy tűnik, maguk fiatalok azt hiszik, hogy műveltség kizárólag a tankötelezettség bevezetése óta létezik.
4: Úgy értem, ez a Wren. Christophernek hívják. A szülei azért adták neki ezt a nevet, mert azt remélték, építész lesz belőle. És az is lett. Vagyis majdnem. Úgyhogy jól sült el a dolog. Horkantott Mrs. Boyle.
7: Meglehetősen zavarosnak találom ezt a történetet. Ha a maga helyében volnék, tudakozódnék felőle. Mit tud róla?
4: Éppen annyit, amennyit őrről, Mrs. Boyle. Mindketten 7 guineát fizetnek hetente. Igazából ez minden, amit tudnom kell, nem? Ugyanakkor ez minden, ami rám tartozik. Nem számít, hogy kedvelem-e a vendégeimet, Molly nem vette le a szemét Mrs. Boyle-ról, vagy sem. Mrs. Boyle mérgesen kifakadt.
7: Maga fiatal és tapasztalatlan, és meg kellene fogadnia egy olyan ember tanácsát, aki több ismerettel rendelkezik magánál. És mi van azzal a fura külföldivel? Ő mikor érkezett?
4: Az éjszaka kellős közepén.
7: Igazán, roppant különös. Nem éppen szokványos időpont.
4: A tisztességes utazók elküldése törvénybe ütköző cselekedetnek minősül, és még kedvesen hozzátette, erről talán nem volt tudomása.
7: Nem mondhatok mást, ez a Paravicini, vagy minek nevezi magát, olyan, mintha...
5: Óvatosan! Csak óvatosan, drága hölgyem! Farra festi az ördögöt, és...
4: Mrs. Boyle úgy hátrahőkölt, mintha csak ugyan maga a sátán szólította volna meg.
8: Mr. Paravicini, aki oly nesztelenül tipegett be, hogy a két nő közül egyik sem vette észre, nevetett és közben dörzsölte a tenyerét. Egy öregedő ördög vigadhat így.
9: Megijesztett, mondta Mrs. Boyle. Nem hallottam, hogy bejött.
8: Lábújhegyen jövök be azért, világosította föl Mr. Paravicini. Soha senki nem hallja meg, ahogy járok kelek. Ez nagyon szórakoztató.
4: Néha meghallok dolgokat. Ez szintén szórakoztat.
8: És diszkréten hozzátette. Azonban sohasem felejtem el azt, amit hallok.
4: Mrs. Boyle erélyét vesztve csak ennyit mondott.
9: Igazán?
4: A szalomba hagytam a kötésem. Érte kell mennem.
8: Sietve távozott. Molly ott állt és tanástalanul tekintett Mr. Paravicinire, aki jóformán odaszökelt mellé.
5: Az én műbájos háziasszonyom zaklatottnak látszik.
4: És mielőtt az elháríthatta volna, megfogta a kezét és megcsókolta.
5: Mi a baj, drága hölgy?
8: Molly hátrébb húzódott egy lépésnyire. Nem volt meggyőződve róla, hogy kedveli Mr. Paravicinit. A férfi úgy fixírozta őt, akár egy kivénhet szatír.
4: Ma reggel minden olyan nehéz, mondta Molly, a havazás miatt.
5: Igen.
4: Mr. Paravicini megfordította a fejét, hogy kinézzen az ablakon.
5: A hó annyira megnehezít mindent, nem de?
4: De meg is könnyítheti a dolgokat.
8: Nem tudom, mire céloz.
5: Nagyon sok minden van, amit nem tud. Például a kokáért úgy látom, nem tud túl sokat a vendégfogadó vezetésről.
4: Molly harciasan felszegte az állát.
5: Kétségkívül nem, de feltett szándékunk, hogy megpróbáljuk.
9: Bravo! Bravo!
4: Végtére is, Molly hangja izgatottságról árulkodott,
5: nem is vagyok olyan rossz szakácsnő.
9: Kétség nem fér ahhoz, hogy ön elbűvölő szakácsnő, mondta Mr. Paravicini.
4: Jaj, de kellemetlenek ezek a külföldiek, gondolta Molly. Lehet, hogy Mr. Paravicini olvasott a gondolataiban, minden esetre megváltozott a viselkedése. Halkan és meglehetősen komolyan beszélt.
8: Elfogadna tőlem egy aprócska figyelmeztetést, Mrs. Davis? Önnek és a férjének nem szabad túlságosan jóhiszeműnek lennie, tudja. Informálódott a vendégeiről?
4: Ez a szokás?
8: Molly nyugtalannak látszott.
4: Azt hittem, a vendégek csak úgy jönnek.
5: Mindig ajánlott egyet és más tudni azokról, akikkel az ember megosztja a hajlékát.
8: Előrehajolt, és fenyegetőleg megveregette Molly vállát.
5: Vegyünk például engem. Megjelenek az éjszaka közepén. Azt mondom, az autóm fölborult egy hótorlaszon. Mit tud ön rólam?
4: Egyáltalában semmit.
5: Talán a többi vendégéről sem tud semmit.
4: Mrs. Boyle... kezdte Molly, de nem folytatta, mivel maga a hölgy lépett be újfent a szobába, kötésével a kezében.
9: A szalomban túl hideg van. Itt telepszem le.
8: És elvonult a kandalló irányába. Mr. Paravicini fürgén elé perdült.
5: Engedje meg, hogy fölpiszkáljam önnek a tüzet.
8: Molly akárcsak előző este megütközött a férfi lépteinek fiatalos könnyedségén. Föltűnt neki, hogy a férfi ügyel rá, hogy mindig háttal legyen a fénynek, és most, ahogy ott térdelt, hogy megkotorja a tüzet, úgy érezte, rájött, hogy miért. Mr. Paravicini arca ügyesen, de határozottan ki volt készítve. Ezek szerint a vén bolond megpróbálta fiatalabbnak álcázni magát, mint amilyen, igaz?
5: Hát nem sikerült neki. Annyinak néz ki amennyi, vagy még többnek.
8: Csupán ez a ruganyos járás volt megtévesztő. Tehát az is a gondos szerepjátszás része. Mollit töprengéséből a rideg valóságba a mozgékony Matt Kahl főrnagy belépése rángatta vissza.
10: Mrs. Davis, attól félek a lenti mellékhelyiségben,
8: valamelyest lejjebb vette a hangját,
10: befagytak a vízcsövek.
4: Ó, jaj, nyögött föl Molly, micsoda szörnyű nap, először a rendőrség, aztán a vízcsövek.
8: Mr. Paravicini nagy csörömpöléssel ráejtette a piszkavasat a tűzrostéra. Mrs. Boyle abba hagyta a kötést. Molly ránézett Matt Kahl főrnagyra, és egészen összezavarodott annak dermet mozdulatlanságát és leírhatatlan tekintetét látván. Nem tudta, mire vélni ezt az arckifejezést. Mintha minden érzelem elszállt volna belőle, és csak a faszobor merevsége maradt utána.
11: Az őrnagyból egészen rövid, staccato hangok törtek elő.
12: Azt mondta rendőrség?
11: Molly rádöbbent, hogy a férfi viselkedésének e dermet mozdulatlansága mögött heves érzelmek dúltak. Az mindegy, félelem, óvatosság vagy izgatottság, de biztos, hogy volt valami. Ez az ember, mondta magában, veszélyes lehet.
12: Az őrnagy újra megkérdezte, ám ezúttal csak árnyalatnyi kíváncsiság hallatszott a hangjában.
13: Mi van a rendőrséggel?
11: Telefonáltak, mondta Molly, az imént, hogy közöljék, egy őrmestert küldenek ide. Az ablakra tekintett.
12: De el sem tudom képzelni, hogy valaha is ide ér, tette hozzá reménykedve.
13: Miért küldik ide a rendőrséget?
11: Az őrnagy tett egy lépést Molly felé, ám mire az válaszolhatott volna, kinyílt az ajtó, és Giles rontott be.
13: Ennek a nyamvat Coxnak több, mint a fele kő,
11: mondta dühösen. Aztán hirtelen megkérdezte.
13: Valami baj van?
11: Metcalf őrnagy odafordult hozzá.
13: Hallom, ide tart a rendőrség, mondta. Miért?
11: Ó, minden rendben lesz, válaszolta Giles.
13: Senki sem képes átvergődni ezen, mármint az öt lábnyi hóbuckákon. Eltorlaszolták az utat. Ide ma nem jön senki.
11: És ebben a pillanatban, jól kivehetően, három kopogás hallatszott az ablak felől. Mindannyian megdöbbentek. Egy-két másodpercig nem tudták eldönteni, honnan jön a hang. Olyan volt, mint egy kísérteties jelzés, amely nyomatékosan fölhívja figyelmüket a veszélyre. És ekkor Molly fölkiáltott, és a francia ablakra mutatott. Egy férfi állt ott az ablaküveget veregetve. Érkezésének rejtélyére fényderített az a tény, miszerint sílécet viselt.
12: Giles kiáltott egyet, miközben áthaladt a szobán, ügyetlenkedett a zárral, majd kinyitotta a francia ablak mindkét szárnyát.
13: Köszönöm, uram, szólt az újonnan érkező.
11: Némiképp közönséges, vidám hangja és alaposan lebarnult arca volt.
13: Trotter, detektív őrmester, mutatkozott be.
11: Mrs. Boyle rosszallóan méregette a kötése mögül.
13: Maga nem lehet őrmester, adott hangot nem tetszésének. Túl fiatal hozzá.
11: A férfi, aki valóban roppant fiatal volt, sértődöttnek látszott-e kritika hallatán, és valamelyest bosszús hangnemben válaszolt.
13: Nem vagyok olyan fiatal, mint amilyennek látszom, hölgyem.
11: Végigjáratta tekintetét az ott lévőkön, és Giles-t szemelte ki.
13: Ön, Mr. Davis? Levehetném a sílécemet, és berakhatnám valahová?
11: Természetesen. Jöjjön velem. Amint becsukódott mögöttük a hall ajtaja, Mrs. Boyle rosszmájúan megjegyezte.
13: Feltételezem, ezért fizetjük manapság a rendőrségünket, hogy utazgassanak, és mindeközben a téli sportoknak is hódolhassanak.
11: Paravicini közelépett Mollyhoz. Szinte sziszegett, amint halkan és gyorsan megkérdezte.
14: Miért szólt a rendőrségnek, Mrs. Davis?
11: Molly egy kissé távolabb húzódott tőle, látván a szeméből sütő gyűlöletet. Ez egy új Paravicini volt. Mollyt egy pillanatra hatalmába kerítette a félelem. Kétségbe esetten így szólt.
14: Én nem szóltam. Én nem.
11: Ekkor Christopher Wren zaklatottan belépett az ajtón, és magas éles hangján azt suttogta.
14: Ki az a férfi a halban? Honnan érkezett? Olyan szörnyen erős és tiszta hó.
11: Mrs. Boyle hangja a kötőtűi csattogásán is átzengett.
14: Ha hiszik, ha nem, ez az ember rendőr, egy síelő rendőr.
11: Ahogy ezt mondta, mintha csak arra gondolt volna, hogy ezzel végképp elérkezett az alsóbb néposztályok széthullásának ideje. Metcalf őrnagy odasúgta Mollynak.
14: Bocsásson meg, Mrs. Davis, de használhatnám a telefonjukat?
11: Hát hogy ne, Metcalf őrnagy. Amint odament a készülékhez, Christopher Wren sipítva megjegyezte.
14: Irtó jó képű, nem gondolják? Mindig is az volt a véleményem, hogy a rendőrök iszonyúan vonzóak.
13: Halló? Halló?
11: Metcalf őrnagy ingerülten rázta a telefont. Mollyhoz fordult.
13: Mrs. Davis, a telefon süket, teljesen süket.
14: Az előbb még jó volt, én...
11: Félbeszakították. Christopher Wren magas, rikácsoló, csak nem hisztérikus nevetésben tört ki.
15: Szóval most tökéletesen el vagyunk vágva a világtól. Tökéletesen mókás, nem igaz?
16: Egyáltalán nem találok rajta semmi nevetnivalót, mondta Metcalf őrnagy kimérten.
15: Nem, valójában én sem, mondta Mrs. Boyle.
16: Christopher még mindig majd megpukkadt a nevetéstől.
15: Ez az én különbejáratú viccem,
16: mondta.
15: Csitt!
16: És az ujját a szája elé tette.
15: Jön a hekus!
16: Giles Trotter őrmesterrel tért vissza. Az utóbbi megszabadult a sílécétől, és lekefélte magáról a havat, a kezében pedig egy hatalmas jegyzetfüzet volt, meg egy ceruza. Magával hozta a törvényszéki eljárások ráérős hangulatát.
17: Molly, mondta Giles, Trotter őrmester szeretne kizárólag kettőnkkel szót váltani.
16: Molly kiment utánuk a hallból.
17: A dolgozó szobába megyünk, jelentette ki Giles.
16: Bementek a hall mögötti parányi helyiségbe, amelyet ezzel a megtisztelő névvel ruháztak föl. Trotter őrmester gondosan becsukta maga mögött az ajtót.
15: Mit követtünk el, őrmester?
16: Kérdezte Molly síránkozva.
17: Hogy mit követtek el?
16: Trotter őrmester nagy szemeket mereztett Mollyra, majd szélesen elmosolyodott.
17: Ó, mondta, semmi ilyesmiről nincs szó, hölgyem. Sajnálom, ha bármifajta félreértés történt.
16: Nem, Mrs. Davis, valami egész más az, amiről szó van. A dolog inkább a rendőri védelemmel függ össze, ha értik, mire gondolok.
17: A legkevésbé sem értették.
16: Mindketten érdeklődő tekintettel néztek rá. Trotter őrmester folyékonyan beszélt tovább.
17: Mrs. Leon, Mrs. Morin Leon halálával kapcsolatos, akit két napja Londonban gyilkoltak meg. Talán olvastak az ügyről.
16: Igen, mondta Molly.
17: Elsőként arra volnék kíváncsi, hogy ismerték-e ezt a bizonyos Mrs. Leont?
16: Sose hallottunk róla. Válaszolt Giles, Molly pedig egyetértően mormogott.
17: Hát, tulajdonképpen erre számítottunk. De ami azt illeti, a meggyilkolt asszony eredeti neve nem Leon volt. Szerepel a rendőrségi nyilvántartásban, és az aktájában megvan az új lenyomata is, így minden nehézség nélkül tudtuk azonosítani.
16: A valódi neve?
17: Greg volt. Maureen Greg. Néhai férje John Greg a nem messzi Longridge farmon gazdálkodott. Esetleg olvastak is a Longridge farm esetről.
16: A szobában nagy volt a csönd. Az egyedüli, ami megtörte ezt a csöndet, az a kintről jövő, lágy és váratlan hang volt, amit a tetőről lecsúszó és a földre lezuppanó hó okozott. Megfejthetetlen, majdnem hogy vészjósló volt.
17: Trotter folytatta. 1940-ben három evakuált gyermeket szállásoltak be Gregékhez a Longridge farmra. Nem sokkal ezt követően az egyik gyermek végzetes gondatlanság és bántalmazás következtében elhunyt. Az ügy meglehetősen nagy szenzációt keltett, és Gregéket letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Greg a börtön felé menet megszökött, lopott egy autót, és karambolozott vele, amikor a rendőrség elől menekült. Ott helyben meghalt. Mrs. Greg letöltötte a büntetését, és két hónappal ezelőtt kiengedték.
16: És most meggyilkolták, mondta Giles. Mit gondolnak, ki tette?
17: Ám Trotter őrmester nem hagyta magát sürgetni.
16: Emlékszik az esetre, uram?
17: Kérdezte. Giles megrázta a fejét.
16: 1940-ben tengerész kadétként szolgáltam a földközi tengeren.
17: Trotter átpillantott Mollyra.
15: Én emlékszem. Hallottam róla, azt hiszem, mondta izgatottan Molly. De miért jött hozzánk? Nekünk mi közünk van mindehhez?
16: A probléma az, hogy veszélyben vannak, Mrs. Davis.
17: Veszélyben? Kérdezte Giles kétkedően.
16: Ez a helyzet, uram. Találtak egy jegyzetfüzetet közel a büntet helyszínéhez. Két cím volt beleírva. Az első a Culver Street 74.
15: Ahol az asszonyt megölték?
16: Vetette közbe Molly.
17: Igen, Mrs. Davis. A másik cím a Monkswell udvarház volt.
15: Micsoda?
16: Molly hangja hitetlenkedést árult el.
15: De hát ez elképesztő.
16: Az.
18: Hogben főfelügyelő ezért találta fontosnak kideríteni, hogy van-e tudomásuk valami kapcsolatról maguk, vagy a házuk és a Longridge Farm ügy között.
19: Nincs. Egyáltalán nincs, mondta Giles. Ez csak valami véletlen egybeesés lehet.
18: Trotter őrmester óvatosan így szólt. Hogben főfelügyelő véleménye szerint nem véletlen egybeesés. Ő maga jött volna, ha ez lehetséges lett volna. Az időjárási feltételek miatt, mivel tapasztalt síelő vagyok, engem küldött, azzal az utasítással, hogy készítsek részletes jelentést a ház összes lakójáról, számoljak be róla telefonon, és tegyek meg minden intézkedést, ami elősegíti az itt lévők biztonságát.
19: Giles élesen megjegyezte.
20: Biztonságát? Te jó ég ember! Csak nem gondolja, hogy ember! Csak nem gondolja, hogy valakit itt fognak megölni!
19: Trotter mentegetőzve válaszolt.

0: Az asszony holttestére pedig egy papír volt rágombos tűzve ezzel a felirattal: ez az első. És alatta egy rajz volt a három egérről, meg egy ütemnyi kotta. A három vakegér kezdetű mondóka dallama volt. Molly lágyon énekelni kezdett. La, la, la, la, la. Három vakegér, nézd csak, hogy szalad. Futottak a gazdasszonyka után, le... félbehagyta. Ó, hiszen ez iszonyatos. Iszonyatos. Három gyerek volt, igaz?
1: Igen, Mrs. Davis. Egy 15 éves fiú, egy 14 éves lány, és a 12 éves fiú, aki meghalt.
0: Mi történt a többiekkel?
1: A lányt azt hiszem adoptálta valaki. Még nem tudtuk megtalálni. A fiú még csak 23 körül lehet. Elvesztettük a nyomát. Azt mondták róla, egy kissé mindig is furcsa volt. 18 éves korában belépett a hadseregbe. Később dezertált, azóta eltűnt. A hadsereg elmeorvosa határozottan állítja, hogy nem normális.
2: Úgy gondolja, ő volt az, aki megölte Mrs. Leont? Kérdezte Giles. És hogy mániákus gyilkos, aki valamely ismeretlen okból itt is fölbukkanhat?
1: Az a véleményünk, hogy az itt tartózkodók valamelyikének egész biztosan köze van a Longridge farmon történtekhez. Amint meg tudjuk állapítani, hogy kiről van szó, fölkészülhetünk. Na most, azt állítja, uram, hogy nincs semmi köze az ügyhöz. És ugyanez érvényes őre is, Mrs. Davis?
0: Én... hát persze. Igen.
1: Esetleg elmondanák pontosan, kik is tartózkodnak még a házban? Megadták a neveket. Mrs. Boyle. Metcalf őrnagy. Mr. Christopher Wren. Mr. Paravicini. Beírta őket a noteszébe.
0: Alkalmazottak?
1: Nincsenek alkalmazottaink, mondta Molly.
0: Jó is, hogy eszembe jut. Muszáj mennem, hogy fölrakjam a krumplit.
1: Se szó, se beszéd, elhagyta a dolgozószobát. Trotter Gileshoz fordult.
3: Mit tud ezekről az emberekről, uram?
1: Giles megakadt. Aztán így szólt csöndesen.
2: Voltak éppen semmit se tudunk róluk, Trotter őrmester.
3: Mrs. Boyle egy Bournemouth-i szállodából írt, Metcalf őrnagy Limingtonból, Mr. Oren egy Dale-Kensingtoni penzióból. Mr. Paravicini egyszer csak minderült égből, még inkább borult égből villámcsapás úgy tűnt föl. A kocsija elakadt egy hóbuckán. Bár feltételezem, van személyi igazolványuk, élelmiszerjegy, füzetük meg hasonlók, ugye?
1: Természetesen minden ilyesminek utána nézek.
2: Ha így nézzük, még szerencse is, hogy ilyen borzalmas az idő, mondta Giles. Ilyen időben nem igazán tud a gyilkos csak úgy megjelenni, ugye?
1: Talán nincs is rá szüksége, Mr. Davis.
2: Hogy érti ezt?
1: Trotter őrmester tétovázott egy pillanatig, aztán azt mondta.
3: Azt is tekintetbe kell vennie, uram, hogy netán már itt is van.
1: Giles rámerett.
2: Hogy érti ezt?
3: Mrs. Greggett két nappal ezelőtt gyilkolták meg. Minden látogatójuk azóta érkezett, Mr. Davis.
2: Igen, de előzetesen foglaltak szobát, valamivel korábban.
1: Kivéve Paravicinit. Trotter őrmester fölsóhajtott. Fáradtnak tűnt a hangja.
3: Ezeket a bűntényeket előre kitervelték.
2: Bűntényeket?
3: De eddig még csak egy bűntény történt. Miért olyan biztos benne, hogy lesz következő?
1: Meg fog történni. Vagyis nem. Remélem, meg tudom akadályozni. De meg fogják kísérelni.
2: De hát akkor, ha igaz, amit mond,
1: Giles izgatottan beszélt,
2: csak is egyetlen személy megfelelő korú. Christopher Wren.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgattátok, és benne Agatha Christie, a három vakegér című krimiét, amit a jövő héten folytatunk. További jó tilosozást!

0: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, adástelefonunk 215-3773, Polkult műsorát halljátok, Fekete Varázsa, Zöldi Zsoltal, vendégünk Pabló Borandi. Ilyetek a szó.
1: Szervusztok, kedves hallgatók!
2: Sziasztok!
1: Nagyon sok szeretettel üdvözöljük Pabló Borandit, aki az EPI magyarországi tudósítója, az Associated Pressnek, ami ugye egy amerikai hírügynökség, és hát egy különleges emberrel ülünk szembe, legalábbis...
2: De mindenki nem, különleges.
1: Nem tekinthető életpálya, hát először is ugye egyáltalán nem tűz magyarnak a neved alapján se, ugyanakkor nagyon jó beszélsz, tehát mi a te...
2: Magyar nevem is, Korondi Pál.
1: Igen, tényleg?
2: Hát amikor megkaptam a magyar iratokat, vagy a magyar útlevelemet először, akkor magyarosítani kellett a
1: tényleg? Ezt nem is tudtam. Tehát aki magyar állampolgárságot kap, és
2: hát amikor én kértem, igen, azóta már vannak barátaim, akik a szóval nem olyan rég kapták meg, és ők például már az eredeti nevükkel szerepelnek.
1: De akkoriban az volt a divat, hogy kellett adni egy magyar, ki kellett találni egy magyar nev. Na hát, de jó, ez nagyon jó.
3: Hát mint a szerzetes rendekben, ugye, tehát, hogy egy név van,
2: hát ez rég volt, ez több mint 20
1: éve. Igen. Az én Viktória kolléganőm is, Veronika nővér lett, ahogy most itt be egy szerzetes rendbe. Igen. Na, mesélj egy picit magadról akkor, ha már így belecsaptunk, hogy te hát Gorondi Pál vagy.
2: Most volt néhány napja, 20 éve, hogy Magyarországra jöttem. A nagyszüleim emigráltak 45-ben, 48-ba érkeztek Argentínába, apai anyágon, úgyhogy mind a két oldalról magyar nagyszüleim voltak. Édesapám még itt született, de 3 éves korában hagyták el az országot. Az édesanyám az egy menekültáborban született már, és hát otthon magyarul beszéltünk. Buenos Airesben van egy nagy magyar kolónia, van magyar hétvégi magyar iskola, sportklub, cserkész csapat, néptánc csoport, és úgyhogy bizonyos szempontból magyar kultúrával körülvéve nőttem fel. Aztán gyerekkoromban édesapám Észak-Amerikában tanult, és ott is véletlenül egy olyan faluban vagy városban laktunk, New Jersey-ben, ahol szintén nagyon sok magyar van, úgyhogy ott is volt hétvégi magyar iskola, meg cserkészet, és aztán a magyar feleségem Argentinában jött egy ösztöndíjjal, ott ismerkedtünk meg, és néhány évre távkapcsolat után utána jöttem, és most már adnak 20 éve.
1: És hogy került az EPI-hez?
2: Hát én újságíró voltam már Argentinában is, rádióba kezdtem, aztán nyomtatott, szóval újságokhoz kerültem át, és úgy az volt megbeszélve, hogy egy évre jövök, mikor idejöttem, megnézni, hogy egyáltalán találhatok-e megélhetést, mivel ezt előre is elnézést kérek, hogyha akadozni fognék a magyarom. Szóval nem beszélek magyarul olyan szinten, sose jártam Magyarországon, se iskolában, se egyetemen, se sehol. Úgyhogy például újságíróként, ahol a nyelv tudás azért az fontos, kéne, hogy legyen legalábbis, az nehezen menne, úgyhogy csak valamilyen más oldalát kellett megtalálnom, és így kerültem. Először egy angol nyelvű hetilapnál dolgoztam, egy másfél évet, mint főszerkesztő, és utána belekerültem a hírügynökségek világába, és most már 14 éve vagyok az EPI-nél.
3: Azért a magyar tudásoddal nem szerénykednék.
2: Tehát, nem, de azért jó, a kiejtésemen nem, de néha a gyerekeim is nevetnek, hogyha ami furcsát, vagy olvasok este a esti mesét, és így gurulnak, mert olyan hibákat követtek el néha.
1: Igen.
2: Úgyhogy.
1: De így. Én egy kicsit így távolról, ma a hírnapja van, tehát egy kicsit beszélgessünk már erről a dologról, vagy én azt javasolnám, hogyha itt mindenki egyetért velem, hogy én mindig mint például üzleti életben dolgozó, egy cégnél dolgozó ember, és próbál az ember bekerülni a sajtóba, akkor mindig ilyen nagyon csodálkoztam rajta, meg nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy mitől válik egy hír érdekessé, hírértékűvé. Tehát, hogy mitől válik egy hír hírré a sajtóba. Ez, mert sokszor olyan lényegtelen dolgokon képesek, ez kicsit olyan, mint a sláger, nem, hogy a fene se tudja, néha primitív dallamok válnak hihetetlen világslágerekké, máskor pedig fantasztikus zeneművek nem bírnak bekerülni a köztudatba, ez kicsit olyan, mint a hasonlít szerintem.
2: Azt hiszem, hogy ebben ez teljesen igazad van, így is van, és nagyon sokszor olyan híreket lát az ember, amiről gondol, hogy ez kinek hír, vagy ez kinek jó, vagy ez mi, ki fog ezt elolvasni. Aztán meg vannak olyanokat, akik megír, mert azt gondolja, hogy ezt megírom csak úgy véletlenül mondjuk, és a végén nagy hír lesz belőle. Szóval ezt nehéz eldönteni, vagy nehéz megtudni. Nálunk nagyjából nekem az a szerencsém, hogy az EPI-nél elég tága az érdeklődési kör, szóval nem csak gazdasági hírökkel írok, vagy nem csak politikai híreket, hanem jóformán az a szerepem, hogy a Magyarországot és a magyar életet, minden, ami egy külföldinek érdekes lehet, azt megírjam. Szóval írok turisztikai cikkeket, sportról, politikáról, gazdaságról, művészetről, kis színeseket, bulvárhíreket néha. Szóval nagyjából próbálom lefedni az egész palettát, úgymond a magyarországi eseményekkel kapcsán. Persze, hogy mondjuk én azt írtam itt le magamnak, hogy a hír az tulajdonképpen a fontos benne, az részben az, hogy valami új szokott lenni, vagy legalábbis ami nem ismert, mert sokszor olyan hírek vannak, amik kiderült dolog, mert már mondjuk létezett, csak a köztudatban nem érkezett el. És a másik fontos része az, hogy ezt egy kontextusba tesszük, szóval, hogy nem úgy egymagában az eseményt, vagy egymagában a például valahogy politikusnak a kijelentéseit, hanem hozzárakjuk, hogy ez nagyjából hol mondja, miért mondja, hogy mivel lehet ezt összefüggésbe hozni, és ez szerintem az újságírónak a legfontosabb szerepe, hogy nem csak az, hogy most megírok X hírt, hanem elpróbálom az olvasónak magyarázni, vagy legalábbis adok neki néhány kapaszkodót ahhoz, hogy összetudja kapcsolni a dolgokat. Nem, mert itt az összefüggések, meg a kapcsolatok azok, amik igazán érdekesek.
1: És nyilván mondjad.
3: Nem, csak az jutott eszembe, hogy ugye ez a műsor a politikai kultúráról is szól, és ugye jól ismered a magyarokat, és bennünk mindig van egy ilyen összeesküvés elmélet keresés. És az elmúlt években már egyre erősebb az a hang a magyar közbeszédben, hogy van valamiféle szelektivitás a hírek kiválogatásában, és ugye nagyon gyakran szokták azt mondani, hogy például ezért mindig csak rossz hírek jelennek meg Magyarországról, vagy olyanok, amiket mondjuk valamilyen szempontból negatívnak lehet tekinteni. Neked mi a véleményed erről, mint belsős embernek, hogy tényleg létezik ez a fajta ilyen konteós jellegű szelektivitás?
2: Azt hiszem, az egyik dolog, ami minden országban, vagy népnek, vagy nemzetnek sajátossága, az, hogy mindegyik azt gondolja magáról, hogy ami történik, az csak vele történik. És ezt tapasztaltam Amerikában, tapasztaltam Argentínában, és tapasztalom itt is, és lehet, hogy mindenkinek igaza van, de ugyanakkor szerintem inkább az van, hogy így működik a világ. Szóval nem, hogyha elmész Argentinába, és megnézed, hogy milyen hírek jelennek meg Európáról, akkor úgy fogod látni, mint hogyha Magyarországról látnád a dél-amerikai híreket. Dél-amerikáról mit tudunk a híreken keresztül? Mikor van egy természeti katasztrófa, vagy egy légibaleset, vagy a fociból valami,
1: vagy összeomlott a gazdaság,
2: vagy igen, vagy nagy krízis, vagy millió katonai kulcs, vagy valami. Szóval néha olvasunk szép cikkeket a turizmusról, vagy másról, vagy mit a marhahúsról Argentinában, hogy megy, vagy hogy nem megy a fogyasztása. De nem kell úgy azt gondolni, hogy ahogy a Magyarország képe a sajtóba általában, most nem konkrét esetekről beszélnék, sok nagyon eltérne attól, amilyen Argentina képe a sajtóba, vagy amilyen Brüsszel, vagy Belgium, vagy Egyiptom képe. Szóval persze vannak helyek, ahol sok hír van, mert sok minden történik, sok politikai változások vannak, vagy forradalmak, vagy ilyesmi, de nem vagyunk kivétel szerintem ilyen szempontból.
3: Ezt nagyon jó, hogy elmondtad, mert nagyon erősen szerintem te érzed, hogy mennyire benne van a mi gondolkodásunkban, hogy azt gondoljuk, hogy itt mi direkt ki vagyunk pécézve, és így meg úgy, és akkor ezért csak úgy válogatják ki a híreket.
2: Nem, hát jó, minden újságnak, vagy hírszerkesztőnek megvan a saját elképzelése, ő látja, de ezért szerintem fontos a kontextus. Szóval most például az egész migráns krízissel nem egy véletlen, mert itt vannak a migránsok, itt voltak, van kerítés, mi a magyarok hozzáállása, mi a németek, vagy az osztrákok, vagy az angolok hozzáállása, szóval nem egy magában Magyarország lett ebből kiemelve, vagy ha ki van emelve, akkor csak a saját tettei vagy hozzáállásai szerint történik ez, nem, szerintem nem más miatt.
1: Egyébként a AP-nek van ilyen leírása, vagy nem tudom, ez a szokott...
2: Elég vastag, kézikönyv.
1: Igen, kézikönyv.
2: Van.
1: És ez mit tartalmaz egyébként, hogy mik vannak benne, mik vannak, hogy hogyan...
2: Nincs benne ilyen...
1: Ezek etikai jellegű?
2: Igen, főleg. Meg, igen, és meg van egy kézikönyv, azon kívül rendszeresen kapunk felújított, vagy újabb kiadásokat arról, hogy a riporter mit csinálhat, mit nem, miben vehet részt. Amerikában nagyon vigyáznak arra, hogy például akik tudósítók, mint én, vagy ott a riporterek, szóval nem a publicisták, vagy akik a kommenteket csinálják, hanem akik a híreket csinálják, azoknak meg kell próbálni minél távolságtartóbb lenni bizonyos szempontból, szóval objektívnek, amennyire lehet, kiegyensúlyozottnak, nem elfogultnak. És hát vannak szabályok abból, hogy például én a saját Facebook oldalamra, vagy a Twitter számlámon, hogy nem azt mondják magyarul, hogy ott mit jelenthetek meg, milyen véleményeket írhatok, stb.
3: És ezeket a követelményeket hogyan ellenőrzik? Ez engem mindig nagyon érdekelt, hogy maga a közösség ott figyel arra, hogy mennyire...
2: Hát igen, nem hinném, hogy a cégnél valaki most a Facebook oldalamat
3: bőgészné. Igen, nekem is fura lenne. Tehát,
2: de esetleg, mivel vannak a cégtől a kollégáim is rajta vannak, a főnökömmel is kapcsolatban vagyok, hogyha elkezdenék ilyen irányba elfajulni, úgymond, akkor
1: biztos, hogy... Hát nyilván, ha a posztol, akkor elsősorban
2: meg valószínűleg lennek. Nem is ők, hanem valaki más. Nem, vagy mit tudom én, például, hogy elkezdék kritizálni egy céget, nyíltan, hogy nem szeretem XX, ez az ital, ez egy borzalom, akkor lehet, hogy annak a cégnek a PR-osa majd megkérdezi a főnökömnek, hogy főnökömtől, hogy ez most az API hivatalos álláspontja, vagy szóval nem kell, nem belső ellenőrzésem megy csak ezt, hanem azért eléggé közelről követik azt, hogy mit csinál.
1: De egy kicsit szerintem ez úgy van, nem, hogy ha van egy kézikönyv, aztán felsetételezik, hogy aki egyébként ennél a cégnél dolgozik, az egyébként nem igazodna ehhez a kézikönyvhez.
3: Igen, hát a bizalom meg az önszabályozás, ezek egyébként.
2: Jó, de például Amerikában azért az újságírói oktatásnak, meg az újságírói akadémiáknak, meg az egyetemi szinten, meg mindezek azért elég hosszú hagyománya van. Nagyon sokat változott az elmúlt 100 évben, vagy az elmúlt 50 évben, vagy 20 évben, de azért vannak, és ez lazul is, szóval ezt látod például, amikor látod a tévében, hogy véletlenül ugyanazt a kávét isz a bemondó, vagy hogy, szóval ezért vannak ilyen dolgok, amiket 30 évvel ezelőtt el lehetett volna képzelni, és most már eléggé mindennaposak, úgyhogy ez is, ezért mondom is, hogy ami esetleg itt történik, az máshol is megtörténik. Esetleg a foka, vagy hogy milyen szinten az, ami változik.
1: Szóval a mi műsorunknak az a címe, hogy Polkult, és akkor ez a politikai kultúráról szól, az a elképzelés, vagy az a, nem tudom, a műsor filozófiája, hogy ugye a politikai...
3: Arszpoétikája.
1: Hát, mit tudom én, indulópontja, vagy nem tudom, micsoda az, igen, arszpoétikája, hogy a szabályok, az írott szabályokon kívül azért van még más dolog, sőt, ezek fontosabbak a politikában, mint a leírt szabályok, meg az intézmények, amiket látunk, ez a politikai kultúra, ami körbevesz bennünket. Te hogy látod, hogy mi a különbség a magyar, meg az amerikai politikai, sőt, hát tulajdonképpen te már háromféle politikai kultúrát is látsz, hogy mi a különbség a magyar és az amerikai politikai kultúra között? Mert nekem is van egy elképzelésem, de kíváncsi vagyok.
2: Na, én kíváncsi, most mondd el te először.
1: Hát ugye a...
3: És hirtelen meg is változtak a szerepek a stúdióban. Nem akarom,
1: röviden csak azt akarom mondani, hogy itt Amerikában van az alkotmányosságnak egy nagyon nagy és komoly tiszteletet. Általában a jognak is egyébként, tehát a rule of law-nak, a joguralomnak van egy ilyen szinte ilyen mitikus tisztelete, és az alkotmánynak is, ami ugye ráadásul az egyik legrégebbi kartális alkotmány, amiről beszélünk, írott alkotmány, nem is nagyon változtattak rajta, csak kiegészítették, ugye, és ez a tisztelet, ez áthatja a mindennapokat és az egész jogrendszert, és ez a Magyarországon teljesen hiányzik. Ez például egy nagyon lényeges különbség.
2: Hát,
1: nem én vagyok a vendég.
2: Nem csak kíváncsi voltam, hogy mire gondolsz. Az biztos, hogy Amerikában a sajtószabadság az egyik, az amit mondtál, a módosításban benne van
3: az első kiegészítés.
2: És ezt mindenki, az elnöktől kezdve mindenki ezt sokat említi, ezt legalábbis szóban azt mondják, hogy igazán tiszteletbe tartják. Itt Magyarországon szerintem azért ez nem annyira erős még, de nehéz összehasonlítani 250 évet majdnem 25-tel. Nem, szóval én szerintem azon kell igyekezni, hogy az irányok jól legyenek. Hogyha ne vagyunk egy kicsit maradva, az természetes, és nem ezen kell bustakodni. A baj az, akkor mikor inkább az irányokban látjuk, hogy a trendek, ahogy mondják itt sokszor, hogy a trendek azok, amik romlanak. Szóval amikor nem a jó irányba kezdnek menni a dolgok, hanem visszafelé. Például ami van itt a szabad információ hozzáféréshez, nem? Ami Amerikában ez a Freedom of Information Act, ami működik egyrészt az egész országon, szóval a szövetséges részen, és de állam, minden államnak is megvan ez. Amikor az újságíró, vagy nem is újságíró, nem kell újságíró legyen, egy normál és általán polgár kikér információt valamiről, ami közadat. És ez Amerikában nagyon erősen működik, nem csak az újságírók használják, hanem a különböző civil társulatok is, magánszemélyek, akiknek van valami gondja éppen a kormánnyal, és ezt Amerikában nagyon, ez 60, most idén volt 50 éves, ez 66-ban fogadták el ezt a törvényt, és azóta az államok is egyre többet használják. Nem mindenhol egyforma, vannak olyan államok, ahol ezt kevésbé, szóval amire sok információt kivesznek, amire ez vonatkozna, vannak olyan államok, tudom, hogy Florida az egyik, ahol jóformán ez, amit Magyarországon üvegzsebnek hívnak, az ott nagyon erős, szóval jóformán az egész kormányzati működést, meg szerződéseket, meg mindent sok nagyon könnyű hozzáférni, nagyon könnyű átfésülni. Úgyhogy ez szerintem Magyarországon például az elmúlt években nem úgy tűnik nekem, hogy nem a jó irányba ment el.
1: De ez mindig csak a jogi oldal, úgy az emberek. Én arra is egy kicsit kíváncsi lennék, hogy egy amerikai... Igen, Balázs?
3: Rácsatlakoznék egy pillanatra a Zsoltra, hogy nekem az a benyomásom, én összesen 2 hetet töltöttem az Egyesült Államokban, tehát nem állítanám, hogy ismerem, vagy túl sokat tudok róla.
1: Hát azért olvasol ezt, azt nem.
3: De mégis, amíg
1: tudod, az országot a tengeren túl.
3: Igen, ott van valami, igen. Washington, New York. Szóval mégis, ami nekem egy ilyen döntő különbségnek látszik, az a polgárok hozzáállása a politikához és a közügyekhez. Én azt látom, hogy szerintem a tengeren túl, és akár Nyugat-Európában is a polgárok sokkal inkább hajlamosabbak a saját érdekeiknek az artikulálására, és ezeknek az érvényesítésére és kikényszerítésére is. És ezt a fajta autonómiát én mindig nagyon hiányoltam Magyarországon. Tehát, hogy kicsit ilyen birkák vagyunk, nagyon sok mindent le lehet nyomni a torkunkon, nyilván ennek megvan az oka, volt egy Kádár rendszer, és így tovább. De jól gondolom én ezt, van egy ilyen típusú különbség. Tehát, hogy egyszerűen ott a polgárokban van valamiféle közügyek iránti érdeklődés és aktivitás,
1: öntudat,
3: amit ilyen republikánus szellemnek is.
2: Én Amerikában főleg én a gyerekkoromban mentem, úgyhogy az általános iskolát végeztem ott, a 3. és 8. osztály között jártam ott iskolába, és azt még 10 éves fejemmel is éreztem, hogy ezeket a dolgokat beléd nevelik. Én egy parrokiális, egy katolikus iskolába jártam, ami az ottani magyar plébányának volt az iskolája. A tanároknak a fele apáca volt, és nem fiatalak, szóval nekem akkor nagyon idősnek tűntek, de tudom, hogy ilyen 50 év felüliek voltak, és például 1980-ban, amikor én akkor voltam 8., és akkor voltak a választások, ahol a Jimmy Carter és a Ronald Reagan között dölt el, akkor mi az iskolába, az egész iskolának, a 8-asok, mi voltunk a végzős osztály, egy politikai vitát tartottunk, ahol egymás között kiválasztottuk, hogy ki melyik pártnara szeretne szavazni, és kaptunk 2 hetet, hogy akkor írtunk a pártoknak, hogy csinálunk egy vitát, küldjetek nekünk anyagot, és akkor küldtek a demokraták, a demokrat oldalnak, a republikánusok, a republikánusoknak, 13 éves gyerekeknek, mondom, egy katolikus, konzervatív, magyar iskolába, hogy ez 80-ban volt. Én nem tudom most, hogy most is van-e ilyen vita, sejtem, hogy van, mert nem hinném, hogy ez annyira romlott volna, de most elképzelni, hogy ilyet Magyarországon? Nem nagyon látom.
3: Hát ugye ne vigyük be a politikát az iskolába, tehát az első alapelvőtől, hogy a politika be ne tegye a lábát
2: csak
3: az iskolába.
2: Csak ilyen szempontból az iskola politika. Az nem... Igen.
1: Igen,
2: hát. És abszolút kulturáltan ment a vita, egymást kúnyoltuk, mikor kikerestünk persze akkor a másiknak a programjából azokat a pontokat, amik szerintünk nevetségesek voltak, vagy nem értettünk együtt, ők is kerestek a mieinkbe, és így 2 héten minden nap volt egy óránk, egy másfél óránk, amikor erre készültünk, a tanárok segítettek, de a végén a vitát azt abszolút így egymás között a nagy előadóterembe tartottuk meg.
3: Úgyhogy... Igen, mondjuk szerintem azért megint legyünk igazságosak, tehát a, ennek a depolitizációnak, hogy csak a politika benne tegye a lábát, azért van egy olyan oka, hogy a Kádár rendszer alatt, mondjuk 49-től, akár így is mondhatnánk, tehát nem csak a Kádár rendszer alatt, ez úgy nézett ki, hogy a politika gyakorlatilag teljesen tudatosan rátelepült a társadalomra, és igyekezte magállá hajtani. Igazából szerintem arról van szó, hogy átlendült az inga a másik irányba, és most kéne valami.
2: Én mikor Argentinában elkezdtem egyetemre járni, az pont a katonai kormány után volt. És akkor az egyetemek tele voltak politikával, voltak az a diák szövetségek, minden pártnak meg volt a diák csoportja, és megmondom őszintén, nagyon megnehezítették a tanulást, mert állandóan minden óra elején bejött valamelyik csoport, és osztotta a propagandát, tartották a sztrájkokat, szóval ilyen szempontból valóban szerintem is nem kell azért ilyen alapszinten a politikát űzni, de egy dolog a politika, a másik a közélet. És szerintem ezt keverjük sokszor össze, hogy a közélet az egy olyan dolog, ami mindenkire tartozik, mindenkire vonatkozik, és nem kell ezt úgy érteni, hogy pártpolitika. Hanem ez az a saját életünknek próbálunk a saját életünkbe beleszólni.
3: És hogy lehet valamiféle affinitást kialakítani? Tehát, hogy ez kizárólag az oktatásnak a feladata, vagy lehetnek erre módszerek, megoldása? Tehát hogy látod ezt?
2: Hát az oktatás nagyon fontos, a családon belül, és persze, hogy a politikusok, mert szerintem, hogyha ez is egy olyan trend, ami bizonyos országokban szerintem egyre erősebb, az, hogy a politikusok egyre jobban szerepelnek mindenhol, egyre gyakrabban, és nincs olyan, például az, hogy Magyarországon a politikusok nem csak a parlamentben vannak, hanem sportkluboknak a vezetői, meg civil, vagy ilyen félcivil, vagy nem tudom, hogy mondjuk szövetségeknek az elnökei, meg alelnökei, és mi is egy politikusnak 64 szerepe van, ez szerintem nem egészséges. Mert ezzel a civil embereknek a lehetőségeit szűkítik, és nagyon nagy olyan, most nem lehet, hogy nem az, hogy hatalomkoncentráció, de bizonyos szempontból az, hogy mennyire meghatározó, hogy a politika az ország életében mennyire szól bele, az így nagyon sokkal többet növekszik, és sokkal erősebb, mint ami szerintem egészséges.
1: Egy kicsit, hogyha már a politika, és elkezdtünk ezen a szálon haladni, hogy a politika és a sajtó viszonya, erről érdeklődnék egy kicsit, hogy Magyarországon hát van egy ilyen delikát
3: finom hangolásra szoruló
1: tehát, hogy igen, kapcsolat. Hát igen, mondhat, tehát, nem, hogy nem így mondanám teljesen zavarmentesnek ezt a dolgot, a politika és a sajtó közötti kapcsolatot Magyarországon. Te hogy látod, hogy mi a különbség az amerikai sajtó és a politika? Most ezt ugye oda visszahat, tehát a politika is beleszólhat a sajtó dolgaiba, meg a sajtó is tudja befolyásolni a politikát, és hogy a két országban mi a különbség? Balázs is akar valamit
3: igen,
1: kérdezni.
3: Igen, és ehhez kapcsolódva egy nagyon leegyszerűsítő kérdést hagy tegyek föl, hogy ugye itt Magyarországon, ha egy sajtótermékről kiderül, hogy neki van politikai véleménye, A vagy B vagy C oldal vagy bármi, akkor az már rögtön nagyon durva. De jól tudom, hogy a sajtótermékek egyes részének a politikai elköteleződése az Egyesült Államokban nyilvánvaló, és hogy erről nincs vita. Azért hogy lehet véleménye.
2: Én most az újságokról beszélek elsősorban.
3: Én is az újságokra gondoltam.
2: Ott elméletileg egy nagyon erős tűzfal van a hír és a vélemény között. Szóval azok, akik a vélemény oldalakon írják a szerkesztői cikkeket, szerkesztői véleményeket, az egyéb publicisztikai írásokat, azok teljesen el vannak különülve, vagy különítve, vagy legalábbis mondom, elméletben ez van, azoktól, akik a riportokat írják, a cikkeket írják, a híreket írják. Ezért például van az, hogy a New York Times liberális, a Wall Street Journal konzervatív.
3: És ezt így ki lehet mondani, ebben nincsen semmi. Tehát, hogy ott konzi publicisták vannak.
2: Igen, azért, mert a hír oldalon ott is persze, hogy fogsz látni különbségeket, meg észreveszel, de nem furcsa, vagy abszolút nem szokatlan, hogy a hír oldalon olyan hírek jelenjenek meg, amik esetleg a publicisztikai oldalt ellentétei. Szóval amik ellene mennek annak, ami azt mondja, a szerkesztőségi vezércikk azt mondja, hogy támogatjuk a Jancsikát elnöknek. A hír oldalon meg kiderítik, hogy Jancsika adót csalt. És ez a kettő abszolút nincs ellentétben egymással. Ez az, ami szerintem, és mondjuk Amerikában is ez nem egy ilyen aranystandard, szóval nem egy fix dolog, mert van átszólás, vagy átmenet a kettő között bizonyos témákban, sehol se tökéletes a rendszer, de erre törekednek. Ez nem csak Argentinában, vagy nem csak Amerikában, vagy Magyarországon, ez a mindenhol, ez is egy olyan dolog, ami szerintem romlik.
1: És Amerikában is romlik?
2: Bizonyos tereken igen. Nem, az újságoknál talán kevésbé látványos, mint a tévékben, amik ahol szintén...
1: De mi ez a bulvárosodásra gondolsz? Tehát, hogy,
2: a bulvárosodás, vagy az, hogy nyíltan azok, akik esetleg nem az lenne a munkájuk, hogy most véleményt mondjanak, hanem hogy kiszedjék az információt, vagy interjú, például egy interjúnál kiszedjék az információt az interjú alanyból, akkor inkább avval foglalkoznak, hogy a saját véleményüket mondják el. Aha. És nem kéne, nem ezt kéne legyen.
3: De térjünk vissza a Zsolt eredeti kérdésére, mert itt nagyon kicsit belekotnyereskedtem, hogy sajtó és politika az Egyesült Államokban és Magyarországon. Hogy tudnád összefoglalni a kettő közötti különbséget? Van különbség? Mert azért én azt gondolom, hogy a politika mindenhol vagy nyitottan, vagy kevésbé nyitottan, de megpróbálja maga alá gyűrni a sajtót.
2: Igen, az abszolút, hogy Amerikában is így van, sőt a politikusok, akik nagyon Amerikában, a politikában nincs pénzed, nem fogsz eljutni messze, mert ott általában a saját kampányodat kell finanszírozni, kapsz valami támogatást a párttól, ha éppen egy pártban vagy, de nagy részben az adományokat neked kell begyűjtönöd, úgyhogy a te saját stábod van, a politikusok az, ami Magyarországon van egy listás választás, hogy listára szavazol, és nem egyéni képviselőkre, az Amerikában nem úgy van, ott mindenki egyénileg indul, úgyhogy ez sokkal, ilyen szempontból szerintem sokkal felelősségre lehet, jobban felelősségre lehet valakit vonni, vagy jobban lehet befolyásolni, hogyha elindul egy ilyen kampány, hogy most aláírás gyűjtünk azért, mert hogy meggyőzzük a mi képviselőnket valamiről, akkor annak sokkal erősebb hatása lehet, mint egy olyan helyen, amikor nem a közvetlen a választóid választottak meg, hanem a listának.
1: Hanem a pártodat tett egy olyan helyre, ahol mindenképp bekerülsz.
2: Igen, például. Nem tudom, amit...
3: Nem, arra gondoltam csak, hogy mi a... Hogy,
2: ja, a igen, nem is, hogy az Amerikában
3: is... Az amerikai és a magyar viszonyok sajtó, politika...
2: Hát nem tudom, Amerikában is nagyon egyre erősebben, ezt erre akartam kiukadni, hogy minden politikusnak saját stábja van, és ott is a PR-osok, meg a sajtó, akik a sajtóval foglalkoznak, azok is egyre erőteljesebben próbálják a sajtót befolyásolni, hogy erről ne írjál, erről írjál, hogyha erről nem írsz, akkor megígérem, hogy jövő héten kapsz egy exkluzív interjút, ha erről írsz, akkor megígérem, hogy két hét múlva kapsz egy ez mindenhol megy. Szerintem a Magyarországon, ami a nagy különbség, legalábbis az én, amit itt észreveszek, az a méret. Olyan szempontból, hogy Magyarországon kevés aránylag, nem országos napilapból kevés van, országos tévéből kevés van, rádióból, és ezért egy sokkal kisebb terepen kell a politikusoknak, vagy tudnak játszani, úgymond Amerikában. Majdnem minden nagyobb vagy közepes méretű városnak van saját napilapja, saját tévéállomása, úgyhogy nehezebb ottan így mindenkit befolyásolni, vagy a nehezebb azt, hogy a politikus üzenete az úgy menjen át 100%-a, ahogy ő szeretné.
1: Uh-huh. És a tőke, tehát a tulajdonosok Amerikában hogyan, vagy mennyire szólhatnak bele egy lapnak
2: A híres eset a Watergate-i eset a Washington Postban, ahol a tulajdonos bár tudta, hogy ez neki nem csak anyagilag, hanem esetleg társadalmilag, mert ő a washingtoni elitnek volt az egyik ember, aki állandóan politikusokkal vacsorázott, meg azokkal töltötte a szabadidejét, vagy mit mond. Ennek ellenére támogatta azt, hogy azt mondta, hogy rendben van, ha ez valóban így történt, ahogy történt, akkor ezt meg kell írni, és hiába volt nagy nyomás rajta a kormányzat részéről, hogy ezt eltúsolják, vagy legalábbis mást írjanak, ezt megcsinálta. Szóval ez egy, a tulajdonosi háttér az egy fontos dolog.
1: Na de akkor itt is megint arról van szó, hogy ugye nem a szabályok mások, hanem a morál más. Tehát ennek az illetőnek, ezt nem tudtam egyébként, hogy az ügynek ezt az részét nem ismertem eddig, hogy de itt a morál más, tehát hogy halálosan komolyan vette akkor ezek szerint azt, hogy hát hiába.
2: Hát ez a 70-es évek elején volt, akkor még most is komolyan veszik, és most is vannak például. Ugyanakkor például, ha megnézzük, hogy amikor volt Amerikában, vagy nem Amerikában, de amikor volt az iraki háború, akkor utána nagyon sok önkritika volt a sajtó részéről, hogy nem voltak eléggé figyelmesek, és elfogadták azt, amit a kormányzat mond a hogy Irakban vannak tömegpusztító fegyverek, meg stb. És kevesen voltak azok, akik ezt megkérdőjelezték.
1: És utóbb kiderült, hogy...
2: Hogy igen, hogy nem volt igazak, vagy meg eddig még nem találtak olyan mindig. És ez is egy olyan dolog, ami valószínűleg azért volt, mert például Amerikában, ami 9-11-ben történt, az akkora sokkot okozott, hogy az egész országnak a hangulata erre nyomta még az újságírókat is, hogy befolyásolta őket, és hát nem voltak, mondom, voltak persze kivételek.
1: Kiestek a szerepből egy picit.
2: Igen, hát azt mondták, hogy jó, hát akkor ebben az esetben most csinálj, legyen az, ami van.
1: Na, hát szerintem egy kicsit zenélünk, már hogy már fél órája lökjük a sódert, és szegény hallgató, úgyhogy egy pici zene után, igen, pici zene után visszajövünk. A vendégünk Pablo Gorandi.
0: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, Polkult műsorát halljátok, vendégünk Pablo Gorandi, és folytatjuk.
3: Sziasztok, visszatérünk az előzőben tárgyalt izgalmas kérdésekhez, de mielőtt ezt megtenném, üdvözlöm gyermekeimet, Marcit és Barnit, akik nagyon várták ezt. És akkor egy ravasz átkötéssel. Van egy ilyen érdekes tapasztalata a sajtó kapcsán, hogy azért, mintha az Egyesült Államokban a sajtónak lenne lehetőség arra, hogy mondjuk politikus karriereket hát tegyen tönkre, vagy éppen politikusokat buktasson meg. Tudnál nekünk erről egy picit mesélni?
2: Igen, hát nem csak a kampányok alatt, hanem a mondjuk amikor már elfoglalták a helyüket a választások után, akkor is a sajtó ellenőrző szerepe Észak-Amerikában nagyon erős, és nagyon ez a Watergate az a leghíresebb, de például a 80-as években Gary Hart, aki egy elnök jelölt volt, vagy előjelölt, szóval ami most történik, szóval még mielőtt, amikor egymás között a különböző, a két pártban
1: tehát a párton belül
2: kialakul, hogy ki lesz a jelölt, akkor őt például szintén így elcsípték, hogy nem a feleségével ült egy jachton.
3: És ez elég volt ahhoz, hogy kiszálljon a játékból?
2: Hát azt hiszem, hogy főleg azért, mert ő azt tartotta magáról talán, hogy nagyon,
3: a kognitív diszonancia
2: az ellenkezője. Most felírtam egy párat, ami most volt az elmúlt néhány évben. Most pont kormányzókra kerestem rám, azokra emlékeztem. Az oregoni kormányzó, ami ott a nyugati part északi oldalán van, ő lemondott az, amikor a sajtó kiderítette, hogy a barátnőjét alkalmazták, mint tanácsadó horrorbilis összegekért. A dél-karolini kormányzó, aki azt mondta, hogy nem, hogy...
1: Alig bírom visszatartani magamat.
3: Igen, Magyarországon ez egy teljesen bevett forma. Tehát, hogy így nem is látjuk, mi a probléma, hogy a feleséged a saját titkárnőd értette.
1: Na jó, vissza, igen.
2: Aztán a dél-karolinában meg az történt, hogy ott a kormányzó azt mondta, hogy nem erős a stressz, nem bírja, és hogy elmegy a hegyekbe egyet portyázni. Aztán kiderült, hogy pont Argentinában ment a barátnőjét meglátogatni, és azt is úgy csípték el, hogy...
1: Nevezzük portjának.
2: Igen, az egy portja volt, igen. Az újságírozó a repülőtéren találkozott vele, amikor nem a helyi járatról, hanem a nemzetközi járatról szállt le. És most volt egy híres eset, ahol
1: és nem belebukott, tehát a
2: igen, abszolút.
1: Kalandba.
2: Le kellett mondania.
1: Liaison.
2: És most is volt a New Yorkban a New Yorki kormányzó, ő nem bukott bele, de ő akkoriban még a republikánus pártnak az egyik nagy reménye volt, a Chris Christie, és kiderült, hogy neki az ő irodájából, bosszúból elzárták az egyik legnagyobb New Yorkba vezető hídnak a legtöbb bejáratát. Mert mérgesek voltak annak a városnak a polgármesterére, aki nem támogatta őt az előző választáson, és ezért 4 vagy 5 napon keresztül borzasztó nagy dugók alakultak ki a hídnál, és aztán kiderült, hogy ez nem
1: volt életem. De ez egy ilyen fizető kapuk vagy?
2: Igen. Meg hát a három sávból csak egy működött, és akkor ilyenek történtek, hogy például a tűzoltók meg a mentősök nem tudtak időben átérni, mert szóval az egész, egy káosz volt az egész, és ezt az újságírók...
1: És kiderítették, hogy ez egy bosszú volt.
2: Hogy itt nem volt igazán semmilyen hivatalos oka, szóval nem arról volt szó, hogy éppen javítják a hidat, vagy hogy átfestik a sávokat, vagy bármi, hanem csak mert eldöntötték, hogy most itt kicsinyeskednek, és valakit megbüntetnek. Úgyhogy ezek vannak. Kicsikét az AP-ről szeretnék egy pár, most az utolsó évekből például a de hát az, még tudom, hogy Magyarországon is hír volt belőlük, például azt, hogy a riói olimpiával kapcsolatban mennyire szennyezett ott a víz, nem az ivóvíz, hanem ahol lesznek a evezés, meg ilyesmi, azt egy épi tanulmány, vagyis az épi csinált ilyen független méréseket, hogy mit tudom én, 160-szor volt több valami a vízben, mint amennyit elismertek.
1: Szegény magyar kenusok.
3: Hát igen, hát ez a mi esélyeinket csökkenti,
2: de ez még a itten is hír volt meg, hogy belebetegedtek állandóan, oda mentek tréningezni a kenusok, és hirtelen a 80%-uknak hasmenése lett, vagy nem tudsz, hány ingedet kaptak, meg ilyesmi. Aztán volt egy olyan híres eset most idén a Indonéziában, ahol egy szigeten tartottak jófomán rabszolgáként a haliparba, több száz embert egy kis szigeten, akiknek nem volt se igazi munkaszerződésük, egyszerűen elkapták őket valahol, és odavitték őket dolgozni. És ezt is az épi derítette ki, hogy ez történik. Meg 2-3 évvel ezelőtt a kollégáim Pulitzer-díjat kaptak azért, mert a New Yorki rendőrségnek leleplezték, nekik egy ilyen megfigyelő ilyen kém programjuk volt, ahol a kisebbségeket és a muzlimokat figyelték meg titokban, ami hát nem úgy, hogy nem volt igazán semmilyen oka rá, és ezt is a kollégáim csinálták, úgyhogy vannak azért sikerek.
3: Magyarországon viszont a politikus buktatásban a sajtó azért annyira nem jeleskedik. Itt az előbb beszéltünk erről, és Schmidt Pál neve ugrott be egyedüliként, akinek tipikusan ilyen megszellőztetés miatt kellett mennie ugye a doktori
2: diszertációjával. Ezt nem lehet szerintem csak a sajtó részére írni a negatívot.
3: Hogy látod? Tehát, hogy miért nem megy ez a műfaj?
2: De mi van például, hány politikus sikerült jogerősen elítélni a bíróságoknak, nem? Hány most állandóan halljuk, hogy még egy politikust, akit korrupció miatt, vagy valami miatt bepereltek, vagy bíróság elé állítottak, és aztán kiengedik. Vagy nem kap, vagy mit tudom én már.
1: Hát de ennek szóval a másik oldala is kicsit gázos, mert amikor, tehát ugye valakitől hallottam ezt, hogy a politikai kultúrában egy választóvonal az, hogy ül-e a miniszterelnök éppen börtönbe, vagy sem, mert ugye a
3: Szanaderre
1: is börtönbe van. Nálunk van egy ilyen kelet-déli határ, nálunk, tőlünk keletre és délre már minden miniszterelnök a börtönbe ül, és most Gyurcsányt még nem sikerült bekaszlizni, tehát mi még egy kicsit a másikon. Tehát nem biztos, hogy ez, nem tudom, nehéz ez azért, hogy...
2: Azért mondom, ez egy összetett kérdés, de nem lehet azt mondani, hogy a média miatt van az, hogy Magyarországon nem bukott meg politikus, mert szerintem azért a média részéről feljelentés, vagy legalábbis felderítés, meg ügyek tálalása, ez gyakran van, és ezt szerintem a pártok tudják a legjobban, mert hogyha megnézzük, hogy például a pártoknak, a sajtótájékoztatójuknak a tematikája, az nagyon-nagyon gyakran nem a saját dolguk, hanem éppen valamelyik újságnak vagy internetes portálnak a cikkét kommentálják, akik éppen lelepleztek valami disznóságot. Szóval a sajtó is, a politikus, hogy kihasználják a sajtót a saját érdekükben ilyen szempontból.
1: Tényleg azt meg akartam tőled kérdezni, de biztos tudod, hogy vannak ilyen watchdog portálok, mint amilyen igen, például az Átlátszó, akit nem reklámozni akarunk, csak jelzem. És hogy nekik például volt egy ilyen kampányuk, hogy gyűjtenének 4000 előfizetőt, hogy van-e Magyarországon 4000 szabad ember, aki rájuk előfizet, és nem jött össze nekik a 4000 előfizető, hogy ez egy, én nagy döbbenetesnek találom azt, hogy nem, nincs, és ugye egy pár ezer forintról van szó, hogy Magyarországon nem lenne.
3: Igen, havi ezer forint,
1: tehát hogy 12 000 forintot erre, de nincs 4000 ember, aki erre áldozna, tehát sokszor azt látom, hogy elégedetlenség van, meg puffogunk, hogy így, meg úgy, meg a politikusok bármit megtehetnek, meg a korrupt politikusok így, meg úgy, meg a nagy villa így, meg a nagy villa úgy, és akkor van egy portál, van egy csapat, akik erre specializálódtak, hogy ezeket leleplezzék, de odáig már nem jutunk el, tehát otthon puffogunk, otthon duzzogunk, de odáig nem jutunk el, hogy áldozunk 12 000 forintot arra, hogy ez a csapat tovább tudjon dolgozni.
3: És ez visszavezet az autonómia hiányára, amiről az előző fél órában beszéltünk. Tehát, hogy mintha a gondolkodásunkban lenne valami, ami hiány.
1: De ezt hogy látod?
2: Hát nem tudom, ennek szerintem vannak biztos gyakorlati praktikus okai, például az, hogy túl sok munka most minden beállítani a bankszámládon, hogy most minden hónapban 1000 forintot utaljál át. az lett az egyik gond szerintem, a másik az, hogy valóban nincs a demokratikus vagy a kultúra, vagy még a fejlődési pont, az még nem ért el ezt a küszöböt. Az, hogy például a civil társadalom Magyarországon szintén még csak születendőben van, vagy fejlődőben fejlődik, és még aránylag gyenge, ez is hozzátartozik, szóval ezek nem egy napról a másikra történnek, és ez munka. Szóval én az, amikor a watchdog kérdésre írtam le, nem, hogy Amerikában az a whistleblower, az a feljelentő, igen, nem a közösségi feljelentő, aki vagy egy cégnél, vagy egy...
1: Csak nem a szomszédot jelenti fel, hanem...
2: Nem a szomszéd jelenti fel,
1: hanem a belső ember. Mi is jók vagyunk, igen, azért jók vagyunk mi is.
2: Hát aki látta, korrupcióval találkozik, vagy hanyagsággal, vagy látja, hogy vannak problémák, és akkor azt az Amerikában elég erősen működik. Ott se tökéletes, mielőtt valaki azt mondaná, hogy álomvilág, de ez például Magyarországon, az én meglepődtem azon, hogy most ugye, hogy utána olvastam, hogy már a rendszerváltás előtt létezett ez a fogalom, ami 77-ben azt olvastam.
1: Igen, volt ilyen.
2: Van ilyen, vagy volt ilyen.
1: Sokat
2: nem nagyon hallunk nagy sikereket ebben a témában.
1: Figyelj, az van, ez egy nagyon érdekes dolog.
2: Ja, nem, csak azt mondja, szerintem voltam. Ez részben szintén a méret től függ.
1: Mert igen.
2: Hát én ismerek olyan embert, akiből kirúgtak valahonnan, és azt mondták mindenki másnak, aki azon a szakterületen dolgozott, hogy őt nem szabad alkalmazni. És ez nem volt túl sok hely, de valóban 2 évig munkanélküli volt. Szóval nagyon Amerikában, hogyha Massachusetts-ba nem szerzel munkát, akkor átmész Connecticut-ba, vagy New York-ba, és ott szerzel munkát.
1: Oda biztos nem tudod azt szólni már.
2: Igen, pontosan.
1: Ahogy az teljesen természetes például Amerikában, hogyha valaki puskázik, csal például dolgozatírás közben, és mondjuk a többiek leleplezik. Magyarországon ez teljesen elképzelhetetlen,
3: hát ez a
1: hallgatók.
3: A panzer, hát
1: igen, hogy ez egy milyen besugás.
3: Ennek meg itt van egy ilyen poszt-autoriter vonása, hogy ugye azért 89-ig elég csúnya dolog volt másokról
2: puskázni.
3: Mondani, nem puskázni, hanem másokról mondani dolgokat, mert ugye volt egy szervezet, aki azzal foglalkozott, hogy gyűjtötte ezeket
2: most
3: az információkat.
2: Ezt, amit mondtál, én nem tudom, hogy ebben...
1: Ez nem igaz így?
2: Nem emlékszem olyan nagyon emlékezetes.
3: Ez szerintem ilyen idealizált Zsolt egyébként.
1: No,
2: most
1: igen,
2: az egyetemen,
1: most vagyok idealizált.
2: Vagy valahol azt bemondanák a tanárnak, hogy láttam, mikor a másik csalt. Nem tudom, én
3: emlékszem. Inkább ezt kötném, hogy azért tényleg, tehát, hogy itt volt 4 évtized, ami elég kemény volt, és ugye a besugásra azért kialakult egy ilyen társadalmi kép, hogy ez egy rossz dolog. Sokan művelték, ugye még a mai napig megdöbbenünk, amikor jönnek elő.
1: Hát de ugye még a különbség íratok, a besugás meg a whistleblowing között, tehát ugye ez
3: hogy,
1: a kérdés.
3: Hogy, ugye az a probléma szerintem, hogy ez szerintem nagyon mélyen benne él a génjeinkben, hogy itt kell valami morális tartózkodás, tehát nem jó szervezeteknek más emberekről beszélni, hogy ők mit csinálnak.
2: Jó, meg hát
3: és nehéz ezt levetkőzni azért.
2: Igen, de hát visszatérve szerintem megint a gyakorlatban, nem, hogy most én egy cégnél dolgozom, mondjuk mérnök vagyok, és látom, hogy a cégem az ad el egy valamit, ami rossz, vagy hibás, vagy káros.
1: Vagy veszélyes.
2: És igen, és én feljelentem, nem ilyen whistleblower félén írok egy riport, vagy egy feljelentést, és beadom a hatóságnak, hogy szerintem a saját cégemnél ez történik, akkor az embernek a fejében inkább az megy, hogy akkor most abban a pillanatban benyújtottam, már keresem a következő munkámat, mert ennél a cégnél biztos, hogy nem fog tudni maradni. Ez például Amerikában nincs ennyire így, szóval ottan azért ezek erősebben a védelmek, amiket kapnak ezek az emberek, azok erősebbek, és bizonyos szempontból még bátorítanak is erre. De ott is egy csomó nehézséggel ütköznek, szóval nagyon sok, most amikor volt ez az a gazdasági krach Amerikában, ott is kiderült, hogy ott volt egy csomó ember, aki már évek óta küldte be, hogy szerinte itt baj van, itt ez nem úgy működik, ez nem úgy működik, és nem volt se hatása, se igazán, ami késő volt, nem? Amikor már késő volt, akkor jöttek rá.
3: Van még egy kis időnk, és földobnánk még egy kérdést. Ugye, hogyha elnézzük az elmúlt évek külföldi sajtóját, akkor azért azt megállapíthatjuk, hogy mintha Magyarországnak ez nem lenne olyan kedvező. Azt is mondhatnánk talán, hogy valamiféle rossz kép alakult ki, vagy van kialakulóban Magyarországról. És ez azért érdekes, mert azért mi, akik itt élünk, nem mindig látjuk annyira rossznak a helyzetet, mint ahogy ez feltűnik különböző orgánumokban. És te mit gondolsz erről? Tehát igaz az, hogy mondjuk valamilyen rosszabb kép van kialakulóban? Te, aki itt élsz, érzékeled ezt
1: a különbséget? A kettő közt különbség, tehát tényleg...
2: Az attól függ, hogy mi a rossz, és például én érdekes látni olyan, egy csomó olyan hírt Magyarországról, amiről Magyarországon sokan azt mondják, hogy ez egy rossz hír rólunk, aztán elolvasod a kommenteket a hír alatt, és egy csomóan egyet értenek vele, vagy jónak látják azt, ami mások szerint hiba, vagy elítélendő. Úgyhogy nem biztos, hogy ez annyira így van. Mondjuk az elmúlt években voltak azért olyan esetek, például amikor volt az a rosszul csengő mondatok, nem az illiberális állam, azok Amerikában például azok ilyen abszolút ilyen begyullad a piros lámpa, hogy most itt olyan hangzott el, ami ott azért nem egy elfogadható, vagy nem könnyen elfogadható dolog. De a másik az, hogy mindig kívülről azt gondolja az ember, sokkal rosszabban néz ki a helyzet, mint ami bent történik bizonyos szempontból. Emlékszem, pont nem voltam Argentinában, amikor egy pucs volt, vagy pucs kísérlet volt, és én a külföld, akkor még nem volt internet, csak az újságokból értesültem az eseményekről, és itt teljes pánikban voltam, hogy most 2 hét múlva megyek haza, és hogy mi fog rám várni, hogy az egész ország egy káosz, és stb.
1: Tankok állnak az utcán.
2: Az utcán, és persze volt 3 utcán, valóban voltak tankok, meg minden, de a repülőtérről, amikor mentem haza, és kérdeztem a szüleimtől, és hol vannak a katonák, mert hol van mit? Azt mondja, nem, hát az arrébb van 10 kilométerrel, de ez nem hat az egész. Szóval azért, mert bizonyos dolgokról az ember olvas, az nem azt jelenti, hogy az egész ország ilyen, nem? De ebből Magyarországon is, most mikor volt nyáron az egész migráns krízis, kiderült, hogy rekordszámú turista jött be ugyanakkor, nem? Szóval nem, az egyik dolog nem mindig befolyásolja úgy a másikat, hogy az ember.
1: Hát igen, tudja, a sajtó tudja hiszterizálni azért az embereket. Tehát én a gyerekeimet leoltattam izé ellen, a vírusos agyhártyagyulladás ellen, ilyen hisztérikusan izé vettünk ilyen vakcinát, és azért, mert éppen ez volt, hogy hát akkor itt most vége a világnak, azt azóta se hallunk róla. Volt egy év, amikor valamelyik gyógyszergyártósítnak sikerült jól eladott, nem tudom, ezt felhabosítani ezt a témát, szóval hajlamosak vagyunk hiszterizálódni.
3: Igen, annyival egészíteném ki, hogy nekünk meg van azért egy ilyen nagyon erős önérzetünk, ez biztos láttad, tehát, hogy így jaj, hogy mit mondanak rólunk.
2: De ez minden országban van.
3: Nem, szerintem a magyarokban van egyfajta ilyen sajátos komplexus, hogy kívülről várjuk mindig a megerősítést, hogy elképzeljük ugye, hogy hol van a fejlett világ, ez ugye 89-ig keletre volt, most nyugatra van, és akkor ehhez képest viszonyítjuk magunkat. És szerintem ez egy ilyen nagyon sajátos, ilyen, nem akarom Pibót idézni, de eltorzult lelki alkat bizonyos értelemben, hogy mindig viszonyítunk. Tehát, hogy hú, mit írtak Brüsszelben, hú, mit írtak a Pravdában 30 évvel ezelőtt, és pont az önértékelésünket veszítjük el ennek kapcsán. Te mit gondolsz erről? Van bennünk egy ilyen komplexus?
2: Biztos, lehet, hogy erősebb egy kicsit másoknál, de szerintem máshol is felelhető. Az biztos, hogy például a külföldi lapok véleményét a belpolitikai lapok, vagy a belföldi médiában esetek jobban, sokkal jobban jelenik meg, mint más országban. Még Argentinában is írnak arról, hogy az európai sajtó mit ír az argentin elnökről, de talán nem ilyen gyakran, vagy ilyen részletesen.
3: Hát itt meg úgy állandóan, hogy a New York Times, a nem tudom, Süddeutsche Zeitung, és akkor így tovább.
2: Hát nem tudom. Ugyanakkor szerintem, most már mondtam ezt a turista dolgot, de az egy szerintem látványosan, szóval ez biztos, ebben benne van részben a hivatalos mondjuk erőfeszítések, úgymond, hogy például most Magyarország a turisták számára, meg a turisztikai lapokban, meg Budapest, mint célpont, meg minden, ez nagyon látványosan emelkedett.
1: Hát igen, ezzel egy kicsit csodálkozok is, hogy pont ellentétes irányba mozog, tehát olyan, mintha a minden más aspektusban megítélésünk romlana, és ekközben, és ehhez képest, igen, hát és ehhez képest meg, most már nem tudom, hanyadik ilyen turisztikai lap választja a legkellemesebb helynek Budapestet, meg...
3: Hát, na és végre valami pozitív dologról beszélünk.
2: Ha nem a napi küzdelembe vagy benne, akkor Magyarország nagyon sok szempontból egy csodálatos ország, szóval nem, és Budapest is egy remek város, csak mikor itt élsz, és itt kell megküzdened a főnököddel, meg a önkormányzattal, meg a feleségeddel esetleg, akkor az egy rossz, de például nagyon érdekes a barátaim, akik szintén már több éve itt élnek, és akkor azt mondja, hogy ő utál metrózni. És kérdezem, miért? Azt mondja, mert akkor nem látom a város szépségét. És hogy ő imádja például átmenni a 4-es-6-oson a Margit hídon, mert azt szerinte, amit onnan látni a parlamentet meg a várat, az a világ egyik legszebb kilátása, és hiába 20 perccel lassabb, hogy a metró, vagy a villamosra megy, ő ekkor se fog lemenni a metróba, mert akkor nem nem látja ezt a szépséget.
1: Nem a hatékonyság.
3: Végre valami pozitív dolgot is tudunk mondani, mert az előző adásaink rendkívül depresszívre sikerültek.
2: Ez egy, nem mondom, hogy magyar sajátosság, de ezt biztos, hogy Magyarországon ez nagyon erős, és ebben én is néha belesek 20 év után itt, de nem, ahogy te mondtad, ez a választóvonal kelet-nyugat, azért, hogy nem nagyon messze tőlünk, sokkal-sokkal rosszabb a helyzet nagyon sok szempontból, úgyhogy nem kéne, talán a jó oldalát a dolgoknak is meg kéne néha látni.
1: De jó, ez
3: egy ideális végszó volt,
1: ez legyen a végszavunk! Hát nagyon köszönjük Pablo Gorondinak, hogy eljött hozzánk, ő az EPI magyarországi tudósítója volt, jól beszélgettünk mindenféle dolgokról, 2 hét múlva is várunk benneteket, most lassan búcsúzkodunk, mert lejárt az időnk.
3: És akkor mondd be, hogy is van, egy milyen műsor, milyen héten.
1: Ez a tereszortok.
3: Igen, ez max feladata, úgyhogy...
1: Nem, jó, akkor mondom.
4: Fölkelek.
3: Egy páratlan műsor minden páros héten.
1: Így. Jó, akkor 2 hét múlva is találkozunk. Sziasztok.
3: Sziasztok, köszönjük.
2: Köszönöm.
5: Mert mi lesz ezután?
6: Kertakaró.
7: Jó.
6: Kertakaró.
8: Sanyi, Atesz és Varek.
6: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, 2 hetente vasárnap a Tiloson.
9: 2 vállalkozás.
6: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
10: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
6: Régi könyvek életre kelnek.
11: Nem értem.
6: Hallgass. Hallgass.
12: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
8: Tilos Rádió?
6: Jó.
11: Ez nagyon jó.
8: FM 90.3. Hallgass.
6: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A Kertakarót halljátok. Nem sokára folytatjuk a két hete elkezdett Vonnegut hangos könyv megzenésítését. A hazátlan ember. Jó hallgatást!

Ezzel vége a jó híreknek. Minden vonatkozásban. Bolygónk immunrendszere igyekszik megszabadulni az embertől. És pontosan ezzel érheti el célját. 2004. november 3-a, reggel 6 óra. Néhány évvel ezelőtt kaptam egy levelet Y-tiből, egy naív asszonytól. Tudta, hogy én is naív vagyok, ami annyit tesz, hogy egész életemben Roosevelt-féle északi demokrata voltam, az egyszerű melósok barátja. Az asszony gyereket várt, nem tőlem, és tudni szerette volna, hogy szabad ebben a gonosz világban életet adnia egy ilyen édes és ártatlan teremtménynek. Ezt írta. Szeretném tudni, mit gondol egy 43 éves nőről, aki végre gyermeket vár, de fél új életet adni egy ilyen rémisztő világban. Ne tegye! Ezt akartam válaszolni neki. Talán a gyermek lesz a következő George W. Bush, vagy Lucrezia Borgia. Abból a szempontból szerencsés lesz, hogy olyan társadalomba születik, ahol még a szegények is túlsúlyosak. Ám abból a szempontból szerencsétlen, hogy ugyanebben a társadalomban a legtöbb ember nem részesül egészségbiztosításban, megfelelő állami oktatásban, és a halálos injekció meg a háborúzás a tévéműsor része. Ahhoz pedig, hogy egyetemre menjen valaki, egy kezével és egy lábával kell fizetnie a harctéren. Mindez nem lenne elmondható, ha a gyermek kanadai, svéd, angol, francia vagy német lenne. Úgyhogy vagy próbálkozzon a biztonságos szexel, vagy vándoroljon ki. Ám nem ezt válaszoltam, hanem azt, hogy a zene mellett azok a szentek tették szinte elviselhetővé az életet számomra, akik bárhol létezhetnek. Szentek alatt azokat az embereket értettem, akik tisztességesen viselkedtek egy megdöbbentően tisztességtelen társadalomban. Joe, egy pittsburghi fiatal egy kéréssel fordult hozzám. Mondja kérem, hogy minden rendben lesz. Üdvözlöm a földön, fiatal ember, válaszoltam. Nyáron meleg van, télen hideg, kerek, nedves és zsúfolt. Van vagy 100 éve, Joe. Mindössze egy szabályról tudok, az isteni Joe, légy jó ember. Egy fiatal ember nemrég a következőket írt a Seattle-ből. Nemrégiben felszólítottak, hogy a manapság általánossá vált módi szerint vegyem le a cipőmet a repülőtér biztonsági vizsgálatánál. Miközben feltettem a cipőmet a tálcára, egyszer csak olyan abszurdnak tűnt az egész. Le kell vennem a cipőmet, hogy egy röntgengéppel átvilágítsák, mert egy fickó a papucsával próbált meg felrobbantani egy utasszállítót. Arra gondoltam, hogy ilyen világot még maga Kurt Vonnegut sem tudna elképzelni. Most, hogy feltehetek önnek ilyen kérdéseket, hadd kérdezzem meg. El tudott volna képzelni ilyesmit? Mert ha valaki rájön, hogyan lehet robbanó alsógatyát készíteni, akkor nagy bajban leszünk. Ezt írtam vissza. A repülőtéri cipő, buzera meg a narancskót persze világméretű kibaszás, de az örök kedvencem az, amit A.B. Hoffman, a szent háború ellenes bohóc követett el a vietnami háború alatt. Bejelentette, hogy a legújabb anyag a végbélen át beadagolt banánhé. Ezután az FBI tudósai banánhéjat dugdostak a seggükbe, hogy kiderítsék, igaz-e vagy sem. Legalábbis nagyon reméltük. Az emberek félnek. Vegyük például ezt a cím nélkül író férfit. Mit tenne, ha tudná, hogy valaki veszélyt jelent önre? Mondjuk pisztoly van a zsebében, és úgy érzi, egy pillanatig sem habozna önnel szemben használni. Tudjuk, hogy Irak veszélyt jelent ránk és az egész világra. Miért ülünk tétlenül, úgy téve, mintha biztonságban lennénk? Pontosan ez történt az Al-Qaidával és szeptember 11-ével. Irak esetében azonban sokkal nagyobb léptékű a fenyegetés. Dőljünk hátra, és legyünk kis gyerekek, akik csak ülnek és félnek és várnak. Ezt írtam vissza. Kérem, mindannyiunk érdekében fogjon egy sörétes puskát, lehetőleg egy 12-es dupla csövűt, és lője szét a szomszédságát.

azonban mindazoknak a fejét, a rendőrökét kivéve, akiknél fegyver lehet. Egy férfi a Maine állambeli Little Deer Isle-ról a következőt kérdezte. Igazából mi készteti az Al-Qaidát a gyilkosságokra és az öngyilkos merényletekre? Az elnök azt mondja, gyűlölik a szabadságjogainkat, a szabad vallásgyakorlás jogát, a szólásszabadságot, a szavazati és gyülekezési szabadságot, az egymással való egyet nem értés jogát, ám biztos, hogy nem ezt tudta meg a guantanamói foglyoktól vagy a katonai jelentésekből. Miért hagyja a kommunikációs ipar, és miért hagyják választott politikusaink, hogy Bush megúszza ezzel az ostobasággal? És hogy lesz valaha is béke? Hogyan bízhatunk egyáltalán vezetőinkben, ha nem mondják el az igazat az amerikai népnek? Nos, az ember azt kívánja, hogy bárcsak keresztények lennének azok, akik egy Mikélgér puccsal elfoglalták a szövetségi kormányt, és így az egész világot, akik hatástalanították az alkotmányba épített biztonsági mechanizmusokat. Egy szóval a képviselőház és a szenátus és a legfelsőbb bíróság, és bárcsak keresztények lennénk mi, a nép is. Ám, amint azt William Shakespeare már réges-rég megmondta, az ördög néha szentírást idéz. Vagy, ahogy egy San Franciscói férfi fogalmazott a levelében. Hogy lehet ilyen ostoba az amerikai közvélemény? Az emberek még mindig elhiszik, hogy Bush-t megválasztották, hogy törődik velünk, és hogy van valami fogalma arról, hogy mit csinál. Hogyan menthetünk meg egy népet azzal, hogy legyilkoljuk és leromboljuk az országát? Hogyan indíthatunk megelőző csapást abban a hitben, hogy hamarosan megtámadnak minket? Bushhoz nem ér el sem az értelem, sem a józanész, sem az erkölcs. Idióta pojáca, és mi követjük a szakadékba. Miért nem látják az emberek, hogy az a katonai diktátor a Fehérházban mesztelen? Közöltem vele, hogy ha kételkedik abban, hogy démonok vagyunk a pokolban, akkor olvassa el a rejtélyes idegent, amit Mark Twain 1898-ban, jóval az első világháború előtt írt. A címadó történetben saját komor örömére, és az enyémre is, bebizonyítja, hogy nem Isten, hanem a sátán teremtette a földet és az áthozott emberi faj. Ha ezt nem hiszi el, olvass el a reggeli újságot. Mindegy, hogy melyiket. Mindegy, hogy mikor itt.

Nem értem, mi lehet ez a felhajtás, a szopás, meg a golf körül. Aláírás, Marslakók. Na már most, van egy jó hírem az önök számára, és van egy rossz is. A rossz hír az, hogy a Marslakók leszálltak New Yorkban és a Waldorf Astoriában laknak. A jó hír az, hogy csak hajléktalan férfiakat, nőket és gyerekeket esznek, bőrszínre való tekintet nélkül, és gázolajat pisilnek. Töltsék ezt a pisit egy Ferrariba, és akár 100 mérföld per órás sebességgel is mehetnek. Töltsék egy repülőgépbe, és olyan gyorsan mehetnek, mint egy puskagolyó, és mindenféle szemetet dobálhatnak az arabokra. Töltsék egy iskolabuszba, és az elviszi majd a gyerekeket az iskolába, sőt, haza is hozza őket. Töltsék egy tűzoltóautóba, és az elviszi a tűzoltókat a tűzhöz, hogy el tudják oltani. Töltsék egy Hondába, és az elviszi magukat dolgozni, aztán meg haza. És még nem is tudják, mit szarnak a Marslakók. Urániumot. Egy adag elég ahhoz, hogy fűtéssel és világítással lásson el minden házat és iskolát és templomot és üzletet Tacomában. Na de komolyan, ha lépést tartanak a közelmúlt eseményeivel a bulvárlapokban, akkor tudják, hogy egy marslakó antropológus csoport 10 éven át tanulmányozta a kultúránkat, mivel a mi kultúránk az egyetlen, ami egy lyukas garast sem ér az egész bolygón. Brazíliát és Argentinát nyugodtan leírhatjuk. Szóval, a múlt héten mentek haza, mert megtudták, milyen rettenetes globális felmelegedésre számíthatunk. Az űrhajójuk egészen véletlenül nem repülőcsészehaj volt, sokkal inkább repülő leveses tálnak tűnt. És igen, a marslakók kicsik, mindössze 15 centi magasak, de nem zöldek, májva színűek. És kis májva színű vezérük búcsúként azt mondta vékony, vinyogó hangján, hogy két dolog van az amerikai kultúrában, amit a marslakók sohasem fognak megérteni. Nem értem, visította. Mi ez a felhajtás, a szopás meg a golf körül? Na, ez részlet egy regényből, amin az elmúlt 5 évben dolgoztam. Gil Bermanről szól, aki 36 évvel fiatalabb nálam és szóló komikus a világ végén. Arról szól, hogy vicceket gyárt, miközben kipusztítjuk a halakat az óceánokból, és elhasználjuk az ásványi energiahordozók utolsó darabjait, cseppjeit és molekuláit. A világ azonban nem hagyja, hogy vége legyen. Ideiglenes címe, nem jó cím, én tudom, ha ezt Isten megérhette volna. És ide hallgassanak. Ideje köszönetet mondanunk Istennek azért, hogy olyan országban élhetünk, amelyben még a szegények is túlsúlyosak. Mondjuk ezen még változtathat a Bush diéta. Visszatérve a regényre, amit soha nem leszek képes befejezni, a ha ezt Isten megérhette volnára, a főhős, az ítéletnapi komikus nem csak elítéli az ásványi energiahordozóktól való függőségünket, meg a fehérház aktatologatóit, hanem a túlnépesedés miatt a szexualitás ellen is kikel. Gil Berman ezt hirdeti a közönségének. Dafkeségből herélt lettem. Olyan önmegtartóztató életet élek, mint a heteroszexuális római katolikus papság legalább 50%-a. És az önmegtartóztatás nem olyan, mint a gyökérkezelés. Olcsó és kényelmes. Még hogy biztonságos szex, az önmegtartóztatás után semmit sem kell tenni, mert nincs utána. És amikor az ajládám, ahogy a tévémet nevezem, ciciket villant fel, és a képenbe vigyorog, és azt mondja, ma este rajtam kívül mindenki megfektet valakit, és hogy vészhelyzet van, úgyhogy rohanjak venni egy autót, vagy valamilyen tablettát, vagy egy összecsukható tornatermet, ami befér az ágyam alá, akkor csak kacagok, mint egy hiéna. Tudom, és maguk is tudják, hogy rendes amerikaiak milliói és milliói, a jelenlévőket sem kivéve, nem fognak senkit ágyba vinni ma este. És mi? Dafkeheréltek? Szavazunk! Már alig várom azt a napot, amikor nem más, mint az Egyesült Államok elnöke, aki valószínűleg szintén nem fektet le senkit ma este, kihirdeti a kasztráltak napját. Millió számra fogunk előbújni rejtekünkből. Vált válnak vetve, felszegett állal menetelünk majd egy cicimániás demokrácia főutcáin, és csak kacagunk, mint a hiénák. És mi van Istennel? Ha ezt megérhette volna. Gil Berman szerint Istennek ateistának kellene lennie, mert szar került a légkondiba, méghozzá egy vagóra való. Azt hiszem, az egyik legnagyobb hiba, amit elkövetünk, mármint azután, hogy emberek vagyunk, az idővel, az idő valódi mibenlétével kapcsolatos. Itt van ez a rengeteg szerkezet, amivel felszeleteljük, mint a szalámit. Az a sok óra, meg naptár, és elnevezzük a szeleteket, mintha a mieink lennének, és soha nem változhatnának meg.
1918. november 11-11 óra, pedig valójában valószínűleg darabokra fognak törni, vagy szétfolynak, mint a higanycseppek. Nem lehetséges akkor, hogy a második világháború az első egyik oka volt? Mert ha nem így van, akkor az első továbbra is az egyik leghátborzongatóbb, megmagyarázhatatlan ostobaság marad. Vagy próbálkozzunk meg ezzel. Nem lehetséges, hogy az olyan látszólag felülmúlhatatlan zsenik, mint Bach és Shakespeare és Einstein valójában nem emberfölötti tehetségek voltak, hanem csak plagizátorok, akik a jövőből lopták remek műveiket? 2004. január 20-án, kedden ezt a faxot küldtem Joel Blyfusnak, szerkesztőmnek, az In These Times-nál. Nálunk narancskód lépett életbe. Gazdasági terrortámadás várható este 8 körül. Aggodalmasan felhívott, hogy mi ez az egész. Azt mondtam, majd elárulom, ha több információm lesz azokról a bombákról, amiket George Bush készült ledobni évértékelő beszédében. Aznap éjjel felhívott egy barátom. A sehol nem kapható science fiction író Kilgore Trout. Megkérdezte. Láttad az évértékelő beszédet? Igen, és eszembe is juttatta, mit mondott a nagy brit szocialista drámaíró George Bernard Shaw erről a bolygóról. Mit mondott? Azt mondta, nem tudom, élnek-e emberek a Holdon, de ha élnek, akkor a Földet használják elmegyógyintézetnek. És nem a bacillusokról vagy az elefántokról beszélt, hanem az emberekről. Értem. Szerinted nem a Föld a világegyetem elmegyógyintézete? Á, Kurt, nem hiszem, hogy bármilyen módon állást foglaltam volna a kérdésben. Megöljük ezt a bolygót, ezt a létfenntartó rendszert a mérgeinkkel, amik az atomenergiával és ásványi energiahordozókkal folytatott termodinamikai dáridó során keletkeznek. Mindenki tisztában van ezzel, és gyakorlatilag senkit sem érdekel. Hát, ilyen őrültek vagyunk. Szerintem a bolygó immunrendszere az éjccel, az új influenza törzsekkel és a tuberkulózissal próbál megszabadulni tőlünk, szerintem meg is kellene szabadulnia tőlünk. Ostoba állatok vagyunk. Van az a buta Barbara Streisand dal. Azok, akiknek szükségük van másokra, a legszerencsésebbek a világon. Ha? Kannibálokról énekel. Rengeteg ennivalójuk van. Hát igen. A bolygó igyekszik megszabadulni tőlünk, de attól tartok. Már túl késő. Azzal elköszönök barátomtól, leteszem a telefon, leülök, és megírom ezt a sírverset. A jó öreg föld. Megmenthettük volna, de túl fösvények és lusták voltunk. Nem szabadna kitenni egy állatot az életnek.

Különös úti célok, az Isten táncórái. Aláírás Bokonon. Régebben egy autókereskedés tulajdonosa és vezetője voltam West Barnstable-ban, Massachusetts-ben. A kereskedést úgy hívták, hogy Saab Cape Cod. 33 évvel ezelőtt szálltam ki az üzletből. A Saab akkoriban svéd autó volt, mint ahogy ma is az, és azt hiszem autókereskedőként tanúsított kudarcom magyarázatul szolgál arra, ami egyébként megfejthetetlen rejtély lenne. Miért nem adtak nekem a svédek irodalmi Nobel-díjat? Egy régi norvég közmondás: a svédek farka rövid, de az emlékezetük hosszú. Szóval, a Saabnak akkoriban mindössze egy modellje volt, ami leginkább a Volkswagen bogára hasonlított. Kétajtós szedán, de ormotoros. Fordított zsanérű ajtajai voltak, amik előszeretettel nyíltak ki a menetszélben. Eltérően az összes többi autótól, ám hasonlóan a fűnyíróhoz és a csónakmotorhoz nem négyütemű, hanem kétütemű motor hajtotta. Azaz, minden egyes tankolás alkalmával egy kanna olajat is bele kellett önteni. Nem tudom miért, de a nem leszbikus nők nem szerették ezt csinálni. A megvásárlása mellett felhozott legfontosabb érv az volt, hogy egy Saab le tudott hagyni egy Volkswagen a lámpánál. Ha azonban életünk társa elfelejtett olajat tölteni az utolsó tank benzinhez, akkor a kocsival együtt tűzi játékká váltunk. Első kerék meghajtású volt, ami csúszós úton vagy kanyarban gyorsítva valamelyest segített, és ott volt még az is, amit az egyik reménybeli vevőm osztott meg velem. Ők gyártják a legjobb órákat. Miért ne ők gyártanák a legjobb autókat is? Az akkori Saabot össze sem lehet hasonlítani a mai karcsú, erős, négyütemű Yuppie egyenautóval. Ha úgy tetszik, olyan repülőgép tervezők éjszakai magömlése volt, akik még soha nem láttak autót. Éjszakai magömlést mondtam? Na, ezt hallgassák. A műszer falon volt egy gyűrű, ami egy láncban folytatódott, ami viszont egy csigasoron futott végig a motorházban. Amikor meghúztuk, a másik vége felemelt egy amolyan rugós tengelyű redőnyszerűséget az előső hűtőrács mögött. Ez volt hivatott melegen tartani a motort, míg az autóvezetője elment valahova. Úgyhogy ha nem maradt túl sokáig, a motor gond nélkül beindult. Ha azonban túl sokáig maradt, redőny ide vagy oda, az olaj elvált a benzintől és leszállt a tank aljára, mint a melasz. Ilyenkor beindítva az autót, olyan füstfüggönyt gerjesztettünk, mint egy torpedó a tengeri csatában. Én egyszer Woods Hole egész városát sötétségbe borítottam, méghozzá egy verőfényes délben, mivel több mint egy hétre otthagytam a Saabot egy parkolóban. Azt mesélik, az ottani öregek néha még ma is azon tanakodnak, hogy honnan jöhetett ez a hatalmas füst. Úgyhogy kezdtem csúnyákat mondani a svéd tervezésre, és ezzel elütöttem magam a Nobel-díjtól. Baromi nehéz úgy megalkotni a vicceket, hogy működjenek. A macska bölcsőben például ott vannak azok a nagyon rövid fejezetek. Mindegyik egy napi munkával született, és mindegyik egy vicc. Ha egy tragikus szituációról írnék, nem lenne elengedhetetlenül szükséges úgy időzíteni, hogy biztosan működjön. Egy tragikus jelenettel nem igazán lehet mellélőni. Szükségszerűen megindító lesz, ha mindegyik kötelező elem a helyén van. A viccírás viszont olyan, mint az alapoktól kezdve felépíteni egy egérfogót. Nagyon keményen kell dolgozni ahhoz, hogy épp akkor csapjon le, amikor le kell csapnia. Még ma is hallgatok kabarét, pedig nem sok maradt belőle. Talán még Groucho Marx kvíz műsorának az Életed a tétnek az ismétlése áll hozzá a legközelebb. Ismerek olyan egykor vicces írókat, akik ma már nem viccesek, mert megkomolyodtak, és már nem tudnak viccelni. Ott van például Michael Frayn, brit író, a Bádog ember szerzője. Belőle nagyon komoly alak lett. Valami történt a fejében. A humor egy eszköz arra, hogy távol tartsuk magunktól az élet nehézségeit. Egy eszköz arra, hogy megvédjük magunkat. Az ember a végén belefárad. A hírek továbbra is szörnyűek, és a humor is megszűnik működni. Mark Twain is rettenetesnek találta az életet, de a vicceivel kordában tartotta ezt a rettenetet. Aztán a végén már nem tudta tovább csinálni. Meghalt a felesége, a legjobb barátja és két lánya. Ha valaki sokáig él, sokan meghalnak körülötte azok közül, akik igazán közel állnak hozzá. Lehetséges, hogy már én sem tudok viccelni. Hogy a vicc már nem megfelelő védekezési mechanizmus. Egyes emberek viccesek, mások nem. Régen vicces voltam, de lehet, hogy már nem vagyok az. Lehet, hogy annyi sokk és csalódás ért, hogy a humor nyújtotta védelem már nem működik. Talán ma orva lettem. Mert oly sok mindent láttam, ami sértett, hogy már nem vagyok képes a nevetés révén megbirkózni velük. Lehet, hogy mindez már megtörtént.
Tényleg nem tudom, milyen leszek ezentúl. Csak utitárs vagyok. Aki kíváncsian nézi, mi fog történni ezzel a testtel és ezzel az aggyal. Megijeszt, hogy író lettem. Nem hiszem, hogy képes lennék irányítani az életemet vagy az írásomat. Az összes többi író, akit ismerek, úgy érzi, hogy ő irányítja saját magát. Nekem viszont nincs meg ez az érzésem. Nem rendelkezem ezzel az irányítással. Egyszerűen csak valamivé válok. Igazából sohasem akartam mást, csupán megadni az embereknek a nevetés jelentette megkönnyebbülést. A humor gyógyszer lehet, akár az aszpirin. Ha 100 év múlva még nevetni fognak az emberek, akkor elégedett lehetek. Bocsánatot kell kérnem mindazoktól, akik egyidősek az unokáimmal. Márpedig valószínűleg sokan egyidősek az unokáimmal azok közül, akik ezeket a sorokat olvassák. Az unokáimat önökhöz hasonlóan nagyvonalúan átverik és becsapják a mi baby boomkor született cégvezetőink és politikusaink. Igen, szörnyű felfordulás van ezen a bolygón, de hát mindig is az volt. Soha nem létezett semmiféle azok a régi szép idők, mindig is csak a mindennapok voltak. Én pedig azt szoktam mondani az unokáimnak, ne nézzetek így rám, én csak most érkeztem. Vannak vén szivarok, akik azt mondják, hogy addig senki sem válhat felnőtté, amíg valahogy át nem élt, mint ők, néhány híresen nyomorúságos időszakot. A gazdasági válságot, a második világháborút, Vietnámot, bármit. A történetmondók a felelősek ezért a destruktív, hogy azt nem mondjam, öngyilkos mítoszért. A történetekben a szörnyű felfordulások után a főszereplők újra és újra képesek legalább annyit kisajtolni magukból, ma nő vagyok, ma férfi vagyok, vége. Amikor hazatértem a második világháborúból, Den bácsikám hátba veregetett, és így szólt, most már férfi vagy. Úgyhogy megöltem őt. Na nem igazából, de nagyon nagy kedvem lett volna hozzá. Den az én rossz bácsikám, aki azt állította, hogy egy férfi csak akkor lehet férfi, ha megjárja a háborút. De volt egy jó bácsikám is. A néhai Alex bácsi. Apám öccse volt, a Harvardon végzett, soha nem született gyereke. Egész életében becsületes életbiztosítási ügynökként dolgozott Indianapolisban. Igen, olvasott és bölcs volt. Legfőképpen arra panaszkodott embertársai kapcsán, hogy azok nagyon ritkán veszik észre azt, amikor boldogok. Amikor nyaranta egy almafa alatt üldögélve limonádét kortyolgattunk és lustán cseveréztünk mindenféléről, szinte már zsongva, mint a méhek, Alex bácsikám váratlanul megszakította ezt a jókedélyű társalgást és felkiáltott, ha ez nem kellemes, akkor nem tudom, mi lehetne az. Úgyhogy én ugyanezt csinálom most, és ezt csinálják a gyerekeim és az unokáim is. És önöket is arra biztatom, hogy vegyék észre, amikor boldogok, és kiáltsanak fel, mormolják a bajuszuk alatt, vagy legalább magukban jegyezzék meg, ha ez nem kellemes, akkor nem tudom, mi lehetne az. A képzelet nem velünk született adottság. A tanárainknak és a szüleinknek kell kifejleszteniük bennünk. Egykoron nagyon fontos volt a képzelet, mert ez jelentette a szórakozás első számú forrását. 1892-ben egy 7 éves fiú elolvashatott mondjuk egy történetet, egy nagyon egyszerű történetet egy kislányról, akinek elpusztult a kutyája. Vajon nem támad sírhatnék ja tőle? Nem tudta, hogyan érezte magát ez a kislány. Aztán elolvashatott egy másik történetet egy gazdag emberről, aki elcsúszott egy banánhéjon. Vajon nem tört ki harsány nevetésben? Ez a képzelet áramkör a mi fejünkbe is be van építve. Amikor elmegyünk egy kiállításra, csak festékkel összemaszatolt téglalapokat látunk, amik évszázadok óta nem mozdultak. Semmiféle hang nem jön ki belőlük. A képzelet áramkör úgy van kialakítva, hogy a legminimálisabb ingerre is reagáljon. A könyvek alapvetően 26 fonetikai jelből, 10 számjegyből és körülbelül 8 írásjelből állnak. Az emberek pedig megnézik ezeket és látják maguk előtt a Vezúv kitörését vagy a Waterloo-i csatát. Azonban ma már nem feltétlenül a tanároknak és a szülőknek kell kialakítaniuk ezeket az áramköröket. Ma már vannak profin elkészített műsorok, remek színészekkel, nagyon meggyőző helyszínekkel, hangokkal és zenével. Ma már van információs szuperstráda. Körülbelül annyi szükségünk van az áramkörökre, mint a lovagló tudományunkra. Azok, akikbe beépítettek képzelet áramköröket, ránéznek egy emberi arcra, és történeteket látnak benne. Mindenki más számára egy arc, csak egy arc. És tessék, az előbb pontos veszőt használtam, pedig már az elején kikötöttem, hogy ne használjak. Azonban szándékosan tettem ezt. Azt akartam jelezni vele. A szabályok csak egy ideig érvényesek. Még a jó szabályok is. Thank you.
Ki volt a legbölcsebb ember, akivel életem során találkoztam? Egy férfi volt az. Bár természetesen nem feltétlenül kellett volna férfinak lennie. Saul Steinberg grafikusra gondolok, aki már halott, mint mindenki más, akit ismerek. Bármit kérdezhettem tőle. 6 másodperc múlva megadta a pontos választ, mogorván, szinte morogva. Romániában született egy olyan házban, aminek saját elmondása szerint az ablakain beláttak a ludak. Saul, mit gondoljak Picasso-ról? Kérdeztem tőle. 6 másodperc csend, majd a válasz. Isten azért küldte őt a földre, hogy megmutassa nekünk, milyen igazán gazdagnak lenni. Aztán, Saul, én regényíró vagyok, és sok barátom is az, méghozzá nem is rosszak. Mégis, amikor beszélgetünk, úgy érzem, mintha teljesen más szakmát űznénk. Mitől érzem így? 6 másodperc csend, majd a válasz. Nagyon egyszerű. 2 művész van, és egyik sem jobb a másiknál. Ám az egyik a saját művészete történetére reflektál, a másik pedig magára az életre. Saul, te tehetséges vagy? Kérdeztem. 6 másodperc csend, aztán felmordult. Nem. De ahogyan az emberek a művészeti alkotásokra reagálnak, éppen abban tükröződik a művész küzdelme a saját korlátaival. Requiem. A megfeszített földbolygó, ha megtalálná hangját, és értené az iróniát, akár azt is mondhatná arról, ahogy tönkretesszük. Bocsáss meg nekik, atyám, nem tudják, mit cselekszenek. Az irónia az lenne, hogy tudjuk, mit teszünk. Amikor az utolsó élőlény is elpusztul miattunk, milyen költői lenne, ha a Föld azt mondaná, talán a Grand Canyon mélyéről felszálló hangon. Bevégeztetett. Az emberek nem szerettek itt élni.

Kurt Vonnegut Junior bajnokok reggelije. Phoebe Hurty emlékére, aki vígaszt nyújtott nekem Indianapolisban a nagy válság idején. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint arany. Jobb. Előszó. A bajnokok reggelije kifejezés a General Mills vállalat bejegyzett áruvédjegye egy reggelire fogyasztható gabonapehely megnevezésére. Amikor a könyvnek ugyanezt a címet adtam, nem a General Mills részvételére vagy támogatására akartam célozni, és kitűnő termékeik hitelét sem akartam rontani. Az az illető, akinek ezt a könyvet ajánlottam, Phoebe Hurty, már nincs az élők sorában, ahogy mondani szokás. Özvegy asszony volt Indianapolisban, amikor a nagy válság vége felé megismerkedtem vele. Én 16 éves múltam, ő 40 körül járt. Gazdag volt, de amióta kinőtt a gyerekkorból, minden hétköznapon dolgozott, így hát később sem hagyta abba. Ő írta a józan és mulatságos, lelki tanácsadó rovatot az Indianapolis-i Times-ba, egy jó újságba, amely azóta megszűnt. Megszűnt. Hirdetéseket is írt a William H. Block társaságnak, egy nagy áruháznak, amely azóta is működik az apám tervezte épületben. Egy nyárvégi szalmakalap kiárusításhoz Phoebe Hurty ezt a hirdetést írta. Ennyiért megéri átereszteni a lovon, és utána jó lesz a rózsákra. Phoebe Hurty arra szerződtetett, hogy reklámszövegeket írja kamaszruhákhoz. A fölmagasztalt ruhákat hordanom is kellett. Ez a munkámhoz tartozott. És összebarátkoztam Phoebe Hurty két korombeli fiával. Állandóan átjártam hozzájuk. Az anyjuk trágáról beszélt velem, a fiaival meg a barátnőinkkel, amikor odavittük őket. Mulatságos volt. És felszabadító. Arra tanított minket, hogy udvariatlanul társalogjunk, ne csak a nemi dolgokról, hanem a történelemről, a híres hősökről, a vagyonelosztásról, az iskoláról, mindenről. Most abból élek, hogy udvariatlan vagyok. Esetlenül csinálom. Csak utánozni próbálom azt az udvariatlanságot, amely oly elegáns volt Phoebe Hurtyben. Azt hiszem, neki könnyebb volt az elegancia, mint nekem, a nagy válság hangulata miatt. Ő azt hitte, amit oly sok amerikai hitt abban az időben, hogy a nemzet boldog, igazságos és racionális lesz, amikor eljön a prosperitás. Most már sohasem hallom ezt a szót, prosperitás. Annak idején ugyanazt jelentette, mint a paradicsom. És Phoebe Hurty hinni tudott abban, hogy az udvariatlanság, melyet javallott, segít kialakítani az amerikai paradicsomot. Most már divat lett abból a fajta udvariatlanságból. De már senki sem hisz az új amerikai paradicsomban. Nekem meg cefetül hiányzik Phoebe Hurty. Ami a könyvben kinyilvánított gyanúmat illeti, mármint hogy az emberek robotok, gépezetek, figyelembe kell venni, hogy kamaszkoromban Indianapolis utcáin és a cirkuszi sokadalmakban mindennapos látványnak számítottak a szifilisz utolsó stádiumában, a járási ataxiában szenvedő emberek, főleg férfiak. Azok az emberek megfertőzöttek apró húsevő dugóhúzókkal, amelyek csak mikroszkóppal láthatók. Az áldozatok csigolyái összehegettek, miután a dugóhúzók végeztek a köztük lévő hússal. A szifiliszesek roppant méltóság teljesen festettek, előrenézve szálegyenesen álltak. Egyszer láttam egyet, a járda szélén állt a Meridian és a Washington Street kereszteződésénél egy konzolon lógó óra alatt, melyet az apám tervezett. A kereszteződést a helybéliek Amerika válasz útja néven ismerték. Ez a szifiliszes férfi azon törte a fejét ott, Amerika válasz útjánál, hogy mi módon léptesse le a lábát a járdáról és vitesse át magát vele a Washington Street-en. Finoman remegett, mintha üresen járna benne egy motor. Az volt a baja, hogy az agyát, ahol megszületett a lábának szóló utasítás, elevenen ették a dugóhúzók. A vezetékekről, amelyeknek továbbítaniuk kellett volna az utasítást, már hiányzott a szigetelés, vagy teljesen át voltak rágva. A közbe iktatott kapcsolók nyitott vagy zárt állásba hegettek. Ez a férfi öregnek, nagyon öregnek látszott, pedig lehet, hogy csak 30 éves volt. Egyre törte a fejét, és aztán kétszer a magasba rúgott, mint egy táncos nő. Az én kamasz szememben igencsak gépezetnek tetszett. Máskor meg úgy gondolok az emberi lényekre, mint hatalmas, ruganyos kémcsövekre, melyekben kémiai reakciók fortyognak. Gyerekkoromban sok golyvás embert láttam.
Sok golyvás embert látott Dwayne Hoover is, az a Pontiac kereskedő, aki ennek a könyvnek a hőse. Azoknak a szerencsétlen földlakóknak úgy megdagadt a pajzsmirigyük, mintha egy tök nőtt volna ki a torkukból. Mint kiderült, ahhoz, hogy normális életet éljenek, nem kellett más tenniük, mint naponta elfogyasztaniuk nem egészen 1 milliomod unciányi jódot. Az én anyám tönkretette az agyát a vegyszerekkel, amelyeknek az lett volna a dolguk, hogy elaltassák. Amikor elszomorodom, beveszek egy kis pirulát, és újra fölvidulok. És így tovább. Így hát, amikor regény alakot teremtek, mindig nagy kísértést érzek, hogy azt mondjam, azért olyan, amilyen, mert rossz a húzalozása, vagy mert azon a napon megevett, vagy elmulasztott megenni bizonyos mikroszkopikus vegyszermennyiségeket. Hogy én magam mit gondolok erről a könyvről? Pocsékérzés rá gondolni. De minden könyvemre pocsékérzés szokott lenni rá gondolni. Knox Burger barátom egyszer azt mondta egy bizonyos nehézkes regényről, hogy olyan, mintha Philbert Sturge írta volna. Philbert Sturge az, akinek képzelem magam olyankor, amikor megírom, aminek a megírására látszólag programozva vagyok. Ez a könyv ajándék magamnak az 50. születésnapomra. Úgy érzem magam, mintha átmásznék egy háztető gerincén, miután feljutottam az egyik oldalon. 50 évesen arra vagyok programozva, hogy gyerekesen viselkedjem, hogy sértegessem a nemzeti himnuszt, hogy náci zászlót, seglukat és mindenféle egyebet rajzoljak filctollal. Azt hiszem, megpróbálok kisöpörni a fejemből minden benne lévő kacatot. A seglukat, a zászlókat, a bugyikat. Bizony, ebben a könyvben bugyiról is van kép. Kisöpröm a többi könyvemből való szereplőket is. Nem rendezek több bábjátékot. Azt hiszem, megpróbálom olyan üresre söpörni a fejem, mint akkor volt, amikor 50 évvel ezelőtt megszülettem erre a selejtes bolygóra. Gyanítom, hogy ezt kellene tennie a legtöbb fehér amerikainak, és azoknak a nem fehér amerikaiaknak is, akik a fehér amerikaiakat utánozzák. Legalábbis azok a dolgok, amelyeket az én fejemben mások beleraktak, nem illeszkednek szépen. Gyakran haszontalanok és csúnyák, nincsenek arányban egymással, és nincsenek arányban a fejemen kívüli valóságos élettel. Nincs kultúra, nincs humánus harmónia az agyamban. Én már nem tudok kultúra nélkül élni. Így ez a könyv egy szemetes gyalogút, tele kacattal, amelyet magam mögé hajítok, ahogy visszamegyek az időben 1922. november 11-éig. Visszafelé vezető utamon eljutok majd abba az időbe, amikor november 11-e, mellesleg a születésnapom, szent nap volt, melyet a fegyverszünet napjának hívtak. Amikor én kisfiú voltam, meg amikor Dwayne Hoover kisfiú volt, a fegyverszünet napján, a 11. hónap 11. napján, a 11. óra 11. percében némán hallgatott minden embere minden nemzetnek, amely az első világháborúban harcolt. 1918-ban abban a percben hagyta abba millió meg millió lény egymás mészárlását. Beszélgettem öreg emberekkel, akik abban a percben a csatatereken voltak. Más-más szavakkal, de mind azt mondták, hogy az a hirtelen csend Isten hangja volt. Így hát, van még közöttünk néhány ember, aki emlékszik arra az időre, amikor Isten érthetően szólt az emberiséghez. A fegyverszünet napjából a veteránok napja lett. A fegyverszünet napja szent volt. A veteránok napja nem az. Így hát magam mögé hajítom a veteránok napját. A fegyverszünet napját megtartom. Szent dolgokat nem akarok eldobni. Mi szent még? Hát például a Rómeó és Júlia. Meg minden muzsika. Philbert Sturge.

Első fejezet. Ez a történet arról szól, hogy miként találkozott két magányos, ösztövér, nem éppen fiatal fehér férfi egy gyorsan haldokló bolygón. Az egyikük egy Kilgore Trout nevű tudományos, fantasztikus író. Abban az időben kis senki volt, és úgy vélte, neki már befellegzett. Tévedett. A találkozásnak köszönhetően ő lett az egyik legnagyobb szeretetnek és tiszteletnek örvendő emberi lény a történelemben. Akivel találkozott, az a Dwayne Hoover nevű autókereskedő volt. Pontiac nevű autókkal kereskedett. Dwayne Hoover közel járt a megőrüléshez. Figyeljetek! Trout és Hoover az Amerikai Egyesült Államok nevű ország polgára volt, amelyet a rövidség kedvéért Amerikának hívtak. A nemzeti himnusz tiszta sületlenség volt, mint annyi minden, amit komolyan kellett volna venniük. Így hangzott. Ó, mondd, látod-e a pirkadati fényben azt, amire oly büszkén néztünk napszáltakor, aminek széles sávjai, fényes csillagai oly fennel lobogtak, szemünk előtt a bástyákért vívott vészes harc alatt. S rakéták vörös tüze, bombák robbanásának légiszava hozta hírét egész éjjel, hogy zászlónk még mindig ott lobog. Ó, mondd, lenge még az a csillagos lobogó, a szabadok földje, bátrak otthona fölött. A világegyetemben egy kvadrillió nemzet volt, de Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzete volt köztük az egyetlen, amelynek nemzeti himnusza kérdőjelekkel megspékelt zagyvaságból állt. Ennek a nemzetnek törvénye volt a zászlajáról, olyan törvénye, mint a bolygón egyetlen más nemzetnek sem. A törvény kimondta, a zászlót senki és semmi előtt nem szabad meghajtani. A zászlóhajtás barátságos és tiszteletteljes üdvözlésforma volt, amely abból állt, hogy a botra tűzött zászlót a földhöz közelítették, aztán visszaemelték. Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzetének jelmondata is volt, olyan nyelven, amelyen már senki sem beszélt. Így hangzott. E pluribus unum. Azt jelentette, sokból egy. A meghajthatatlan zászló érdekes volt, a himnusz és a semmitmondó jelmondat pedig nem sokat számított volna, ha nincs ez. Sok polgárt úgy semmibe vettek, becsaptak és bántalmaztak, hogy azt hitték, tévedésből kerülhettek ebbe az országba, sőt erre a bolygóra, hogy valami rettenetes félreértés történt. Kissé megvigasztalhatta volna őket az, ha a himnuszuk és a jelmondatuk említést tesz a tisztességről, a testvériességről, a reményről vagy a boldogságról, valamiképpen üdvözli őket a társadalomban. Ha szemügyre vették a papírpénzüket, hát ha abból rájönnek, miféle ország ez, egy halom egyéb barokk kacat között egy csonka gúla képét látták, a tetején sugárzó szemmel. Még az Egyesült Államok elnöke sem tudta, mit jelentsen ez. Mintha az ország azt mondta volna a polgárainak, értelmetlenségben az erő. Sok értelmetlenség csak a Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzetét megalapító atyák játékosságának ártalmatlan következménye volt. Az alapítók arisztokraták voltak, és föl akartak vágni a haszontalan műveltségükkel, ami az ókori hókusz-pókuszok ismeretéből állt. Költőnek is csapnivalók voltak. Az értelmetlenségnek egy része azonban gonoszság volt, mert nagy bűnöket rejtett magában. Például az amerikai gyermekek tanítói újra meg újra fölírták ezt a dátumot a táblákra, és felszólították a gyermekeket, hogy büszkeséggel és örömmel véssék az eszükbe. 1492. A tanítók azt mondták a gyermekeknek, hogy a földrészüket ekkor fedezték föl az emberi lények. A valóságban 1492-ben már emberi lények milliói éltek tartalmas és fantáziadús életet a földrészen. 1492 csak az az év volt, amikor a tengeri rablók elkezdték becsapni, kirabolni és megölni őket. Itt jön a másik gonosz értelmetlenség, amit a gyermekeknek tanítottak, hogy végül a tengeri rablók létrehoztak egy új államhatalmat, amely a szabadság világító fáklyája lett minden emberi lény szemében. Képek és szobrok voltak mindenfelé erről a képzeletbeli fáklyáról, hogy láthassák a gyermekek. Olyasmi volt, mint egy lángoló fagylalt. A valóságban azok a tengeri rablók, akiknek a legtöbb közük volt az új államhatalom létrehozásához, rabszolgákat tartottak.
az emberi lényeket gépek helyett használták, és még a rabszolgaság megszüntetése után is, ami igen zavarba ejtő volt, ők és a leszármazottaik továbbra is úgy gondoltak a közönséges emberi lényekre, mint gépekre. A tengeri rablók fehérek voltak. Azok az emberek, akik a rablók megérkezésekor már a földrészen éltek, részszínűek voltak. Amikor a földrészen bevezették a rabszolgaságot, a rabszolgák feketék voltak. A szín volt minden. A tengeri rablók azért tudtak mindenkitől elvenni mindent, amit akartak, mert nekik voltak a világon a legjobb hajóik, és aljasabbak voltak mindenki másnál. És volt puskaporuk, ami káliumnitrát, faszén és kén keveréke. Amikor tüzet érintettek hozzá, ez a látszólag közömbös por vadul gázzá alakult. A gáz fémcsövekből hatalmas sebességgel lövedékeket fújt ki. A lövedékek nagyon könnyen átvágták a húst és a csontokat, úgyhogy a rablók még akkor is tönkre tudták tenni a makacskodó emberi lény húzalozását, légcserélőjét vagy csővezetékeit, ha nagyon-nagyon messze volt tőlük. A tengeri rablók legfőbb fegyvere azonban az volt, hogy megdöbbenést tudtak okozni. Senki sem tudta elhinni, csak amikor már nagyon késő volt, hogy ennyire szívtelenek és mohók. Amikor Dwayne Hoover és Kilgore Trout találkozott, az országok messze a leggazdagabb és legerősebb ország volt a bolygón. Az övé volt a legtöbb élelem és ásvány és gép, és azzal fenyegette a többi országot, hogyha fegyelmezetlenkednek, nagy rakétákat lő rájuk, vagy repülőgépekről meghaigálja őket különféle dolgokkal. A legtöbb más országnak kutyagumia sem volt. Sokukban már élni sem lehetett. Túl sok volt bennük az ember, és túl kevés a hely. Már eladtak mindent, ami ért valamit, már nem volt mit enni, és az emberek mégis állandóan basztak. A baszás volt az, amivel a kisbabákat csinálták. A tönkrement bolygón sok ember kommunista volt. Az ő elméletük szerint azt, ami megmaradt a bolygóból, nagyjából egyenlően szét kellett volna osztani minden ember között, akiket korábban amúgy sem kérdezett meg senki, hogy akarnak-e egy tönkrement bolygóra jönni. Közben meg egyre csak érkeztek a kisbabák, rúgkapálva, bőgve, tejért üvöltve. Egyes helyeken az emberek még sarat is próbáltak enni, vagy kavicsokat szopogattak, miközben tőlük kéznyújtásnyira születtek a kisbabák. És így tovább. Dwayne Hoover és Kilgore Trout országa, ahol még bőven volt mindenből, szemben állt a kommunizmussal. Úgy vélekedett, hogy azoknak a földlakóknak, akiknek sok mindenük van, nem kell osztozniuk a többiekkel, ha nem akarnak. Márpedig a legtöbbjük nem akart. Így hát nem kellett osztozniuk. Amerikában az volt a szokás, hogy mindenki elmarja, amit csak tud és megtartja. Egyes amerikaiaknak nagyon jól ment az elmarás és megtartás. Ezek mesésen jó módúak voltak. A többi kutyagumit sem tudott keríteni magának. Dwayne Hoover mesésen jó módú volt, amikor Kilgore Trouttal találkozott. Egy férfi pontosan ezeket a szavakat súgta oda a barátjának egy délelőtt, amikor Dwayne elment mellettük. Mesésen jó módú. És megmondom, mennyit birtokolt Kilgore Trout az időtájt a bolygóból? Kutyagumit. Kilgore Trout és Dwayne Hoover 1972 őszén találkozott Midland Cityben, Dwayne szülővárosában, az ottani művészeti fesztiválon. Mint már mondtam, Dwayne egy megőrülőben lévő Pontiac kereskedő volt. Dwayne kezdődő tébolya természetesen főként a vegyszerektől eredt. Dwayne Hoover teste előállított bizonyos vegyszereket, amelyek kibillentették egyensúlyából az elméjét. De Dwayne-nek, mint minden újdonsült elmebetegnek, ártalmas gondolatokra is szüksége volt ahhoz, hogy formát és irányt kapjon az őrültsége. Az ártalmas vegyszerek és az ártalmas gondolatok a yin és yang az őrültségben. A yin és yang a harmónia kínai jelképe volt. Az ártalmas gondolatokat Kilgore Trout szállította. Trout nem csak ártalmatlannak tekintette magát, hanem láthatatlannak is. A világ eddig annyira semmibe vette, hogy úgy vélte, ő nem is él. Remélte, hogy nem is él. A Dwayne-nel történt találkozásból azonban megtudta, él annyira, hogy olyan gondolatokat adhasson egy embertársának, amelyek szörnyeteggé teszik. Íme a Trouttól Dwayne Hoovernek adott ártalmas gondolatok lényege. A Földön mindenki robot, csak egy valaki nem,
Dwayne Hoover. A világegyetem minden teremtménye közül csak Dwayne gondolkodik, érez, aggódik, tervezget, és így tovább. Senki más nem tudja, mi a fájdalom. Senki másnak nem kell döntenie semmiben. Mindenki más teljesen automatizált gépezet, amelynek a célja Dwayne stimulálása. Dwayne új típusú lény, amelyet most próbál ki a világ mindenség teremtője. Csak Dwayne Hoovernek van szabad akarata. Trout nem akarta, hogy higgyenek neki. Az ártalmas gondolatokat egy tudományos, fantasztikus regénybe tette, ott találta őket Dwayne. A könyv nem csak Dwayne-nek szólt. Trout még nem is hallott Dwayne-ről, amikor megírta. Mindenkinek szólt, aki történetesen kinyitja. Lényegében egyszerűen csak ennyit mondott mindenkinek. Hallod-e? Tudod, hogy te vagy az egyetlen teremtmény, akinek szabad akarata van? Milyen érzés? És így tovább. Szellemi bűvészkedés volt. Intellektuális játék. Dwayne-nek azonban lelki méreg. Troutot megrendítette az a fölismerés, hogy még ő is képes gonoszságot hozni a világra, ártalmas gondolatok formájában. Miután Dwayne-t a kényszerzubbonyban elszállították az elmegyógyintézetbe, Trout megszállottan hirdetni kezdte, hogy milyen fontosak a gondolatok a betegségek létrejöttében és gyógyításában. De senki sem figyelt rá. Piszkos öregember volt a vadonban, aki a fáknak és az ajnövényzetnek kiáltozza, a gondolatokba vagy a hiányukba bele lehet betegedni. Kilgore Trout a mentálhigiénia úttörője lett. Elméleteit tudományos fantasztikumnak álcázva adta elő. 1981-ben halt meg, kis hián 20 évvel azután, hogy úgy megbetegítette Dwayne Hoovert. Akkorra már megbecsülésre talált, mint nagy művész és nagy tudós. Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia emlékművet állítatott hamvai fölé. Lapjára egy idézetet véstek föl Trout utolsó regényéből, a 209. regényéből, melyet halála miatt nem fejezett be. Kilgore Trout élt 1907-től 1981-ig. Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.

Második fejezet. Dwayne özvegyember volt. Éjszakánként egyedül élt egy álomszép házban, Fairchild Heights-ben, a város legszebb lakónegyedében. Arrafelé minden ház megépítése legalább 100 000 dollárba került. Minden ház legalább 3 holdas telken állt. Éjszakánként Dwayne egyetlen társa egy fickó nevű labradori kutya volt. Fickó egy sok évvel azelőtt történt autóbaleset miatt nem tudta csóválni a farkát, ezért nem tudta mivel kimutatni a többi kutyának a jó indulatát. Folyton verekednie kellett. A füle szafatokban lógott. Sebb helyektől volt heges a teste. Dwayne-nek volt egy Lottie Davis nevű fekete cselédje. Naponta kitakarította a házat. Aztán megfőzte Dwayne vacsoráját és felszolgálta. Aztán hazament. Rabszolgáktól származott. Lottie Davis és Dwayne nem beszélgetett sokat, noha nagyon kedvelték egymást. Dwayne a társalgást főleg a kutyának tartogatta. Ledobta magát a padlóra, fickóval hempergett, és ilyeneket mondogatott. Mi ketten, fickó? Meg hogy van az én öreg cimborám? És így tovább. Ez a mindennapos szokása változatlanul megmaradt azután is, hogy elkezdett megtébolyódni, így hát Lottie semmi szokatlant nem vehetett észre. Kilgore Troutnak egy Willy nevű papagája volt. Dwayne Hooverhez hasonlóan Trout is egyedül volt éjszaka, leszámítva a papagájt. Trout is beszélt a házi állathoz. De míg Dwayne a szeretetről zagyvált a labradori kutyának, Trout gúnyos megjegyzéseket tett a papagájának és a világ végéről dünnyögött. Most bármelyik pillanatban, mondogatta. Legfőbb ideje is. Trout elképzelése szerint a légkörnek hamarosan belélegezhetetlenné kell válnia. Trout föltételezte, hogy amikor a levegő mérgező lesz, Willy néhány perccel hamarabb dobja föl a talpát, mint ő. Ezzel ugratta Willyt. Mi van a jó öreg légzéssel, Willy? Kérdezgette. Vagy mintha egy kis tüdőtágulásod volna, Willy? Vagy még nem is beszéltünk róla, Willy, hogy miféle temetést akarsz. Még azt sem mondtad, milyen vallású vagy. És így tovább. Azt mondogatta Willynek, hogy az emberiség megérdemli a rettenetes halált, mert oly kegyetlen és pusztító módon viselkedett ezen a szelíd és kedves bolygón. Csupa Heliogabalus vagyunk, Willy, mondta. Így hívtak egy római császárt, aki életnagyságú belül üres bika szobrot készítetett rajta ajtóval. Az ajtót kívülről be lehetett zárni. A bika szája nyitva állt. Az volt az egyetlen nyílás az ajtón kívül. Heliogabalus az ajtón át berakatott egy-egy emberi lényt a bikába, aztán bezárták az ajtót. Ami hangot az emberi lény odabent kiadott, a bika száján átjött ki. Heliogabalus vendégeket hívott és nagy mulatságot rendezett. Sok étellel, borra, szép nőkkel és csinos fiúkkal. Aztán Heliogabalus egy szolgával alágyújtóst gyújtatott meg. Az alágyújtó száraz tűzifa alatt volt, az meg a bika alatt. Troutnak volt még egy szokása, amelyet egyesek különbségnek tarthattak. Minden tükröt léknek hívott. Azzal szórakozott, hogy úgy tett, mintha a tükrök lyukak lettek volna két világegyetem között. Ha egy gyereket tükör közelében látott, megfenyegette az ujjával és nagyon komolyan rászólt, nehogy túl közel menj ahhoz a lékhez, nem szeretnél a másik világegyetemben kikötni, igaz? És így tovább. Mire Trout meghalt, persze már mindenki lékeknek hívta a tükröket. Ilyen köztiszteletre tettek szert még a tréfái is. 1972-ben Trout egy alaksori lakásban lakott a New York állambeli Cohoes-ban. Alumínium zsalus ablakok és ablaktáblák felszerelésével kereste a kenyerét. Az árusításokkal nem foglalkozott, mert nem volt személyes varázsa. A személyes varázs olyan fondorlat volt, amelytől az idegenek rögtön megszerették az embert és megbíztak benne, nem törődve azzal, hogy mit forgat a fejében. Dwayne Hooverből csak úgy áradt a személyes varázs. Belőlem is csak úgy árad a személyes varázs, amikor akarom. Sok emberből csak úgy árad a személyes varázs. Trout munkaadójának és munkatársainak fogalmuk sem volt arról, hogy Trout író. Ami azt illeti, egyetlen valamire való kiadó sem hallott róla, pedig amikor Dwayne-nel megismerkedett, már 117 regényt és 2000 novellát írt. Egyetlen művét sem írtam másolattal. A kéziratait anélkül küldte el, hogy fölbélyegezett, megcímzett válaszborítékot melléket volna hozzájuk. Néha még feladót sem írt.
A kiadók nevét és címét az irodalmi szakmával foglalkozó folyóiratokból szerezte meg, amelyeket Mohón olvasgatott a közkönyvtárak hírlap olvasó termeiben. Így került kapcsolatba a Klasszikus Világkönyvtár nevű vállalkozással, amely kemény pornográfiát adott ki a kaliforniai állambeli Los Angelesben. Arra használták Trout történeteit, amelyekben rendszerint még nők sem szerepeltek, hogy növeljék a buja képeket tartalmazó könyvek és folyóiratok terjedelmét. Troutot sohasem értesítették, hogy hol vagy mikor találkozhat a műveivel nyomtatásban. És megmondom, mit fizettek neki. Kutyagumit. Még tisztelet példányokat sem küldtek ki a könyvekből és lapokból, amelyekben megjelentek, így hát Troutnak kellett felkutatnia őket a pornóboltokban. És gyakran megváltoztatták a művek eredeti címét is. A pángalaktikus megbízottból például így lett Mohószájú maca. Troutot azonban legjobban a kiadók választotta illusztrációk ejtették kétségbe, amelyeknek semmi közük nem volt a történetekhez. Írt például egy regényt a Delmore Skag nevezetű földlakóról, egy aglegényről, aki olyan környéken lakik, ahol mindenki másnak hatalmas családja van. Skag tudós és kitalál egy módszert arra, hogy tyúklevesben szaporodjék. Élő sejteket metsz le a jobb tenyeréről, belekeveri őket a levesbe, és a kozmikus sugárzás hatásának teszi ki a levest. A sejtekből kisbabák fejlődnek ki, amelyek szakasztott olyanok, mint Delmore Skag. Delmore Skag nem sokára naponta több kisbabát hoz a világra, és rendszeresen meghívja szomszédait, hogy osztozzanak büszkeségében és örömében. Nem ritkán több mint 100 kisbabát keresztel meg egyszerre. Híres családapa lesz belőle. És így tovább. Skag azt reméli, hogy így kényszerítheti az országát arra, hogy törvényt hozzon a túl nagy családok ellen. A törvényhozók és a bíróságok azonban nem hajlandóak szembenézni a problémával. Ehelyett

élesre tárt pumák fényképek voltak bugyi nélküli nőkről, akik széttették a lábukat, és így módon látni lehetett a hüvelynyílásukat. A kifejezést először sajtófotósok használták, akik baleseteknél, sporteseményeken, tűzből mentésnél gyakran kerültek olyan helyzetbe, hogy beláttak a nők szoknyája alá. Titkos szóra volt szükségük, amit oda kiálthatnak a többi újságírónak, a rendőr meg a tűzoltó cimboráiknak is így tovább, hogy tudassák velük, mit lehet látni, ha ők is látni akarják. A szó ez volt, puma. A puma a valóságban egy macskaféle ragadozó volt. Szürkés volt a bundája, és ügyesen mozgott a fákon is. Az a fajta puma viszont, amely annyira izgatta a sajtófotósokat, egészen másként festett. Innét jöttek ki a kisbabák. Amikor Dwayne kisfiú volt, amikor Kilgore Trout kisfiú volt, amikor én kisfiú voltam, sőt még akkor is, amikor középkorú és idősebb férfiak lettünk, a rendőrségnek és a bíróságoknak kötelességük volt megakadályozni, hogy az ilyen hétköznapi nyílások ábrázolásait megnézzék és megbeszéljék olyan személyek, akik nem orvosi foglalkozást űznek. Ki tudja, hogyan döntés született arról, hogy a szélesre tárt pumák, melyek 10 000-szer megszokottabbak voltak a valóságos pumáknál, a törvényekkel legádázabbul védett titoknak számítsanak. Így hát őrület tört ki a szélesre tárt pumák iránt. Őrület tombolt egy elem, egy puha, gyönge fém iránt is, melyet korábban ki tudja miért minden elemek legkívánatosabbikának nyilvánítottak, és úgy hívták arany. És amikor Dwayne meg Trout meg én kisfiúk voltunk, a szélesre tárt pumák iránti őrület kiterjedt a bugyikra is. A lányok minden áron rejtegették a bugyijukat, a fiúk pedig minden áron látni akarták. Az egyik első dolog, amit Dwayne kisfiúként az iskolában megtanult, egy versike volt, amelyet akkor kellett ordítania, ha a játszótéren véletlenül megpillantotta egy kislány bugyiját. A többiektől tanulta. Így hangzott. Látom Franciaországot, látom Angliát, látom egy kislány bugyiját. Amikor Kilgore Trout 1979-ben átvette az orvosi Nobel-díjat, így beszélt. Egyesek azt mondják, hogy haladás nem létezik. Bevallom, csak ugyan zavarba ejtő diadalnak látszik, hogy mostanra minden állat közül csak az ember maradt meg a földön. Önök közül azok, akik ismerik régebben megjelent műveim jellegét, bizonyára megértik, miért sirattam meg különösen az utolsó puma pusztulását. Kisfiú koromban azonban két szörnyeteg is velünk élt ezen a bolygón, és ma tiszta szívvel örvendek a kipusztulásuknak. Ezek a szörnyetegek elszántan törekedtek arra, hogy elpusztítsanak minket, vagy legalábbis értelmetlenné tegyék az életünket. Kis hián sikerült nekik. Könyörtelen ellenségek voltak, nem úgy, mint puma barátaim. Az oroszlánok? Nem. A tigrisek? Nem. Az oroszlánok és tigrisek az idő legnagyobb részében szúnyókáltak. Azok a szörnyek azonban, amelyekről szólok, sohasem aludtak. A fejünkben lakoztak. Ez a két szörny nem más, mint az oktalan epekedés az aranyért, és az oktalan epekedés a kislányok bugyijának megpillantásáért. Hálás vagyok azért, hogy ezek az epekedések oly nevetségesek. Mert megtanítottak bennünket arra, hogy az emberi lények képesek bármit elhinni, és képesek viselkedésüket minden energiájukkal hozzáigazítani a hithez. Bármiféle hithez. Így hát most fölépíthetünk egy önzetlen társadalmat, az önzetlenségre fordítva mindazt az őrjöngő energiát, amelyet egykor az aranyra, és a bugyikra fordítottunk. Egy pillanatra elhallgatott, aztán fanyar komorsággal elszavalta egy vers kezdő sorait, melyeket kisfiú korában Bermudán tanult meg elordítani. A versnek különösen fájdalmas szépséget adott, hogy a két nemzet, melynek neve elhangzott benne, már nem létezett, mint nemzet. Látom Franciaországot, mondta. Látom Angliát. A valóságban a Dwayne Hoover és Trout közötti történelmi találkozás idejére a női bugyik már drasztikusan leértékelődtek. Az arany ára még mindig emelkedett. A női bugyik fényképei kevesebbet értek, mint a papír, amelyre nyomtatták őket, és még a szélesre tárt pumákról szóló jó minőségű színes filmekért sem igen tülekedtek a piacon. Régebben volt olyan idő, amikor Trout mindeddig legnépszerűbb

legnépszerűbb könyvének, a négy kerekű pestisnek egy példányáért $12 is megadtak az illusztrációk miatt. Most $1 kínálták, és akik ezt megadták érte, azok sem a képekért fizettek. A szavakért fizettek. A könyvben lévő szavak egyébként arról szóltak, hogy milyen az élet egy Lingó 3 nevű haldokló bolygón, amelynek lakói az amerikai gépkocsikra hasonlítanak. Kerekeken gurulnak. Belső égésű motorok hajtják őket. Kőolajbázisú tüzelőanyagokat fogyasztanak. De senki sem gyártja őket, hanem szaporodnak. Tojásokat raknak bennük autóembriókkal, és az ivadékok a felnőttek forgattyúházaiból leeresztett olajban fejlődnek ki. A Lingó 3-at űrutazók látogatják meg, akik megtudják, hogy a teremtmények kipusztulóban vannak, mégpedig azért, mert elpusztították a bolygójuk erőforrásait, beleértve a légkört is. Az űrutazók anyagi téren nem sok segítséget tudnak felajánlani. Az autólények abban reménykednek, hogy kölcsön kérhetnek valamicske oxigént, és a látogatókkal elvitethetik legalább egy tojásukat egy másik bolygóra, ahol talán ki kell, ahol újra fölvirágozhat egy autócivilizáció. De a legkisebb tojásuk is 24 kilós, az űrutazók viszont csak egy hüvelyknyi magasságúak, és az űrhajójuk akkora sincs, mint egy földi cipős doboz. Zeltol Dimárról jöttek. Az Zeltoldi Mariaknak Kágó a szószólója. Kágó azt mondja, hogy a legtöbb, amit tehet, az, hogy elmondja mindenkinek a világegyetemben, hogy milyen csodálatosak voltak az autólények. Íme ezt mondja a benzin nélküli rozsdásodó tragacsok tömegének. Elmúltok majd, de feledésben nem merültök. A történetet ezen a ponton két kínai lány képe illusztrálta. Látszólag ikrek voltak, és szélesre tárt lábbal ültek egy heverőn. Így hát Kágó és bátorki Zeltoldi Mári legénysége, mely egytől egyik homoszexuális, bebarangolja a világegyetemet és életben tartja az autólények emlékét. Végül eljutnak a Föld nevű bolygóra. Kágó teljes jóhiszeműséggel beszámol a földieknek az autókról. Kágó nem tudja, hogy az emberi lényekkel egyetlen gondolat ugyanolyan könnyűszerrel végezhet, mint a kolera vagy a bubópest is. A földiek nem immunisak a dilis gondolatokkal szemben. Figyeljetek, Traut szerint mi volt az oka annak, hogy az emberi lények nem tudták elhárítani az ártalmas gondolatokat. A Földön az eszmék, a barátság vagy ellenségesség jelképei voltak. A tartalmuk nem számított. A barátok egyetértettek egymással, hogy kifejezésre juttassák barátságukat. Az ellenségek nem értettek egyet egymással, hogy kifejezésre juttassák ellenségességüket. A földlakók eszméi sok százezer éven át nem számítottak, mivel amúgy sem igen tudtak, mit kezdeni velük. Az eszméket ugyanúgy használhatták jelképeknek, mint akármi másnak. Még egy mondásuk is volt az eszmék haszontalanságáról. Ha az óhaj ló volna, minden koldus lovagolna. Aztán a földlakók feltalálták a szerszámokat. A barátokkal való egyetértés egyszerűen az öngyilkosság egyik formája lehetett, vagy még rosszabb. Az egyetértések azonban folytatódtak, nem a józanész, a tisztesség vagy az önfenntartás, hanem a barátságok kedvéért. A földlakók egyre csak barátkoztak egymással, ahelyett, hogy gondolkodtak volna. És még akkor is, amikor számítógépeket építettek, hogy azok gondolkodjanak helyettük, nem annyira bölcsnek, mint inkább barátságosnak tervezték őket. Így hát megpecsételődött a sorsuk. Az öldöklő koldusok lóra szállhattak.

Harmadik fejezet. Nem egészen egy évszázaddal azután, hogy Kágó megérkezik a földre, Trout regénye szerint az egykor nyugodalmas, nedves, életadó, kékezzöld bolygón minden életforma pusztulóban van, vagy már el is pusztult. Mindenütt ott állnak azoknak a nagy bogaraknak a fémhéjai, amelyeket az emberek készítettek és bálványoztak. Autók. Az autók pusztítottak ki mindent. A kis Kágó sokkal hamarabb meghal, mint a bolygó. Egy detroiti kocsmában akar előadást tartani az autó veszedelmeiről, de olyan aprócska, hogy senki sem figyel rá. Egy pillanatra leheveredik pihenni, és egy részeg autógyári munkás gyufának nézi. Kágó belehal abba, hogy ismételten megpróbálják lángra lobbantani a pult alján. 1972 előtt Trout csak egyetlen olvasói levelet kapott. Egy különc milliómos küldte, aki egy magánnyomozó irodát bérelt föl, hogy derítsék ki, ki az a Trout, és hol található. Trout olyan nehezen volt megtalálható, hogy a keresés 18 ezer dollárba került. A rajongói levelet Kahószi alaksori lakásában kapta meg. Kézzel írták, és Trout arra a következtetése jutott, hogy az írója körülbelül 14 éves lehet. A levélben az állt, hogy a négykerekű Pest is a létező legnagyszerűbb angol nyelvű regény, és Troutnak kellene az Egyesült Államok elnökének lennie. Trout hangosan felolvasta a levelet a papagájának. Kezdenek jóra fordulni a dolgok, Willy, mondta. Mindig is tudtam, hallgass csak. Aztán felolvasta a levelet. A levélben egy szó sem utalt arra, hogy az írója, akit Elliot Rosewaternek hívtak, felnőtt ember és mesése jómódú. Kilgore Trout egyébként csak úgy lehetett volna az Egyesült Államok elnöke, hogy módosítják az alkotmányt. Nem az országban született. Bermuda volt a szülőhelye. Apja Leo Trout megmaradt ugyan amerikai állampolgárnak, de sok éven át Bermudán dolgozott a királyi madártani társaság alkalmazottjaként. Őrizte a világ egyetlen helyét, ahol még fészkelt a Bermuda vészmadár. Ezek a hatalmas, zöldes színű tengeri madarak végül kipusztultak. Akárki akármit próbált is tenni ellene. Gyermekkorában Trout látta, hogy egyenként meghaltak a vészmadarak. Őt bízta meg az apja azzal a lehangoló feladattal, hogy mérje meg a tetemek szárny szélességét. Ezek voltak a legnagyobb élőlények, amelyek saját erejükből repültek a bolygón. Az utolsó tetem szárny távolsága volt valamennyi közül a legnagyobb, 5 méter 86 centiméter. Miután minden vészmadár kipusztult, kiderült, hogy mi ölte meg őket. Egy gomba, amely a szemüket és az agyukat támadta meg. Az emberek vitték a gombát a fészkelőhelyükre, a látszólag ártalmatlan lábgombásodás formájában. Így hát Kilgore Troutnak a sok napfény és friss levegő ellenére is nyomasztó gyermekkora volt. Nagyon valószínű, hogy borúlátása, mely élete későbbi szakaszában elhatalmasodott rajta, tönkretette három házasságát és egyetlen fiát, Leót, 14 éves korában elűzte otthonról, az oszlásnak indult madara keserédes szagú hústömegében gyökerezett. A rajongó levél nagyon megkésett. Nem okozott örömöt. Kilgore Trout a magánéletébe történő beavatkozásnak tekintette. Rosewater azt ígérte a levélben, hogy híressé teszi Troutot. Troutnak, aki csak a papagája hallott, ennyi mondani valója volt a dologról. Mit nyúlkál ez a testzsákomba? A testzsák nagy műanyag csomagoló eszköz volt frissen leölt amerikai katonák számára. Új találmánynak számított. Nem tudom, ki találta ki a testzsákot. Azt viszont tudom, hogy ki találta ki Kilgore Troutot. Én. Rendetlen fogsort csináltam neki. Adtam neki hajat, de megőszítettem. Nem hagytam, hogy fésülködjön vagy fodrászhoz járjon. Hosszúra és bozontosan növesztettem a haját. Ugyanolyan lábat adtam neki, mint amilyet a világ mindenség teremtője adott az apámnak, amikor az apám szánalmas öreg ember lett. Sápat fehér pipaszárláb volt, szörtelen és visszereg fantasztikus rajzolata ékesítette. Két hónappal azután, hogy Trout megkapta az első rajongó levelét, találtattam vele a levélszekrényben egy meghívást, amelyben fölkérték, hogy tartson előadást egy közép-nyugat-amerikai művészeti fesztiválon. A meghívást a fesztivál elnöke Fred T. Berry küldte. Tiszteletteljesen, szinte áhítattal írt Kilgore Troutnak, esdekelve kérte, hogy meghívott hírességként emelje az ötnapos fesztivál fényét, mellyel a Mildred Berry Művészeti Központot fogják fölavatni Midland Cityben.
A levél nem tett említést arról, hogy Mildred Berry a fesztivál elnökének, Midland City leggazdagabb emberének néhai anyja volt. Fred T. Berry pénzéből épült föl az új művészeti központ, egy oszlopokon álló áttetsző gömb. Ablaka nem volt. Esténként, amikor belülről kivilágították, úgy festett, mint a fölkelő telihold szeptember végén. Fred T. Berry mellesleg pontosan egykorú volt Trouttal. Ugyanazon a napon születtek, de egy cseppet sem hasonlítottak egymásra. Fred T. Berry már nem is látszott fehér embernek, pedig tiszta angol vér folyt az ereiben. Ahogy egyre öregebb és egyre boldogabb lett, és mindenütt kihult a szőrzete, egyre inkább úgy festett, mint egy örömmámorban úszó öreg kínai. Annyira kínainak látszott, hogy rákapott a kínaias öltözködésre. Az igazi kínaiak gyakran azt hitték róla, hogy igazi kínai. Fred T. Berry bevallotta a levelében, hogy nem olvasta Kilgore Trout műveit, ám szíves örömest megteszi még a fesztivál kezdete előtt. Önt igen nagyra becsüli Elliot Rosewater írta, aki biztosított arról, hogy ön alig, hanem a legnagyobb élő amerikai regényíró, ennél nagyobb dicséretet nem tudok elképzelni. A levélhez hozzá volt tűzve egy $1000 csekk. Fred T. Berry elmagyarázta, hogy ez fedezi Trout úti költségét és tiszteletdíját. Sok pénz volt. Trout hirtelen mesésen jó módú lett. Elmondom, hogyan kapta Trout a meghívást. Fred T. Berry fő attrakcióként egy mesésen értékes olajfestményt szeretett volna kiállítani a Midland City művészeti fesztiválon. Akármilyen gazdag volt, nem engedhette meg magának, hogy vegyen egyet, így hát körülnézett, honnan kölcsönözhetne. Az első ember, akihez elment, Elliot Rosewater volt. Elliot Rosewaternek volt egy legalább $3 millió érő El Greco képe. Azt mondta, a fesztivál egy feltétellel kaphatja meg a képet, ha meghívja előadónak a legnagyobb élő angol nyelvű írót, aki nem más, mint Kilgore Trout. Trout jót nevetett a hízelgő meghíváson, utána azonban félelem fogta el. Már megint egy idegen nyúlkál a testzsákjába. Ígnek emel tekintettel elgyötörten tette föl a kérdést papagájának. Miért ez a hirtelen érdeklődés Kilgore Trout iránt? Újra elolvasta a levelet. Nem elég, hogy Kilgore Trout kell nekik, mondta, hanem smokingban kell nekik, Willy, itt valami tévedés történt. Vállat vont. Talán azért hívtak meg, mert tudják, hogy van smokingom, mondta. Valóban a birtokában volt egy smoking. Egy hajókofferban lapult, melyet Trout lakásról lakásra cipelt magával több mint 40 éven át. A gyermekkori játékszerei voltak benne, egy vészmadár csontjai és számos egyéb érdekesség, közöttük a smoking, amelyet a felsősök báján viselt közvetlenül azelőtt, hogy 1924-ben leérettségizett az Ohio állambeli Dayton város Thomas Jeffersonról elnevezett középiskolájában. Trout Bermudán született és ott járt elemi iskolába, de aztán a családja átköltözött Daytonba. A középiskolát egy rabszolgatartóról nevezték el, aki egyúttal a világ egyik legnagyobb teoretikusa volt az emberi szabadságot illetően. Trout előszedte a smokingot a kofferből és fölvette. Nagyon hasonlított arra a smokingra, amelyet egyszer az apám vett föl a szemem láttára, amikor már nagyon-nagyon öreg volt. Zöldes penész réteg borította. A burjánzó penész helyenként puha nyúlprémre emlékeztetett. Esténként ez nagyon jó lesz, mondta Trout. Hanem Willy, mondd csak, mit vesz föl az ember Midland Cityben októberben naplemente előtt? Fölhúzta a nadrágját, hogy kilátszott bizarrul cicomás lábszára. Bermuda sortot és hosszú zoknit. Mi, Willy? Végül is bermudai vagyok. Vizes rongyal letörölgette a smokingot. Könnyen lejött róla a penész. Nem szívesen teszem, Willy, mondta, ahogy megölte a penész gombákat. A gombáknak ugyan annyi joguk van az élethez, mint nekem. Ők tudják, mit akarnak, Willy. Én, ha agyonütnek, se tudom már. Aztán elgondolkodott, hogy vajon mit akarhat Willy. Könnyű volt kitalálni. Willy, mondta Trout, én annyira szeretlek, és olyan nagy kutya vagyok a világ mindenségben, hogy most teljesítem 3 kívánságodat. Ezzel kinyitotta a kalitka ajtaját. Erre Willy 1000 év alatt sem lett volna képes. Willy kiröppent, s leült az ablakpárkányra. Kis vállát nekivetette az üvegnek. Csak egyetlen üvegréteg volt Willy és a végtelen levegő ég között.
Noha Traut alumínium ablaktáblák felszerelésével foglalkozott, a saját ablaka nem ilyen volt. Most teljesül a második kívánságod, mondta Traut, és ismét olyasmit tett, amit Willy sohasem tudott volna megtenni. Kinyitotta az ablakot. Az ablaknyitás azonban olyan ijesztő volt a papagáj számára, hogy visszaröpült a kalitkához és beszökkent. Traut becsukta a kalitka ajtaját és bezárta. Ez volt a legértelmesebb felhasználása a három kívánságnak, amiről valaha is hallottam, mondta a madárnak. Biztosítottad, hogy legyen ezután is olyasmi, amit érdemes kívánnod, hogy kijuss a kalitkából. Traut rájött az összefüggésre az egyszál rajongói levél és a meghívás között, de nem tudta elhinni, hogy Elliot Roosevelt felnőtt ember. Magának kellene az Egyesült Államok elnökének lennie. Willy, mondta bizonytalanul Traut, ezt a bulit valami Roosevelt nevű kamasz szervezte nekem. A szülei biztos jó barátai a művészeti fesztivál elnökének, és arra felé semmit sem tudnak a könyvekről. Úgyhogy, amikor a fiú azt mondta, zseni vagyok, elhitték neki. Traut megrázta a fejét. Nem megyek el, Willy. Nem akarom itt hagyni a kalitkámat. Több eszem van annál. De még ha itt akarnám is hagyni, akkor sem mennék el Midland Citybe, hogy nevetségessé tegyem magam. És az egyetlen rajongómat. Traut ennyiben hagyta a dolgot. De időnként újra elolvasta meghívást, amíg már kívülről tudta. Aztán a szemébe ötlött a levél egy rejtettebb üzenete. A fejlécen volt, ahol két maszk rajza látszott, a komédia és a tragédia ábrázolásának szándékával. Azok ott csak mosolygókat akarnak, mondta Traut a papagájnak. Sikertelen nyomorultak mellőzik a jelentkezést. De az agya nem hagyta nyugodni. Támadt egy gondolata, amelyet igen pikásnak talált, de talán pontosan arra van szükségük, hogy lássanak egy sikertelen nyomorultat. Aztán energikusan tenni venni kezdett. Willy, Willikém, mondta, ide hallgass, itt hagyom a kalitkát, de visszajövök. Elmegyek oda, és olyat mutatok nekik, amilyet még nem láttak művészeti fesztiválon. Egyet a sok ezer művész közül, akik egész életüket az igazság és szépség keresésének szentelték. És kutyagumit se találtak. Traut végül elfogadta a meghívást. Két nappal a fesztivál kezdete előtt az emeleten lakó szállás adónője gondjaira bízta Willyt, és autóstoppal New Yorkba utazott. $500 biztosító tűvel az alsó nadrágja belsejébe tűzött. A többi pénzt berakta a bankba. Azért ment először New Yorkba, mert remélte, hogy az ottani pornóboltokban megtalálja néhány könyvét. Otthon nem voltak példányai. Megvette azokat a könyveket, de most fennhangon föl akart olvasni belőlük Midland Cityben illusztrálandó egy tragédiát, mely ugyanakkor nevetséges is. Úgy tervezte, elmondja majd azoknak az embereknek, mit szeretne a sírkövére iratni. Íme ezt szerette volna. Valaki, valamettől valameddig, megpróbál.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt az Irodalmi Lépegető című műsor, és nem sokára egy élő hangjátékot fogtok hallani. Szegedi Szabó Béla a Kék Árnyalat című darabját fogja a Pontműhely előadni itt az Irodalmi Lépegetőben. Most még egy kis zene, aztán mindjárt kezdünk.

0: Szegedi Szabó Béla. A kék árnyalat. Kreatív kamaraterápia egy felvonásban. Anna Péro. Józsi Zsolti. Balogh-Karcsi Bazsi. A kék ruhás nő Zsanna. Egy bizonyos ponton túl nincs többé visszatérés. Ez a pont elérhet. Haydn kései vonós négyesének második adagio tétele szól. A színpad közepén négy szék. Az egyik oldalon lépcsőzetes emelvény, amelyen egy kék színű ruhás, aranykeretes szemüveget viselő, menedzser kinézetű, középkorú nő ül. Előtte mikrofon. Kezében egy árverésen használatos kalapács. Rágyújt, megigazítja a mikrofonálványt. A színpad előterében egy lavor, amelybe változó ritmusban csöpög a víz. A fény a három üres székre és az előtérben elhelyezkedő vizes lavorra vetül. A három szereplő, Józsi, Anna, Balogh-Karcsi pizsamában bejön. Anna egyszerre rajongó és szorongó természet. Józsi falusi, alacsony, piknikus, pocakos alkat. Balogh-Karcsi erős, nagy darab. Leülnek. Anna kissé ideges, dörzsöli a kezét, oldalra tekintget. Józsi inkább maga elé bámul, lábait keresztbe rakja. Balogh-Karcsi folyton a frizuráját próbálja helyreállítani. A kék ruhás nő szótlanul ül, figyelő őket. Cigarettázik. Int a kezével a széken ülők felé, akik zavarban vannak. A pizsamájukat igazítják. Nem néznek egymásra, egyik sem szeretne megszólalni. Anna lazít. Köröz a karjával, nagyokat lélegzik. A továbbiakban mindegyikük figyelme, beszéde a kék ruhás, bíró módjára viselkedő nő lénye felé irányul. Mintha valamiféle számadással tartoznának. A zene elhalkul. A sarokban egy valódi csemballó áll. Bejön a zenész, leűr a hangszer elé. Kipróbálja, leüt néhány hangot. A darab egésze alatt a fontos szerepet betöltő csembalista improvizál bizonyos kijelentésekre, mondatokra reagál, követi az eseményeket. A zenés tetszés szerint egy rendezői utasításra rögtönöz.
1: Az a kék, az az okozója mindennek. Azon a napon a tenger mellett ültem. A hullámok nyaldosni kezdték a kikötő egyetlen rozsdás vasmacskáját. Lehúnytam a szemem.
0: Lágy mol hangok a csemballón.
1: Hagytam, hogy a víz szép lassan megérintse a lábam ujját, majd szép lassan beszivárgott a forró parti homok alá. Attól kezdve minden megváltozott bennem, azóta egyfolytában csak vakulok.
2: Én traktorista vagyok.
0: Erőteljes, nyomatékosított dur hangzatok.
2: Nyáron a Balogh-Karcsival szoktuk betakarítani a termést.
3: Én vagyok a Balogh-Karcsi, ahogy ezt Józsi is mondta. De foci közben gyakran szólítanak Karesznek is.
1: Egy szóval minden azzal a kék tengerrel kezdődött. Aztán, mintha örökre ott felejtettem volna magam a halak, rákok és a sünök között.
0: Józsi nehezen szólal meg, tördeli a kezét.
2: Kedvenc ételeim közé tartozik a csilibab, amit persze kedves feleségem szerettetett meg velem, ugyanis én eddig inkább a magyaros ízeket kedveltem.
1: Én éjjel általában alszom. Nincs ebben semmi különös. Először a jobb oldalamra, majd a bal oldalamra fordulok, aztán a hasamra, majd a hátamra. Ennek a négy mozdulatnak a pontos végrehajtása kell ahhoz, hogy az ember szépet álmodhasson. Aztán már megy minden a maga útján. Sokszor gondolok arra, hogy itt kezdenék magammal, ami a bámulatos képesség nélkül.
3: Józsi az előbb elfelejtette mondani, hogy ez a mostani igen asszályos év volt, szóval megszenvedtünk rendesen a termény betakarítással.
1: Aztán sokszor gondolok arra is, hogy vajon ma esni fog-e? Óránként kinézek, de semmi bizonyosat nem tudok megállapítani. Manapság az ember alig tud valamit az esőről. Olykor a helyzet óránként változik, de mondhatnám azt is, hogy ebben a tekintetben évtizedek óta semmi sem történik másképp. A legfontosabb, hogy mindig a kezem ügyében legyen az ernyőm meg a kalapom.
2: Imádom a focit. Amúgy a mi csapatkapitányunk főállásban sintér. Nincs ebben semmi különös.
3: Ez nem szégyen, Józsi. Ezt te is tudod.
0: Józsi az emelvényen ülő nő felé.
2: Ez nála tapasztalatból mondhatom, nem annyira financiális kérdés. Ez olyan lelki oldódás, vagy hogy is mondják. Felkészít arra, hogyan kapcsolt ki magad olyankor, amikor arra a leginkább szükséged van.
1: Ne haragudj, de te most összezavartál, Józsi. Józsi, ugye? Teljesen összezavartatok, te is meg a Karesz is. Szia, Anna vagyok. Az előbb még azt hittem, hogy itt a tenger. De nem tehettek róla semmi baj, pedig tulajdonképpen csak a karapomról akartam beszélni.
3: Elnézést. Tényleg ne haragudj.
1: Á, dehogy, nem is tudom, mit hittem.
3: Jó, de tényleg.
1: Néha ilyen vagyok, bocs, én kérek elnézést.
3: Anna, ne hülyéskedj.
1: Még a végén elsírom magam. Lehet, hogy hülyeség, de néha úgy rám jön.
3: Igyál egy pohár vizet.
1: Jó, igazad van, Karesz, igazad.
3: Többet igyál. Én is meccs után alig bírom abba hagyni.
1: Iszom, csak tudod, néha nem megy le a torkomon, a fene tudja.
3: Netán, ezzel ródik a garatüreged.
1: Szakmailag nem tudok hozzászólni, de valami ilyesmi.
3: A víz hatására begörcsöl a torkod. Lehet.
1: Nálam minden lehet, de ez most az.
3: A Józsinál minden lemegy.
2: Mondjuk, léteznek különböző vízfajták. Ezt éppen a múltkor hallottam. Kemény, meg lágy.
1: Biztos attól, ezen már én is gondolkoztam.
3: Sokszor elfelejtik tisztítani.
1: Otthon van olyan szűrőm. Fogod és rácsavarod a csapra, ami onnan jön, azt le tudom nyelni. Sőt, olyankor nagyobbakat is nyelek.
3: Mondtam én, hogy a nyeléssel lehet a baj.
1: Egyszerűen most képtelen vagyok nyelni.
3: Nem kell erőltetni.
1: Az a baj, hogy szomjas vagyok.
2: A nagymamám mindig azt mondta, hogy az ilyet erőltetni kell, aztán csak lemegy valahol. Mert le kell menni. Akárhogy is nézzük, van ott egy nagy rés. Abba belemegy, aztán előbb-utóbb majd kienged az a szorító érzés, vagy görcs.
3: Nem mondj, Józsi, semmit. Neked se volt még ilyen. Legalábbis én még nem láttam a görcsben.
1: Volt már neked ilyen, Józsi?
2: Volt már. Ha nem is pontosan ilyen, de valami hasonló. A múltkor a traktorral mentem, amikor meg nem mondom, hogyan berepült a visszapillantónál egy szem kukorica.
1: Izgi, jól kezdődik.
3: Én teljesen leizzadtam.
2: Szóval éppen a góri irányába tereltem a gépet.
0: Anna egy nagyot nyel, a szeme kidülled.
1: Bocs, ne haragudjatok, de pont most ment le a torkomon az utolsó korty.
3: Mondtam, hogy lemegy.
1: Tényleg, ne haragudjatok.
2: Ne hülyéskedj, ez természetes.
3: Csak őszintén.
1: Kösz, Karesz.
0: Anna váratlanul fuldokolni kezd.
1: Nem értem. Komolyan mondom.
3: Ilyen még nem volt.
1: Ilyet? Az előbb már lenyeltem már, vagy kétszer. Most meg harmadszorra is előmászik valahonnan a torkomból.
2: Én megértem. Olyan labirintus ez az egész. Úgy csavarodott. Ott belül komoly járatok vannak. Láttam egy filmet. Ott mutatták az egész nyelési mechanizmust. Komolyan mondom, teljesen lehidaltam.
3: Biztos, hogy nem egyszerű. Én például soha nem vállalnék traktorgumicserét.
2: Pedig ennek számos technikája ismert.
1: Mi van akkor, aki dől a Józsi?
3: Volt olyan, én már láttam, hogy a Józsi félig fekve kormányozta a traktort.
1: Józsi!
2: Ez pont akkor történt, amikor egyenesen szembe jött az a kukorica.
1: Ez tényleg így történt?
3: Esküszöm.
2: Szóval én éppen egyenesen mentem az úton, mondjuk nagy por volt, de mindegy. Megyek az úton, amikor egyszer csak valami hihetetlen húzat vagy szél átment a kaminon. Lehet, hogy Afrikából jött, és aztán gyorsan el is ment északnak. Vannak ilyen hideg-meleg áramlatok, nem? Én elég sokat olvastam ezekről, de mondjuk azt nem gondoltam, hogy éppen vezetés közben találkozom velük. És ez, ha hiszitek, hanem fölkapott valahonnan egy szem kukoricát, aztán befújta oda hozzám. És mivel táta volt a szám, a kukorica egyenesen berepült a számba.
1: Ekkor volt neked is ilyen nehéz nyelésed.
2: A legnehezebb.
3: Nincs még vége.
1: De lenyerte vagy, nem?
2: Le. Mint később kiderült.
3: Begyulladt tőle a vak bele.
1: Karesz, Józsi, hát ez hihetetlen.
2: Valahol az epém mellett megállt az az egy szem.
3: Lehet, hogy ha kettő vagy három szemet nyel le, akkor nincs is baj.
2: Akkor az egyik tovább lökte volna a másikat.
3: Szóval, és ami érdekes, éppen foci közben csúszott ki Józsiból az a betokosodott kukorica.
2: Éreztem, hogy valami kiállott belőlem. Fogtam magam, szöglet közben hátra nyúltam, és tényleg ott volt.
3: Nem mondd ki, hova nyúltál.
2: Miért nem mondjam?
3: Rosszul vagyok az ilyesmiktől.
2: Karesz. Nagyon jól tudod, hogy nem büszkélkedni akarok vele, de mégis nem minden nap történik ilyen, ugye? Persze nem mondom ki a nevét.
3: Megteheted, hogy kimondod.
2: Nem mondom.
3: Te szabad ember vagy, Józsi.
2: Ha te kérsz valamit, Karesz, a Szentírás.
1: Ennyire jóban vagytok.
2: Ha Karesz nem akarja, én nem mondom.
3: Én vagyok a főnök.
2: Nekem még a traktorban is kus van.
0: Csend. Ülnek. Anna olykor feláll, köröz a karjával, visszaül.
2: Az első fél időben még voltak helyzeteink. Aztán később a 6-os számú játékosunk, ugye Kareszt, a bíró, hogy rohadjon meg, kiállította.
1: Pedig amiről beszélni akartam, az a kalap. Az a kalap egyedi termék. Szakmai szempontból kifogásolhatatlan. A készítője egy valódi kalapkészítő família sarja. Az egész úgy, ahogy van, first class. First class!
0: Józsi kihúz a zsebéből egy fél szendvicset. Mohón enni kezdi, a fogaival letép egy darabot.
2: A vereségből nem könnyű felállni. De Karcsi edzéstechnikája jó példa. Kiváló edzésterv. A jövő héten már biztosan játszani fog.
0: Csáncsog.
2: Csinálják csak utána. Lefordulni a védőről. Lefordulni csak úgy. Mondtam is nekik. Elképesztő. Micsoda bravúr. Ez a valok Karcsi.
3: Ha tehetem, gyorsan lefordulok a védőről, ahogy Józsi mondja.
2: Ülj, Karesz. Most nem az öltözőben vagy.
1: Egyszer láttam egy nagyon régi megsárgult fényképet. Egy sötét hajú nő ül egy tengerparti kávézó teraszán. A fején hatalmas kalap. Meleg, forró nyár. A fényképész valahol a parton állhatott, onnan fókuszálta neki háttal ülő kalapos hölgyre. A nő lénye akár egy fekete folt, fekete lyuk a képen. Mintha elnyelni készülne mindent, a kávés csészét, az üres vázát, az asztalt, a virágcsokrot, majd legvégül a kép szemlélőjét is. Kérdés, hogy maga a fotográfus életben van-e még? Túlélte-e ezt a pillanatot?
2: A kékruhás nő kalapácsával az asztalra csap. A szereplők csak nem leesnek a székekről. Színes fények akár egy vetélkedő műsorban. A kékruhás nő bekapcsol egy magnót. A következő szöveget halljuk.
0: Kreatív életszemlélet információs anyag. Anna Józsi Karesz. Ön most rálépett a létismerethez vezető út, nem teljesen kockázatmentes útjára. Mielőtt tovább lép, át kell gondolnia, hogy tisztában van-e a megismerés veszélyeivel, a tudatfejlődés kockázatával, és valóban akar-e tovább haladni. Az út kockázata abban rejlik, hogy a tudás útja, az idő útja egyirányú, amelyen nincs visszafelé járási lehetőség, bár az élet ismeri a leépüléssel járó visszautat is. Önnek most kell dönteni abban, hogy elindul-e az ismeret feltáratlan lépcsőin, a mindenség szerveződési törvényeinek a megismerése felé.
2: Csend. Senki sem mozdul. A nő feláll, megigazítja a ruháját, kényelembe helyezi magát, visszaül. Megigazítja a mikrofont.
0: Sziasztok! Sziasztok! Kérem, hogy mindenki felelősségének teljes és korlátlan tudatában válaszoljon a kérdésekre. Józsi, tedd el ezt a szendvicset. Az iskolában is ettél az órán?
2: Kényelmetlen feszengés.
0: Anna! Jól vagy? Miért nem figyelsz? Nos, te például mire gondolsz, ha mondjuk a piacon kék színű posztót látsz?
1: Hogy szép festéket használtak, a legszebbet, az angyalokét.
0: Anna, meg tudnád mondani, hogy szerinted milyennek is az angyalok?
1: Az angyalok szépek, de nem úgy, ahogy általában a szépségre szoktunk gondolni, ők egyszerűen mindenhol ott vannak.
0: Ez a te tapasztalatod? Empirista vagy? Ebéd közben vagy a vacsoránál mi a helyzet?
1: Akkor is jelen vannak. A falhoz dőlnek, úgy hallgatóznak. És majdnem elfelejtettem, igen, fogpiszkáló van a kezükben.
0: Szóval Anna, te azt állítod, hogy a fogpiszkáló, mint angyali kellék ábrázolása, kimaradt a szent könyvből?
1: Igen. A tengerparton ülve pontosan erre gondoltam. Határozottan ez a véleményem. Ez azóta se változott.
0: Karesz, a túlzott megfeszülés milyen hatással van rád? A terménybetakarítás időszaka alatt szoktál-e izgulni?
3: Nem is tudom.
2: Szokott.
0: Józsi, te milyen információk alapján következtetsz erre a furcsa dologra?
2: Karesz állandóan nyugtalankodik, amikor én a traktort vezetem.
0: Karesz, Józsi hogyan vezeti a traktort? Netán újságot olvas közben? Vagy tisztítja a körmeit?
3: Én odalenn állok a csomák között.
2: Ilyenkor elég nagy a por.
0: Ne haragudj, Józsi, de most hagyd kibontakozni a kareszt is.
3: Én állok a porban, ahogy Józsi is mondta, és a zúgásból próbálok következtetni, hogy merre jár a traktor.
0: És ilyenkor hogyan jelentkeznek a tünetek?
3: Inkább bizsergést érzek.
0: Józsi, te tudsz róla, hogy Karesznél milyen lelki-testi folyamatok zajlanak, amíg te a traktorban ülsz? George Braque egy helyütt azt mondja, hogy a féken tartott szenvedély nem esít.
2: Erről nem mondott semmit a Karesz.
0: A termény betakarítás idején érzel-e magadban egyéb vágyakat? Érzel-e magadban késztetést arra, hogy megölej egy fekvő szalmabálát?
3: Nem tudom, hogy merjem-e mondani.
0: Mi tart vissza téged, Balogh Károlyt, hogy egyszer végre kimond az igazságot?
3: Nem is tudom. De ez tényleg most kellene? Mégis sokan vannak.
0: Karesz.
3: Jó van, no, de hát...
0: Legjobb, ha végre megszabadulsz a kínzó gondolatoktól.
3: Az a gond, hogy ez nem is annyira kínos.
0: Akkor meg mi a baj? Karesz, mi izgat fel téged leginkább?
3: Engem leginkább az állatok izgatnak fel.
1: De Karcsi!
2: Karesz, ne hülyéskedj!
0: A házi állatok? A szárnyasok? Netán a ragadozók? Milyen fajokkal állsz kapcsolatban, ha lehet ezt komoly kapcsolatnak nevezni, amely köztet s köztük szövődik?
3: Hát ezt már nem...
2: Nem akartalak megbántani. Bocs, Karesz.
0: Balogh Karcsi. Mit tettél az állatokkal?
3: Nem is tudom, egyszer ott álltam a búzamezőn. Lengedezett a szél, sütött a nap. Éreztem valamit. Belül.
0: Nagy szerelem volt ez?
3: Szokták mondani. Én már hallottam valahol ezt a mondást, hogy a szerelem vak, de nem állítom, hogy igazam lenne.
0: Egy percig sem gondoltad, hogy jól van, ami van?
3: Sose gondoltam, hogy jól vagyok, de abban a pillanatban igen. Megkísértett az állatvilág.
0: A szent iratokban ez áll. Ekkor az óriások megharagudtak rájuk, és elkezdték az embereket enni. És elkezdtek vétkezni a madarakkal, és az állatokkal, és a csúszómácokkal, és a halakkal, és felfalták egymás húsát, egymás vérét pedig megitták. A föld pedig e törvénytelenség láttán jajveszékelni kezdett. Hiszel az örök létezésben, Karesz?
3: Ki hisz ebben, most mondjátok meg, de... De most tényleg... Különben nem csinálnánk rosszat.
0: Ezzel azt állítod, hogy olyanok vagytok, mint a gyerekek?
2: Persze. Milyen kérdés ez?
1: Minden nap elmegyek, vagy négyszer bevásárolni, az nem kevés. Honnan a csodából jutna nekem az eszembe ilyen?
2: Pláne, mikor siet az ember.
3: Nehéz ez a baszott tekebas.
2: Pont ezt mondom én is.
3: Szóval mi ezt mondjuk.
1: No, mondjuk amikor levágom a csirke fejét, az nem egy jó érzés, de hát tehetek én mást?
0: Akkor esetleg van ilyen érzésed, Anna?
1: Hát nem is annyira az ördög, mert mit tudom én, mi az az ördög? Csak azt mondom, hogy nem valami jó ez már a szaga, és tudjátok, olyan...
0: Nem gondoljátok, hogy ezt profibban kéne csinálni? Vagyis amikor lecsapod a fejét a kacsának, akkor egyszerűen nem szabad ott mélyen érezni.
2: Nem vagyunk mi olyan mélyek.
3: Mi nem.
1: Csak amikor elmentem a tengerre, ott volt ilyen, hogy is mondjam, ilyen szentimentál.
0: Ezt hogy érted, Anna? Fejtsd ki bővebben.
1: Mintha az a nagy kék rész valami belsőség lenne.
0: Anna valószínűleg Prométheusz májára gondol.
1: Mint ha közel lenne hozzám, értitek?
2: Én nem teljesen.
0: Akkor ez a szentencia magyarázatra szorul.
1: Sokkal inkább köze van hozzá, mint bárminek.
0: De ebben benne van a keselyű is, aki kicsipkedi a félisten máját.
3: Nekem ez nincs meg. Ez a május hiányzik. Nem tudom, hol voltam, amikor ez történt. Lehet, hogy Józsival éppen aznap féregtelenítettük a kutyámat. Őszintén mondom, fogalmam sincs.
0: Jó, Karesz, neked nincs. De itt a példa, hogy Annának megvan.
2: Meg az a máj is olyan nagy. Ha böllérkéssel dolgozom, akkor könnyebb vele elbánni. De ugye a jó penge manapság ritka? Azt kell, hogy mondjam, már a böllérek sem a régiek. A disznó nyakát is rosszul vágják el. Az meg lelógó fejjel eszeveszetten rohangál körbe-körbe, nem tudja, hogy most mi is van. Eszébe se jut, hogy meg fog halni, csak furcsálja ezt az egészet.
3: Ahogy mi is.
0: Azt mondod, Józsi, hogy a disznónak ezt éreznie kéne?
2: Azt mondom, hogy ezzel a rosszul végrehajtott akcióval csak még jobban összezavarják azt a szegény állatot. Aztán ez kihat mindenre, a hús minőségére is.
0: Pedig a halál élményét még az állatoknak is fel kell tudniuk dolgozni.
1: Azt nem lehet, hogy csak úgy belevágunk a nyakába egy kis baltát.
3: A disznónak is jogában áll tudni, hogy kivel áll szemben. Ennyi.
0: Jó, de most ne szakítsátok félbe Annát. Térjünk vissza a régi témához. Karesz, ha úgy vesszük, maga a búzamezőtábla is egyfajta tiszta, leszűrt geometria. Nem lehet ebbe beleérezni magát, a tagolatlant, a végtelent?
3: Én nem mondanám, hogy nem, de az se, hogy igen. Válasz helyett ki kéne menni, mármint egy búzamezőtábla.

0: de azután visszatérünk arra, amit Karesz kezdett el mondani.
1: Igen, igen, emlékszem, szóval ott én elgyengültem. Nem tudom hogyan, de úgy éreztem, mintha elátkoztak volna.
0: A kékről beszéljen, Anna.
1: Most is arról beszélek, mindig arról beszélek.
0: Ez egy állandó uralkodó motívum? Mint a nagy festőknél?
1: Én nem tudom micsoda, de egyszerűen nem hagy békén. Lehet, hogy történt velem valami. A múltkor is festettem a nővérem szobáját, és ott is előjött a kék fóbiám. Egyszerűen képtelen voltam a kék színt a falra kenni. Sikoltoztam és ordibáltam.
2: Ez hihetetlen.
3: Erre még én is azt mondom, hogy ezt a nőt kezeltetni kell.
1: Az anyádat kezeltes, Gyózsika.
3: Jó, jó, én az igazságot mondom.
1: Hol az igazság? Hol, bazd meg? Te tudsz valamit?
0: Anna, most, hogy itt vagyunk, mégis mi történt a tengernél? Tudatosítani igyekszem bennetek, hogy ez már a kezelés része. Ugyanis megpróbáljuk közösen feldolgozni az általatok megélt eseményeket, tényeket, amelyekről azt hiszitek, hogy örökre megmásíthatatlanok. Hogy örök nyomot hagyott bennetek. Mert miről is van szó? Verbalizáljuk magunkat. Forradalmi verbalizáció. Önkifejezés? Hallották már ezt a kifejezést? Ja, igen. És itt kontempláció szerepére szeretnék kitérni. A traktor mellett a világban más gyönyörű dolgok is vannak. Például egy fűcsomó. Vajon miért mondok én fűcsomót? Milyen érdekes, nem? Mert adja magát. Ugyanis a fűcsomó, hogy úgy mondjam, hasonló faunának a gyümölcse és esztétikai megnyilvánulása, mint amelyik a filmből készült ekevasé. Lehetséges-e szeretni a fűcsomót? Lehetséges-e közösülni vele? Ezt kérdezte élete végén a nagy Salvador Dali is. Nos? Van-e önökben, ezt kérdem én, elég alázat, hogy meglássanak egy sejmes, tenyérnyi zöld rostot? Mondjuk épp lábvakarászás közben. Ismerik Bach billentyűs hangszerre írt nagyszabású művét? A Voltemper írte klavírt?
1: Érdekes gondolat.
3: Nem rossz kérdés.
0: A mesztelen talp, ha érintkezésbe lép egy fűcsomóval, de említhetném itt a mohákat is, akkor bizonyos finom hullámokat küld az agy felé.
3: Általában használt szandálban vezetem a traktort, ez így csak ritkán történik meg.
2: Nekem most is vízhólyagos az egész bokám, pláne egy aratáskor.
3: Nálunk ez sokkal bonyolultabb.
2: Raktapasz, az jó.
1: Az jó, tényleg?
2: Abból sem mindegy, hogy melyik.
0: Az időjárás tudomány szempontjából szükséges megemlítenünk egy jelenséget. Lássuk be, hogy az időjárási jelenségek mindig túlmutatnak önmagunkon. Mindig van valami lényegesre utalna.
1: A kék színt hagyjuk ki a buliból.
3: Én csak az igazságot mondom.
1: Te tudod, hogy mi az, Józsi?
2: Nem csináltunk is semmi rosszat.
1: A nő ordítani kezd az emelvényen, a többiek feszülten ülnek.
0: A vihar! Bizonyára ismerős. Mindenki találkozott már vele. A művészet egyik állandó toposza. La Tempesta néven bukkant fel Joseph Haydn Este című szimfóniájának utolsó tételében. Vajon át tudjuk-e érezni, mit is láthatott Haydn azon az alkonyaton? Vivaldiról nem is beszélve. De gondolhatunk Giorgione festményére is, amelyen egy anya szoptatja gyermekét, miközben iszonyú mennydörgés vonul át a tájon. A villám maga a nagy Zeus, aki éppen megölni készül a szerelmes pásztorfiút és a gyermekes anyát. E két titokzatos szereplő nem más, mint Jászon és Déméter, akiket megtalált az Isten haragja. De lépjünk egy másik szűz területre. Már is ott találjuk magunkat a romantika közelében. A 19. századi zenei szimfóniák ereje, dübörgése is képes megidézni e természeti hisztériákat, ezt a mindent elsöprő isteni lendületet. A rémes tombolás eufóriája közepette, hajlamosak vagyunk többre értékelni a történteket. Kapkodva vonszolódunk fától fáig, általános fulladás tünetek a szélörvényben, egy láthatatlan súlymalomköve feszül a mellkasra, ezernyi falavér tört ág gyökér, fészek, tojáshéj röpköd az ág felé, az ég felé, a vihar, mint valami 19. századi romantikus szimfónia. Elégtétel és újabb lehetőség, hogy a kívülről támogatott emelkedettségben mégis visszanyerjük az újrakezdés esélyét.
2: A nő kifullad. A többiek elképedve bámulják. Józsi feláll, az ujjait mozsolja.
3: Én... éppen a budin ültem, amikor azt láttam,

0: Abban a kertben elkezd hajladozni.
1: Igen. Jól hallottátok.
2: Józsi, de mi köze most ennek a témához?
0: De hát én is csodálkoztam. Éppen ez az. Én is csodálkozom, hogy jutott ez az eszembe.
3: Józsi, csak azt akarja mondani, hogy jött a vihar.
0: Látod, a karesz érti, baszd meg. Minek magyarázzak én annyit?
2: Jó van, attól, hogy a kapor megmozdul, én még azt nem tudhatom ugye, hogy mi történik.
3: Csak nyugi.
0: Te, aki itt élsz, nyugodtan kitalálhattad volna. Itt élsz, vagy nem?
2: Mégis mi ez? Találós kérdések délutánja.
3: Kvíz. Nem lettél még ilyet?
4: Csend! Csak egy pici csendet. Az önök szíve joga, hogy bármit beszélhetnek. De ne felejtsék, hogy a kezelés az önök számára kötelesség, és ilyenkor illik betartani a szabályokat.
3: Hát, szabályban vagyunk.
0: Nem is mi jelentkeztünk.
2: Engem mindig behoznak.
0: A nő felugrik.
4: Elkövettek valamit, vagy nem?
0: Bocs, de Anna azt mondja, hogy ez itt nem bíróság. Akkor meg miről beszélünk? Van értelme itt szónakolni? Mert teljesen kiszáradt a szám. Meg szarnom is kell.
2: Józsi, ha nem bírod a feszültségeket, menjél ki szarnom.
3: Csak utána mosakodj meg.
4: Ez a lehetőség itt mindenki számára biztosított.
2: Józsi lázadó típus.
4: Józsi, nem szokta kimosni? Foci után se?
0: Most mi van? Tudjátok mit? Nem megyek el, kibírom.
3: Józsikám, nem érdemes visszatartani. Most erre büszke vagy?
2: Pont most.
0: Miért ne lehetnék büszke? Igenis, büszke vagyok magamra. Hogy miért, azt nem tudom, de büszke. Nem a szarás visszatartása miatt. Nem. Csak úgy. Szeretem magam. De ez most nem szentimentál vagy mi. A múltkor is álltam a tükör előtt, éppen a fürdőszobából jöttem ki, és azt láttam, hogy elég szép alakom van. Szerintem még a zsírpárnák is jó helyen vannak. Szóval van bennem valami, amit lehet, hogy csak én látok, de ez a valami olyan tökéletes, hogy mint egy újonnan összecsavarozott traktor.
4: Hát lehetséges a szerelem egy férfi ember és egy traktor között.
2: Ez a harmónia, nem? Vagy idill, vagy... Hogy is van ez?
4: Pastorál, Anna, pastorál. Képzeljük azt, hogy ez a vidék itt Árkádia. Antik pásztorok és nimfák gyönyörű lakhelye.
0: Kértem is a feleségem, hogy fényképezzen le. Bevallom, imádok mesztelenkedni, ezért odaálltam a traktor elé.
3: A nő bekapcsolja vetítőgépét. A falon megjelenik a traktor mellett pózoló Józsi mesztelen fotója.
4: Ezen a különös jelentőségű fotográfián a szépség esztétikai hordozója a traktor mellett pózoló Józsi. A kép maga a tökély. Józsi akár egy antik pásztor. Mondhatjuk azt, hogy Józsi újkori reneszáns stílusban készült aktfotója képes felidézni Caravaggio hasonló témájú alakjait. Igen, természetesen. Az még inkább természetes, hogy Józsi nem egy aranyszínű, felnyitott fedelű, díszes csembaló mellett áll, hiszen ez a kellék, vagyis instrumentum már korán sem olyan komoly attribútum korunkban, mint volt annak idején. Tehát röviden összefoglalva, nálunk a házi csembaló már régen a perifériára szorult. Itt az eperfákról hemzsegő alföldi régióban sose volt elterjedt a használata. A gyümölcsös kertekben talán. Talán egy-két nemesi kúria dohos falai között. De ez számunkra nem releváns, ugye? Barátaim, én azt szeretném, ha szívemből és lelkemből jól kiállható lenne ez a gyöngéd muzsika. Jól kihallható lenne ez a gyöngéd muzsika, ami én vagyok. Ami mi vagyunk. Amivé lenni szeretnénk. Még a legnagyobb bűnös is Istent áhítozza.
3: A csembalista ezt demonstrálja.
4: Mert merészeljünk őszinték lenni. Csak gyöngéden, gyöngéden, gyöngéden. A földi lét csak múló fájdalom. Felállni!
3: A nő óriásit üt a kalapáccsal a kis asztalra. Józsi, Anna és Balogh Karcsi feláll. A nő a pálcájával vezérli.
4: Karkörzés jobbra, aztán balra.
3: Mindenki hatalmasakat köröz a karjával, miközben a csembalista egy francia zeneszerző Skiták bevonulása című művéből játszik. Egyre nagyobb extázissal tornáznak. A zenemű is extatikus ismétlésekkel teli. Mindenki kifog.
4: A terápia utolsó szakasza következik. Fontos, hogy megpróbáljuk feldolgozni, ami történt. Ezért van ez a kultúr- és pszichohistóriai beszélgetés. Figyelem, most és utoljára itt minden önökért történik.
0: A nő elővesz egy hivatalos jelentést, a fény Annára vetül, majd Józsira, aztán Kareszra. A csembalista 2-3 diszonáns hangot játszik.
4: Szóval...
3: Kérem, meddig tart még ez az egész?
0: Meddig?
2: Mit akarnak tőlem, fáj a szemem?
0: Csak a fény miatt.
3: Olcsa már le a lámpát!
0: A nő feláll, kezébe vesz egy papírt, felolvas, közben figyeli a többiek reakcióját.
4: Anna, ön több éve súlyos, pszichotoxikus állapotot súroló, borderline személyiségzavarban és politoxikomán függésben szenvedő személy, aki több mint 80 esetben került ön és közveszélyes cselekedetei miatt terápiás intézményekbe. Legsúlyosabb esete egy gyilkosság és egy öngyilkossági kísérlet volt, amit egy tengeri üdülőtelep 6. emeletén követett el. Állapota azóta sem javul, késsel fenyegetőzik, égőgyertyával sétál a lakásban, nyitott ablakban ül és ruhátlanul mutogatja magát. Ágyneműjét kiégeti, gyakran a fürdőkádban alszik.
0: Csend. Anna majdnem öklendez.
4: Emlékszik, Anna?
0: Anna lehajtott fejjel áll mozdulatlanul.
4: A gyermekére emlékszik?
0: Anna hófehér és mozdulatlan. A haját igazgatja.
4: Emlékszik az arcára?
0: Csend.
4: A kezére, a homlokára, a bőrére.
0: Anna kifakad.
2: Mit akarnak még, mit?
4: Csak annyit, hogy emlékezzék.
0: Anna emlékezni próbál.
2: Most is hallom. Hallom, ahogy szuszog. Ahogy alvás közben mindig. Nem, ő nem halt meg, most is keres, én tudom. Éjszaka odállok az ajtóhoz, belenyomom az arcomat a kiálló szálkákba, és várok. De nem jön. Nem fog bejönni. Nem jön, mert nem akar megsérteni. Én meg olyankor egész testemben fájok, egész anyaságomban fájok, de ő nem engedi, hogy megérintsem. Egész lényével kérlelhetetlen.
4: Anna, hogyan történt? Milyen volt az a viharos este?
0: Csend.
2: Először csak nézett rám. Nem értette. Mosolygott. Aztán még nevetett is. Jaj, hogy nevetett. Pedig én nem tudom elviselni a nevetést. Semmilyen nevetést. Nem bírom, értik? Azt hitte, hogy csak játékból folytogatom. Egyre erősebben szorítottam. Csak szorítottam.
0: Anna a földre esik.
2: Aztán ott hagytam őt a szobában. Kimentem. Majd az erkéről le a mélybe. Nem tudom hogyan, de túlértem a zuhanást. Feküdtem a homokos parton, és bámultam a tengert. Azt a vakító kékséget. És tudtam, hogy soha többé nem lesz semmi. Soha többé.
0: Csend. A nő lapoz.
4: József Károly. Az önökre vonatkozó diagnózis igen súlyos. Önök nem tartózkodhatnak az utcán, hiszen pszichotikus síkon, agresszív, közveszélyes szexuális idegzavarban szenvednek, így nem élhetnek otthonukban sem. A zárt osztályon kivételes terápia keretén belül kezelést kapnak. Ezekkel kapcsolatban törvény rendelkezik. Önök kétes egzisztenciájú emberek, akik bekóborolták az egész országot. Miután a tettenérés megtörtént, önök késsel próbálták átvágni csuklójukat és az áldozat nyakát. József és Károly a betegségtudat teljes hiányával jellemezhető skizofrén személy. Több ízben követtek el szexuális erőszakot kiskorú egyéneken. A szabad elengedés az önök esetében teljességgel kizárható.
0: Csend.
4: Emlékeznek?
0: Csend.
3: Éjjel felébredtünk, és miután kielégítettük egymást a Józsival, kimentünk terepre.
4: terepre?
0: A Karesz ezt így mondja.
3: Jártuk a terepet. Ez a mi közös szóhasználatunk.
4: Volt önöknél kés vagy egyéb szerszám?
0: Rozsdási lett. Törött olló.
3: Meg madzag is.
4: Élvezték?
0: Akkor igen.
3: Mintha újjászülettem volna.
0: Igen.
4: Ezt meg hogy értik?
3: Olyan, mint a repülés.
0: Másra nem emlékszünk.
3: Semmihez se hasonlítható repülés.
0: Repültünk.
3: Az áldozatok vére, akár a festék, sose éreztem, hogy valódi volna.
4: Már régóta van ilyen érzésük?
0: Gyerekkorom óta.
3: Aztán a saját vérünket is kiengedtük.
4: Ezt úgy értik, hogy sebet ejtettek magukon is?
0: A magunkon is szeretjük kipróbálni.
3: Szabadok vagyunk, nem?
0: Csend. A nő feláll, oda sétál Annához. Felsegíti a földről, a kezébe nyom egy papírt, amin, ez is a terápia része, egy Pilinszky vers áll. A nő és a csembalista távozik. Anna egy ideig bámulja a papírost, majd akadozva felolvassa a szöveget. Józsi és Karcsi mozdulatlan.
2: A pokol térélmény. A mennyország is. Kétféle tér. A mennyország szabad. A másikra lefelé látunk, mint egy alaksori szobába. Föntről lefelé láttunk. Mintha egy lépcsőházból kukucskálnánk lefele egy akarattal nyitva hagyott felejtett alaksori szobának ajtaján át. Ott az történik, ami épp nekem kibírhatatlan. Talán nem egyéb. Kibontanak egy rongyos ládát, lemérik hány kiló egy hattyú, vagy ezerszeres ismétlésben olyasmiről beszélnek azzal az egyetlen lénnyel, kit szeretek, miről se írni, se beszélni nem lehet, nem szabad.
0: Hirtelen felizzó erős fény.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Reggel hatkor éles hangon szól a vekker. Egy rendes ember már ilyenkor gyorsan fel kell. Ajkamon kihalkszitok, 5 percet hazunditok, még a munkahelyről nem késhetek el. Egyszer csak megrádnak, hogy 7 már az óra. Hát az a gyorsan felriadtam én ezt óra. Hogy behozzam az időt, a ruhát meg a cipőt, usgyi menet közben úgy kapkodom fel. Hajrá, mondom, gyere most, fogd el azt a villamost, jön az ugrás bátor és merén. Megszólal a különcsép, rendőrertárs különcsép, belugrásért 10 forintom kér. Hallod, de piroska, ne lépj a tilosba, mert forró jár, aki az úttestre lelép. Figyeld meg, Erzsike, hogy vajon jelzik-e, hogy szabad már az út és átmehet
1: a nép.
0: Nappal meg este, úgy lépj az úttestre. A zöld a lámpa, mert ez
1: az irodalmi lépegetőt hallottátok. És a műsor első felében a Pont Műhely volt vendégünk, Szegedi Szabó Béla, a Kék Árnyalat című hangjátékát adták elő. Reméljük bejött. Hallgassátok tovább.
0: Jó volt, de én mégis átsiettem. Hát épp az úttest között én hallom ilyetten. A hangszóró bömbölget, az a kopasz gömböldet. Füstén szállja meg, mert sárga volt a szín. Megszólal a különcsíp, rendőreltás különcsíp, barátságos mosoly a szemén. Vitázni nem lehetett, a tömeg kinevetett, szégyenkedve itt voltam elén. Hallod, de piroska, ne lépj!

a zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben ijedted, befejed veszted, rendőr ismét figyelmezted, így jár, aki a tilosba jár. És egy sarkon, ahol nincsen jelző lámpa, én átszaladtam ott a rendnek fittyed hányba. Jaj, hol is volt a fejem, nem a kijelölt helyen, mert a meszelésre nem vigyáztam én. Rendőr eltárs meg helyszín bírságot érte, aztán a 12-es autóbuszhoz érve. Jött egy írtó nagy iram, eredmény bokafitam, és a nadrág szakadt pont a közepén. Megszólalt a külön síp, rendőr eltárs külön síp, te is így jársz, hogyha nem ügyel. Kitam ruha szakadás, munkáról lemaradás, mindez nincs, ha idejébe kell. Hallod, de pizoska,

0: tren, a zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben baj lesz, Marci, jobbról taxi, balról hoci, teherkocsi, oldalbusz jön, nagy vágtatva, motországult a hátadba, csörömpölve, csengve, zengve, két villamos robog szembe, 102 jármű jön egy tagba, megszédült a forgatagba, rendőreftás most már intett, 10 forintra az úgy lebüntet, így járad ki a tilos baján.
1: Halihó mindenkinek újra, most a Planet Error fúziós tevékenységet folytat a Honti és Hannával, ugyanis átveszik ők a műsoridőnket, a 24 órás
2: kis... beletrolkodunk.
1: Beletrolkodtok, igen, a 24 órás próbálkozásotok, szurkolni fogunk végig nektek, remélem a hallgatók is veletek lesznek, hoztatok vendégeket is. Igen. Először is amúgy nekem lenne egy kérdésem, hogy a rendhagyó szó számotokra mit jelent, mert én azt tettem észre, hogy az emberek két ellentétes módon használják. Szerintetek melyik volt az, melyik az eredeti jelentése?
2: Mármint melyik két...
1: Hát az, hogy rendhagyó, mint az eltér a bármitől, és egy egyedi, és a többi, vagy hogy a rendet hagy, rendhagy, mint rendhagyó, tehát mint,
3: a rendhagyó
1: mint az alap.
3: Az emberek szerint tévesen értelmezik, és azt mondják a rendhagyóra, hogy ez a rendszeres, és valójában igen. A rendhagyónak az értelme az, hogy az átlagtól rendszerestől eltérő.
1: Pontosan.
3: De tévesen értelme, tévesen.
1: De nagyon sokan úgy használják, hogy a mindennapokkal.
3: Igen.
1: Na mindegy, ti hogy használtátok?
2: Nem használjuk.
1: Nem használjuk.
3: De mi nem rendhagyónak apostrofáljuk a műsorot, hanem
2: különlegesnek.
1: Kuriózum, jól van.
2: Inkább.
1: És ugye azt tudjátok, ugye hallottátok a bejelentkezésünkkor is, hogy egy környezetvédelemmel kapcsolatos műsor idejét fogjátok majd ti túlolni. Nekem csak egy-két kérdésem lenne felétek, hogy egyáltalán volt-e nektek már olyan pillanatotok az életetekben, amikor így elgondolkoztatok mondjuk, amikor mostátok a fogatokat, és folyt közben a víz, hogy vajon ez mennyi vizet fogok én most elpocsékolni ezzel, vagy amikor éppen az autónak megnyomjátok extra durván a gázpedálját, hogy erre most szükség volt, vagy egyáltalán nem? Tehát van-e bennetek néha egy ilyen pillanatnyi tudatosságra ébredés, vagy egy kíváncsiság?
2: Persze, mindenképpen. A fogmosásra visszatérünk, én addig engedem meg, amíg picit teszek a fogkefére, aztán elzárom, ha ez tudatosságnak számít. Uh-huh. Tehát, hogy persze igen. Van benne, ugye, bár nem feltétlen az a célom, hogy ne folyassak annyi vizet, hanem mert amúgy idegesít a hangja, hogy megy közbe. Uh-huh. Tehát, hogy lehet, hogy ezért ilyen
1: mindegy, az a lényeg, hogy jó, az a lényeg, hogy pozitív irány. És akkor másnak, valakinek volt esetleg...
2: Tudatosságotok?
3: És én csak egy kérdésetok, nincs olyan ember, akiben nem merülne az adott esetbe fel, és ne viselkedni úgy.
1: Igen.
4: Hogyan?
5: Igen, bár végez már következetesség.
1: Az a baj, hogy ez...
3: valaki öntudatlanul szelektíven gyűjti a hulladékot.
4: Az a baj...
1: Mert ez a célunk amúgy, hogy ösztönös legyen.
4: Ő barátaim, hogy a kultúra az a pazarlás fogalmából fakad. Tehát nem egyszerű, mindig azt mondja, hogy elzárom a vizet. Az a kút, ahol az a nő, tudod, aki nos halt meg a...
1: Az Ágnesnek hívták, nem?
4: A felé filmjében az a nő.
1: Ja.
4: A nem milyen kútba tudod táncol. A Trévi kútba.
3: Igen.
4: Hogy kultúrán kívüli környezetben már teljesen természetes, hogy mindennel óvatosan is bánsz. De csak azért, mert a kultúrán kívül kerültünk. Uh-huh.
3: Hát most mit értünk? A kultúra fogalmából automatikusan fakad a pazarlás.
4: Igen, ezt mondom, hogy a
1: igen?
4: Hát nem csak 14. Lajosra gondolok bárkit.
3: Nem csak a fogyasztói társadalom.
1: Szerintem a kultúra az lehet, hogy egy távfogalom erre, ennek a leírására, mert mondjuk tegyük fel a akik mondjuk falun élnek, és egész nagy kultúrájuk van, tegyük fel, mert az ősöknek a hagyományait is tartják, azok pont nem a pazarló emberek közé tartoznak például.
4: Jó, mondjuk azt én ezt civilizációnak hívnám.
1: Az akár, már így oké, az teljesen jó. Az jó, igen. Tehát a civilizált emberre jellemző az, hogy ami van, akkor azt én úgy használom, fel se fogom azt, hogy meddig lehet használni, vagy hogyan kéne használnom, azt használom, amennyire csak tudom, és bekebelezem, és fel, tehát így erről van
6: arra
1: szó.
6: Arra emlékszel, hogy mikor a mérő vendégünk volt, mit mondott nekem?
1: Mond.
6: Hogy mi a tökér akarom én megmondani, hogy ő mit csináljon?
4: Mocsok filozófus.
6: miért akarok ráparancsolni? Akkor szellőztet, amikor akar. Meg annyi energiát.
4: Jó, mondjuk lehetett volna érvelni, a közösség miatt kell.
1: Mert az együtt élünk.
4: Igen, az a közösség.
6: Hát nem, én nem te vagyok. Érted, itt ő a híres filozófus, mit mondjak neki?
4: Azt lehet mondani a híres filozófusnak, hogy nem egyedül lebeg a térben.
1: Például.
4: És akkor innentől a tért megosztja másokkal, onnantól sajnos egyik ember mondhatja, mert érted, az összes szabadságjogot például felfüggeszti azt, ha elfogy a víz. Nem?
1: Vagy a levegő olyan szennyes lesz, szennyezett lesz, hogy...
4: a demokratikus szabadságjogai, de akkor, hogyha nem iszol vizet.
1: Vagy hogy mi lesz akkor, hogyha a Paks azt mondja, hogy bocs, nem mérő, hanem bocs, mondjuk Nagy Ági, nektek nem adok áramot, mert most ti köcsögök voltatok. Hát ez milyen lenne? Akkor nem, teljesen meg lennék lőve, tehát akkor nem tudnék rádiót hallgatni, nem tudnék semmit csinálni.
4: Hát már egy sima mobiltelefonnál visszafordulok, ha otthon vagyok.
1: Pontosan. Ja. Ja. És amúgy ezen még nyugodtan lehet gondolkozni, de most csak ilyen egyszerűen felraknám, hogy péntek...
4: Ezt viszont értem, tehát amikor azt mondja, hogy még nyugodtan gondolkozhatok ezen én is fel vagyok háborúban. Azért folytasd a mondatot. Igen.
1: Hogy péntek 13-at szerveztétek ezt az egészet. Azért, hogy a szlogenetekben benne volt, hogy ugye felvidítsátok ezt a napot, de akkor
4: hogy
1: ezek...
4: Mi vagyunk a legdepressziósabb műsor a
1: tilatban. Vagy hát így, hogy így pozitívan túléljük ezt a napot. De hát ezek, jó. Akkor jó, bocs.
3: Jó. És, minden napunkkal így van.
1: És én nekem az a kérdés, hogy péntek 13, ezek szerint nektek negatív.
4: Nekem vagy tudod, mi? Azért, mert az én Istenem, akit hiszek, mi emberek így a tenyerét egy szöggel paf, paf, paf pénteken átvertük, tudod? Pénteken például fekete lefellel leterítik a keresztet.
2: És gyönyörű az, hogy péntek van, hogy péntek 13, tehát reménytelen.
4: Szerintem sorozatgyilkos ilyenkor mosolyog.
2: Ráadásul holnap Valentina, tehát ma még a kétségbeesés napja is van. Farsang is van, tehát az emberek mászkálnak az utcán. Ráadásul még a rádió világnapja is, úgyhogy gyönyörű ez a nap.
4: Ennyi hülyébb nap.
1: Szerintem teljesen jó. Én a péntek 13-ot azt én nagyon szeretem, tehát én ezt mindig pozitívan nézek rá, és mindig így azt mondom, hogy ilyen.
2: De amúgy pont, amit mondtál, igen, ezért akartuk egy kicsit úgy megfrissíteni, és ugye a ti műsorotok

0: főzőgépet, csak hogy jól érzi.
1: Igen.
2: Nincs.
3: Én is szívesen főznék sört, biztos nem ez az első, hogy hogy kell sörfőzőgépet csinálni. Hogyan csináltad meg? Vettél mintát, vagy hogyan? Miért tudsz te sörfőzőgépet csinálni, míg én nem?
1: Te is tudsz sörfőzőgépet csinálni, csak még nem kezdtél neki. Jelzem.
3: Ez a pozitivitás, amitől depressziós lesz.
4: És az eset tudnál környezettudatos módon is.
5: Igen. Az ötletnek az alapja az alapjáraton a lustaság volt. Szóval maga a sörfőzési folyamat, ez egy hosszú folyamat, meg mocsokkal jár, meg mindenfélével. Úgyhogy mi lustamérnökök voltunk, ezért elkezdtük automatizálni, és hát ideig jutottunk.
1: Bepánikoltatok, hogy lehet, hogy vasárnap nem tudtok most már vásárolni sört, és akkor mi lesz?
3: De nem, feküdtetek el egymást.
6: Annyit hadd mondjak el előjáróba a srácokról, én már pár éve ismerem őket, és volt alkalom attán néha, hogy eljárkáltunk így egy hosszabb időintervallumra egyekre iszogatni, és hát ezek a srácok, akik itt nem csak sör, nem csak
1: általában
6: és ami nagyon leírja ezeknek a srácoknak a kreativitását és az alkoholfogyasztást egyszerre. Ültünk egy meleg nyári napon fent a teraszon, és ezek a zseniális fiatalok kitalálták azt, hogy fú, most annyira stresszes folyton kivenni a hűtőből lent a bort, és összeinteni a szódával, és aj, de necces, meg lusták vagyunk. Felhoztak egy régi hűtőt a pincéből, és egy bruttó 2 óra alatt összedobtak egy fröccsgépet, ami úgy nézett ki, hogy bedobták ugye a szódát, bedobták jó helyre, gondolom a zöldség vagy mélyhűtő tárolóba a bort, erre már pontosan nem emlékszem, furtak egy lukat a falára, szépen megcsapolták, és volt egy olyan fröccscsapoló hűtőgépünk, amit állíthattad is, hogy milyen arányban akarod a fröccsöt meg a szódát, mert hogyha nagyon nyitottad, akkor csak a bor jött, ha picit,
5: akkor csak a szóda.
6: És ilyen zseniális.
3: A fröccs az hungarikum, nem? Az úgy tudom, hogy ez hungarikum. Ne, most komolyan.
1: Én voltam Guinness rekordos fröccs döntős ilyen actionen, és ott ittam a Guinness rekordos fröccsből. Yes!
7: Mi is ott voltunk egyet.
4: Várjad, de most akkor keresem, hogy mennyire kell hozzá mérnöki elővégzettség, vagy képzettség az egész...
5: Az egész összerakása, nem csak a mérnöki.
4: Hát, hogy én most hiába vannak ilyen sörfőző készítés leírások, én nem tudom megcsinálni, ugye? Tehát úgy értem, hogy kell hozzá ilyen szintű...
5: Hát tapasztalat kell hozzá, hogyha te egyszer nekiállsz, akkor az első az biztos, hogy szar lesz, ezt garantálom, a többiben meg szépen belejössz. Ez a gép ez pont azt csinálja, hogy te megveszed, belerakod az alapanyagot, lecsippantod az RFID kártyát, ami rajta van a recept, azt mondod, hogy start, és már főzi is a sört.
3: Pofátlan egyszerűnek hangzik, nem?
6: Na, akkor egy picit ezt bontolgassuk, mert ez egy rohadt egyszerűnek
1: ez
6: hangzik.
1: Ez olyan, mint hogyha a Jackson család, emlékeztek arra a mesére, a Jackson család kb. Volt egy kis bőrönd, és abból lett egy autó. Hát ez ilyen majdnem olyan, hogy így kirakom, és tökéletesen működik, és kis helyen elfér, és így bőrönd, de mikor lehet megkapni?
4: Az olyan gyors büfé, nem? Gyors büfészerűség, nem?
5: Gyors büfének én azért nem mondom.
7: Nem sejében vannak.
8: Mennyi idő alatt készül el a sör?
5: A sörli az körülbelül egy olyan 5-5,5-6 óra, attól függ, hogy milyen receptet
3: főzöm. Tehát azért a gyors büfé
4: azért... Jó, azt mondom, hogy már akkor azt
5: de azért ne értsük félre, mert akkor nem a kés sör jön ki belőle, hanem csak a sörli, és azt még utána el kell rakni, még utána parackozni kell.
3: De szóval. Mi az a maláta, az a sörli, vagy mennyire maláta az?
5: Hát az alapanyag a maláta, meg a komló, és akkor
7: az... víz.
5: És a víz, igen.
3: Igen.
5: És akkor ezt különböző lépcsőkkel fölmelegítjük, ide-oda rakjuk, kiszűrjük, leszűrjük, forraljuk, lehűtjük, és akkor utána készen van a sör.
3: Te ott úgy látlak titeket, amit ott ti láboltok ott is méritek, nézitek, ugye? Igen.
4: Ők csinálják.
3: Mert ti csináljátok?
7: Nem kell csinálni, pontosan ezért csináltak ezt a gépet, mert az volt a probléma a sörfőzés, hogy rengeteg időt vett el abból az időből, amit sör ivással tudnánk tölteni. Ezért muszáj volt valamit kitálni ezt az időt.
3: Lecsökkent előtt, igen. És akkor... Most már kezdem érteni, hogy tényleg lusták
4: vagytok. Halló, most úgy csináltok.
6: Szia, Kárszom vagy.
9: Jó napot mindenkinek, szervusztok, Cukros Simike vagyok. Egy olyan jó 20-25 évvel ezelőtt rengeteg házi sörfőzde volt Magyarországon, aztán különféle adórendszerek miatt megszüntették. Ha nyilvánvaló ez valami kisüzemi főzde lesz, tehát én otthon, mit tudom én, 3-4 kiló malátából vagy akármiből én tudok magamnak főzni ilyen sört. Én erre ugyanúgy majd adót fogok fizetni, vagy ennek utána jártatok-e, hogy ez tulajdonképpen ezt a sörfőző készüléket, ezt ti árulhatjátok-e majd?

0: forgalomba hozhatjátok ezt. Uh-huh. És én megtehetem, mint nagyon-nagyon felhasználó barát.
1: Jó,
2: na,
1: akkor...
3: Köszi!
1: Köszönjük, tehát tök jó a kérdés, amit feltett, és egy csomóan szokták ezt tőlünk kérdezni. A kérdés igazából ott dől el, hogy te azt a sört, amit lefőző, el akarod eladni. Ameddig te nem akarod eladni, addig 1000 litert főzhetsz magadra évente, ez teljesen adómentes, bármikor megjátod a saját sört. Hogyha ezt viszont el akarod adni, akkor utána sok jogi dolgokat tudsz ütközni. Tehát ugye akkor bejön a jövedéki adó egy részről, másrészt pedig a jövedéki adóraktár, ami most elvileg 20 millió forintot kell neked ahhoz betenni, hogy te ezt a sört el tud kezdeni árulni. Ugye most ezen dolgoznak, hogy ezt lejjebb vigyék, és remélhetőleg pár éven belül ez változni fog, mint más országokban is. Tehát például Csehországban azért jóval könnyebb eladni a saját sődet, úgyhogy reméljük, hogy ez majd itthon is be fog következni. Viszont egyelőre azt tudom mondani, hogy ezzel a géppel otthon 1000 literig nyugodtan főzhet, sőt, és nem kell ilyesmi miatt aggódnod.
2: Tehát akkor a gép maga az konyhai nagy gép, mint egy mosogatógép, vagy egy mikrosütő.
3: Meg egyszerre hány liter sörlét képes lefőzni, vagy?
4: 20 litert.
5: 20 litert.
2: És kár volt belekezdeni, hát ezzel kellett volna kezdenetek. Hát de, az milyen?
5: Hány fél,
2: 40 perc?
5: Hány recept van? Tehát, hogy
4: bármilyen féle receptet lefőzni. Bármilyen. Szóval, hogyha mit tudom, a Heinekennek a pontos receptje megvan, és be tudod táplálni a gépbe, akkor...
6: Olyan sört isztok, amilyet akartok.
2: Mert te nem. Te is olyan sört.
3: Csak te többet fizetsz.
5: Hozzá receptet is? Vagy ez hogy? Tehát a receptet az honnan?
3: Igen.
4: Alapjáraton kétféle felhasználónak adtuk meg a lehetőséget, hogy biztos, hogy jól tudjon velem működni. Az egyik a nagyon kezdő sörfőző, a másik a pró. A kezdő, az kap egy ilyen kis pakkot, abban benne van az összes alapanyag, abban benne van az RFID kártya, amit az előbb említettem, és azon rajta van a recept, és akkor nem is kell, hogy...
3: Egy ilyen csípes kártya, az a know-how, amit a gép felismer, oda rakod mondjuk a géphez, mint egy belépető kártya, rajta rá van programozva a recept.
4: Igen.
2: Csak mindenki értse,
3: nem mindenki
2: high-tech ám. De mindenki ilyen high-tech. Tilos rádió hallgatók a
5: leghigh-tech.
6: Mert benne van az elektronikában, csak belenyomod és nyomás.
5: Azt mondja, hogy bármennyi receptet be lehet rakni, hogyha mindig csak kártya. Hát akkor az hogy?
4: Nem csak kártya, saját. Mondjad.
1: Jó, csak hogy a kártyára tudjátok, tehát a kártya az egy alternatíva, az azért van, hogyha tényleg még annyit se akarsz bajlódni, hogy kikerest a gépen, hogy melyik receptet akarod éppen lefőzni. Az RFID kártya éppen azt a receptet tartalmazza, amelyekhez megrendelve hozzá.
3: Aha, az egy-egy recept.
1: Ez az amatőr felhasználóknak van. A prók ugye inkább saját anyagokkal főznek, és mi azt nem is akarjuk tőlük elvenni. Tehát mi sok támadást kaptunk prófőzőktől, hogy kinyírjuk a házi sörfőzés örömét. Nem nyírjuk mi konkrétan kivesszük az unalmas részét, és megtartjuk a fán részét. Mm.
3: Kicsit közben, bocsánat, körbemutogattam mindenkinek képen, hogy az, aki szürke dobozoska, nem, a többieknek, srácoknak mutatom, hogy kell ezt elképzelni. Ezt
2: amíg nézegetek, konkurencia van-e? Mert azért Kickstarteren meg itt ott lehet látni ilyen kezdeményezéseket.
1: A világon két másik cég van, akik igazából hasonló terméket sikert összerakni, mint amilyen.
3: Előttetek vagy utánatok?
1: Előttünk, hát körülbelül azután pár hónap, hogy nekünk jött az ötlet.
3: Ez a kollektív tudat.
1: Igen,
3: ti is leszívtátok az infót.
1: Mi is azt néztük, hogy a világ több részén hirtelen
3: mindenkinek
1: ugyanakkor pattan ki a fejéből.
3: Mindenki ezzelre volt lusta nagyon, igen. Itt az ideje, hogy a kollektív tudatból lejöjjön a földre a sörfőzés tudása.
2: Halló!
3: Szia!
7: Jó reggelt, a Golyos vagyok. Nekem egy nagyon gyakorlati kérdésem van. Mondjuk délután 4 órakor kezdődik a Real Madrid meccs, és várom a haverokat, mondjuk mit tudom én 4-5 havert várok, és hogy délután 4 órára, vagy mondjuk 3-4-re, mire a műsor kezdődik, addigra hideg sör legyen ott előttünk, akkor mikor kell elkezdenem nekem ezzel foglalatoskodni? Tehát mi az első időpont, amikor már az a sörfőzés jegyében?
6: Várja, a Real Madrid szurkolónak nem biztos, hogy elmondja.
7: Jó, oké. A nem kívánt részt tőled, ja. Jó? Elnézést kérem. Hallgatom a műsort, sziasztok!
3: Hello, köszi! Na igen, tehát, hogy akkor ez összesen, ami fogyasztható. Mikor kell előtte elkezdeni?
4: Hát mondjuk, egy hónappal előtte.
3: És már a lustaság miatt, hogy gyorsan meglegyen.
4: Na jó, de közben csak várni kell, szóval utána bár, vagy közben már mit tud csinálni az ember, nem kell ott állni a főzőedény fölött és kavargatni az egészet.
3: Tehát az érlelés miatt.
1: Igen, tehát sajnos
6: a gépetek ezt találmány, vagy csak jól működik?
5: A szabadalmaztatva?
4: Nincsen szabadalmaztatva, egy-két része lesz szabadalmaztatva, az egészet nem tudjuk leszabadalmaztatni.
5: És ki a célcsoport? Tehát kik veszik?
3: Hát szerintem
6: nem. Várjál, próbáljuk együtt megválaszolni.
5: Nem, ki az, mert van ugye házi szörfőzők, akik kereskedelmi forgalomban is árusítják, van akik a sima szörfőosztók, van akik csak így megveszi a boltban, meg a pocsmában.
3: Tényleg.
5: Tehát ki az a célcsoport, aki ezzel, tehát valami a kettő közötti szegmens, nem?
4: Mielőtt még elugornánk ide, én még hozzátennék valamit az előző telefonához, az, hogy ugye ez a kb. Egy hónapos várási idő, az azért van, mert az eresztési időszaka a sörnek, ezt sajnos nem olyan lehet kikerülni. Ugye ezt úgy lehet kompenzálni, hogyha az úriember másnap már a haveroknak sört akar, akkor egyszerűen előre tervez, és akkor meg tudja azt csinálni, minden napra legyen sör. Kérdésedre válaszolva pedig, nekünk a célcsoportunk az inkább külföld, tehát Nyugat-Európa, Amerika, Új-Zéland, Ausztrália és
2: Kanada. Így körül, mert
6: miért a
2: marketingben?
6: Van? Akkor a másik
5: hogy marketingben mi a
2: marketingben ez nagyon...
4: Hagyjátok, hogy végigmondjam.
6: Úgy könnyű.
4: Tehát ugye ez úgy néz ki, hogy azért nem csak nekem van az hány éves, de azt is, hogy hol van, azért az is fontos. Nekünk a célcsoportunk az kb. 20 és 50 év kor között van. Ezek általában olyan emberek, akik vagy már főztek, csak pár éve főznek, vagy pedig megvan bennük ez a hajlam, hogy főznek, tehát hogy jobban mozognak a sörhöz, mint egy átlag ember, úgymond. Emellett egyébként mi sok megrendelést kaptunk külföldi éttermektől és bároktól is, valamint ami még érdekes, hogy shared office-okban ilyen saját céges. Sokan akarnak.
2: Shared office, olyan iroda, ahol egy helységben az több
6: Ádám
2: apró
6: tudja,
2: cég.
3: És használ egy nyomtatót.
2: Egy nyomtatót.
3: Egy bejáratot. Egy WC-t.
4: Ami például érdekes, hogy a Wired-nek például van egy ilyen saját automatája. Még nem tőlünk, mert mi akkor nem voltunk, de...
2: A Wired egy híres kütyű magazin.
6: Köszönöm, köszönjük. Tehát többen vagyunk az infókat.
3: Egy picit arra menjünk rá, hogy azért ti egy olyan kis magyar csapat vagytok, akik kitaláltatok valamit, most azt mondjuk. Tehát innovatívan azért kitaláltatok valamit, elkezdtétek, megcsináltátok. Ennek a folyamatáról egy kicsit beszéltek, hogy honnan kezdődött, és hol vagytok most, tehát hogy milyen relevancia itt vagytok a rádióban.
8: Hova szeretnétek eljönni?
4: Hát ugye minden nagy ötletnek a forrása a sörözés, vagy egészséges szintű alkoholbevitel, azért aztán segítek rá a diétást.
8: Tudjátok, hogy bebizonyították, hogy a sör hosszabbítja az életet? Tényleg be van bizonyítva, hogy halál. És viszont bebizonyították a kávéról, hogy ez meg rövidíti az
6: életet. Nézd meg Robespierre, milyen korán meghalt, ugye? Álló kávé.
3: Tehát ittatok rendesen valahol.
4: Igen, tehát kávé után megkérni két sört, hogy akkor...
8: Igen, legyen balansz.
4: Igen, tehát nekünk ez úgy volt, hogy én kint voltam Dániába, és egy nyáron hazajöttem, Andris pedig már régebb óta főzött otthon sört, és hát ugye mi az össze szoktunk járni sörözni, úgyhogy át is mentünk hozzá sörözni, és megkóstoltuk a sörét, ami tényleg egész jó volt, úgyhogy elkezdett érdekelni, hogy hogyan is zajlik ez a sörfőzési folyamat. Akkor lenyomott nekem egy 15 perces, nagyon unalmas, hosszú monológot, hogy akkor hogy is néz ki ez a sörfőzés. És akkor
6: de azért jó, hogy egyikötök tudta.
4: Hogy akkor én otthon azért ezt mégsem biztos, hogy így csinálnám, mert az elején úgy voltam, hogy tök jó, akkor én csinálok sört, mert tök olcsón kéne, tehát én 60-80 folyamot tudsz létre sört csinálni. Viszont megkérdeztem, hogy nem lehet ezt valamennyire automatizálni, nekem annyi időt töltem. Tehát sört főzze, akkor 6-8 órát ott vagy a konyhában, és utána meg egy 3-4 órát takarítasz. Az annyira, tehát nagyon időigényes, és nem mindenkinek van erre ide. És megkérdeztem az Andrist, hogy nem lehet ezt automatizálni, és akkor mondta, hogy az első 3 órát már le is automatizálta, hogy mindig nem az igazi. És akkor jött a kérdés, hogy nem lehet ezt az egészet egy dobozba belakni. Tehát képzeld el, hogy megnyomod a gombot, és akkor utána ezt süd anélkül, hogy egy komolyabb befoltot is belevinni, és mondta, hogy igazán meg lehet csinálni. És akkor neki is álltunk, hogy mi magunknak csináljunk egy ilyen gépet, úgy, mint még a fröccs gépet, hogy nekünk ilyen legyen. Aztán útközben rájöttünk, hogy igazából erre egy baromi nagy piacidés van a világon.
2: De ez egy olyan műsor, ahol lehet betűszavakat mondani, és akkor hogy sikerült leautomatizálni, milyen környezetet használtok, milyen
6: eszközöket. Ő is mérnök, vigyázzatok, úgy kérdezik.
2: Vagy olcsó lett az Arduino, és akkor már lehet vele sört főzni, mert
4: hát az egésznek alapja az tényleg egy Arduino volt, a legelső prototípusnak, mert hát az egész sztori igazából ott kezdődött, amikor a Marci leadta a jelentkezőt a Venture Cap nevezetű Dán startup verseinek, és akkor visszajött, hogy bekerültünk a döntőbe. És akkor abba a jelentkezésbe ő leírta, hogy készen van a prototípusunk. Nem volt ilyen.
6: Biztos volt.
2: Fejlesztés alatt volt, de van nagyon közából. De ezt nem is olvasták el, hogy elkezdték olvasni, hogy sör, bekerült.
1: A Venture Capról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon komoly verseny, tehát a hihetetlen nehéz bekerülni. Nehezebb, mint itt az összes kelet-európai verseny.
2: De mindenki ilyen fura dolgot akar vinni. Robotokat, meg szoftvereket, meg ezért. Sör, az egyszerű.
1: Hát igen, azért volt nekünk érdekes ez a Venture Cap, mert az, hogy ezek a profik azt mondták, hogy ebben tényleg van potenciál, azt jelentette, hogy tényleg van tele.
6: De egyébként megint volt a fantáziátok, láttátok a hajót, amit vásároltok a tengerre?
8: Látják, sok embert készül a
1: tehát ezt megelőzte egy piackutatás, én megkérdőjéveztem azokat a célcsoportokat, amiknek arra tartottunk, hogy vennének ilyet.
8: Tényleg kíváncsiságképpen miket kérdeztetek kérdőjükben?
1: Hát azt nem fogom elmondani, mert az elég hosszú idő. De lényegében azt próbáltuk kideríteni a kérdőívből, hogy először, hát a legfontosabb része nekünk az volt, hogy a célcsoportunk azok a házi sörfőzőke, vagy azok, akik nem főztek még sört, de hajlamosak lennének rá. És kiderült, hogy sokkal több ember lenne azok között, akik nagyon szereti a sört, de még nem főzött, mint azok, akik már főznek otthon sört. Ennek az oka egyszerűen annyi, hogy az ember egy után szokások hívja ezt is, és ő már így megszerette ezt, hogy akkor mindent kézzel csinál. Szerintem ez teljesen értető dolog, és mi ezt nem is akarjuk elrontani. Viszont emellett meg szeretném megadni az olyan embereknek, mint mondjuk én, akinek nincs annyi ideje, hogy 12 órát ott legyek a konyhában, de viszont tökre szeretem az ilyen kreatív dolgokat, meg új dolgokat csinálni. Meg a sört is, így akkor legyen meg a lehetőség annak, hogy én is tudjak otthon.
8: Na például én ezt tök fenntartatónak tartom, mert így visszamegyünk mégis valahogy a gyökerekhez, tehát hogy magunk csináljuk a dolgokat, de használjuk az újításokat, a technológiai lehetőségeket, amiket már mi így felfedeztünk, és itt vannak körülöttünk, és ez az, ami szerintem a jövőnek az útja, hogy picit visszamenni.
6: Én is azt mondtam a bíróságon, amikor elültettem a vissza szeretnék jutni a források.
3: A nyilvánába.
2: De azért érzitek, hogy kerülik a technológiai ízét. A technológiára csak azért kérdeztem rá, hogy lehet tartani, van egy ilyen konzisztens eredmény, amit a receptúra tud tartani, mert azért a sör az egy érzékeny. Itt a pálinka. Hello.
0: Szervusztok, Cukros Imike vagyok, ha nagyon sokat telefonálok, akkor szóljatok.
2: Akkor nem veszlek föl, Imike.
0: Felizgultam, tudjátok, a sörre, mert ez nagyon jó. Egy olyan gyakorlati kérdésem lenne, hogy amikor én kenyeret sütök otthon, és elmegy véletlenül az áram, akkor a kenyérsütőgépbe tönkre megy az előkészített kenyér. Ebben van-e akkumulátor, hogy tudja folytatni onnan magát a metodikát, a készítését?
8: Nem jó tudom, kérdés, jó kérdés, jó kérdés. Válaszolunk is már is rá. Köszönjük.
0: Oké, ha sok vagyok, szóljatok, és akkor...
8: Jól van, változtas nevet, és akkor... Hello. Ez jó kérdés,
4: igen. Hát jogos kérdés, de azért feltételezzük, hogy most így a mai napon, a mai időkben azért nem megy el az áram minden nap.
8: Na látjátok? Ezt is alapnak veszitek.
1: Nem egyébként, tehát...
3: Mert akkor mindig aggregátorra főzze
1: azért. Gép tele van szenzorral.
8: Napelem.
1: Akkor szól neked gépkült hibaüzenetet. Gondolkodunk egyébként olyan, hogy esetleg ilyen plusz megoldást, hogy az a baj, hogy ez, hogyha beleteszünk egy akkumulátort ebbe a gépbe, akkor egy csomó más problémán fog abból adódni. Mint szállítással, mint sok
8: mással. Meg annak van is ára.
1: Ionos, aksik, most már veszélyes akármicsodának számítanak, és hogyha X darab fölött szállítasz, akkor olyan, mintha atombombát
2: szállítanak. Persze, hogy veszélyes, tele van kadmium.
1: Így van.
8: Legegyszerűbb azt ajánlani a felhasználóknak, hogy vannak ilyen biztonsági tápegységek, ezt hogy hívják? Amit így a
4: szünetmentes
8: tápegységet kell használni, és pont.
4: Ez mondjuk egy elég izmos szünetmentes táp kell hozzá, de azért megoldható.
2: Tényleg, energia.
3: Pontosan. Mennyit fogyaszt egy ilyen?
2: Igen, egy liter sörre gazdaságosabb, mint a borsodi.
4: Gazdaságosabb, mert alapanyagokkal, rezsivel, vízzel, mindennel együtt olyan 70-80-90 forintra jön ki per fél liter.
2: Szerinted ennél drágább, vagy ennyibe kerül a nagy üzemi sör?
8: Hát ott azért több embernek kell dolgozni, tehát ott abban még benne is.
4: Biztos, hogy drágább.
6: Te én veszek semmi drágább annál, amit mondott, ne viccelj.
2: De a gyártás maga, mert most ez csak a gyártás, nem kell elszállítani.
6: 200 forint körül van a sör.
2: Ja, de akkor ne a borsodjon.
6: Nem fél liter, mert fél liter azt mondtam,
4: hogy igen, fél liter.
6: Ne viccelj, mindenképp olcsóbb akár.
4: De nem, hogyha kézműves sört akar venni az ember, az ugye 500.
6: Az meg olyan forint
4: kezdődik. Nem,
2: ez csak az állam, a minőségről
8: is szól. Ezt is akartam kérdezni, ami sör kijön nektek az egységből, mármint ebből a szuper tech dobozból, az inkább hasonlít a kézműves sörökre, vagy inkább hasonlít mondjuk a lágernek hívják, amik ilyen egyszerű hagyomány, nem hagyományos, hanem amit itt kapunk, mondjuk soproni, borsodi, stb.
6: Mondja egy rendes sört, a kozerre hasonlít, hogy mire hasonlít.
4: Az attól függ, hogy milyen receptől.
8: Tényleg csak a receptől függ? Semmi mástól?
6: Olyan, mint a kaja.
4: Attól függ az egész. Mi alapjáton tradicionális házi sörfőzés.
5: Ezek a receptek elérhetőek bárkinek?
4: Látok le, hát rengeteg recept van elérhető. Több mint 200 recept.
6: Hány televíziós anyag készült rólatok?
4: Sok, nem tudom.
6: Igen?
8: És tényleg a megvalósítás útján azt még nem fejeztük be, hol jártak, mert tudjuk, hogy pályáztatok ugye erre a nem tudom mi volt, ez a fedezzünk fel titeket.
6: Valami angol szót mondtak ott, fetcher, fedding, nem tudom már.
4: Ja, a venture cap az egy elég
8: venture. Ja, venture, de jók voltak a betűk, igen.
9: Hogy nagyjából ott tartunk, hogy van egy prototípusotok, lehet, hogy már van több gép is, de hát mikor lesz ebből valóság, sorozatgyártás?
4: Hozzátom, ez a venture cap, ez 2013 végén volt, most 2015 elejét írunk, tehát ez
3: elég
4: régi dolog. Igen, lefedhetem most, akkor sokáig itt fogunk ülni, mert sok mindent
3: történt. Jó, fejlőre így itt vagyunk, mondjad.
4: Jó.
3: Igen.
2: Halló.
10: Sziasztok, nekem van egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Szeretem a sört, az ízt, az aromát, lehet ilyen sztobizmus irányba elvinni ezt a dolgot, hogy barna, meg karamell, meg én egy dolgot hadd mondjak azért, a minden férfi szívem mélyén ott van ez az egyetlen kis pici apró szó, ami az egész dolgot meghatározza, felesleges ezt elkerül, hogy ezt úgy hívják, hogy alkohol. A lényeg az, hogy általában 3-4-5 fokos alkoholok vannak, aztán valami tigris, meg nem tudom, ilyen Batman sörök vannak, 7, meg mi van, ha én azt akarom mondani, hogy nekem jó a kőbányai világos szintű sör, amit otthon megcsinálok, de azért de jó lenne 11 fokos vagy 13 fokos legyen. Megiszok fél litert, aztán megyek, busulok egy jót, tehát ne legyen az, hogy 5 fokos legyen. Erre válaszoltok, köszönöm, jó adást!
8: Amúgy jó kérdés, mert én mondjuk a Triple X meg a Six Fingers az, amit én nagyon-nagyon szeretek, és ezeknek nem 5-6% az alkohol.
4: Én azt mondom, hogy Triple X az nekem is
8: egyik. Ugye? Hú, én is imádom.
9: Ez is megoldható? Ezzel a géppel?
4: Igen, mert elefántsor.
8: És hogy oldjátok meg, egy kis vodka bele, vagy mi?
4: Nem. Hát maga a főzés változik egy picit, az alapanyag több lesz benne a sörléhez kép, vagy a vízhez képest, amit beleraksz. Ez a cukortól függ, tehát a különböző félcukrokból mennyi van benne ebbe a lébe, amit a végén megkapsz, mert ugye van egy adott cukor, és az alakul át alkohol, tehát ott az alkohol erősség az.
8: És
4: minél cukrosabb a sör,
8: de hogy van
4: erősebb lesz.
5: De minél több cukor kell, annál több alapanyag kell, nem?
4: Igen, ez így van. Tripla X se, mondjuk 2 forint korsó.
8: Igen. Tehát akkor a kezdő pakkotok, az például lehet olyat csinálni rajta, hogy én mondjuk az A receptet szeretném, és 7%-os alkohollal? Tehát be tudom állítani, hogy 7%-os alkohol legyen? Vagy már az a receptben benne van?
6: Tiszta mizga Géza mellett.
4: De most akkor az amatőrről beszélünk, akik mondjuk én szeretném akkor ezt az A-típusú sört megcsinálni, akkor én amikor már kiválasztom az A-típusot, akkor én már ott látom az alkohol fokát és a szerint a keserűséget.
3: Ki a receptet,
4: és ehhez kapom hozzá a megadott alapanyagot, mert ugye az erőssége függ attól is, hogy mennyi alapanyagot használsz, ezért azt már előre megkapod, hogy lássad.
8: Jó, tehát akkor a receptben benne van már, szuper.
5: Amúgyatok pár szó vagyok, mi történt? 13 óta
4: nyújt. Ja, igen.
8: Zene
6: most
8: után?
6: Most a fiatal koromban azt csináltam, amit ti, csak én a sörből dianet beleöntöttem.
8: Na, üdvözlünk mindenkit itt a Planet Errorban, azaz a fúziós műsorunkban a Hontén és Hannásokkal. Vendégeink a sörfőző brigádunk.
3: A Brui kis csapatunk.
8: Brui kis csapatunk, amúgy tényleg az SZIA bevallásakor gondoljatok ránk, és az 1% adatokat nagyon szívesen fogadjuk.
3: És akkor ott tartottunk, hogy meséltek arról a nagy ugrásról, hogy,
5: igen,
3: hogy
5: 13 óta.
3: Ezt a kis, igen, a találmányatok az, hogy jutott el idáig.
4: Igen, tehát ugye beszéltünk már a venture capos dologról, ez volt 2013 vége, 2014 elején. Itt végül is kellett második helyezést elérni 350 csapatból,
8: Kinek az első?
1: Az első, az egy ilyen bicikli lopásgátló lett.
11: Mert ugye csak Dániában... nem a Tomcat. Elnézést kívánok.
1: Na tehát Dániában egyetlen egy dolog valami népszerűbb, mint a sör, az a bicikli. Így történt ez. Viszont annyiban volt jó ez, hogy rengeteg kapcsolatot sikerült kint gyűjtenünk, és tényleg nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, amiből tovább tudtunk menni. Ugye a versenyre már kész prototípusra mentünk, tehát ugye ez itt közben elkészült, sikerült megtartani. Egyébként tök jó volt ez, hogy volt egy deadline-unk, mely nagyon sikerült megnyomni a fejlesztés részét. Ez követte azt, hogy hazajöttünk, és akkor...
11: De anyád, apád támogat, vagy hogy megnyomjátok a fejlesztést? Tehát ki család támogat, vagy ti magatokat?
1: Mi magunk, tehát megnyomjuk a fejlesztést, az azt jelenti, hogy több időt szántunk.
11: Jó, önkizsákmányolás fokára voltunk kíváncsi.
1: Ilyen nagyon minimális budgetben raktuk össze az első prototípust. Nem tudom, hogy van-e arról fönt kép a Facebook oldalunkon, lehet, hogy van, de az érdemes megnézni, mert kicsit másképp néz ki, mint most a végleges dizájn. Na igen, tehát ez követte az, hogy voltunk itthon a Startup Springen, ahol első jelzést kaptunk, utána voltunk a Startup Salon a Budapesten, ott is a legjobbak között végeztünk, és utána voltunk Berlinben, a Next Berlin konferencián beválasztottak minket a 8 legjobb startup közé, és közben pedig folyamatosan ment a fejlesztés. Arra rájöttünk útközben, hogy az a kezdetleges dizájn, amit mi elképzeltünk, az termékként nem állja meg a helyét. Így voltunk olyan szerencsések, hogy amikor egyik este mond, ilyen csapatépítés volt az egyik budapesti kocsmában, akkor belefutottunk egy volt évfolyamtársunkba, aki éppen ipari formatervezőként végzett, mint kiderült, és tök jó ötletei voltak arra, hogy milyen irányba vigyük el ezt a dolgot. Úgyhogy akkor így bővült a csapat vele, meg közben Attilával is, aki a gyönyörű logóját csinálta a Bruinnak, illetve az egész megjelenését. Majd ezt követte az... is volt már nehéz visszaemlékezni, hogy május-június végére elkészült az a kinézetű elképzelés, ami már termékként is megállja a helyét. Ez rengeteg mérnöki problémát hozott fel, hogy ebbe a dizájnba be tudjuk tenni ezt a rengeteg technológiát, amit ebben van a gépbe. És ez,
8: tehát, hogy abban a szépségben legyen szép is, de legyen hatékony is alatta. Tehát,
1: igen, hát ugye a cél az volt, hogy ezt a gépet bárhova büszkén kitehesse az ember. Ugye, hogyha
8: te látod, más ufniban legyen eldugva.
1: Igen, látod, az ilyen házi sörfőző felszerelést, az nem annyira appealing, hogy te azt kitedd otthon a konyhába, vagy a nappali, vagy ilyesmi, meg valószínűleg a barátnő vagy feleséget ki is nyílna, hogyha ezt megpróbál megtenni.
9: Ha csak nem szereti a sört.
1: Ha csak nem, igen. De ez a gép, ez pont ez a lényege, hogy kinézetre is, vagy méretre is bárhol elférjem. És ez a gép, ez kb. Nyár végére lett kész, ez a prototípusunk, úgymond a végleges prototípus a végleges termék előtt. Ugye most jön az a verzió, ami már a gyártható. Tehát ez az a gyártás technológiával készül, mert gyártani is fogjuk azt.
8: Most már egy elég sok prototípusról beszéltünk, ahogy én hallom, erre viszont már nektek volt még pénzetek, vagy valahonnan szereztetek erre pénzt?
1: Hát ebbe a saját pénzünket, ami volt, azt így beleöltük. Ugye jó darabig azért ezt mellékállásba csináltuk, és júniustól kezdtük el full time-ba.
11: Ez a fő foglalkozásotok most már?
1: Most már igen, június óta ezt teljes állásba csináljuk mindannyian, tehát most már hatan vagyunk, akkor még öten voltunk, és mindenki felmondott, ahol amit csináltam.
8: Azért kemény. Hogy bíztak a dologban, akkor ezek
1: annyira
8: szerint.
1: Szerették annyira ezt a projektet, igen, meg az a tök jó csapat állt össze, tehát a csapat az nagyon-nagyon fontos, és mindenki annyira elhivatott volt, hogy annak ellenére, hogy mondtam srácok, hogy januári valószínűleg biztos lenne a fizetés, mégis azt mondták, hogy de ők ezt akarják csinálni. És itt sikerült az, hogy akkor nyert.
11: Első fizetés mikor volt?
1: Az most volt, nemrég.
8: És milyen sörrel ünnepeltétek meg?
1: Január volt.
12: Hát a sajátunk.
1: Is.
8: És akkor hol jártok most? Lehet már a piacon kapni, bárhol mondjuk bemegyek így a valami Tesco, Ocean, stb. És ott van kint kirakva sorban.
1: Tesco meg Ocean, de valószínűleg nem fogsz tudni ilyen gépet venni, később sem, de ezt majd még meglátjuk. Annyit kell tudni, hogy amikor mi meglettünk ezzel a végleges prototípussal, akkor mi csináltunk crowdfunding kampányt. Ez sokáig filosztom a Kickstarter vagy Indiegogo, mi végül az Indiegogot választottuk. Ez egy külön műsor lenne az, hogy miért, mert rengeteg dolgot kell ilyenkor számításba venni. Ezt december elején sikerült végre indítani, nagyon sokat csúsztunk a videókészítése miatt. meg sok minden más miatt, de nagyon sikeresen sikerült indulni, tehát mi amikor feldöttük ezt a kampányt az első órába, már több mint a 10%-kal kitűzött összegnek összejött.
8: Tehát a kampánynak mi volt a célja?
1: A kampánynak az volt a célja, hogy összegyűjtsünk pénzt arra, hogy el tudjuk kezdeni a gyártást.
8: Sorozatgyártásban?
1: Igen.
8: Tehát ezt ti akarjátok magatoknak csinálni.
3: Annyit azért mondjuk el, hogy ez a kampány, amiben belekezdtük, hogy ez egy közösségi finanszírozás, tehát hogy lényegében ugye tehát hogy hasonlóan működik, mint mondjuk a Tilos, amikor ugye az SZIA mondjuk az 1%-át szeretné felajánlásra ugye elkérni az emberektől, ez ugyanúgy működik.
8: A kormánytól kéri már el, bocs.
3: Így van, mert hogy az emberek ugye oda ide ajánlják, tök jó, hogy mondtad, de hogy a közösségi gyűjtésnek, adományozásnak, tehát hogy más emberek, akik úgy gondolják, hogy jó ez a projekt, azok támogatják ezt, tehát ez a kampány.
1: Igen, tehát ez a crowdfunding az a legújabb finanszírozási formája annak, hogyha te egy ötletből céget is akarsz csinálni, és azt szokott, hogy ez a biznisz menjen rendesen. Ez arról szól, hogy van egy ötleted, vagy terméket, szolgáltatásod, legyen az bármi, te erre a platformra fel tudod tenni, és megmondhatom ennek, hogy srácok, mi ezt csináljuk, hogyha tetszik, akkor egyszer segítsetek meg ki minket, hogy ez létrejöhessen. És ez azért baromi a jó dolog, mert az, hogy nem kell adnod részesedést a cégből. Kettő, az pedig ez egy tök jó lehetőség arra, hogy validáld a terméket, és hogy lássad azt, hogy hol van a te célközönséged. Mi egyébként ez nagy része is volt annak, hogy miért ezt a finanszírozási formát választottuk.
8: És mi lett a végeredmény? Mi volt a célotok?
1: A célunk a 100 000 dollár volt.
11: Mindjárt meg utálom őket. Szörnyű. Igen.
1: Sikerült majd kicsit több, mint megduplázni 222 000 valahány dollár. A kampány végére. Ez egyrészben tök jó, mert így több pénzünk költ egy gyártásra, másrészt pedig tök jó megmutatta, hogy tényleg van szükség egy ilyen termékre. A mi termékünk azért viszonylag drágább kategóriába esik, főleg itthonról nézve. És így láthatatlanban az, hogy emberek hozzájárulnak ehhez, és tényleg adnak annyi pénzt, hogy akkor később kapjanak egy gépet, az egy hatalmas dolog.
8: Van egy telefonálunk. Hello, hello!
3: Szia, adásban!
12: Hello! Sziasztok! Hát egy legfontosabbat nem mondott a fiatal ember, két okot mondott, hogy miért jó ez a finanszírozási forma, de hát a harmadik az, hogyha ugyanezt a pénzt banktól kéred kölcsön, hogy el tudja indulni, akkor ezt vissza kell adni. Ezt meg nem.
8: Ez így van? Akkor valós?
1: Ez egy érdekes dolog, tehát ugye az érdekes része szerintem az, hogy nem kell részesedést kiadni azért, mert a mi esetünkben
12: hát hozzá tőkét is be tudtunk
1: volna vonni. A bankos dolog ugye az a leghagyományosabb finanszírozási mód. Ezt a pénzt nem kell visszaadnod, tehát nincs olyan elkötelezettség, hogyha te nem teljesítesz valamit, akkor azt vissza kéne adnod. Viszont mi azért úgy gondolkodunk, hogy nekünk ezt mindenképpen teljesíteni kell. Hát itt az emberek nagy része az adott pénz, hogy ők kapjanak majd egy gépet, úgymond előrendelték ezeket a gépeket. Ezeket mi szeptemberre fogjuk elszállítani. Egyébként még az előző kérdéshez is egy válasz, hogy mikor lehet először hozzájutni egy brújhoz, így lehetett hozzájutni, vagy crowdfundingon keresztül hozzájutok a kampányunkhoz, és ezek lesznek az első unitok, amiket leszállítunk szeptemberre.
12: Köszönöm szépen. Még igen? Egyet hozzátennék, hogy szóba került, hogy összetalálkoztatok az ipari forma tervező, vagyis designer cimborával, aki segített a külső megjelenést kialakítani. Erről egy ilyen nagyon régi, már szinte szálló ége, hogy a mérnök megcsinálja a dolgot, utána jön a designer, aki elintézi azt, hogy a karbantartása és a javítása az megoldhatatlanná váljon, de ezt csak úgy viccesen mondtam. Szerbusztok, minden jót!
8: Minden jót. Vagy éppen azt csinálja meg, mondjuk egy designer régen volt, hogy úgy tervezett egy gépet, hogy ne legyen benne semmilyen lyuk, mert akkor tuti, hogy abban egy csík fog landolni. Tehát így régen még így az orosz időszakunkban ez egy alap volt, hogy gyerekek nem szabad olyan gépet tervelni, vagy tervezni, ha bármi.
2: Ne legyünk ilyen nem PC-k, az ipari forma tervező is mérnök. Csak
1: zárójában. Igen, ezzel kapcsolatban nálunk is mennek a mindennapi oltások oda-vissza, egy olyan tervező és a gépészek között. Úgyhogy.
3: Még egy mondatot arról, hogy akkor jelenleg, ugye mondtad, hogy úgy lehetett, vagy úgy lehet elérni, hogy befettettek ebbe a kampányba, ugye beleszálltak, és akkor azok az emberek már előrendelték, úgymond. Mostantól mondjuk én hogy jutnék hozzá egy ilyen géphez? Most és itt van előttem a laptop, és mennyiért?
11: Mert ő tanuló.
2: Igen, mindjárt osztjuk egy üvegsör árára a gépára.
1: De ez a kampány, amiről beszéltünk, ez január végén lezárult. Most azon dolgozunk, hogy újra megnyissuk majd a az előrendelési lehetőséget, ez vagy egy hónapon belül, vagy valami hasonló időszakon belül fog megtörténni, és akkor lehet újra venni ilyen gépet. Ez azt jelenti, hogy ha te ez alatt fogod megvenni, akkor ugye az elsők között lesz, akik megkapják, viszont azok után fogod megkapni, akik az Indiegogo kampányát tették meg. A gép az $1,600 volt az Indiegogo kampány alatt, valószínűleg körülbelül ilyen ára lehet számítani.
11: A fordítsátok le nekem, az mennyi magyar pénz?
3: Ez ilyen 320 ezer?
1: Hát ezt a visszamarok, mozog a forint.
11: Úgy. Nem én vagyok a célcsoport, jó, csak ezt akartam.
8: Viszont legyen, mondjuk vesz, vagyunk hárman, négyek barátok, vagy egy család, és akkor veszünk
11: ne, egy képet. Vegyenek a gazdagok, van pénzük, rossz az ízlésük, mindenük rossz. Itt az idő, hogy felnőjenek az ilyen dolgunkhoz.
8: Ja, igen, igen, igen. De azért, hogyha összefogunk, akkor lehet, hogy mondjuk megéri, hogyha meg kiszámolom, hogy én körülbelül mennyi sört iszok egyáltalán évente, mondjuk egész sokat szerintem, akkor lehet, hogy mondjuk ha négyen összefogunk, akkor simán megérni, és két éven belül megtérülne az egész, de nem fontos csak a megtérülést nézni,
11: vannak
8: amúgy nagyon fontos.
11: Vannak alkoholista barátaim, akiket meg tudnál győzni ebben a dumával.
8: De nem fontos csak a megtérülést nézni, mert alapból, hogyha megtehetem, tegyük fel, van annyi pénzem, akkor miért ne tenném meg ezt, és miért ne vennék magamnak egy ilyen gépet, és én azzal otthon elszórakozok, és elmondhatom, és a barátokat megvendégelhetem, meg saját magamat megvendégelhetem, és amúgy ezt a logikát követve bárki, hogyha bárki megteheti, mondjuk napelemet vesz magának, vagy napkollektort, vagy valamit beépít, ugyanígy. Nem azt kell nézni, hogy akkor most hú, ez 10 év alatt fog megtérülni, és akkor lehet, hogy már bele se kezdek, hanem egyszerűen, ha megteltem, akkor még nem. Miért ne tenném meg? Akkor miért ne?
11: Föl marketingesnek, nem?
5: De hát a megtérülés... Én nem tudom, azt a megtérülést értelmeztetlenek találom.
11: Szerintem
8: is, hogy kiszámoltam, valaki
11: vesz... Egészségesek is elégedettek lesznek.
8: Pont, amikor autóhoz nem tudom, milyen felnit veszel, akkor sem gondolkozol, hogy úristen, ez a felnit nekem mikor fog megtérülni. Sosem gondolod, de én mégis megveszed, fúj drágán.
5: Ezt nem tudja állásfoglalni, azt tudnod kéne azt, hogy amikor a sört, szóval miért iszol a sört, és milyen közegbe. Tehát, hogyha csak otthon iszol a sört, és az a megtérülés, mert láttam az ember többsége kocsmákba iszik még nyilvános helyeken. Tehát, hogy csak olyan szempont, ezért szerintem értemetlen a megtérülésről beszélni.
8: Mert ez jó, én csak ezen is át akartam vinni, hogy az megtérülésen fontos gondolni.
5: Ez egy életérzés lehet, vagy nem
8: igen.
9: Még ahhoz, hogy mondjuk így megtérülésről is beszélhessünk.
11: Jó, megyünk fel utoljára, de aztán tartanunk kell ám a...
3: Igen, mennünk kell utána. Szia adásban!
13: Sziasztok! Bocsánat, lehet, hogy beszéltetek erről, csak én nem figyeltem, de hogy ezzel a szerkentyűvel milyen sört lehet főzni? Már úgy értem, hogy lehet-e különféle típusú, fajtájú söröket?
8: Egyszerűen vagy... válaszolva, igen.
13: Tudok vele ipát is főzni, meg mit tudom én,
8: felső erjesztésűt, alsó erjesztésűt, és mindent tudsz főzni vele.
13: Hát ez igazán nagyszerű. És hol lehet kapni?
8: Fel lehet rá iratkozni
1: a,
8: most.
1: A felmész a www.brevie.org-ra, ott van egy várakozó listánk, vagy várólistánk, hogy hívják ezt magyarul, waiting list. Aha. És ott tudsz arra feltkozni, és ott fogjuk értesíteni az embereket, amikor újra megnyitjuk az előrendelést.
13: Mondod még egyszer az oldal nevét?
1: brevie.org.
8: Igen, ez egy, okay, nem egy egyszerűen megjegyezhető. Nem gondoltátok, hogy csak ez a bírt vagy sör, többféle honlapot, honlapnevet le fogtok foglalni, és egyszerűsíteni az embereknek az elérhetőséget, mert kirakjátok valahova ezt a drs, úristen, és eljegyeztem nem, meg.
11: Gyertek vissza, mert tényleg gazdag emberek is hallgatják a rádiót.
5: Te nem is gazdagok lesztek?
11: Hát eltartják a rádiót azok a körül.
9: Egy ilyen gép, ez hány évig tart ki szerintetek?
8: Mivel, hogy 3 éve fejlesztik, még szerintem nincsen rá
2: életet. Mert a tervezésnek az alapja az az volt, hogy minden tovább bírja. Szóval az alkatrészeket, meg minden. Hát ezt még mi sem tudtuk kitesztelni, szóval a prototípusunk is az tökéletesen működik.
11: A májad meddig.
3: Szia adásban!
14: Szerbusztok, Robi vagyok. Nem tudom hallgatni az adást, csak egy annyit akarok, hogy kitartás, majd délután hallgatlak titeket.
3: Ó, köszönjük!
5: Hajrá. Szia, fiam! Ja. Egy megjegyzésem lenne, hogy szerintem ezt úgy kell, azért mondom, ez a megterülésen lovagolok. Ez szerintem nem így, ez úgy kell terméket forgalmazni a piacon, mint egy életérzés, tehát mint egy atmoszférát, amit biztosít ez az egész. Tehát
11: egy teljesen más. Louis
3: Vuitton? Pont,
5: igen, ezt akartam. Igen, tehát mint egy életérzés, ami speciálisan nem tudom milyen...
3: Persze, a srácok ezt ezért csinálják.
8: Én meg ezt akartam mutatni, hogy nem mindig a megtérülést kell nézni.
5: Sőt, általában nem azt nézik.
3: Persze, jól van.
5: Mindig hozzáadott érzést.
3: Átállunk, ott állunk a következő órára. Köszönjük a srácoknak.
1: Mi köszönjük.
3: Marcinak és Gergőnek, hogy itt volt velünk. Brui, nézzétek az oldalt, és támogassátok az innovatív fiatalokat. Ádám életre. Azt, hogy ez egy pozitív nap, hiába.
15: Pozitív
3: hiába.
15: Nap jelentkezik a Planet Error és a Honti és Hanna 24 órás kis műsoruk. Mi ez? 13-áról beszélünk, azaz péntek 13-áról beszéltünk pont, hogy ugye sokan negatívan veszik föl, holott péntek 13 az akármilyen egy egyszerű nap, és hogyha te úgy fogod föl, az akármilyen szinten is pozitív tud lenni. Persze. Például tegyük fel az én példám, az nagyon jó. Nekem péntek 13-án volt egy autóbalesetem, ami után én kómába kerültem, gyerekek, de 10 nap után mégis felépültem, és nekem a péntek 13 akkor is pozitív. Semmi köze nincsen ahhoz, hogy én most paráznék a péntek 13-tól, sőt, én konkrétan várom is.
5: Én csak arra utaltam, hogy sztereotípiák...
3: Ez egy fura fétis ám, de...
5: Sztereotípiák mentén mozognak az emberek, tehát hogy hajlamosak arra fogni a problémát.
15: Amúgy péntek 13-at megfogom, és boldog születésnapot kívánok Kirián Zsolt barátomnak.
2: Na, hányadikán törtöd el a vállad?
15: Nem tudom, de meg fogom nézni. Lehet, hogy az is
3: péntek 13, akkor itt félnék azért egy picit, hogy mi történt ott magammal.
2: Na, új óra, új vendégek.
3: Így van, új kis csapatunk van, a Hackerspace Budapest kis csapata. Én úgy promóztalak amúgy kis érdekesség, hogy akármikor beszélgettünk erről a 24-re, jönnek a hackerek. De tényleg, tehát, aki nem ismeri a ti csoportotokat, és ugye ez a nevetek, mi a legegyszerűbb, amit mondhatok, a hackereink jönnek. És akkor mit vár az ember, hogy Anonymous maszkba bejönnek majd a csúnya hackerek eltorzított hangon, és elmondják, hogy hackelték meg a NASA-nak a honlapját. De van egy ilyen gondolat az emberekben valamiért, de el kell mondanom, hogy totál nem erről van most szó, tehát hogy ide jönne a Tech, meg a Ninja, meg a NAV, meg akárki, nem ilyen hackerek vannak itt közöttünk, de még mielőtt ránk törnék a stúdiót, hogy mi folyik itt, ugye, ahogy titeket, tehát ezt a hacket, amit ti használtok szóban.
15: Az egy hal, nem?
3: Igen, két kával. Ugye a magyarul szépen lefordítva, ugye annak a rövidítés, hogy a független...
1: Magyar Tudás Központ.
3: Az, Magyar Tudás Központ. Köszönöm szépen, igen. Igen, és átítom a szót a vendégeinknek.
1: Sziasztok. Igazából a hackernek az a jelentés, amit te mondtál, annak is van köze hozzá, mert igazából arról van szó, hogy más-más vetületét nézzük a dolognak, tehát hivatalosan annak idején a legelső, egyrészt a favágást is jelentette az, hogy hacker, de rögtön utána a technológia ezt felkarolta, és azt nevezték hackernek, aki nem szokványos megoldásokat adott problémákra, és igazából a mai napig van is a mondjuk ugye az átlag tech szénában is, tehát ha mondjuk fejlesztőkkel beszélgettek, akkor hú, ez egy csúnya hack, vagy ez egy szép hack, ezzel utalnak arra, hogy valaki nagyon nem a szabálykönyv szerinti megoldást adott valamire, fú, ez nagyon nem úgy néz ki, mint kellene, de mondjuk gyorsan megoldotta a problémát, és sikerült időre leszállítani.
3: Ez a embereknek a...
1: Mondhatjuk igonyolatban, sokszor a lustaság motiválja, de hát ez egy csomó fejlesztésről elmondható a technika történet során, hogy
3: az motiválom,
1: hogy lusták az emberek, így van.
3: Gyönyörű,
1: és igazából, így van. És a Bruce Schneiernek a definíció mellé szoktunk állni, ez van kinn a hackerekről részben is a honlapunkon, hogy igazából hacker az, aki rendszereknek a határait próbálja felfedezni, és esetleg túl is lépni rajta, és olyan viselkedésre késztetni a rendszert, amire a tervező is soha se gondolta. Ebben nyilván belefér részben az is, hogy valaki csúnyát csinál, még az is, hogy felvesz hozzá egy Guy Fawkes maszkot, és hát, hogy is mondjam, ez a maszk, ez azt hozza elő, hogy mondjuk ezek között sokan inkább olyanok vannak, hogy évvégre valamelyik szájt lehal, mert a mérnökök nem voltak elég okosak, és akkor gyorsan kivitelik, hogy mi lőttük le. Tehát ők már inkább úgy egy eszközként tekintenek a hackerésre, letöltenek kész eszközöket. Nyilván vannak olyan eszközök, amiket ha kellően sokáig nyomogatod a gombokat, ebből azt csinálja, amit szeretnél.
3: De igen,
1: ez eléggé fals kép ezt azonosítani a hackeréssel.
15: És ti miért használjátok ezt a szót magatokra? Hogy jött?
1: Onnan jött, hogy 2008 decemberében van egy ilyen nagy kongresszus minden decemberben Németországban, most már 30 sokadik éve, ez a Chaos Communication Congress, és a Chaos Computer Club szervezi, ők egy ilyen 40 éves német szervezet, most már szép nagyra nőttek, és szerencsére teljesen függetlenül tudnak üzemelni, tehát nincsenek szükségük mondjuk állami támogatásra.
16: ők szervezték ezt az eseményt, és non-profit abszolút, és igazából biztos mindegyikötök már tapasztalta valamilyen módon ezt az élményt, amikor mondjuk van mi nyári tábor, vagy bármilyen összejövetel kapcsán, úgy érzed, hogy bárcsak ez úgy folytatódna. Tehát tudod, hogy vége lesz, és rossz, hogy vége lesz, és szeretnéd, hogy ó, ezt bárcsak hazavihetném, ugyanezekkel az emberekkel együtt lehetni, és nekik ugye volt, és tényleg vannak Chaos Computer Clubok szerte Németországban, Hamburgban, Kölnben, Berlinben, de például az amerikaiaknál, vagy más országokban nem volt ilyen, és néhány amerikai az egyik ilyen összejövetel után úgy gondolta, hogy az kéne, hogy ezek ugye mindig időben állandó helyek, tehát mondjuk minden decemberben elmegyünk Németországba. De mi lenne, ha ezen fordítanánk egyet, és ez hely szempontjából lenne állandó, térben egy állandó helyet hoznánk létre, ahol egy közösség tud találkozni, tud alkotni, stb. És innen jött, volt egy híres előadás, igazából többek szerint ez volt egy mérföldkő, hogy 2008. decemberében a kongresszuson mondták, hogy csináljunk egy hackerspace mozgalmat, és gyűjtsünk össze tippeket, hogy akik már hasonló helyeket hoztak létre, de még nem hívták így, azok milyen problémákkal találkoztak, ezt hogy oldották meg, és ebből mi az, ami a hasonlóságok alapján leszűrhető ilyen eszenciaként, ezt hívják szoftverfejlesztésben design patternnek, vagy tervezési mintának, hogy ismétlődő problémákra gyűjtően rájövünk, hogy elég hasonló megoldásokat adunk, és ha ezt újra hasznosítjuk, akkor könnyebben állhatunk neki más megoldásoknak. És kiadtak egy ilyen dokumentumot sok tervezési mintával, és ebből indult el többek között nálunk is a hely.
3: Tehát akkor lényegében olyan kis non-profit kis közösség vattok, akik befogadják a közösség más-más tagjait, és együtt alkottok valamit.
8: Így. Tehát, ha én oda megyek, akkor nekem milyen lehetőségem van? Most én oda megyek, hogy én csak vágyok valaminek az elkészítésére, vagy csak vágyok a közösségre, vagy milyen emberek mehetnek hozzátok?
16: A motiváció az nem szerte ágazó lehet. Tehát leginkább például vagy azt szokta hozni magával, hogy szeretnék valamit csinálni, van mondjuk egy meglévő hobbim, és annak egyszer csak eljöttek egy olyan határára, ahol kellene egy plusz infrastruktúra, vagy plusz tudás, ami nekem pont nincs meg, de például mit tudom, hogy valaki szeret építeni számítógépházába ilyen furcsa dolgokat, hogy világítson így, világítson úgy, és nagyon, hogy ehhez most kellene egy
8: forrasztópálka,
16: kellene egy a neten olvasott egy új kiegészítőről, aminek fönn vannak a tervei, tehát ugye ez a jó, hogy a neten át tudsz hozni terveket, fizikai tárgyakat nehezebben, de ilyen a 3D nyomtatás, és akkor kellene nekem egy infrastruktúra, amin ezt elkészítem a terv alapján. Például ez is lehet motiváció.
3: És akkor tehát azt olvastam rólatok, meg ugye sokat beszélgettünk, hogy azt állap mondani, mi egy rendezvényen találkoztunk, ugye, ahol mindenképp meséltek, hogy egy workshopot tartottatok, ráadásul, ahol kisgyerekek, tehát ez az élmény, én nekem ez fogott meg, hogy volt egy adott a rendezvény, oda lehetett ülni a 8 évestől a 60 évesig a ti kis workshopos asztalotokhoz, és mindenkinek a kezében volt egy forrasztópálka, és ilyen diódákat, meg ledeket, meg nem tudom, olyan szavakat tanultam meg, és gyerekek, életemben először forrasztópálkát fogtam a kezembe, és tök jól nem elsőre, de utána tök jól forrasztottam. Tehát ez az élmény nekem, és ott volt minden eszköz, adtak a srácok. Nagyon durva, igen, ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon furcsa fétiseket hozott bennem elő, hogy mi van, ha én tök jó vagyok, meg tehát tök jó dolgokat lehet ott csinálni. Hallgatunk van a vonalban. Sziadásban.
13: És azt, hogy ne arra, hogy be kell, hogy szóljak. Talán elnézi meg te is, hogy ha megtanultad, akkor tudod. De most úgy adtad elő, hogy olyan szavakat tanultam meg. Hát a szavakat, azt könyörgöm szépen, betűk egymás utára, hogy vagy tudod, vagy nem, vagy tanultam, vagy nem. Érted? Hogy elhiszem, hogy gyönyörű élmény volt, csak nem, csak beszólással a
11: telepítettem. Világos, hogy a Gadamer egyetért veled egyébként, a hermeneutika nagy filozófus.
13: Bólogat, aha.
11: Aki jó, azt mondja,
13: én is
11: hogy...
13: nem eszek ősz válig érő szőkehajat, és bajszok. Jó, kiszálltam, elnézést
8: kérek. De itt kb. Arról van szó, hogy a szavak kaptak értelmet is, tehát láttad azt, hogy mi volt a fizikai megvalósulása.
3: Persze, meg én ezt nem hallottam, tehát nekem közöm nem volt ilyenekhez, és egy dióda. Hol hallottam volna én ilyen szót? Új szavakat ismertem meg? Igen, tehát hogy ez a lényeg ennek, hogy engem, akinek közöm nincs ehhez a világhoz, be tudtak szippantani, és ott is maradtam, tehát 2 órát ott ültem, és forrasztottam, és létrehoztam egy kis tárgyat, ami működik, én raktam össze, és ez egy új élmény volt, úgy nem azt mondom, hogy most akkor én a közösség aktív tagja lettem, de beszippantott pár órára, és igen, és tök szívesen csináltam, és visszamentem másnap, és befejeztem, és működött. Tehát, hogy amúgy működött. Ilyen, tök jó volt.
16: Örülök neki egyébként. Tényleg ez, amit mondtál, az nagyon fontos, hogy tényleg érezhessük, hogy itt nincs, tehát egyébként néha úgy érezzük, hogy el van szakadva a társadalom attól, hogy vannak eszközök, amiket használunk, vannak, amiket értünk, és ez egy két teljesen disztinkt halmaz, nagyon messze vannak egymástól, és ezt próbáljuk megmutatni, hogy nem, itt nagyon pici a küszöb, és amint átlépsz rajta, és ezt a küszöböt próbáljuk minél kisebbre hozni, értelem rájössz, hogy basszus, ezt én is össze tudnám rakni. Hoztam is pár ilyen dolgot, végig lehet nézni, ezeket mind nálunk rakták össze.
3: Mesélj erről egy kicsit, rádióban nehéz megmutatni. Nézd
16: ki, tudom, ezt elsősorban, hogy lássátok ti is. Tehát például, amit te raktál össze, azzal a televíziókat lehetett kikapcsolni, tehát konkrétan van benne egy kis számítógép, ami tartalmaz egy csomó tévének az infravörös nyelvén azt, hogy kapcsolj ki, és ezt szépen végigveszi egymás után, ez és egy nagy teljesítményű lebeg.
11: Tehát ha bemegyek egy tévéboltba, ahol mennek a tévék, és ezt ki tudom titokba kapcsolgatni?
3: Igen.
16: Olyannyira, hogy körülbelül ilyen 5-6 éve volt is be egy nagy botrány, az egyik ilyen tech újságíró csapat, az beszabadult a CES-re, erre a nagy szórakoztató elektronikai vására, bemutatóra, és így vitte mindent.
11: Na, halljátok,
5: Gerilla Marketing.
16: Ez
11: anonimus.
16: Gerilla Marketing, és utána nagyon föl is lángolt a vita, hogy akkor most mit szabad egy tech újságíró, kiszámít tech újságírónak, úristen, tiltsuk be, tiltsuk ki őket, az eszköz tervezőjét is neki által.
5: De csak ez volt, nem? Tehát
3: igen, és amúgy ezen a rendezvényen is ez volt az érdekes, hogy ahol mi találkoztunk, és megcsinálták rajtam kívül nagyon sokan ezt a kis gépet. Egy teremmel arrébb millió tévé volt, mert nagyon sok játékkal, meg ilyenekkel foglalkoztak, és kapcsolgatták a gyerekek a tévéket ezzel a távirányítóval, amit ott csináltak a rendezvényen. Szia adásban!
17: Sziasztok! Ez digitális terrorizmus, amit a...
11: Ez
17: szerintem, ha ezt Malajziában megcsinálnál, és Sziriszet megkérdezni, vagy akár a fejletlenebb országokban, ez simán egy megkövezést, vagy kézlevágást. Szerintem innentől kezdve ez és nagyon elítélek titeket most azért, hogy ötleteket adtok, baszott.
11: Hát igen.
17: A fölnövekvő zseni palántáknak, akiknek tényleg
16: nem új keletűek ezek az ötletek,
17: ne aktivitással a fejük, hogy ne erre használják, legyenek új kettő.
16: Ez már Károlyi trollkodás, amit itt művelsz.
17: Ja, jó, én Károly 2 vagyok. Jó, kiszálltam, bocsánat, elnézést.
8: Gyorsan, hogy így átlássuk, hogy hova tudjunk tenni titeket. Vannak inkubátorházak, ahova friss induló
11: hova
8: cégeket.
11: Hova tegyünk titeket? Vannak inkubátorházak.
8: Hova helyezünk a titeket? Pont. Úgy mondod. Vannak inkubátorházak, amiket nagyjából ismernek az emberek, hogy mire használják. Tehát új kis cégek, akiknek nincs pénzük, stb. Hozzátok, vagy ti milyen közösségi teret nyitottatok? Tehát mennyiben hasonlít egy ilyen helyhez? Mennyivel tértek el? Teljesen más esetleg? Vagy hogyan képzeljünk el?
16: Lehet, biztosan vannak átfedések abban, hogy vannak olyan dolgok, amiket tudunk nyújtani mi is, de alapvetően például vannak olyan helyek, ahol pénzt adnak azoknak, akik bejönnek nálunk, ez abszolút meg van fordítva, tehát aki taggá akar válni, bárki lejöhet, de aki tényleg taggá akar válni, annak tagdíjat kell fizetni, hiszen ez a függetlenségünk kulcsa.
8: Úgy, mint ahogy a Tilosban.
16: Hát ugye a nevünkben is van, hogy független magyar, abban független, az egy nagyon fontos dolog, hogy csak úgy tudsz független lenni, hogyha finanszírozásod nem függ mástól. És a másik...
11: Tehát ezt nem értik a magyar filmesek, ezért nincs független magyar film. Igen, folytatom.
3: De van.
8: Az otthoni pornó videó.
16: Például egy németnek egyébként éppen ezért van sokkal könnyebb dolga, mert ott ez egy teljesen megszokott dolog, hogy egy Chaos Computer Clubnál az, hogy srácok egy lézervágót kéne venni, semmi gond, már dobják is össze a pénzt a tagdíjon felül. Nálunk ez még egy kicsit inkább gyerekcipőben van, tehát az SEO 1%-on kívül kevesen gondolkodnak azon, hogy basszus, itt lehet, hogy adakozni is kéne, ha itt ilyen civil társadalom nevű dolgot akarunk képíteni. Tehát nálunk egyrészt ez meg van fordítva, ez a logika. Másrészt inkább, tehát ha valaki lejön azzal, hogy szia, itt a tervem, rakjátok már össze nekem, de figyelj, holnapra kéne, akkor azt mondjuk, hogy nem, tehát itt eleve nincs kitől megrendelni, mert ugye a helytagok összességet, tehát nem tudsz oda menni, hogy én a helytől megrendelem, persze oda mehetsz egy emberhez, de lehet, hogy elhajt a fenébe. Mert azt mondod, hogy figyelj, segítenél nekem összerakni? Akkor már lehet, hogy hirtelen kedvesebbé válik, és azt mondja, hogy persze, gyere, üljünk le, kezdjük el, meddig jutottál, tehát ez sokszor szokták is mondani, hogy ez a hogyan kell jól kérdezni. Tehát, hogyha ha mutatsz valami erőfeszítés, hogy én már elkezdtem, és nekifutottam egy hibának, és ezen nem tudok túljutni, például mondjuk nem tudok forrasztani, akkor oké, gyere, csináljuk meg együtt. Tehát azt próbáljuk, hogy segítsük az embereket, hogy maguk oldják meg a saját problémáikat, és közben lehetőleg tanuljanak is valamit, hogy legközelebb
11: az meg eszetekbe, hogy a társadalom újra szervezze magát, hogy ez a gondolat, hogy hallgató.
18: Halló, sziasztok! Nagyon jó, amit mondasz, hogy igazából le kéne ültetni, aki nem csak beruházni akar, hanem tevékenyen részt venni a dologba. De viszont az ötletgazdának ez egy lemondás, mert abban a pillanatban, hogy én másokat bevonok a projektbe, hogy ilyen szép magyar szóval fejezzem ki magamat, annak abban a pillanatban meg kell osztozni a szellemi termékén, érted? Még akár, ha jóra is vezet, valamilyen szinten az irítség befolyásol.
16: Szerintem túl gondolod a dolgot annyiból, hogy egyrészt önmagában egy ötlet az nem sokat ért. Tehát egy csomó jönnek azért, neki olyan jó ötlete van, és ebben olyan milliárdokat fog szakítani. Önmagában az ötlet nem sokat ér, kivitelezed azért valamit. Másrészt az, hogy megosztod a szellemi terméket, nem feltétlenül. Tehát ha te oda jössz hozzám, hogy gyere, forrasszunk együtt valamit, és nálad van egy kapcsolásra, ez az a kapcsolásra, ez nem válik
8: hirtelen. Ez a gondolat, ez eléggé kapitalista gondolkodásmódot
18: mögötte.
8: Igen, tudom, elmetleg én is így szocializálódtam.
18: Szerencsétlen 13-ai napon.
8: Boldog születésnapod, de nem ma van, gondolom.
18: Igen. De holnap lesz van évnapon, vanok a bulira, nem csak a pénzek.
8: Lényeg az, hogy én is a kapitalista világban nőttem, világszemlélettel nőttem föl, mert anyukáméktől meg mindenkitől ezt kaptam, viszont most már úgy néz ki, hogy azért nekünk is a gondolatvitelünk, meg a világból látjuk, hogy nem csak ez számít, a nyílt forráskódú rendszerek igenis egészen keményen...
18: Most teszem le a nyílt forráskód, meg ilyenekkel jött. De várjál, valamit el szeretnék mondani, ami kapcsolódik, sehogy sem. Hallod, azt a mazsolás csokoládét, azt miért tiltották be? Vagy miért nincsen már? Ott van most nem full nem Milka volt, hanem mit tudom én, valami más. De olcsó is volt, ugye a 90-es évek végén. Az annyira jó volt, ilyen rumos mazsola volt benne. Valami fergeteges, és sehol nem lehet megkapni.
16: Gyere le a Hackerspace-be és csinálhatsz.
8: Meg lehet, hogy nem nyílt forráskódú az előállítása, és már nem volt pénz, mert így túlságosan tartották vissza a know-how-t idézőjelben.
18: Így van, és várjál, a know-how-t azt lehet úgy is birtokolni, vagy ellopni, hogy megszüntetem. Az is egy birtoklás. Ez azért olyan, hogy ha valamit eltitkolsz, az is hazugság, hogyha nem mondod el, nem?
8: Valamilyen szinten igen, és szerintem amúgy nagyon sok technológia fejlesztés például így tartják vissza, akár az energia előállításban, például szerintem a napelemeknél is, meg ami a fosszilis energiahordozókat kiváltaná, nagyon sok helyen szerintem sokáig vissza volt fogva az idézőjelben a know-how, ami könnyebben, olcsóbban, nem a fosszilis energiát használva.
18: Története, nem?
8: Igen, viszont nagyon elkanyarodtunk már a témától szerintem, szóval most visszatérnénk a fiú.
18: Én kanyarítanék rajta egyet, hogy...
8: Az visszamenjen a fiúhoz.
18: Kíváncsi, hogy megtudod. Volt az, hogy termékadóval sújtanák a szolár energiát, a elektroenergiát.
8: A környezetvédelmi termékdíjra beszélsz. Azt vissza lehet hallgatni a Planet Errorunkban, a mostani műsor, két héttel ezelőtt pont beszéltünk erről, hogy azt tényleg reálisan behozták és működik, viszont az csak néhány 2-3 ezer forinttal.
18: Igen? Sokan mondták, hogy jaj, indokolatlanul adóztatjuk meg a megtérülő energiaforrás, mit tudom én. Nem, ez meg hogy 100%-ban visszaforgatható az a nyersanyag, amikor nem. Annyira bonyolult eljárás.
8: Relatív egyetértünk félig. Igen.
18: Technológiailag kivitelezhetetlen a visszanyerése.
8: Én az elvem volt.
18: Ezért kell termékdíjat fizetnünk rá. Szóval azt ne felejtsük el, ne rugaszkodjunk el, ne egyszerűsítsük annyira a történetet, hogy
17: azt valamikor tényleg hulladékápa, ha 20 év múlva, akkor is hulladékká fog válni. Itt igazából ami rugózni kellett volna az, hogy most veszedik érte az adót, és ki tudja, mi lesz 20 év múlva.
8: De itt meg azt mondtam azt, hogy...
17: Nem azon, hogy megadóztatjuk egy bizonyos terméket.
8: Ez az maximálisan planetáros téma, viszont most planetáronnak van vendége, úgy tűnik, és szeretnénk velük is visszatérni. Ez teljesen jogos kérdés volt, de erre meg azt tudom mondani, hogy a nyugdíjjárulékot én ma fizetem, holott nem ma megyek nyugdíjba. Tehát ez meg olyan, tehát valami...
17: Én meg ma meghalok, szóval...
8: Na, akkor most csatlakozunk, lecsatlakozunk rólad, és visszatérünk a fiúkról, és majd két hét múlva ugyanígy planetáron folytatjuk ezt az adózást. Na. Köszi.
2: Visszatérve ahhoz, hogy milyen

0: ez egy hülye ötlet volt, és ennek nincs haszna, és nem tudom belőle semmit csinálni, és ez nekem nem lesz jó, tehát akkor lépjek egy továbbira. Például.
1: És te is tanultál belőle
0: igen.
1: valamit.
2: Tehát akkor nekitek ugyanúgy mondjuk a Tilos Rádiónak a
3: az, hogy egy ötlet hülye vagy jó, az majdnem mindegy, nem?
0: Mert hogy nem
3: tudománytörténetileg gondolom, hogy a hibás elképzelések hihetetlen mértékben fejlesztették az emberi tudást.
0: Ez mondjuk igaz.
1: Illetve egy csomószor is szokták, hogy az út az fontosabb, mint a cél.
3: Igen.
2: Egy picit hadd olvassak föl, amikor így utánatok néztem, picit mélyebben rátok googlistam.
1: Oka.
2: Nagyon megtetszett az, hogy
3: nem se nem googlistál meg, édes.
2: De hogy nem. Olyan mélyen meggooglistalak, hogy fogalmat
3: csinálsz.
2: Tehát ami nagyon tetszett, hogy hasonlóanak működtök, mint a Tilos Rádió, tehát ez a non-profit, függetlenség,
3: szabadság
2: a közösség, a szabadságközpontúság.
3: Szerelem központú.
2: Igen, szabadságszerelem. Az alapelveket megtaláltam nálatok a honlapon, ami nagyon tetszett, hadd olvassam fel a Hackerspace-nek az alapelveit. Függetlenség, fenntarthatóság, önkéntesség.
3: Szabadsághoz ez hozzájárul.
2: Autokrácia, ha jól olvasom, innováció, transzparencia, nyitottság.
4: Ezek jó szavak, de amúgy mi van a háttérben?
3: Ez autokrácia?
1: Ez meritokrácia
2: szerint. Lehet, igen, csúnyán írok, bocs, igen, azért mondom, hogy az nem jó, nem jól olvasottam.
1: Nagyon elgondolkoztatom. Ez kinek kellett ebben?
3: Ez a dialektika.
2: Nem is rém lett, igen, hogy ez nem
1: jó. Nem vagy meritokrácia?
5: Benne van, igen.
1: Tehát ez
5: az érdemek uralma, nem?
1: Így van. Tehát ez nagyon fontos, és sokan szokták mondani, hogy akkor nálunk biztos anarchia van, mert nincs kéne a honlapon, hogy ki a vezetőség, ki az elnökség, alelnök, titkár, jegyzőkönyvvezető, nemecsek, és... De nem, tehát nálunk egyszerűen tényleg nincs explicit hierarchia, mert úgyis egy közösség, főleg ilyen méretben képes megítélni és eldönteni, ki az, aki jobban járul hozzá, és ez egyébként mindjárt a szabadságot annyiból erősíti, hogy nincsen gyenge láncszem a rendszerben, mert voltak olyan tagjaink, akik mondjuk 3-4 éven olyan aktívak voltak, ma meg mit külföldön vannak, vagy nincs idejük bejárni, semmi gond, megy tovább a szervezet magától, mert mindig van, aki átvegye a helyét.
2: És nektek amúgy mi a szerepetek? Ketten vagytok ugye itt képviselőként. Ti mit csináltok ebben a kis bukallóban?
3: Szabad csapatban. Éppen most mondták, hogy nincsenek címek, most gyorsan találjátok ki magatoknak valamit.
2: Nem pedig lent címet, hanem tevékenységet.
5: Hogy nincs kimondott vezetőség, ennek megvan az a igen, igen nagy haszna, hogy az éppen adott aktuális feladathoz tud egy hierarchia felépülni.
3: Uh-huh. Hallgatom.
2: Meghallgatjuk. Szia!
6: Nincs remény, sziasztok!
2: Köszi! Igen.
6: Annyi csak, hogy a tanácselnök meg az kimaradt, a tanács, mert annyira titok szóval vált, hogy tanács az előző rendszerből, pedig miért az önkormányzat tett szó? Á, most komolyan.
3: Igazad van, nekem is fáj.
6: Nem ez hallom, mert dúg ez a szar az autó lehet. Leszettelek, köszönöm.
2: Köszi, szia! Na tehát, hogy mit csináltok? Valamelyik ötök vajas kenyeret kell, valamelyik ötök meg nyáklapot, vagy ez hogy működik nálatok?
3: Vendégeinket trüffellel kínálom meg, mert hiába hekkerek, szeretik az édességet.
2: És mivel élőadásban teszed, kötelező, hogy elfogadják, persze, látom én.
5: Köszönöm. Vegyünk mondjuk egy olyan példát, hogy költözés.
2: Igen.
5: Egyszer csak ez egy nagyon szép példája, hogy hogyan is működünk. Az előző helyünkön nem foglalkoztunk azzal, hogy vajon meg lesz-e hosszabbítva biztosan a bérleti szerződés, és egyszer csak megtudtuk, hogy van 2 hetünk arra, hogy innen kipakoljunk. Úgyhogy 2 hét alatt sikerült találnunk egy új helyet, és lebonyolítanunk a költözést is. És volt egy igen érdekes beszélgetés. Velünk szembe volt egy nagy spár, és valaki felvetette, hogy hát a spárból tudnánk kérni egy csomó üres dobozt, és abban majd tök jól fogunk tudni pakolni a költözés. Az éljen, mindenki éljen. Tehát jó, kimegy le a spárba dobozt kérni, és akkor a néma csönd. Tehát ugyanakkor viszont szépen sikerült megoldanunk ezt az egészet. Azon a napon, akik éppen ott voltak, kialakult a csoport, hogy ki fuvaroz, hová, mit, kipakol, meddig pakol, és

0: sikerült megoldanunk ezt a problémát, vagy 3D nyomtató építés során ki tud alakulni egy csapat, ahol az vezeti éppen a csapatot, aki az adott területhez ért, legyen szó mechanikáról, elektronikáról, programozásról.
1: Egyébként tök igaza volt a betelefelem, az LKID is így működik. Igen, tényleg, hogy mindenkinek bizonyos dologhoz feltétlenül értenie kell ahhoz, hogy hatékonyan működjön a saját sejtő csoportján belül.
2: Hát én mondjuk jobban szeretem a rádiót hasonlítani, mint az alkaidához.
1: Most ez csak egy példa volt, hogy...
3: Annyi volt a kérdés, például, hogy pont ezért nehezebb is konkrétan, hogyha azt mondja, hogy egy ilyen szervezetnek neki akarsz menni.
1: Igen.
3: Tehát én jó példának hoznám még a, nem tudom, geocaching szóról hallottatok-e?
2: Persze.
3: Ez egy ilyen GPS-es játék, Magyarországon 2000 egy óta lehet játszani, és annak idején, mikor én elkezdtem ezzel 2003-ban foglalkozni, akkor történt egy olyan nemzeti park, hogy elkezdtek bővülni a geoládák az országba, és a nemzeti parkok jöttek azzal, hogy húha, de mi van azokkal a ládákkal, amiket természetvédelmi területen helyeznek el, hogy akkor azt, aki keresi, azt csinál kárt, és rájöttek, hogy akkor még nem volt, ma már egyesületként működnek, de nem volt semmilyen egyes, semmilyen forma, hogy végén azt keresték meg, hogy a geocaching.hu domain az kinek a tulajdona, találtak egy BT-t, és akkor azt kezdték el hívogatni, tehát hogy lehet egy, és akkor is már több ezer felhasználó volt, meg nagyon sok száz geoláda, tehát lehet úgy egy komoly szeretet üzemeltetni, valójában nincs is kit megfogni, mert annyira mindenki dolgozik a saját feladatán, hogy az egy mellékes dolog, hogy ja, amúgy van-e mögötte egy komoly szervezeti struktúra.
4: Tehát mindig adhok jellegű csoportulások
3: van. Így van, tehát például kimegyünk egy rendezvényre, amin ugye ti is találkoztatok
1: velünk. Tehát a hatékonyság és a szervezettség az furcsán van összekapcsolódva. Nagyon
4: érdekes. Visszatértünk az anarchizmusra is, tehát olyan...
1: Igen, volt olyan is adásunk kétvétel ezelőtt, és akkor beszélgettük a...
4: Külső rendszeren kívül belső rend kialakul, ami hatékony szervezést tesz lehetővé, nem?
3: És ugye, mert főleg, hogy ugye van az, amikor egy ember a saját feladatával törődik, és utána az, hogy már két ember törődik egy feladattal, akkor már jön egy ilyen overhead a dologra, hogy az, hogy kommunikálniuk kell egymással, az valamire csökkent. Tehát nem biztos, hogy egyáltalán szükség van ilyen kis méreteknél.
4: De hogyan történik a kiválasztás, hogy neki csak azt a feladatot csinálja, ami az legjobban
3: jön? Ezt megmondom őszintén, erre egy nagyon jó felirat volt a falon az előző helyünkön, föl volt fújva ilyen sprével a falra, hogy just fucking do it.
2: Igen. Szia!
5: Ja, ismét én vagyok, elnézést kérek előre. Ti nem akartok 1 millió új munkahelyet Magyarországon, mert igazából az ellenőrzést is ellenőrizni kell, és amiről ti beszéltek, az pont arról szól, hogy nem kell ellenőrizni, mert mindenki a saját feladatát elvégzi, és tökéletesen a hatékonyság maximalizálásával működik a folyamat.
0: Nem, de... nem erről beszélünk egyáltalán.
5: Hát dehogy nem.
0: Mi arról beszélünk, hogy bizonyos mérettartományban az emberek sokkal hatékonyabban tudnak úgy együttműködni, hogyha nincsenek szoros keretek közé beszorítva. Össze tudsz válogatni úgy 5 embert, hogy ők egy demokratikus csapatban tudnak hatékonyan együtt dolgozni, és össze tudsz válogatni úgy 5 embert, hogy nekik egy hierarchikus központosított irányítás szükséges. Hogyha nem tudsz válogatni az emberek közül, akkor az a legjobb megoldás, hogyha ami összejön emberanyag, ők alakítják ki maguknak a hatékony...
5: Ha kevesen vagy, akkor még tudsz válogatni, hogy kit válogatni.
0: Igen, és mi kevesen vagyunk, és magunkról beszélünk, nem pedig az egész országról.
5: Hát persze, én se. De erre van egy nagyon jó példám, hogy én ahol előzőleg dolgoztam, ott mikor engem fölvettek, én voltam a 9., mikor kirúgtak, én voltam a 17. Most nem a rangsor szerint, hanem darabszámom. És amikor már kirúgtak, akkor kezdett át, ha előtte ott 9-en vagyunk, mit tudok, gyere segíts, olyan valahogyan közvetlenebbül ment a dolog, viszont a vége felé meg már teljesen az volt, hogy hát majd a főnöktől kérdezd meg, hogy ezért tudod, túlnőtte magát a történet, érted? És ezért jó, és én nem is akarom, hogy a Csonka Magyarországnak meg legyen a 1000. lájkolója, mert a kisebb több, vagy a kevesebb több, vagy hogy mondjam.
1: Én is ezt mondom mindig, amikor nézem a pikilimet.
5: Jó,
1: a farkámat.
2: Köszönöm, szia.
1: Csak, kisebb több.
2: Egy picit a munkáitokról beszéljetek, de gondolom nektek is vannak azért ebben projektetek, akármennyire mondjuk így a közösséget is szolgáljátok, hogy magát amiket összeraktok cuccokról. mik azok a kis szerkezetek, amiért ti mondjuk lejártok, vagy mik, amiket lent nálatok csináltak, és mondjuk érdekes, vagy ezekről a munkától beszéltek.
3: Ebben egyébként tényleg eléggé széles a spektrum, mert innentől kezdve mindenki azért jár le, ami őt meg tudja fogni. Tehát van például egy tagunk, aki azon dolgozik, hogy egy olyan kis pendrive méretű titkosító eszközt csináljon, amellyel lehetőleg el lehet kerülni, hogy a gépre telepített dolgok befolyásolják az ember kommunikációjának a biztonságát.
2: Tehát ilyen adatvédelmi kis...
3: Így van. Tehát aha. Ez ugye alapvetően hardware és szoftverfejlesztés. Akkor engem például az ilyen kijelzők is vonzanak, hogy például olyan puskás bőrzén, meg egyéb helyekről összeszedegetünk ilyen régi kijelzőket, hogy lehet meghajtani őket, hogy lehet valami érdekes animációt rájuk rakni. Ugye konkrétan megszerzel egy ilyet, általában ezek ugye kivettek kukázva, tehát nem nagyon figyeltek arra, hogy mindenki jöjjön vele együtt, vagy akár lehet, hogy az eredeti vezérlője nem is érdekes, hogy működik. Uh-huh. És én azt akarom, hogy jó, én meg akarom oldani, hogy erre én tudjak mondjuk egy egyszerű játékot kirakni. Amikor kim voltál velünk ezen a rendezvényen, ott látod is, hogy például megcsináltuk a klasszikus Snake kígyójátékot Nokia telefonokon egy ilyen régi németországi autópályákon használt kijelzőre, és ahhoz képest, hogy a rendezvény más játékokkal is lehetett játszani, akkor már 4 és 5 dimenzióban nagy képernyőn toltak, sorban álltak a gyerekek, hogy jöjj a Snake-et, hadd játszhassák még
2: igen, egy ilyen az ördös kijelzőn. Igen.
3: Ákos?
0: Tulajdonképpen nem korlátozódunk az informatika meg az elektronika világára, tehát mi minden alkotó kedvű embert és projektet befogadunk. Itt például van egy akvapónikus zöld fal projekt is odalent a pincében, ahol...
2: Ezt egy picit azért írjuk körül, hogy ez micsoda?
0: Az akvapónia ugye egy olyan kertészeti termesztési rendszer, ahol a halak, vízi állatok ürülékét használjuk föl a növények trágyázására, és a növények tisztítják ezeknek a vízi állatoknak a vizét, és egyfajta szimbiózisban élnek ők. Itt pedig egy zöld falat táplál 2 darab vízi kétértű, ami annak ellenére, hogy egy 10 fokos pincében van, és mennyire keveset foglalkozunk vele, nagyon szépen virít. Egyfajta 10 kerti extenzifikációs kísérlet.
2: És én ezt láttam, ezt a kis gépet, ugye ez nekem nagyon tetszett. Tehát, hogy néz ki, ezt írjuk le a hallgatóknak, hogy ezt te hogy raktad össze, mert ez benne a zseniális, ahogy ez a modern gép, és lényegében ez a zöld fal, amit mondasz, ez hogy tud együtt élni, hogy raktad össze ezt?
3: Ugye ő a kisebbik szkenneres változatot.
0: Hát építettünk egy másik zöld falat is, egy régi szkennerbe
2: építettünk
0: bele egy kis növénykultúrát, és ott ledes megvilágítást kap a növényzet.
2: Tehát egy régi szkennerben lényegében ott van a moszat?
0: Hát egy ilyen régi szkenner az olyan 7,5 cm vastag, van egy szép üveglapja, és az üveglap alatt helyeztünk el vízszigetelő réteget, közeget, amiben a gyökereket bele lehetett rakni, és beültettük növényekkel, és a szkenner szélére helyeztünk el olyan hullámhoztartományban fényt kibocsátó ledeket, amelyek fotoszintetikusan tudják a növény igényeit kielégíteni.
2: De ennek a gépnek mondjuk az összerakása mennyi idő volt neked, hogy mennyit, gondolom, egyedül dolgoztál ezen a projekten? Tehát ez a te projekted volt?
0: Szerintem olyan 50-60 óra.
2: És ezt gondolom nem egy hosszában, hanem azért, tehát hogy mennyi időt lettél így összesen?
0: 3 hónap talán.
2: 3 hónap alatt tudtad összerakni ezt a gépet, és a nagy falat mondjuk?
0: Az viszonylag gyorsan ment, az mondjuk egy... Azt egy nap alatt összeraktuk, de ugye a beszerzéssel együtt egy 1,5 év alatt ment végbe a folyamat.
2: És miért volt mondjuk ez a kisebb, ez a szkenneres dolog, ez sokkal hosszabb? Miért tartott hosszabb ideig? Annyival bonyolultabb mondjuk egy ilyen dolgot összerakni?
0: Hát ugye a nagy falnál a világítás megoldása az viszonylag egyszerű, mert fellógattunk fölé egy speciális neoncsövet. Viszont a szkennernél ott be kellett építeni abba a szűk helybe a növények megvilágítását, és itt ment el az idő, azzal, hogy a megfelelő teljesítményű áru ledeket kiválogassuk a katalógusból, és utána ezeknek az arányát megpróbáljuk meghatározni valamilyen becslés mentén, hogy hogy lesz ez harmonikus, és utána meg az összeszerelés is egy rémálom volt végül.
2: És annyit akkor még a... De csak sikerült, és azért büszke vagy a munkádra, tehát azért ezt...
0: Igen.
2: Akármilyen rémálom volt. A kis csoportotokról egy pár szót még mondjatok azért, hogy akkor... Tehát hozzátok most lehet így csatlakozni bármikor. Tehát, hogyha valaki bármikor azt mondja, hogy most innen mondjuk, hogy kint ül a kanapén, hallgatott minket, és most ide jött az Üllői útról, hogy én szeretnék hacker lenni, akkor hol és hogyan tud titeket megtalálni, hogy tud a ti közösségetekhez aktívan csatlakozni mondjuk?
3: Tehát van ugye a hely, ami tényleg azt mondjuk, hogy mindig adott, és a közösség tartja fönn, de ebben benne van az is, hogy a tagok tudják kinyitni. Tehát amikor nyitva van a helyünk, és ez például a fő oldalán, a honlapunkon is mindig aktuálisan ki van, nyitva vagyunk-e vagy nem. Nyitva vagyunk, akkor semmi akarjának, hogy lenézzen, ki van a címünk is, tehát megtalálni, minket a Kávin térnél vagyunk. Viszont érdemesebb például, tehát ugye az, hogy nyitva van a hely, elindulsz fél óra múlva, senki nem garantálja, hogy nyitva lesz. Bár hasonlóan az adáshoz oda is be lehet telefonálni.
2: De mitől függ amúgy az, hogy nyitva van tőletek?
3: Csak a tagoktól, igen. Tehát ha te holnap azt mondod, hogy befizetsz egy tagját, és taggálválsz, akkor kapsz egy kulcsot, és akkor tartod nyitva a helyet, amikor neked tetszik. Mm-hmm. Tehát vannak tagok, akik éjszaka nyitva tartják, de alapvetően ez az este az, ami meghatározó, tehát napközben nyilván csomóan dolgoznak, vagy egyetemre járnak, stb. De este érdemes, illetve vannak rendezvényeink, amikor...
2: Saját, amikor külsőre csatlakoztak.
3: Nem, saját. Mm-hmm. Tehát például a kedvéért mondjuk van, tehát ilyen sorozatok szoktak lenni, például voltak ilyen workshop sorozatok, mm-hmm, ahol valamit meg lehet tanulni, vagy van például most ilyen előadássorozat kriptográfiáról, aki ez iránt ilyen titkosítás, stb. Iránt érdeklődik. Ezeknek egyébként van a YouTube csatornánkon a felvétel is, tehát ha valaki lemarad róla, vagy, mm-hmm, vagy vidéken, akkor meg tudja nézni. És gyakorlatilag a rendezvények megvan az előnye, hogy akkor tudsz egy időpontot, hogy ekkor nyitva lesz a hely. Illetve végül vannak kommunikációs csatornák, például a Facebook oldal, levelező lista, Twitter, stb. Ezeken, hogyha valaki ír, hogy srácok, szeretnék lejönni és megnézni ezt, és srácok, érdekel ez, akkor ott gond nélkül összeegyeztetheti, ki az, aki ért ahhoz a dologhoz, és akkor megbeszélnek egy időpontot, hogy legyen lent. Tehát ez ennyire úgymond elosztott, hogy...
2: Itt akkor a Facebookon mondjuk rátekeresnek egy Hackerspace, ugye Budapest, ugye ez itteni kis csoport, és akkor bármikor fel lehet veletek venni a kapcsolatot, nem vagytok ilyen Guy Fawkes-osak, akik nem veszik fel senkivel a kapcsolatot, majd mi keresünk 3 nap múlva,
3: meg izé... Fekete Volga megjelenik a házban. De nem, tehát abszolút nyitottak vagyunk ilyesmire, csak nyilván a másik félnek is kell tennie valamennyit ahhoz, hogy érezzük, hogy ő neki, tehát szoktak például az egyik megkérdezni, hogy mi a projekted? Oda jössz hozzá, és megkérdezi, mi a projektet. Tehát, hogy tudja valamit mondani, hogy te mit szeretnél csinálni, mi az, amiben ez a hely téged segíteni tud, és akkor már is szimpatikusabb a dolog állása.
2: Hát ez jó. Kell ezt majd velem. És van most jelenleg olyan projektetek, amin ti, mint magánember dolgoztok? Tehát van valamilyen, amin most kitaláltam egy 4D nyomtatót, vagy valamit, nincs ilyen?
1: 4D nyomtatót.
2: Mit tudom, én csak mondtam valamit.
1: Én már csak kérdezem,
2: bármit.
3: Hát dolgozunk mindenfélék.
2: Jó, persze.
1: Ez
2: igen, gondoltam, belekérdeztem, igen.
3: Nem csak azt, hanem tényleg az a jó, hogy itt mindenki a sajátját meg tudja valósítani. Tehát hogy az irreleváns, hogy én mind dolgozom. Nyilván van egy csomó projektem, ami már jó régóta halódik. Tehát oda nem meg lehet nézni, amik elkészültek. Tehát van is egy olyan projektfalunk, amire az ember föltelti a már valamilyen megmutatható dolgát, és akkor ha tesz alá valami dokumentációs linket, annak meg van az előnye, hogy ott hagyja, és 3 évig felé se néz, akkor valaki tudja folytatni. Tehát ott ezt is szoktuk. Amihez nincs kiírva ilyen link, akkor azt úgy kezeljük, hogy ez bedolgozható valamivel.
2: Tehát létszét lehet szedni, és egy harmadik dolgot
3: akár vagy belőle. Folytatni az eredeti elkét. Tehát, hogy nagyon sok mindent lehet ilyenkor csinálni vele. És tényleg ezt most már 5 éve csináljuk, tehát mondhatjuk, hogy valamennyire működik azért Magyarországon is a szisztéma, meg tényleg nemzetközi viszonylatban is már több 100 ilyen hely van, hanem több ezer, nem néztem már egy ideje. Tehát gyakorlatilag bárhova megyek, például valamiért külföldre, akkor ott azért, ha van egy szabad estém, akkor körülnézek, hogy van egy hackerspace, ez wiki, megnézem, hogy ott van hackerspace, és akkor felveszem velük a kapcsolatot, és csomó helyen örülnek, hogy mondjuk lenézek, és mondjuk tartok valami olyan előadást, amihez ők nem annyira értenek, és akkor kaptak is valamit, én is megnézhetem a space-t, találkozhatom az ottaniakkal, és hozzánk is jön egy csomó külföldi látogató. Tehát még nem is volt meg a hivatalos nyitóbulink annak idején, már jött Luxemburgba, hogy láttuk, hogy itt van a Hungary, Budapest, nagyon jó, akkor benézzünk, és így oké, hát még kész sincs a hely, de foglaljátok helyet, nézzetek körül. Igen, tehát nagyon-nagyon nemzetközi együttműködés. Most már 2 éve tartunk saját nyáron ilyen rendezvényt, a Komáromban, az Erődben, és arra is a tavaly például a résztvevők 70%-a külföldi volt. Tehát vicces módon könnyebb őket mozgósítani, mint Magyarországról érdeklődőket, mert...
2: Nem, terjedt még el itthon, vajon? Vagy milyen
1: hát a világhackeri egyesületek, ez egy nagyon régi.
3: De én azt is hozzátenem, hogy Magyarországon nem annyira divatos természettudományokkal ennyire foglalkozni, tehát hogy nem sokan tekintenek hobbiként erre a dologra, meg az oktatás is segít ebben, de remélhetőleg ebben például tudunk segíteni azzal, hogyha valaki lejön gyerekként, hogy bocs, fizika órán ennek a felét se tudom gyakorlati szempontból elsajátítani, gyere, forrasználunk.
1: Fiatalok, forrasszatok, keressétek velük a kapcsolatot.
2: Hackerspace,
1: különben is a jövő csak tőletek függés, hogy
2: hekkeljetek meg együtt a világot.
1: Ahogy a Honti Hanna meghekkelt ezt a mai napot.
2: És jövünk a másik civil kistársunkkal, Szirágyi.
1: Kistársunkkal?
2: Sándorral.
1: Sándor, nem is tudom mekkora.
2: Nagy társunkkal.
1: Jó, oké.
4: Nevezünk csak társunkkal.
1: Köszönjük, hogy bejöttek.
3: Köszönjük. Sziasztok.
1: Csak.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Kedves közönség, elmondok önöknek egy esetet, amely az elmúlt napokban Budapesten megesett. Egy férfi állt vádlottként a járásbíróság előtt, mert a villamoson egy idegen nőt pofon ütött. Szólt a bíró, egy nőt pofon ütni bizony nem való, mire a vádlott ajkáról válaszol, így szállt a szó. Az adott helyzetben az ember más meg nem tehetett. Elmondom a bíró úrnak úgy, ahogyan megesett. Villamoson üldögéltem nyugodtan ön feletten, felszállt a nős, helyet foglalt pontosan én mellettem. Hiszket mozgott, hogy a padon kényelmesen ülhessen, mikor jött a kalauz, és kérte, hogy jegyet vegyen. Erre a nő elővette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáján a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskán a cipzárat összehúzta és letette. Azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, kivette a pénzt, azután behúzta a cipzárat, újra a kezébe vette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáján a cipzárját, beletette a kis erszényt, a cipzárat behúzta, azután a táskáját a hóna alá eldugta, pénzt adott a kalauznak, s mikor jegyét megkapta, a következőképpen a táskájába elrakta, hóna alól elővette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáját, a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskán a cipzárat összehúzta és letette, azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, betette a jegyet, aztán behúzta a cipzárat, újra a kezébe vette a nagy kézi táskáját. Egy rántással szétrántott a táskáját, a cipzárját, beletette a kis erszényt, a cipzárat behúzta, azután a táskáját a hóna alá eldugta. Amikor ez megtörtént, egy ellenőr belibegett, és a nőz odaér, meg kérte tőle a jegyet. Erre újra elővette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáját, a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskán a cipzárat összehúzta és letette, azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, kivette a jegyet.

nem folytatta, újra a kezébe vette a nagy kézi táskáját, ellátása szétrántott a táskáját, a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszét kivette, a táskát, a cipzárat összehúzta és letette, azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, betette a jegyet, aztán behúzta a cipzárat, újra a kezébe vette a nagy kézi táskáját, ellátása szétrántott a táskáját, a cipzárját, beletette a kis erszét, a cipzárat behúzta, azután a táskáját a hóna alá

0: nekem nyugalom, hogy elfogadhassam, amíg megváltoztatni nem tudok. Adj bátorságot, hogy megváltoztathassam, amíg meg tudok változtatni, és adj bölcsességet ahhoz, hogy mindig meg tudjam különböztetni egyiket, tavasz, nyár, ősz, tél. És hol van mindez? Hol van a nyár? Hol van a tél? Nem lát? Nem. Hát lehet manapság igazán évszakokról beszélni. Valamikor régi. Ez volt. Akkor igen, ha? És most? Nem mondom. Most is van, valami van, igen, valami van, de ez nem ez az igaz. Nem. Aj, emlékszem 100 évvel ezelőtt. Akkor voltam az igazi Aj, mindent elöntött a víz, mindent. Még egy kémén se látszott ki. Ez volt amcsak az igazi tavasz. Vagy a nyár? Ujjjjjj, 66 fok meleg. Árnyékban, minden odaéget, minden. Ajjaj, és manapság, nem mondom, most is van, valami van, de ez nem az az igazi. Odát. Értettem? Odát. Ott, igen. Tavasz, nyár, ősz, tél, rendszer. Rendszer van. Szisztema. Odát, a tél. Nevezem. Na, és nálunk? Nem mondom, valami van. Igen, van valami. Na ja, etwas ist schon da. Ich will nicht sagen, ja. Aber es ist nicht das. Igen. Na. Az erdőben egy medve volt a nyúl. Hogy történt az? Az erdőnek medve kellett, de csak nyúlra volt kellett. A medve így is vállalta, és medve munkát végzett, nyúl illet medve. Amíg meg nem tudta, hogy ugyan ebben az erdőben egy nyúlot neveztek ki medvenek. Felbösszült a medve, hát ez mégis csak sok. Egy inci-finci nyúlkok medve fizetést. Panasztett a főerde hatóságnál, kiszálltak az oroszlánok egy egész bizottság, bédeztek a nyúlot és a medve. Ön medve? Kérdezte a bizottság a nyúltól. Az vagyok, válaszolta a nyúl. És mutatta az iratait. Valóban ön medve. De hisz én vagyok a medve, bődült a medve. Igen? És hol vannak az iratai? Miért vitatkozik medve társ? Itt világosan az áll, hogy ön nyúl. Azt kérdik, hogy mi ebből a tanulság. Milyen tanulság lehet, amikor a bizottságban az oroszlánok funkciójában szomorok ültök?
1: Yo da patkivanım.
2: Servus.
1: Servus. Köszönöm szépen,
2: servus.
1: Van?
2: Valami van. Van. Kaptál, vettél, igen?
1: Hát valamit vettem.
2: Nagyon jó. Na? Ah, gyerek, gyerek vagy. Tudtam, kit kell elküldeni. No, itt tehát van 10 elektromos kemence, és...
1: Nincs.
2: Hogy nincs? Nincs?
1: Nincs.
2: Nem vettél semmit?
1: Vettem.
2: Vettem?
1: Igen.
2: És mit vettél? Mit vettél? Na, mi? kérem mi? Szépen. Mit vettél? Na? Mit vettél? Na?
1: Frigider.
2: Mi csodált?
1: Frigider.
2: Igen. Aha. Frigider. És minek nekünk frigider?
1: Mi?
2: Minek nekünk frigider?
1: Igen.
2: Frigider! Minek nekünk frigider?
1: Nyáron bekapcsoljuk.
2: Nyáron bekapcsoljuk. No, és akkor mi lesz? No, én is azt kérdem, mi lesz? No, mi lesz?
1: Mi? Jó, hideg sör lesz.
2: Hideg sör? Nagyon finom. Hideg sör, nagyon finom. Ezt látom? Tudod, mit kapsz? Ez volt az utolsó napos. Csipész. Aj, Frigider, van elektromos kemence. Utolsó dobás. Érted?
1: Értem.
2: No, nézzük tovább. Szerszámokat vettél?
1: Nem.
2: Nem?
1: Nem.
2: Semmit se vettél?
1: Valami van.
2: Vettél. No, no, mi? Mi van? Van?
1: Igen.
2: Na, mit kaptál? Festéket?
1: Nem.
2: Ládakat? Nem?
1: Nem.
2: Betonkeverőt?
1: Nem.
2: Mit? Na! Nyugd már ki! Na!
1: Zongora.
2: Micsoda?
1: Zongora.
2: Zongora?
1: Igen.
2: Jézus Mária.
1: Zongora.
2: Köszönöm szépen.
1: Szívesen.
2: És mire lesz jó a zongora?
1: A zongora?
2: Igen. És mire lesz jó a zongora? Igen, és mire lesz jó a zongora?
1: A bejárathoz állítjuk.
2: És mi lesz akkor?
1: Mi lesz
2: akkor?
1: Elő kellő lesz.
2: Igen. Ez nagyon jó, nagyon érdekes. Komoly dolog lesz, ha a zongorot a zöldségraktárunk bejáratához állítjuk.
1: Jézus Mári!
2: Értem. Utolsó dobásod. A zongora nagy?
1: Nagy.
2: Fedele van?
1: Van.
2: Anna, mindegy. Majd a krumplit és uborka toroljuk benne. Érted? Utolsó dobásod. Tovább. Szemvételi könyvek vannak?
1: Azok speciál nincsen.
2: Nincs?
1: De a flexometereket, mik mindig sorban állok.
2: A gyerek vagy. Ha? Mi az? Flexometer?
1: Nem tudom. Talán nem vegyük meg.
2: Dehogy nem. Vegy az évnek a pénzt, a keretet Udis elkelkölteni. Csíjes a flexometereket! Marsz!

0: a tátos kecske. Egyszer volt, hol nem volt, nem is erős messze, csak Galambfalván. Volt egy dali pásztor legény. Nem volt ennek a legénynek semmi egyebe az égvilágon, csak egy botja, és egy huncfut tátos kecskéje. De tudjátok meg, hogy azzal a 100 darab jóval, amit a kezére adtak a gazdák, nem volt annyi baja, bosszúsága, mint az egy kecskével. Mindig félrejárt a jó seregtől. Nem lehetett semmi letteképpen becsületre szoktatni. Egyszer, mikor már erősen kijött a béketűrésből a szegény legény, fogta a botját, és amúgy istenesen ódalba hajítja a kecskét. Maradt nekem a kecske, de azzal csak tovább ugrándozott. A bot pedig, lásd csodát, eltűnik a föld színéről. Odafutott a legény, keresi a botját, hát akkor alig van ott, hogy egy ember éppen jól befért ott. Gondolja magában a legény, hogy ő bizony nem hagyja ott veszni a botját, ha addig él is, mert egyebe sem maradt az apjáról. Rikkant egyet, szervusz világ! És azzal csak hup, eltűnt, mintha sohasem is lett volna ezen az árnyékvilágon. 7 nap, 7 éjjel mind ment lefelé a legény, és csak akkor ért igazi földet a lába. Hát, édes jó Istenem, milyen országba került szegény feje. A réteken csupa aranyfű termett, a vizekben aranyhalak úszkáltak, az erdőkben csupa aranytollas madarak fütyöltek. Megy, mendegél a legény, és így egyszerre olyan fényes palotára talál, hogy szinte megvakult a nagy fényességtől. Csak a kapuján 3 gyémántalma világított gyertya helyett. Hát még a palotában. Gondolja a legény, egy életem, egy halálom, bemegyek. Hadd lássam, miféle népek laknak ott. Oda bizony be is mehetett, mert ott csupa tündér kisasszonyuk voltak. Egyik szebb a másnál. Bezzeg volt-e kezefogója. Mindjárt körbevette ez a sok szép leány. Megfogták, s úgy megtáncoltatták, hogy a lelkit is szinte kirázták. Könyörgött szegény feje, hogy eresszék szabadon, ő a botját keresi. De bizony a leányok nem eresztették el, míg az óra éjfélt nem ütött. Akkor azt mondta az egyik tündér kisasszony. Hallod, te szegény legény, most már mehetsz, de arra ne is gondolj, hogy többet ez életben megtalálod a botodat. Ami egyszer idejő a ti országotokból, az többet vissza nem kerül, hanem adunk neked egy aranyvesszőt, és ahogy gondját viseled, úgy veszed hasznát. Hát tudd meg, hogy ennek a vesszőnek olyan csuda ereje van, hogyha elevenre ütsz, mindjárt szörnyet halaz. A nem eleven test meg úgy összezsugorodik az ütéstől, hogy a zsebedben is elviheted. Megköszöni a legény a szép ajándékot, és gondolja, mindegy már, ha nem is találja meg a botot, többet ér az aranyvessző annál. Azzal nyakába vette a föld alatti országot, és addig ment, hogy elért egy rézvárhoz. Hát, annak egyik ablakából egy szép leány hajol ki. Köszön a legény. Adjon Isten jó napot, ifjú leány. Adjon Isten neked is, szegény legény. Hol jársz itt, ahol még a madár se jár? Én bizony, feleli a legény. Jöttem, ahogy jöttem ebbe az országba, de hogy kerültél ide te? Azt mondd meg nekem. Könnyű volt nekem, te szegény legény, mert engem a 7 fejű sárkány hozott ide. Szóból szó lesz addig, hogy a legény csak beszökött az ablakon. Megegyeztek, hogy megszöknek, míg a 7 fejű sárkány vadászni jár. De egyszer csak nagyot csendül a rézvár. Hát jó a 7 fejű sárkány. 7 singre szakadt előre a láng a szájából. Megijedt a leány, hirtelen bebújtatja a legényt az ágy alá. De bejön a sárkány nagy zakatolással, derendóciával, nagyokat cippogat az órával, és kérdi a leány.
1: Ki van itt, hé? Miféle emberszagot érzek?
0: Eleget esküdözik a leány égre, földre, hogy itt senki lélek nincsen. De hiába. A 7 fejű sárkány mindent össze-vissza hány. A legényt megtalálta az ágy alatt. Na ez most bizonyosan szörnyű halálnak halálával hal meg szegény feje. De bezeg nem ijedt meg a legény. Eszébe jut, hogy van neki egy aranyvesszeje. Suhint egyet azzal a 7 fejű sárkányra. Ez úgy hanyat vágta magát, hogy a föld is megdöndült belé. Abba a helybe szörnyű halált halt. No, most mehetünk, mondta a legény. Ez ugyan fel nem ébredt többet az álmából. Kimentek a várból, s hát, lásd csodát. A rézvárból egy kicsi rézarma lett, pedig csak megsuhinte a legény az aranyvesszővel. Szépen a revébe tett, és tovább mentek. Amint rendek mendegéltek, egy ezüst várhoz értek. Hát, ennek az ablakából még szebb leány nézett ki. szóba elegyennek vele, és megtudják, hogy ezt meg a 14 fejű sárkány rabolta el.
1: Hiszen majd adok én annak,
0: erősködött a legény. Bementek a várba, és mikor a 14 fejű sárkány hazajött, a legény meg sem várta sem jó, sem rossz szavát. Fejbe kolintotta az aranyvesszővel, és a sárkány egyszeribe felfordult. Az ezüstvárból im csak rásuhintott, egy kicsi ezüstalma kerekedett. A legény ezt is eltette szép gondosan. Most már hárman folytatták az útjukat. Mentek, mendegéltek, hegyen, völgyön által, s im egyszerre csak egy aranyvárhoz értek. Volt, amilyen volt az a kettő, de még az aranyvárból nézett ki gyönyörű szép leány. Mindjárt felszól a legény, hogy tartson velük, ha jobban szereti odafönn a más világban. Hely, hogy ne szeretném, sóhajtozott a leány. Elmennék én szívesen, de 24 fejű sárkány megöl, ha innét elmozdulok. Csak gyere ki, ne félj, biztatta a legény. Majd eligazítom én a dolgát a 24 fejű sárkánynak. Kettőt már megöltem, ő lesz a harmadik. Még jóformán nem is végezheti a beszédjét. Nagyot csendül bondul az aranyvár, hát jó a sárkány, hogy a szájából 77 sinnyire szakad a veres láng. Megérkezik a várhoz, nagyot dobbant egyet, s kérdi.
1: Hát ti mit kerestek itt, emberizinkek?
0: Mi bizony téged? Felelt a legény, és azzal úgy meglegyintette az aranyvesszővel, hogy mind a 24 feje leszakadt a testiről. Hely, megörült a leány. Örömibe kiugrott az ablakon, éppen a legénynek a nyakába. Hálálkodott, hogy csak érjenek ki a más világra, soha meg nem felejtkezik róla. A legény pedig megsuhintott az aranyvárat, abból meg lett egy szép kicsi aranyalma, és azt is eltette. Elindult most a legény negyed magával, és addig meg sem állapodtak, míg annak a liknak a szájához nem értek, amelyik éppen az igazi világba vezetett. Megérkeznek a likhoz, indulnának is fölfelé. De hogy?
1: Hely, aki árgyélusa van,
0: rikkant egyet a legény.
1: Ide eljöttünk, de még magam sem tudom, hogy vergelődünk fel.
0: Bucsálódott a legény, vakarta a fejét, gondolt ide, gondolt oda, de semmi letteképpen nem tudott valami okosat kieszelni. Hát egyszer csak, amit így bucsálódnak, valami kecske megegést hallanak. Megszólal a legény. Akár mi legyek, ha ez nem az én táltos kecském megegése. No, ne féljetek, leányok, nem maradunk itt. Azzal odahajlik a lik szájához, a száját fölfele tartja, s nagyot rikkant.
2: Cege, te! Hé! Hé! Cege, hé! Mekeke!
0: Felelt vissza a kecske.
2: Te vagy édes kecském! Szaladj! Kerisd össze, ami kötél van a faluban, közd össze azokat, azután közd a farkadra, erezd le a likon, s húzd fel minket innét! Mekeke! Hányan vagytok?
0: Kérdi a tártos kecske.
2: Csak négyen!
0: Kiállta a legény.
2: Hát aztán, persze meg többet,
0: kérdi a kecske.
2: Nem, édes kecském, csak keríts sok kötelet.
0: Elfut a kecske, összekeríti, amennyi kötél csak volt a faluban, azokat összekötözte, aztán jól a farkára bogozta, s leeresztette a likon. Hanem, hogy szavamat össze ne keverjem, amíg a kecske odajárt kötélért, a leányok közrefogták a legényt mindenféle mézes-mázos beszédekkel, s elcsalták tőle mind a három almát, de még az aranyvesszőt is. Úgy egyeztek meg azután, hogy először felhúzatják a rézvárbeli leányt, másodszor az ezüstvárbelit, harmadszor az aranyvárbelit, s legutoljára a legényt magát. De bezzeg ezeknek sem kellett egyéb, csak fenn legyenek. Mindjárt összesúgtak, buktak, hogy a legényt nem húzatják fel egészen, hanem amikor a kecske féligre felhúzta, elvágják a kötelet. Ők pedig tovább állítanak az almákkal meg a vesszővel. Úgy tettek, ahogy megbeszélték. De a szegény legény nem volt olyan erősen feje lágyára esett, mint ők gondolták. Gondolta magában, hogy próbára teszi azokat a fehér népeket. Vajon nem akarnak-e vele valami huncfutságot? Felkötött a kötélre egy jó nagy követ. Azt el is kezdte húzni a táltos kecske, de még féligre sem húzhatá fel, azok a fehér népek elnyiszentették a kötelet, s a kő visszasuppant.
1: Hely, de elbusulta magát a szegény legény, s erőst meg volt keseredve, hogy őt így el tudták bolondítani azok a leányok.
0: Kiabált fel a likon torka szakadtából, szólongatta a táltos kecskét, de viszony az nem mekegett vissza, mert azok a gonosz leányok magukkal vitték. Nos, most már mehet, amerre a szeme lát, csak ki nem a hazájába. Hová tekeredj? Merre facsarodjék?
2: Gondolja magában, ő bizony egyet sem ereszti búnak árva fejét. Ha már itt kell élni, hát vígan éli a világát. Elmegy a tündér kisasszonyokhoz, s kitáncolja minden búját, baját. Azzal nekiindult, s meg sem állott a tündér kisasszonyok palotájáig. Éppen jó estére ért oda, s hát a tündér kisasszonyok úgy táncolnak, hogy fordítják fel a palotát. Mikor aztán egy kicsit beléhagyták a nagy táncot, azt kérdi a legszebb tündér kisasszony. Hát te szegény legény, ugyan bizony, hogy kerekedtél ide-vissza? Elbeszélni a legény nagy szomorúan, hogy járt, mint járt azzal a három leánnyal, s ahogy elbeszéli, mondja a tündér kisasszony. Egyet se búsulj, te szegény legény. Nesze, adok neked most egy gyémánt veszőt. Azok a leányok bizonyosan újra várat csináltak azokból az almákból. De te csak suhincs meg ezzel a gyémánt veszővel mind a három várat, s megint három alma lesz azokból. A három almát megint suhincs meg egyszer-egyszer, s a háromból lesz egy gyémánt vár. Azt mondja a legény. Köszönöm a drága ajándékot, szépséges tündér kisasszony. De mit csináljak vele, ha nem tudok kivergődni a hazámba? Azon se évelődj, mondta a tündér kisasszony. Csak most siess el innét, mert mindjárt 12-t üt az óra. Majd csak eligazodol ezzel, vagy így, vagy úgy. Elbúcsúzik a legény nagy hálálkodással, s tovább megy. Amint menne, mendegélne, talál egy nagy fát. De ez akkora volt, hogy a legfelső ága éppen az égig ért. Ezen az ágon volt egy sasfészek, abban 6 sasfióka. Hát, lelkem Istenem, egy rengeteg nagy kígyó csak tekerődzik fel a fán, és egyenest a fészeknek tart. No, ez a falánk állat most bizonyosan mind felfalja azokat a sasfiókákat. De már azt nem hagyom, mondta a legény magában. Az ugyi neki, csak beléfogódzik a legalsó ágba, hirtelen felmászik a fára, elé a gyémánt veszőt, és olyat suhint a kígyóra, hogy az mindjárt lefordult a fáról. Hely, hálálkodtak a sasfiókák, hogy így, hogy úgy lesz, csak az anyjuk hazajöjjön. És im, egyszerre csak nagy fekete felleg kerekedik a fészek fölött. Bezzeg, hogy éppen az öreg sas volt ez a felleg, mindenféle eleséggel jól megrakodva. Csak az egyik szárnya alatt hozott 12 őzet. Meglátja a legényt a fészek mellett, és nagy mérgesen feléje legyint egy szál tollával.
1: Hát te mit keresel itt? Most mindjárt halálfia vagy.
2: Ó, és sírnak, csipognak a fiókák, hogy ne bántsa azt a jó embert, mert az életüket mentette meg.
1: Azt mondja az öreg sas. No, te legény, azt hallom, hogy megmentetted a fiaim életét. Mivel szolgáljam meg?
2: Hát, sóhajtott a legény. Nagy lenne az én kérésem még neked is.
1: Talán bizony ki szeretnél jutni ebből a mi hazánkból.
2: Ennyi, de eltalálod, te öreg sas. Álmélkodott a legény.
1: Noha csak ez a baj, az még nem sok.
2: Azzal nagy hirtelen felvetett a hátára egy nagy átalvető elemózsiát, a legényt ráültette, s meghagyta neki, hogyha enni kér, csak vessen neki mindig egy-egy jó falást az átalvetőből. Felül a legény a sas hátára, s ez repül is, de úgy, hogy amerre szárnyalt, rettentő nagy fergeteg támadt utána. Csak repült, repült a sas felfelé alikon, s mindegyre kért egy-egy falást az átalvetőből. Egyszer-kétszer még nagyokat rebbentett, és azzal a lik száján voltak. Ott letette a legényt, elbúcsúztak egymástól, a sas visszarepült, a legény pedig útnak eredt, ha valahol megtalálná a három várat. Megy, mendegél, hegyeken, völgyeken által, országvilág ellen, s hát egyszer kecskemekegést hall. Megáll a legény, hallgatózik, fülel mindenfelé. Ez bizony az én tártos kecském. Megy a mekegés után, s addig megy, hogy egy részvárat ér. No, hiszen ez kellett neki is. Az ablakban ott ült nagy pirimókusan az első leány. Megállj, gondolá a legény, mindjárt a zsebembe kerülsz te. S azzal csak megsuhintá a várat a gyémánt veszővel. Alma lett belőle, s a zsebébe tette. Megy tovább, s megint kecske mekegést hall. Addig megy a mekegés után, hogy az ezüstvárhoz ér. Ezt is megsuhintja, s a várból lett almát leányostul zsebébe teszi. Így tett az aranyvárral is. Mikor mind a háromból alma lett, megsuhintá újra azokat, s a három almából olyan gyémánt vár lett, hogy nem volt annak párja hetet hét országban. Nosza mindjárt bement a várba, de szeme szája elállott a sok minden fényességtől. Azt hitte, hogy megvakul a szertelen ragyogástól. Végigjárt a rengeteg szobákat, de csak nem tudta, hogy melyikbe telepedjék meg. Akkor át sóhajtott, hogy a gyémántvár is megmozdult belé. Hely, csak volna itt még valaki. Még ki sem mondta, hát csak megnyílik egy ajtó, és a nyakába szökik éppen az a tündér kisasszony, aki a gyémánt veszőt ajándékozta. Te az enyém, én a tiéd. De bezzeg,
1: lett nagy sokadalom, lakodalom. Táncolt minden lélek, de legelül a tártos kecske, hogy minden ablakot kirúgott nagy kedvére.
2: Holnap a kecske legyen a vendégetek.

Máruska. Hol nem volt, hetet hét országon innét, az óperen kidőlt kemencének bédőlt oldalában, volt egyszer egy szegény özvegyember, annak két szép leánykája. De olyan szépek voltak ezek a leánykák, hogy király kisasszonyoknak is beillettek volna. Éppen a szomszédban lakott egy özvegyasszony. Azt mondja egyszer a nagyobbik leánykának, Cerceruskának. Hallod-e te, Cerceruska? Mondd meg a te édesapádnak, vegyen feleségül engem, és én eztán titeket tejbe, vajba fürözgetlek. Megörült Cerceruska, mondja az apjának, hogy mit üzent a szomszédasszony. Az özvegyember bizony nem is vár két üzenetet, feleségül veszi a szomszédasszony. Na volt-e vígélet egy hétig, kettőig? De ez csak egy hétig, kettőig tartott. A szegény leánykák már a harmadik héten többször kaptak verést, mint enni. De ők ezt nem tűrik, inkább világgá mennek. Megegyeztek, hogy

0: fegyverrel, nekidült egy őzlába nyomának, ivott abból, és láss csodát, mindjárt őzzé változott. Egyszer csak keresi Cerceruska mindenfelé a testvérét, kiáltozza, de nem találja, nem veszi semmi hangját. Sírt Cerceruska keservesen, hogy csak úgy zenged belé az erdő. Amint így bolyongál a keserves sírással, meglát egy kicsi őzecskét. Hát, az a kicsi őzecske úgy nyihog, úgy fut ő hozzá, nyalja, csókolgatja. Jaj, az az ő testvére. Sírt Cerceruska még keservesebben, aztán megölelte az őzecskét, és úgy vezette keresztül az erdő. Mennek, mendegélnek, és egyszer csak Cerceruska egy vadászt vesz észre, amit kopójával jő az úton szembe velük. Haj, de megijedt szörnyűségesen. Most, ha az a vadász meglátja, bizonyosan meglövi az ő testvérét. Néz erre, néz arra, hogy hová rejtőzzék el. Meglát félre az úttól egy szénabogját, s szépen oda behúzódnak. Alig, hogy elhelyezkednek, hát jön a vadász kopója, kezd a bogja tövében szimatolni. Azzal hirtelen megfordul, visszafut a gazdájához, s egyre csak ugrál reás, elkezd keservesen vinnyogni, mintha éhes lett volna. Vadász kivesz a tarisznyájából egy darab kenyeret, odadobja a kopónak. Usdi neki, vesd el magad! Úgy elszalad a kenyérrel, mintha ostorral kergették volna. A bogjához futott, a kenyeret beadta Cerceruskának, aztán ismét visszafutott a gazdájához, s vinnyogott keservesen. A vadász másodszor is vetett kenyeret neki, s a kopó most is elfutott azzal. De csak hamar visszafordult, s harmadszor is kenyeret kért. Megállj, mondá a vadász. Adok harmadszor is, de most már megnézem, hogy hová viszed a kenyeret, mert nem hiszem, hogy magad ennéd meg. De bezzeg elállott a szeme szája a vadásznak, mikor látja, hogy a bogja aljából egy szép növendékleány s egy őzecske dugja ki a fejét. Megijedt Cerceruska szörnyűségesen, hogy vége őnek és az ő testvérének. Meglövi az a vadász, bizonyosan meglövi. Oda kiállt a vadász. Hát te ki vagy? Mi vagy? Hogy kerültél ide, szépséges, szép leányka? Azt felelte Cerceruska.
1: Megmondom, ha nem bántja ezt az őzecskét, édes vadász bácsi.
0: Csak gyertek ki, ne félj, nem bántlak. Erre Cerceruska kibújt a bogja alól, s vele a testvére is. Elmondta, hogy ki is mi ő, meg ez a kicsi őzecske. Azt mondja a vadász. Ne búsulj, ne sírj, te szép leányka. Én vagyok Fejérország királya. Elviszlek az udvaromba belső leánynak a feleségem mellé. A testvérednek is jó dolga lesz. Külön kertben tartom, nem lesz semmi bántódása. Azzal elmentek haza a király palotájába. Cerceruskából belső leány lett, az őzecskét pedig olyan kertbe zárták, ahol csupa aranyfák voltak, és azokon mind aranymadarak énekeltek éjjel-nappal. Közben legyen mondva, s minden ember jól megjegyezze, a fehér király még egyesztendős házas sem volt. De a királyné nem hiába volt a fekete király leánya, olyan csúnya volt, mint a rút idő. Hiszen egyéb sem kellett neki, hogy ilyen szépséges, szép leányt hozzanak belső leánynak. Egy napig, kettőig csak elnyomta a mérgét, de azután elé állott, s azt mondta az urának. Hallá-e, kied! Eltakarítsa innét ezt a leányt, mert nem áll ennek a keze semmiféle dologra! De a király azt felelte. Ha nem áll annyi, akkor ne dolgozzék. Telt, múlt az idő. A király egyszer egész udvarával elment vadászni, csak a felesége meg Cerceruska maradtak otthon. A gonosz lelkű királynénak sem kellett több. Szép, mézes, mázos szavakkal elhitta Cerceruskát abba a kertbe, hol a kicsi őzet tartották. Volt abban a kertben egy feneketlen tó. Amint ennek a partjához érnek, azt mondja a királyné.
1: Nézd bele, Cerceruska! Nézd, milyen szép vagy!

Szerceruska belenézett a tóba, s a királyné nagy hirtelen beletaszította. Látta ezt az őzecske, nyihogott keservesen, de a királyné azt mondta. Nyihogj, nyihogj, csak ne beszélj! Hazajön a király, és kérdi. Hol van Szerceruska? Hímezett, hámozott a királyné, hogy ő bizony nem tudja. Talán nem tetszett neki a jó élet, s elszökött az udvartól. Hely, búsult a király, hogy szinte felvetette a bánat. Kerestette Szerceruskát az egész országban, de csak nem tudták megtalálni. Egyszer a királyné nehéz beteg lett. Azt mondja az urának, hogy vétesse ki a kicsi őznek a szívét meg a máját, rántassa meg neki, mert egy ősz ember azt mondotta neki ma éjjel álmában, hogy addig meg nem gyógyul, míg annak a kicsi őznek a szívét s a máját meg nem eszi. Eleget mondta a király, hogy álomos, esős idő, de a királyné erősen rászegődött, s nem hagyott békét neki. Gondolja a király, elmegy vadászni, lő egy őzet, s majd annak a szívét s a máját megsütteti. Az ősz csak ősz, mindegy forma szíves mája van. Hanem míg a király odajárt, a királyné fölkelt. Nem volt annak a gonosz asszonynak semmi baja sem ezen a világon. Mészárost hivatott, s elmentek a kertbe, hogy megöljék az őzecskét. Meglátja a szomorú kis állat a királynét, s a mészárost a nagy késsel. Mindjárt tudta, hogy ezek az ő életére törnek. Hiába csalogatták mindenféle jóval, úgy nyargalt körül a kertben, mintha a szemét vették volna ki. Eközben megjött a király, s egyenest a kertbe ment. Hát, az őzecske éppen a feneketlen tó szélén áll, s mind azt mondogatja. Kelj ki, édes Szerceruskám, tónak fenekéből! Nagy halnak beléből, felig a kés gyenge bőrömnek, mossák a résztányért piros véremnek. Hallja ezt a király, mindjárt összekiabálja az egész udvar népét, a feneketlen tavat kimeredte, a nagy halat kifogatta, s kivágták belőle Szerceruskát. S hát, lásd, csodát! Szerceruska élt, s még százszorta szebb volt, mint annak előtte. A kis őzecske örömében keresztül bucskázott a fején, s ismét leányka lett belőle. Haj, de elönté a méreg a királyné. Még szólni sem tudott, megpukkadt a nagy méregtől. A királynak is csak ez kellett. Az ármányos asszonyt beledobatta a feneketlen tóba, s még aznap feleségül vette a szép Szerceruskát. Éppen 7 álló hétig tartott a lakodalom. Akkor a fiatal pár dióhéjba kerekedett, s a küküllőn leereszkedett. Holnap legyenek a ti vendégeitek!

0: egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy csizmadia, meg egy varga. Csizmadiát tücsöknek hívták. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Valamikor ettek, valamikor nem. Megunták a sok éhezést, elhatározták, ha a mesterség nem megy, szereznek pénzt úgy, ahogy lehet. Kifundálták, hogy ellopják a bírónak a hat lovát, kiviszik az erdőbe, egy nagy fához kötik, a csizmadia pedig elmegy a bíróhoz, és kiolvassa, hogy hol vannak a lovak. Mert a csizmadiának volt egy csodás könyve. Úgy is lett. A varga kivitte a lovakat az erdőbe, egy nagy fához kötötte, a csizmadia pedig elment a bíróhoz. No, bíróra, mit fizet, ha nyomra vezetem? A bíró 300 forintot ígért neki. A bíró elindult a csizmadiával. Ment az egész faluval, ki baltával, ki fejszével, ki villával. Szemük, szájuk tálva maradt a csodálkozástól. Csak ugyan ott volt mind a hat ló, egy nagy fához kötve. A bíró örömébe mindjárt kifizette a csizmadiának a 300 forintot. Híre ment az egész országban, hogy Prücsök uramnak van egy olyan csodás könyve, amiben minden bele van írva. Meghallotta ezt a király, mert éppen azokban a napokban veszett el a királyné legszebbik gyűrűje. Nagyon busolt a királyné, belebetegedett. Hiába írtak az orvosok mindenféle gyógyszert, nem tudták meggyógyítani. Azt mondták, ha a gyűrű nem lesz meg, a királyné bele is halhat. A király elküldte az udvarmestert, hogy hozza el Prücsök uramat. Megérkezett. Elmondta, hogy mit üzent a király. Prücsök uram hiába tiltakozott, hogy ő neki már elveszett a csodás könyvje. Nem tud semmit. Kékült, zöldült, remegett, mint a nyárfa levél. De az udvarmester azt mondta, jönni kell. Mit volt mit tennie, elbúcsúzott a feleségétől, a gyerekeitől és Varga komától. Beült a hintóba, egész úton a szavát se lehetett hallani. Megérkeztek a királyi udvarba, a király örömmel fogadta. Azt mondta, 6 szekér aranyat ad, ha meg lesz a gyűrű. Prücsök uram 3 napig kérte a királyt, hogy hadd gondolkozzon. A király beleegyezett, a legszebb szobát adta neki. Finom ételeket, italokat kapott, az se tudta szegény feje, mit igyon, mit egyen. Eltelt 1 nap, nem is gondolkodott, hiába gondolkodott volna, nem jutott eszébe semmi. Eltelt a 2. nap, a 3. nap, gondolta magába. Na, Prücsök, vége lesz most a jó életednek, én utoljára megszámolom, hány fogást kapok vacsorára. Közben kopogtak az ajtón, belépett az inas. Ahogy meglátta Prücsök uram, azt mondta, itt jön az első ára, az inas úgy megijedt, lehetett a tálat, és kiszaladt a konyhába. Jaj, végünk van! Ez a csodás ember tudja, hogy mi loptuk el a királyné gyűrűjét. Közben legyen mondva, csak ugyanaz inas, a szakács és a kukta lopta el a királyné gyűrűjét. Majd én viszem a 2. fogást, mondja a szakács. Ahogy meglátta Prücsök uram, azt mondta, itt jön a 2. Ő is megijedt, leejtett a tálat, kiszaladt a konyhába. Jaj, végünk van, tényleg tudja ez a csodás ember, hogy mi loptuk el a királyné gyűrűjét. Majd én viszem a 3. fogást, mondja a kukta. Ahogy meglátta Prücsök uram, azt mondta, itt jön a 3. Ő is megijedt, leejtette a tálat, nem csak leejtette, hanem térdre borult, és azt mondta, jaj, ne árulj el a királynak, mert fejünket vétetik, mint inkább adunk 300 forintot fejenként. Előadotta a gyűrűt, beledugta egy kenyérbélbe, éppen akkor mentek el a király pulykái, ledobta, a legnagyobbik pulyka felkapta, lenyelte szaladtat, Pütyök uram jelenteni a királynak, megvan a gyűrű. Felséges királyom, megvan a gyűrű. Vágassa le a legnagyobbik pulykáját, annak az uzájába megtalálja. A király levágatta a pulykát, felvágták az uzáját, és csak ugyan benne volt a gyűrű. Szaladt a királynéhez, megvan a gyűrű. Egyszerre meggyógyult, mint az arcáról letölötték volna a betegséget, meggyógyult. A király megadta ígéretét, megrakadott 6 szekeret alanyjal. Még egy regiment katonát is adott melléje, hogy az úton a rablók el ne vegyék tőle. Gondolta magába az udvarmester, megtréfálja a Pütyök urat. Leszállt a hintóból, markába szorított egy prücsköt, és kérdezte. Na, Prücsök, mi van a markomba? Vakarta a fejét kinnyába, azt mondta. Na, Prücsök, most megszorultál. Az udvarmester szétnyitotta a kezét, és azt mondta. Csak ugyan nagy tudású emberken. Közben hazaértek, behordták a tenger sok aranyat, Prücsök uram nem volt irigy, 2 marékkal osztogatta, de azért legtöbbet a vargának és a bírónak adott. Jövendőmondásért hiába jöttek, mindenkinek azt mondta, elveszett a csodáskönyv. Ha a csodáskönyv el nem veszett volna, az én mesém is tovább tartott volna.
1: Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy apóka meg egy anyóka. Apókának az volt a dolga, hogy télen a kis madarakat etesse. Egyik reggel nagy hó esett, apóka így szólt anyókához. Anyóka, kimegyek az erdőbe, megetetem a kis madarakat, és magocskát tett a tarisznyájába. És felhúzta a jó meleg kesztyűjét, kiment az erdőbe. Lehúzta a kesztyűjét, hogy jobban tudja etetni a kis állatokat. Valahogyan kiesett a zsebéből az egyik kesztyűje. Mikor elvégezte a dolgát, hazament. A kesztyű ott hevert a hideg hóba. Arra ment a béka. Felkiáltott. Nincs csak egy jó meleg kesztyű. Jó lesz télen megkuzodni a hideg elől. Azzal belebújt. Egy idő múlva arra ment a kisegér. Ő is meglátta a kesztyűt. Nincs csak egy jó meleg kesztyű. Lakik valaki ebben a jó meleg kesztyűben? Igen, a Brekeke béka. És te ki vagy? A kisegérke. Megengednétek, hogy én is bebújjak? Igen, most már ketten laktam. Egy idő múlva arra ment a szarvasbogár. Ő is meglátta a kesztyűt. Nincs csak egy jó meleg kesztyű. Lakik valaki ebben a jó meleg kesztyűben? Igen, a Brekeke béka és a kisegérke. És te ki vagy? A szarvasbogárka. Megengednétek, hogy én is bebújjak? Igen, most már 3-an laktak. Egy idő múlva arra ment a hangyácska. Ő is meglátta a kesztyűt. Megkérdezte, lakik valaki ebben a jó meleg kesztyűben? Igen, a Brekeke béka, és a kisegérke, és a szarvasbogár. És te ki vagy? A hangyácska. Megengednétek, hogy én is bebújjak? Igen, most már 4-en laktak. Telt múlt az idő, egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy nagyon ropog a hó, és kíváncsian kidugták a fejüket. És akkor látták, hogy a nagy barna medve cammogott arra. Brum, brum, nicsok, egy jó mölök köztjük, jól ősz tőlünk meghúzódni. A kisállatok könyörögni kezdtek. Kedves medve bácsi, te nagy vagy, a kesztyű pici, nem férsz bele, csak nekünk való. De a medve könyörtelenül dugdozta a nagy mancsát és az orrát. Addig nyomkodta, addig feszegette, még a kesztyű recs elszakadt. A kis állatok szana széjjel szaladtak. A medve még mérgében rá is taposott a kesztyűre. Apóka meg ez alatt hazaért. Akkor vette észre, hogy az egyik kesztyűje hiányzik. Biztosan az erdőbe maradt. Vissza is ballagott, meg is találta, de már el volt szakadva. Egész úton azon törte a fejét, hogy mitől szakadhatott el a kesztyű. Hazavitte anyukának, hogy varja meg. Mái napig is azon törték a fejüket, hogy mitől szakadt el a kesztyű.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolontosság, bolondság volt minden szava tette. Sírt, panaszkodott a szegény ember, hogy mi lesz az ő fiából, ha egyszer meghal. Addig sírt, rimánkodott, még egyszer csak ugyan meghalt, s Palkóra nem hagyott egyebet egy szamárnál. Háj, mit csináljon, Palkó? Kenyér nem volt az asztal fiában, a szeme zöldet, vöröset látott éjségében. Ő bizony gondolt egyet, felült a szamár hátára, s elindult világgá. Ment, mendegélt, még egy rengeteg erdőbe nem ért. Nem ám a rendes úton ment, hanem kóvályogott jobbra-balra, míg eltévedt. Ahogy kóvályog, meglát egy öreg asszonyt, aki rőzsét gyűjtött. Adjon Isten jó napot, öreganyám, köszöntötte. Köszönt, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogadat. No, gondolt a Palkó, ez bizonyosan boszorkány lesz. És igaza is volt, mert a vénasszony boszorkány volt. Öreganyám, mondta Palkó, nem mutatnám meg, melyik út vezet ki az erdőből? Megmutatom én, fiam, jó szívvel. Hanem segítsd a hátamra fölkötni ezt a köteg rőzsét. Segítek én, öreganyám. Azzal fölkötötte az öregasszony hátára a rőzsét, de úgy, hogy egyben őt hozzákötötte egy fához. Indulni akar az asszony, nem tud. Hely, ördög a te, bugatta legénye. A fához kötöttél, ugye? No, ezért megátkoznak. A szamarad mindig azt mondja, amit te. Azzal a vénasszony fekete macskává változott, kibújt a kötelékből, csettintett egyet, ott elmett 12 egér egy kis kocsival, macska felpattant rá, s eltűnt. Ha-ha-ha, no ez ugyan jól megátkozott engem, mondta Palkó. Mi bajom származhatna abból, ha a szamarom utánoz engem? Azzal felpattant a szamáros, mondta. Gyíj, csacsi, mondta a szamáros. Gyíj, csacsi, hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te. Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te, mondta a szamár is. Megmérgesedett Palkó. Te szamár, ne feleselj velem, mert úgy a füled közé vágok, hogy holtod napjáig is megemlegeted. Ahogy mondta Palkó, szóról-szóra mondta utána a szamár is. Megmérgesedett Palkó, leszállt a szamárról, s jól oldalba kenegette a botjával. De a szamár sem maradt adósa. Úgy megrutka Palkót, hogy egy pocsolyába kötött ki. Elkezdett kiabálni. Segítség, segítség! Kiabált a szamár is. Segítség, segítség! Történetesen arra jártak a favágók. Meghallották a kiáltást, Palkó segítségre siettek. Hát a másik ember hol van? Kérdezték tőle, mikor kiúzták a pocsolyából. Milyen másik ember? Hiszen a szamaram kiabált. Mi, még bolondot űzöl belőlünk? Na gyerünk a bíró elé! Bizonyosan te vagy a gyilkos annak a kereskedőnek, akik nemrég öltek meg. Megfogták Palkót, s vitték a bíró elé. A bíró kimondta a halálos ítéletet. Fel kell akasztani, mert ő volt a gyilkosa a gazdag kereskedőnek. Van-e még valami utolsó kívánságot? Kérdezte a bíró, amikor a Malkót az akasztófa alá vitték. Nincs nékem utolsó kívánságom, csak az, hogy vezessék ide a szamaramat. Akkor odavetették a szamarát, Malkó a király elé fordult, letérdelt, s mondta. Felséges királyom, kegyelem árva fejemnek, én igazán ártatlan vagyok, mondta a szamár is. Felséges királyom, kegyelem árva fejemnek, én igazán ártatlan vagyok. Lett eleszörni a gyálmélkodás, még a király is elámult, mert sok országot bejárt, látott szebb-nézlebb dolgokat, sok csodát, de olyan szamarat még ő sem látott, amely az emberi beszédet utánozta volna. Mindjárt megtette Palkót udvari bolondjának, s Palkó azóta is él, ha meg nem halt.

0: a mezei egér meg a házi egér. A mezei egér megunta a mezőn való lakozást. Hely, sóhajtozott magában. Mennyivel jobb dolga van a házi egérnek? Eső, hideg szél nem sanyargatja, s nem éhezik, mert mindig kap valami morzsalékot, hulladékot a házban. Addig-addig sóhajtozott, kesergett, hogy egyszer csak rászánta magát a nagy utazásra, s meg sem állott, míg a faluba nem ért. Ott betért egy házhoz, s nagy hirtelen beszaladt a patka alá. A házi egér éppen szundikált a jó melegségben.
1: Jó napot, házi egér! Neked is jó napot, mezei egér! Hát te miért jöttél ide? Azért, hogy adj nekem szállást. Keserves az élet a mezőn. Sokat kell ám ázni, fázni, sanyarogni. Elhiszem neked, mezei egér, de bár én férhessek itt el. Aztán ne hidd, hogy olyan jó dolgom van itt. Sokat éhezem én is. Mégiscsak úri dolgod van az enyémhez képest, mondta a mezei egér. Kérlek, szoríts egy kis helyet nekem. Nem lehet, bizony nem lehet, hanem eredj fel a patkára, ott lakik a király, az talán ad szállást.
0: Fölment a mezei egér a patkára, s hát csak ugyan ott volt a király, mármint a macska. A hasával a tűznek fordult, s úgy aludt, mint a bunda. Leszólt a mezei egér a házi egérhez.
1: Nem merem megszólítani, mert alszik. Ne is szólítsd, hanem dugd a farkincádat az orrába, s mindjárt felébred.
0: No, a boldogtalan mezei egér meg is fogadta a házi egér tanácsát. A farkincáját bedugta a macska orrába. De bezzeg felébredt a macska, s ahogy meglátta az egeret, egyet sem mozdult, és ham, bekapta. A házi egér nagyot kacagott a patka alatt.
1: Úgy kell neked, te oktondi! Minek jöttél ide, ha nem tudsz bánni a macskával?
0: Híre ment ennek a szomorú esetnek a mezei egerek országában. És azóta egy mezei egér se jön be a házba. Tovább sanyarodott a mezei.

Egyszer volt, hol nem volt, élt egy öreg apó és egy öreg anyó. Egyszer az öreg apó azt mondta az öreg anyónak, süssön egy kis vajas pánkot, egy csöpp lisztünk sincs. Kapasz fel a kosár oldalát, biztos, hogy jut egy csöpp kis liszt. Úgy is lett, felkaparta a kosár oldalát, s jutott is egy csöpp kis liszt. S abból a csöpp lisztből az anyóka sütött vajas pánkot. Amikor kitette az anyóka az ablakba vajas pánkot hűlni, megunta ott magát a vajas pánkó, és legurult a lépcsőre, lépcsőről az udvarba, udvarból az erdőbe. Gurult, gurult tovább, találkozott a nyullal, megeszlekte vajas pánkó, meg ne egyél sanda szemű, inkább mondok neked egy mesét. Vajas pánkó a nevem, álmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tájföllel kavárták, kemencén sütöttek, ablakban hűtöttek, megszöktem otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, mert miért félnék nyúlt-e tőled, mindjárt megszököm előled. Gurult, gurult tovább, találkozott az ordas farkassal, megeszlekte vajas pánkó, meg ne egyél ordas farkas, inkább mondok neked egy mesét. Vajas pánkó a nevem, álmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tájföllel kavárták, kemencén sütöttek, ablakban hűtöttek, megszöktem otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, miért félnénk ordas farkas te tőled, mindjárt megszököm előled. Gurult, gurult tovább, találkozott a medvével, megeszlekte vajas pánkó, meg ne egyél tányér talpú, inkább mondok neked egy mesét. Vajas pánkó a nevem, álmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tájföllel kavárták, kemencén sütöttek, ablakba hűtöttek, megszöktem otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, az ordas farkastól, miért félnék medvát tőled, mindjárt megszököm előled. Gurult, gurult tovább, találkozott a rókával, megeszlekte vajas pánkó, meg ne egyél rókakoma, inkább mondok neked egy másik. Vajas pánkó a nevem, álmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tájföllel kavárták, kemencén sütöttek, ablakba hűtöttek, megszöktem otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, az ordas farkastól, megszöktem a medvétől, mérfél.

Az a baj, megöregettem, és már rosszul hallok. Ő csak ide az orromra, mondd el még egyszer. Vajas Pánko a nevem, apám a pillanatban bekapta a róka.

0: Kikergetett. Ne sinyulácska, segítek a bajodon. Mentek a házi kóhat. Váú, váú, rókat akarod?
1: Kiugrom, megtépázlak, szétszaggatom az írhádat.
0: Megijedt a kutya és elszállt. Akkor tovább sírdogált a nyulacska. Akkor jött a bika. Bú, bú, mi sírdogálsz, nyulacska? Hagyd ne sírdogálni, házgyökérből fontam házat, a róka meg égből épített magának. Házikomba kéreckedett, házikomból kikergetett. Ne félj, nyulacska, segítek a bajodon. Mentek a házikóhoz. Bú, bú, róka, takarod?
1: Ha kiugrom, megtépázok, szétszaggatom az irhádat.
0: Megijedt a bika és elszállt. Akkor jött a Mati.
1: Brum, brum, miért sírdogált nyulacska?
0: Hogy ne sírdogálni? Házgyökérből fontam házat, a róka meg jégből épített magának, házikomba kéreckedett, házikomból kikergetett.
1: Ne félj, nyulacska, segítek a bajodon.
0: Mentek a házikóhoz.
1: Brum, brum. A kiugrok, megtépázlak, szétszaggatom a bundádat.
0: Megijedt a Mati és elszállt. Akkor tovább sírdogált a nyulacska. Akkor jött a kakas. Kukurikú, miért sírdogált nyulacska? Hogy ne sírdogálni? Ázgyökérből fontam házat. A róka meg jégből épített magának, házikomba kéreckedett, házikomból kikergetett. Ne sírj, nyulacska, segítek a bajodon. Mentek a házikóhoz. Kukurikú, itt vagyok, éles kaszát markolok, burki te róka, mert megbánod, hordd el tüstént az idhádat, róka takarod.
1: Felveszem a szép ruhámot.
0: Kukurikú, itt vagyok, éles kaszát markolok, burki te róka, mert megbánod, hordd el tüstént az irhádat, róka takarod.
1: Felveszem a csizmámot.
0: De a kakas még egyszer elkezdte. Kukurikú, itt vagyok, éles kaszát markolok, burki te róka, mert megbánod, hordd el tüstént az irhádat, róka takarodj! Megijedt a róka, és kiszaladt a házikúból, és a kakas kapta a kaszát, és lecsapta a róka fejét. A nyúl visszament a házikúba, és boldogan élt, még meg nem halt.

Egyszer volt, hol nem volt, az operenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú valac is túl. Volt egyszer egy szegény ember, annak annyi gyereke volt, mint a restaklika, még egy verti. Olyan szegények voltak, mint a templom megáll. Nem volt gyufáig se, hogy tizet rakjanak, hogy még cibra leves se tudjanak főzni. Volt neki egy kis fazaka, elindult, hogy parazsat szerezze. Bement a gazdagokhoz, a szomszédokhoz, de ott kizavarták, nem adtak neki parazsat. Így járt a falu végig. Egyszer egy reggel kiért a faluból, látott egy tizet, s oda ment. Egy őszi öreg apu ült a tűz mellett. Jó napot, öreg apu! Jó napot! Mi áradban van? Elpanasolta a nagy bánatát. Hát az csak az a baj, merítsélre menni kell. Megmerítette, de valamit még mondom. Csak fel itt rak tüzelőbe, s fel itt jól takar rá, rakd el holnapra. Úgyis tett, hazament, fel itt tüzelőbe rakta, fel itt meg jól letakarta, holnapra állakta. Reggel kivissza, hát szem a szállat átmaradó, a nagy csodálkozástól, parász helyett pénz lett benne. Gyorsan elfutott a gyermekeivel bevásárolni, szép gunnyát, tennivalót, állatokat, házat, és boldogan élt a gyermekeivel. A szomszédban lakott egy gazdag ember, nagyon furta az oldalát, hogy ilyen hamar hogy gazdagodott meg egy szegény ember. Meg is kérdezte, honnan van ilyen sok pénzed, talán loptad? Nem loptam. Falu végén láttam egy tüzet, oda mentem, kaptam parazsat, fel itt tüzelőbe rakta, s fel itt jól letakartam holnapra, s abból lett a pénz. Ő is úgy tett a kapzsámbe. Ő este ment, hogy ne lássa senki se, és ő egy nagy fazakat vitt, hogy legyen még több pénze. Ő is kiért, oda ment és köszönt. Jó estét, öreg apu! Mi áradban van? Elpanaszulta a nagy bánata. Ó, én olyan szegény vagyok, de azt tudta az is, öreg apu, ez nem igaz. Hát miben segítette? Egy kicsi parázsva. Megmerítette, jól megrakta, majdnem elégett a keze, de azért vitte haza. Hazavitte, ő nem rakta a tüzelőbe, hanem mind az egészet letakarta és holnapra. A nagy örömtől még nem tudott aludni se, mindig kukucsálta, hogy már mikor lesz pénze. Kinyitotta, hát tele volt békával, kígyóval, hamuval, és akkor kizavarták még a házából is. Többet vissza nem mert lenni. Itt a vége, fussá vége, ez tiszta igaz.

számolítettek a ház elé, az lett a zene eszközé. Aki pedig a hurt ütötte, letelepedett a küszöbre. A pusztaiak vasárnapja akkor kezdődött, amikor etetés után valahol megszirrent egy citera hangja. Citera? Egy pár házilag összeszerkesztett lécdarab. 6-7 acél hur rajta egy libatol vagy egy kis faszeg, s mintegy a faszeg reszketek folytatásaként egy öreg, egy fáradtan is tenni kész, egy aszottan is fürge kéz, egy szántatlan is gazdag ész. Ezekből és ezeken át cini-cinizett ki a vágy, a szerelem a végtelen felé oly félszegen, oly finoman az ég felé, akár körben a tücsköké. Aki hallotta, arra tartott, nem kíváncsiskodon közel, épp addig, hogy ne csak a hangot, a nótáját is kapja el. Vájút fordított, arra ült néhány vén, ahol összegyűlt. Bólintgattak figyelmesen, mint korcs Isten tiszteleten. Égből, pokolból jött a dal, jött az ősök jajaival. Rádióból jön ma a pusztán, nem a múltból a muzsika. Megyek, lám ez is lett az utcán, mutatóba sincs citera. Nem alulról jön a zene, nem Ázsia az őshaza, küldi a légből. Afrika az őserdő legbelseje. Most ezt tetszik, most ennek áldoz a nép összegyűlve a tánchoz. Ha jazz pusztaráz egresen, engem nem bánt, a szerecsen panasz is átjár szívemen, ő istenük is istenem.

0: Jó.
1: Jó.
2: Jó.
3: Jó.
1: Kelt a karó.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Áldasség zsírkutya neve.
1: Áldasség.
0: Áldasség zsírkutya neve, most tesszük, amit küld Kuala Lumpurból, vagy Hongkongból, vagy valonnan messziről.
1: Nagyon messziről áldott meg minket egy kis élelemmel.
2: És feltétlenül pillanatokat okozott nekünk most itt.
1: Megmentőként, igen, megmentőként megjelent a színen, és küldött nekünk egy kis elemúzsiát, így a 24 órának csit.
3: Miután kihálálkodtuk magunkat, akkor megérkezett a vendégünk is, Bodrogi Bea, jogász, a civil média jogásza. Hello, Bea!
4: Sziasztok!
0: Hello, Bea!
3: Hello! Hát köszönjük, hogy ezen a késői órán is bejöttél hozzánk mindenféle komoly témákról beszélgetni, és te... Hát,
4: mutatkozzak be.
3: Nem mutatkozz. Ezen mindezen túl Ibrahim. Kezdjük az első témával. Az, hogy
0: a második témával kezded, nekem az is jó, de folytasd.
3: Tudom, ti most zsírkutyának áldoztok.
0: Igen?
4: Mi a második témánk?
3: Ne, baki mond mindenféle második témát, de jön az magától.
0: Hadseregben volt az, hogy azt mondta egyszer a hadnagy, pro primo először, pro primo másodszor, és pro primo harmadszor. Tessék, hogy tetszik. Tehát első témánk mi is?
2: A téma az asztalon heve.
3: Egyre nehezebb követni, hogy hol találok én itt rendőrfotót az asztalon. Nem, hogy ez az a téma. Ugye, hogy most ki kell takarni, vagy nem kell kitakarni a rendőrök arcát. És mondhatjuk, hogy te nem csak szorosan követted az ezzel kapcsolatos eseményeket, hanem így részese is vagy az eljárásoknak, illetve hát résztvevője vagy jogászként. És ugye volt a kúriának korábban egy jogegységi határozata, ami szerint, meg hát ez, erről mindjárt el fogsz részletesebben beszélni, ami szerint ki kell takarni az intézkedő rendőrök arcát, és ezt a döntést egy alkotmányi bírósági határozat nem régiben felülírta. Aztán majd ezek után beszélünk arról is, hogy mi történt még azóta, de akkor hogy alakult ki egyáltalán ez a gyakorlat, hogy például a rendőrök kártérítést kaphatnak azért, hogyha az arcuk felismerhető egy fotón, egy sajtófotón?
4: Hát körülbelül 10 évvel, hozzávetőlegesen 10 évvel ezelőtt kezdődött ez a pereskedési gyakorlat, hogy a rendőrök rájöttek, hogy bíróságra mehetnek azért, hogy a médiában megjelenik a fotójuk, és kemény kártérítési összegeket kérhetnek. Ez egy ilyen nagyon...
3: De milyen törvény volt az alapja?
4: Ez a törvény most is él, ugyanis az az alapszabály, ami egy valós és egy teljesen jó jogszabály, hogy a hang és a kép más elkészítéséhez és a felhasználásához hozzájárulást kell kérni az érintett személytől. És ezzel két kivétel van, a közszereplő és a tömegfelvétel esetén. Tehát a közszereplő esetén nem kell hozzájárulást kérni a kép elkészítéséhez és felhasználásához. És most már az új PTK-ba egyébként belefoglalták azt a bírói gyakorlatot, hogy a tömegfelvétel esetén sem kell engedélyt kérni. És akkor erre rákaptak a rendőrök, azt mondva, hogy ők nem közszereplők, és ki kell kérni az ő engedélyüket is, hogyha az engedélyüket nem kérték ki a felvétel készítéshez és a felhasználásához, a közzétételéhez, akkor tulajdonképpen az ő jó hírnév sérelmük történik, tehát magán személyhez fűződő joguk sérül, és ez kártérítést van maguk után, maga után. És a bíróság erre rábólintott, és erre igazat is adtak, és tulajdonképpen ezt követte, hogy ügyvédi irodák erre ráadtak.
2: Arra hivatkozva, hogy nem közszereplők, ezért az
4: arra hivatkozva, hogy nem közszereplők, így van, és ezt a bíróság el is fogadta, hogy ők nem közszereplők. És elég kemény kártérítési összegeket ítéltek meg. Az utóbbi időben egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy a bírói gyakorlat eléggé tehát reagált erre a helyzetre, észrevették, hogy ez ilyen visszaélésszerű pereskedés zajlik, és azért a megítélt kártérítési összegek már nem olyan nagyok lettek, és azért kicsit vissza is esett a pereskedési kedv, mert most már nem 300-400 ezeret lehetett perkálni, hanem mondjuk 50 ezer vagy 100 ezer forint, és mondjuk ez már nem annyira érte meg, mert az ügyvédi díj meg mindent, tehát nem érte meg a pereskedés. De hogy ez volt az egésznek az alapja, hogy ők nem közszereplők, és kihasználva ezt a bírói gyakorlatot, ők elindították ezt a pereskedési hullámot. És akkor ebbe álltunk bele, ez egy indexes ügy volt, amikor 2007 vagy 2008-ban a rendőrszak, nem is, ez később volt, bocsánat, a rendőrszakszervezeti tüntetéskor készítettek sok felvételt, teljesen részben tömegfelvétel, részben 3-4 rendőr valóban felismerhető képét közzétették, és akkor ezen az ügyön keresztül először az Index járta végig a hazai eljárást, első másodfokon mind bukta volt, harmadfokon is, a 5-ös

0: Ott ez egy egyedi ítélet.
1: Igen,
0: volt, de ez nem...
1: Igen, csak régen interjúztam vele, és akkor, akkor így megemlítettem neki, és nagy boldogság töltött el az ő drága szívét, hogy hát igen, ez volt az ő bírói karrierjének a hattyúdal, hogy egy ilyen ítéletet hozott.
0: Hát nem mindenki erre hivatkozott, nyilván ebbe próbálták beleszuszakolni azt, hogy mégis,
1: de mégis
0: lehessen.
1: Mégse.
0: Igen.
1: Vagy mégis.
0: És akkor ezt a rossz bírói gyakorlatot megerősítette a kúrai kúriának a jogegységi határozata, amely tulajdonképpen kötelezővé és irányadóvá tette, hogy milyen, minden ilyen ügyben alkalmazni kell ezt a jogegységi határozatot. Tehát nem közszereplő a rendőr, és meg kell ítélni kvázi, hogyha
1: igazából
0: ilyen esetben van. Tehát ez volt az alapállás. Igen,
1: volt,
0: akkor ez már ilyen kaptafára mentett tényleg. A médiumok igyekeztek megegyezni peren kívül, mert nem nagyon érte meg, hogy beleálljanak a perbe, úgyis tudták, hogy bukni fognak a végén, úgyhogy megérte, hogy peren kívül megegyezzenek, úgyhogy erre is ment a játszma. És akkor nyilván volt egy olyan ügy, még mindenki tudta, hogy ezt érdemes lenne továbbvinni, érdemes lenne Strasbourgba is elvinni, meg az AB-hoz is, és első körben az AB-nál futott meg ez az ügy, az Alkotmánybíróság előtt ezt készítették el a Majtényiék, az EKINT, én pedig párhuzamosan a strasbourgi beadványt készítettem elő a emberi jogi bírósághoz. A határidőkre való tekintettem, már el kellett menni Strasbourghoz, hogy ezt az ügyet, tulajdonképpen ez egy jó stratégiai ügy volt, mindenki tudta, hogy ez egy nonsens, és hogy ez baromság. Jogilag tulajdonképpen itt két alapjogról van szó, az egyik a magánélethez fűződő jog, a másik pedig a sajtószabadság, tehát ez a két alapjog, amit állandóan vitatnak, hogy melyik élvez elsőbséget. És tulajdonképpen amit mi mondunk, hogy a rendőröknek a megítélését a magánszemélyekhez hasonlította a bíróság végig, közben pedig ez azért badarság, mert a rendőr nem összehasonlítható a magánszeméllyel, hiszen ő egy közhatalmat gyakorló személy, aki olyan jogosítványokkal rendelkezik, amilyen egy magánszemély nem. Tehát egy magánszemély nem vezethet elő, nem bilincselhet, nem foganatosíthat olyan intézkedéseket, amit a rendőr. Tehát nem lehet összehasonlítani a két...
2: Hogy Strasbourgig kellett menni ebbe, amit belátható itt?
1: Még most jön a történet most, folytatása, de egyébként a rendőr úgy fogalmaztatok, vagy nem tudom, valami hasonló rémlik, hogy közfeladatot ellátó
0: Gyakorló személy, és a közhatalmat gyakorló személy az egy nagyobb skála mondjuk, mint egy közszereplő. Tehát a strasbourgi bíróságnak van egy mércéje, egy ilyen nagyon tiszta, letisztult mércéje, hogy vannak közszereplők, közhatalmat gyakorlók, és a magán szférájuk ezeknek az embereknek jóval kisebb, mint a nem közhatalmat gyakorló egyszerű magánszemélyeknek, személyekhez képest.
3: Tehát mondjuk azt a kettőt analógiát, mint a közszereplő és a közhatalmat gyakorló személyek között, ugye?
0: Igen.
3: Ez a lényeg,
0: hogy a Strasbourg beadvány azért egyébként azért fontos, mert muszáj volt ezt a hazai gyakorlatot valahol megtámadni, sehol máshol nem lehet megtámadni, mint nemzetközi fórumon, hogyha ez ennyire beállt, megberögzült, akkor ki kell vinni. Meg is csináltuk, tehát el is vittük az ügyet a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz, viszont megakasztotta a folyamatot az, hogy az AB hozott egy döntést tavaly nyáron, és azt mondta ki, hogy nem kell kitakarni a rendőr arcát, a köz érdeklődése számot tartó sajtó eseményeken, illetve az olyan nagy rendezvényeken, amely a köz érdeklődése számot tart. Úgyhogy ez egy plusz, nem lehet öncélú ez az ilyen fényképnek a felvétele. Tehát ez volt a lényeg az alkotmánybírósági döntésnek, amire a kúriának reagálni kellett, és a kúria sok-sok hónappal később.
1: Igen, ott volt egy ellentétes, tehát egy teljesen ellentétes tartalmú jogegységi határozat érvényben, és az Alkotmánybíróságnak pedig mindezt ugye felülírta. Tehát, hogy így...
0: Igen, nem tudom, hogy mennyire menjünk bele a jogászkodásba. Ez tulajdonképpen egy egyedi ügy, tehát az Alkotmánybíróság előtt ez egy ilyen egyedi panasz, és akkor sokan vitatják, hogy most a bíróságoknak más ügyekben ez mennyire irányadó. Hát te elvileg irányadónak...
1: Általában az, nem?
0: Hát az Alkotmánybíróságnak határozat? Szerintem minden határozata azért irányadó, tehát amit mond az ilyen ügyekben, azért irányadónak kell tekinteni.
3: Na, jogállamban.
0: Abszolút. De hogy most az a helyzet, hogy a kúria hatályon kívül helyezte ezt a jogegységi határozatot. Viszont a sajtóközleményben egyébként nem hozott új jogegységi határozatot, hanem a sajtó, csak egy sajtóközlemény van, és a sajtóközleményben még oda bigyeztették, hogy egyébként pedig a közszereplővel kapcsolatos állásfoglalásokat fenntart.

0: tartják. És akkor ezt, most itt van a labda, itt az a kérdés, hogy mit fognak dönteni a bírók.
1: Igen, mondjuk így össze is dolgoztatok ugye az Indexen Botolai doktorral, mint Majtényi Nászlóval, ugye ezekintől. És mi volt így a közös érveléseteknek a lényege? Tehát, hogy mi az, amit ti kiemeltetek? Vagy amit, most azért beszélek többes számom, mert lehetne mondani, hogy ugye Majtényi doktorék kiemeltek az alkotmánybírósági panaszban, vagy beadványban, de hát nagyjából ugyanazokat a pontokat hoztátok fel ti is.
0: Persze, hát ez egy ilyen stratégiai ügy volt. Egyébként nem csak mi mondjuk ezeket, tehát ez 10 éve legtöbb jogvédő, médiajogász, újságíró, sajtós, tehát hogy tehát nem annyira bonyolult ez az ügy. Igazából mi azt az álláspontot képviseljük, hogy a sajtónak, tehát hogy ezekben a közérdeklődésre számot tartó ügyekben, amiben a rendőr fellép, arról a sajtónak tájékoztatnia kell, és hogy egyébként pedig az állampolgároknak meg joguk van tudni a sajtón keresztül, hogy mi történik, hogy hogyan cselekszik, mit csinál a rendőr.
2: Hát azt mondjuk, hogy a közérdek fölvédi a magánérdekhez
0: abszolút, igen.
2: Jogot.
0: Igen, és hogy a közhatalmat gyakorlók tevékenység, az a fő érv az tulajdonképpen ez, hogy a közhatalmat gyakorlók tevékenységének átláthatónak, ellenőrizhetőnek kell lenni, és ennek része az, hogy a rendőr vállalja az arcát. De egyébként mellékesen nagyon vicces az, hogy ezekben a perekben, amikor kártérítésre mentek a rendőrök, akkor nyilván itt nem vagyoni kártérítést kértek, és azokra arra hivatkoztak, hogy mennyire nagy sérelem érte őket, hogy nem takarták ki az arcukat.
1: Te belegondolsz, akkor az a sérelem, hogy ők rendőrök, tehát...
0: Hát a Garamvölgyinek egyébként volt egy ilyen közleménye, hogy azt nem tudom, hogy emlékeztek-e, vagy megvan ez,
3: a
0: hogy...
3: József Attila kutatóról beszélsz?
0: Igen, a József Attila kutatóról, hogy hát szegény rendőrök, nagyon sok olyan rendőr van Budapesten, aki vidékről jön fel, kicsi, kis közösségekből, és ők nem akarják, hogy megtudják, hogy közösségben, hogy ők rendőrök. Mondja ezt a rendőrségi szóvivő, hogy szégyelje basszus az, hogy ő rendőr. De tárgyaláson azért én is láttam azokat a szemvelgéseket, hogy a piacon másnap oda mentek hozzá, és megfenyegették őt, és... Mert másnap kiment a piacra, mint magánszemély.
3: Szinte látszik rajta, hogy magánember, és most nem közeg.
0: Kiment, és képzeljétek, hogy felismerték, és hogy nagyon megfenyegették, tehát beszóltak neki. Ezt mondta egy rendőr, akinek a feladata.
1: Hát aki magától ment rendőrnek, és egyébként...
0: Hát megtudta, hogy mit vállal.
2: És ezzel vállalta a kockátokat.
3: Jó, hát ebben van valami bár.
4: Hát ez meg olyan dolog, hogyha ezt nem merik így felvállalni, akkor már az utcán is, hogyha bemennek egy járőrözésre, akkor ott is maszkot akarnak viselni, tehát hogy ez ennyire...
1: Hát azonosító is kérdezik.
0: De ez az egész egy áll. Tehát, persze. Hogy amit zajlik, az egy hülyeség. Tehát, hogy ez csak a pénzről szól, persze, semmi másról. Persze. Mi meg folytatjuk ezt a kis elméleti vitát, hogy miért nem. Tehát, hogy ez nem a rendőrök arcáról szól. Egyébként minden közhatalmat gyakorló, aki nyilvánosan valamilyen eljárást csinál, vagy a közhatalmat gyakorol, azt gondolom, hogy láthatóvá kelljen válni az arcának. A másik érv egyébként pedig emellett az, hogy ott van nekik az azonosító számuk, és ezt mondják a bírák.
4: Igen.
2: És az bármilyen
3: most jelen pillanatban akkor most mi van? Tehát aki... Nem, tehát ebben a pillanatban mi a jogállapot? Az arc más és a...
0: Hát ebben a pillanatban én azt gondolom, egyébként...
3: Na, azért mondom, nem volt az rossz kérdés, hogy nem lehet tudni, mert ugye éjszakánként egy kis jogot alkotnak, értem.
0: Azt mondja a kúria, hogy esetről esetre a bírák mérlegelésére bízzák, igen, hogy ebben mit döntenek, ami egyébként nem rossz, mert ha én bíró lennék, akkor én ennek tökre örülnék, hogyha rám bízzák, hogy egyébként a korábbi, még a kúriai jogegységi határozat mellett is, hogyha beleállt volna egy bíró, szerintem egyébként a strasburgi mérce alapján simán mondhatta volna azt, hogy felülírja. Tehát az egyezmény, amit Magyarország aláírt, és aminek az eset gyakorlata tulajdonképpen köti a mi ítélkezésünket is, főleg, hogyha mondjuk a ügyvédek ezt felhozzák, akkor simán mondhatta volna eddig is, hogy nem kell kitakarni a rendőr arcát.
1: Tényleg nem mondta, tehát hogy azt valami eset is jelent, hogy a Strasbourg nem nagyon húzzák bele.
0: Mert szerintem nehezen félnek elrugaszkodni egyébként. Nyilván az való igaz, hogy ha van egy ilyen jogegységi határozat, tehát azért ebből nagyon meg kell ugorni az, hogy ebből kilépjenek, de szerintem simán lehetett volna. És volt egy bíróképzés.
2: Én nem tartom helyesnek ezt a bírósági megközelítést, hogy esetre kell bírálni. Ugye ez olyan egyértelmű tény, hogy egy közfeladatot ellátó személy azt vállalja, hogy nyilvánosságot szerepel, tehát nekik sokkal, és ismerem a mai jogalkalmazó gyakorlatot, sokkal értebb állásfoglalást kellett volna adni. Tehát az én véleményem.
0: A bírák azt mondják, hogy nekik, tehát hogy ők szerintem mereven gondolkodnak ebben, vagy a merev keretek teszik őket azzal, hogy mereven gondolkodjanak. Most nem akarom annyira megítélni őket, mert nyilván azért erős keretek között dolgoznak. És hogy ők azt mondják, hogy jogszabálymódosítás. Nekik az lenne jó, hogyha kimondaná egy jogszabály, hogy ezt lehet, ezt nem lehet. De ez pedig... Szóval, hogy szerintem meg a szabad mérlegés körében simán megugorhatják ezt a feladatot.
1: Nekik, de közben meg félnek tőle, mert hogy nem merik alkalmazni. Ezért hiányzik nekik egy jó jogszabály.
0: Igen, de visszatérve, amit kérdeztél, nem kell ki. Én, hogyha javasolhatnám a médiumoknak, én azt mondanám, hogy ne takarja ki.
3: Lefotózom a zsarut, felrakom,
0: hát
3: és...
0: Hát úgy ne fotózz le, tehát hogy az, tehát hogy ne legyen öncélú. Tehát, hogyha kimész egy eseményre, nyilvános eseményre, ott szerintem bármikor, bárhogy fényképezheted a helyzetet, ami rajta van a rendőr.
2: De gondolj be, nem fotózol a rendőr, csak a vállapszámot látod, és ott be tudod...
3: Jó, most... mind a mai napig, ha jól emlékszem, 444-en még ki van takarva.
0: Igen, mert tényleg valahol van egy bizonytalanság, hogy ez az alkotmánybírósági ügy egy egyedi ügy, nem egy általános érvényű. A kúria ezt mondta egy kicsit, ezt is, azt is, egyrészt, másrészt is, tehát ez az ilyen tipikus fisiposi, bocsánat, a kifejezésért, de hogy így nem nagyon tudják, ami hát, és hát nyilván félnek attól, hogy rájuk a lóvé, amit ki kell fizetni. De szerintem most már én azt látom, hogy azért egyre több helyen nem takarják ki, vagy illetve, hogy van, amit kitakarnak, van, amit nem, de hogyha egy ilyen nyilvános helyen esemény történik, akkor is ott a rendőr, a simán le lehet fényképezni kitakarás nélkül. Én legalábbis ezt az álláspontot képviselem.
2: Egyetértek.
1: Igen, és van még egy másik, ez is az infotörvény.
2: Már egy picit miért ezt belemünk ebbe a törvénybe, mert ez egy más téma. Nem hallottam meg egy darab számot.
3: Igen, és gondoljunk a rendőr harcára.
2: Puszi-nyuszik,
3: összeálljunk ki egymásból, halljuk ezt a szexet, és valami... Egy nótát. Azért hagyjuk a rendőröket a büdös francba, mert még B közepes koromban rájöttünk arra, hogy mit kell mondani a rendőrnek.
1: Húha.
3: És kézzel tényleg, ez nem...
4: Észtalom képes?
3: Persze, ja. Senkik vagytok. Ezt üvöltöztük a tömegbe. Igen, mert a rendőr szeretne valami lenni, valaki lenni. Arcmása van, perelhet meg,
2: nem sok többi.
3: És azt kiabálod a fegyveres erőnek, hogy senkik vagytok. De nem csak a rendőrök senkik, hanem mi médiások is. És hadd mondjam el, azt mondja nekem egy média tulajdonos, aki törte a fejét, hogy alkalmazásba vegyen, hogy de figyelj, be fognak perelni. Tehát már ott helyből a paranoia csúcsát futotta, amelyben, ha én kinyitom a számot, annak súlyos jogi következményei vannak. Mert valóban az a helyzet, hogy ezek önköltségvetéses menzáról fizetik a pereket, tehát a Magyar Rádió bármikor, ugye? Ezt mondnál, hogy ez hogy megy, hogy nyomják a paraszt média munkást.
1: Nem, de itt szerintem inkább a nagyobb gond az, nem csak az ugye, hogy perek lesznek, tehát nem az, hogy polgárítás, hanem az, hogy még büntető eljárás is indulhat el adott esetben.
3: Hát azt mondta...
1: És hát ebből ugye egyre több van. Ugye?
3: Pénzes ember is, hogy aggódik a pénze miatt.
0: Abszolút, sőt az a jellemző, az utóbbi másfél évben készítettem egy kutatást, amiben megnéztem, hogy hány újságíró ellen indult büntető eljárás, a büntető, főleg a rágalmazásos ügyek érdekelt. írtunk egy könyvet, most egy kis promó következik, egy a Józsi Kárpát Józsi kollégámmal egy médiaszabadság kézikönyve, kifejezetten ügyvédek, bírák, meg újságírók számára olyan nyelven, hogy most fog megjelenni e-bookban, ingyen letölthető, tök praktikus, tele gyakorlati véleménynyilvánítás szabadság kézikönyve, és a civil média honlapján lesz ingyen
3: letölthető. Halljátok, jogászok! Nem kötelező.
0: És ingyen hozzáférhető.
3: Hát akkor meg szuper.
0: Abszolút. Szuper leteszteltük, kötelező. Bíróképzésen voltunk ezen a héten.
3: Miért csináltuk ilyet? Mert hisztek volt ebbe is, mert... szóban vagy... Hogy honnan fakad?
0: Mert én például hiszek a strasburgi bíróságnak a mércéjében, meg az írás. Hát ez egy nagyon szólásszabadságpárti, a tízes cikk, ami a véleménynyilvánítás szabadságról szól, az egyik leggazdagabb esetjoggal rendelkező cikk, alapjog.
3: Látod itt a pátosz, amit egy órával korábban kérdeztél. Igen, mindig van pátosz. Igen.
0: És... én azt tanultam külföldön, meg itthon is, meg az elmúlt 18 évben tulajdonképpen csak én emberi jogokkal foglalkoztam, és azért van egy olyan szellemiség, vagy egy olyan meggyőződésem, hogy ha itthon valami nem javítható meg, akkor azért vannak ezek a nemzetközi szervezetek, vagy egyezmények, amit próbáljunk, kivigyünk ki, és most mondjuk a Strasbourg elég hatékony az ilyen ügyekben.
2: Már miben maradunk bíróságban?
0: Hát, ha nem maradunk. És az egyik cél az, egyébként a könyvnek az egyik cél az, hogy a hazai eseteken kívül hozzunk.
3: Hogy kimegyünk Strasbourg alól.
2: Egy nemzetközi szerződést kell letalálni, és mivel most volt egy ilyen botlány aztán Angliába, hogy megpengette azt a urakat, hogy kivonjuk magunkat a Strasbourgi Bíróság egyezmény alól, és Orbán is ezt mondja, hogy most Magyarországnak se utat kéne követni.
3: Látjátok, hogy nincs semmi? Értitek, hogy nincs semmi?
0: De ezek csak ez szavak. Tehát,
2: hogy ez de... Nem bőket, hogy az ország. Most még Strasbourg határalat vagyunk.
0: Meg a Unióból is, tehát ez már hány éve megy ez? Hogy
3: nem, igen, igen.
0: Tehát egy kicsit ez ilyen, szerintem meg ne üljünk feltétlenül ezekre.
3: A szombatesti beszélgetésekre nyomatja ezt, érted?
2: Nem, akkor. Most pont szerintem határúton van az ország, hogy milyen irányba menjen el. Hogyha egy elmegy, akkor mind a kettő elől kimegy.
0: Ja, ez igaz. Szóval visszatérve én azt látom, hogy amit tökre veszélyes,
3: nem
0: igaz, hogy...
3: Nem fogja leleplezni magát. Kettős játékos, és a kettős játékos nem leplezi le magát.
4: Szerintem hallgassuk be.
3: Jó, bocsánat. Igen.
0: Újságírók kapcsán, hogy tehát amilyen nagyon aggasztó, hogy az elmúlt sok évben, és ez nem csak az elmúlt 4-5 évre vonatkozik, mondjuk a 10 évet nézzük, a politikusok elkezdték a saját meccseiket és a vitáikat bíróságok előtt lejátszani, a médiumokat felhasználva. Tehát kigyott békát kiabálnak egymásra, vagy pedig nyilván a újságírók, a tényfeltár újságírók az adott kormányt kritizálják általában.
3: Vagy
0: bloggereket, abszolút. És egyszerűen elindult az a trend, hogy bárki bármit papcsák, mondjuk ki a nevét, bárhol bárki leírt róla valami negatívat, azonnal sajtóhelyre igazítás, személyiségi fel, és büntető eljárás. Tehát egyszerűen ilyen lőttek az újságírókra, meg egymásra is. És hogy azt néztem, hogy a büntető eljárások száma elkezd megnövekedni. Tehát az újságírókkal szemben megkérdeztem.
3: Tudod, miért hatékony eszköz? Mert egyszer beleálltam, mert még tökösnek éreztem magamat, a golymotorosok ügyében elmentem a Magyar Bíróságra. Figyelj, végül is dorgálással megúsztam. Nem ez a lényeg, másodszor nem csinálod meg. Tehát így elveszi a kedved attól, hogy nagyon zomboskodj.
2: Mi volt ott? Ezt nem ismerem.
3: Történelmi vitába keveredtem a golymotorosoknak, mindegy, nem akarok belemenni, amelyben egy jelzőt használtam velük szemben, látod, milyen óvatosan fogalmazok? Mert már voltam bíróságon. Holott előtte a fasiszta barátaim kifejezést könnyedén használtam. Tehát nem csak, hogy az ítélet, hanem a nyomás.
0: Abszolút, sőt, az érdekes, hogy a büntető ügyek nagyon nagy része egy-két kivétellel megszüntetik, vagy általában a bírósági szakban, de mondjuk ez azt jelenti, hogy van egy másfél év, amikor néha be kell menni gyanúsítotti kihallgatásra, vagy valami van, valami zajlik. De és ezt láttam egyébként újságíróknál, hogy azt kommunikálta, hogy hát úgyse lesz ebből semmi, nem, és két hetente hívogatott, hogy most akkor, tehát hogy tökre lehetett érezni azt, hogy igenis hatása alatt van, hogy, hogy ellene persze, folyik egy eljárás, persze, és mondtam, persze. Hogy figyelj, ha ebből kassa lesz, akkor is kerül. Mondjuk pénzbüntetés, tehát mondjuk felmérve a jogi helyzetet, meg az eseteket, tehát hogy ez maximum egy pénzbüntetés, de hogy ott van a para, hogy, hogy most még egy éve, de mikor szüntet, mikor lesz vége, tehát hogy így folyamatosan...
1: Azért nem felejtsük, hogy ahhoz, hogy eljusson a bíróságig, ahhoz ugye a rendőrségnek továbbítania kell az ügyészségre. Az ügyészségnek ugye vádat kell emelni, és akkor úgy megy a bíróság, vagy nem?
2: De nem ez a lényeg, hanem a büntetőeljárás megindulásának a pszichikhatása már önmagában
3: hátborzongató.
0: Abszolút. Abszolút.
2: Fejtenek és hamis, vagy tök
3: nem az ítélet.
2: Miatt.
1: Nem, én csak azt mondom, hogy, hogy ez maga a folyamat, de ugye, hogyha ez így van, akkor azt meg tudjuk, hogy Magyarországon legalább 98% a vád eredményességi mutató.
2: Dudorán,
1: ez
2: nem
1: az nagyon riasztó, hogy amit egy...
3: 98, ezt nem hiszem.
2: De ennyi, az ügyességi mennyi.
0: Amit szerintem érdemes lenne megnézni.
2: 98. Hát ami eljut odáig, hogy vádra megy. Azért nagyon sok rendőrségi szakban azért nagyon sok...
3: A Bolt a szupersztár.
2: De ez korábban is így volt, tehát ez az elmúlt évek. Ez egy...
1: De bocsánat csak el, hogy jó, bocsánat, valaki meglepődött.
0: De nem, mehetünk side vonalakon is, hogyha érdekes.
2: Nem,
0: azt én azon gondolkodom már egy ideje, hogy tök jó lenne egy olyan kutatást csinálni, hogy megnézni, hogy tényfeltáró, egy nagy tényfeltáró riportot X esetben követ büntető eljárás. És hogy megnézni, hogy egyébként, amit meg föltárt korrupció, abban mi történik. És ez előfeltetésem az, hogy mondjuk 10 ügyből 8-ban indul büntetőeljárásra a újságíró ellen, amiben beleáll a korrupciós ügy, meg, és a nagy része megszűnik, tehát tényleg úgy korrekt, hogy azt mondom, hogy megszűnik általában.
3: Van egy jogügy, kivéve az egész napügyben úgy tudom, ez az egyetlen ügy.
0: Never ending story.
2: Hát megint van a Juhász Péter ügy, nem? Hát ott is.
0: Hát igen.
2: Őt fogják elmarasztolni, nem azért Rogánt.
0: Hát várjuk ki a végét.
3: Nem lehet,
0: a eljárás biztos, hogy indul ellene. Egyébként a nagyon a büntető bírók mellett szólva, most volt egy képzés múlt héten, két héttel ezelőtt, büntetőbíráknak tartottunk, pont ilyen strasburgi esetjog meg 10-es cikk kapcsán, és nagyon-nagyon-nagyon jó benyomásom volt.
2: Tehát, de
0: hogy,
2: nem az a probléma.
0: Hogy, de hogy nekik már, ő már csapódik az ügy, tehát hogy ő nekik oda, már eltelik egy év.
2: Értem, az ügyesség nem jut át. Tehát egy ilyen ügyességi rendszerben nem jut, tehát hiába gondolkodnak el, és nem bírák.
1: Hát ők még kiküszöbölhetik hát az ügyességi bakit, ugye ezt a vádemelést. Viszont így említetted, hogy múlt héten is, meg előtte, tehát hogy így tartotok bíróképzéseket.
0: Hát ez most egy kivételes eset, hogy, hogy sikerült elérni ezt a lehetőséget. Hogy finoman fogalmaznak.
3: Hogy képzeljem? Ott ülnek feled szemben a bírák, és te beszélsz hozzá?
0: Igen. Eseteket nem. Én abszolút nem vagyok híva az ilyen frontális előadásnak. Jogeseteket vittünk. Tehát ilyen strasburgi jogeseteket, ami hasonló magyar.
3: És mit a szemináriumon ülnék?
0: És szemináriumokat tartottunk
3: számukra. Jó, nem, nagyon oxfordi, hihetetlen, hogy ilyen módszerek vannak Magyarországon.
0: Így egy hónapot nem aludtam előtte, mielőtt beléptem a bíróképző akadémiára.
3: Igen, igen, ez érdekes.
0: És tökre működött.
1: Az a bírók
3: is emberek. Jó, apám bíró volt. Jó, igen.
0: Milyen bíró?
3: Hát kérdezem, hogy büntetőbíró volt, ha arra gondolom, hogy mire emlékszem, egy hosszú szőnyegen megyek hozzá, és egy asztal mögött ül, nagyon messze és magasan van. Ez az első képen róla. De nem, nagyon sokat köszönhetek neki. Tulajdonképpen rájöttem, hogy attól, hogy ő a törvény, én így leszek az illegalitás. Milyen erős kötés. Apa és fia. Igen. Ja. És a bírók sokat gondolnak magukról, azt tudom. Helyesen, szerintem helyesen, kultúrtörténeti, és ezer oka van annak, hogy a bíró azt gondolja, hogy az igazság, vagy valami pátosz megekte.
1: Na most érted, hogy...
0: De nem csak a bírók, tehát hogy ezt mi is produkáljuk szerintem a társadalom, hogy a bírók körül van egy olyan, nem is tudom milyen, pátosz, vagy nem pátosz, nem tudom, mi a jó szó rá,
3: már... Franciaországban szerintem nagyobb hogy... van, vagy Amerikában még nagyobb van.
0: De ilyen kicsit ilyen megközelíthetetlen, tehát van egy olyan légkör szerintem, ami ilyen nagyon erős távolságtartó.
3: Én mindig hiszek a bíróba, hogy független. Akármilyen politikai rendszer van. Mindig hihetsz a bíróba, hogy független. Miért?
0: Hát elvileg annak kéne lennie.
3: Igen.
1: Hát az az, hogy kéne lennie, tehát így általában kéne, mert hogy mindig kéne lennie, te nem mindig az.
3: Figyelj, Magyarországon egy bíró azt az ítéletet hozta, hogy ez a Pap Dániel hírhamisítónak lehet.
1: Az teljesen oké.
3: Hogy született ez a döntés? Csodálatos.
1: Hát végre gondolkodnak a bírók, nem
3: az, hogy gondolkodnak, ez olyan mondat, nem igaz, hogy a bírók nem gondolkodnak, egy szinte, hogy is mondjam, óriási jelentőségének tartom, ugyanis bírói ítéletem van arra vonatkozólag, hogy az egész hazugság, az egész túsz hazugság, Pap Dániel a neve, hírhamisító, folyamatosan előre bukik, tudjátok, hogy egyre magasabb poszt. Jó, igen, bocsánat. Tehát, hogy és így tényleg akkor arra gondoltam, hogy igen, arra gondoltam, hogy a bírótól is függ.
0: Nagyon, nagyon, nagyon függ a bírótól. Nagyon.
3: Ez a remény. Éppen most abszolút a reményfaktor. Kapirgálom, nem a nem reményt.
2: De én azt gondolom, én benne pont, hogy nincs remény, mert azt gondolom, hogy ebben a rendszerben a bíró nem jut el az ügy. Legtöbbször.
1: Dehogy nem. Hát pont ez az, hogy a büntető ügyek jó rész eljut, mert hát az ügyesség a sajnos vádat emelt, tehát eljut.
2: Igazán fontos, hogy ebben nem emel vádat.
1: Tessék?
3: Mennyire fontos az ügy, mert azért bírót megvenni a legegyszerűbb. Tehát érted, hogyha megveszed a bírót,
0: de
3: akkor...
0: De hogy veszed meg?
3: Szerintem pénzért.
0: Jó mondod.
1: Nem mondjuk ennek.
3: A szocializmusban nem volt pénz, és amikor apám a Vasali TS perét vitte a Honvédelmi Minisztériummal szemben, az még egyszerű világ volt, mert megmondták apámnak, hogy te idióta a Honvédelmi... Ne nyersz! Szinte magad! És akkor rosszul lett, agyvérzés kapott apám, és megértett, hogy nem nyer. Most pedig több esetet tudok, merem állítani bíróság előtt is apámmal együtt, hogy tudunk arról, hogy bírót megvettek pénzért. Kérdezz tovább, hogyha akarsz, de nem akarok
2: nagyon bíróságra járni. Én is tudok, de nem is az a lényeg, hanem elég a szakértőt megvenni.
3: Elég a szakértőt megvenni, így van. Meg lehet venni, szerintem van olyan bíró, akit nem lehet megvenni. Az
2: de
3: az
2: mindegy,
3: érdekes.
2: Mert a szakértőt megveszik és kész. És mi
1: az jó, hát azért a bíró sem, tehát hogyha megveszek egy szakértőt, tehát...
3: Vezesóva ügyre gondolsz például?
1: Hát, nagyon sok ügyet is
3: meg. Nagyon sok ügyben veszik meg a szakértőket.
2: Hát a szakértőt mindig megveszik.
1: Igaz, de szerintem ott... azért majd kanyarodjunk vissza az eredeti.
3: Jó,
0: de ez tök érdekes, mert ez igaz, tehát a nagyon sok ügyben a szakértő.
2: De mivel a bíró döntését leginkább a szakértő remélyen alapítja, semmilyen más bizonyítást nem tesz, ezért az ítéletek már nem objektívek.
1: Hát ugye erre mondja Lávadi professzor úr, hogy a bíróknak nincsen döntési bátorsága, ezért húzódnak az eljárások, mert hogy mindig újabb meg újabb szakértők, meg izé, meg minden, de nem tudom, szerintem, hogyha egy bírónak gyanús egy szakértői vélemény, bár az is
2: akkor gond, csinál hogy... semmit.
1: Hát nem, kirendel egy újabbat, de hát szerintem mondjuk elég állsz, hogy így a bírókat, tehát hogy nem mindig
3: te olyan... Te depressziós vagy testvérem.
2: Én is belom a mai bírókat.
1: Nem csak most nincs itt a pátos.
3: Jó, eltűnt a pátos.
2: Nem, én nekem a legrosszabb remény van, hogy jók alkalmazó gyakorlatilag. Én azt gondolom, hogy 30 évesen kineveznek alkalmatlan embereket. Tömtelegével bírónak, semmire álltál, semmire, és... olyan dolgokba ítélkeznek, amiről
1: nem, én szerintem sincs. Egyébként normális esetben, ha már itt tartunk, ugye, akkor egy...
3: Az öregbírókat visszahívták?
1: Visszahált.
3: Visszamentek? Azt nem tudom, hogy visszamentek-e. Nem. Maradtak az idióta fiatalok.
1: Hát igen, de aztán most már az van, hogy ilyen sávosan mennek majd nyugdíjba, nem tudom, valami ez van.
3: Mindegy, ha elment, érted, egy nagy névet, ne darabszámra gondoljunk ilyenkor. A Csányi elment az etológiáról, hogy Istenem, elment egy ember. Tényleg idióták lettünk.
2: Igen, én
3: is így gondolom.
1: Szerintem mondjuk 50 év alatt nem mert, tehát én nem engednék senkit büntető bírónak.
0: Hát Angliában van ez a rendszer, hogy ügyvédnek is kell lenni, vagy valami olyan kitétel, hogy X tehát nagyon sok év gyakorlat kell ahhoz, hogy nem, ez, de egyébként ez annyira kell, tetszik az a rendszer, hogy bírónak pontosan
2: de
0: nem
2: az,
0: csak
2: valaki
0: házasság
2: jó dolgokba ítélkezik, úgyhogy értében nem volt nője mondjuk, és honnan tudna, hogy működik egyáltalán.
3: Az az egyház, amiről beszélsz, de igen.
2: De hogy ez egy példa, csak 30 évesen még ítélkeznek ilyen házasság felbontásban.
1: Hát jobbra-balra, de hát ugye erre mondják azt, hogy arra van a másodfok, hogy helyre tegye őket, már ha helyre teszi. De egyébként meg nem nagyon szokták, szóval mindegy. De térjünk vissza az eredeti témához.
0: Zenéljünk egyet,
3: nem? Igen, nagyon jó. Elkeserítő volt, hogy ez a gyakorló. Tényleg nincs.
2: Visszajövök, jó? Te is mi maradtok?
3: Ezeket a csajokat hallgatod, akik itt voltak?
2: Aha, délutáni? Hát, hogy mondtam,
0: menjek. kreatívak. Tehát, hogy merjenek kreatívak lenni. Mm.
1: Ez most közben folytatjuk a beszélgetést.
3: Merjenek a magyar bírók kreatívak lenni, húzzatok bele, magyar bírók, helyes. De annak ellenére azért a hatalom az mérhetetlenül visszaél végrehajtó hatalmával. És
1: vendégünk még mindig Botrogi Bea, civil média jogásza, és hogyha, mivel élő a műsor, tehát egész reggel 8-tól.
3: Civil média jogász? Akkor rád használta Lázár János a megélhetési civil. Képzeld, ezt a fogalmat alkotta, azen gondolkodok már azóta.
0: Külföldi ügynök vagyok már egy ideje.
3: Hogy azt
1: igen, hittem, hogy a... harmadszor hozod elő, jó. Csak így elmond, de felmondok, nyugodtan folytasd, csak így mondanám, hogy 2.15.37.73.
3: Ki a megélhetési civil? Igen.
0: De ez egyébként tökre releváns téma. Tehát a civilként lenni... ügynök. Tehát, hogy ez a fajta agymosás megy, hogy civil az külföldi ügynök, azt szerintem totál elindult az elmúlt egy évben. Igen, tehát igen. Teljesen rajtunk van.
3: Norvég hadtest.
4: Igen.
1: Ja, miközben ugye a norvégok most azt mondják, hogy az ökotárs működése, meg tevékenysége teljesen rendben van.
0: Sőt, példaszerű az ökotársnak.
3: Te jogi kérdéseket. Érted, amikor a Lázár megfogalmazza azt, hogy a megértési civilben, a civil az szerintem annyit jelent, hogy él, mint polgár. Uh-huh. Nincs is más státusza, mint hogy él.
4: És hogy cselekszik.
3: A képviseleti rendszerből fakadóan vannak vezetők, akik elidegenedhetnek a társadalomtól, hisz képviseleti rendszer van. De azt nem mondhatjuk, hogy a nép el tud idegenedni önmagától. Tehát amikor a hódmezővásárhelyi filozófus kiejti a megélhetési civil kifejezést...
0: De ez egy kommunikációs, tehát ez egy PR. Tehát, hogy bedobnak, most ezt rágjuk. Tehát, hogy ez a
3: Zsilka azt mondta, hogy a szemantikában bizonyos szavak nem tudnak összekapcsolódni fönt, mert a szemantikai hálóban antagonisztikus vagy antinomikus ellentét van. Mondok példát. Megélhetési civil. Tehát, hogyha egy nyelvész veszi a problémát maga elé, azt mondja, hogy ez a kifejezésnek nincsen semmi értelme, vagy te vagy a norvég ügynök. Mert gondolom, a megélhetési civil az, akit fizetnek külföldi erők, nem?
0: Szerintem egyértelmű a kormányt kritizáló civilek, vagy nem is a kormányt kritizáló, hanem a tevékenységüket, mert tulajdonképpen mindegy, hogy ki van a kormányon, a civil, legalábbis én emberi jogi aspektusból nézve, az emberi jogásznak, vagy az emberi jogi szervezeteknek az az egyik feladata, hogy kritikát fogalmazzon meg a mindenkori hatalommal szemben, egyébként hasonlóan, mint a sajtónak is.
3: Tehát ezt a levelét? Mert ugye után pont ez azzal folytatja, hogy senki nem fogalmazhat meg vádakat a magyar kormány és annak végrehajtó szervei ellen. Esküszöm, ezt mondta a srác.
0: Hát erre mondom, hogy ez kommunikáció, tehát hogy ez ilyen szinten indul.
3: Azt mondod, hogy ez tiszta kommunikáció, amivel nem. Egyszerűen csak engem kábít, és egyébként nincsenek semmi
0: jelentősége. Ez ennél sokkal több, mert nem csak a kommunikáció szinten zajlik, hanem büntető eljárás is indul civil ellen, meg naveljárás. Tehát a szó mögött azért vannak olyan cselekedetek, meg olyan tettek, meg olyan lépések, ami szerintem nagyon veszélyes, uh-huh. Meg abszolút félelmet keltő. De hogy ezt, hogy bedobták X idővel ezelőtt a megélhetési civilt, meg az ügynököt, ez szerintem tök nehéz helyzetbe hozza a civileket, mert védekezni kell. Tehát, hogy és ez a... Tehát annyira tipikus fogás, kommunikációs fogás, hogy bedobnak, mondanak egy erős mondatot, és akkor na, rágjuk. Köze pedig megy a különböző fajta eljárása a különböző civilek ellen. És elég egy nap eljárás, elég egy...
3: Nem lehet visszaszorítani az ilyen aljasságokat? Tehát amikor ez a lézeres rác mondja ezt, akkor egyszer ráront a jog, a média, mindenki erre a kifejezésre, és mint a sakálok szétszedi. De mert nekem az a bajom, hogy beépülnek ezek a fogalmak szép lassan a közéletben.
0: Hát ebben szerintem mindenkinek felelőssége van, egyébként a sajtónak is felelőssége van, hogy mennyire nagyítja föl ezeket, tehát mennyire ugrik rá a kormánynak ezekre vagy a az ilyen kijelentésekre mennyire veszik komolyan. Tehát, hogyha minél többet belekerül, az a céljuk, minél többet rágjuk, minél többen beleüljön az embereknek a fejébe, hogy civil, na te akkor az vagy ügynök, vagy... Hát nem én mondtam.
3: Azzal, hogy pörgetem a fogalmat.
0: Hát, hogyha jól ki tudjuk beszélni, akkor nyilván nem.
3: Akkor nem, akkor de egyébként ez, igen.
0: Egyébként én nem használnám ezeket.
3: Egyszer, képzeld, a Fidesz átbaszta a fejemet, és megkérdezte, hogy mi a véleményem a Demszkiről. És volt egy magyar bizlanövű kiadványuk. És elmondtam a véleményem, és akkor nem volt jó véleményem a Demszkiről, és lehozták a választás előtt. És az volt a probléma, hogy ezt ők nem mondták, hogy ők azok, hanem azt mondták, hogy egy 15. kerületi önkormányzati lap, és én azt hittem, hogy önkormányzati lapnak nyilatkozott. Amikor ez kiderült, akkor megkérdeztem a srácokat, hogy ezt miért csináltátok? Mert bementem az ATV-be, és ott is mondtam, hogy természetesen megtévesztettek az interjú készítés közben, hisz elfedték fog. Szóval, jaj, baki! Figyelj, hányan látták az ATV-t? Hát mondom, 200 000. Tudod, mennyit nyomtunk a Magyar Vizslából? Tényleg valami 2 milliós példányba telítették az országban. Tehát gyakorlatilag tényleg, mint vak a poharat, úgy levernek. Ugye így van, fiúk? Nem csak, hogy közös nyári emlékek.
1: Ja. Tényleg, az első simicskázás még nem volt.
3: Tényleg, még simicskázás nem is volt, ja. De nem hívott föl.
1: Lajos, egyikünk se keresett még.
3: Nagyon szomorúan vagyok, igen. Mi van a Gajdi Csottóval, Istenem? Szegény, remélem jól van az egészsége, nem?
1: És a lelke is a drága Ottónak.
4: A lelkiismerete, igen.
3: Képzeld el, majd tényleg egyébként egy jóban voltam, és én még 95-ben még minden alkalommal bemondtam, hogy semmi szükség a média hatóságra, meg a Marira. Ezt tök komolyan gondoltam.
4: Hú, és
3: és kézzel néha látom, hogy néha még mindig fölbukkan. Úgyhogy tényleg semmi szükség. Tehát az ügyvéd srácok kapják meg a pénzt, nem azt akarom elvenni, akik hallgatják az adást, hanem hogy ez agyrém, hogy van egy a média felett álló jogi
0: hát hatóság.
3: Jogi hatóság, ugye? Ja. A magyarokat egyáltalán nem zavarja. Zavarja? Nem zavarja őket szerintem.
0: Hát szerintem az a lényeg, hogy mi van a tartalomban.
3: A média felügyeletbe. Nem beletörődtek alapvetően a média szereplői a média felügyeletbe.
0: Hát milyen választásuk, más választásuk lehetett volna szerinted?
4: Tiltakoznak, és azt mondják, hogy
0: hát szerintem a média, 2010-es médiatörvény volt az egyik legnagyobb olyan téma, amit szerintem
3: széljel. Jó, nem tudom összefogni, jó, igen, jó, nem tudom.
0: Szerintem ebbe beleállt a sajtó abszolút.
3: Jó, bocsánat, nem áll össze, igen, jó. Jó.
4: Azokról beszéltél itt az elején, nem is tudom mennyi idővel ezelőtt, hogy ezek az újságíró perek, ugye, hogy aztán mit ez, hogy vegyünk egy X embert, ha őt valahol negatívan megemlítették.
3: Miért állapolgári engedetlenséggel kérdésben miért nem működhetett volna? Érted? Tehát innentől azt mondjuk, hogy egy jogalkotó által hozott rossz jogszabály örök időre sanyargatni fogja a magyar média életét.
1: Na jó, de...
3: Ezzel a defetizmussal, amiben azt mondjuk, hogy gyerekek, hát már
1: így van. És akkor egyedül leszel engedetlen, vagy akkor mindenki... Tehát ki áll melléd? Már megint, tehát hogy összefogás kérdése.
4: Na és amíg ezen gondolkodsz, én felteszem a kérdésemet, igen. Arra lennék csak kíváncsi, hogy van-e esetleg ebben határ, tehát hogyha én most csúnyát mondok valakiről, akár rádióban, újságban, tehát hol van ez a határ, ahol mondjuk elindulhat jogilag ez a per, tehát van egy ilyen skála,
0: hát hogy ne lenne,
4: mennyitől függ, tehát hogy meddig mehetnék én át?
0: Nem mindegy, hogy mit állítasz, tehát hogy egy tényt állítasz valamit valakiről, uh-huh. vagy pedig egy véleményt fogalmazol meg.
3: A geci uh-huh. az melyik tehát, betartozik? Hogy
0: Hát a geci az egy erős értékítélet.
3: Igen.
4: Tehát ez bőven
3: perelhető. Én azt hittem főnév.
1: Ebben az esetben
0: hát egyébként kontextus kérdése, hogy most így jogászkodja, de tényleg nagyon nem mindegy, hogy milyen környezetben mondod azt, hogy geci. De a kérdésedre visszatérve, azért a nagy határ az, hogy, hogy valakiről állítasz egy olyan tényt, ami valótlan, akkor azt nyilván védi a jog, és az ellen lehet fellépni. A vélemény pedig...
1: Szabad.
0: A vélemény szabad, igen. Tehát tulajdonképpen ez de egyébként a gyakorlatban pedig ez a legnehezebb elhatárolás, hogy mi a tény, meg mi a vélemény.
4: Igen, ezt tehát a megszertre ez igazából kíváncsi, mert ugye amit én így legtöbbet hallok, akár tehát a szabad szférából, vagy ugye a szakmai emberektől, hogy ott kezdődik el, amikor már tényleg a pereskedés meg elég komoly ügyekkel indulhatnak, amikor mondjuk be van bizonyítva, vagy abból, amit én kijelentettem véleményemből, neki mit tudom, milyen negatívuma származott, tehát hogy abból ő mennyit károsult, ugye abból az én kijelentésemből mondjuk, most egy nagyon hülye példa, nagyon sokan diszlájkolták a Facebookon, vagy valamit, tehát hogy valamilyen tényleges kára keletkezett ebből az én véleményemből.
0: Hát attól függ, hogy kivel szemben fogalmazod meg a véleményedet, tehát itt is van egy fontos mérce, vagy egy fontos skála, hogy közszereplő, közhatalom gyakorlóval szemben a vélemény nagyon tág, tehát egészen túlzó lehet, provokatív, nem lehet öncélúan bántó, de nagyon tág lehet, és ezeknek a szereplőknek, a közélet szereplőinek ezeket tűrnie kell. Tehát a magánszférájuk jóval kisebb, mint egy átlag embernek. Tehát ez tulajdonképpen ez az egyik fő mérce, hogy kivel szemben fogalmazod meg a erős véleményedet, erős kritikát. Nem mindegy, hogy a szomszédodra mondod nagy körben, nagy nyilvánosság előtt valamilyen negatív értékíteletet, vagy pedig egy politikusra, vagy pedig művészre, aki magát, tehát valamilyen formában nyilvánosságot vállal. De ez egyébként nagyobb a metszet, hogyne. Tehát, hogy ez, és ez a magyar jog is azért ebben következetes, hogy a véleményt, értékíteletet azért lehet egészen tágan megfogalmazni meg.
3: De azért annyira tágan nem, mint ahogy én fogalmaztam meg a véleményemet, hogy szerintem ők fasiszták, mert a Magyar Bíróság megállapította, hogy ők nem fasiszták.
0: Egyébként ez is kontextus függő, mert a fasiszta lehet értékítélet, például a Strasbourgot, én mindig erre szoktam támaszkodni, mert az egy fontos mérce, van olyan kontextus, ahol a fasiszta belefér. Tehát belefér egy politikus lefasisztázása, vagy lekommunistázása. Ezt már például védi az egyezménynek a gyakorlata, meg hazai szinten is szerintem már elindult egy olyan trend, hogy egész ilyen...
3: Fantasztikus, képzeljétek a fasisztákat,
0: hogy valami jót is mondjunk,
3: a nevükön nevezheted. Fantasztikus.
0: Meg a kontextus is számít, tehát nem mindegy, hogy melyik, milyen országban, meg milyen kulturális történelmi háttérrel, és milyen kontextusban mondod azt, hogy fasiszta. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az erős kritikát, azt milyen kontextusban fogalmazod meg. De a határ az nyilván a tény, meg a véleménynek a elhatárolása. Tehát, hogyha valakiről komoly tényt állítasz, ami valótlan, akkor az ellen teljesen jogos és célszerű, hogy van olyan jogi eszköz, amivel fel lehet lépni, és ez ellen megvédheted magad.
4: Igen, mert nagyon sok ilyen van, ugye, hogy most meddig, tehát most itt vegyük a mi kis példánkat itt a rádióba, tehát hogy főleg a Bakács azért szokta szépen elereszteni a száját, és például én ezen szoktam filózni, mi az, ami még mondjuk beleférhet. Oké, mi egy elég szabadabb rádió vagyunk, de azért tehát van ez a határ.
0: Hát meg, hogy...
1: Szerintem, hogy erre már figyelmerül, már volt bíróság előtt.
4: Persze.
3: A problémát mindig az dőlt el, hogy kinek engedelmeskedsz a benned lévő belső igazságmutatójának, a lelkiismeretednek, Jézus Krisztusnak, vagy a törvénynek.
4: Jó, de te se szeretnél minden második
3: nem arról van szó. Igen, ezért az ember hallgat, különböző technikákat dolgoz ki arra vonatkozólag, de nagyon gyorsan le lehet ám szokni arról, hogy szabadon beszélj.
0: Szerintem arra, ami még fontos, hogy nem mindegy, hogy milyen témában, tehát hogy maga a tartalom sem mindegy. Tehát nem csak az, hogy kitvel szemben fogalmazod meg, tehát hogy ha mondjuk egy olyan témában fogalmazom meg erős kritikát, ami a közérdeklődésre számol, tehát hogy ami érdekli a közvéleményt, van olyan társadalmi relevanciája, jelentősége egy politikai kérdésben, amit foglalkoztatja mondjuk a társadalmat, akkor ebben nagyon sok olyan téma van, ami tehát a témához kapcsolódóan lehet erős véleményt megfogalmazni. Tehát nem csak az számít, hogy kivel szemben, hanem hogy milyen kontextusban, milyen témához kapcsolódóan nyilvánítasz véleményt.
4: szóakat így mindig nagyon...
0: Nem annyira bonyolult, nem kell megvizsgálni szerintem, hogyha például egy rádió műsorban politikai ügyekben nagyon el lehet engedni szerintem az embernek a száját. Figyelni kell arra, hogy ne legyen ezek a kijelentések vagy a vélemények nagyon öncélúak, és hogy ne bántsa teljesen öncélúan azt a illetőt. Tehát nyilván ezeknek az embereknek, közszereplőknek, politikusoknak, közhatalmoknak is van magánszférájuk, csak az sokkal jóval kisebb, mint egy átlag embernek. Tehát lehet elég keményen szidni bármelyik politikust csúnya szóval is, hogyha abban a kontextusban belefér, ha mondjuk az ő tevékenységéről fogalmazol meg kritikát. És nem arról, hogy néz ki a Balatonfüredi, láttad a Balatonfüredi strandon, nem tudom milyen gatyában. Tehát hogy nyilván van egy határ, igen, tehát nem korlátlan a vélemény nyilvánítás szabadsága sem, de hogy ez vannak ezek a kritériumok, hogy nem mindegy, hogy kivel szemben fogalmazod meg, és hogy milyen tém, milyen körben. Tehát körülbelül ez a két szempont nagyon leegyszerűsítve.
4: Ő is megmutat, és ami munkája van, és amit feltesz mondjuk nyilvánosságra, és amit nem tesz fel, de mondjuk pont láttad a Balatoni Szabadstrandon.
0: Igen, de például mondok egy más esetet, most csak a politikusokról, meg közhatalomgyakorlókról beszélünk, de hogyha bárki, aki nem közszereplő, ismeretlen, viszont vállalja a közszereplést, például van egy ilyen ügy, egy ilyen jogeset, ami nekem nagyon tetszik, hogy egy iskolai farsangon az egyik tanító beöltözött piroskának, vagy hófehérkének, és utána a helyi szinten azt mondták, hogy a hókefe, meg mindenfajta trágár jellegű szóval illették a tanítót, és hogy az első fokon megállapították a becsületsértést, és az egészen, tehát ez a Pitiáner ügy elment egészen az ítélőtábláig, és az ítélőtábla azt mondta, hogy ez a tanítónő önmaga vállalta a szereplést, abban a körben kiállt, vállalta a kritikát, ez zseniális ez az ügy, imádtam. Tehát, hogy ha kiáll
3: egy farsangi beszólást,
0: képzeld el, és ez egy ilyen ügy négy évig tart, hogy hókefének szólították. És ebbe azt mondták, ez szerintem tök fontos ítélet, egyébként vicces a példa, de azért fontos, hogy ha én úgy döntök, hogy szereplést vállalok, akár egy farsangi bálon, ahol ott van 15 ember, akkor én magamat vállalom a kritikát, igen. És hogyha én hófehérkeként ráugrok a nem tudom kire, és ott nyíltan simogatom és szeretkezek vele, vagy azt imitálom, akkor igenis vállaljam annak a kritikáját, hogy utána lekurváznak.
4: Igen, volt egy ilyen
0: performance, amiben le is kurvázták, és azt mondták, hogy ez belefér, hogyha ő ezt maga vállalta mindenki előtt, akkor lehet a kritika.
3: Ez tényleg gyönyörű.
0: Tehát visszatérve a határhoz, hogy ha te kiállsz, vállalod a véleményedet, vagy valamilyen formában vélemény nyilvánítasz, akkor vállalod azt is, hogy téged kritika érhet elég tágan. És itt is ugyanaz a tág mérce érvényesül.
4: Igen, és mondjuk itt...
3: Mit gondoljak édes Ráherről? Hisz Ráher folyamatosan közli különböző felületeken, hogy ő nem közszereplő. Egy. Képzeld, ha nem közszereplő, miért kell folyamatosan mindenféle felületen közölni? Kettő. Amikor viszont látom, mint nem közszereplőt, akkor éppen a királyi páholyban ül az operában a barátaival. Tehát azt is mondta,
1: hogy...
3: Svájci iskolatársaival. Tulajdonképpen, ha én elmondanám, hogy mi kell Ráhelhez, és most nem használom Simicska kifejezését, akkor én jogot sértenék Ráhellel szemben? Tehát ő mi?
0: Attól függ, hogy milyen kontextusban kritizálod őt. Azért kritizálod, hogyha mondjuk az operaház páholyába elvitte a barátait, akkor ebben a körben erős véleményt megfogalmazhatsz, mert ő kilépett a nyilvánosság elé.
3: Ne ugass a magyaroknak Svájcból, mert egyszerűen undorító. Ha ezt megírnám jól, hogy fogd már be a pofát, hisz felháborító, hogy a miniszterelnök lányaként állandóan oktatod itt a magyar népet, akkor is Viktor megsértődne, hisz apa figuraként tökéletesen ezt értem, és beperelne, akkor ő közszereplő valahol?
0: Hát már? A Viktor nem perelhet be téged, csak a Ráhel.
3: Tudom,
0: de hogyha hát hogyha abban a körben fogalmazod meg a kritikát, hogy tehát ahhoz kapcsolódóan, amiben ő valami ilyen formában megnyilatkozott, akkor igen, akkor közszereplő. Uh-huh. Tehát akkor ő nekitek. Akkor lehet.
3: Mondom,
0: tehát a fő elhatárolása saját... szerintem inkább azt mondom, hogy uh-huh. amikor az operaházas történetben szerintem egészen, tehát az egy egyértelmű, hogy ott ők közszereplői státuszban lehet kritizálni és bírálni.
3: Nem van,
0: és nem azt bírálod, hogy egyébként...
3: Néha nem. Olyan nincs, ugye?
0: De.
3: Van olyan, hogy ugrál a két szerep között?
0: Hogy ne? Hát például egy közszereplő, tehát például egy politikusnak az, hogy a saját kertjében mit csinál, milyen bulit tart, te a magánszférájában, és azt kilesed és lefényképezed, ott ő abban a szférában magánszereplő.
3: A státusza nem változik a közszereplőnek akkor, hogyha eltűnik a térből. Tehát érted, ha bizonyítható, hogy Ráhel közszereplő ott az operában, akkor ő akkor is közszereplő, ugye, aki megy az opera épületében.
0: Nem. Nem.
3: Miért?
0: Azért, mert önmagában valaki nem lesz végtelenségig, és az élet minden pillanatában közszereplő. Mert neki is van egy magánszférája, és ez a magánszférája van olyan pont, ahol már a magánszférája igenis védettséget élvez. Például szerintem az belefér, hogy az operaházban tehát az nagyon tág kritikát bírhat vagy kaphat, hogy ő az operaházban hogyan és milyen formában is mit csinált,
3: de
0: hogyan vitte be a barátait. De az hogy hogyan bulizik és hogyan lóg le a ruhája a nem tudom milyen strandon, és azt ki... Tehát inkább ez nekem ilyen sajtóetikai dolog, egyébként nem is annyira jogi... Nem csak jogi kérdés, de hogy a Ráhának is van magánszférája, de hogy igazából a tevékenységhez kapcsolódóan válik valaki közszereplővé.
1: Mondjuk nekem az jutott eszembe, és még lehet, hogy rossz a példa, csak tényleg az, amikor ugye nyáron a szigeten Ráhát és testvérét, azt hiszem Sárát lefotózták, így fiúkkal, lehet, hogy mondjuk akkor már a vőlegénye volt, de hogy fiúkkal mondjuk azt, hogy...
0: Az nem fér bele. Az nem fér bele. Az nem fér bele. Az nem fér bele.
1: Annak ellenére sem, ugye, hogy pont a...
0: Szerintem nem fér bele, inkább
4: így mondom.
1: Nem az, hanem az, hogy gyakorlatilag az a kurzus, amit mondjuk az ő édesapja képvisel, az, tehát, hogy... Érted?
0: De ezt önmagában őt nem teszi közszereplővé, hogy az Orbán Viktornak a lánya. Azt teszi közszereplővé, hogy...
3: Nem teszik összereplővé, de halkan mondom nektek, hogy amikor ellopták a telefonját, DNS alapján nyomoztak. De nem értem, az más a jogigazság, és más az, hogy mi van a valóságban, hisz nyilvánvalóan mérhetetlenül jó, érdek.
0: De... Szóval a közszereplőnek szerintem szerencsés, hogy nincsen ez egy dilemma, meg vita, jogi vita, hogy legyen-e definiálva, hogy ki a közszereplő, és én örül, és nem tudom, hogy ez jó megfogalmazása, de szerencsés az, hogyha ez nincsen lefektetve jogszabályban, mert az csak merev lehet egy definíció. Uh-huh. Közben pedig tényleg esetről esetre változik, hogy ki közszereplő. Nyilván vannak szempontok, amiket mondtam is, hogyha maga szereplést vállal önként, vagy pedig vannak ezek a foglalkozások, hogy a művész, a bizonyos tisztségeket betöltő személy, tehát aki nyilvánosan végzi a munkáját, arcát, akkor is mutatja az arcát, az közszereplő, tehát a közszereplő fogalma az nagyon tág, de a példa azért hoztam be a Hókefét, mert hogy én is, te is válhatunk közszereplővé, hogyha úgy döntünk, akár egy kis közösségben is közszereplő lehetek, és akkor rám vonatkoznak azok a tűrési...
3: De
0: csak abban a körben, igen, helyes szerintem
3: is.
0: Igen, de csak abban a körben vagyok erősebben kritizálható, uh-huh. vagy kell tűrnem a kritikát, amiben én kiléptem. Tehát az, hogy ebben a iskolai farsangon felléptem így úgy amúgy. Én abban a körben vagyok csak kritizálható, és abban a körben kisebb a magánszférához való jogom. De amint én kilépek és elmegyek a két gyerekemmel a boltba, ott már nem vonatkozik rám ez a szabály. Tehát a közéleti szereplés a lényeg, és nem a, tehát nem a személyen van a lényeg, hanem a tevékenységen, a közéleti tevékenységen.
3: Jó, igen, ezt nem volt világos. Áj, meglógott rá el a fenelje meg.
1: Hát jó, azért nem teljesen, mert hogy nekem meg előlem meglógott, tehát előled nem.
3: De, mert akkor nem. Jog és igazság szerint akkor hadd fusson.
1: Hát az operaházból miért fusson?
5: De az Ókovás szilveszterünkor azt mondta, hogy azért adja neki a királypapot, mert hogy máshol nincsen hely, akkor ő mint közszereplő mondja ezt, nem?
0: Aki tudna.
5: Az Ókovás szilveszter az operaházigazgatója.
3: Máshol nem volt hely.
5: Azt mondta, hogy máshol nem volt hely.
0: Ő, ha operaházigazgatójaként bármit mond, mint operaházigazgatója, közszereplő alapból. Tehát tök mindegy, hogy mit mond, ha mint úgy lép ki, hogy én az operaházigazgatója vagyok.
3: Nem is haragszom rá. Annyira hülye, annyira sötét, hogy nem is haragszom rá. Azt mondja egy páholyra, ami megvan az ordó szerint szabva, miniszterelnök, király, külföldi, tényleg. Nem volt máshol hely. Tényleg, ez a gumicsizmás, anyám kínja, nem érdekel. A Ráhel, figyelj, viszont erre azt mondom, hogy mindig ez van, hogyha ilyen új gazdag uralkodóosztály teszi be a lábát a palotába, akkor az mindig egy kicsit belefekszik ám a sejembe.
1: Tehát a ráhengő... Ez egy sáros
3: csizmány. Hát figyelj, ez így van. Így van. Ezzel nem akadok fönt, csak uncsi.
1: És ott pesgőzik, érted?
3: Hát tudom, hogy figyelj, tisztára úgy érezte magát, mint a bálkirálynő. Én ezt elhiszem.
1: Hát végül is
3: a perspektíva, figyelj, mindenkit a perspektíva csal meg. Ha te is ott ülsz egy pesgővel a kezedbe, azt hiszed, hogy Ráhel vagy.
1: Miközben nem is Ráhelnek hívnak. Ők vannak. Viszont... Na igen, ez biztos, hogy így lehet valahogy
3: így bakint. Működik, hogy igen, a hatalom, hogy elhiszed, látod, érzékeled. Figyelj, szerintem...
1: Ebben nem vagyok biztos, mivel nem kerültem még olyan helyzetbe, tehát ezt nem állíthatom teljes bizonyos biztonsággal magamról, hogy valóban nálam is így működne.
3: Nem a politikusoknál, nem nála. Tehát szerintem Orbán Viktor azért keveri az igeidőket.
1: Most Ráhelnek kellett képzelni.
3: Igen, hogy segítek az empátiából.
4: Mi voltam a transzvestitű öregasszony, hogy most nem mindegy, hogy most egy Ráhelnek belepér a végén.
1: Nem várja Ferenc pápát. Akkor mutogatott.
3: De biztos áll Viktor a vadászteremben és nézi az országot. És érzi, hogy az övé az egész problémakör. Látom a beszél az igenyozásából, hogy keveri. És akkor mondják, hogy megoldom a problémát. Ja. Van, amikor egyes szám első személyben beszél, van, amikor egyes szám több eszembe. És figyeljetek meg, most már össze-vissza keveri. Ami nyilvánvalóan a perspektívából fakadhat. Most már biztosan tudja, hogy felépíti ezt az országot.
1: Ez már felépült. Oké. Okay. Viszont Beával még nem beszéltünk.
0: Elég sokat beszéltem szerintem.
1: Arról, hogy... Hát jó, hát de még közel sem beszéltünk így az emberi jogokról, illetve az egyéb jogvédelmi, női jogok, illetve még arról is volt szó, hogy beszélgetünk a Direkt 36-ról, mert hogy...
3: Jó részletes volt a Human Rights jelentése, nem? Az emberi jogokról Magyarországon. Ja. Csak úgy mondom.
1: Ja, tényleg, és egyébként nem tudom, mi is volt, hogy hány helyet estünk vissza.
3: Tök pontosan leírták, nem? Az összes esetet.
0: Abszolút.
3: Tök pontosan fölül.
0: Sok külföldi ügynök, civil ügynök ad információt azért ezekhez a jelentésekhez. Tehát ezek a külföldi vagy nemzetközi jelentéseknek a nagy része azért egy széles kutatáson, meg nagyon sok. Tehát a civileknek ez a munkája, hogy adjanak információt, és kvázi egy kontrollt, civil kontrollt biztosítsanak a kormánnyal szemben, vagy a mindenkori hatalommal szemben.
1: Igen, és
3: ahol... De mi úgy, minden fronton buktunk, ugye? Cigányok ügyeket hoztak
0: föl. Ez egyébként állandó, tehát a sajtószabadsága, meg a diszkrimináció, azért ezek mindig visszatérő, és ez nem az elmúlt 4-5 évnek a problémája. Tehát
3: Origo,
0: az elmúlt
3: RTL, konkrétan sorogatták azon döbbentem meg, hogy nem hagytak ki semmit, az érdekes volt, igen.
0: Jól dolgoztak a ügynökök.
1: Szóval ismét neki futok, Bea, te részt veszel a nemrég indult Direkt 36 oknyomozó tényfeltáró portán, mondjuk azt, hogy munkájában,
0: csapat, igen,
1: csapatában, így jogi képviselőként, mert így jogtanácsosként. Így, miért vállaltad el, vagy hogy miért tartod ezt így fontosnak, hogy odállj melléjük?
0: Hát szerintem nagyon fontos az a munka, amit ők csinálnak, vagy amit ők amit fognak csinálni, meg amit az Átlátó is csinál. Szerintem egyre több ilyen csapatra lenne szükség. Nem volt kérdés, főleg az elmúlt 4-5 év médiában, sajtószabadság területén tapasztalt, meg dolgozott, vagy az elmúlt 4-5 évben végzett munka, szerintem nagyon szerves következménye, hogy egy ilyen csapat mellé állunk, nagyon szervesen hozta magát ez. Már a kezdetektől fogva segítettünk Józsival, Kárpáti Józsival kollégámmal együtt, és most úgy néz ki, hogy fogjuk őket